0: A sajtótájékoztatón részvétét fejezte ki az elhunyt hozzátartozóinak, és biztosította őket arról, hogy a magyar kormány minden támogatást megfogadni a tragédia átvészeléséhez. Súlyog Tamás köztársasági elnök, Orbán Viktor a Fidesz elnöke, volt miniszterelnök, továbbá a Kereszténydemokrata Néppárt is részvétét fejezte ki a tiszaújvárosi MOL üzemben történt robbanásban elhunyt családjának. Árad a gyűlölet és az erőszak, ezért megalakítjuk a védvonalat, írta Orbán Viktor, a Fidesz elnöke, a közösségi oldalán. A korábbi kormányfő azt is hozzátette, számíthattok ránk. Orbán Viktor posztjában megosztotta Kocsis Máté bejegyzését, amelyben az ellenzéki politikus bejelentette a jogsérelmek megakadályozására hivatott védvonal létrehozását. Kocsis Máté kifejtette, van, aki szerint túl sokáig tűrtük a tiszás erőszakot és az áradó gyűlöletet, és van, aki szerint még tűrnünk kellene. Azt írta, egyre többen vannak, akik szerint túltolták a féktelen indulatot, különösen a választások óta. Fenyegetőző politikusok, uszító liberális újságírók és vérgőzben tomboló influencerek lepték el a nyilvánosság tereit, fogalmazott. A politikus bejelentette, az erőszakra és gyűlöletre adott válasz első lépéseként meg kell védeniük a vegzált és üldözött támogatóikat, ezért kiépítik a védvonal országos hálózatát a polgárokat ért jogsérelmek megakadályozására, a személyes támadások elhárítására, az erőszak megfékezésére és az állami túlkapások figyelésére. Védelmet kapnak azok, akik bármilyen atrocitást szenvedtek el politikai véleményük miatt, és akik bármi módon áldozatai lettek a tiszás erőszak hullámnak, tette hozzá. Végül az időjárásról. Szombaton napos, száraz idő várható, az általában kevés fátyol és gomoly felhő mellett. Estére a legtöbb helyen kiderül az ég. Az északkeleti északi szél egy a Durántúl középső részén és a Börzsöny térsége fölött húzódó összeáramlási zóna kivételével ismét sokfelé megélénkül, helyenként erős lökések is kísérhetik. A hőmérséklet 23 és 29 fok között alakul. Híreket hallottak.
1: Zöld hullám. Felelősen együtt a földért.
2: Dicsertessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban a Miskolcnak nemzetközi elismerést hozó élményprogramot mutatjuk be. Világelső lett a miskolci Ehető Erdő élményprogram, amely elnyerte a világ legjobb fenntartható turisztikai projektjének járó elismerést a Green Destinations nemzetközi versenyén. A rangos elismerés alkalmából Tócántai József, Miskolc megyei jogú város polgármestere ünnepélyes keretek között mondott köszönetet a projekt megálmodóinak és megalkotóinak. A város vezetője a Gastro Express létrehozóit is köszöntötte a rendezvényen. A meghívott vendégek különleges gasztronómiai élményben részesültek, ugyanis az eseményen az Ehető Erdő természetes alapanyagaiból készült finger food menüsort is megkóstolhatták. Elsőként Miskolc polgármesterének köszöntőjét hallják. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kívánunk!
3: Tisztelt hölgyeim és uraim, kedves vendégeink, és talán mondhatom azt, hogy kedves barátaim, mert nagyon sokan azok közül, akik itt vannak most velünk, azok talán azt mondhatom, hogy az elmúlt időben sok lendülettel, nagyon sok innovatív ötlettel és barátsággal álltak hozzá ahhoz, aminek a végeredményét tulajdonképpen itt látjuk. Ha megengednek egy-két személyes gondolatot, mindig minden nagy projekt embereken múlik, és az embereknek a kitartásán, és azt, hogy ezeket a projekteket mennyire tudják végigvinni. És ennek a mai napnak én azt gondolom, két nagyon fontos szereplője van. Az egyik Gyula barátom, aki itt áll mögöttünk, a másik pedig Henny, aki ott áll, bár nem fönt a színpadon, de azt gondolom, itt lenne neked is a helyed. Hiszen ha az időben egy kicsit visszamegyünk, akkor ez az egész van, amikor a Covid idején indult el. Amikor egy ilyen kitűnő ember, mint a Gyula, aki járja az erdőt, és egy olyan nagyszerű vendéglátós, mint Henny, elkezdtek azon gondolkodni, hogy hogy lehetne hasznosan és jól kitölteni azt az időt, amit a Covid miatt leginkább otthon bezárva töltünk. És ennek az eredménye az lett, hogy most nagyon büszke városvezetőként és büszke miskolciként azt mondhatom, hogy Berlinben egy világsikert ért el ez a program. Kicsit sajnálom, hogy a kampány időszakban történt, mert nem tudtuk ezt kellőképpen megünnepelni, de meg fogjuk tenni nem csak a mai nap folyamán, hanem az elkövetkezendő időszakban is, ezt megígérhetem mindenkinek, mert egy olyan sikert ért el ez a város a közös munkátoknak, a közös együttgondolkodásotoknak köszönhetően, aminek az eredménye azt gondolom, hogy az elkövetkezendő időszakban nem csak gasztronómiai szempontból, hanem turisztikai szempontból is nagyon-nagyon nagy lökést adhat ennek a városnak. Amikor feljövünk ide, és most alpolgármester asszonyikkal jöttem föl, arról beszélgettünk, hogy az ember akárhányszor jön föl az avasi kilátóba és néz körül, mindig egészen elképesztő az, hogy milyennek látja a Bükköt, Miskolcot, a Bükkvárosát és ezt a környezetet. Ha kisüt a nap, és látjuk a felhők közül a Bükki tájat, a Bükki részeket, a város részét, mindegyik minden nap és minden órában egy másik arcát mutatja, és igazából az a program, ami legfontosabb vezérhajónk, ez a Bükkvárosa program, ez nem véletlenül szól erről. És ha valaki ide feljön az avasi kilátóba és innen körülnéz, akkor meg fogja érteni, hogy miért gondoljuk mi ezt nagyon fontosnak az elkövetkezendő időszakban. És nem csak azért, mert a Bükk vesz minket körül, ahonnan gyakorlatilag mindent kapunk, a legfontosabbat a levegőt, ami ahhoz kell, hogy egyetlen életben maradjunk, azon kívül azt is, hogy olyan példátlan természeti gyönyörűsége van a város körülölelő tájnak, ami mindenkit, aki ebbe a városba megérkezik, akárhogy is éljen a világban, hát minimum elképeszti. Ugye, hogyha jól emlékszem, pénteken a barangolásnak az első napján jönnek hozzám nagykövetek, meghívtunk néhány nagykövetet Európából, hogy örüljenek itt velünk, legyünk együtt büszkék erre a hegyre és erre a vidékre. És én bízom benne, hogy az elkövetkezendő időszakban nagyon sokan viszik majd a jó hírét ennek a városnak, és annak, hogy milyen csodái is vannak Miskolcnak és a Bükknek. És ehhez egy nagyon fontos adalék és egy nagyon fontos dolog az, hogy az ember ne csak jól érezze magát valahol, hanem igyon egy pohár jó bort és egyen valami finomat. És igazából most meg is érkeztünk ennek a mai napnak az egyik legfontosabb részéhez és legfontosabb pontjához, az ehető erdőhöz, ahol bemutatkoznak majd kitűnő szakácsok, kitűnő ötletek és kitűnő gondolatok, de ahogy Henny mondta nekem itt a legelején, a legfontosabb az, hogy ezek finomak legyenek. Tehát nyilván nagyon lényeges, hogy jól nézzenek ki, meg szépen legyenek tálalva, de azért mégiscsak az ember ezt megkóstolja, és szeretne valami nagyon jó élménnyel távozni. Én még egyszer szeretném megköszönni mindenkinek a munkáját, aki ebben a programban az elkövetkezendő időszakban részt vesz még, és azoknak is, akik az elmúlt időszakban segítettek ebben. Enikőt nem említettem meg, pedig őt is meg kellett volna, úgyhogy neked is külön köszönjük. És bízom benne, hogy a Bükki Nemzeti Parkkal, a Lilafüredi Palota szállóval, csak most itt nézek körbe, hogy milyen ismerős arcokat látok, az elkövetkezendő időszakban meg tudjuk valósítani azokat a top pluszos fejlesztéseinket is, amik azt gondolom nagyon sokat hozzátehetnek majd ahhoz, hogy ez a környezet ez méltó és megfelelő legyen akár egy nyugat-európai turista számára is. Tényleg nagyon rövid leszek, amíg a pezsgőt átveszik, és csak annyit szeretnék mondani, hogy az egyik legfontosabb gondolat ennek a mai napnak. Egyrészt, hogy becsüljük meg ezt a díjat, ez egy tényleg egy világsiker. Én nem tudom egyébként, hogy ilyen turisztikai világsikert Miskolc érte el az elmúlt évtizedekben, szerintem nem. És erre hihetetlen dolgokat lehet építeni. Én mindenkinek, aki ebben a munkában részt fog venni az elkövetkezendő időszakban, kívánok nagyon sok erőt, nagyon sok derűt, és rengeteg olyan vitatkozós beszélgetést, ami ahhoz kell, hogy ebből az egészből egy, ahogy Gyula is szokta mondani, meg ahogy te is mondtad, Éva, egy még nagyobb és egy még erősebb fa nőjön ki. Úgyhogy erre és a jövőre. Köszönöm mindenki munkáját, egészségünkre!

0: Az élményprogramról Bozsó Gyula, erdész, a kezdeményezés ötletgazdája beszélt.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek, és hogy itt most endüt ünnepelhetjük a Green Destination díjat, ami egy világdíj, és egy picit rárántja a figyelmet Miskolc városára. De azt gondolom, hogy a legfontosabb egy kicsit ilyen intermezzóként, hogy én készültem polgármesternek egy személyes ajándékkal is, illetve majd lesz egy kis közösségi ajándék is, amit szeretnénk gyorsan átadni, mielőtt a beszédet megkezdeném. Aki volt már valaha életében Gastro Expressen, az tudja, hogy nagyon sokszor úgy kezdődik, hogy ez a Gastro Express, hogy én bemutatkozok, mint Bózsó Gyula erdész, és felszoktam tenni azt a kérdést, hogy tudjátok-e, hogy hogyan megkülönböztetni az igazi erdészt az álerdésztől. És erre nem egyszerű a válasz. Minden igaz erdésznek van saját sompálinkája és saját szarvaskolbásza. Innen lehet azt tudni, hogy én nem egy miskolci színész vagyok, hanem én tényleg az Észak-Erdő ZRT-nél dolgozok, hogy ezt bizonyításként átadnám polgármester úrnak egy saját készítés sompálinkája. Jó, és akkor lenne egy hivatalos átadó ajándék is. Ezt a kis ajándékot polgármester úrnak, ezt egyenesen Berlinből hoztuk, meg is van címezve szépen polgármester úrnak, illetve látszik is, hogy ez Berlinbe lett feladva. És majd meg is kérem polgármestert, hogy bontsa ki, ugyanis ez, és el is árulom, hogy mi van benne, bár ajándékot nem nagyon szokás, hogy előre leszpoilerezni, de mégis azt gondolom, hogy egy fontos információ. Amikor ott álltunk a színpadon, és itt jó pár olyan ember van most itt a teremben is, akivel Berlinben közösen vettük át ezt a díjat, akkor volt velünk egy magyar zászló, amire büszkén feszítettük ki ezen a színpadon, és amikor lejöttünk és átvettük a díjat, akkor pedig ezt mindenki aláírta, aki ott volt, és úgy gondolom, hogy ez a relikvia, vagy az erekje, ez polgármester úrat illeti, illetve hivatalosan is Miskolc városát illeti, úgyhogy ezt szeretném most átadni polgármester úrnak. Nagyon sokféleképpen és sok oldalról meg lehet közelíteni magát a projektet, honnan indult. Én egy picit ettől most eltekintenék, hiszen szerintem az itt lévő szereplők mindenki úgy nagyjából tisztában van, hogy hogyan is született maga az Ehető Erdő, az Erdély Gastro Express. Az ugye egyértelmű, hogyha ha már születésről beszélünk, és akár mint gyerekként tekintünk erre a kis projektre, akkor egyértelmű, hogy a szülőszoba maga Miskolc és maga a Bükkhegység. Úgyhogy én azt gondolom, hogy itt újra hazatértünk, és egy ilyen gyönyörű tapét, amit mögöttünk van ebben a teremben, és szerintem szintén azt jelképezi, főleg, hogyha jobbra nézek, hogy mennyire csodálatos helyen élünk, és mennyire csodálatos helyen tudjuk ezeket a projekteket megvalósítani. Alapvetően, hogyha megnézzük a projektet, akkor három fő pillérből áll, és nagyon sokszor szintén el szoktuk mondani, ez az élmény, tudás és gasztró. Ezt nagyon sokszor elmondjuk, de ahogy Petőfi is mondta, a szavak csak szavak, hogyha megengeditek, nagyon röviden egy picit most kivételesen, ezt én kifejteném, ezt a három szót, és picit, mint a hagymának a rétegeit megnéznénk, hogy mégis mi áll ezen szavak mögött. Kezdjük az elsővel, élmény. Miért is ad ez élményt ez a program, és miért is emelhette a mi élményünk a világ első helyére ezt a programot? Van egy Lilafüredi Állami Erdély vasútunk az Észak-Erdő ZRT üzemeltetésében, itt ugye a Bükk városa mellett. Én azt gondolom, hogy aki valaha életében utazott már a Lilafüredi Állami Erdély vasúttal, az egy maradandó élményt visz magával. Szerintem mindannyian, és hogyha nem is csak Miskolcban gondolkozunk, hanem picit országos szintre is kivetítjük, azt gondolom, hogy szinte majdnem mindenkinek ismerősei, család vagy saját élménye kötődik mondjuk egy osztálykiránduláshoz, egy családi rendezvény, egy családi kiránduláshoz, hogy a Bükki Nemzeti Park szívében utazhatott a Lilafüredi Állami Erdély vasúttal. A maga nemében ezzel a kis 20 km/órás sebességgel zakatoló, nyitott kocsikkal egy olyan atmoszférát ad. Én azt gondolom, ahogy egy 6 éves kisgyerek fogalmazott egyszer egy ilyen marketing videóban, nagyon tetszett, hogy besüt a nap, fúj a szél. Én szeretem. Szóval én azt gondolom, mi is nagyon szeretjük Miskolciként a Lilafüredi kisvasutat, és ha megnézzük az attrakciójot, tényleg úgy fűzi föl a gyöngyszemeket, a turisztikai gyöngyszemeket, mint valami füzér. Gondoljuk bele, tehát a Diósgyőri vár mellől indul, szinte szomszédságból, végállomás étterem, elindulunk, zakatolunk felfelé. Ugye megérkezünk Lilafüredre, előtte áthaladunk Magyarország legnagyobb és leghosszabb kisvasúti mérvölgyi viaduktján, két alagúttal, ott van a hámorító Lilafüredre megérkezve, vagy a két egyedülálló Bükki Nemzeti Park által üzemeltetett barlang, a Méztufa barlang, illetve a Csepkő barlangunk. Majd megyünk tovább Lilafüredről, így nyilván itt van még a vízesés, amit nem lehet kihagyni, vagy akár mondjuk a palotaszálló természetesen az ékkő, maga a függőkertjével. És ha megyünk tovább ezen a pályán, ebből az íből íbe közlekedő hegyi kis pályán, akkor elérkezünk Magyarország első számú ipartörténeti műemlékéhez, az Üskóhoz, majd pedig tovább haladva gasztronómia szempontból is jelentős állomás, ugye a Pisztrángos, és végül ugye a célállomás Garadna. És hogyha még ezt hozzáveszük azt, hogy mindez a hátteret az erdő, a Bükkhegység biztosítja, akkor azt gondolom, ez egy olyan kombináció, ami turisztikai szempontból halálos, ha fogalmazhatok így, hogy tényleg lenyűgözi az embert, és nem lehet megkerülni. Tehát én azt gondolom, hogy ha valaki ezen az útvonalon végigmegy, hogy akár kijön hozzánk gasztroexpresszezni, és egy nem járt szárnyvonal ugyanezt megteszi, akkor azt gondolom, hogy csodát fog látni. A második pillére az a tudás. És de milyen tudásról van szó, erről is beszélünk két gondolatot. Itt van egy generációs tudás, ami az erdészek fejében létezik, és nekünk nagyon sokszor ez triviális, magától értetődő. Viszont mi azt látjuk, hogy amikor ezt mi tálcán átadjuk a nagy közönségnek, és ők rájönnek arra, hogy ők valójában használható tudást kapnak. Olyan tudást kapnak, amit utána be tud építeni a mindennapokban, be tudja építeni a családja, a saját maga egészségét megvalósító gasztronómiájában, a családi étkezésekben is. Én azt gondolom, hogy a mai világban, ebben a felfokozott rohanó világban azért ezt mindenkinek egyszer el fog jönni ez a pillanat, amikor tudjuk, hogy az egészségünk a legeslegfontosabb, és majd Zahár Gábort idézem, ugye a magyar ember később villával ássa meg saját sírját. Tehát hogy nagyon-nagyon fontos azt elmondani, hogy igenis figyelnünk kell arra, hogy amit megeszünk, illetve amit beviszünk a kis testünkbe, az tényleg egészséges legyen, és ráadásul fenntartható módon tegyük mindezt, tehát fenntartható forrásból származzanak ezek az élelmiszerek. Én azt gondolom, hogy ezt a tudást mi erdészfejjel átadjuk a nagy közönségnek, akkor a ide látogatók zsigeri szinten fogják azt megérezni, hogy ez nekik hasznos és fontos, és szívesen jönnek vissza. És az utolsó pedig a gasztronómia. Hát a gasztronómia, én azt gondolom Miskolc városán, ha végigmegyünk itt a völgyön, akkor láthatjuk, hogy a gasztronómia az reneszánszát éli, új éttermek nyitnak, nagyon-nagyon-nagyon stabil bástyák vannak, végállomás étterem, akár a palotaszálló is még sorolhatnám a jobbnál jobb miskolci éttermeket, ahol felismerték azt, hogy itt a bükk az a saját kis kertünk. És ez egy hatalmas lehetőség, és ha sztorit akarunk, akkor, ahogy szoktam mondani, nem madagaszkári vaníliát és nem tengergyümölcsei pizzát kell készítenünk, hanem itt van nekünk a bükk, és olyan alapanyagokat tudunk bevinni, az erdélyi tisztes füvet, aminek gomba íze van, a szagos műgét, vagy a hagymaszagú kányazsombort, amivel a legtöbb ember nem is találkozott. És hogy ezt meg tudjuk nekik mutatni, hogy igenis tiszta forrásból származó egészséges alapanyagokat tudnak fogyasztani éttermi szinten, akkor azt gondolom, hogy ez egy igazi példamutatás, és én bízok benne, és teljesen hiszek abban, amit polgármester úr is mondott, hogy ez a befektetett munka előbb-utóbb valahol ki fog jönni, ki fog törni, és én biztos vagyok benne, hogy ezek az éttermek még nem érték el azt a minősítést, és nem kapták meg azt a díjazást, amit megérdemelnek, és én biztos vagyok benne, hogy ez meg fog történni előbb-utóbb, legyen ez egy zöld Michelin csillag, vagy bármilyen egyéb más formában. Úgyhogy én azt gondolom, hogy tudunk még hova menni ez ügyben is. És ez a hármas kombináció adja véleményem szerint azt a sikert, ami miatt, ha most a hétvégére tekintek, akkor azt látom, hogy Teltházban a Bükki Nemzeti Park járatain, Teltházban a Miskolc város TDM által megszervezett járatokon is, és az emberek szívesen jönnek vissza, és amikor mi szondázzuk azt, hogy a vendégek honnan érkeznek, akkor azt látjuk, hogy nem csak Miskolcról, hanem nagyon sok esetben még külföldről is eljönnek erre a programra. Nagyon sok példát tudnék erre mondani, akár Ausztriából, vagy Franciaországból is érkeznek hozzánk vendégek, vagy akár a klasszikus küldő országokból, ugye a V4-ekből, de az ország más részéről is nagyon szívesen jönnek erre a programra, és ez pedig segít nekünk arra, hogy töltsük a szálláshelyeket, töltsük a vendéglátó helyeket. Úgyhogy én azt gondolom itt zárszóként, hogy valójában ezzel a programmal tényleg egy ökoszisztéma lőtt létre, és hogyha így körbenézek, akár a Génius könyváruházra, Kondás Vilmosra, a Bükki Nemzeti Parkra, az Innotime-ra, a TDM-re, akik nagyon-nagyon köszönjük, hogy végig felkarolt minket és végigfogta a kezünket, ezért külön köszönöm Enikőjéknek, a palotaszálló minden egyes tagjának nagyon szépen köszönjük, hogy végig ott voltak mellettünk, és azt ne felejtsük el, hogy az első erdélyi Gasztro Express is a palotaszállóból indult, úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönjük nekik, hogy ez most megvalósulhatott, és ez a díj is azt gondolom, hogy ennek egy folyamánya. Hogyha kicsit balra nézek, akkor a Visit Hungary-nek, aki szintén felkarolta a kezdeményezést, nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy támogatja ezt a kezdeményezésünket. A városnak minden formában, felsorolni se tudom, hogy mennyire sok szereplő van, aki a mellénk áll, szintén Bükki Nemzeti Parknak, a Bona Agrikólának, és mindenkinek, én azt gondolom, a sajtómunkatársának, Észak-Erdő Zrt-nek természetesen, akik én azt gondolom, hogy úgy állnak hozzánk, hogy látják azt, hogy ez egy olyan projekt, ez egy olyan program, amit érdemes megmutatni nem csak Miskolcon, hanem egy picit országos szinten. Én nagyon szépen köszönöm, hogy én is részese lehetek ennek a programnak, további jó, remélem kis konzultáció is kialakul, és tényleg kóstoljátok meg azokat a különleges alapanyagból készült csodákat, mert hogyha csak a menükártyákat valaki elolvassa, és így végigfuttatja a szemét, hogy milyen hozzávalóból készült, akkor ez tényleg nem a rántott hús, meg nem a palacsinta kategória, úgyhogy szerintem most egy picit, tényleg, ahogy a projekt is van, egy kicsit példát mutattunk a világnak, és erre legyünk büszkék. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok.

0: Végezetül rádiónknak Asztalos Dániel, a Végállomás Bisztró szakácsa mutatta be az étel különlegességeket.
1: Hogyan került bele ebbe a projektbe?
2: Én úgy kerültem bele, hogy most végeztem az iskolában, és volt egy nagyon jó lehetőségem, hogy oda kerültem a végállomásba, és Darab Ádámmal, a séffel egy nagyon jó kapcsolatot tudtunk azáltal ápolni, valamint az egész konyhával, és belecsöppentem hirtelen ebbe a Green Destinations-be, a Bükk városába, és most nekem volt szerencsém itt ezt az egészet bemutatni és ismertetni a kedves vendégekkel, valamint elmondani azt, hogy mi hogyan akarjuk az erdőt megjeleníteni a különböző ételeinkbe, különböző fogásokba, vagy akár a desszertjeinkbe.
1: Tehát mondhatjuk, hogy ezeket a fogásokat, amiket most itt az asztalon láthatunk, azt a Végállomás bisztróban is megkóstolhatják a vendégek.
2: Valamilyen formában igen, ugye mi szezonális étlappal dolgozunk, ezek mindig valamilyen szinten változnak. Ahhoz mérten, hogy mik az éppen finom, friss és üde termések, akár virágok, vagy akár kis növényeskék, amiket mi be tudunk építeni az adott ételbe. Valamilyen formában mindegyikkel lehet találkozni, gondolok itt például a madársóskára, ami most éppenséggel az egyik szezonális desszertükön van rajta, vagy akár a podagrafűvel, akár a csipkelekvárral, úgyhogy ezeket mind-mind megpróbáljuk jeleníteni az adott étlapon.
1: Be tudnám mutatni, hogy mit is látunk most?
2: Persze, balról-jobbra haladnék, itt bal oldalt kezdenénk egy blinivel, ő egy orosz palacsinta, rajta van egy házi kistermelői szarvasgombás sajt, Sándor Tamásról, egy kis vadalma, benne a vadalmában jelenedik meg az erdő lényegében, valamint egy kis pirított fenyőmaggal. Készítettünk még egy medelint, ő egy kisebb édesség, ő rajta van egy házilag készített lucpúder, a fiatal rügyeket leszedjük, lényegében kiszárítjuk, és porrá őrőjük, valamint a madársóska. Neki egy kicsit kellemes íze van, és ehhez a desszerthez nagyon jól élik. Mellette egyen jobbrán van nekünk egy rókagombahabunk, ő házilag fermentált spárgával van kicsit megbolondítva, valamint friss erdei zöldekkel, podagrafű, akár turboja, és a családnak a virága, ami egy ehető is nagyon feldobja ezt az egész kis falatkát, valamint készítettünk még egy őszterint, házi brióssal és házi csipkelekvárral.
1: A szakács oktatása közben gondolta volna, hogy ilyen magasságokba fog kerülni már rögtön a nagybetűs életben, a hivatásában, hogy növényekből állít majd össze ételkülönlegességeket.
2: Szerencsére nagyon jó mentoraim voltak, akik terelgettek ezeken az utakon, és így elég hamar el tudtam érni azt a szintet, amiben én igazán ki tudok teljesedni, és úgy érzem, hogy most ezt el is értük. Valamint én mindig azt vallottam, hogy a fenntarthatóság nagyon fontos eleme az egész vendéglátásnak, és igenis meg kell mutatni, hogy mit tudunk beleadni, mi az a hozzáadott kis érték, amit egy-egy ételbe bele tudunk csempészni, hogy a szakács is észrevehető legyen egy adott kis falatkában, vagy akár a térség, ahol vagyunk, megjelenjen a tányéron.
1: Mi kell ahhoz, hogy valaki séf legyen?
2: Hát ez egy nagyon összetett dolog. Nagyon sokan azt hiszik, hogy ha valaki már beáll a konyhába és megcsinálgatja az ételeket, akkor ő séf, viszont ez nem így működik szerintem. A séfnek nagyon jól kell csapatba dolgozni, össze kell tartani az embereket, rendeléseket kell összeírnia, koordinálni kell lényegében az étteremnek a konyhai részét, úgyhogy ez egy nagyon összetett és nagyon nehéz feladat. Erre igazából születni kell az embernek.
1: Ön mikor érheti el a séf kinevezést?
2: Hát igazából ezt nem tudom így meghatározni, hogyha egyengetem a kis utacskámat, amit én szeretnék elérni, akkor a saját céljaim szerint minél hamarabb, és remélem, hogy ezt akár egy ilyen 4-5 éven belül el is tudom érni, akár itt a térségben, vagy akár más olyan helyen, ahol ezt a fenntarthatóságot én meg tudom mutatni a tányéron.
1: És az azt jelenti, hogy nem is feltétlenül kell külföldre mennie valakinek, hogy igazán jó szakember lehessen.
2: Igen, abszolút, hiszen Magyarországnak nagyon jó ilyen kincsei vannak, hogyha fogalmazhatok így. Nagyon sok helyen van a közelségben erdő, olyan alapanyagok, amit máshol nem jelennek meg. Úgyhogy abszolút, hogyha valaki Magyarországon marad, minden lehetősége megvan ahhoz, hogy ilyen magas színvonalon is elég szép eredményeket elérjen.
1: Végezetül a vendégek hogyan fogadták az ehető erdőnek az étlapját a Végállomás bisztróban?
2: Eleinte legjobb tudomásom szerint kicsit nehezen szoktak át a már megszokott stílusból erre a fenntartható gasztronómiára, viszont szerencsére most az a tapasztalatunk, hogy nagyon sok ember nyitott arra, hogy megkóstoljon új dolgokat, és szerencsére nagyon sokan is szeretik ezeket a dolgokat.
1: Nagyon köszönöm a riportot, és gratulálok a munkájához.
2: Köszönjük szépen!

0: Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban a Miskolcnak nemzetközi elismerést hozó élményprogramot mutattuk be. Köszönjük figyelmüket, további tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője, Grunda János nevében is, a műsorvezető, Farkas Erzsébet, a viszont hallásra.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Az erdő fohásza.
1: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál a szerkesztő Tikovics Ernő. Minden évben május második hétvégéjén van a Vándormadarak világnapja. Ez a jeles nap a madárvonulás természeti jelenségére és a vándorló fajok védelmének fontosságára hívja fel a figyelmet. A szervezők minden évben kijelölnek egy témát, ami különösen aktuális. Az idei szlogen: énekelj, repülj, szárnyalj, mint egy madár. A következő percekben Balázsi Pétert, a Bükki Nemzeti Park igazgatóság Dél-Borsodi tájegységének természetvédelmi őrét hallják.
2: A Madarak és Fák napja az már 1906 óta velünk van, viszont ez a nemzetközi nap, ez a vonuló madarak világnapja, az 2006 óta létezik. Az ENSZ-nek a környezetvédelmi alapja hozta létre, egy jó 100 éves lemaradásban van, viszont megtörtént az a felismerés, ami már a 20. század közepétől él, hogy a madarakat nem csak ott kell védenünk, ahol szaporodnak, vagy ahol telelnek esetleg, hanem a vonulási útvonalaikat is védeni kell, mert hiába van mondjuk egy fehér gólya biztonságban Magyarországon, meg Dél-Afrikában, csak éppen közte ott van még egy kontinens, ahol bárhol bármi történhet vele.
1: Mondtad, hogy az ENSZ kezdeményezte ezt a napot, akkor ez nem kötelező minden ENSZ tagállamban?
2: Ez olyan, mint sok másik ilyen nemzetközi egyezmény, hogy vagy csatlakozunk hozzá, vagy nem. Ugye ilyen például pont a vonuló állatok, a vándorló állatok védelméről szóló 1979-es Bonni egyezmény is, ami annyival különlegesebb, hogy nem csak a madarakat említi, hanem a vonuló denevéreket, lepkéket, tokféléket és rengeteg egyéb más állatfajt is, úgyhogy már a vonuló állatokra, vonuló madarakra nagyon jól felfigyelt a tudomány, hogy ténylegesen nem csak ott kell védeni, ahol költ, mert hiába védjük mi itt a fecskéinket, ha a vonulási útvonalakon elpusztul a nagy részük.
1: Elpusztul a nagy részük?
2: Valószínűleg igen. Az első éves madaraknak ugye nagyon nagy százaléka, főleg a kistestvű énekeseknek nagyon nagy százaléka pusztul el, de egy-egy időjárási anomália, vagy például a vonuló, illetve a pihenőhelyek megszüntetése az nagyon-nagyon komoly kockázattal jár.
1: Mondtad, hogy mit tesznek esetleg a vonuló madarakkal útközben, de mi az, amit tenni kell a vonuló madarakért?
2: Nálunk a költőtelelő, nálunk átvonuló madarakat védjük. Európa jelentős részén ez így van, viszont sokszor tőlünk délebre lévő államokban, ugye gyakorlatilag mindenki hallott már arról, hogy milyen vadászat, de inkább sok helyen madármészárlás van, ahol általában nem a táplálék miatt pusztítják el a madarakat, hanem akár ingyenségnek tartják, akár hobbiból mészárolják le. Ezekre az államokra nyomást kell gyakorolni, hogy mind az illegális madárlelövések, illetve ott lehet, hogy legálisnak számító madárpusztítások megszűnjenek, valamint az élőhelyeket is megőrizzék, mert ténylegesen nem egy statikus helyzetbe kell gondolkodnunk, hogy a madár itt van, és akkor itt védjük, hanem az egész előfordulási területén védenünk el.
1: Nyilván mi, ha madárvonulásban gondolkodunk, vagy madárvonulásra gondolunk, a fecskénél gólyánál megáll a tudomány, tehát ez egy világméretű jelenség.
2: Igen. Ugye mi, ha vonulásról beszélünk, azt mondjuk, hogy tavasszal északra jönnek a madarak, ősszel északról délre. Vonuló madaraknál tényleg a fecskére, gólyára gondolunk elsősorban, de például a cinegefajok is vonuló madarak, csak ők nem úgy mennek, hogy ez bele van kódulva az evolúciójukba, hogy akkor most megindultunk, és akkor megyünk, hanem ők a táplálék után vándorolnak gyakorlatilag, így van, amikor télen százezres nagyságban is kaphatjuk a különböző szén, kék cinege és egyéb cinege fajokat Észak-Európában, mert ott lehet, hogy táplálék szűkösség van, még nálunk mondjuk sikeresebb volt valami növény, és így jobban találnak maguknak élelmet, de a keressőrűeknél például ez rendszeres, hogyha nagy a fenyő, toboztermés, akkor nagyon nagy számba tudnak megjelenni, még bizonyos években majdnem teljesen ki is maradhatnak.
1: Magyarország az egyik első azon országok sorában, akik a vonulással tudományos szinten kezdtek el foglalkozni.
2: Igen, ezt mondhatjuk, hogy ha a madárgyűrűzést annak veszük, és természetesen annak számít, akkor a világon harmadikként kezdték el Dánia és Németország után a magyar gyűrűzők, Vöneczky Senk Jakab vezetésével a madárgyűrűzést. Van egy nagyon híres anekdóta németeknél nálunk is, hogy Magyarországra visszajött egy gólya, aminek nyíl volt a nyakában, és megállapították, hogy ez valami közép- vagy dél-afrikai nyíl, de volt egy másik hazai sztori is, amikor Hermann Ottónak küldött az egyik nemesnek a leszármazottja Dél-Afrikából egy cédulát még a 20. század elején, hogy itt és itt lőtt egy fehér gólyát Dél-Afrikán belül, rajta volt egy gyűrű, amin a Magyar Királyi Ornitológiai Intézet rövidítése, illetve a madárgyűrű száma volt rajta, úgyhogy akkor vált bizonyossá, hogy a hazai gólyák azok simán lemennek Dél-Afrikáig. Addig sokan ezt nem gondolták. De például itt van a kerecsen sólyom is, amit úgy tartjuk, hogy nálunk lévő madár, és akkor itt jó

0: a parlagisasnál, vagy ezeknél is, aminél úgy gondoljuk, hogy látványosak, egy helyen vannak, max. Egy picit elmozognak, 1000 kilométereket tudnak megtenni, úgyhogy nem is gondolnánk.
1: Akkor több fajta vonulás létezik, mert a mi tudatunkban leginkább a fecskék és a gólyák el, illetve visszaköltözése él.
0: Persze, több oka lehet, van, ami ténylegesen evolúció, a jégkorszakkal magyarázzák, hogy a madárvonulás akkor alakult ki, mikor itt ugye nyáron táplálékbőség volt, télen viszont egyáltalán nem találtak a madarak élelmet, és akkor lementek, de van, amelyik a táplálék után megy, a vonuláson belül is van olyan madarunk például, ami ősszel Boszporusz felé megy le, még tavasszal a Pireneusi félsziget felé jön vissza. Legtöbb madárfajunk ugye Afrika felé, vagy esetleg a közel-kelet irányába vonul, Szaúd-Arábiába, mint például most is Szalakóta került meg Szaúd-Arábiában, egy autó ütött el. De vannak olyan madaraink, főleg északabbra, költőfajok is, mint a kis légykapó vagy a karmazsinpirók, amik vagy a hindusztáni félsziget felé mennek, indiai felé, vagy pedig akár Dél-Kelet-Ázsia irányába. Úgyhogy nagyon változatos, és sokan azt mondják már, hogy mindent tudunk a vonulásról. Na ez egy nagyon beképzelt kijelentés, mivel a vonulás ugyanúgy, mint a természetben, szinte minden dinamikusan változik. Például egy 30 éve, 40 éve még nem gondoltuk volna, hogy télen nem tudunk úgy elmenni az autópályán, hogy az ottani repce Lucerna földeken ne legyenek ott a nagy kócsagok. A szürkegémek, bölömbika egyre inkább áttelel, akár csak a városi fekete rigók, de most már énekes rigótól kezdve nagyon sok fajt láthatunk, ami még egy 40 éve elképzelhetetlen volt, viszont vannak olyan fajok is, amik pont valószínűleg a klímaváltozással eltűnnek a hazai faunába, vagy egyre ritkábbak, amik északabbra költenek, nem jönnek le hozzánk, úgyhogy ez is megesik.
1: Akkor ez nem egy szezonális tevékenység, hanem valamiért mindig mozgásban vannak a madarak. Én nem értettem soha, hogy miért nem marad a fecske Afrikában.
0: Ezt azzal magyarázzák, hogy ilyenkor ott van táplálékbőség, még nyáron ugye nálunk van táplálékbőség, és simán megéri a sikeres költés érdekében, hogy ő visszajöjjön olyan helyre, ahol nincsenek ott a helyi fajok. Ugye Afrikában is rengeteg ott lévő, egész évben ott található madár van, azok konkurenciát jelentenek, még hazai környezetben gyakorlatilag ez teljesen hiányzik, és sokkal jobb a túlélési lehetősége így a fecskéknek.
1: Most már visszajöttek a fecskék, nálunk a rádióban is több fészket rendbe hoztak, és beköltöztek. Jobb most a vonuló madaraink helyzete, mint korábban volt?
0: Inkább sokkal rosszabb. Az aszály az mindent megvisel. Pont az elmúlt hetekben beszélgettünk nagyon sokat arról, hogy rovar is alig van kint. Ez is valószínűleg a nedvességgel is összefügg. A fecskéknek ráadásul a fészkelőhely építéshez is sár kell. Az is hiány. Inkább azt állítanám, hogy jóval nagyobb kihívás előtt állnak most ők. A ragadozó madarain ugye a tavalyi évi pocokgradáció után most úgy néz ki, hogy az lecsengett. Hogy náluk is azért nehézkesebb lesz a táplálékkeresése olyan fajoknak, mint az egerészvő, vagy éppen a vörösvércse. Úgyhogy ez az év, ez elég kemény kihívás elé állítja nem csak a mezőgazdaságunkat, hanem a természetet is.
1: Mondtad, hogy van még mit tanulmányozni a madárvonuláson, nem tudunk róla mindent. Azt tudjuk, hogy hogyan tájékozódnak a madarak?
0: Ez fajszinten is változó lehet, van rengeteg elképzelés, van, amit sikerült bizonyítani, és van, hogy az agyban található kis részecskék a földmágnesességet érzékelik, még más fajok, amik éjszaka vonulnak, azok elvileg a csillagokat nézik, és azok alapján tájékozódnak. Vannak olyan fajok, amik a szülőktől tanulják el, például a libafélék se véletlenül mennek V-alakba, vannak, amelyik meg gyakorlatilag, mint egy kakuk. Ott hagyja ugye a nevelőszülőket, aztán a viszontlátásra lehet menni. Valószínű, hogy valami vagy genetikailag bele van kódolva, vagy valami más alapján tudja kisakkozni, hogy éppen merre kell mennie.
1: Na jó, de ha ugyanarra a fészekre tér vissza, mondjuk a gólya, akkor az legalább egy évig kell, hogy a memóriájában eltárolja azt a helyet.
0: Valószínűleg igen, de azért a gólyák nem egy feltétlen fészekhű madarak. Sokszor a jobb minőségű, valamiért számukra jobb fészekre rászállnak, próbálják azt védeni. Ha nincs olyan madár, amelyik el tudja üldözni másik gólya, akkor sikeresek, de nagyon nagy a változékonyság. Igazából mi is azért, ugye, amikor csináljuk ezeket a gólyafészek alapokat, azért rakjuk ki, hogy a gólyákat próbáljuk oda csalni.
1: Akkor ez a legenda, hogy a saját fészkére tér vissza?
0: Van olyan gólya, nekem mesélték, ami már 25 éve ugyanott költ, ami ugye a gólyánál már a 10 év nagyon jó életkornak számít. Meg a gyűrűzéses adatok is azt mutatják, Tiszabábornán is van olyan gyűrűzött madár, ami évről évre Tiszabábornán belül költött, de mindig más fészekben. Az embereknek megvan ugye a gólyája, visszajött a gólyán, visszajött a fecskén,

0: Csak a tudomány sajnos ezt sokszor nem igazolja, vagy éppen megcáfolja, de vannak olyan példányok, ez is egyedfüggő lehet valószínű, ami ténylegesen oda megy évekig vissza valami miatt.
1: Vannak olyan fajok, amelyeket jobban vizsgálnak így a madárvonulás szempontjából?
0: Természetesen vannak olyan fajok, attól függően is, hogy éppen melyik kutató melyik madárra talál rá, de 2019-ben volt a BirdLife International-nek egy nagy nemzetközi projektje, ami 7 madárfajt emelt ki, ezek közül nálunk is több rendszeresen költő, és ezeken keresztül próbálták megmutatni, hogy ezekre a madarakra milyen veszélyek leselkednek. Ugye a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület is csatlakozott, úgyhogy akkor ez a Hősi Hetes néven futott ez a projekt, ez a program. Olyan fajokra kell gondolni, amik nagy része ismert, vagy éppen mindenhol ott van, csak kevésbé ismert. Természetesen köztük volt a fehér gólya, a vadgerle, ami ugye nagyon népszerű vadászsákmány tőlünk délebre. Olyan látvány fajok, mint a parlagisas, a nálunk csak nagyon-nagyon ritkán előforduló dökkesejű, illetve a barátposzáta, a szintén kedvelt vadászsákmány fűr, valamint a darázsölyv, amiből szintén elég sokat mészárolnak le, mindenfajta indok nélkül, mert ténylegesen azt mészárlásnak gondoljuk, amikor nincs okuk elpusztítani azt a madarat. A darázsölyv is nem fogja össze a házi tyúkot, mivel nevéhez híven nagyrészt méhekkel, darazsakkal táplálkozik, nem zavarja az embereket, nem eszik meg a húsát, semmi ok nincs rá, mégis elpusztítják valami miatt, akár összekeverik más fajjal. De például a kerecsensólyomra visszatérve, ugye az is egy olyan faj, ami nagyon nagy bajban van, a hazai állomány az úgy néz ki stabil, talán egy picit még így növekszik, a kárpáti állomány, viszont a közép-ázsiairól nagyon keveset tudunk, és nekünk is volt megint olyan madarunk, jeladós madár, amit télen befogtak solymászat céljából, és akkor gyakorlatilag éjszaka Afrikában is az a madár elveszett így a populáció számára, mert az olyan, mintha elpusztult volna természetvédelmi szempontból.
1: Május 2. hétvégéje a vonuló madarak napja, vagy a madárvonulás napja. Ez már nem a vonulási időszak klasszikus értelemben. Miért most van?
0: Klasszikus értelemben nem, valójában az egyik legsűrűbb vonulási időszak. Gyakorlatilag egész évben vonulnak a madarak, vagy a táplálék miatt, vagy a fészkelés miatt, vagy más miatt, és ez az április végi, május elejé időszak, nem véletlenül ekkor van a madarak és fák napja is. Madarak egy jó része már fészkel, van, ami már fiókát is nevel, de rengeteg vízimadár, gázlómadár, látványos fajok azok ilyenkor érkeznek, de van olyan magyarországi madárfaj, például az énekes nádiposzát, a berkitücsök madár, vagy a halványgeze, amiknek még max az első egyedei vannak itt május elején. Úgyhogy nagyon el tud húzódni. A parti madarak, amik éjszakabbra költenek, vagy becsődöl a költésük, tönkre megy, azok meg már május végén, június elején simán megjelennek Magyarországon ismét az éjszakabbra költők. Úgyhogy valószínűleg azért nevezték ki ezt a május második hetét, mert ilyenkor van a legnagyobb, leglátványosabb madárvonulás.
1: A Vándormadarak világnapjáról Balázsi Pétert, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság Dél-Borsodi Tájegységének természetvédelmi őrét hallották.

0: Most irodalmi részlet következik. A felolvasó Tóth Levente színművész.
1: Túzokfogás. A nagy rónaságon két tanya gubbaszkodik, se messze, se közel egymáshoz, mint a párban vándorló madár, amelyik összetart ugyan, de külön-külön száll le. Van ott több tanya is, elszórtan nagyobb távolságokra, de ez a kettő még arra is alkalmas, hogy átszólogasson az ember innen-oda vagy onnan-ide. Az egyikben Rimóci szomszéd lakik, a másikban meg Sarkadi szomszéd. Mint hogy a község messze esik, arra a vasút felé a két bús magyar itt telepedett meg állandóan a maga félféltekén. Gazdaságnak ez bizony édes kevés, de csak annál terhesebb lett volna ide kiárogatni messziről, kivált rossz időben, esőben, sárban, amikor a gírhes lovacskák néhol félszárig dagasztanak a marasztaló alföldi szurokban. Az ide-oda mászkálással, ki a földekre, meg haza a földekről, eltelik az idő még nyáron is, amikor pedig hosszú a nap. Hát még ha kurta. Legjobb idekint így tanyát verni, fészket rakni, mint a földön költő madár. Embernek, állatnak jóval több így a nyugta pihenése. Ezt értette meg a két szomszéd is, és annál könnyebb volt így módon a sorsuk, mert mind a ketten érezték, tapasztalták, hogy nincsenek magukban a háznépen kívül sem. Ha csak a pitva rajtóba kiállottak is, láthatták egymást és elbeszélgethettek. Már ahogy a magyar paraszt szokott a nagy pusztákon, ahol kevés szóterem. De ami hang támad, azt a tiszta levegő csodálatos könnyűséggel szállítja, röpíti, el annyira, hogy nem is igen kell túlságosan emelni a beszédet, mégis igen messzire hallik. Mindössze, hogy egy kicsit vontatva kell szűrődnie a szónak, mert így bizonyosabb, hogy jól megértik, s nem kell újra megkérdezni, mit is mondott Kent, szomszéd? Elég cudar téli idő volt, zimankós, olmos esős. A pusztát köd borította, s bizony nem sok öröm telhetett most abban, hogy a síkos, sáros földet, tarlót, ösvényt járja az ember. Rimóci szomszéd mégis a nyakába kanyarította a subáját, s kiindul az ő tanyai viskójából. Mint hogy szenvedélyes pipás ember vala, most is rágta a csutoráját. A kurtaszárú cseréppipa ott füstölt, sercegett és bűzlött közvetlenül az orra alatt, úgy haladt a Sarkadi tanya felé, amelynek az udvarán ebben a disznó időben is fát hasogatott a gazda. Udvart mondtam, minthogy a Sarkadi tanya belsősége be volt kerítve, ellentétben a Rimóci tanyával. Igaz, hogy csak napraforgó kúró volt a kerítést, és aközt is könnyen kibújhatott a majorság, ami volt, de azért kerítésnek festett mindenképpen. Adj Isten, szomszéd! Kezdte a szót a vendég. Fogadj Isten! Felelt a gazda, és miután beleköpött a bal markába, és nyakon fogta ugyanazzal a tenyerével a fejszenyelét, s rábillentette a szerszámot a vállára, jobbjával kezet nyújtott. Mi jót hoz Kent? Kérdezte szokásból, a jónak különösebb reménye nélkül. Jövök valamivel. Csinálhatnánk tán ketten valamit. Egyebet úgyse csinálhatunk. Sarkadi szomszéd vállat vont. Csak nem akar Kent belátogatni Kecskemétre? Igaz, hogy fene olcsó az idén az újbor, és nem is rossz. Dehogy, eszemben sincs, beragadnánk a sárba. Előbb eláznánk kint, mint odabent. Máson jár az eszem. Hát, ha megmondaná. Azért jöttem. Láttam ma reggel a zsidó repcéjén egy nagy falka túzokot. Azokra most olmos eső esik. Sarkadi bólintott. Muszáj, hogy essék rájuk. Hát, oszt, szereti-e Kend a túzok pecsenyét, evette már? Nem igen kínálgattak vele el eddigé. Lehet, hogy szeretem, ám bár még nem kóstoltam. No, ha úgy akarja... Itt sejtelmesen elhallgatott, ami Sarkadit nyugtalanította. Van Kentnek? Kérdezte. Lehet kettőnknek is, volt a rejtett értelmű válasz. Akkor hát csak legyen, bíztatta a szomszéd. Vegye föl Kend a subáját, és menjünk. Hova a csudába, nem mondaná meg előbb? Ha miért ne? Túzok fogni. Megkergülken, hiszen az elrepül. Elám, ha repülni tud. De a miénk most nem tud. A miénk, mondja Kent. Az hát, ha akarjuk. Hát én bizisten akarnám. Na, akkor csak fogadjon szót, siessen. Na, de mégis, ennyi. Nem hallott még ilyet? Na, igaz. Sokáig városi ember volt Kent. Bent dolgozott, mielőtt megkapta a jussát, oszt paraszt lett. Hát értse meg, olmos eső esik. Attól a túzok szárnya összeragad, a tolla egymáshoz fagy, nem bír fölszállani. Beterelhetjük az egész falkát Kenthez, minthogy sövénye van. Sarkadi lelkesen toppantott. No, ezt megpróbáljuk. Derék emberként, hogy nekem is szólt. Hiszen egymagam mire mennék, két oldalt kell azt keríteni. Igaz. Azt mondom, hogy itt a kerített hely is jobb. Az is igaz. Menjünk. A két szomszéd elindult neki a pusztának, ám bár köd van, mégis látni annyit, hogy tájékozódni tudnak. A zsidó repcéje nincs valami messze, a kanyargó ér segít nekik, hogy annak a medrében haladván kevesebb lássék belőlük. Rimóci most megáll. Na, látja-e már, szomszéd, ahun vannak a, vagy egy tucatan? A vezérjök nyaka, mint a cövek. Látom, szomszéd, a többi, mint egy-egy kupac úgy sötétlik egy helyt. Na most? Úgy gondoltam, hogy én megyek balra, Kent megy jobbra. Jó nagyot kerülünk, és amikor a repcetábla túlsó oldalán leszünk, befelé fordulunk, neki a túzokoknak. Azok majd elindulnak, ha föl ne pröpülhetnek. Éppen úgy lesz. Aztán mind tereljük. Ahová nekünk tetszik, ennyi de fene fürgelsze van Kennek. Elválnak, és Kiki halad a maga útján. Sokáig csetlenek botlanak a nehéz járású szántás rögein, s végre nagy kanyarodóval neki fordulnak a repce sarkának. Akkor is csak a régi rendes csetléssel botlással közelednek. A túzok vezér nézi, figyeli őket egy darabig, de nem nagyon bizalmatlanul. Ilyen subás parasztot eleget lát, nincs attól mit tartani. De hogy mindegyre errébb húzódnak, s mi több, ketten is vannak, mégsem nagyon szereti a túlságos barátkozást. Előre lép egy párt, aztán két-három lendülettel neki íramodik, és szárnyra akar kelni. Hanem hát nem lehet. Igaza volt a tanyás parasztnak. Az olmos eső rárakodott az erős, széles evezőtollakra, s egymáshoz tapasztotta valamennyit, még mozdítani se bírja a szárnya könyökét a hatalmas nagy madár. A többi ugyanígy soron van. Amikor a vezér elindul és gyalogolni kezd, ők is lemondanak a szárnyalásról, és infanteristákká züllenek. Gyalogolnak. Eleinte csak lassan, méltósággal, de amint a két ember jobbról is, balról is egyre közeledik és szorongatja őket, rajtok is jelentkezik valami izgatottság. Megpróbálkoznak még egy párszor a röpüléssel, hát ha nem hiába, de aztán hamarosan megadják magukat. Nem erőlködnek a lehetetlennel, hanem lábalnak, inalnak, döcögősen futnak. De hogyan futnak? A vezérkakas elől, a többi utána. A két tanyás szomszéd pedig valamennyi után. Most tűnik csak ki, hogy kinek mit ér az ina. A túzokok bírják, azok nem csúsznak, nem siklanak. Loholnak, mint a struccok. A két ember uzsgyé a nyomukban, léhegnek. A subályok ugyancsak alkalmatlan nekik, melegszenek alatta, hisz tulajdonképpen nincs hideg. Amikor hideg van, nem esik olmos eső. Éppen csak, hogy nem olvad, hanem ha fagy. Az eső is mindjárt megfagy, amint lehull. Biztatják egymást, hely, sarkadi szomszéd, ne hagyja Kent! Egy kicsit előre, még előrébb, nehogy visszaforduljanak, a tanyának tartson Kent! Vigyázzon, vigyázzon! Rimóci szomszéd, az áldóját! Tart a különös versenyfutás, s a túzogok ezt igen könnyen bírják, sokkal könnyebben, mint a két ember a nagy csizmával. Csak legalább a suba ne volna! Azt le kell dobni, hely, sarkadi szomszéd, vesse le, hányja le Kend is, majd utána jövünk. És fut a két tanyás, most már suba nélkül. Fújnak, izzadnak, szidják a túzokokat, káromkodnak, hely az apátok lelkét. De valósággal a tanyának tartanak. No, szomszéd, szorítsa Kend, csak egyszer bent legyünk. Túl ne ereszze Kend, mert akkor kezdhetjük előről, jobban inaljon Kend. alig 200 lépésnyire vannak a tanyától. A túlzokoknak persze eszükben sincs, hogy oda betérjenek. Erre jöttek, mert hisz nem félnek a pusztai viskótól, megszokták már, hogy azok ott gubbaszkodnak télen-nyáron. Hajrá, sarkadi szomszéd! Ne reszekend, Rimóci! Tyű, már túlfutnak! Nem bírunk velük! Lóra kellett volna ülni! Elibe most! Előzzekend, azt a bányat lábikráját kennek! Fújnak, mint a gőzgép, és észre se veszik, hogy mialatt így kergetőznek, fogócskáznak, a köd oszlani kezd, és kibújik a homályos párázat közül a fényes arcú nap. Attól, hiába, hogy csak télies a mosolya, mégis melegebb lesz valamicskét. A napsugár végig símogat mindent, az ólomszárnyú túzokokat is. Azok, mintha csak tudnák, hogy mire jó nekik a verőfény, újra emelgetik a szárnyukat, és lám, most már lehet. A jégpáncél letöredezik, leszakadozik róluk. Egyszerre csak nagyokat csapkod a szárnyával valamennyi, és elkezd emelkedni fölfelé, mintha megelégelték volna a futást, és most másféle versenyt kínálnának a velök kergetőző tanyásoknak. Azok megállnak, összenéznek. Egy darabig hallgatnak. Hát szólni úgy, hogy ilyen tudnának, úgy lihegnek. Sarkadi szájtátva bámul, és neheztelő hangon kérdezi. Látja-e, Kend? Rimóci röstelkedve felel. Az ám, a nyila csapjon beléjük. Ott mennek. Egyszerre fordulnak meg aztán, minthogy egy gondolatuk van. Menjünk a Subáért.
0: Bársony István Túzokfogás című írását Tóth Levente olvasta fel. Ezzel az erdőfohász szamára véget ért. Búcsúzom a zenei szerkesztő Túri Sarolta és a technikai munkatárs Birincsik Márton nevében is. A szerkesztőt Tikovics Ernőt hallották.
2: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
3: Három óra.
2: Hírek a Szent István Rádióban.
4: Pünkösd a húsvéti időszak megkoronázása, közölte a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia sajtószolgálata, mint írják. Pünkösd a húsvét után a legrégebbi, a harmadik legnagyobb keresztény ünnep, amely idén május 24-ére esik. Erőt kaptok és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Szamáriában, sőt egészen a föld végső határáig. Idézik a sajtóközleményben az apostolok cselekedetének első fejezetéből a 8. verset. Hozzáteszik, Isten lelke, aki kezdettől fogva már a teremtés hajnalán jelen volt, aki rejtetten képekben és szimbólumokban megjelent az ószövetségi könyvekben és Jézus életében is, húsvét után 50 nappal ismét rejtetten, titokzatos módon, lángnyelvek formájában kiáradt Jézus anyjára, Máriára és a tanítványokra, és erőt kaptak ahhoz, hogy Jézus tanúi legyenek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Szamáriában, sőt a lélek erejével eljussanak egészen a föld végső határáig. A Moltiszaújvárosi üzemében üzemi baleset történt, külső beavatkozásnak nem látták nyomát, hangsúlyozta a MOL elnök vezérigazgatója péntek délután a helyszínen tartott sajtótájékoztatón. Hernádi Zsolt elmondta, az üzemegység nem állt működés alatt, karbantartó tevékenység folyt benne, élettartam hosszabbítás érdekében. Információik alapján egy csővezetékben szénhidrogén robbant be, tette hozzá. Elmondta azt is, hogy az esetet a hatóságok mellett a MOL a kormány szakértőivel együtt is ki fogja vizsgálni. Mint mondta, a helyszínen a hatóságok azonnal elkezdték vizsgálni, hogy került-e káros anyag a levegőbe, vagy veszélyben van-e a lakosság. A vizsgálatok alapján nem került ki olyan mennyiségű káros anyag a levegőbe, ami bármilyen formában veszélyeztetni a telephelyen tartózkodókat vagy a városban élőket. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter közölte, a történteknek nincs hatása az ország üzemanyag ellátására, és az üzem tevékenységét folyamatszerűen lehet majd visszaállítani. Kapitány István a sajtótájékoztatón részvétét fejezte ki az elhunyt hozzátartozóinak, és biztosította őket arról, hogy a magyar kormány minden támogatást meg fog adni a tragédia átvészeléséhez. Sulyog Tamás köztársasági elnök, Orbán Viktor a Fidesz elnöke, volt miniszterelnök, továbbá a kereszténydemokrata néppárt is részvétét fejezte ki a tiszaújvárosi MOL üzemben történt robbanásban elhunyt családjának. Árad a gyűlölet és az erőszak, ezért megalakítjuk a védvonalat, írta Orbán Viktor a Fidesz elnöke a közösségi oldalán. A korábbi kormányfő azt is hozzátette, számíthattok ránk. Orbán Viktor posztjában megosztotta Kocsis Máté bejegyzését, amelyben az ellenzéki politikus bejelentette a jogsérelmek megakadályozására hivatott védvonal létrehozását. Kocsis Máté kifejtette, van, aki szerint túl sokáig tűrtük a tiszás erőszakot és az áradó gyűlöletet, és van, aki szerint még tűrnünk kellene. Azt írta, egyre többen vannak, akik szerint túltolták a féktelen indulatot, különösen a választások óta. Fenyegetőző politikusok, uszító liberális újságírók és vérgőzben tomboló influencerek lepték el a nyilvánosság tereit, fogalmazott. A politikus bejelentette, az erőszakra és gyűlöletre adott válasz első lépéseként meg kell védeniük a vegzált és üldözött támogatóikat, ezért kiépítik a védvonal országos hálózatát a polgárokat ért jogsérelmek megakadályozására, a személyes támadások elhárítására, az erőszak megfékezésére és az állami túlkapások figyelésére. Védelmet kapnak azok, akik bármilyen atrocitást szenvedtek el politikai véleményük miatt, és akik bármi módon áldozatai lettek a tiszás erőszak hullámnak, tette hozzá. Végül az időjárásról. Szombaton napos, száraz idő várható az általában kevés fátyol és gomoly felhő mellett. Estére a legtöbb helyen kiderül az ég. Az északkeleti északi szél egy a Durántúl középső részén és a Börzsöny térsége fölött húzódó összeáramlási zóna kivételével ismét sokfelé megélénkül, helyenként erős lökések is kísérhetik. A hőmérséklet 23 és 29 fok között alakul. Híreket hallottak.

0: Közélet. Délelőtti magazin.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! 2026. május 22-e, péntek van. A közéleti adás szerkesztője Klész Báta nevében is szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban beszámolunk az EGRI Vár nemrégiben kötött együttműködési megállapodásáról. Bemutatjuk a Nők a Társadalomban című tanulmánykötetet, és szólunk még az EGRI Tankerületi Központ legújabb sikeres pályázatáról is. Ha tehetik, tartsanak velünk!

0: Nő a társadalomban címmel jelent meg egy tanulmánykötet. Ennek a kötetnek, amelyben nagyon sok szerző van, majd róluk is említést teszünk, Balogh Judit a szerkesztője, aki az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének professzora. Hát tulajdonképpen középkor, kora újkor, főleg a kora újkor, vagy mind a kettő úgy igazándiból a te kutatási területed, mi még annak idején emlékszem, reformációból, Erdélyből készítettünk együtt sorozatot, de amikor én ezt megláttam a te Facebook oldaladon, illetve hát ugye a Történelemtudományi Intézet Facebook oldalán is én ezt a kötetet, hát én annyira megörültem, meg nőként, történészként az ember nyilván érdekli, hogy régen-régen hogy éltek a nők, mert ugye azért annak idején nem volt az a egyértelmű mellérendelt viszony a férfiakkal, nem bizony eléggé alárendelve voltak. Na itt ebben szépen sorban, aki beletette a maga kis munkáját, próbáltok kronológiailag azért végigmenni a nők szerepén a társadalomban?
1: A kötetnek az elrendezése az kronológikus természetesen, és megpróbáltuk valóban azt bemutatni, néhány tanulmány ez csak, tehát hál' Istennek ma már a magyar nőtörténeti kutatás az nagyon széles körű, nagyon sok helyen vannak műhelyek, és nagyon sok izgalmas kutatás is kezdődött. De igen, tehát hogy az volt a célunk, hogy mivel nekünk a mi intézetünkben több kollégának is a kutatásainak, ha nem is ez a fő ága, de mégiscsak belefut valamilyen módon a nőtörténetbe, vagy talál olyan forrásokat, ahol nagyon izgalmas női alakok megjelennek. Az volt a cél, hogy a középkor végétől, ez Kristóf Ilonának a tanulmánya, koraújkoron keresztül, ami az én korszakom, ezért ott sokkal több tanulmány van, de ez nyilván azért van, mert nekem ez a kedvenc időszakom, de egészen a jelenkorig terjedően nézzük meg, hogy egy-egy esettanulmányból hogyan áll össze, vagy több esettanulmányból hogyan állhat össze egy kép arról, hogy milyen is volt a nők helye a társadalomban.
0: Ugye most csak a korszak, ugye a koraúj korszak a tiéd, meg ugye nyilván neked is van benne saját tanulmányod, tehát hogyha most csak tényleg a koraújkorra szűkítsük le az interjúnkat, hogyan látod, hogyan lehet ezt definiálni? Rosszabb volt, sokkal rosszabb volt, mi ezt hogy élnénk meg, azért egy 21. századi szavazónő, ami azért mondjuk már egy jó száz éve maga a feminizmus is elindult, ugye mondjuk még a szüfrezső mozgalommal, az első egyetemre járás, ugye mi is egyetemet végzettek vagyunk, hát ez mondjuk a koraújkorban elképzelhetetlen lehetett volna, meg hát nem beszélve a családom belüli helyzetéről, pozíciójáról egy nőnek.
1: Egyébként nagyon érdekes, amit mondasz, mert éppen a koraújkorban tudunk már egy olyan holland nőről, aki járhatott egyetemre, borzasztóan bonyolult don, tehát a sok férfi között neki egy ilyen kalitkát építettek, és hamarabb kellett elmennie, bemennie abba a kalitkába, hogy semmiképpen ne zavarjon meg a férfiakat, és később kellett eljönnie, hogy ne is lássák őt.
0: Melyik egyetemre? Hollandiában?
1: Hollandiában, igen.
0: És mondjuk hanyas évekről beszélünk akkor?
1: Ez az 1600-as évek, 17. század, igen. Tehát, hogy van már ilyenre példa, de valóban ez nagyon ritka, amikor ilyen, ez egy ilyen egészen kivételesen nagyon tehetséges hölgy volt. De egyébként már a reneszánszban is vannak olyan szerző nők, akik azt fejtegetik, hogy hát a nő is lehet elég okos ahhoz, hogy esetleg tanuljon. Ami a mi korunkat, a koraújkort illeti, ott a nők helyzetét tekintve van olyan dolog, amit visszalépésnek lehet értelmezni, mondjuk a középkorhoz képest, és van olyan, amit meg előrelépésnek. A visszalépés az érdekes módon, például a reformációnak az a tétele, hogy a szerzetes rendek megszüntetésével a nőknek egyetlen egy szerep adatott már, ez pedig az anyaság és a feleség szerep. És aki ezt nem tudta betölteni, azzal vagy valami probléma volt, vagy pedig akár boszorkányság gyanújába is keveredhetett. Míg a középkorban ugye gyakorlatilag apácának lenni, az egyfajta ilyen egyedülálló női szerepet is jelenthetett, főleg, hogyha valaki eljut a rendfőnök nő pozíciójáig, akkor pedig egy kifejezetten egy hatalommal bíró, rendelkezési joggal bíró nő, ami azért egészen a 19-20. Századig nem volt jellemző a nőkre, mert a nők szerepe az a gyerekekkel és a szolgálókkal együtt gyakorlatilag az úgy, azt mondhatjuk, hogy a férfi háza népe. Tehát, hogy a férfi az, aki politikai cselekvő, és akinek van saját önrendelkezési joga, a nő az a élete nagy részében valakinek a alárendeltjeként éli az életét, ugye egészen addig, ameddig férjhez nem megy, addig az apjának a tulajdona tulajdonképpen, tehát nem, ő magát nem képviseli, és amikor pedig férjhez megy, akkor meg a férje lesz a rendelkező fölötte. Ebből természetesen azt látjuk, hogy egyébként éppen a kora újkor mutat számos példát arra, hogy nagyon sok esetben a nők igyekeztek kitágítani ezeket a nekik adatott kereteket. Ezekről sokszor szoktunk írni. Borzasztó izgalmas azt látni, hogy milyen sok esetben megtörténik, hogy a nők nagyon komoly cselekvési tereket alakítanak ki saját maguknak. De hát emellett ott van a másik oldal, hogy a jogrend, amit a rendelkezésükre bocsát, az viszont egy nagyon szűkös terep. Tehát amit ennek ellenére érnek el, azt ennek ellenére érik el természetesen. De hihetetlenül izgalmas női karaktereket látunk, akik vagy kifejezetten normaszegők voltak, vagy pedig csak egyszerűen ügyesen tudták kitágítani azokat a kereteket, amiket számukra adott a saját korszakuk.
0: A te tanulmányod konkrét emberről szól, vagy egy pici korszakot ölelsz fel?
1: Én azt néztem meg, mert már hosszú ideje foglalkozom ezzel, hogy van a történettudománynak egy olyan forrás típusa, amit úgy hívnak, hogy ego dokumentum. Ennek ugye az a lényege, hogy amit magáról hagy az a valaki, akit kutatni szeretnénk, és ilyen ego dokumentum a levelezés, a magánlevelezés. Ezek borzasztó izgalmasak, mert nagyon sok mindent elárul arról, aki írja, azokról, akikkel levelezik. Tehát egy levelezésből, ha sok levél áll rendelkezésünkre, kiderül a kapcsolatrendszer, kinek írja a leveleket. Az, hogy milyen témákban születnek ezek a levelek, az az illetőnek az érdeklődési körét, a sorsának az alakulását is meg tudja mutatni. Az, hogy honnan írja a leveleket, az azt megmutathatja akár, hogy mondjuk milyen földrajzi területet jár be az élete során, tehát hogy hol tartózkodik, mennyire mobil egy illető például. És én azt vizsgáltam, tehát az én tanulmányom az arról szól, hogy ezeket az ego dokumentumokat, amik főleg naplók, levelezések, vagy akár végrendeletek, hogy ezekben hogyan kutatható, vagy hogyan tudunk kutatni nőtörténetre. És akkor itt hozok természetesen konkrét példákat is, hogy egyes női levelezők milyen módon, például, hogy hogyan, milyen szerepet játszottak. Tehát ugye ez is nagyon fontos, hogy úgy kell vizsgálnunk egy női levelezést, hogy tudjuk, hogy van a női levelezésnek etikettje. Tehát, hogy sokszor nem csak azt, nem vehetünk készpénznek mindent, amit egy női szerző leír, mert rengeteg olyan elem van, ami olyan szerep, amiben neki bele kellett bújni, ahhoz, hogy ő egyáltalán elérjen valamit. Uh-huh. Például sokkal szerencsésebb volt, hogyha egy hölgy a keleténél szerencsétlenemnek mutatta magát, és ezáltal el tudta érni akár egy befolyásos férfi rokonnak a támogatását egy adott szituációban. Például amikor harcolt mondjuk a özvegyként az örökségéért, vagy egyéb szituáció, vagy a gyerekeiért. És akkor vannak ilyen nagyon izgalmas, nagyon visszatérő toposzok. Például az özvegyasszonyok azok magukat árvának nevezték. Itt is ugye nagyon szépen kijön az, hogy az árva szó, az ugye a gyerekre mondjuk ma már, és ez az árvaság, ez jól mutatja a nőnek a helyét a társadalomban valójában.
0: Tehát elesett ugye a férje.
1: Így van, igen, így van, igen. Tehát ezeket próbáltam bemutatni a tanulmányomban, hogy az én általam vizsgált korszakban, időszakban, helyszíneken, főleg Erdélyben a női, hát nemesek leveleztek nyilván, nem pedig parasztasszonyok, de hogy ezekben a levelekben, végrendeletekben hogyan tudunk rálátni a női sorsokra.

0: Folytatjuk a beszélgetést dr. Balog Judittal, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének professzorával.
1: Most két dolog jutott eszembe arról, amit elmondtál, ugye az egyik az, hogy ha mondjuk tényleg a 17. századról beszélünk, az, hogy egy 1600-as években keletkezett levél, hogy maradhat fent, hogy ez milyen szerencse, tehát hogy ilyeneket például örökségekből, hagyatékokból, múzeumokból, nyilván egy idő után levéltárba kerül, tehát hogy mondjuk azért nekem még lehet a gyerekkori szerelmes levelezésem sincs meg, de hogy az, hogy tényleg az ember ezt egy 400 évvel ezelőtti levelezés, vagy még akár régebbit is megtaláljon, ez lesz majd az első kérdés. A másik az, amit az etiketről beszéltél, hogy ugye a levelezésnek megvan az etiketje, hogy mi az, amit beleírhat egy levélbe, mert hogy mennyire lehet meg a kockázata annak, hogy ezt ugye valaki elolvashatja, hiszen azért ez nem egy titkosított mai rendszerű levelezés.
2: Hát az első kérdésed, hogy ugye ezek hogyan maradnak fönn, a nemesi családokban a túlnyomó többsége ezeknek a családoknak nagyon őrzi az összes papírját, ami csak létezik. Tehát ami kis irat van, azt a családi levéltárban szépen meg tudják őrizni. Természetesen hát nagy rizikó, hogy ezek a kastélyok leégnek, vagy például tudunk arról, hogy amikor a 19. században elkezdődik majd feláll az országos levéltár, és elkezdődik az iratanyagoknak az összegyűjtése, akkor még ez egy ilyen nagyon képlékeny időszak, és nagyon sokszor van, hogy az akkori történészek, azok elkérik a nemesi családoktól ezeket az anyagokat, hiszen dolgoznak belőlük. És ezeket aztán csak tőlük tudjuk, hogy ezek voltak, mert ugye véletlenül meghal hamarabb az illető történész, mint ahogyan visszavitte volna a családnak. Az ő felesége meg nem tartja ezt olyan fontosnak, és akkor onnan is eltűnhettek az anyagok. De hála Istennek, annál jóval több levelezésünk van, mint amire mondjuk gondolni lehetne, és hogy az, hogy női levelezések is vannak, az meg egészen különleges. Egyébként érdekes, hogy úgy tűnik nekem, hogy a 16-17. Században a női levelezők azok nagyon igyekeznek ezeket a szerepeket betölteni, és nem nagyon terjeszkednek túl rajta. Ellentétben a férfiakkal, akik viszont sok esetben elképesztő frivolak vagy nagyon is bőbeszédűek. Teleki Mihály, Erdélynek nem volt kancellárja, de tulajdonképpen kancellári tisztséget töltött be, és kővári kapitány volt, és az Apafi korban a legnagyobb hatású főnemese Erdélynek. Teleki Mihály például a feleségével úgy levelezett, hogy hihetetlen frivol dolgokat írt a levélbe, hogy miket csinálna ő a feleségével, ha most ott lenne mellette, stb. És a vágyait azt ilyen eléggé nyíltan megírta a levelezésében, igen, és úgy tűnik, hogy ő nem félt attól, hogy aztán ez valakinek a kezébe kerül. Ellentétben kortársa Bánfi Dénes, aki Kolozsvár főkapitánya volt, és ő is nagyon nyílt tudott lenni a levelezésében, de ő félt ettől, és ő nagyon sokszor így olyanféle instrukciókat ad, hogy el kellene azokat a leveleket égetni. Tehát, hogy ő valószínűleg miközben egyébként nagyon őszinte volt a levelezésében, ő viszont valamilyen szemérmesség vagy félelem, a nyilvánosságtól való félelem miatt ő valóban többször emlegeti, hogy ezeket a leveleket nem kéne megőrizni.
1: Beszéltünk arról, hogy ugye kronológiailag készült el a kötet, ugye Kristóf Ilonának, ugye az intézet igazgatójának a első tanulmánya, ugye ő még a középkorral kezdi, pont egy Esztei Hippolyttal kapcsolatos történet, ahogy belekerültem online, mert ezt is mindenképpen mondjuk el a hallgatóknak, hogy most itt papírformában van a területben ez a kötet, egy nagyon szép kötet. Ez nem tudom, majd ezt mondjuk meg, hogy ki van a legelején, ki az a...
2: Anna Júlia van a képen, így van, és hát az Eszterházy családnak a gyönyörű festményeiből tényleg nagyon nagy élvezet a nő köteteknek a címlapjára keresni hölgyeket, úgyhogy, és igen, nagyon hálás vagyok a kollégáimnak, főleg elsősorban Nagy Andornak, mert még ő volt a Líceum kiadónak az igazgatója akkor, amikor elkezdődött ez a folyamat, és aztán Díny és Patrik kollégám vette át a kiadónak az irányítását, és ők mind a ketten nagy lelkesedéssel és szorgalommal és körültekintéssel követték nyomon a kötet elkészültét.
1: Igen, és hogy amit még az előbb mondani akartam, hogy itt most papírformában van nálad, de az egyetem honlapján online elolvasható, tehát teljesen ingyen mindenkinek a rendelkezésre állhat, bármilyen korszakot el lehet olvasni. Azért említsük már meg a többieket, mert ugye vannak innen a tanszékről, az intézetből, de vannak máshonnan ide került kutatóik is.
2: Így van, akkor mondanám, hogy abban a szerencsés helyzetben vagyunk, amit már mondtam is, hogy sokan vannak az intézetből, akik be tudnak kapcsolódni az ilyen nőtörténeti konferenciákba, amiket már sokat tartottunk, 3-4 ilyen nagy nőtörténeti konferenciánk volt, és őszre is tervezünk még egyet, amikor szeretnénk majd be is mutatni ezt a kötetet. Tehát azt mondhatjuk, hogy igen, Kristóf Ilona intézetigazgató asszonyunk mellett Nagy Andor kollégánk, aztán Bartók Béla kollégánk, Rajnerem János kollégánk, és mind azok, akik, és hát természetesen még többen is vannak, akik szoktak előadásokat tartani, de most éppen adtak tanulmányt a kötetbe, tehát ők azok, akik a mi intézetünkből írtak a kötetbe, de mondhatjuk, hogy ez egy egészen komoly nemzetközi kötet, hiszen Lengyel Tünde kolléganünk, ő a pozsonyi, a Szlovák Akadémiának, a Történettudományi Intézetének a kiváló munkatársa, akkor Orgona Angelika kolléganünk, a Nemzeti Múzeumnak a fő muzeológusa. Két kollégánk van, akik a Miskolci Egyetemen tanítanak, és ott onnan szoktak tulajdonképpen tényleg hűséges, minden alkalommal szorgalmasan jönni és előadásokat tartani nálunk. Kisné Budai Rita kolléganőnk egy művészettörténész szintén, és Máté Ágnes, akit nem említettem meg, pedig egy kiváló fiatal kolléganő, akinek lengyel tárgyú kutatásai vannak, ő elsősorban Bátori Kristófnak a Griseldis nevezető lányának a történetét írta már meg több helyen is, és több szempontból, és az ő tanulmánya is szerepel a kötetben. És még nagyon örülök annak, hogy nem csak a professzor kollégáim, művészettörténész, vagy akár irodalmár kollégáim szálltak be ebbe, hanem Leba Eszter személyében egy PhD hallgatónk is írt ebbe a kötetbe. Tehát, hogy a korfánk is gyönyörű, mert az egészen fiataloktól elkezdve az idősebb generációig képviseltetik magukat.
1: Egyetlen egy rövid kérdés a beszélgetés végén. A nő a társadalomban, a nők helyzete a társadalomban, vagy a családban szerepe, mondjuk a tanításotokban mennyire fér bele? Tehát mondjuk, amit te itt ugye oktatsz, alapképzésen, mesterem, vagy akár PhD hallgatóknak is, tehát hogy nyilván nem ez a törzsanyag, de vannak nagyon fontos nők ugye a történelemben, tehát mennyire oktatott-e őket?
2: Hála Istennek, nekünk most már az MA képzésben van egy társadalomtörténeti irányunk, ahol kifejezetten társadalomtörténetnek ugye nagyon fontos részei a nők, tehát ott ez teljesen rendben is van, tehát azt mondhatjuk, hogy a mesterképzésben ott nagyon komoly helye is van ennek. Én igyekszem becsempészni a BA képzésben is természetesen oda, ahova lehet, és azt mondhatom, hogy például jelen pillanatban is van olyan doktori hallgatóm, akinek kifejezetten nőtörténeti a témája. Tehát hogy azt mondhatjuk, hogy a BA képzéstől, ahogy haladunk egyre feljebb, úgy egyre jobban lehetőség nyílik arra, hogy részletesebben is el tudjunk mélyülni a társadalomtörténet minden szegmensében, tehát nem csak a férfiak, hanem a nők világában is.
1: Sok szeretettel gratulálok a kötethez, köszönöm szépen!
2: Köszönöm!
0: Dr. Balogh Judittal, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének professzorával, a Nők a Társadalomban című tanulmánykötet szerzőjével beszélgettünk.

0: Együttműködési megállapodás született a Dobó István Vármúzeum és az Egyesület Eger idegenforgalmáért szervezet között. A döntés értelmében az Egyesület égisze alatt dolgozó idegenvezetők és az általuk a várba vezetett csoportok számos kedvezményben részesülnek. Ezekről elsőként Novákné Mlakár Zsófia igazgatót hallják.
1: Az igazgatói programomban is már felvázoltam, és amikor a kollégákkal tavaly megalkottuk a középtávú stratégiánkat, akkor külön hangsúlyt helyeztünk arra, hogy olyan együttműködéseket alakítsunk ki a város kulturális intézményei, de civilek, egyesületek irányába is, amelyek egyrészt egy kicsit katalizálják a kulturális életet, másrészt pedig egy újfajta működési modellt hoznak a mi megszokott működésünkbe is. Az együttműködések, partnerségek így kerültek fókuszba, de volt egy másik nagyon fontos kérdés is, ami tematizálta a mi gondolkodásunkat, ez pedig a látogatóknak a mérése, a látogatói igényeknek a felmérése. Nagyon fontosnak tartjuk, hiszen talán keveset beszélünk róla, de a pandémia időszaka azért ez egy nagyon komoly megrázkódtatást jelentett minden múzeumi intézmény életében. Nekünk is le kellett vonni ebből a tanulságokat. A pandémia utáni újraépítés egészen más igényekről tanúskodott már, a megváltozott látogatói szokásokról tanúskodott már, és hát nyilván egy intézmény nem lehet sikeres, nem tudja elérni a célcsoportjait, hogyha nem alkalmazkodik rugalmasan a megváltozott körülményekhez. Én nagyon szeretem és fontosnak tartom azt, hogy egy-egy döntés meghozatala előtt sokaknak a véleményét kikérjem, sokakkal egyeztessünk, beszélgessünk, és így fordultam Badacsonyiné Bohus Gabriellához is, aki ugye nagyon régóta a város idegenforgalmi életének ilyen katalizátora, mondhatom is, és egyszerűen egy baráti beszélgetésből indult a kérdéseimmel indult ez az együttműködés az ő tapasztalataikra vonatkozóan, és a beszélgetés végén mindkettőnkben megfogalmazódott, és az ő javaslatát mi szerettük volna beépíteni a gyakorlatunkba, miszerint nagyon sok olyan csoport érkezik a városba, amelyek nagyon hamar gyakorlatilag a vár előtt megfordulnak, vagy a várfalakat éppen megnézik még, vagy a vár kapuját, de rohannak is tovább, hiszen a városra összesen 1-2 órájuk van. Persze függ ez az ő programjuktól, de döntően rövid idejük van a város meglátogatására. És nyilván láttuk azt, hogy ezt a látogatói réteget mi így nem fogjuk elérni. Kell valamit tennünk, alkalmazkodnunk kell a megváltozott körülményekhez, és hát beszélgetnünk kell azokkal elsősorban, akik először találkoznak a városba érkező turizmussal és a turizmusban szereplőkkel. És így jutottunk arra a döntésre, hogy szükség van egy olyan megállapodásra, amely lehetővé teszi ezeknek a csoportoknak a rövid idejű látogatását is a várban. Méghozzá olyan lehetőséget ad számukra, ami azért anyagilag is megfizethető, kifizetődő, árértékarányos. Így jutottunk el a mai megállapodásnak a megszövegezéséig, és azt gondolom, hogy mivel ez egy hosszabb távú együttműködésnek az egyik lépése, amelynek nem csak a látogatók számára nyújtott kedvezmény,

szeretnénk ezt folytatni, tehát a szakmai együttműködés, a mi tudásunk átadása ennek az együttműködésnek az egyik pillére, és a másik pillér pedig a látogatói kedvezmények, amelyek a konkrétumok szintjén azt jelentik, hogy az egyesületben tagsággal rendelkező idegen vezetők, amikor a csoportjukkal megjelennek, akkor előzetesen jelzik az igényt, a csoportnak a látogatásának dátumát, a csoport létszámát, 15 főtől tudunk olyan kedvezményt biztosítani, hogy 1500 forintos idegenvezetői jeggyel lépnek be, hogyha még mozi meglátogatására is van idejük vagy igényük, akkor 2400 forintos kibővített jegyárral számolhatnak. Minden esetben csak az idegenvezetők által kísért csoportokra vonatkozik ez a kedvezmény, és nyilván az idegenvezetők egy előre elkészített fényképes igazolványjal, amelyet nálunk vehetnek át, jöhetnek és hozhatják a csoportot, de minden esetben előzetes bejelentkezés alapján. Ami nagyon fontos, hogy ez a kedvezmény nem a kiállítások látogatására jogosít, csak a várban tett sétára, de számunkra nagyon fontos, hogy talán meghozzuk egy kicsit a kedvet, mondjuk egy visszatérő látogatásnál, majd következő esetben már kiállítás látogatáshoz is, illetve hát ilyen módon elérjük azokat a látogatókat, akik rövid időt tudnak csak a várnak, de nem csak a várnak, hanem az egész városnak a meglátogatására szentelni. Úgyhogy egy ilyen fajta együttműködésnek az előkészítésén dolgoztunk, és ma ezt meg is pecsételjük az aláírásunkkal, és hát bízunk abban, hogy ez további szakmai tartalommal is fog majd még bővülni. Az biztos, hogy a múlt hétvégén megnyitott Valide Szultán Hammam kiállításunknak a tanulmányi kirándulására invitáljuk következő alkalommal az idegenvezetőket, ez már szervezés alatt van. Úgyhogy mindig igyekszünk majd a legújabb kiállításokat számukra bemutatni, lehetőséget kínálni az önálló bejárásra arra, hogy kérdéseket tegyenek föl, hogy további szakmai információkat kapjanak. Erre mi nagyon nyitottak vagyunk, és éreztük, hogy az ő oldalukról is van igény, úgyhogy ennek nagyon örülünk.

0: Badacsonyi Né Bohus Gabriella, az Egyesület Eger idegenforgalmáért szervezett elnöke hangsúlyozta. Az idegenvezetők számára különösen fontos, hogy Eger ikonikus helyszíne ne maradjon ki a programokból, ezért is hálás az új együttműködésért.
1: Valóban évtizedek óta kísérletet tettünk mi idegenvezetők arra vonatkozóan, hogy a városba érkező vendégeket, akiknek nincs annyi idejük, vagy esetleg anyag,

0: fedezetük sem, a kettő sajnos kézben jár, de valamilyen élményt kapjanak a várról. Ha ez nem működött, akkor ugye megálltunk lent a városban, és mondtuk, hogy szemmel ostromoljuk Egervárát. Hát ez lehet, hogy jól hangzik, de ugye a vendég ebből nem igazán látott semmit, és annélkül viszont Eger nem létezik, ezt ugye állandó jelleggel elmondjuk. A másik kapcsolat hozzá pedig az, hogy ugye korábban más konstrukciókban léteztek a várhoz a belépések, és hát gyakorlatilag a sétajegyeknek az eltolódása, tehát az, hogy napközben ez az elmúlt időszakokban ugye nem volt igénybe vehető, így aztán elmaradtak azok a vendégek, akik csak föl tudtak sétálni. Itt ugye az igazgatóasszonytól is hallottuk, hogy hát ugye nekünk sokszor tényleg 3 óra áll rendelkezésünkre, mert megérkeznek reggel a vendégek, kérnek egy városi sétát, és ezt követően Eger értékeivel ugye ismerkednek, de ők maguk is ugye kikapcsolódni óhajtanak, egy étterembe beülni, vagy egy bort kóstolni, elmenni, vagy netán van olyan is esetleg, hogy a séta után maximum még esetleg elmennek a termálfürdőbe. Tehát nagyon összetett egy nap. És mi ezt szerettük volna mindenképpen azzal megkoronázni, hogy Egervára semmiképpen nem maradjon ki belőle. És tényleg az volt, hogy az alsó várkapunál megálltunk, és rámutattunk, vagy a dobótérről, ez nem megoldás erre. És leginkább egyébként azt kell mondani, hogy ugye a határon túli csoportok azok jobban, akiknek nincs annyi idejük. Vannak olyan országok, akik ugye Nyugat-Európát látogatják, és mennek tovább, és nekik Eger egy éjszakai állomás. Egyre keves, mostanában ugye sajnos a kialakult egyéb körülmények között ugye visszábesett az orosz-ukrán vendégforgalom, de ők voltak azok, akik egy éjszakás vendégei voltak a városnak, és gyakorlatilag nem fognak ugye teljes belépővel Egervárát megismerni, de az, hogy följönnek, fotózzák és hallgatják, az egy fontos történés. Tehát ez az egyik része. A másik pedig van, akik már többször voltak itt, látták, vagy a másik, azt is tudomásul kell venni, hogy egy kicsit az élemedettebb korosztály is nagyon szívesen szeret Egervárosába jönni, de nincs annyi ideje, hogy mindent végignézzen, de hogy még egyszer feljöjjön Egervárába, az igen szívesen megtenni. És hát mi idegenvezetők egy kicsit úgy vagyunk, hogy a város nagykövetei vagyunk, egy nagyon széles ismerettel bírunk magáról a városról, és ugye az itt lévő értékeinknek a közvetítéséről. Tehát itt nekünk történelemmel, művészettörténettel, minden repertoárral rendelkeznünk kell, talán még egy kis borismerettel is, hogy ezt is ajánlani tudjuk. Tehát én úgy gondolom, hogy számunkra ez egy fantasztikus lehetőség, és a városban ugye közel 20 idegen vezető van nyilvántartva. Ebből azt kell mondanom, hogy 10 az aktív, és ha ezt megfelezzük, akkor általában 5 ember arcát láthatják a városba. Tehát ezt azért kell így elmondani, mert a kollégáim azok ugye zömmel dolgoznak, és hétvégeken érnek rá, illetve akik tanítanak a nyári szünetbe. Viszont aki meg szívvel lélekkel csinálja, az pedig úgy szeretné, hogy Egervára ki ne maradjon belőle. És ugye a várat hangsúlyozzuk, de itt akarva akaratlanul összekapcsolódik Gárdonyi az egri csillagokkal, rengeteg tematikus sétát tudunk csinálni, és valóban az a kezdeményezés, hogy az újonnan megnyílt, vagy már a meglévő kiállításoknak a szakmai egyéb ismeretét megkapjuk, az számunkra nagyon fontos, úgyhogy köszönjük ezt a lehetőséget.
1: Az elmúlt percekben előbb Novák Ném Lakár Zsófiát, Adobó István Vármúzeum igazgatóját, majd Badacsonyiné Bahus Gabriellát, az Egyesület Eger idegenforgalmáért szervezett elnökét hallották.

1935 valatt. De még ebben sok elszökött valatt. Az jámbora bátor szívvel benn valatt.

Istent imádjátok, és ő néki nagy hálákat adjatok. Jelösben ti szán innet kik lakoztok,

0: Egy támogatásnak köszönhetően 9 új elektromos járművel gazdagodott az EGRI tankerületi központ. Az autókat az intézmény dolgozói, elsősorban az utazó pedagógusok használják majd. Nagyon időszerű volt már a régi, elavult gépjárműparkunk lecserélése, mondta el rádiónknak Ballagó Zoltán, igazgató.
1: Nagyon sok szép új autót kapott az EGRI tankerületi központ. Most itt mi gyorsan Ballagó Zoltán intézményvezetővel megbeszéltük, hogy ugye a sok intézmény fogja kapni munkát segítő szándéka. Azért ez egy nagyon nagy beruházás, ez egy pályázat segítségével valósult meg, úgy gondolom.
2: Igen, ez egy nagyon fontos állomása a sajátos nevelésigényű tanulók oktatásához kapcsolódó fejlesztések területén. A tankerületünk elkötelezett ezen tanulóknak a támogatása vonatkozásában. Lehetőségünk nyílt egy úgynevezett RRF-es pályázatot benyújtanunk még 2025-ben, és elnyertünk 216 millió forintot meghaladó visszanemtérítendő támogatást. Ennek a forrásnak a teljes költségét, összegét 4 köznevelési intézményünk, általunk fenntartott köznevelési intézményünk szakmai munkájának a fejlesztésére fordítottuk. A kollégánk továbbképzéseken vettek részt, szakmai workshopokat tartottak, illetve különböző eszközbeszerzésekre, fejlesztő eszközök beszerzésére került sor. De talán a leglátványosabb attrakció természetesen ebben a projektben 9 darab elektromos gépjárműnek a beszerzése, ezt 121 millió forint értékben szereztük be, és a mai napon ünnepélyes keretek között fogjuk átadni az intézmények képviselőinek.
1: Itt ugye a beszélgetés elején elhangzott a sajátos nevelési igényű gyermekek, de ugye az EGRI tankerületi központhoz ilyen intézmények meg természetesen általános, hogyha használhatom ezt a szót, tartoznak. Tehát tulajdonképpen hány intézmény az, aki most abban a szerencsés helyzetben, hogy használhatja ezeket a gyönyörű valójában?
2: Hát közvetlenül 4 intézményünk. A 3 egymink, az EGRI Szalaparti egymi, az EGRI Mlinkó István egymi, illetve a Hevesi Benedekelek egymi, valamint a Heves Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat. De a 3 egyminkben utazógyógypedagógiai hálózat is működik, így gyakorlatilag az egymi szakemberei a integráltan nevelhető gyerekeknek a fejlesztéséhez járnak ki az egyes településekre, több száz kilométert is megtéve naponta, és mi a magunk részéről már évek óta szorgalmazzuk a gépjárműparknak a korszerűsítését, hiszen ezáltal sokkal több sajátos nevelésigényű tanulót tudnak ellátni a szakemberek biztonságos és korszerű közlekedéssel. Egyébként az eredeti kérdésére válaszolva, az EGRI tankerületi központ fenntartásában 34 köznevelési intézmény van, és nagyjából olyan 11.300 tanulónak az ellátása tartozik az ellátási körzetünkbe. Ezen intézményekben vannak olyan tanulók, akiket nem helyben az ott dolgozó pedagógusok, gyógypedagógusok látnak el, hanem az egymikben működő utazó gyógypedagógus szakemberek és kollégák.
1: Ezt idáig saját járművel, tömegközlekedéssel oldották meg, tehát mondjuk saját céges autója volt az intézménynek?
2: Van, természetesen rendelkezésre áll már egy gépjárműpark, csak igen elavult. Tehát az új gépjárműnek a beszerzését, illetve korszerűsítését ezért is szorgalmazták, mert azok már hát nem akkor kívánalmainak megfelelően működnek, illetve ezt még kiegészítették természetesen a feladatellátás során saját gépjármű használattal a vonatkozó szabályoknak figyelembevételével.
1: 9 darab jármű, és akkor Heves is kap belőle egyet, Egerben is lesz itt nyilván itt a központban, igen. Gyakorlatilag igen. Szakmunkára használják.
2: Abszolút, igen. Ez a pedagógus kollégák fogják majd használni. Gépjárműveket, ezek 100%-ig fel vannak töltve, hiszen mondtam elektromos gépjárművek, és minden intézményben kialakítottuk azokat a töltőpontokat, ahol tudják majd tölteni ezeket a gépjárműveket.
1: Hát én azt gondolom, hogy egy ilyen nagy beruházás, ez önnek, dolgozóknak, munkatársaknak is, hát természetesen azoknak az iskoláknak és diákoknak, ahova ezekkel szépen elgurulnak, nagyon nagy öröm, úgyhogy sok szeretettel gratulálok, és további sok ilyen sikeres pályázat.
2: Nagyon szépen köszönjük.
0: Az elmúlt percekben Ballagó Zoltánt, az EGRI tankerületi központ igazgatóját hallották.

Kedves hallgatóink, műsoridőnk végéhez értünk. A szerkesztő Klész Báta nevében is köszöni meg tisztelő figyelmüket a műsorvezető Farkas Erzsébet. Most elhangzott adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében valósult meg. A viszonthallásra!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.
1: Négy óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Pünkösd a húsvéti időszak megkoronázása, közölte a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia sajtószolgálata, mint írják. Pünkösd a húsvét után a legrégebbi, a harmadik legnagyobb keresztény ünnep, amely idén május 24-ére esik. Erőt kaptok és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Szamáriában, sőt egészen a föld végső határáig, idézik a sajtóközleményben az apostolok cselekedetének első fejezetéből a 8. verset. Hozzáteszik, Isten lelke, aki kezdettől fogva már a teremtés hajnalán jelen volt, aki rejtetten képekben és szimbólumokban megjelent az ószövetségi könyvekben és Jézus életében is, húsvét után 50 nappal ismét rejtetten, titokzatos módon, lángnyelvek formájában kiáradt Jézus anyjára, Máriára és a tanítványokra, és erőt kaptak ahhoz, hogy Jézus tanúi legyenek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Szamáriában, sőt a lélek erejével eljussanak egészen a föld végső határáig. A Moltiszaújvárosi üzemében üzemi baleset történt, külső beavatkozásnak nem látták nyomát, hangsúlyozta a MOL elnök vezérigazgatója péntek délután a helyszínen tartott sajtótájékoztatón. Hernádi Zsolt elmondta, az üzemegység nem állt működés alatt, karbantartó tevékenység folyt benne, élettartam hosszabbítás érdekében. Információik alapján egy csővezetékben szénhidrogén robbant be, tette hozzá. Elmondta azt is, hogy az esetet a hatóságok mellett a MOL a kormány szakértőivel együtt is ki fogja vizsgálni. Mint mondta, a helyszínen a hatóságok azonnal elkezdték vizsgálni, hogy került-e káros anyag a levegőbe, vagy veszélyben van-e a lakosság. A vizsgálatok alapján nem került ki olyan mennyiségű káros anyag a levegőbe, ami bármilyen formában veszélyeztetni a telephelyen tartózkodókat, vagy a városban élőket. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter közölte, a történteknek nincs hatása az ország üzemanyag ellátására, és az üzem tevékenységét folyamatszerűen lehet majd visszaállítani. Kapitány István a sajtótájékoztatón részvétét fejezte ki az elhunyt hozzátartozóinak, és biztosította őket arról, hogy a magyar kormány minden támogatást megfogadni a tragédia átvészeléséhez. Súlyog Tamás köztársasági elnök, Orbán Viktor a Fidesz elnöke, volt miniszterelnök, továbbá a kereszténydemokrata néppárt is részvétét fejezte ki a tiszaújvárosi MOL üzemben történt robbanásban elhunyt családjának. Árad a gyűlölet és az erőszak, ezért megalakítjuk a védvonalat, írta Orbán Viktor a Fidesz elnöke a közösségi oldalán. A korábbi kormányfő azt is hozzátette, számíthattok ránk. Orbán Viktor posztjában megosztotta Kocsis Máté bejegyzését, amelyben az ellenzéki politikus bejelentette a jogsérelmek megakadályozására hivatott védvonal létrehozását. Kocsis Máté kifejtette, van, aki szerint túl sokáig tűrtük a tiszás erőszakot és az áradó gyűlöletet, és van, aki szerint még tűrnünk kellene. Azt írta, egyre többen vannak, akik szerint túltolták a féktelen indulatot, különösen a választások óta. Fenyegetőző politikusok, uszító liberális újságírók és vérgőzben tomboló influencerek lepték el a nyilvánosság tereit, fogalmazott. A politikus bejelentette, az erőszakra és gyűlöletre adott válasz első lépéseként meg kell védeniük a vegzált és üldözött támogatóikat, ezért kiépítik a védvonal országos hálózatát a polgárokat ért jogsérelmek megakadályozására, a személyes támadások elhárítására, az erőszak megfékezésére és az állami túlkapások figyelésére. Védelmet kapnak azok, akik bármilyen atrocitást szenvedtek el politikai véleményük miatt, és akik bármi módon áldozatai lettek a tiszás erőszak hullámnak, tette hozzá. Végül az időjárásról. Szombaton napos, száraz idő várható, az általában kevés fátyol és gomoly felhő mellett. Estére a legtöbb helyen kiderül az ég. Az északkeleti északi szél egy a Durántúl középső részén és a Börzsöny térsége fölött húzódó összeáramlási zóna kivételével ismét sokfelé megélénkül, helyenként erős lökések is kísérhetik. A hőmérséklet 23 és 29 fok között alakul. Híreket hallottak.
0: Holdvilág.
2: Kedves hallgatóink, a következő percekben Enya 2015-ben megjelent Dark Side Island című albumáról válogat, zenei szerkesztünk Vasvári Bernadett. Összeállításunkhoz kellemes zenehallgatást, jó pihenést kívánunk!

Az elmúlt percekben Enya 2015-ben megjelent Dark Side Island című albumáról válogatott a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett. Köszönjük, hogy velünk tartottak, további kellemes rádiózást kívánunk!

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Öt óra.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Dicsertessék a Jézus Krisztus.
2: 2026. május 23-án, szombaton.
1: Szép jó reggelt kívánok a Szent István Rádió minden kedves koránkelő hallgatójának. A mikrofonnál a műsorvezető Farkas Erzsébet köszönti Önöket, és köszöntöm ezt a szép mai napot is. Köszöntlek, szép mai nap! Dicséret neked, Urunk, jóságod minden megnyilvánulásáért, mely keresztül ragyog a teremtés tökéletességén és fenségén. Dicsérünk téged az egészségért, örömeinkért, és mindazért, amit az élettől várunk, de éppen úgy az eseményekért is, melyek ide-oda vetnek minket, és nem egy meglepetésben részesítenek. Hasonlóképpen dicsérünk téged sikereinkért, a munkáinkért, és az ennivalókért, melyek fenntartanak minket. Dicséret legyen neked, Urunk, barátságainkért, embertársainkkal. Dicséret neked, Urunk, az emberek, testvéreink iránt kimutatott szeretetedért is. Amen.
2: Napindító, pozitív gondolatunkat ezúttal Henrik Ibsen, norvég drámaíró és költőtől kölcsönöztem, aki 1906-ban hunyt el ezen a napon. Szerinte gyönyörű, ha valaki maga előtt célt lát, s azt meg is valósítja, tűzön, vizen át. A folytatásban most, kedves hallgatóink, figyelmébe ajánlom az előttünk álló közel egy óra programjait. Hamarosan a napimája következik, majd híreket mondunk. 5 óra 10 perctől megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. 5 óra 30 perckor hírek következnek. 17:30 után 5 perccel a ma névnapjukat ünneplő Dezsőket és a ma születésnapjukat ünneplőket köszöntjük szeretettel. Majd a folytatásban május 23-a fontosabb és jelesebb évfordulóit elevenítjük fel Kalendárium című műsorunkban. 6 órakor a legfrissebb híreket ismertetjük. Én pedig újabb műsorismertetéssel legközelebb 6 óra 5 perckor várom Önöket. Kedves hallgatóink, ha tehetik, maradjanak és ébredjenek ma reggel is velünk a Szent István Rádió társaságában. Műsorainkhoz további kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok!

Szűz Mária, a magasságbelinek alázatos leánya, benned csodálatos módon beteljesedett az isteni hívás titka. Te képmása vagy annak, amit Isten véghez visz abban, aki rábízza magát. Benned a teremtő szabadsága felemelte a teremtmény szabadságát. Az, aki a te öletben megszületett, egyetlen akarással egyesítette Isten gyógyító szabadságát az engedelmes emberi követéssel. Hála a te igen szavadnak, végérvényesen egyesült Isten megszólítása és az Isten ember válasza. Te vagy az új élet zsengéje. Te megőrzöd mindnyájunk számára az öröm és szeretet nagy lelkű igenjét. Szűz Mária, anyja minden meghívott férfinak és nőnek, engedd, hogy a híveknek meglegyen az erejük ahhoz, hogy nyíltan feleljenek az isteni szólításra, legyenek vidám tanúi az Isten és a felebarát iránti szeretetnek. Sion fiatalos leánya, te hajnalcsillag, aki az emberiség lépteit a jövőbe kíséred, irányítsd az új évezred fiatalságát arra, aki itt van, mint az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert.

0: Hallgassák meg híreinket!
1: Pünkösdváró ökumenikus istentiszteletre gyűltek össze a Heves vármegyei Markot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet irgalmas rendi kápolnájában a kórház betegei, orvosai, nővérei és hozzátartozók május 21-én. Dr. Maszárovics Zoltán orvosigazgató elmondta, idén ünneplik a kórház alapításának 300. évfordulóját. A kórházhoz tartozó, restaurálás előtt álló 1843-ban épült kápolnát több, mint 100 évig istentiszteleti helyként használták, ám az 1950-es évektől az államosítást követően raktárként funkcionált. Pályázatok útján tervezik a restaurálást, amely méretei miatt kórházi dolgozók összejöveteleinek és konferenciák megrendezésére is alkalmas. A nagy keresztény ünnepekkor, karácsonykor, húsvétkor és pünköstkor ökumenikus istentiszteletet tartanak majd benne, és ezen alkalmakkor megnyitják a betegek és hozzátartozók előtt is. A pünkösdváró ökumenikus istentiszteleten Árvai Zoltán római katolikus kórház lelkész köszöntötte a megjelenteket, kifejezve örömét, hogy felekezettől függetlenül közösen imádságos lélekkel kérhetik minden kórházi beteg számára a gyógyító lélek áldását, és minden dolgozónak az erő, türelem, kitartás, álhatatosság ajándékait. Az istentisztelet szónoka Demkó Balázs görög katolikus parókus volt. Ige hirdetésében egyebek mellett arról beszélt, hogy számos nehéz pillanata, kihívása, megmérettetése van az embernek, például érettségi vizsga vagy egy műtét, amikor szüksége van az Isten kegyelmére. A megtérés is egy ilyen pillanat, ami a Szentlélek munkája az ember szívében. A pünkösdváró istentiszteleten imát mondtak még a baptista és a református felekezetek képviselői. Jövő héten kedden és szerdán ülésezik a parlament. A keddi ülésnap Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdődik. Közölte a házelnök a házbizottság péntek ülését követően a távirat irodával. Forsthoffer Ágnes arról is beszélt, hogy változik a parlamenti sajtótudósítás menete. Az országgyűlés elnöke a pénteki ülésen előterjesztett a sajtótudósítás rendjével kapcsolatos javaslatáról azt mondta, hogy az eddigi ünnepi alkalmakon bevezetett gyakorlattal párhuzamos, illetve azt kiegészíti. Hangsúlyozta, hogy a korábbi ígéretükhöz híven szeretnének nagyobb mozgásteret biztosítani a sajtónak, ezért a média munkatársai az úgynevezett kék társalgón kívül a kupolateremben, a főlépcsőházban, valamint a piros társalgó kijelölt területén tudnak majd dolgozni. A keddi napon a képviselők döntenek a végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság, a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság, a spontán privatizációt és a közvagyon elvesztését feltáró vizsgálóbizottság, a kegyelmi botrány felelőseit feltáró vizsgálóbizottság, illetve a gyermekvédelem rendszer szintű válságát feltáró vizsgálóbizottság felállításáról, valamint Kocsis Máté mentelmi ügyéről. Végül az időjárásról. Napos, száraz idő várható az általában kevés fátyol és gomoly felhő mellett. Estére a legtöbb helyen kiderül az ég. Az északkeleti északi szél egy a Durántúl középső részén és a Börzsöny térsége fölött húzódó összeáramlási zóna kivételével ismét sokfelé megélénkül, helyenként erős lökések is kísérhetik. A hőmérséklet 23 és 29 fok között alakul. Híreket hallottak.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Pénteki adásunk tartalmából.

0: Leó pápa az egyházi mozgalmak felelőseihez mindig a közösség javát tartsák szem előtt. 14. Leó a mesterséges intelligenciáról szervezett vatikáni konferencia résztvevőinek. Az egyháznak helyre kell állítania a technológiába vetett bizalmat, és Krisztushoz kell vezetnie az embereket. A nápolyi térség felelős püspöke. A valós problémák ellenére vegyék le rólunk a tüzek földje címkét.
1: Leó pápa az egyházi mozgalmak felelőseihez mindig a közösség javát tartsák szem előtt. Május 21-én csütörtökön fogadta a Vatikánban a pápa a világitársulatok és egyházi mozgalmak új közösségek moderátorait, akik a világiak, család és életdikasztérium találkozóján vettek részt. Örömmel köszöntötte az új szinódusi aulában megtartott audiencián a Szentatya a mozgalmak nemzetközi moderátorait, akik ezekben a napokban gyűltek össze, hogy megerősítsék a szeretett közösség szálait egymás között, és az egyházi közösségek kormányzásáról gondolkodjanak. Minden társadalmi csoportban szükség van megfelelő személyekre és struktúrákra a közösség életének irányításához és koordinálásához. Biztos irányt kell mutatni ahhoz, hogy a közösség tagjai fejlődhessenek, ezért az egyházban is szükség van irányító személyekre. Mindazonáltal az egyházban a kormányzás nem csak tagjai vallási igényeinek koordinálását jelenti, mutatott rá Leó pápa. Az egyházat Krisztus hozta létre, mint az egyetemes üdvösség szándékának jelét, és Isten akaratából azt a helyet, ahol az emberek mindenkorban megkaphatják a megváltás gyümölcseit, megtapasztalhatják az új életet, amit Krisztus nekünk ajándékozott. Ebben az értelemben az egyház szentségi természetű. Külső és intézményes dimenziója mellett annak a közösségnek a hatékony jele, amelyen keresztül részt veszünk magának a Szent Háromságnak az életében. Ezek az egyházon belüli kormányzáshoz is szükséges jegyek, ugyanakkor az nem pusztán technikai jellegű, mert magában hordozza az üdvözítő jelleget, vagyis a hívek lelki javára irányul. A világi társulatok és egyházi mozgalmak kormányzását általában világiakra bízzák, kifejezve a keresztségben kapott részvételt Krisztus királyi papságában. A felelősök a többi hívőt és a társulati életet szolgálják, szabadon választják meg őket egy közösségi megkülönböztetés eredményeként, hogy mindenki hangja szabadon érvényesüljön. Ha a kormányzás a Szentlélek különleges ajándéka, melyet a közösségek tagjai felismernek egyik hittestvérükben, akkor ebből legalább három következtetés vonható le, fejtette ki beszédében a pápa. Az első az, hogy mindenki hasznára kell válnia, a közösség, a társulat, az egész egyház javára. A kormányzást soha nem szabad egyéni érdekekre felhasználni, presztízs és hatalom keresésére. A második következtetés az, hogy sohasem felülről érkező utasítás eredménye a vezető személye, hanem a közösség szabad választása érvényesül. A harmadik következtetés pedig az, hogy amint minden karizma, úgy a társulati vezetés is a lelkipásztorok megkülönböztetése alá esik, akik őrködnek a karizmák megfelelő és rendezett használata felett. Bizonyos tulajdonságoknak mindig jelen kell lenniük a kormányzásban. Ilyen a kölcsönös meghallgatás, a közös felelősség, az átláthatóság, a testvéri közelség, a közösségi megkülönböztetés. Leó pápa ezen túl emlékeztetett rá, hogy a jó vezetés nem koncentrál mindent egy kézbe, hanem előmozdítja a szubszidiaritást és a felelős részvételt a közösség minden tagja bevonásával. A különböző eredetű, történelmi hátterű, identitású és eszmeiségű társulatok és mozgalmak vezetőire kényes feladat vár. Egyfelől meg kell őrizniük és érvényre kell juttatniuk az élő örökséget. Másfelől profétai szerepük van, ami azzal jár, hogy odafigyelnek az aktuális lelkipásztori igényekre, és így válaszolnak az új kihívásokra, kulturális, társadalmi vagy lelkiségi érzékenységre, mely korunkat jellemzi. Csak így lehetünk ugyanis keresztények, tanítványok és misszionáriusok a mai társadalomban és egyházban, jelentette ki a Szentatya. A felelősök profétai feladatának egy része tehát az, hogy elősegítsék a társulat vagy mozgalom nyitottságát a történelmi helyzetekre. A hiteles és termékeny tagság ugyanis nem merül ki a csoporton belüli aktivitással, hanem értelmezi az idők jeleit és kifelé irányul, mindenkihez fordul, nyitott a kor kultúrájára és a még felfedezetlen missziós területekre. A kormányzással megbízottak számára a másik nagyon fontos elem a szeretett közösség, amelyet meg kell óvni, fejleszteni és megerősíteni az adott csoporton belül és azon kívül is, a különböző egyházi valóságokhoz kapcsolódva. Az egyházon belüli irányítás küldetését gyakorlóknak meg kell tanulniuk meghallgatni és elfogadni az eltérő véleményeket, a különféle kulturális és spirituális irányultságot, a más-más személyes temperamentumot, és mindig a közösség főbb javát kell keresniük, főként a nehéz döntések meghozatalakor. Ez megköveteli a szelídség, az elfogulatlanság és az önzetlen szeretet tanúságtételét a testvérek és a közösség iránt, hogy az példaként szolgáljon mindenki számára. Leó pápa aláhúzta az egész egyházzal való szeretet közösség dimenziójának fontosságát. Időnként olyan csoportokkal találkozunk, amelyek önmagukba zárkóznak, és azt gondolják, hogy az ő saját valóságuk az egyetlen, vagy hogy ők az egyház. Ezzel szemben az egyház mi vagyunk mindnyájan, sokkal több annál. A mozgalmaknak tehát szeretett közösségben kell élniük az egész egyházzal egyházmegyei szinten. A püspök ebben nagyon fontos támpont, ezért nem jó, ha egy csoport nincs szeretett közösségben egy püspökkel, és úgymond másikat akar. Egyházmegyei és egyetemes szinten is szeretett közösségre kell törekednünk, magyarázta a Szentatya. Ennek fényében jobban megérthetjük az alapító karizma iránti hűség értelmét, ami elengedhetetlen egy egyházi valóság kormányzásához. Minden hiteles karizma magában foglalja az egyház iránti hűséget és nyitottságot. Az alapító karizma iránti hűségben való kormányzás azt jelenti tehát, hogy abból ihletet merítve nyit az egyház jelenlegi valósága felé, nem szürkül bele a múlt, még oly pozitív modelljeibe, hanem hagyja, hogy megszólítsák az új kihívások, párbeszédben az egyház testének más összetevőivel. Leó pápa köszönetet mondott a világi társulatok és egyházi mozgalmak felelőseinek, akik felbecsülhetetlen kincset jelentenek az egyház számára. Sok jól képzett és evangelizáló személy van köztük, számos fiatal, és hivatás a papi és a házassági életre. A karizmák, ajándékok és az apostolkodás módszerei, melyek az elmúlt években kifejlődtek, lehetővé teszik, hogy a kultúra, a művészet, a társadalom és a munka területén mindenhová elvigyék az evangélium világosságát. Isten kegyelmével növeljék ezeket az ajándékokat. Az egyház támogatja őket, és mellettük áll, mondta a Szentatya, majd Szűz Mária az egyház anyja közbenjárásáért fohászkodva apostoli áldását adta rájuk.
0: Leó pápa. Az egyháznak helyre kell állítania a technológiába vetett bizalmat, és Krisztushoz kell vezetni az embereket. 14. Leó pápa május 22-én pénteken találkozott az emberi arcok és hangok megőrzése címmel a mesterséges intelligenciáról tartott nemzetközi konferencia résztvevőivel. A kommunikációs dikasztérium, illetve a kulturális és oktatási dikasztérium által szervezett egynapos rendezvényen a mesterséges intelligencia, az oktatás és a technológia szakértői vettek részt, hogy megvizsgálják Leó pápa üzenetét az idei kommunikációs világnapra. Beszédében 14. Leó megerősítette az egyház szerepvállalását a digitális technológiák fejlődésének alakításában, miközben segít arra nevelni az embereket, hogy bölcsen használják azokat. A II. Vatikáni zsinat tömegtájékoztatásról szóló dekrétuma emlékeztet arra, hogy az egyházat Krisztus azért alapította, hogy az evangélium által mindenkinek üdvösséget hozzon a rendelkezésére álló eszközök felhasználásával. Ennek a vágynak, hogy mindenki üdvözüljön és eljusson az igazság ismeretére, ezért nem csak a döntéseinket és tetteinket kell áthatnia, hanem a média, a digitális technológia és a mesterséges intelligencia használatát és irányítását is, annak érdekében, hogy ezeket az eszközöket az emberiség hiteles szolgálatába állítsák. A Szentatya megjegyezte, hogy a technológia féktelen alkalmazása az emberi méltóság rovására olyan eszközökhöz vezet, amelyek kihasználják az emberi kapcsolatok iránti igényünket. Leó pápa ezért arra buzdította az egyházat, hogy segítsen az embereknek újra felfedezni az emberiség igazi jelentését és nagyságát, ahogyan azt Isten akarta. Az emberiség előtt álló kihívás, tette hozzá, nem technológiai, hanem antropológiai jellegű, mivel az emberi lét lényegét érinti. Krisztus a megtestesült ige szemlélése által jobban megismerhetjük önmagunkat, mivel saját szívünket nem érthetjük meg Krisztus szíve nélkül, mutatott rá Leó pápa. Arra kérte az egyházat és vezetőit, hogy működjenek együtt az oktatási rendszerekkel a fiatalok média és mesterséges intelligencia műveltségének előmozdítása érdekében, hogy megtanuljanak kritikusan gondolkodni. Mivel az egyház a fiatalok lelki jólétére törekszik, segítenünk kell nekik abban, hogy megtanulják a mértékletességet és a fegyelmet a technológia használatában. A fiatalok kiváltképpen nyitottak erre az igazságra, és vágynak az élet értelmének felfedezésére, hangsúlyozta a pápa. Ezért segítenünk kell nekik, hogy találkozzanak az élő Krisztussal, és meg kell tanítanunk őket arra, hogy a technológia használatát integrálják a mindenre kiterjedő keresztény életmódba. 14. Leó pápa azzal zárta beszédét, hogy rámutatott, a mesterséges intelligencia korszaka és az arra adott válaszunk alapvető téma az egyház számára, mivel arra törekszik, hogy mindenkinek segítsen elérni a teljes érettséget. Remélem, hogy ezek a megbeszélések a technológiába, mint az emberi személy zsenialitásának gyümölcsébe vetett bizalom helyreállításához vezetnek, összhangban Isten teremtő tervével, mondta 14. Leó.
2: A nápolyi térség felelős püspöke. A valós problémák ellenére vegyék le rólunk a Tüzek Földje címkét. Leó pápa május 23-án szombaton meglátogatja a nápolyi és Caserta közti 90 település magában foglaló térséget jelképező Acerra kisvárosát, amely térség mintegy 100 éve szenved az illegálisan itt lerakott szeméthegyektől, amelyek tüze, füstje és kibocsátott káros anyaga súlyosan rombolja az itt lakók egészségét és károsítja a környezetet. Ferenc pápa már 6 éve terbe vette a térség meglátogatását, de akkor a világjárvány meghiúsította azt, ám Leó pápa most éppen az ő szándékát valósítja meg. A Vatikáni Rádió interjút készített Antonio di Donna püspökkel, Acerra főpásztorával, a nápolyi környéki Campania tartomány püspöki konferenciája elnökével, aki elmondja az érintett területek súlyos helyzetét. A teremtett világ gondozására szóló nevelésnek konkrétabban be kell lépülnie a közösségek rendes katekézisébe, de ettől még messze vagyunk. Az intézményektől azt kérjük, hogy teremtsenek szinergiákat, biztosítsák a folytonosságot és a gazdasági erőforrásokat, hogy felügyelhessék ezeket a területeket, ahol szorgalmas és vendégszerető emberek élnek. Ferenc pápa már 6 évvel ezelőtt a Laudato Si enciklikája 5. évfordulóján el akart jönni Acerrába, de a világjárvány miatt végül elmaradt a látogatása. Ez az enciklika nagy inspirációt jelentett számunkra a helyi tevékenységünkhöz. Leó pápa mostani látogatása elsősorban az enciklika újbóli további népszerűsítését szolgálja, amelyet inkább csak idéznek, semmint ismernek, még akár egyházi körökben is. Talán inkább a világi, vagy úgynevezett világi körökben értékelik jobban, mint a mi egyházi világunkban. Nálunk a teremtett világ védelmének témája jóval a Laudato Si enciklika előtti időre nyúlik vissza, amikor a Tüzek Földjének dráma jelensége fölmerült, vagyis nagyjából 30 évvel ezelőtt. Már akkor is az emberek az egyházhoz fordultak, mivel az állami intézmények reakciója, legalábbis kezdetben, nagyon gyenge volt. És az emberek látták, hogy gyermekeik megbetegednek, sőt néhányan meg is halnak. Akkor kezdődött ez az elkötelezettség, amelyet a Laudato Si megerősített, további lendületet és tudatosságot adva neki. Nápoly és Caserta között összesen 12 egyházmegye elkötelezettségéről beszélünk. Hiszünk az ég és a föld teremtő istenében, hiszünk az evangéliumban, tehát a motiváció bibliai eredetű. Szoktam mondani, hogy a Laudato Si nem egy zöld ökológiai dokumentum, hanem az egyház társadalmi tanításának dokumentuma, vagyis olyan, mint 13. Leó pápa Rerum Novarum enciklikája, ugyanolyan jelentőségű, ugyanolyan történelmi súlyú. A Laudato Si ráébresztett bennünket arra, hogyha a teremtett világ gondozására való nevelés nem válik közösségeink, plébániaink, mindennapi életének szerves részévé, vagyis ha nem épül be a hitbe, prédikációba, a rendes katekézisbe, akkor az csak néhány elit, sőt néhány egyházi elit kiváltsága lesz, de nem lesz része a nagy egyház, a sokaság, az egyesületek és a csoportok közös útjának. Konkrétan be kellene épülnie abba, mert az egyház szociális tanítása az evangelizáció szerves része, és el kell mondanunk, hogy még messze vagyunk ennek megvalósításától. A kérdésre, hogy mi jellemzi ma az egyház és a helyi intézmények közötti együttműködést, a Cerra főpásztora Antonio Di Donna püspök így válaszolt. Először is szeretném leszögezni, hogy mi szinte kísérleti jelleggel működünk, mert ne felejtsük el, nem csak mi vagyunk a tűzföldek. Olaszországban is sok ilyen tűzföld létezik. Szennyezett területek vannak az ország északi, középső és déli részén is. Ezt azért mondom, mert le kell rázni magunkról ezt a megbélyegzést. Ezt követően fontos megérteni, hogy csak együtt, az összes érintett szereplővel együtt, elsősorban a régióval, az önkormányzatokkal és természetesen a nemzeti kormánnyal együtt tudunk kilábalni ebből a környezeti drámából. Emellett ott vannak a bizottságok, a bátor anyák, a környezetvédő orvosok és az egyház, akik felhívják a figyelmet a problémára és a tudatosságot növelik. A dráma túl nagy ahhoz, hogy nélkülözhetné az összehangolt együttműködést, de azt kell mondanom, hogy sajnos az intézmények reakciója eleinte nagyon gyenge volt, de hála Istennek fokozatosan kialakítottuk ezt a párbeszédet. Ma párbeszédet folytatunk az intézményekkel, persze mindig szükség van arra, hogy ösztönözzük, bátorítsuk őket, hogy tegyék meg, amit tenniük kell, vagyis a kármentesítést, a levegő minőségének vizsgálatát, és így tovább. A prefektúráknak például jelentős hatásköreik vannak, és hála Istennek itt a nápolyi és a kazertai prefektúrák nagyon aktívan működnek irányító központként, ez az a szinergia, amelyre vágyunk. Nyilatkozta a régió püspöke. Leó pápa szombaton reggel 8 órakor indul helikopterrel a Vatikánból, 9:30-kor az acerrai székesegyházban találkozik a tartomány püspökeivel, papjaival és szerzeteseivel, akikhez beszédet intéz, majd 10:30 órakor a város főterén találkozik a térség lakosaival, akikhez beszédet intéz. A Szentatya délben indul vissza, és 1 óra körül érkezik vissza a Vatikánba.
0: A Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: 5 óra 30 perc van.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Pünkösdváró ökumenikus istentiszteletre gyűltek össze a Heves vármegyei Markot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet irgalmas rendi kápolnájában a kórház betegei, orvosai, nővérei és hozzátartozók május 21-én. Dr. Maszárovics Zoltán orvosigazgató elmondta, idén ünneplik a kórház alapításának 300. évfordulóját. A kórházhoz tartozó, restaurálás előtt álló, 1843-ban épült kápolnát több, mint 100 évig istentiszteleti helyként használták, ám az 1950-es évektől az államosítást követően raktárként funkcionált. Pályázatok útján tervezik a restaurálást, amely méretei miatt kórházi dolgozók összejöveteleinek és konferenciák megrendezésére is alkalmas. A nagy keresztény ünnepekkor, karácsonykor, húsvétkor és pünköstkor ökumenikus istentiszteletet tartanak majd benne, és ezen alkalmakkor megnyitják a betegek és hozzátartozók előtt is. A pünkösdváró ökumenikus istentiszteleten Árvai Zoltán római katolikus kórház lelkész köszöntötte a megjelenteket, kifejezve örömét, hogy felekezettől függetlenül közösen imádságos lélekkel kérhetik minden kórházi beteg számára a gyógyító lélek áldását, és minden dolgozónak az erő, türelem, kitartás, álhatatosság ajándékait. Az istentisztelet szónoka Demkó Balázs görögkatolikus parókus volt. Igehirdetésében egyebek mellett arról beszélt, hogy számos nehéz pillanata, kihívása, megmérettetése van az embernek, például érettségi vizsga vagy egy műtét, amikor szüksége van az Isten kegyelmére. A megtérés is egy ilyen pillanat, ami a Szentlélek munkája az ember szívében. A pünkösdváró istentiszteleten imát mondtak még a baptista és a református felekezetek képviselői. Jövő héten kedden és szerdán ülésezik a parlament. A keddi ülésnap Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdődik. Közölte a házelnök a házbizottság péntek ülését követően a távirat irodával. Forsthoffer Ágnes arról is beszélt, hogy változik a parlamenti sajtótudósítás menete. Az országgyűlés elnöke a pénteki ülésen előterjesztett a sajtótudósítás rendjével kapcsolatos javaslatáról azt mondta, hogy az eddigi ünnepi alkalmakon bevezetett gyakorlattal párhuzamos, illetve azt kiegészíti. Hangsúlyozta, hogy a korábbi ígéretükhöz híven szeretnének nagyobb mozgásteret biztosítani a sajtónak, ezért a média munkatársai az úgynevezett kék társalgón kívül a kupolateremben, a főlépcsőházban, valamint a piros társalgó kijelölt területén tudnak majd dolgozni. A keddi napon a képviselők döntenek a végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság, a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság, a spontán privatizációt és a közvagyon elvesztését feltáró vizsgálóbizottság, a kegyelmi botrány felelőseit feltáró vizsgálóbizottság, illetve a gyermekvédelem rendszer szintű válságát feltáró vizsgálóbizottság felállításáról, valamint Kocsis Máté mentelmi ügyéről. Végül az időjárásról. Napos, száraz idő várható az általában kevés fátyol és gomoly felhő mellett. Estére a legtöbb helyen kiderül az ég. Az északkeleti, északi szél egy a Dunántúl középső részén és a Börzsöny térsége fölött húzódó összeáramlási zóna kivételével ismét sokfelé megélénkül, helyenként erős lökések is kísérhetik. A hőmérséklet 23 és 29 fok között alakul. Híreket hallottak.
0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
2: Május 23-a, szombat van. A Szent István Rádió mikrofonja előtt nagyon sok szeretettel köszöntjük a ma névnapjukat ünneplő Dezsőket. A Dezső a latin Desiderius névből származik, melynek kicsinyítő képzős formája a Dezső. Jelentése kívánt, óhajtott gyermek. A Dezsők védőszentje az a Desiderius vértanú, aki az ófrank egyház kiváló érseke volt. Minthogy a királynőnek és udvarának romlottságát nem szűnt meg korholni, a királynő ezért 607 körül meggyilkoltatta. Ismerünk és tisztelünk még egy másik szent Desideriust is, aki franciaországi bencés szerzetes volt és 700 körül hunyt el. A jóisten éltesse sokáig minden kedves Dezső nevű hallgatónkat, a ma születésnapjukat ünneplőket, és természetesen mindazokat is, akiknek valamilyen okból emlékezetes ez a szép mai nap. Minden kedves ünnepeltet mi, a Szent István Rádió munkatársai, a most következő felvétellel köszöntünk. Fogadják tőlünk szeretettel!

kalendárium. A Szent István Rádió hullámhosszán javaslom most képzeletben lapozzuk fel együtt a kalendáriumot, és elevenítsük fel a mai nap, azaz május 23-a fontosabb és jelesebb évfordulóit. A katolikus egyházban ma Apor Vilmosra emlékezünk. Apor Vilmos boldoggávatott püspök, aki neves erdélyi arisztokrata család sarja volt. A kalocsai jezsuitáknál tanult, majd 1915. augusztus 24-én Nagyváradon pappá szentelték. Gyulai plébánosként 26 évesen nagy tekintélyre tett szert, mikor a román katonák túszszedő akciója után az elfogott gyulai polgárok ügyében többed magával kieszközölte a túszok szabadonbocsátását. 1941. február 24-én 49 éves korában Gyulán szentelték püspökké. Március 2-án ünnepélyes keretek között vonult be Győrbe. Serédi Justinián bíboros hercegprímás 1941 elején őt nevezte ki a Magyar Szent Kereszt Egyesület elnökévé, amely testület az egész ország területére kiterjedően a keresztény hitre térő zsidó polgárok ügyével foglalkozott. 1945. március 28-án megkezdődött Győr ostroma. Április 2-án

Két hétfőn hajnali egy órakor Apor Vilmos belehalt sérüléseiben. Holttestét a Karmelita templom kriptájában temették el. 1986. május 23-án a Székesegyházban helyezték végső nyughelyére. Ezért a mai napon, azaz május 23-án emlékezünk rá a katolikus egyházban. 1997. november 9-én II. János Pál pápa boldoggá avatta. Emlékezete úgy él tovább, hogy Budapest 12. kerületében teret neveztek el, ahol egy szobor is áll a tiszteletére. Gyulán 1998-ban avatták fel szobrát, Bocskai Vince szobrászművész alkotását. Ugyancsak Gyulán egy teret is neveztek el róla. Izrael államtól a világ igaza elismerésben részesült. A zsámbéki katolikus tanítóképző főiskola pedig 2000. január 1-től vette fel Apor Vilmos vértanú püspök nevét. És Gyulán még két emléktáblája is található. Kalendáriumunk elején most olyan jeles személyekre emlékezünk, akik jó néhány évvel ezelőtt a mai napon születtek. 1707-ben született Carl von Linné és svéd botanikus, természetbúvár, a növények rendszerezésének kidolgozója. A természetrendszere, azaz Systema Naturae című művében elsőként összegezte az addig ismert több tízezer növényt, állatot és ásványt, amelyeknek kettős latin nevet adott. Külön nevet a nemnek, és külön nevet a fajnak. A növényvilágot 24 osztályba soroltam. Rendszerezésének egységei az osztály, a rend, a nem, a faj és a változat. A Svéd Tudományos Akadémia alapítója és első elnöke, valamint az Uppsalai Természetrajzi Múzeum alapítója is volt. 1824-ben született Zirzen Janka pedagógus, a magyar nőnevelés kiemelkedő alakja. A pontos születési dátuma ismeretlen. Jászberényben 1824. május 23-án keresztelték. Az 1869-ben létrejött tanítóképzőiskola igazgatója volt. Budapest 12. kerületében utcát is elneveztek róla. 1825-ben született Barna Ferdinánd nyelvész, műfordító, könyvtáros, aki 1871-ben magyarra fordította a Kalevalát és Galeotto Marzio, Mátyás királlyal foglalkozó művét is. 1848-ban született Otto Lilienthal, német mérnök, a vitorlázó repülés úttörője, aki 1889-ben könyvet írt a Madarak repülése, mint a repülés művészetének alapja címmel. 1891-ben 25 métert siklott saját gyártmányú repülőjével. Különböző siklógépeivel több mint 2000 repülést végzett. Utolsó repülése során, amelyet egy kétfedeles siklógéppel hajtott végre, lezuhant. Áldozatok nélkül pedig nem megy, így örökítette meg a szájhagyomány Lilienthal utolsó szavait. 1861-ben Kaposvárott született Ripoll Rónai József, festőművész és iparművész, aki a magyar szecesszió kiemelkedő alakja volt. Ismertebb festményei a Babics, a Karinti Frigyes portréja, a Körtvélyesi kastély, az Apám és Piacsek bácsi Vörösbor mellett, és a Nő fehér pettyes ruhában című alkotásai. 1873-ban született Radnai Béla szobrász, aki Budapesten a Pázmány szobrot, Pozsonyban a Petőfi szobrot, Szolnokon pedig Damjanich János szobrát készítette. A Budai Várpalota főlépcsőházának puttói is az ő munkái. 1950-ben született Csányi Béla, világbajnok tekéző, aki több mint 20-szor nyerte meg a magyar tekebajnoki címet. Egyéniben, párosban és csapatban összesen 9-szer nyert világbajnokságot. 1951-ben született Anatolij Karpov, sakk nagymester. 1965-ben született Martinek János, kétszeres olimpiai bajnok öttusázó. Martinek az 1988-as szöuli olimpián csapatban is és egyéniben is megnyerte az aranyérmet. 1993-ban világkupa győztes lett, 1997-ben pedig az Európa bajnok ezüstérmes csapat tagja volt.
Kalendáriumunk folytatásában most olyan jeles személyekre emlékezünk, akik jó néhány évvel ezelőtt a mai napon hunytak el. 1906-ban hunyt el Henrik Ibsen, norvég író, a drámatörténet legnagyobb alakja, akinek kiemelkedő művei a Vadkacsa, a Nóra, a Szolnesz építőmester és a Hedda Gabler című dráma, valamint a Pergünd című drámai költemény.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Hat óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Pünkösdváró ökumenikus istentiszteletre gyűltek össze a Heves vármegyei Markot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet irgalmas rendi kápolnájában a kórház betegei, orvosai, nővérei és hozzátartozók május 21-én. Dr. Maszárovics Zoltán orvosigazgató elmondta, idén ünneplik a kórház alapításának 300. évfordulóját. A kórházhoz tartozó, restaurálás előtt álló 1843-ban épült kápolnát több, mint 100 évig istentiszteleti helyként használták, ám az 1950-es évektől az államosítást követően raktárként funkcionált. Pályázatok útján tervezik a restaurálást, amely méretei miatt kórházi dolgozók összejöveteleinek és konferenciák megrendezésére is alkalmas. A nagy keresztény ünnepekkor, karácsonykor, húsvétkor és pünköstkor ökumenikus istentiszteletet tartanak majd benne, és ezen alkalmakkor megnyitják a betegek és hozzátartozók előtt is. A pünkösdváró ökumenikus istentiszteleten Árvai Zoltán római katolikus kórház lelkész köszöntötte a megjelenteket, kifejezve örömét, hogy felekezettől függetlenül közösen imádságos lélekkel kérhetik minden kórházi beteg számára a gyógyító lélek áldását, és minden dolgozónak az erő, türelem, kitartás, álhatatosság ajándékait. Az istentisztelet szónoka Demkó Balázs görögkatolikus parókus volt. Ige hirdetésében egyebek mellett arról beszélt, hogy számos nehéz pillanata, kihívása, megmérettetése van az embernek, például érettségi vizsga vagy egy műtét, amikor szüksége van az Isten kegyelmére. A megtérés is egy ilyen pillanat, ami a Szentlélek munkája az ember szívében. A pünkösdváró istentiszteleten imát mondtak még a baptista és a református felekezetek képviselői. Jövő héten kedden és szerdán ülésezik a parlament. A keddi ülésnap Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdődik. Közölte a házelnök a házbizottság péntek ülését követően a távirati irodával. Forsthoffer Ágnes arról is beszélt, hogy változik a parlamenti sajtótudósítás menete. Az országgyűlés elnöke a pénteki ülésen előterjesztett a sajtótudósítás rendjével kapcsolatos javaslatáról azt mondta, hogy az eddigi ünnepi alkalmakon bevezetett gyakorlattal párhuzamos, illetve azt kiegészíti. Hangsúlyozta, hogy a korábbi ígéretükhöz híven szeretnének nagyobb mozgásteret biztosítani a sajtónak, ezért a média munkatársai az úgynevezett kék társalgón kívül a kupolateremben, a főlépcsőházban, valamint a piros társalgó kijelölt területén tudnak majd dolgozni. A keddi napon a képviselők döntenek a végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság, a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság, a spontán privatizációt és a közvagyon elvesztését feltáró vizsgálóbizottság, a kegyelmi botrány felelőseit feltáró vizsgálóbizottság, illetve a gyermekvédelem rendszer szintű válságát feltáró vizsgálóbizottság felállításáról, valamint Kocsis Máté mentelmi ügyéről. Végül az időjárásról. Napos, száraz idő várható az általában kevés fátyol és gomoly felhő mellett. Estére a legtöbb helyen kiderül az ég. Az északkeleti északi szél egy a Durántúl középső részén és a Börzsöny térsége fölött húzódó összeáramlási zóna kivételével ismét sokfelé megélénkül, helyenként erős lökések is kísérhetik. A hőmérséklet 23 és 29 fok között alakul. Híreket hallottak.
0: Reklám.
3: Transzcendens erő nélkül a színészet sem működik. Blaskó Péterrel olvashatunk címlapinterjút a legfrissebb képmásban. A májusi számból megtudhatjuk, miként zárjuk le rossz kapcsolatainkat, hogyan és kivel érdemes együtt enni, és milyen kulcsokat találhatunk a boldogsághoz. Megismerhetjük a Tabán meséjét, vagy eltévedhetünk az utazószerzővel Málta szigetén. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
0: Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
1: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
0: Nem csak katolikusoknak.
1: keresztényélet.hu.
3: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben mátraderecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
4: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
0: Reklámot hallottak.
4: Napköszöntő. Reggeli magazin.
5: Dicsertessék a Jézus Krisztus! Május 23-án szombaton szép jó reggelt kívánok a Szent István Rádió minden kedves hallgatójának. A mikrofonnál a műsorvezető Farkas Erzsébet köszönti Önöket, és köszöntöm ezt a szép mai napot is. Köszöntlek szép mai nap! Dicséret neked, Urunk, jóságod minden megnyilvánulásáért, mely keresztül ragyog a teremtés tökéletességén és fenségén. Dicsérünk téged az egészségért és betegségért is, fájdalmainkért és örömeinkért, mindazért, amit az élettől várunk, de éppen úgy az eseményekért is, melyek ide-oda vetnek minket, és nem egy meglepetésben részesítenek. Hasonlóképpen dicsérünk téged sikereinkért és balszerencséinkért, a munkáinkért és az ennivalókért, melyek fenntartanak minket. Dicséret legyen neked, Urunk, barátságainkért, embertársainkkal, de azokért is, akik üldöznek minket. Dicséret neked, Urunk, az emberek testvéreink iránt kimutatott szeretetedért is. Amen. Napindító pozitív gondolatunkat ezúttal Carlo Caretto fogalmazta meg a szeretetről, és a következőképpen hangzik. Amint szerető emberek egymásra várakoznak, úgy várakozik Isten reánk emberekre. Valóban, legyen ez a mai napunk napindító pozitív gondolata, kedves hallgatóink. Ma a Dezsők ünneplik névnapjukat. A Dezső a latin Desiderius névből származik, melynek kicsinyítőképzős formája a Dezső, jelentése kívánt, óhajtott gyermek. A jó Isten éltesse sokáig minden kedves Dezső nevű hallgatónkat, a ma születésnapjukat ünneplőket, és természetesen mindazokat is, akiknek valamilyen emlékezetes esemény teszi szépé ezt a mai napot. Napköszöntő című műsorunk folytatásában javaslom, most tekintsük át együtt, hogy milyen műsorokkal várjuk Önöket egészen 8 óráig. Nos, íme a kínálat. A folytatásban hasznos közlekedési információkat ismertetek majd az útnak indulókkal, közlekedőkkel, majd a várható időjárásról is ejtek részletesen néhány szót. Fél hét előtt pár perccel meghallgatjuk a nap versét, amely ma nem lesz más, mint Csanádi Imre, Mária és Erzsébet című költeménye, melyet Nagy Barbara mond majd el. Fél héttől megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását, majd egy újabb részletet tolmácsol Horváth István Sándor Szívem első gondolata című művéből Varga Ildikó. 7 órakor kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Szentmisét közvetítünk. Majd visszakapcsolunk rádiónk a Szent István Rádió Egri stúdiójába, és elmondjuk a legfrissebb híreket. Fél nyolc után a Szentek, Szent Életű Emberek című sorozatunkban dr. Katona István püspök atya hangját idézzük fel újra, aki ezúttal Boldog Apor Vilmos püspök és vértanú életéről beszél nekünk. A folytatásban a napimája is elhangzik, és néhány perccel 8 óra előtt még programajánlóval is jelentkezünk. 8 órakor pedig a legfrissebb híreket ismertetjük. Nos, így hangzik a Szent István Rádió szombat reggeli műsor kínálata. Ha tehetik, maradjanak velünk, töltsük együtt a reggeli órákat. További jó rádiózást, kellemes ébredést, tartalmas időtöltést és szép napot kívánok Önöknek!

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Reggeli műsorunk folytatásában most hasznos közlekedési információkat ismertetek az útnak indulókkal, közlekedőkkel. Az M30-as autópályán Miskolc térségében a 26-os és 32-es kilométerek között aszfaltozás kezdődött. Az M3-as autópálya felé vezető sávokat lezárták, a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol irányonként egy-egy sáv járható. A Szikszó felől érkezők a 30-as jelű Miskolc-Kelet Felső Zsolca csomópontban nem tudnak lehajtani, és ugyanitt felhajtani sem lehet Budapest irányába. Az elválasztó sáv betonburkolatát cserélik. Az M3-as autópálya felé a 42-es és 40-es kilométerek között, Tornyos-Németi felé pedig a 39-es és 41-es kilométerek között lezárták a belső sávot, a forgalom a külső és a leálló sávon halad. A 3-as főúton Miskolcon a 181-es kilométernél a közművezetéket újítják fel. A belváros felé vezető két sávot lezárták. A forgalom a Budapest felé vezető oldalon egy-egy sávon halad. A 24-es főúton Gyöngyös és Mátra-Füred között burkolatfelújítást végeznek. A 2-es és 7-es kilométerek között szakaszosan a félútpályát lezárták. Munkaidőben jelzőrök irányítják a forgalmat. A 25-ös főúton Kerecsenden kábelt fektetnek. Az 1-es kilométernél a félútpályát lezárták. Szarvaskőn is dolgoznak, ott félpályás lezárás van érvényben. Szent Domonkos térségében a 47-es és 51-es kilométerek között tart még a burkolat felújítás, mindkét irányban útszűkület van érvényben. A 26-os főúton Miskolc átkelési szakaszán útépítés kezdődött. Az 1-es és 4-es kilométerek között mindkét oldalon a külső sáv lezárására kell számítani. A 37-es főúton Szerencsés Szegilong között aszfaltoznak. A 35-ös és 47-es kilométerek között az aktuális munkaterületnél félpályás lezárásra kell számítani. A 38-as főúton Toka és Tarcal között felújítják a burkolatot. A 2-es kilométertől a 7-es kilométerig a félútpályát több szakaszon lezárták, jelzőlámpa irányítja a járműveket. Szintén a 38-as főúton Nyírtelek határában átépítik a vasúti átjárót. A 30-as kilométernél lezárták a félútpályát, és jelzőlámpa irányítja a forgalmat. Valamint Rakamaz és Nyíregyháza között aszfaltot marnak. A 18-as és 21-es kilométerek között a forgalom félpályán halad. Borsodabaúj-Zemplén vármegyében a teljes pályaszerkezet cseréje miatt lezárták a Felsődobsza és Abaúj-Szántó közötti utat a 10-es és 18-as kilométerek között. Kerülni a 3-as főút felé lehet. És végül, de nem utolsó sorban a hétvégi ünnepi kamion tilalom. Május 23-án szombaton 22 órától, május 25-én hétfőn 22 óráig lesz érvényben. Fontos és közérdekű információ, hogy március 2-án 0 órától a 7-es, Euro 3-as vagy annál magasabb környezetvédelmi besorolású nemzetközi forgalomban közlekedő tehergépkocsik téli mentessége megszűnt. Az államhatártól a telephelyig vagy lerakóhelyig sem szabad, idézőjelben hazagurulni. Ez a kedvezmény csak júliusra és augusztusra vonatkozik. Kedves hallgatóink, vezessenek és közlekedjenek óvatosan és körültekintően. Kérem, ne felejtsék, hogy ma is hazavárnak mindenkit erőben, egészségben a szerettei. Hasznos közlekedési információkat hallottak Napköszöntő című reggeli műsorunkban.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Reggeli műsorunk folytatásában most részletes időjárás előrejelzés következik. Ma napos idő várható, kevés fátyol és gomoly felhővel. Csapadék nem valószínű. Az északias szelet többfelé élénk, néhol erős lökések kísérik. A minimum 7 és 14 fok, a csúcshőmérséklet pedig 22 és 27 fok között alakul. Orvos meteorológiai jelentésként ismertetem kedves hallgatóinkkal, hogy fronthatás nem érvényesül, így a frontérzékenyek szervezetét nem éri extra megterhelés ezekben a napokban. Ugyanakkor az egyre melegebb és szárazabb időben lassanként ismét feldúsulhat a pollenek koncentrációja a levegőben. A késői virágzású fák mellett a pázsitfűfélék és a lágyszárú allergének virágpora válthat ki most is sokaknál orfolyást, tüsszögést, szemviszketést és könnyezést. Kedves hallgatóink, időjárás előrejelzést és orvos meteorológiai jelentést hallottak napköszöntő című reggeli műsorunkban.

0: Csanádi Imre, Mária és Erzsébet. Emesmester Selmecbányai oltárának szárnyképe. Erzsébet asszony látta Tike képen. Rebdes a magzat dagadó méhében, mikoron hozzá maga személyében Mária mégyen. Mária, szép szűz, virágok virága, piros köntösbe, vont aranyruhába, öltözék illő, ékes komolyságba. Mennyei mátka. Zsong még fülében szava Gábrielnek, benne is, tudja, megfogant a gyermek. Közli nényével ihol a kegyelmet, csók kezet illet. Mennyi méltóság, lebegő kecsesség, két hölgy köszönthet egymásra szerencsét. Fehéren burkol fejet patyolat vég, sőt repes is még. Körül tavasznak mindenek örülnek, fűfa zöld, kéklőn hegyek ünnepelnek, kedvre vad kőszál, varasodva gerjed. Jöjjön a gyermek! Gót arany villog sima boldog égen, béke víztükrén, vártornyok kövében, szertekóborló halandók szívében, mint soha még nem. Hát a plánták mi vetekedve ontják hódolatként a reneszánszi pompát. Kék irisz büszkén bodorítja kontját, söprik a szoknyák. Les rajongónak egyes asszonyokra, bíbor orcákkal, a bazsarózsabokra. Karcsú tőepren, sziromcsillagocska, mint mosolyog ma. Jaj pedig, mit nem mutogat még tábla. Gyermekből férfi, kínba megy, halálba. Irtóz keresztjén, ama szendámákra sandítva bárha. Újjong, zsolozsmáz, gazdag selmecbánya, por, pap, mészáros a keresztet hánja, áll a szép oltár. A céhnek sem bánja bő adománya. Kös batyút, Piktor, nézz új hazát, házat. Munkát és tallért jó az Isten, más ad. Láthatják, M.S., majd 1506. Vérred a század.
1: Csanádi Imre Mária és Erzsébet című versét Nagy Barbara előadásában hallották. Csanádi Imre Kossuth és József Attila díjas költő, műfordító, a Fejér megyei Zámojon született 1920. január 10-én kisparaszti családban. Költészetének egyik ihlető eleme lett a falusi környezet, a természeti táj, szüleinek, rokonainak a megélhetésért folytatott mindennapos kemény küzdelme a földdel, a természet erőivel. A gimnáziumot szülei nem kis anyagi áldozata árán Székesfehérvárot végezte, és erre az időszakra tehető költői indulása is. 1939-ben érettségizett, és előbb segédjegyzőként, majd házi tanítóként dolgozott Pusztavámon. 1941-ben beiratkozott a képzőművészeti főiskolára, ezzel egyidejűleg a Györfi kollégium növendéke lett. Ebben az időben állította össze első verseskötetének anyagát, amelynek lektora Vörös Sándor volt. A kötet a Bólyai kiadó sorozatában jelent volna meg, erre azonban a háború miatt nem került sor. Csanádit behívták katonának. Az embertelenség, a borzalmak, az értelmetlen pusztítás elől azonban az érzékeny idegrendszerű költő megszökött. Néhány hónap bujkálás után 1944-ben szovjet hadifogságba került, és Ukrajnába hurcolták. A hadifogságból 1948-ban keserű, hitevesztett emberként tért haza. Ezután a Szabadföld, a Magvető és a Szabad Ifjúság című lapok munkatársa lett. 1951-től a Szépirodalmi, majd 55-től a Magvető könyvkiadónál volt kiadói lektor. Kora ifjúságától gyűjtötte a népi hagyomány, a népi költészet emlékeit, és gyűjtő útjainak eredményeként 1954-ben látott napvilágot Vargyas Lajossal együtt összegyűjtött népballada gyűjteménye Repülj Páva, repülj címmel. 1956-ban a forradalom idején nyomtatásban is megjelent Vér című verse, a bukás után belső emigrációba kényszerült. Ennek az időszaknak termése két gyermekvers kötete is, a Négy testvér, illetve a Kis verses állatvilág. 1975-ben kapta meg a Kossuth díjat, majd egy évvel később megbízták az akkor induló Új Tükör című lap főszerkesztésével. Ebben a pozícióban 1980-ig nyugdíjba vonulásáig maradt. Ezt követően szinte teljesen kivonult az irodalmi életből. Utolsó kötete 1989-ben jelent meg Egy hajdani templomra címmel, de csaknem teljesen visszhang nélkül maradt. Csanádi Imre 1991. február 25-én hunyt el Budapesten.
2: Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Pénteki adásunk tartalmából.

0: Leó pápa az egyházi mozgalmak felelőseihez mindig a közösség javát tartsák szem előtt. 14. Leó a mesterséges intelligenciáról szervezett vatikáni konferencia résztvevőinek. Az egyháznak helyre kell állítania a technológiába vetett bizalmat, és Krisztushoz kell vezetnie az embereket. A nápolyi térség felelős püspöke. A valós problémák ellenére vegyék le rólunk a tüzek földje címkét.
1: Leó pápa az egyházi mozgalmak felelőseihez mindig a közösség javát tartsák szem előtt. Május 21-én csütörtökön fogadta a Vatikánban a pápa a világi társulatok és egyházi mozgalmak új közösségek moderátorait, akik a világiak család- és életdikasztérium találkozóján vettek részt. Örömmel köszöntötte az új szinódusi aulában megtartott audiencián a Szentatya a mozgalmak nemzetközi moderátorait, akik ezekben a napokban gyűltek össze, hogy megerősítsék a szeretett közösség szálait egymás között, és az egyházi közösségek kormányzásáról gondolkodjanak. Minden társadalmi csoportban szükség van megfelelő személyekre és struktúrákra a közösség életének irányításához és koordinálásához. Biztos irányt kell mutatni ahhoz, hogy a közösség tagjai fejlődhessenek, ezért az egyházban is szükség van irányító személyekre. Mindazonáltal az egyházban a kormányzás nem csak tagjai vallási igényeinek koordinálását jelenti, mutatott rá Leó pápa. Az egyházat Krisztus hozta létre, mint az egyetemes üdvösség szándékának jelét, és Isten akaratából azt a helyet, ahol az emberek mindenkorban megkaphatják a megváltás gyümölcseit, megtapasztalhatják az új életet, amit Krisztus nekünk ajándékozott. Ebben az értelemben az egyház szentségi természetű. Külső és intézményes dimenziója mellett annak a közösségnek a hatékony jele, amelyen keresztül részt veszünk magának a Szent Háromságnak az életében. Ezek az egyházon belüli kormányzáshoz is szükséges jegyek, ugyanakkor az nem pusztán technikai jellegű, mert magában hordozza az üdvözítő jelleget, vagyis a hívek lelki javára irányul. A világi társulatok és egyházi mozgalmak kormányzását általában világiakra bízzák, kifejezve a keresztségben kapott részvételt Krisztus királyi papságában. A felelősök a többi hívőt és a társulati életet szolgálják, szabadon választják meg őket egy közösségi megkülönböztetés eredményeként, hogy mindenki hangja szabadon érvényesüljön. Ha a kormányzás a Szentlélek különleges ajándéka, melyet a közösségek tagjai felismernek egyik hittestvérükben, akkor ebből legalább három következtetés vonható le, fejtette ki beszédében a pápa. Az első az, hogy mindenki hasznára kell válnia, a közösség, a társulat, az egész egyház javára. A kormányzást soha nem szabad egyéni érdekekre felhasználni, presztízs és hatalom keresésére. A második következtetés az, hogy sohasem felülről érkező utasítás eredménye a vezető személye, hanem a közösség szabad választása érvényesül. A harmadik következtetés pedig az, hogy amint minden karizma, úgy a társulati vezetés is a lelkipásztorok megkülönböztetése alá esik, akik őrködnek a karizmák megfelelő és rendezett használata felett. Bizonyos tulajdonságoknak mindig jelen kell lenniük a kormányzásban. Ilyen a kölcsönös meghallgatás, a közös felelősség, az átláthatóság, a testvéri közelség, a közösségi megkülönböztetés. Leó pápa ezen túl emlékeztetett rá, hogy a jó vezetés nem koncentrál mindent egy kézbe, hanem előmozdítja a szubszidiaritást és a felelős részvételt a közösség minden tagja bevonásával. A különböző eredetű, történelmi hátterű, identitású és eszmeiségű társulatok és mozgalmak vezetőire kényes feladat vár. Egyfelől meg kell őrizniük és érvényre kell juttatniuk az élő örökséget. Másfelől profétai szerepük van, ami azzal jár, hogy odafigyelnek az aktuális lelkipásztori igényekre, és így válaszolnak az új kihívásokra, kulturális, társadalmi vagy lelkiségi érzékenységre, mely korunkat jellemzi. Csak így lehetünk ugyanis keresztények, tanítványok és misszionáriusok a mai társadalomban és egyházban, jelentette ki a Szent Atya. A felelősök profétai feladatának egy része tehát az, hogy elősegítsék a társulat vagy mozgalom nyitottságát a történelmi helyzetekre. A hiteles és termékeny tagság ugyanis nem merül ki a csoporton belüli aktivitással, hanem értelmezi az idők jeleit és kifelé irányul, mindenkihez fordul, nyitott a kor kultúrájára és a még felfedezetlen missziós területekre. A kormányzással megbízottak számára a másik nagyon fontos elem a szeretett közösség, amelyet meg kell óvni, fejleszteni és megerősíteni az adott csoporton belül és azon kívül is, a különböző egyházi valóságokhoz kapcsolódva. Az egyházon belüli irányítás küldetését gyakorlóknak meg kell tanulniuk meghallgatni és elfogadni az eltérő véleményeket, a különféle kulturális és spirituális irányultságot, a más-más személyes temperamentumot, és mindig a közösség főbb javát kell keresniük, főként a nehéz döntések meghozatalakor. Ez megköveteli a szelídség, az elfogulatlanság és az önzetlen szeretet tanúságtételét a testvérek és a közösség iránt, hogy az példaként szolgáljon mindenki számára. Leó pápa aláhúzta az egész egyházzal való szeretet közösség dimenziójának fontosságát. Időnként olyan csoportokkal találkozunk, amelyek önmagukba zárkóznak, és azt gondolják, hogy az ő saját valóságuk az egyetlen, vagy hogy ők az egyház. Ezzel szemben az egyház mi vagyunk mindnyájan, sokkal több annál. A mozgalmaknak tehát szeretett közösségben kell élniük az egész egyházzal egyházmegyei szinten. A püspök ebben nagyon fontos támpont, ezért nem jó, ha egy csoport nincs szeretett közösségben egy püspökkel, és úgymond másikat akar. Egyházmegyei és egyetemes szinten is szeretett közösségre kell törekednünk, magyarázta a Szent Atya. Ennek fényében jobban megérthetjük az alapító karizma iránti hűség értelmét, ami elengedhetetlen egy egyházi valóság kormányzásához. Minden hiteles karizma magában foglalja az egyház iránti hűséget és nyitottságot. Az alapító karizma iránti hűségben való kormányzás azt jelenti tehát, hogy abból ihletet merítve nyit az egyház jelenlegi valósága felé, nem szürkül bele a múlt, még oly pozitív modelljeibe, hanem hagyja, hogy megszólítsák az új kihívások, párbeszédben az egyház testének más összetevőivel. Leó pápa köszönetet mondott a világi társulatok és egyházi mozgalmak felelőseinek, akik felbecsülhetetlen kincset jelentenek az egyház számára. Sok jól képzett és evangelizáló személy van köztük, számos fiatal, és hivatás a papi és a házassági életre. A karizmák, ajándékok és az apostolkodás módszerei, melyek az elmúlt években kifejlődtek, lehetővé teszik, hogy a kultúra, a művész

0: embereket. 14. Leó pápa május 22-én pénteken találkozott az Emberi arcok és hangok megőrzése címmel a mesterséges intelligenciáról tartott nemzetközi konferencia résztvevőivel. A kommunikációs dikasztérium, illetve a kulturális és oktatási dikasztérium által szervezett egynapos rendezvényen a mesterséges intelligencia, az oktatás és a technológia szakértői vettek részt, hogy megvizsgálják Leó pápa üzenetét az idei kommunikációs világnapra. Beszédében 14. Leó megerősítette az egyház szerepvállalását a digitális technológiák fejlődésének alakításában, miközben segít arra nevelni az embereket, hogy bölcsen használják azokat. A II. Vatikáni zsinat tömegtájékoztatásról szóló dekrétuma emlékeztet arra, hogy az egyházat Krisztus azért alapította, hogy az evangélium által mindenkinek üdvösséget hozzon a rendelkezésére álló eszközök felhasználásával. Ennek a vágynak, hogy mindenki üdvözüljön és eljusson az igazság ismeretére, ezért nem csak a döntéseinket és tetteinket kell áthatnia, hanem a média, a digitális technológia és a mesterséges intelligencia használatát és irányítását is, annak érdekében, hogy ezeket az eszközöket az emberiség hiteles szolgálatába állítsák. A Szentatya megjegyezte, hogy a technológia féktelen alkalmazása az emberi méltóság rovására olyan eszközökhöz vezet, amelyek kihasználják az emberi kapcsolatok iránti igényünket. Leó pápa ezért arra buzdította az egyházat, hogy segítsen az embereknek újra felfedezni az emberiség igazi jelentését és nagyságát, ahogyan azt Isten akarta. Az emberiség előtt álló kihívás, tette hozzá, nem technológiai, hanem antropológiai jellegű, mivel az emberi lét lényegét érinti. Krisztus, a megtestesült ige szemlélése által jobban megismerhetjük önmagunkat, mivel saját szívünket nem érthetjük meg Krisztus szíve nélkül, mutatott rá Leó pápa. Arra kérte az egyházat és vezetőit, hogy működjenek együtt az oktatási rendszerekkel a fiatalok média és mesterséges intelligencia műveltségének előmozdítása érdekében, hogy megtanuljanak kritikusan gondolkodni. Mivel az egyház a fiatalok lelki jólétére törekszik, segítenünk kell nekik abban, hogy megtanulják a mértékletességet és a fegyelmet a technológia használatában. A fiatalok kiváltképpen nyitottak erre az igazságra, és vágynak az élet értelmének felfedezésére, hangsúlyozta a pápa. Ezért segítenünk kell nekik, hogy találkozzanak az élő Krisztussal, és meg kell tanítanunk őket arra, hogy a technológia használatát integrálják a mindenre kiterjedő keresztény életmódba. 14. Leó pápa azzal zárta beszédét, hogy rámutatott, a mesterséges intelligencia korszaka és az arra adott válaszunk alapvető téma az egyház számára, mivel arra törekszik, hogy mindenkinek segítsen elérni a teljes érettséget. Remélem, hogy ezek a megbeszélések a technológiába, mint az emberi személy zsenialitásának gyümölcsébe vetett bizalom helyreállításához vezetnek, összhangban Isten teremtő tervével, mondta 14. Leó.
1: A nápolyi térség felelős püspöke. A valós problémák ellenére vegyék le rólunk a Tüzek Földje címkét. Leó pápa május 23-án szombaton meglátogatja a nápolyi és Caserta közti 90 település magában foglaló térséget jelképező Acerra kisvárosát, amely térség mintegy 100 éve szenved az illegálisan itt lerakott szeméthegyektől, amelyek tüze, füstje és kibocsátott káros anyaga súlyosan rombolja az itt lakók egészségét és károsítja a környezetet. Ferenc pápa már 6 éve terbe vette a térség meglátogatását, de akkor a világjárvány meghiúsította azt, ám Leó pápa most éppen az ő szándékát valósítja meg. A Vatikáni Rádió interjút készített Antonio di Donna püspökkel, Acerra főpásztorával, a nápolyi környéki Campania tartomány püspöki konferenciája elnökével, aki elmondja az érintett területek súlyos helyzetét. A teremtett világ gondozására szóló nevelésnek konkrétabban be kell lépülnie a közösségek rendes katekézisébe, de ettől még messze vagyunk. Az intézményektől azt kérjük, hogy teremtsenek szinergiákat, biztosítsák a folytonosságot és a gazdasági erőforrásokat, hogy felügyelhessék ezeket a területeket, ahol szorgalmas és vendégszerető emberek élnek.

0: Ferenc pápa már 6 évvel ezelőtt a Laudato Si enciklikája 5. évfordulóján el akart jönni a Acerrába, de a világjárvány miatt végül elmaradt a látogatása. Ez az enciklika nagy inspirációt jelentett számunkra a helyi tevékenységünkhöz. Leó pápa mostani látogatása elsősorban az enciklika újbóli további népszerűsítését szolgálja, amelyet inkább csak idéznek, semmint ismernek, még akár egyházi körökben is. Talán inkább a világi, vagy úgynevezett világi körökben értékelik jobban, mint a mi egyházi világunkban. Nálunk a teremtett világ védelmének témája jóval a Laudato Si enciklika előtti időre nyúlik vissza, amikor a tüzek földjének drámai jelensége fölmerült, vagyis nagyjából 30 évvel ezelőtt. Már akkor is az emberek az egyházhoz fordultak, mivel az állami intézmények reakciója, legalábbis kezdetben, nagyon gyenge volt. És az emberek látták, hogy gyermekeik megbetegednek, sőt néhányan meg is halnak. Akkor kezdődött ez az elkötelezettség, amelyet a Laudato Si megerősített, további lendületet és tudatosságot adva neki. Nápoly és Caserta között összesen 12 egyházmegye elkötelezettségéről beszélünk. Hiszünk az ég és a föld teremtő Istenében, hiszünk az evangéliumban, tehát a motiváció bibliai eredetű. Szoktam mondani, hogy a Laudato Si nem egy zöld ökológiai dokumentum, hanem az egyház társadalmi tanításának dokumentuma, vagyis olyan, mint 13. Leó pápa Rerum Novarum enciklikája, ugyanolyan jelentőségű, ugyanolyan történelmi súlyú. A Laudato Si ráébresztett bennünket arra, hogyha a teremtett világ gondozására való nevelés nem válik közösségeink, plébániaink, mindennapi életének szerves részévé, vagyis ha nem épül be a hitbe, prédikációba, a rendes katekézisbe, akkor az csak néhány elit, sőt néhány egyházi elit kiváltsága lesz, de nem lesz része a nagy egyház, a sokaság, az egyesületek és a csoportok közös útjának. Konkrétan be kellene épülnie abba, mert az egyház szociális tanítása az evangelizáció szerves része, és el kell mondanunk, hogy még messze vagyunk ennek megvalósításától. A kérdésre, hogy mi jellemzi ma az egyház és a helyi intézmények közötti együttműködést, Acerra főpásztora Antonio Di Donna püspök így válaszolt. Először is szeretném leszögezni, hogy mi szinte kísérleti jelleggel működünk, mert ne felejtsük el, nem csak mi vagyunk a tűzföldek. Olaszországban is sok ilyen tűzföld létezik. Szennyezett területek vannak az ország északi, középső és déli részén is. Ezt azért mondom, mert le kell rázni magunkról ezt a megbélyegzést. Ezt követően fontos megérteni, hogy csak együtt, az összes érintett szereplővel együtt, elsősorban a régióval, az önkormányzatokkal és természetesen a nemzeti kormánnyal együtt tudunk kilábalni ebből a környezeti drámából. Emellett ott vannak a bizottságok, a bátor anyák, a környezetvédő orvosok és az egyház, akik felhívják a figyelmet a problémára és a tudatosságot növelik. A dráma túl nagy ahhoz, hogy nélkülözhetné az összehangolt együttműködést, de azt kell mondanom, hogy sajnos az intézmények reakciója eleinte nagyon gyenge volt, de hála Istennek fokozatosan kialakítottuk ezt a párbeszédet. Ma párbeszédet folytatunk az intézményekkel, persze mindig szükség van arra, hogy ösztönözzük, bátorítsuk őket, hogy tegyék meg, amit tenniük kell, vagyis a kármentesítést, a levegő minőségének vizsgálatát, és így tovább. A prefektúráknak például jelentős hatásköreik vannak, és hála Istennek itt a nápolyi és a kazertai prefektúrák nagyon aktívan működnek irányító központként, ez az a szinergia, amelyre vágyunk. Nyilatkozta a régió püspöke. Leó pápa szombaton reggel 8 órakor indul helikopterrel a Vatikánból, 9:30-kor az acerrai székesegyházban találkozik a tartomány püspökeivel, papjaival és szerzeteseivel, akikhez beszédet intéz, majd 10:30 órakor a város főterén találkozik a térség lakosaival, akikhez beszédet intéz. A Szentatya délben indul vissza, és 1 óra körül érkezik vissza a Vatikánba.
1: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus!

Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.

A húsvéti időszak utolsó evangéliumi szakasza ismét Jézus és Péter párbeszédéhez kapcsolódik. Péter miután megkapta küldetését, azonnal hátra pillant. Hát ő vele mi lesz? Kérdezi János apostol. Ez a kérdés nagyon emberi. Hajlamosak vagyunk mások sorsát latolgatni, összehasonlítani saját utunkat másokéval, és közben elfelejtjük, hogy Jézus mindenkit egyénileg hív és vezet. Jézus válasza világos, te kövess engem. A tanítványi élet nem verseny, nem összehasonlítás másokkal, hanem személyes kapcsolat. Az igazi hívő nem mások útját nézi, hanem saját ösvényét Jézus nyomában. Ez nem bezárkózást jelent, hanem bizalmat. Isten mindenkinek saját időt, küldetést, kegyelmet ad. A Szentlélek nem egyforma módon munkálkodik bennünk, de egyetlen cél felé vezet. Ez a rövid szakasz János evangéliumának lezárása. Ha egyenként mind megírnánk, amit Jézus tett, szól az evangélista, s ezzel arra hív, hogy mi is a történet folytatásának részeseivé váljunk. A lélek nem csak a múltban működött, hanem ma is írja az evangélium első fejezeteit rajtunk keresztül. A mi életünk is lehet tanúságtétel, csendes, de világító írás és örömhír, amelyben mások is felfedezik Jézus szeretetét. A pünkösd előtti napon ezzel a gondolattal zárjuk a húsvéti időt. Jézus szava ma is elhangzik felénk, te kövess engem. A Szentlélek eljön, hogy mi élő evangéliummá váljunk a világban.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, hamarosan 7 órakor kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Szentmisét közvetítünk. Ma a Katolikus Egyházban Boldog Apor Vilmos püspök és vértanú emléknapja van. Rá is emlékezünk és hozzá is imádkozunk a mai Szentmisében, amelynek énekszámai sorrendben a következők lesznek. A Szent Fagyuram énekeskönyv 95-ös számú énekének éneklésével kezdjük a mai Szentmisét, amely így kezdődik, Krisztus a mennybe fölmene. Majd az Éneklőegyház 555-ös számú éneke következik, nem hagylak árván titeket. Ez az ének így kezdődik. És befejezzük a mai Szentmisét a Szent Fagyuram énekeskönyv 97-es számú Jöjj Szent Lélek Istenünk kezdetű énekének éneklésével. Az ének első, 7. és 8. verszakait énekeljük a mai Szentmise végén. Nos, megismétlem sorrendben az énekszámokat. A Szent Fagyuram énekeskönyv 95-ös, az Éneklőegyház 555-ös és a Szent Fagyuram 97-es számú énekeit énekeljük a mai Szentmisén. Ha tehetik, imádkozzanak velünk, és ha tehetik, akkor az imént ismertetett énekeket is énekeljük együtt.

Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Az Úr legyen veletek. Kedves testvérek, pünköstre készülünk. A mai napot viszont még Boldogapor Vilmos püspök és vértanú emlékezetében töltjük. Mindig megemlékezünk a magyar szentekről, boldogokról, és pártfogásuk alá helyezzük önmagunkat, hogy mint magyar szentek mutassák az utat számunkra az Isten felé vezető haladásunkban, és pártfogoljanak bennünket. A mai szentmisében Gizelláért, Jánosért, Balázsért, Erzsébetért, Péterért, szeretteikért és élő hozzátartozókért imádkozva állunk Isten elé. Adjon az Úr elhunyt testvéreinknek örök boldogságot, legyen részük a szentek társaságában, az élő hozzátartozókat pedig kísérje áldásával és kegyelmével. Szentmisén kezdetén most vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Urunk Istenünk, könyörülj rajtunk! Urunk, mutasd meg nekünk irgalmasságodat! Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre!

Könyörögjünk. Istenünk, te boldog, Vilmos püspöknek megadtad, hogy életét áldozza juhaiért. Közben járására add meg nekünk, hogy szent akaratodhoz mindig hűségesek legyünk, és testvéreink üdvösségén fáradhatatlanul munkálkodjunk. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel,

Szent Lecke az apostolok cselekedeteiből. Rómába érkezésünk után Pál engedélyt kapott, hogy saját szállásán maradhasson egy katona őrizete alatt. Harmadnapra magához kérette a legtekintélyesebb zsidókat. Amikor összejöttek, így szólt hozzájuk. Férfiak, testvérek, én semmit sem vétettem a nép vagy atyáink szokásai ellen, mégis bilincsbe verve adtak át Jeruzsálemben a rómaiak kezébe. Ők kivizsgálták ügyemet, és szabadon akartak bocsátani, mert semmi okot sem találtak, amiért halálra ítéljenek. A zsidók tiltakozása miatt azonban kénytelen voltam a császárhoz föllebbezni, de nem azért, mintha népemet vádolni akarnám. Ez az oka annak, hogy látni kívántalak titeket, és néhány szót akartam szólni hozzátok. Ezt a bilincset ugyanis a választott nép reménysége miatt rakták rám. Két álló esztendeig maradt Pál apostol a bérelt szállásán. Mindenkit fogadott, aki csak fölkereste. Hirdette nekik az Isten országát, és bátran, akadálytalanul tanított Urunkról, Jézus Krisztusról. Ez az Isten igéje. Istennek

0: Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent János könyvéből. Amikor föltámadása után Jézus még együtt volt tövéivel, Péter látta egyszer, hogy utána jön az a tanítvány, akit Jézus szeretett, az, aki a vacsorán odahajolt hozzá és megkérdezte: Uram, ki az, aki téged elárul? Ennek láttára Péter Jánoshoz fordult: Uram, hát ő vele mi lesz? Jézus így felelt: Ha azt akarom, hogy így maradjon, amíg el nem jövök, mit törődöl vele? Te csak kövess engem. Így a tanítványok között elterjedt az a vélemény, hogy ez a tanítvány nem hal meg. Jézus azonban nem azt mondta, nem hal meg, hanem: ha azt akarom, hogy így maradjon, amíg el nem jövök, mit törődöl vele? Ez az a tanítvány, aki tanúságot tesz mindenről, és ezeket írta. Tudjuk, hogy igaz az ő tanúsága. Jézus még sok mást is cselekedett. Ha egyenként mind megírnák, azt hiszem, az egész világ nem tudná befogadni a könyveket, amelyeket írni kellene. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, boldog Apor Vilmos emléknapján a vértanúság gondolatát, tényét szemléljük. Sokszor talán úgy gondolkodva a vértanúságról, hogy hirtelen valami nagy dologban lelkesedve odaadja az életét az ember Isten ügyéért, és így vértanúvá válik, hisz vérét ontja Krisztusért, Krisztus tanításáért, az egyház hitéért. Kétségtelen, hogy a vértanúság egy ilyen esemény, de azért ezt sok minden előkészíti, hogy tudjon ilyen nagy lelkű lenni az ember, hogy életáldozatát meg tudja hozni, hogyha arra szükség van. Apor Vilmos püspöknél is a életének korábbi szakaszai az Isten akaratának keresésében telt el. Sok dolgot följegyeztek róla. Én csupán egyet-kettőt szeretnék kiemelni az életéből, hogy még Csonkráti plebános korában a tőle adományt kérő, illetve ruházatot kérő embernek lehúzva saját cipőjét adta oda, hogy segítsen, hogy a rászorulótól ne forduljon el. Nyilvánvaló dolog, hogy ez is egy gesztus. Talán mondhatnánk, hogy látványos gesztus a másik ember megsegítésére, de semmiképpen nem a maga mutogató, hanem a Isten akaratát legmesszebb menőkig teljesíteni akaró embernek a gesztusa. Vagy amikor már a halálos lövés érte, és kórházba vitték, néhány óra, nap volt még hátra az életéből, a megbocsátásnak, a őt halálba küldő embernek tettének megbocsátását, az érte való imádkozást, gesztusát gyakorolta. Mert ez is Krisztus követése, Krisztus akaratának a teljesítése, és így lépett át az örökké valóságba. Tehát nem csak a nagy és egyetlen életesemény az, ami szenté, boldoggá, szenté teszi, és szentségre vezeti el az embert, hanem az élet különböző eseményeinek apróbbnak tűnő, de Isten szeretetéből, Isten akaratának teljesítése céljából embertársainkhoz való viszonyunk, rendezésére, megsegítésére végzett cselekedetek, azok, amelyek fölkészítik az embert, ami elvezeti az életszentség magaslatára, még akkor is, hogyha nem lesz ebből vértanúság, hanem csupán egy hűséges keresztény élet. Ezt kértük a Szent Mise könyörgésében Istentől, a Por Vilmos közben járására, hogy hűségesen tudjuk szolgálni embertársainkat, és a mindvégig való álhatatosság kegyelmét, életünk végéig történő Istenhez hűséges életformát tudjuk megvalósítani, megélni. Itt áll előttünk a Por Vilmos püspök, Győrben most nagy ünnepséggel, fényes eseménnyel emlékeznek meg az ő napján róla, de mi pedig ezeknek az erényeknek szemlélése és követése, valamint az ő pártfogásának kérése által ugyanúgy szívünk, lelkünk szeretetével vesszük őt körül, s hisszük, hogy egykor majd a mennyei boldogságban is őt is köszönhetjük majd, és az ő társaságában dicsérhessük egy örökké valóságon át a mi Urunkat, Istenünket. Amen. Testvéreim, kérjük a gondviselő mennyei atyánkat, hogy a szent hitvallók vértanúk példája nyomán szentségben és igazságban járjuk a földi élet útját.
1: Segítsd kegyelmeddel egyházad minden tagját, hogy valóban a föld sója és a világ világossága legyünk. Hallgass meg, Urunk! Adj egyetértést a népeknek, és támasz önzetlen békességszerzőket az egész világ javára. Hallgass meg, Urunk! Add, hogy úgy fáradozzunk családunk és embertársaink jólétéért, hogy mentek maradjunk a világ bűneitől. Hallgass meg, Urunk! Adj nekünk irgalmas szívet, hogy bajba jutott embertársaink segítségével rójuk le az irántad való szeretet adóját. Hallgass meg, Urunk! Add, hogy a betegek és a szenvedők a szentek példájára krisztusi lélekkel viseljék keresztjüket. Hallgass meg, Urunk!
0: Hallgass meg minket! Mennyei atyánk! Nyisd meg lelki szemünket, hogy nagy testvéreinkben, a szentekben megcsodáljuk, mire képes kegyelmeddel az ember. Erősítsd akaratunkat, hogy földi hivatásunknak hűséges betöltésével méltónak bizonyuljunk szent példaképeinkhez. Így vezess el bennünket az üdvösségre, testvérünkkel, Gizellával, Jánossal, Balázssal, Erzsébettel, Péterrel és élő hozzátartozókkal együtt, akikért ebben a szentmise áldozatban fohászkodunk, Krisztus a mi Urunk által. Amen.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadjál az Úr kezedből az áldozatot.
2: Nevében dicséretére és dicsőségére.
0: Mindannyiunk és az egész Anya Szent Egyház javára. Fölséges Urunk Istenünk, fogadd el dicsőítő és engesztelő áldozatunkat, amelyet boldog Vilmos püspök vértanúd ünnepén bemutatunk neked, hogy ez az áldozat valóban szerezze meg nekünk a bocsánatot, és örök hálát fakasszon szívünkben, Krisztus, a mi Urunk által.
3: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
2: És a találkozunk.
0: Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus a mi Urunk által. Mert szentjeidnek példás élete által az Anya Szent Egyházat mindig új erővel gazdagítod, és így bizonyságot teszel arról, hogy mennyire szeretsz és pártolsz minket. S hogy üdvösségünk szent titka valóra váljék bennünk, a szentek nagyszerű példája sarkal minket, de imádsággal is közben járnak értünk, jóságodat mindenkor kérve. Ezért mi is minden angyallal és szenttel együtt Urunknak vallunk téged, és újjongva zengjük.

valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra, a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka,
1: áldott hirdet, Urunk,
0: és hittel valljuk föl támadásodat, amíg el nem jössz. Ezért fiat halálának és föltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, te tökéletessé a szeretetben, Leó pápánkkal, Csaba püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a föltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus a te fiad által. Ő általa, ő vele, és ő benne a tiéd, mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Ha Krisztussal föltámadtunk, Isten gyermekei vagyunk, és nagy bizalommal így imádkozhatunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Mert ír az ország,
0: a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Föltámadása után Jézus így köszöntötte tanítványait: békesség nektek! Ezért kérjük, Urunk Jézus Krisztus, te legyőzted a bűnt és a halált. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjetek ki szívből egymással.
1: Legyen békesség testünk mindenkor.
0: A mi Urunk Jézus Krisztus testének és vérének.

íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.

0: könyörögjünk. A mai ünnepet örömmel megülve részesültünk, mennyei ajándékaidban, Urunk Istenünk. Add meg, kérünk, hogy mi, akik ezzel az áldozati lakomával fiat halálát hirdetjük, a szent vértanúkkal együtt, fiat dicsőséges föltámadásában is részünk lehessen. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Kedves testvérek, most már valóban csak néhány óra választ el bennünket pünköst ünnepétől. Tudjuk, hogy holnap bérmálás lesz templomunkban délelőtt 10 órakor. Érsek atya, város 110 fiatalját részesíti a Szentlélek ajándékában, de Sátoraljaújhelyen most délelőtt lesz, ott 60 bérmálkozó van, és hát sok más helyen ugyancsak a bérmálás kegyelme által a Szentlélek tölti be sok-sok embernek a szívét, ezt a hátralévő néhány órát nem teljes mértékben, de azért mégis a Szentlélekre való gondolással, a bérmálkozókért való imádkozással, és az önmagunkban a Szentlélek kegyelmének föléledéséért való fohászkodással is töltsük, hogy pünkösd ünnepe a bérmálkozóknak is, meg nekünk is maradandó, utatmutató ünnep legyen. Most pedig fogadjuk a Szent Mise befejező áldását. Az Úr legyen veletek! Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szent Mise véget ért, menjetek békében, szolgáljátok Istent és embertársaitokat szeretetben. Jézusunk, lelkek örök pásztora, tekints irgalmas szemmel szeretett nyájadra. Urunk, mint árvák sírunk előtted, kérünk téged, a boldogságos szűzanya, a magyarok nagyasszonya közben járására, adj nekünk papi és szerzetesi hivatásokat. Jézusunk, adj nekünk a te szíved szerinti papi és szerzetesi hivatásokat. Amen.

0: Kedves hallgatóink, boldog Apor Vilmos püspöki és vértanú emléknapján szentmisét közvetítettünk az Egri Bazilikából, melyet Csizmadia István atya, a bazilika plébánosa mutatott be. A felolvasó dr. Löffler Erzsébet volt. Orgonán közreműködött Kubik Tamás orgonaművész. Rádiónk technikai közvetítését Nátrán István vezette. Itt hívom fel szíves figyelmüket arra, hogy ma délelőtt 12:00-től kapcsoljuk majd Csíksomjót, ahonnan ünnepi szentmisét közvetítünk a csíksomjói búcsúról. Ha tehetik, imádkozzanak akkor is velünk. Most köszönjük, hogy velünk imádkoztak, és visszakapcsolunk a Szent István Rádió Egri stúdiójában.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
2: Vonattal, lóháton és gyalogosan is vonulnak az zarándokok a székelyföldi Csíksomjóra, a Kis- és Nagysomjó hegy közötti Nyeregben tartandó pünkösdi búcsús szentmisére. Amint egy 300 ezer zarándok fogadására készülve, a helyi hatóságok tegnap medvehajtást is tartottak a helyszínen. A Kárpát-medence legnagyobb római katolikus egyházi eseményének számító csíksomjói búcsúra idén is két zarándok vonat, a Boldogasszony zarándok vonat és a Székely Gyors Csíksomjó Express indult Magyarországról. Előbbi tegnap megérkezett, miután több erdélyi városban is megállt, hogy a helyiek átadhassák üdvözletüket a zarándokoknak. Elindultak a csíksomjói búcsúba a távolabbi székelyföldi települések gyalogos zarándokaiból szerveződött keresztalják is. A hagyomány szerint a búcsús menetet vezető gyergyóalfalvi keresztalja csütörtök reggel óta van úton, idén több mint 300 ember alkotja. A Balázs József festőművész tanár által vezetett helyi zarándokokhoz a Mária út zarándokai és több Magyarországról, Felvidékről és Délvidékről érkezett zarándokok is csatlakoztak. Felavatták a romjaiból újjáépített Betlen Rákóczi várat a Bákó megyei Gyimesbükkön. A történelmi Magyarország egykori keleti határán álló erődítmény a román kormány és a helyi önkormányzat támogatásával újult meg. A Magyar Államvasutak egykori legkeletibb vasúti őrháza felett magasodó 400 éves vár újjáépítésével az egykoron Csík vármegyéhez, jelenleg a moldvai Bákó megyéhez tartozó gyimesi Cságók lakóinak évtizedes álma valósult meg. Ezzel befejeződött a gyimesbükki zarándokhely kiépítése, hangzott el az ünnepségen. Táncos Barna, az ügyvivő román kormány miniszterelnök helyettese rámutatott, a vár újjáépítésével 20 éves munka fejeződik be. Ahogy romjaiból újjáépült, ugye a gyimesi Csángó közösség is magára talált, és újjáépítette a jelenét és jövőjét is, fogalmazott. Cseki Attila ügyvivő fejlesztési miniszter úgy fogalmazott, hogy a gyimesbükki vár a megmaradás, az összetartozás és az építkezés jelképe. Az évszázadok alatt átélt és túlélt, épült és hanyatlott, és történetébe mostani lakói írnak új fejezetet, fogalmazott. A Fidesz és a KDNP képviselőcsoportjai nem támogatják a Tiszapárt képviselői által benyújtott, az alaptörvény több ponton érintő indítványokat, közölte Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője. A Tiszapárt az előterjesztett módosítási javaslatokkal nem épít, hanem rombol. A szigorú migrációs politika fellazításával, a visszamenőleges hatályú jogalkotás alkalmazásával, a felsőoktatásból való forrás kivonással Magyarország nem erősebb, hanem gyengébb lesz, írja a Fidesz frakció vezetője. Gulyás Gergely bírálta, hogy a módosítás törölni az alaptörvényből azt a passzust, miszerint Magyarország alkotmányos önazonosságának és keresztény kultúrájának védelme az állam minden szervének kötelessége. Szerinte ez a rendelkezés jelenleg a szigorú hazai migrációs politika alkotmányos védőbástyája, és ennek törlése csak azzal magyarázható, hogy a Tiszapárt megkezdeni a migrációs paktum végrehajtását. A Fidesz és a KDNP képviselőcsoportjai a leghatározottabban elutasítják a korábbi szigorú migrációs politika feladását, szögezte le. Jövő szombaton lehetőség nyílik a Sándor palota megtekintésére, közölte a köztársasági elnök Facebook oldalán. Súlyog Tamás azt írja, a 2025 márciusában indult program sorozatban már 7. alkalommal tárulnak fel vezetett sét a keretében az érdeklődők számára a kora klasszicista stílusú épület reprezentatív termei. Egyúttal különleges fejezeteket is hallhatnak a résztvevők a palota történetéből, tette hozzá. Jelentkezni a szokásos helyen és módon a Sándor Palota honlapján lehet, áll a közleményben. Végül az időjárásról. Napos, száraz idő várható kevés fátyol és gomoly felhővel. Az északkeleti északi szelet többfelé érénk erős lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 28 fok között alakul. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
1: Szentek, szentéletű emberek.
3: Boldog Apor Vilmos, győri püspök, vértanú. Apor Vilmos 1892. február 29-én ősi székely nemesi család gyermekeként Segesváron látta meg a napvilágot. Édesapja Háromszék vármegye főjegyzője volt. Altorja volt családjuk székhelye. A család birtokában volt a közeli Bálványosvár, amely a tatárjáráskor sok székelynek nyújtott menedéket. Az Apor családok a protestantizmus erdélyi elterjedése idején is hűségesek maradtak a katolikus egyházhoz. Így ő is vallásos katolikus családban nőtt fel. Már 5-6 éves korában minisztrált. Középiskolai tanulmányait a jezsuiták iskoláiban, egyetemi tanulmányait az Innsbrucki Egyetem hittudományi karán végezte, ahol azután teológiai doktorátust is szerzett. Pappá szentelése után Gyulán rövid ideig káplán, 1917 őszétől pedig a nagyváradi teológia prefektusa és dogmatika tanára. 1918 augusztusától Gyulaváros plébánosaként működött. Papi tevékenységért 13. Leó pápa Rerum Novarum szociális enciklikája határozta meg. 1919-ben a kommunista hatalom átvétel után

nuncius és Prohászka Ottokár püspök is. Nem szűntek meg hangsúlyozni a hitnek és a munkának szoros összetartozását. Lelkes támogatója a Kerkai Jenő által alapított kalotnak, a fiatalság valláserkölcsi nevelésének, és így tovább. 1941-ben 12. Pius pápa, Báró Apor Vilmost, a szegények plébánosát a győri egyházmegye püspökévé nevezte ki. Pártfogolta győri egyetemistákat, támogatta kalot munkáját. Népfőiskolákat szervezett, s mindent megtett a magyar mezőgazdaság föllendítéséért. Anyagi segítséget is nyújtott. Személyes kapcsolatban volt a munkásokkal és az ipartelepek dolgozóival. Gyárakat, bányákat látogatott. Legényegyletet alapított, amelynek a tagjait segédek és inasok sorából toborozták. 1943. áprilisától a kétkamarás magyar parlament felsőházának tagjává is választották. A híveivel, fiataljaival mindent megtett az akkori liberális és marxista eszmék letöréséért, amelyek a magyar nép lelki életét és nemzeti hagyományait nagyban veszélyeztették. Hangsúlyozta és mindent megtett, hogy a kormányzó szakítson Hitlerrel, és Magyarország lépjen ki a II. Világháborúból. 1944-ben a győri nagy légitámadások után a helyszínen vigasztalta a sebesülteket. Közülük sokakat a püspökvárban vagy más menedékhelyeken helyezett el. Védelmébe vette a zsidókat, elítélte a zsidókat, támadókat. A győri gestapó útján üzente Hitlernek: az isteni törvények a Führert is kötelezik. Eljön az idő, amikor a világ és Isten ítélőszék előtt felelnie kell tetteiért. Gyűjtést rendezett a zsidókért, és a plébániák papjait utasította, hogy az átvonuló deportáltakat segítsék. A győri püspökvár és a püspökség épülete is megteltek nem zsidó és zsidó üldözöttekkel. Akárcsak Erdélyben Mártonáron, ő is életét és szabadságát kockáztatta értük. 1945. március 30-án Apor Vilmos püspök sorsa is beteljesedett. Győrt a szovjet csapatok foglalták el. Betörtek a püspökvárba is. A püspök saját pincéjében bújtatta el az asszonyokat és lányokat, s maga állt a pinceajtó elé, hogy tisztaságukat megvédhesse az erkölcstelen és primitív orosz katonasággal szemben. Nagypénteken délután 5 óra tájban ezért belelőttek. Megmenteni már nem lehetett. Húsvét vasárnap este sorsa válságosra fordult, és húsvét hétfőn hajnalban nemes lelkét visszaadta teremtőjének. Mindszenti Bíboros írja róla naplójában: a jó pásztor életét adja juhaiért. Halála előtt megbocsátott gyilkosainak, és megköszönte Istennek, hogy elfogadta áldozatát, és felajánlotta azt az édes magyar hazáért és az egész világért. 1945. április 2-án halt meg. Második János Pál pápa 1997. november 9-én boldoggá avatta. Kérjük, boldog Apor Vilmos, vértanút, hogy a mai nehéz időkben is legyen közben járója annak a magyar népnek, amelyért fölajánlotta életáldozatát, amint ő mondotta, édes magyar hazánkért és az egész világért.

Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

Szűz Mária, a magasságbelinek alázatos leánya, benned csodálatos módon beteljesedett az isteni hívás titka. Te képmása vagy annak, amit Isten véghez visz abban, aki rábízza magát. Benned a teremtő szabadsága felemelte a teremtmény szabadságát. Az, aki a te öletben megszületett, egyetlen akarással egyesítette Isten gyógyító szabadságát az engedelmes emberi követéssel. Hála a te igen szavadnak, végérvényesen egyesült Isten megszólítása és az Isten ember válasza. Te vagy az új élet zsengéje. Te megőrzöd mindnyájunk számára az öröm és szeretet nagylelkű igenjét. Szűz Mária, anyja minden meghívott férfinak és nőnek, engedd, hogy a híveknek meglegyen az erejük ahhoz, hogy nyíltan feleljenek az isteni szólításra, legyenek vidám tanúi az Isten és a felebarát iránti szeretetnek. Sion fiatalos leánya, te hajnalcsillag, aki az emberiség lépteit a jövőbe kíséred, irányítsd az új évezred fiatalságát arra, aki itt van, mint az igazi világosság, amely megvilágosít minden ember.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Kedves hallgatóink, hallgassák meg programajánlónkat, amelyben Brézai Zoltánt, a II. Rákóczi Ferenc könyvtár PR munkatársát hallják.
2: Tehát a Lévai József muzeális könyvtárban május 4-től már látható egész 31-ig a Zsirondiak bosszúja. Ugye Robespierre korszak a nagy francia forradalom után, és hát erről szól képek, könyvek a francia forradalomról, ez az alcím ennek a kiállításnak. És akkor kiránduljunk egyet képletesen Diósgyőrbe, mert ott székel a Petőfi Sándor könyvtárunk. Ott lesz egy nagyon érdekes kiállítás, Látva lássanak. Rátki Júlia festőművész kiállítása. Hogy is van a versből? Szeretnének, hogy látva lássanak. Igen. Hát meglátjuk, hogy itt ki mire asszociál. Rátki Júlia képeit nem láttam még. Önök nézzék meg. Tompa Mihály könyvtárból nagyon sok ilyen gyerekprogram van, és ugye most lenne 100 éves Janikovszky Éva. Az ő történeteiről szól a mese délután, május utolsó péntekén, 29-én délután 4 órakor kezdődik ez a program. Vidám mesehallgatás, a Te is tudod, a Már óvodás vagyok, Már iskolás vagyok, ezeket a könyveket biztosan ismerik, talán kölcsönzik is az olvasóink, ezekből biztosan lesznek majd érdekességek, úgyhogy várjuk nagy szeretettel erre a programunkra is a hallgatókat, az érdeklődőket.
1: Az elmúlt percekben Brézai Zoltánt, a II. Rákóczi Ferenc könyvtár PR munkatársát hallották. A folytatásban Tamás Krisztián, a Miskolci Kulturális Központ kommunikációs menedzsere beszél.
3: Egy magyar úr New Yorkból, Kövi Pál és az Erdélyi Lakoma című vándorkiállítás. Természetesen a ház nyitvatartási idejében egész hónapban ez látogatható. Egyébként az utazó időszaki kiállítás emléket állít a világhírű Kövi Pál gasztronómiai író, polihisztor és vendéglátós, valamint üzletember sokszínű életének. Kövi Pál leghíresebb alkotása a máig különleges és gasztrotörténeti jelentőségű Erdélyi Lakoma című alkotása, amely meghatározó az erdélyi gasztrotörténet vonatkozásában. A kiállítás két egységre bontható, egyrészt a nemrégiben újra kiadott Erdélyi Lakoma című könyvre, illetve magára a szerzőre, a 2024-ben 100 éve született agrármérnök, focista, üzletember, éttermes Kövi Pálra. Az utazó kiállítás a Nemzeti Művelődés Intézet Petőfi Kulturális Program keretében a Magyar Nemzeti Múzeum közgyűjteményi központjának szervezésével valósul meg, és hát ahogy mondtam is, tehát a ház nyitvatartás idejében este 10-ig gyakorlatilag minden nap látogatható, de volt két kiállítás megnyitónk is, úgyhogy az Ifjúsági Házban és az Adiban természetesen ezek látogathatóak, érdemes ezt is megnézni. És amivel lezárjuk a május, a Színvavölgyi Alapfokú Művészeti Iskola Néptáncgála műsorával, itt közreműködnek az iskola csoportjai és a Színvavölgyi Néptánc, ez május 31-én vasárnap 5 órakor lesz.
1: Az elmúlt percekben Tamás Krisztián, a Miskolci Kulturális Központ kommunikációs menedzsere beszélt, és programokat ajánlottunk figyelmükbe itt a Szent István Rádióban. További kellemes rádiózást kívánunk!

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Nyolc óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Vonattal, lóháton és gyalogosan is vonulnak az arándokok a székelyföldi Csíksomjúra, a Kis- és Nagysomjó hegy közötti Nyeregben tartandó pünkösdi búcsús szentmisére. Amint egy 300 ezer zarándok fogadására készülve, a helyi hatóságok tegnap medvehajtást is tartottak a helyszínen. A Kárpát-medence legnagyobb római katolikus egyházi eseményének számító Csíksomjói búcsúra idén is két zarándokvonat, a Boldogasszony zarándokvonat és a Székely Gyors Csíksomjó Express indult Magyarországról. Előbbi tegnap megérkezett, miután több erdélyi városban is megállt, hogy a helyiek átadhassák üdvözletüket a zarándokoknak. Elindultak a Csíksomjói búcsúba a távolabbi székelyföldi települések gyalogos zarándokaiból szerveződött keresztalják is. A hagyomány szerint a búcsús menetet vezető Gyergyóalfalvi keresztalja csütörtök reggel óta van úton, idén több mint 300 ember alkotja. A Balázs József festőművész tanár által vezetett helyi zarándokokhoz a Mária út zarándokai és több Magyarországról, Felvidékről és Délvidékről érkezett zarándokok is csatlakoztak. Felavatták a romjaiból újjáépített Betlen Rákóczi várat a Bákó megyei Gyimesbükkön. A történelmi Magyarország egykori keleti határán álló erődítmény a román kormány és a helyi önkormányzat támogatásával újult meg. A Magyar Államvasutak egykori legkeletibb vasúti őrháza felett magasodó 400 éves vár újjáépítésével az egykoron Csík vármegyéhez, jelenleg a moldvai Bákó megyéhez tartozó gyimesi Cságók lakóinak évtizedes álma valósult meg. Ezzel befejeződött a gyimesbükki zarándokhely kiépítése, hangzott el az ünnepségen. Táncos Barna, az ügyvivő román kormány miniszterelnök helyettese rámutatott, a vár újjáépítésével 20 éves munka fejeződik be. Ahogy romjaiból újjáépült, úgy a gyimesi Csángó közösség is magára talált, és újjáépítette a jelenét és jövőjét is, fogalmazott. Cseki Attila ügyvivő fejlesztési miniszter úgy fogalmazott, hogy a gyimesbükki vár a megmaradás, az összetartozás és az építkezés jelképe. Az évszázadok alatt átélt és túlélt, épült és hanyatlott, és történetébe mostani lakói írnak új fejezetet, fogalmazott. A Fidesz és a KDNP képviselőcsoportjai nem támogatják a Tiszapárt képviselői által benyújtott, az alaptörvény több ponton érintő indítványokat, közölte Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője. A Tiszapárt az előterjesztett módosítási javaslatokkal nem épít, hanem rombol. A szigorú migrációs politika fellazításával, a visszamenőleges hatályú jogalkotás alkalmazásával, a felsőoktatásból való forrás kivonással Magyarország nem erősebb, hanem gyengébb lesz, írja a Fidesz frakció vezetője. Gulyás Gergely bírálta, hogy a módosítás törölni az alaptörvényből azt a passzust, miszerint Magyarország alkotmányos önazonosságának és keresztény kultúrájának védelme az állam minden szervének kötelessége. Szerinte ez a rendelkezés jelenleg a szigorú hazai migrációs politika alkotmányos védőbástyája, és ennek törlése csak azzal magyarázható, hogy a Tiszapárt megkezdeni a migrációs paktum végrehajtását. A Fidesz és a KDNP képviselőcsoportjai a leghatározottabban elutasítják a korábbi szigorú migrációs politika feladását, szögezte le. Jövő szombaton lehetőség nyílik a Sándor Palota megtekintésére, közölte a köztársasági elnök Facebook oldalán. Súlyog Tamás azt írja, a 2025 márciusában indult program sorozatban már 7. alkalommal tárulnak fel vezetett séta keretében az érdeklődők számára a kora klasszicista stílusú épület reprezentatív termei. Egyúttal különleges fejezeteket is hallhatnak a résztvevők a palota történetéből, tette hozzá. Jelentkezni a szokásos helyen és módon a Sándor Palota honlapján lehet, áll a közleményben. Sport. Fucsovics Márton a 2021-ben Wimbledoni döntős Matteo Berrettini ellen kezd a vasárnap rajtoló francia nyílt teniszbajnokságon. A 34 éves magyar 1/3-as győzelmi mutatónál tart a 30 éves olasz klasszis ellen, aki ugyancsak 2021-ben erődöntős volt a Roland Garroson. A férfi főtábla másik magyarjára, Marozsán Fábiánra a szerb Miomir Kecmanovics vár, akit legyőzött eddigi egyetlen találkozójukon, tavaly Hallében. A sorsolás érdekessége, hogy Bondár Anna újra összekerült Jelina Svitolinával. Végül az időjárásról. Napos, száraz idő várható kevés fátyol és gomoly felhővel. Az északkeleti északi szelet többfelé érénk erős lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 28 fok között alakul. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
3: Reklám.
4: Transzcendens erő nélkül a színészet sem működik. Blaskó Péterrel olvashatunk címlapinterjút a legfrissebb képmásban. A májusi számból megtudhatjuk, miként zárjuk le rossz kapcsolatainkat, hogyan és kivel érdemes együtt enni, és milyen kulcsokat találhatunk a boldogsághoz. Megismerhetjük a Tabán meséjét, vagy eltévedhetünk az utazószerzővel Málta szigetén. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
3: Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
5: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
3: Nem csak katolikusoknak.
5: Keresztényélet.hu.
4: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátra derecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keressen minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátra derecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalom.
3: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál. Reklámot hallottak. Napköszöntő. Reggeli magazin.
6: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Május 23-án szombaton szép jó napot kívánok a Szent István Rádió minden kedves hallgatójának. A mikrofonnál a műsorvezető Farkas Erzsébet köszönti Önöket. Munkatársaim a zenei szerkesztő Kovács Krisztina, a hírszerkesztő Kriston Tamás és a technikai munkatárs Nátrán István nevében is. És köszöntöm ezt a szép mai napot is. Köszöntlek szép mai nap! Dicséret neked, Urunk, jóságod minden megnyilvánulásáért, mely keresztül ragyog a teremtés tökéletességén és fenségén. Dicsérünk téged az egészségért és betegségért is, fájdalmainkért és örömeinkért, mindazért, amit az élettől várunk, de éppen úgy az eseményekért is, melyek ide-oda vetnek minket, és nem egy meglepetésben részesítenek. Hasonlóképpen dicsérünk téged sikereinkért és balszerencséinkért, a munkáinkért és az ennivalókért, melyek fenntartanak minket. Dicséret legyen neked, Urunk, barátságainkért, embertársainkkal, de azokért is, akik üldöznek minket. Dicséret neked, Urunk, az emberek, testvéreink iránt kimutatott szeretetedért is. Amen. Napindító pozitív gondolatunkat ezúttal Carlo Caretto fogalmazta meg a szeretetről, és a következőképpen hangzik. Amint szerető emberek egymásra várakoznak, úgy várakozik Isten reánk emberekre. Valóban, legyen ez a mai napunk napindító pozitív gondolata, kedves hallgatóink. Ma a Dezsők ünneplik névnapjukat. A Dezső a latin Desiderius névből származik, melynek kicsinyítőképzős formája a Dezső, jelentése kívánt, óhajtott gyermek. A jó Isten éltesse sokáig minden kedves Dezső nevű hallgatónkat, a ma születésnapjukat ünneplőket, és természetesen mindazokat is, akiknek valamilyen emlékezetes esemény teszi szépé ezt a mai napot. Műsorunk folytatásában most egy hangképes műsorajánló segítségével ajánlom szíves figyelmükbe a Szent István Rádió szombat délelőtti műsorkínálatát. Nos, hamarosan, hangképes műsorajánlónkat követően kezdődik majd Reggeli Beszélgetés című műsorunk. A mai adásban a csíksomjói búcsú történetéről beszélgetek Tircsné dr. Propper Valéria nyugalmazott könyvtárigazgatóval. Következzen most műsorom rövid ajánlója. Mi is a búcsú története?
7: A csíksomjói búcsú a székelyek 1567-ben kezdődött katolikus hitük megvédéséért hálát adó fogadalmi zarándoklata, amely mára már az összmagyarság legjelentősebb keresztény eseményévé vált. A magyar katolikus és keresztény hívők által minden év pünkösd vasárnap és pünkösd hétfő előtti szombaton sok százezer résztvevő jelenlétében megtartott búcsú az erdélyi Csíksomjókegy templomban és egy szabadtéri szentmise a Kissomjóhegy és a Nagysomjóhegy közötti nyeregben. Ez a csíksomjói búcsú.
6: 9 órakor híreket mondunk, majd megismételjük a csütörtöki Segíthetünk című műsorunkat. Az adásban egy pódium beszélgetés részletét idézzük. Gyurta Dániel, többszörös világ, európai és olimpia bajnok úszó, valamint Gornagy Miklós világbajnok vízilabdázó voltak az MCC Miskolci képzési központjának vendégei a közelmúltban. Nos, ebből a beszélgetésből következik most rövid ajánlónk.
8: Előfordul, hogy kérdezik ezt diákok, hogy ilyen nehéz, meg olyan nehéz, meg mit csinálják, és amit fél kohajdalmak, tehát hogy nehéz, akkor nem kell csinálni. Ha viszont csinálni akarod, akkor meg törjük össze a fogadat, és csináld meg. Tehát, hogy szerintem ez egy ilyen bináris helyzet, ennél sokkal több lehetőséget én nem látok, de valószínűleg ez egy túl egyszerűsített dolog, és erről szerintem sportpszichológusok milliókat keresnek, hogy erről sokat beszélgetnek a sportolókkal, és én is jártam sportpszichológus, természetesen sokat is beszéltek nekik, de talán a végje ez az összes leckének, meg az én életemben ez volt, hogy ha akarom, akkor csinálom, és még erősebben, ami nem akarom, akkor nem csinálom.
6: 9 óra és 10 óra közötti műsorsávunkban a Szent István Rádió Tokaj hullámhosszán Kilátó című összeállításunkban közéleti műsorunk szól. Az adásban beszámolunk az Egrivár nemrégiben kötött együttműködési megállapodásáról. Bemutatjuk a Nők a Társadalomban című tanulmánykötetet. De szólunk még az Egri Tankerületi Központ legújabb sikeres pályázatáról is. Rövid ajánlónkban dr. Balogh Juditot, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének professzorát hallják.
9: A kötetnek az elrendezése az kronológikus természetesen, és megpróbáltuk valóban azt bemutatni, néhány tanulmány ez csak, tehát hál' Istennek ma már a magyar nőtörténeti kutatás az nagyon széles körű, nagyon sok helyen vannak műhelyek, és nagyon sok izgalmas kutatás is kezdődött. De igen, tehát hogy az volt a célunk, hogy mivel nekünk a mi intézetünkben több kollégának is a kutatásainak, ha nem is ez a fő ága, de mégiscsak belefut valamilyen módon a nőtörténetbe.
6: Török Szent Miklósi és kisújszállási adóinkon ugyanebben az órában, tehát 9 óra és 10 óra között napról napra és térkép című regionális műsoraink szólnak, amelyben többek között különleges ízesítésű eper, cseresznye és megyzsemek elkészítési módját ismerteti önökkel Süje Károlyné Klárika. Rövid ajánlónkban is most ő beszél.
10: Sikerült még epret vásárolnom, és az egészet beízesítettem különböző ízűekre. Készítettem levendulás epergyemet, és nagyon régóta vágytam arra, hogy rózsaszirommal is teszek el, és most éppen virágzott az a fajta rózsám, ami bordó és illatos. Van a kertembe rebarbara is, nem túl sok egy nagy tő. A negyedik az pedig vaníliás citromos volt.
11: 10 órától azonban már azonos mind a 9 adónk műsora. Tehát a legfrissebb híreket követően kezdődik majd Itt élünk címmel Pap Péter összeállítása. Ma palotási, kazári és cserépfalui riportjainkat hallják. Előzetesünkben Kis László, a Kis Tanya állatotthon, vadpark és állatsimogató tulajdonosa beszél.
12: Legfőképp az kell a bátorság, még inkább azt mondom az állatokhoz való hozzáállás, mert ugye egy-egy ilyen állatbefogás azért nem veszélytelen, sőt, inkább azt mondom, hogy elég veszélyes, és azért itt azt lehet mondani, hogy szinte mindegyes alkalomkor fel kell készülni arra, hogy a testi épségünket ott a saját életünkkel is sokszor játszva próbáljuk ezeket a vagy megszökött állatokat, vagy olyan körülmények között tartott állatokat befogni, ami nem úgy lettek kezelve, hogy ugye kézhez szokatva, vagy legalábbis ridegtartásba, vagy bármi más oknál fogva nincsenek kezelve, és ezeket általában előbb-utóbb szállítani kell, vagy pedig túlszaporodnak, és akkor azért, hogy ne legyen beltenyészet, akkor ki kell venni azokat az egyeteket egy-egy ilyen telepről, ami ugye új otthont kell, hogy találjanak.
11: 11 órakor híreket mondunk, majd kapcsolat című műsorunk csütörtöki adásának ismétlése szól, amelyben a szendrői vitézlő túráról és a borsodabaúj Zemplén vármegyei balesetmegelőzési bizottság legutóbbi üléséről volt szó. Ajánlónkban Antal Ferenc, a vitézlő túra főszervezője beszél.
13: Ez a klasszikus értelemben vett vidéki vendégszeretet azért ebben a térségben ez a rendezvénye még érezhető, hogy tényleg azt szeretnénk, hogy az ide látogató túrázók, kirándulók azok máskül is ellátogassanak, és esetlegesen, hogyha most marad ki a programból olyan látnivaló, amire kíváncsiak lennének, máskül is ellátogassanak hozzánk, és jöjjenek többször is a térségünkben kirándulni, a szabad idejüket eltölteni.
11: 12:30-tól műsorváltozásra hívom fel szíves figyelmüket, hiszen ekkor kapcsoljuk majd Csíksomjót, ahonnan ünnepi szentmisét közvetítünk a csíksomjói búcsúról. Terveink szerint 13 óra 30 perc körül kapcsolunk majd vissza rádiónk a Szent István Rádió EGRI stúdiójában, és akkor várom majd Önöket újabb műsorismertetéssel. Nos, így hangzik szombat délelőtti és kora délutáni műsor kínálatunk. Ha tehetik, maradjanak velünk. További kellemes időtöltést, jó rádiózást és szép napot kívánok Önöknek!

0: reggeli beszélgetés.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallják. Műsoromhoz jó rádiózást és tartalmas időtöltést kívánok. A Szent István Rádió mikrofonja előtt nagyon sok szeretettel köszöntöm kedves stúdió vendégemet, Tisné dr. Propper Valéria nyugalmazott könyvtárigazgatót. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásomat. Isten hozta önt mi nálunk.
2: Köszönöm a meghívást, mindig nagy örömmel és nagy-nagy szeretettel jövök a Szent István Rádióba.
1: Pünköst szent ünnep előtt beszélgetünk, az ünnep előtti szombat délelőtt, és néhány óra múlva mi magyarok a különböző médiai eszközök segítségével Csíksomjóra figyelünk majd, hiszen pár óra múlva kezdetét veszi az idei csíksomjói pünkösdi ünnepi búcsúi szentmise. Természetesen adva adódott a lehetőség, hogy járjunk utána a csíksomjói búcsú történetének. Sokat hallottunk már erről a kegyhelyről, és most ezen a szombaton is. Javaslom, hogy figyeljünk Csíksomjóra. Mi is a búcsú története?
2: A csíksomjói búcsú, a székelyek 1567-ben kezdődött katolikus hitük megvédéséért hálát adó fogadalmi zarándoklata, amely mára már az összmagyarság legjelentősebb keresztény eseményévé vált. A magyar katolikus és keresztény hívők által minden év pünkösd vasárnap és pünkösd hétfő előtti szombaton sok százezer résztvevő jelenlétében megtartott búcsú az erdélyi Csíksomjó-kegytemplomban és egy szabadtéri szentmise a Kissomjóhegy és a Nagysomjóhegy közötti nyeregben. Ez a csíksomjói búcsú, amelynek története 1444-ig nyúlik vissza, amikor IV. Jenő pápa körlevélben buzdította a híveket, hogy a ferences rend segítségére legyenek templomépítésükben. Az elvégzett munkáért cserébe búcsút engedélyezett IV. Jenő pápa. A székely nép Mária tisztelete ősi időkig nyúlik vissza, hiszen a napba öltözött asszony már a kereszténység felvétele előtt is a nép fő pártfogója és pohászainak jelképe volt. A csíksomjói búcsú történetéhez több legenda is kapcsolódik a székely nép történelmében. Az első legenda még Jenő pápa engedélye előtti időkre nyúlik vissza, 1345-ben az Erdélyországra támadó tatárok feletti győzelmet örökíti meg. A székelyek által legyőzött tatárok a csata után úgy nyilatkoztak, hogy őket nem a székelyek győzték le, hanem a székelyek élén harcoló, hatalmas lovon ülő és a kezében bárdot forgató lovag, aki felett egy gyönyörű, koronás, szép királynő lebegett. Szent László király és Szűz Mária. Ezt a csatát és ezt a győzelmet énekelte meg Arany János Szent László királyról szóló balladájában. Arany János Szent László király balladájában így verseli meg ezt a csatát és győzelmet a tatár horda fölött. Mondta Lajos a nagy király, eredj szolgám Lacfi Endre, küldj parancsot, mint a villám, kös nehéz szabját övedre, a tatártól nagy veszélyben forog boldva, ez a véghely, a tatárra veled menjen 10 000-nyi lófőszékely. Messze fénylik a sok fegyver, messze döng a föld alattok. Hallja László a templomban, körös víznek partja mellett, visszatér szemébe a fény, kebelébe a lehellet. Köti kardját tüszőjére, s fogja a nagy csatabárdot, mellyel egykor napkeleten a pogánynak annyit ártott. Távolról megérzi a mén, tombol, nyerít, úgy köszönti, megrázkódik a nagy ércló, a lovat és lovagját élő ember nem láthatja. 3 teljes napig bívott a pogánnyal Lacfi, nem hiányzott a székely szív, de kevés a székely harcfi. Már a székely alig győzi, már veszélyben a nagy zászló, de fölharsog a kiáltás, Uramisten és Szent László. Nem a székely, nem is Lacfi, kit Isten soká megtartson, hanem az a László, László, az győzött le minket harcon. A hívásra ő jelent meg, feje fölött szűz alakja látszott ékes nőszemének, koronája napsugárból, oly tündöklő, oly világos, mondta a nép, a Szent László, és a szűz a boldogságos. A székely férfiak, ha fohászkodnak, mai napig is úgy sóhajtanak föl, hogy Uramisten és Szent László. A tatár dúlást követően arról is megemlékeztek a legendák, hogy a tatár vezér a Madonna szobrot lándzsával szerette volna ledönteni, de karja megbénult. A szűzanya szobra többször túlélte a templom és a klastrom pusztulását. Mindig sértetlenül került ki, tűzvészek lángjaiból, ugyanakkor a köréje menekülőknek is bátorságot kölcsönzött. A csíksomlyói búcsújárás hagyománya az erdélyi katolikusok emlékezetében egy másik legendás csatával is összefügg, amikor is 1567-ben János Zsigmond erdélyi fejedelem, aki római katolikus hitben nevelkedett, majd előbb luteránus, később református hitre tért, halála előtt pedig unitáriussá vált, Csík, Gyergyó és Kászon katolikus lakosságát erőszakkal akarta a Szent Háromságot tagadó unitárius hitre téríteni. A legenda szerint 1567 pünkös szombatján János Zsigmond nagy sereggel érkezett Csíkba, hogy érvényt szerezzen akaratának. A katolikusok pedig István Gyergyó alfalvi plébános segítségével pünkös szombatján gyülekeztek Csíksomjón. A tolvajos tetői ütközet alatt az asszonyok, a gyerekek és az öregek a csíksomjói templomban imádkoztak és kérték Babba Mária közbenjárását és segítségét. A csángó magyarok mai napig is Babba Máriának nevezik a szűzanyát. A székelyek legyőzték János Zsigmond fejedelem seregét, és azóta egy győzelemre is emlékeznek minden évben a pünkösdi búcsón, pünkös szombatján a csíksomjói kegytemplomnál.

A csíksomlyói búcsúknak minden esztendőben van egy fő gondolata és mottója. Csak a legutóbbi évek gondolataiból, mottóiból válogattam néhányat. Oltalmad alá futunk. Üdvözlégy úrnőnk, irgalmasságnak asszonya. Tarts meg minket őseink szent hitében. Legyen nekem a te igéd szerint. És folytatva a csíksomlyói búcsúnak a történetét, a ferences rend obszerváns ága által alapított Mária kegyhely templomában van elhelyezve a híres kegyszobor. A ferencesek obszerváns ága a kisebb testvérek rendjét jelenti. Magyarországon cseri barátoknak is nevezték őket, mivel a ruhájuk színe szürke volt. A magyar nyelv pedig átvette a szláv eredetű cseri, vagyis szürke kifejezést. Egy régi-régi leírás így ismerteti a szobrot. A hársfából faragott emberfelettén magasságú szobor a boldogságos szűzet ábrázolja karján a kis Jézussal. Lába alatt a föld, azon a hold sarlója, amelynek középső része emberfőt ábrázol. Máriát hosszú, testhez álló ruha takarja, melyet derékon öv szorít a testhez, amely fölé bőredőkben szedett palást borul. Jobbján királypálcát, baljában pedig a kis Jézust tartja. Arca mosolygós. Kibontott hajfürtjei a vállára omolnak, és azokat befödik. A fején nehéz korona van. Ugyancsak korona van a kis Jézus fején is, aki jobb kezét áldólag emeli fel, s baljában rózsát látunk. A 227 cm-es, tehát valóban emberfeletti kegyszobor keletkezésének időpontját a 16. század elejére teszik a történészek, de a pontos dátumot nem lehet tudni. És ismeretlen a mester és a készítés helye is. A somlyói szoborral hasonlóságot mutat ugyan a csíkszentmártoni Madonna szobor, amelynek talapzatán az 1525-ös évszám szerepel. Feltételezhető, hogy a csíksomlyói kegyszobor ezt megelőzően készülhetett. Egy, az erdélyi reneszánszról írt tanulmány az 1510-1520-as években határozta meg a kegyszobor születésének dátumát. A szobor meglétéről az első írásos emlék Losteiner Leonard, ferences rendtörténész, 1776-77-ben írt kronológiájában az 1624. évnél tesz említést elsőként a templomnak abban az évben elkészített leltáráról, amelyben szerepel egy Szűz Mária oltár is. Viszont itt még nem egyértelmű, hogy a kegyszoborról van-e szó. Szintén Losteiner írt egy az 1664. szeptember 20-án kelt szerződésről, amelyet a ferencesek egy brassói mesterrel, Nyerges Jánossal kötettek. A főoltár és két mellékoltár készítését vállalta el Nyerges János, a ferencesek pedig arra kérték, hogy a főoltárhoz használjon fel egy régebbi, a templomban lévő Mária szobrot, valamint Szent Katalin és Szent Borbála szobrait. Egy későbbi, 18. századi metszetábrázolás alapján egyértelmű, hogy a 17. század második felében készült Mária oltáron már a kegyszobor alakja állt. A szűzanya felett két angyal tartotta a koronát. A két női szent, Szent Katalin és Szent Borbála szobra ma a Csíki Székely Múzeum gyűjteményében látható a Mikóvárban, Csíkszeredában. Amikor pár évvel ezelőtt megtisztították a Mária szobrot, megállapították, hogy eredetileg egy gyöngyökkel díszített, fából készült hajpánt volt a fején, ami egykorú volt magával a szoborral. A jelenleg látható tiara, amely szintén fából készült hármas korona, 17. századi, tehát későbbi munka, mint maga a szobor. Díszítése hasonlít a csíkszentmártoni Mária szobor koronájához,
amely 1675-ben készült. Feltételezhető, hogy a csíksomlyói Mária szobor nem egy önmagában álló alkotás lehetett a 16. században. A korabeli oltárművészet ismeretében és az Erdélyben, Csíkban fennmaradt késő-középkori oltárok példái alapján úgy gondolhatjuk, hogy esetleg egy szárnyas oltárnak a része volt, és annak középszekrényében foglalhatott helyet a kegyszobor. Legközelebbi példa erre a csíkmenasági oltár, amely a Budapesti Nemzeti Galéria gyűjteményében található. A hársfából készített szobor hátoldala a korabeli gyakorlatnak megfelelően üreges. A szobor hátoldalához rögzített sugárkoszorút az 1840-es években fenyőfából készítették, amikor a jelenleg is látható főoltár szerkezetét kialakították. Ekkor, tehát 1840-ben át is festették a kegyszobrot. A szűzanya ruháján az eredeti vörös színre fehéret festettek, és a palástot is újra aranyozták. A napba öltözött asszony ábrázolása nagy jelentőséggel bírt a 15.-16. század folyamán. Az obszerváns ferences rend római anyakolostorában is, amelyet éppen a csíksomlyói búcsút engedélyező IV. Jenő pápa adott át az obszerváns ág részére, fontos volt a napba öltözött asszony kultusza, mivel a Biblia jelenések könyvében és a teremtések könyvében szereplő kígyót eltipró asszony képe az eretnek mozgalmak idején intő, ugyanakkor védelmező jelkép is volt. De IV. Sixtus pápa török ellenes búcsú kiváltságai is az 1400-as esztendők végén a napba öltözött asszony kultuszképéhez kapcsolódtak. A magyarországi ferencesek kolostorai pedig éppen a töröktől veszélyeztetett déli országhatárokon, valamint az északi huszita vidékeken helyezkedtek el.

A csíksomlyói szűzanya szobor megfelel a középkori napba öltözött asszony megjelenítésének. A gyermek Jézus

és a szűzanya körül szövődő legendák által került az érdeklődés középpontjába a kegyhely. E legendákról később majd még fogok mesélni. A festett faszobrot a középkori székelyföldi szobrászművészet remekeként is számon tartják a művészettörténetben. A 18. század végén 1798-ban Batthyány Ignác erdélyi püspök csodatevőnek ismerte el, és a csodálatos, az eretnekek ellenében megsegítő anya nevet adta a szobornak. Az évszázadok során a szobor arca semmit sem veszített szépségéből. Az arcon ma is láthatóak sérülések, karcolások, melyek nagyobb részt a 17. századi török-tatár betöréskor keletkeztek. 1704-ben a Kuruc-Labanc harcok idején a szobrot Nagysomlyó hegyére menekítették. Amikor 1758-ban a tatárok ismét pusztítást végeztek Moldvában, a ferencesek elővigyázatosságból a Mária szobrot és a templom értékesebb tárgyait befalaszták. A hagyomány úgy tartja, hogy Pap Miklós oltárépítő szobrász 1848-ban a Mária jobb arcán lévő karcolást megpróbálta befesteni, de nem sikerült. A nép körében ma is élő hagyomány, hogy a szobor arcán lévő sebb helyeket nem csak 1848-ban, hanem évszázadok óta többször is sikertelenül próbálták eltörölni. A 20. század elején kezdődő hadi események a klastrom békés csendjét is megzavarták. Az első világháború idején 1916-ban a lakossággal menekülő ferencesek legnagyobb kincsüket, a Mária szobrot is menekítették. Előbb Székelyudvarhelyre vitték, majd tovább kellett vonulniuk, és a kegyszobrot Kolozsváron, a ferencesek templomában, a főoltáron helyezték el. A háború befejezése után 1919. július 2-án került vissza évszázados helyére a csíksomlyói kegytemplomba. A szobrot 1960-ig öltöztették. Jézuska ruhái a templom gyűjteményében találhatók. A templom főbejáratával szemben az oltár mögött látható a 227 cm magas, hársfából készült, reneszánsz stílusú kegyszobor. A szentély két oldalról lépcsőn lehet fölmenni a szobor közvetlen közelébe. A zarándokok feljáróján több ezren jutnak föl minden búcsú alkalmával, hogy közvetlen közelről lássák, érintsék a csodákkal jeleskedő, segítő Máriát. Régi szokás, hogy a zarándokok Isten anyjához könyörögve megsimogatják a szobor lábát, ruhájukat, kegytárgyaikat hozzáérintik a szoborhoz. Ahogyan azt már korábban is említettem, a szobron évszázadok viszontagságainak nyomai is láthatók. Hiszen a 17.-18. században a törökök és a tatárok több alkalommal is betörtek Csíkországba. A kolostort és templomot háromszor dúlták fel, és Csíksomlyó a német portyázó katonák állandó tanyája is volt, akik gyakran kifosztották a templomot és a kolostort. A századok folyamán a kegyszoborral számtalan csoda történt. Sok ima meghallgatásra talált. Több alkalommal is olyan fényben ragyogott a szobor, hogy világossága betöltötte a templomot. Nagy katasztrófák előtt pedig szomorúnak látták a hívők Mária arcát. Az 1661-es török-tatár betöréskor, amikor a templomot felgyújtották a támadók, a kegyszobor sértetlen maradt. A hagyomány szerint az egyik tatár vezér el akarta szállítani a szobrot, de az olyan súlyossá vált, hogy 8 pár ökörrel sem tudta elhúzatni a szekeret. Ennek a tatár vezérnek is, miután kardjával hozzávágott a szoborhoz, a karja bénán lehanyatlott. A szűzanya arcán ma is látható

0: A szűzanya oltalmába vetett hit nagyon hamar elterjedt a katolikusok körében, melynek következtében Csíksomlyó a székelység legjelentősebb búcsújáró helyévé vált. Számos legenda örökítette meg a csíksomlyói kegyszobor csodáit. A napba öltözött asszony arcának színeváltozása, feltűnő szomorú arckifejezése a hívek számára mindenkor jelezte valamilyen ellenség vagy veszély közelettét, és a szobor többször könnyezett is. A hagyomány szerint a csíksomlyói kegyszobor figyelmeztetésének és közbenjárásának tulajdonították a székelyek, hogy 1567-ben a tolvajos tetőn le tudták győzni János Zsigmond seregét, amely hitük erőszakos megváltoztatására akarta kényszeríteni őket. A győzelem után vált szent helyé a csíksomlyói kegytemplom, majd a századok óta megtartott pünkösdi búcsúk a keresztény magyarság hitéletének hatalmas, közös ünnepélyévé vált. A csíksomlyói búcsú története tehát a székely nép hősies csatáira is emlékeztet bennünket, amely csatákat hitük és megmaradásuk érdekében vívták.
1: És foglalkozott a csíksomlyói búcsú 20. valamint 21. századi történetével is?
0: Igen, foglalkoztam. Engem magam is érdekelt a története ezekben az utolsó évtizedekben. Mert a csíksomlyói kegytemplom mellett a fő úton áll a Székely hadosztály emlékmű. Az 1916. augusztusi székelyföldi román betörés 100. évfordulóján 2016-ban a csíkszéki Mátyás huszárezred szervezésében avatták fel a Székely hadosztály emlékművet a Somlyópatak partján a kegytemplom mellett. Az emlékmű állítóinak szándéka az volt, hogy ezt a méltatlanul elfelejtett, az emlékezetekből szándékosan kitörölt hős alakulatot visszaemeljék a köztudatba. Az Erdély megvédésére létrehozott Székely hadosztály emléke nagyon sokáig tabu volt, és talán még ma is az, hiszen az alakulat azokkal vette fel a küzdelmes harcot, akik 1919-től a hatalmat gyakorolták Erdélyben, és akiknek javára minden nemzetközi jogot és emberi erkölcsöt felrúgva ítélkezett a trianoni diktátum, vagyis a románokkal vette fel a harcot a Székely hadosztály. Az Antant segítségével 1918 őszén Erdélybe betört román csapatok elleni védekezésként a Székely hadosztályt Lukács Béla nyugalmazott altábornagy kezdeményezésére hozták létre a kolozsvári 38. magyar hadosztály székely katonáiból, akikhez csatlakoztak a Kratochwil Károly parancsnoksága alatt Erdélyben szerveződött alakulatok. A székely hadosztály létszáma 410 és 4000 közlegény lett. Parancsnoka Kratochwil Károly, vezérkari főnöke Siménfalvi Károly vezérkari őrnagy volt. A hősiesen harcoló magyar székely katonák csúcsánál feltartóztatták a román csapatokat. De Magyarországról segítség nem jött, nem jöhetett, hiszen az anyaországban a tanácsköztársaság tombolt. Így a székely hadosztály sorsa meg volt pecsételve. Katonáinak jelentős része Devecsernél letette a fegyvert, de elszánt hősitettükre emlékezni és emlékeztetni kell. És az erdélyi magyarság megmaradásának, küzdelmének egyik történelmű szimbólumaként kell rájuk tekinteni. Mégpedig éppen ott, a csíksomlyói kegytemplomnál, amely arra emlékezteti az utókort, hogy századokkal korábban is harcolt a székely nép a tatárral, törökkel, labanccal, és harcolt egy erőszakos fejedelemmel hitének megmaradásáért. A székely hadosztály katonái azért harcoltak, azért merték vállalni a halált is, hogy nekünk, ma hazánk, szülőföldünk legyen. A magyaroknak ma is sokszor cudarvalóságban kell ugyanúgy küzdeni, áldozatot vállalni és itthon maradni, hogy ez az elődeink által kiharcolt haza megmaradjon magyarnak. A Székely Hadosztály emlékmű méltán áll a kegytemplom mellett sepsibükszádi andezitkőből. Miholcsa József szobrász terve szerint Zavadszky Walter Levente székelyudvarhelyi szobrász faragta ki, hogy emlékezzünk a hősökre. Csíksomjón, a pünkösdi búcsón, az összmagyarság ünnepén.
1: Köszönöm szépen önnek, hogy összefoglalta a csíksomjói búcsú történetét. Véleményem szerint, ha a rádió, a televízió és az internet segítségével a mai napon bekapcsolódnak lélekben is, és személyesen is a kedves hallgatók a csíksomjói búcsú ünnepi szentmiséjébe, jó, hogy tudjuk ezeket az információkat. Nagyon szépen köszönöm önnek még egyszer az áldozatos munkáját és szolgálatát, hogy így összefoglalta nekünk a csíksomjói búcsú történetét. Tircsné dr. Propper Valéria, nyugalmazott könyvtárigazgatót hallották.

Kedves hallgatóink, ezzel műsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Farkas Erzsébet. További tartalmas időtöltést és jó rádiózást kívánok Önöknek. A viszont hallásra! Most elhangzott műsorunkat jövő héten csütörtökön reggel 8 óra 15 perctől megismételjük. Ha tehetik, maradjanak a folytatásban is a Szent István Rádió hullámosszain.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
2: 9 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
3: Vonattal, lóháton és gyalogosan is vonulnak az zarándokok a székelyföldi Csíksomjúra, a Kis- és Nagysomjó hegy közötti Nyeregben tartandó pünkösdi búcsús szentmisére. A mintegy 300 ezer zarándok fogadására készülve a helyi hatóságok tegnap medvehajtást is tartottak a helyszínen. A Kárpát-medence legnagyobb római katolikus egyházi eseményének számító Csíksomjói búcsúra idén is két zarándokvonat, a Boldogasszony zarándokvonat és a Székely Gyors Csíksomjó Express indult Magyarországról. Előbbi tegnap megérkezett, miután több erdélyi városban is megállt, hogy a helyiek átadhassák üdvözletüket a zarándokoknak. Elindultak a csíksomjói búcsúba a távolabbi székelyföldi települések gyalogos zarándokaiból szerveződött keresztalják is. A hagyomány szerint a búcsús menetet vezető Gyergyóalfalvi keresztalja csütörtök reggel óta van úton, idén több mint 300 ember alkotja. A Balázs József festőművész tanár által vezetett helyi zarándokokhoz a Mária út zarándokai és több Magyarországról, Felvidékről és Délvidékről érkezett zarándokok is csatlakoztak. Felavatták a romjaiból újjáépített Bethlen Rákóczi várat a Bákó megyei Gyimesbükkön. A történelmi Magyarország egykori keleti határán álló erődítmény a román kormány és a helyi önkormányzat támogatásával újult meg. A Magyar Államvasutak egykori legkeletibb vasúti őrháza felett magasodó 400 éves vár újjáépítésével az egykoron Csík vármegyéhez, jelenleg a moldvai Bákó megyéhez tartozó gyimesi Cságók lakóinak évtizedes álma valósult meg. Ezzel befejeződött a gyimesbükki zarándokhely kiépítése, hangzott el az ünnepségen. Táncos Barna, az ügyvivő román kormány miniszterelnök helyettese rámutatott, a vár újjáépítésével 20 éves munka fejeződik be. Ahogy romjaiból újjáépült, ugye a gyimesi Csángó közösség is magára talált, és újjáépítette a jelenét és jövőjét is, fogalmazott. Cseke Attila ügyvivőfejlesztési miniszter úgy fogalmazott, hogy a gyimesbükki vár a megmaradás, az összetartozás és az építkezés jelképe. Az évszázadok alatt átélt és túlélt, épült és hanyatlott, és történetébe mostani lakói írnak új fejezetet, fogalmazott. A Fidesz és a KDNP képviselőcsoportjai nem támogatják a Tiszapárt képviselői által benyújtott, az alaptörvény több ponton érintő indítványokat, közölte Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője. A Tiszapárt az előterjesztett módosítási javaslatokkal nem épít, hanem rombol. A szigorú migrációs politika fellazításával, a visszamenőleges hatályú jogalkotás alkalmazásával, a felsőoktatásból való forrás kivonással Magyarország nem erősebb, hanem gyengébb lesz, írja a Fidesz frakció vezetője. Gulyás Gergely bírálta, hogy a módosítás törölni az alaptörvényből azt a passzust, miszerint Magyarország alkotmányos önazonosságának és keresztény kultúrájának védelme az állam minden szervének kötelessége. Szerinte ez a rendelkezés jelenleg a szigorú hazai migrációs politika alkotmányos védőbástyája, és ennek törlése csak azzal magyarázható, hogy a Tiszapárt megkezdeni a migrációs paktum végrehajtását. A Fidesz és a KDNP képviselőcsoportjai a leghatározottabban elutasítják a korábbi szigorú migrációs politika feladását, szögezte le. Jövő szombaton lehetőség nyílik a Sándor Palota megtekintésére, közölte a köztársasági elnök Facebook oldalán. Súlyog Tamás azt írja, a 2025 márciusában indult program sorozatban már 7. alkalommal tárulnak fel vezetett séta keretében az érdeklődők számára a kora klasszicista stílusú épület reprezentatív termei. Egyúttal különleges fejezeteket is hallhatnak a résztvevők a palota történetéből, tette hozzá. Jelentkezni a szokásos helyen és módon a Sándor Palota honlapján lehet, áll a közleményben. Sport. Fucsovics Márton a 2021-ben Wimbledoni döntős Matteo Berrettini ellen kezd a vasárnap rajtoló francia nyílt teniszbajnokságon. A 34 éves magyar 1/3-as győzelmi mutatónál tart a 30 éves olasz klasszis ellen, aki ugyancsak 2021-ben erődöntős volt a Roland Garroson. A férfi főtábla másik magyarjára, Marozsán Fábiánra, a szerb Miomir Kecsmanovic vár, akit legyőzött eddigi egyetlen találkozójukon, tavaly Hallében. A sorsolás érdekessége, hogy Bondár Anna újra összekerült Jelina Svitolinával. Végül az időjárásról. Napos, száraz idő várható kevés fátyol és gomoly felhővel. Az északkeleti északi szelet többfelé érénk erős lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 28 fok között alakul. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
2: Reklám.
4: Transzcendens erő nélkül a színészet sem működik. Blaskó Péterrel olvashatunk címlapinterjút a legfrissebb képmásban. A májusi számból megtudhatjuk, miként zárjuk le rossz kapcsolatainkat, hogyan és kivel érdemes együtt enni, és milyen kulcsokat találhatunk a boldogsághoz. Megismerhetjük a Tabán meséjét, vagy eltévedhetünk az utazószerzővel Málta szigetén. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
5: Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem ismét felvételt hirdet kántor alapszakra. A képzés az EGRI Hittudományi Főiskolával együttműködésben 2026. szeptemberében indul nappali és levelező tagozaton. A cél olyan kántorok képzése, akik képesek a kántori szolgálat ellátására, az evangélium üzenetének átadására énekben, zenében, felkészültek az egyház zenéért felelős szolgálatra. A képzés 6 fél éves, nappali és levelező tagozaton kerül meghirdetésre. A jelentkezést az egyetem www.felvi.uni-eszterházy.hu oldalról letölthető jelentkezési lapon a 3300 Eger Eszterházy tér 1 címre kell benyújtani 2026. május 31-ig. A szakkal kapcsolatban további információ az alábbi elérhetőségeken kérhető. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Zenei Intézet, Eger Eszterházy tér 1, Líceum, Földszint 123. Telefonszám 36-os körzet 520-400 2031-es mellék. E-mail felvi@uni-eszterházy.hu vagy EGRI Hittudományi Főiskola tanulmányi osztály Eger Foglár György utca 6. Telefon 36-os körzet 312-916 130-as mellék. E-mail hivatal@eghf.hu.
4: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
2: Reklámot hallottak.
1: Segíthetünk. A Szent István Rádió szolgáltató magazin műsora.
6: Szeretettel köszöntöm a hallgatóinkat, a mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallják. Életünk a sport címmel beszélgetés volt Gyurta Dániellel és Gornagy Miklóssal az MCC Miskolci Képzési Központjában. Minden fejben dől el, szokták mondani, és az élsportolóknál ez hatványozottan is igaz. Egy nehéz verseny vagy egy vesztes meccs után is újra talpra kell állni, és újra neki indulni a célnak. Gyurta Dániel többszörös világ, európai és olimpiai bajnok úszó, és Gornagy Miklós világbajnok vízilabdázó, a küzdés az önismeret és a megújulás bajnokai, akiknek neve külföldön is sokak számára ismert. Olyan emberek, akiket a pozitív gondolkodás, a soha fel nem adni elve vitt mindig előre. Mai műsorunkban ebből a pódium beszélgetésből idézünk, fogadják sok szeretettel.

0: Gyurta Dániel többszörös világ, Európa és olimpiai bajnok úszót és Gornagy Miklós világbajnok vízilabdázót Lőrinc Éva az MCC egyetemi programjának hallgatója kérdezi.
1: Hogyan kezdődött az úszással a kapcsolatot, hogy volt-e esetleg valaki a környezetedben vagy a családodban, aki mondjuk motivált vagy irányt adott abban, hogy ezt a sportágat választ?
2: Szüleim azok nagyon sokat jártak a Balatonra nyaranta, és az volt a céljuk, hogy megtanuljuk úszni. Nagyon röviden ennyi ez a válaszom. Ennél kicsit hosszabban azért komplikáltabb volt, mert a tommedencében elég könnyen és elég gyorsan el tudtam sejteni az ilyen siklás és minden egyéb dolgokat. Viszont amikor átkerültünk a mélyvizes medencébe, akkor rajtam kívül mindenki réges-rég rótta a hosszakat. Én meg úgy kínáltam a parton, és a velem ennyi idős csapattársaim azok már úsztak, én meg nem mertem beugrani a vízbe, és akkor az edzőnéni oda ment anyukámhoz az egyik délután, és mondta, hogy hát anyuka a fiának más sportágat kéne választani, mert hogy hát tetszik látni, nem lehet beugrani a gyerek a vízbe. És akkor anyukám először megkérdezte, mikor hazamentünk, megkérdezte, hogy te szeretnél, mondom, igen, szeretnék, csak van egy félelem, amit le kell győznöm. És miután már bemertem ugrani a vízbe, onnantól kezdve már nem volt meg ez az akadály, és attól kezdve már tényleg beindult így a fejlődésem, de alapvetően maga az indulás az a szüleimnek köszönhető, hogy megszerezek egy vízbiztonságot. Azt követően viszont azt tudom mondani, hogy nagyon szerettem magát a mozgást, nagyon szerettem a klórillatú medencéket, egyébként nyilván az egri úszodájából ilyen szemben aztán nagyon különleges, de én a Margit-szigeten tanultam meg úszni, és oda jártam elég sokáig, és ott is a Benti 33-as, amit ott 50-es, mind nagyon sajátos és nagyon különleges hely volt számomra gyerekként, és én azt mondom, mindig azt szoktam mondani a fiataloknak, főleg a szülőknek, hogy nagyon fontos, hogy a gyerek szeresse azt, amit csinál. Tehát láttam én is, volt olyan csapattársaim, hogy a gyerek nem igazán szerette, de otthonról volt egy erőltetés, és az soha nem vezetett jóra. Tehát nagyon fontos az, és én nekem is ez volt, hogy imádtam, tehát nekem a szülőmnek nem kellett erőltetni, hanem maga az indulásban segítettek, hogy volt egy cél az, hogy megtanuljak, és onnantól kezdve már igazából én akartam, és nekem így organikusan jött így évről évre ez az indulás.
1: Miklós, pedig hozzád az lenne a kérdésem, hogy neked hogyan indult a kapcsolatod a vízilabdával, mert szerintem sokan tudhatják, hogy téged először az édesapád vitt le az úszodába 9 évesen, és hogy ott megvolt esetleg ez a szerelem első látásra a vízzel, vagy kellett egy bizonyos időnek eltelni, hogy megtaláld benne magad?
3: Mire lekerültem az úszodába, előtte már én úszással is próbálkoztam, túl lassú voltam hozzá, ugye engem nem marasztaltak igazából, egy percig sem, de nekem érdekes hallani, hogy neked téged sem azt mondták elsőre, hogy akkor milyen ügyes lesz ez a fiú, ebből látszik az edzőknek fogalmuk sincs, hogy valójában mi történik a gyerekkel ennyi idős korban. De engem egyből megfogott a közeg, tehát engem a csapattársak, meg az a vízilabdás életmód, amit szerintem van, lehet, hogy ismersz, vagy legalábbis hallottad, hogy mi létezünk az úszodában, az úszok mindig a fegyelmezettek, akik átöltöznek, beugranak, úsznak, kimásznak, és akkor felöltöznek, és utána hazamennek. Mi mindig csinálunk valamit, tehát hogy vagy focizunk egy vízilabdával, ránk szólnak, leverünk egy neont, vagy maradunk a vízben lövöldözni, vagy lövöldözzük a közönségnek a fejét, hogy menjenek már arrébb, mert ez már a mi pályánk, tehát mindig valami csíntevésen törjük a fejünket. Ez abból is fakad, hogy az is a célja, hogy a másik felett, aki velünk szemben van, azt megverjük, úgyhogy a bírót közben átverjük. Tehát ez a fajta hangulat, ez nekem egyből nagy szerelem lett. És hát nekem azok a barátok, akikkel először találkoztam ott 9 évesen a vízben, a mai napig megvannak. Tehát hogy ez egy nagyon szoros kötelékké vált, ami jóval túlmutat azon, hogy mi akkor csapattársak voltunk, hanem együtt nőttünk fel, együtt nőttünk bele a nem csak a sportba, abban én nőttem bele, többiek meg az életbe. Úgyhogy ez az erős közösségi szellem az fogott meg engem.
1: Hozzád szólna, Dani, a következő kérdésem, hogy a 2004-es athéni olimpián 17 bronzérmet szereztél mindössze. Milyen érzés volt ennyire fiatalon, ugye itt 17 éves voltál, tehát milyen érzés volt ilyen hamar a sikerrel szembesülni, akkoriban feldolgozni azt, hogy a nevedet mindenki ismeri?
2: Ez egy nagyon különleges verseny volt számomra. Azt tudom mondani, hogy azért azt hozzá kell tenni, hogy nekem ez egy nagyon szerencsés versenyem volt, hiszen az ausztrál mellúszó formán kívül volt, az amerikai mellúszó is formán kívül volt, és nekem meg volt egy nagyon-nagyon jó két hetem az utolsó formába hozó időszakban, amikor gyakorlatilag közel 2 másodpercet tudtam fejlődni az egyéni legjobbamon. És ha kicsit visszatérhetek itt a lemondásokra, amiről beszéltünk az elején, akkor ez pont az időszak, amikor az általános iskola, a középiskola átmenet egyikből a másikba, hogy akkor azért már nagyon sok olyan meghívásom volt, hogy születésnapi bulira menjek el a hétvégén az osztálytársaimmal, vagy ilyen esemény, olyan esemény. És az edzőm az nagyon-nagyon szigorú volt olyan szempontból, hogy nem kérdezett soha semmit, hogy mit csináltam a hétvégén, mert ott volt a stopper óra, és az mindig visszaigazolt és megmutatta azt, hogy mennyire vagyok friss, és mennyire nem vagyok az, és hogy hétfőleg elmentünk az edzésre, és látta azt, hogy most valami történt a hétvégén. Na, mit csináltál? Na, mi volt most vele? És akkor tudtam azt, hogy nem engedhetem meg magamnak azt, hogy előnyt adjak az ellenfelemnek. És ez pont az az athéni olimpia előtti időszak volt, amikor nagyon-nagyon szigorúan belevetettem tényleg magam abba az utolsó felkészülésbe, és tényleg minden úgy alakult, hogy a legnagyobb ellenfeleim egy része az elszállt, és egy ezüstérmet tudtam nyerni azon az olimpián. Azt követően nekem azért ez egy nagyon-nagyon nehéz időszak volt. Szokták mondani a sikert, sokszor nehezebb feldolgozni, mint a kudarcot. És ezt meg tudom erősíteni, hogy egyébként ez tényleg így van. Tehát egyik pillanatra a másikra, hogy változott meg az életem, gyakorlatilag 2 perc alatt, 2 perc, 10 másodperc alatt, amit akkor úsztam, hogy kimentem egy tehetséges fiatalként, akire azt mondta az úszósport, hogy nagy tehetség, majd lehet belőle valami. És úgy jöttem haza, hogy ott volt egy olimpiai érem a kezemben, és a táskámban, és ez egy elképesztően nehéz dolog volt számomra, hogy feldolgozni azt, hogy úgy kell odaállni mostantól az összes versenyre, hogy én egy olimpiai érmes versenyzőként kell most már odaállnom. És azért óvatatlanul rátette azt a fajta nyomást, és nekem ehhez ott kellett egy 4 év, amíg én visszatudtam térni abból a kerékvágásba, amiben én előtte voltam. Ez nem azt jelenti, kevesebb edzésre jártam, hogy kevesebbet edzettem, vagy félváról vettem volna a felkészülést, hanem szintén amiatt, hogy azzal a teherrel együtt versenyezni, az a nyomás, hogy lekerülj rólam, ahhoz kellett 4 év.
1: Egy pár évvel később a londoni olimpián pedig aranyérmet nyertél, illetve olimpiai rekordot is úsztál 200 méter mellem. És itt visszakapcsolódnék az előző kérdésemhez is, hogy ezek a sikerek hogyan befolyásolták a pályafutásodat a továbbiakban?
2: Ugye azt szokták mondani, hogy egy versenyzőnek az a legnagyobb célja, hogy az olimpiai dobó legfelsőbb fokán állhasson és a himnuszt hallgathassa, és nekem ott az beteljesült. Tehát amiről már itt korábban beszéltem, hogy 7 éves voltam, amikor otthon betegen néztem az atlantai olimpiát, és soha nem fogom elfelejteni azt, hogy a vitra hívült a tévébe, hogy első rózsa, második gyűtlek. Tehát én nekem az volt az első olimpiához kötődő élményem és emlékem, és nekem ott volt az első olyan pillanat, amikor valahogy az bevillant számomra, hogy én is szeretném azt, hogy egy olimpiára kijussak. Én is szeretném képviselni a hazámat, a klubomat, a szüleimet és minden magyart egy olimpián. És nekem ott Londonban beteljesedett az a cél, hogy felálltam oda a legfelső fokára. És érdekes, mert mindaddig én akartam legyőzni a legnagyobb ellenfeleimet, amíg nem élettem a legjobb, és onnantól kezdve mindenki már engem akart legyőzni. De hogyha kicsit visszakapcsolatok arra az időszakra, amit Athén után megtanultam, hogy tudtam azt, hogy hogyan kell feldolgozni azt a fajta pozitív értelembe vett terhet, hogy igenis a sikerrel együtt tudjon valaki versenyezni és edzeni és készülni. És nekem, ha lehet ezt mondani, akkor ahhoz, hogy én olimpiai bajnok tudtam lenni, ahhoz kellett az a 4 év, ami az athéni olimpia utáni elképesztően nagy mélypontot hozta, hiszen abból tudtam olyan szinten táplálkozni, hogy az olimpiai felkészülésben azért nagyon sok pluszt adott.
1: Miklóshoz pedig az lenne a kérdésem, hogy azért a vízilabdáról tudjuk, hogy egy csapatsport, ahol különböző személyiségű emberek, különböző temperamentú emberek dolgoznak együtt, küzdenek egy közös célért. És arra irányulna a kérdésem, hogy te hogyan élted meg a csapaton belül a belső egységet, illetve volt olyan közös nevező, ami mondjuk átsegített benneteket akár a legjobb, vagy a legnehezebb pillanatokban?
3: Ugye ez egy nagyon izgalmas és komplex kérdés. Az tény, hogy a 13 fős csapatban, ami akkoriban volt a verseny létszám, teljesen különböző fajta emberek vannak. És ha bár nagyon könnyű lenne azt mondani, hogy a cél az egyesít mindannyiunkat, de hát abban, hogy ki hogyan akar elérni ezt a célt, vagy ki milyen szerepet szánna magának a cél elérésében, ebben azért voltak egymásnak ütköző vélemények, és ilyenkor jön az a feladata az edzőnek, a csapatkapitánynak, vagy ahogy mondtad, a stratégiai szemléleten rendelkező játékosoknak, hogy valahogy elegyengessék ennek a csapatnak a belső dolgait. És ez sokszor nagyon nehéz, és általában nem sikerül, hogy úgy fogalmazzak, mert egyszerűen ez egy bonyolult struktúra, bonyolult mechanizmus, ahogy Dani említette tök jól a feldolgozását a sikernek. Tehát, hogy nem akarnak itt nagyon dicsérni itt mindenki előtt, bár meg fogom tenni. Az, hogy egy sportoló, egy legenda gyakorlatilag arról beszéljen, hogy milyen nehéz feldolgozni a sikert, tehát az már egy olyan mély tudása a sportnak, vagy egy olyan bölcsesség, ha szabad így fogalmazni, ami csak sokára jut el az emberekhez, a sportolókhoz. Tehát például, amikor megnyertük mi 2013-ban a világbajnokságot, aminek van egy marha jó története, de most nem erről szól a kérdés, akkor utána a legfontosabb feladat az volt a csapatnak és a játékosoknak, hogy ne higgyük azt, hogy mi vagyunk a világon a legjobbak. Volt egy pillanat, amikor mi alkottuk a legjobb csapatot, és annak ellenére, hogy mi egy abszolút fekete lóként gyakorlatilag egy vadonatúj szövetség kapitánya, olyan játékosok, akiket addig a nemzetközi szint nem is látott, az, ami világbajnokságot nyerjünk, az nem okozza azt, hogy mi elhisszük magunkról, hogy mi volt, akkor nekünk most már elég bedobni a gatyát a vízbe, és akkor minden meccset mi nyerünk. Ebből a szempontból a sport segít, mert az első pofonnál az ember rájön, hogy mégsem eszik ezt olyan forró, mert a győztest akarják mindig megverni, onnantól kezdve az lesz a mérce, hogyha a győztest megverik, akkor őt is már valakik. És ugye ezt nagyon hamar megérzi a sportoló, tehát azért vannak segítő tényezők, de valójában ezt a sok-sok különböző egót, meg másfajta személyletű játékos egy irányba terelni, ez egy nagyon nagy meló. Csak így címszavakban, hogy mik nagyon fontosak, egyrészt, hogy a saját motivációt beazonosítani, tehát az sem olyan egyszerű, a másik motivációját megismerni, elfogadni, tehát hogy egyik motiváció sem alávaló a másiknál, tehát aki a pénzért játszik, az ugyanolyan fontos, mint az, aki nem tudom, nemzetnek akar segíteni. Tehát ugyanannyira fontos, mint a kettő a saját világában, és ezt el kell tudni fogadni egymás felé. Tudni kell a másikat támogatni ebben, de ennél is legfontosabb az, hogy mindenkinek meglegyen az a szerepe a csapatban, amivel ő elégedett, amivel ő tiszteletnek örvend a csapaton belül, és érzi a megbecsülést. És ez nagyon sok beszélgetés, nagyon fontos egy olyan edző, egy olyan szövetségkapitány, aki hitelesen el tudja mondani a játékosnak, hogy miért vagy te a legfontosabb játékos, pedig csak 2 percet játszol egy mérkőzésen, miért elengedhetetlen a te szereped, legalább annyira, mint annak, aki 30 percet játszik és 5 gólt. És ha ez meg tud történni, ha minden játékos úgy tudja gondolni egy világesemény után, hogy nélkülem nem nyertünk volna, akkor derül ki, hogy jó munkát végeztünk. De csak a végén derül ki. Amikor viszont a csapat kikap, és ez mondjuk a vízilabda esetében egy ezüstérem is kudarc, akkor jön jó esetben az, hogy én hogyan lehettem volna jobb, rossz esetben pedig az, hogy már hát ez a csávó most éppen meg én nem tudom, mit csinált. Úgyhogy ez egy nehéz munka. Viszont az a jó hír, hogy ez nagyon gyorsan lezajlik, mert egy vágatott felkészülés 6-7, annyi idő alatt a csapatnak a teljes evolúciója lezajlik, és a végén ott van az eredmény.
0: Most zenélünk, utána folytatjuk ezt a beszélgetést.

0: Gyurta Dániellel, többszörös világ európai és olimpiai bajnok úszóval és Gornagy Miklós világbajnok vízilabdázóval Lőrinc Éva beszélget.
1: Elmeséled a 2013-as világbajnokságnak a történetét a közönségnek?
2: El. A 13-as csapat, azt mindenképpen kontextusban kell szemlélni, meg úgy értelmezhető igazán. 2012-ben volt a londoni olimpia, ahol még a Kemény Dénes volt a szövetségi kapitány, és a háromszoros olimpiai bajnok legendák alkották a csapatnak a gerincét, és egyébként az a fajta sportból ismert törvényszerűség az egyértelműen beazonosítható volt, hogy egy nagyon erős generáció vagy mögötti játékosok, azok elnyomódnak. Tehát klasszikusan, ha van egy szenzációs, nem tudom, 30 éves játékos, akkor a 28 éves az nem tud érvényesülni, mert elnyomódik onnan. És ezért amikor a Benedek Tibor lett a szövetségi kapitány 2013-ban, sőt 2012 végén már ő volt a szövetségi kapitány, mert ő ült a padon, akkor egyrészt egy olyan szövetségi kapitány kapott meg a vízilabdázás, aki már életében, melyik aktív játékos korában is példaképe volt mindenkinek. Tehát, hogy saját csapattársai tekintették példaképnek a Benedek Tibort, nem hogy mi, akik úgy nőttünk fel, hogy hát a Tibor nem csak a legjobb játékos, de a csapatkapitány is, és az, aki szellemi vezetője gyakorlatilag a magyar vízilabdázásnak a 90-es évektől. Úgyhogy mi mindent elhittünk a Tibinek, erről az egyik legjobb történet, amikor leszálltunk a repülőről, akkor ugye pattyogtunk a Tibor után, és nem vettük észre, hogy a Tibi valójában WC-re megy, és egyszer csak ott voltunk 13-on mögötte a piszolánál, hogy most mi történik. Mert én megfordulni, hogy srácok, értem, ki lehet menni, jövök majd utánatok. Tehát hogy egyszerűen mindenhol követünk, és mindent elhittünk neki, és ő volt az, aki elhitette velük azt, hogy mi a világ legjobbai tudunk lenni. Hogy az a Bedő Krisztián, aki még életében nem játszott válogatott meccset, ő talált egy olyan formulát, de ahogy ő beúszik, és akkor mi oda lejutatjuk a labdát rossz kész szélére, és onnan beadjuk, akkor azt a Krisztián csinálja legjobban. Soha senki nem csinálta még ezt ilyen a bizonyában, hozzáteszem, ez nem volt igaz, de hát elhittük, és egy percig sem kételkedtünk ebben a tényben. Sőt, a görög mérkőzésen, a negyed döntőben, azért ragadom ki ezeket, mert ezek ilyen szimbolikus részek, de a negyed döntőben a rendkívül taktikus és kiváló görög csapat, tényleg, de a kalappal rendkívül jó vízilabdát játszanak, és taktikailag akartuk őket megverni, és a Tibi azt kitalálta, hogy ha lemegy a labda a rossz kész szélére, akkor egy közé mozgással lefedjük az ő valamelyik passzállyukat. Nem akarod nagyon mélyre menni ebben, de kitalált egy olyan taktikai formációt, amit ha megcsinálunk, akkor leblokkoljuk az ő játékokat, és nyerünk. És nyertünk 9-3-ra, tehát egy sima meccsre nyertünk. És a meccs végén elmondta minden játékos, hogy a TV olyan taktikát adott nekünk, hogy egyszerűen nem tudtunk nem veszíteni, és a stábnak a munkája, és hogy mi csak beugrunk a vízbe. És akkor TV este, vagy talán a másnap délelőtti videózáson, nem a következő ellenfélre készülő videót mutatott meg nekünk, hanem megmutatta a görög meccset, és kérdezte, szerintünk hányszor csináltuk meg azt, amit ő kért. És akkor hát így végig azt csináltuk a tevéceinket. Folyamatosan ez ment, és mondta, hogy srácok, kettőször egy egész mérkőzésen. De ebből látszik, hogy valójában nem számított semmi, mert mi olyan mély hittel voltunk a Tibornak a mondásaiban és a győzelemben, hogy ez minket mindenen átlendített. Úgyhogy gyakorlatilag ebből még tudok mondani végtelen mennyiségi történetet, hogy miért volt szenzációs az a győzelem, de azt hiszem, hogy az a mély hit egymásban is a Tiborban.
1: Dani, hozzád fordulok a következő kérdésemmel. Egy kicsit visszatérnék a 2012-es londoni olimpiára. Mielőtt a londoni olimpia lezajlott volna, azelőtt tragikus hirtelenséggel elhunyt a legnagyobb riválisod, illetve barátod is, Alexander, mint norvég úszó, és ugye megnyertél egy aranyérmet, és ebből egy hiteles másolatot készítettél, és ezt személyesen elvitted az ő családjának Norvégiába. Ez azért egy hatalmas emberi gesztus volt, amire akkor az egész világ felfigyelt. A kérdésem pedig az lenne, hogy ez a fajta alázat, ez szerinted a mai világban tanítható-e? Illetve a másik része az lenne a kérdésemnek, hogy a mai világban egy kicsit ez a győzle mindenkit mentalitás uralkodik, akár a sportról, hogyha beszélünk, és hogyan tanítható meg egy fiatal tehetségnek az, hogy a győzelem sokszor inkább egy ilyen gesztusban van benne?
3: Szerintem itt nagyon fontos az edző nek a személye. Tehát, hogy akár az egyéni sportban az edző, csapatsportban a szövetségi kapitány, vagy akár egy klubelnök, vagy akár egy hazai szövetségnek az elnöke, hogyan formálja az új generáció, a fiatal generációnak a sporthoz való hozzáállását. Ugye azért az, hogy a medencében mi bent vagyunk a vízben, és az edző az ott áll kint a parton, tehát hogy ott van fölöttünk, és amúgy is felnéz egy versenyző az edzőre, és hogy amit mond az edző, azt a 100%-osan el kell hinni, és el kell neki fogadni. Én soha nem felejtem el, voltam olyan külföldi edzőtáborban Spanyolországban, ahol ott voltak a legnagyobb ellenfeleim. Egy nemzetközi edzőtábor volt, és ki volt írva a pályabeosztás, hogy délután 5 órától 7 óráig tart, van vízfelülete az úszóknak. És akkor az edzőm azt mondta nekem, hogy oké, mi fél 5-kor kezdtünk. De hát mondom, semmivel lehet, csak 5 órától van pályánk. Nem baj, mi fél 5-kor fogunk kezdeni. És akkor lementem, néhány 4 órára le kellett akkor már menni, hogy átöltözzünk, fölkészüljünk, bemelegítsünk, stb. Fél 5-kor beugrottam a vízbe, és én már régesség túl voltam a vízi bemelegítésen. És gyakorlatilag az első fontos szettet elkezdtem már a délutáni edzésen, mikor elkezdtek szállingózni az ellenfelém le a medencébe, és akkor ők 7 órakor már megcsinálták a levezetést, és már másztak ki. Nekem ott még mindig volt olyan szett, amit még meg kellett csinálnom. És azt most nem azt akarom mondani, hogy mennyivel többet készültünk, meg edzettünk, mert biztos voltak olyan időszakok, amikor meg ők edzettek többet, csak hogy maga az a pont, amikor ott látod az ellenfelédet, akik ellen tudod, hogy versenyezni fogsz, és látod, hogy nem edzenek, hanem kevesebbet edzenek, mint te, és az edző azt mondja, hogy már pedig ez kell ahhoz, hogy most ez kell ahhoz, hogy megcsináld, akkor ott te nem kételkedhetsz benne. És akár a karitatív részekben is szerintem nagyon fontos az, hogy egy edzőnek meglegyen az a fajta elvárás a versenyző felé, hogy ne csak a vízben tudjon teljesíteni. Mi, amikor gyerekek voltunk, fiatalok voltunk, akkor mi nekünk minden héten le kellett vinni az ellenőrzőt. Tehát nem volt olyan hét, hogy nem mutattuk volna be azt, hogy mi a tanulmányainkban hogyan állunk. És hogyha valaki egy olyan jegyet hozott, akkor ő nem mehetett a következő héten edzésre, amíg azt a jegyet ki nem javította. Hiszen ugye a sport az akkor igazán teljes, hogyha a fizikális és a mentális rész az kéz a kézben jár. Ugyanezt szoktuk mondani egyébként, amikor fiatalokkal találkozunk, akik mondjuk az egyetemi vizsgájukra készülnek, hogy mellette igenis kell, hogy sportoljanak, hiszen a mentális tudás is akkor lesz teljes, és akkor fogja tudni szerintem egy ember kihozni magából mentálisan is a legtöbbet, hogyha mellette fizikál, tehát a testét is edzi. Nyilván nekünk az élsportban az, hogy van egy legnagyobb ellenfeledés, mondjuk van egy 300-nyi különbség, vagy pár tized különbség, ott az fizikálisan az egy teljesen egyforma felkészültséget jelent, ott a különbség az a mentális felkészültség lesz, hiszen mégis az agyuk adja ki a parancsot a legvégén. És nem akarok itt nagyon köztes mondatokat meg dolgokat mondani, de itt a norvég barátom kapcsán én azt gondolom, hogy nekem ez a gesztus, ez eszembe jutott, egyáltalán ezt én szerettem volna megadni a barátom családjának. Ez nyilvánvalóan egy személyes kötődés miatt is volt a barátom felé is, illetve a családja felé is. Én nagyon sokat jártam ki Bergenbe edzőtáborozni, készülni, közösen készültük és edzettünk. De emellett volt egy olyan rész is, ami a pedagógiai rész, amit a szüleimtől és az edzőimtől, a szövetségi kapitánytól tudtam megszerezni és megkapni. És én ezt nagyon fontosnak tartom, hogy az edzőkben meglegyen ez a fajta készség, és a fiatalokban, a versenyzőkben pedig meglegyen az a fajta nyitottság, hogy ezeket a tulajdonságokat, ezeket be tudják fogadni.
0: Hamarosan folytatjuk ezt a beszélgetést.

0: Jurta Dániel többszörös világ, európai és olimpiai bajnok úszót és Gornagy Miklós világbajnok vízilabdázót Lőrinc Éva az MCC egyetemi programjának hallgatója kérdezi.
1: A következő kérdésemmel kicsit átérnénk így a kitartás témájára, mert szerintem a kitartás az talán a leggyakrabban használt szó a sportban. Viszont ritkán beszélünk arról, hogy ez sportolóknak milyen érzés a sport közben, mert azért sokszor elhangzik az, hogy menni kell tovább, de azért ez nem mindig ilyen egyértelmű, és a kérdésem Miklós hozzád szólna, hogy a siker az egy kollektív dolog, így az egész csapat átéli, viszont a kudarc az sokszor egyedül érint, és sokszor azt egyedül viszi haza a sportoló. Te a pályafutásod alatt hogyan küzdöttél meg a sportban esetleges kudarcokkal, illetve ebből, hogy sikerült talpra állni?
2: Jó kérdéseket kapok. Hát a kudarc, persze az a sportnak a része, tehát hogy voltam 5 világbajnokságon, elvesztettünk hazai világbajnoki döntőt, akkor kint volt, nem tudom, 10 000 ember a Margit-szigeten, még 30-40 ezer a szigeten máshol, plusz az egész országban ezt nézték. Hát, hogy mondjam, utána a vacsora, amit még együtt elköltöttünk, szerintem egy hangos szó nem hangzott el, majd szépen elköszöntünk egymást, és mindenki hazament. Úgyhogy ez egyértelműen része a sportéletnek. Ebből, hogy megy tovább az ember, ez egy valami jó kérdés. Én egy nagyon egyszerűen gondolkodó figura vagyok, hogy bocsánat, játékos

0: azt mondja, hogy oké, üljél vissza egy kicsit, vége a bajnokságnak, vége a VB-nek, hát kellemetlen helyzet, következő világbajnoki döntő lehetőség, nem tudom, hogy 2-4 év múlva van, ha egyáltalán eljutunk addig, ha egyáltalán ott leszek-e még, tehát ez van, ezzel együtt kell tudni élni. De talán a motiváció erőssége az, ami átlendíti az embert ezeken a pontokon. Szerintem ezt lehet csűrni, savarni, de egyszerűen az, hogy mennyire akarja az embert. Tehát, hogyha nagyon akarja, akkor megy tovább. Ha nem akarja ennyire, akkor abba hagyja. Tehát amikor nekem is előfordul, hogy kérdezik ezt diákok, hogy ilyen nehéz, meg olyan nehéz, meg mit csinálják, és mondjuk, hogy akkor hagyd abba. Tehát, hogyha nehéz, akkor nem kell csinálni. Ha viszont csinálni akarod, akkor meg törődj össze a fogadat, és csináld meg. Tehát, hogy szerintem ez egy ilyen bináris helyzet, ennél sokkal több lehetőséget én nem látok, de valószínűleg ez egy túl egyszerűsített dolog, és erről szerintem a sportpszichológusok milliókat keresnek, hogy erről sokat beszélgetnek a sportolókkal, és én is jártam sportpszichológus, természetesen sokat is beszéltek nekik, de talán a vége ez az összes leckének, meg az én életemben ez volt, hogy ha akarom, akkor csinálom, és még erősebben, ha még nem akarom, akkor nem csinálom. Tehát ilyen egyszerű.
1: Az elegészetem ki, hogy szerintem minden ember életében vannak holdpontok. És ezek a holdpontok, ezek ugyanúgy megvannak egy-egy edzésen is, megvannak egy-egy időszakban, hétben, hónapban is van, hogy kisebb van, vagy nagyobb. Nekem mindig azt mondta az edző, hogy nem az a kérdés, hogy ez a holdpont ez eljön, mert az mindenkinek eljön. Az a kérdés, hogy ezen a holdponton milyen gyorsan tudunk átlendülni. És nekem is voltak olyan edzéseim, hogy elképesztően rosszul indultak. Nem állt össze a technikám, nem voltak meg a jó idő eredmények. Az edzőm csóválta a fejét, és nem tudtam azt hozni, amit elvárt volna tőlem. De soha nem mondta azt, hogy most oké, menj haza, és majd holnap újból kezdjük, hanem mindig azt mondta, hogy végig fogjuk csinálni, mert előbb-utóbb ebből a holpontból ki kell jönni. És van, hogy az edzés második felére, a második másfél órára, hirtelen minden összeállt, és a valahol legjobb edzésére tudtam végigcsinálni. Nyilván meg volt ugyanez fordítva, hogy elképesztően jól indult minden, és a végére esett szét. Ezzel csak azt akarom mondani, hogy nem az a lényeg, hogy egy-egy ember életében eljön az a pillanat, amikor egyszerűen nem tudod kihozni magadból azt, ami egyébként benned van. Én nekem is ez volt 4 éven keresztül, csak nekem az a holdpont az 4 évig tartott. Voltak kisebb-nagyobb időszakok, amikor már majdnem látszódott a fény az alagút végén, de aztán mégsem. És aztán kellett az a 4 év, amikor a 4. év végére összeállt hirtelen minden, és aztán utána jöttek ismételten a sikerek, de hogyha ott akkor feladtam volna, akkor most nem tudnék úgy beszélgetni, mint aki megnyeri a versenysportban a legnagyobb versenyt, magát az olimpiát. Tehát, hogy, és főleg ugye mi sportágunk, meg egy időben mérhető sporták. Tehát, hogy ott a stopper óra, ott van a szabvány medence, szabvány vízhőfokkal, szabvány vízmérséggel, szabvány távolság a két kötél között, és hát a stopper óra, azt meg nem kell mondanom, az mindig ugyanazt fogja mutatni. Tehát ott a stopper nem lesz lassabb, nem lesz gyorsabb, nem lesz fáradtabb. Tehát nekünk ilyen szempontból elképesztően jó a visszajelzés, hogy milyen formában vagyunk. Tehát amit mondtam az elején, az edző nem kérdezi meg, hogy fáradt vagy-e, vagy nem vagy fáradt, mert lenyomja a stopper, becsapog a célba, és megmondja, hogy na, te most jó formában vagy, vagy nem vagy jó formában, mert látja egyszerűen magát ezt a visszajelzést. És amikor az az 5-10 különbség, az nem a te javadra íródik, hanem nem tudod kihozni magadból, és fáj a tüdőd, és fáj a lábad, és görcsölsz, és nem kapsz levegőt, de tudod, hogy meg kell csinálni ezt az edzést, akkor ott jön az a pillanat, amit a Miki mondott, hogy igen, össze kell szorítani az embernek a fogát, mert előbb-utóbb az a nehézség, az véget fog érni. És az a holdpont, az túl fogunk tudni azon lendülni, és akkor hirtelen minden összeáll.
0: Igen, csak egy gondolat, hogy így beszélve beszélgetünk, mert így jutnak eszembe a dolgok, hogy igen, ezek a holdpontok vannak, és sokszor sokáig vannak. De én például azért lettem csapatsportoló, mert én a csapat iránti felelősség az, ami engem tovább tudott lendíteni. Mert azzal én valószínűleg nehezebben birkoztam volna meg, hogy egyedül vagyok, és ott egyedül küzdelem. De az az érzés, hogy ha én ezt nem csinálom elég jól, akkor a csapat látja ennek kárát, hogy én azért edzem magam még keményebben, hogy a csapatnak jobb legyen, és így együtt tudjunk haladni, az nekem mindig nagyon-nagyon sokat segített. És amikor így nehézségek vannak, vagy amikor nagyon nem ment a csapatnak, akkor mindig azt csináltuk, ez az egyik ilyen eszköz volt, hogy megyünk vissza az alapokhoz. Tehát, hogyha nem megy a zóna, akkor kimegyünk szoros ember fogad. Tehát ami megy, oda mész az öreg szemlélő emberhez, megfogod a két vállát és elkezd egy pályát. Ez akkor is megy, ha nem megy a gondolkodás, hogy akkor mikor, hova úszol, melyik labda, mert ez már komplex gondolat. Tehát megyünk vissza az alapokhoz, és hát a legalja, vagy a legvége az alapoknak az, hogy a konditeremben akkor mennyit edzünk, mennyit úszunk, és akkor ha ez megvan, akkor

0: azt helyezünk önbizalmat sajátban az elődő történetekben. A legtöbb önbizalmat az elvégzett munka tudja adni. Amikor te tudod, hogy te dolgoztál a legtöbbet, te csináltad a legtöbbet, és ez már egy pszichikai hadviselés, hogy lássák ezt az ellenfelek is, hogy amikor ők jönnek, te már ott vagy, és amikor ők elmennek, te még mindig ott vagy. Akkor az ő fejében is az van, hogy hú, itt valamiről akkor le vagyok maradva. Tehát, hogy itt valami nem stimmel, itt van az a srác, aki sokkal többet dolgozik nálam, úszik, mint az állat, akkor itt valami nem stimmel. Mi is így vagyunk ezzel a vízlabdában is hasonló trükkök voltak, úgyhogy vannak erre módszerek, de tényleg az, hogy egyszerűen bízni kell az elvégzett munka gyümölcsében, és ez egy komplex történet egy csapatnál. Edző, stáb, ez egy nagyon nagy bonyolult rendszer, ebből szempontból az úszásban saját magadat kell erősíteni, de az a legnehezebb, tehát, és ezért is vannak kevesebben az úszók.
1: Bocsánat, csak megérdez a végére, nem fogok többet közbeszólni. Csak ez azért jutott eszembe, és azért szeretném most ezt mindenképpen mondani, hogy úgy tudom, vannak itt most úszók is, itt a teremben, ha minden igaz, talán többen is, remélhetőleg, úgyhogy nekem a Nagy Józseffel volt talán a legszorosabb edző-versenyző kapcsolatom, és mindig azt mondta, hogy lesznek olyan edzések, amikor nem fog menni, lesznek olyan edzések, ami nem lesz jó. Fáradt leszel, egyszerűen fejbe fáradt vagy, fizikálisan fáradt vagy, de minden edzésen kell valami olyan csinálni, ami hasznos. Legyen ez a rajt, legyen ez a forduló, legyen legalább a technika, legyen az, hogy bármi, csak valami olyan dolog történjen azon az edzésen, ami hasznos, és hogy ami segíti a fejlődést, és még ezt szerettem volna egy kiegészítésként elmondani.
2: Az előbb említetted az edződet, és arra lennék nálad kíváncsi, hogy a pályafutásod egy nagyon-nagyon meghatározó alakja volt Széles Sándor, akit te már a beszélgetésünk alatt Sanyi bácsi néven emlegettél, hogy esetleg ilyen nehézségek, akár kudarcoknál mennyire tudtál erőt vagy hitet meríteni a kettőtök szövetségéből?
1: Amit a Miki már mondott itt az előbb, hogy amikor kudarc volt a csapatban, akkor mi ez a kettőfajta energiaállás, hogy mindig valaki magába keresi, vagy valaki másikra mutogat. Ugye, amikor nem sikerül valami. És nekünk az edzőnkkel az volt a titok, szerintem, jutólag, hogy nem mutogattunk soha másikra. Tehát az edző nem azt mondta, hogy azért nem sikerült, mert én nem jártam edzésre, mert nyilván ez nem is így, nem volt így, de egyébként sem mondott semmit. Én pedig nem mondtam neki azt a fajta kritikát, hogy hát jobb edzések kellettek valami bármi, hanem leültünk, hazamentünk egy verseny után, ami nem úgy sikerült, amiből sajnos volt jó pár, és hogy elkezdtünk magunkban nézni, hogy akkor mit rontottunk el. És én is leültem, és magamban néztem, hogy na vajon melyik edzésen mehetett el, mik voltak azok a hetek, mik voltak azok az időszakok, mik voltak azok az alapozása, volt a probléma, a technikában volt a probléma, nem úgy jött ki a maga, megcsúszott az egész felkészülés, hogy valamiből túl sokat csináltunk, valamiből túl keveset csináltunk, a formahozással volt a gond. Tehát, hogy azért azt tudni kell, hogy egy versenyző életében, főleg egy olimpián, amikor van egy 4 éves ciklus, amiről már itt beszéltem, és a 4. év végén azon a héten, azon a napon, abban az órában legyél te a csúcson. Nem másnap, ne 2 nappal előtte, hanem pontosan aznap. És én azt gondolom, hogy ez a legnehezebb része azért sportnak, hogy van egy alapozó időszak, ami elindul szeptembertől és tart egészen májusig, és aztán májustól pedig indul az a fajta időszak, amikor ugye a versenyekkel hozott magad formába, és ugye az a hatalmas terhelés az egy picit kezd csökkenni, és próbálod kitalálni magát a formabóhozást. De ez a formabóhozás, ez mindig változik.
2: A következő kérdésem mindkettőtökhöz szólna, hogy szerintetek ebben a mai felgyorsult világban mi a legnagyobb lecke egy mai fiatal tehetségnek elviselni a sikertelenséget a fejlődés érdekében, vagy megtanulni úgy viselni a sikert, hogy a belső motivációja közben ne égjen el?
0: Szerintem inkább úgy fogalmazok, a legnagyobb nehézség, amivel a fiatal sportolók, de én azt gondolom, hogy talán a fiatalok, a legfiatalabb generációk szembesülnek, az az, hogy szét van töredezve a figyelmük. Tehát, hogy nagyon nehéz fókuszáltnak és koncentráltnak maradni, mert minden a mi időnkre vadászik. Nálunk már sokkal képzettebb eszköz lapul a kezünkben, ahol a világ legnagyobb üzlete, hogy éppen hány órát töltesz rajta. És talán ez a legnehezebb, és én ezt láttam a fiatalokon, akikkel volt szerencsém együtt dolgozni, vagy edzeni őket, hogy a figyelem az nagyon, nagyon nehéz, és az a hosszú kitartás, ami kell ahhoz, hogy sikert érjen el az ember, az nehéz meggyőzni őket, hogy ez megéri. Mert amikor a a dopamin, ugye most akkor elmehetünk egy ilyen antitelefon és így analóg világ iránti nosztalgiába, de valójában a maga mobiltelefon, illetve az okos eszköz használat az egyrésztről rengeteg figyelmet követel, és az agyat arra trenírozza, hogy nem éljön el, hanem 7 másodperces ciklusokban, tehát Dani 4 éves ciklusokról beszélt az előbb, és manapság ugye 7 másodperces ciklusok vannak, amennyi, sőt, maga a ciklus mellett terjedő 1,5 másodpercre, ha valami nem ragadja meg az ember figyelmét, akkor tovább görget. És hogy mindenki megnézi majd esetleg otthon magányában a képernyő idejét, hát én azt gondolom, hogy akkor észreveszünk, hogy egy nap már nem 24 órából áll, hanem 20-ból, vagy akár 19-ből, mert 5 órát ajándékozunk egy egészen más dimenzióba, és talán ez a legnehezebb a fiataloknak, és a sportolókat is beleértve, hogy maradjanak fókuszáltak. És a fókuszálás képessége az egy létező dolog, tehát a fókuszálásnak van egy állóképesség. És azt is gyakorolni kell, és hogyha nagyon sokat az hanyagolva van, vagy arra van trenírozva, vagy jóval kisebb mértékben legyen jelen az ember életében, akkor kisebb ez. Tehát egy mérkőzés az nem tudom én bizony, de van 60-70 percig tartott. Végig fókuszáltnak kell maradni egy olimpiai ciklus. Hát ahhoz, hogy valaki olimpiának legyen, legalább 2 ciklust meg kell csinálni. Azt gondoltam, hogy 9-10 évesen elkezdi, hogy reálisan 18, lehet, hogy vannak csodás ifjak, de olyan 18-20 éves korban van az első igazi nagy. Azt kell mondani a gyereknek, hogy fiatal, most 8 évig tiszta erővel dolgozol, és a végén lehet, hogy nyersz. De lehet, hogy nagy valószínűséggel nem fogsz nyerni, mert sokkal kevesebben sikerül. És ez a vízilabdában is. Én most azt magyarázom a 14 éves fiamnak, hogy figyelj, megéri elmenni edzésre, ott szívni, nem tudom, most már 4 éve vízilabdázik, minden nap ott kell lenni, kell csinálni, baromi kevés a sikerélmény, mert vannak nála erősebbek, vannak nála szőrösebbek, meg nyilván itt a genetikai különbségek kijönnek, megéri csinálni, mert majd egyszer jó lesz. De hát ezt most ő elhiszi nekem, meg lehet, hogy szigorús vagyok, de ezt nehéz eladni, vagy átadni. És talán szerintem ez a nehézség. A hosszú távú célok, meg a fókuszáltnak maradni.

0: Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottak. Az elmúlt közel 50 percben Gyurta Dániel többszörös világ, európai és olimpiai bajnok úszóval és Gornagy Miklós világbajnok vízilabdázóval, Lőrinc Éva, az MCC egyetemi programjának hallgatója beszélgetett. Én búcsúzom, és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallott. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Segíthetünk! Szolgáltató magazin műsort hallottak a Szent István Rádióban.

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
1: 10 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Európai szinten az egyik legalacsonyabb lesz a korrupció Magyarországon a kormányzati ciklus végére, közölte Magyar Péter. A miniszterelnök úgy fogalmazott, Magyarország elvégzi a házi feladatát a korrupció tekintetében. Azt tudja vállalni, hogy európai szinten az egyik legalacsonyabb lesz a kormányzati ciklusuk végére a korrupciós fenyegetettség, vagy bármilyen korrupciós dolog, ígérte. Kiemelte, világossá tette a saját kormánya tagjai, a magyar képviselők és a Tisza tagjai számára is, hogy bárki, aki csak egy forint közpénzt elemel, az nem fog jól járni. Először velem találja magát szembe, illetve a függetlenné váló magyar igazságszolgáltatással és a korrupció ellenes új szervekkel, fogalmazott, megjegyezve, ezt senki nem javasolja. Kitért arra is, nem csak Magyarországon probléma a korrupció és a politika összefonódása. Az aszbeszt szennyezéssel összefüggő kérdésre válaszolva elmondta, hogy benne is számtalan kérdés felmerült. Hogyan történhetett mindez évek óta? Tudtak-e erről a hatóságok, tudtak-e róla a döntéshozók, illetve van-e valamilyen korrupciós szál is az ügyben? Felavatták a romjaiból újjáépített Betlen Rákóczi várat a Bákó megyei Gyimesbükkön. A történelmi Magyarország egykori keleti határán álló erődítmény a román kormány és a helyi önkormányzat támogatásával újult meg. A Magyar Államvasutak egykori legkeletibb vasúti őrháza felett magasodó 400 éves vár újjáépítésével az egykoron Csík vármegyéhez, jelenleg a moldvai Bákó megyéhez tartozó gyimesi Cságók lakóinak évtizedes álma valósult meg. Ezzel befejeződött a gyimesbükki zarándokhely kiépítése, hangzott el az ünnepségen. Táncos Barna, az ügyvivő román kormány miniszterelnök helyettese rámutatott, a vár újjáépítésével 20 éves munka fejeződik be. Ahogy romjaiból újjáépült, úgy a gyimesi Csángó közösség is magára talált, és újjáépítette a jelenét és jövőjét is, fogalmazott. Cseki Attila ügyvivő fejlesztési miniszter úgy fogalmazott, hogy a gyimesbükki vár a megmaradás, az összetartozás és az építkezés jelképe. Az évszázadok alatt átélt és túlélt, épült és hanyatlott, és történetébe mostani lakói írnak új fejezetet, fogalmazott. A Fidesz és a KDNP képviselőcsoportjai nem támogatják a Tiszapárt képviselői által benyújtott, az alaptörvény több ponton érintő indítványokat, közölte Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője. A Tiszapárt az előterjesztett módosítási javaslatokkal nem épít, hanem rombol. A szigorú migrációs politika fellazításával, a visszamenőleges hatályú jogalkotás alkalmazásával, a felsőoktatásból való forrás kivonással Magyarország nem erősebb, hanem gyengébb lesz, írja a Fidesz frakció vezetője. Gulyás Gergely bírálta, hogy a módosítás törölni az alaptörvényből azt a passzust, miszerint Magyarország alkotmányos önazonosságának és keresztény kultúrájának védelme az állam minden szervének kötelessége. Szerinte ez a rendelkezés jelenleg a szigorú hazai migrációs politika alkotmányos védőbástyája, és ennek törlése csak azzal magyarázható, hogy a Tiszapárt megkezdeni a migrációs paktum végrehajtását. A Fidesz és a KDNP képviselőcsoportjai a leghatározottabban elutasítják a korábbi szigorú migrációs politika feladását, szögezte le. Jövő szombaton lehetőség nyílik a Sándor Palota megtekintésére, közölte a köztársasági elnök Facebook oldalán. Súlyog Tamás azt írja, a 2025 márciusában indult program sorozatban már 7. alkalommal tárulnak fel vezetettsét a keretében az érdeklődők számára a kora klasszicista stílusú épület reprezentatív termei. Egyúttal különleges fejezeteket is hallhatnak a résztvevők a palota történetéből, tette hozzá. Jelentkezni a szokásos helyen és módon a Sándor Palota honlapján lehet, áll a közleményben. Sport. A Magyar Olimpiai Bizottság megkezdte a sportági konzultációkat a 2028-as Los Angeles-i ötkarikás játékok előtt. A MOP honlapjának beszámolója szerint a sorta, a műugró és a kajakkenu szövetség szakemberei kezdték, majd érkeztek az evezős, a tékvandó, a kosárlabda, a kézilabda, valamint a birkózó szövetség képviselői. A sportági szakszövetségeket azok vezetői mellett a szövetségi kapitányok, szakmai igazgatók képviselik. Végül az időjárásról. Napos, száraz idő várható kevés fátyol és gomoly felhővel. Az északkeleti északi szelet többfelé érénk erős lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 28 fok között alakul. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
0: Itt élünk. A vidék hangja a Szent István Rádióban.

0: Dicsértessék, hogy Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti a Szent István Rádió kedves hallgatóit, Kovács Kriszta zenei szerkesztő, és a technikus Nátrán István nevében is Papp Péter a következő óra szerkesztője. Ma a Cserépfalu határában lévő Kistanyán, Palotáson és Kazáron készült riportjainkat követhetik figyelemmel. Első riportunkban Kis Lászlóval a Kistanya Állatotthon, Vadfarm és Állatsimogató vezetőjével beszélgetünk. Érdekes azért ez a hely, Kistanya, és mondja, hogy 2 éve nyitottak?
1: Igen, 2 éve. 2024. június 8-án nyitottunk meg, mint állatsimogató. Azelőtt anyajuhokkal foglalkoztunk. Tehát húsbárányt állítottunk elő, meg volt 200 darab fejőskecskénk, és akkor ugye azokkal legeltettük itt a Nemzeti Parttól bérelt hegyi legelőket, ugye a fás legelőket, de utána ugye hát egyre nehezebb volt az aszály miatt is, meg a munkaerő miatt is fenntartani az állatállományt, és akkor ugye eladásra került ez a nagy létszámú állat, de közben ugye folyamatosan gyűjtögettük a mindenféle fajta állatokat, mert ugye a családom is, meg a gyerekeim is nagyon kedvelik ezt az állattartást, és ugye már összegyűlt ilyen 40 féle fajta állat, és ugye van még egy állattartó telepünk Bükzsércen, egy sertéstelep, és a két telepen volt az a sokfajta állat, ami most ugye ide lett elhelyezve, és barátok mindig eljöttek hozzánk látogatóba, családostól gyerekestől, és ugye tetszett mindenkinek, hogy ugye a gyerekek itt jöhetnek, mertnek az udvaron, meg ismerkednek az állattartás rejtelmeivel, és akkor ebből kifolyólag jött az ötlet, hogy akkor lehet, hogy erre kéne úgymond átállni, és akkor megpróbálni, hogy mennyi lesz ez kereslet.
0: Általában akik városon éltek, és beleuntak az ottani dzsumbolyba, azok szoktak próbálkozni egy ilyen dologgal. Aki itt élt az erdőben, itt a teljes mértékig a természetbe, mert nem városba ment inkább.
1: Hát nem, mert ugye nekünk a természet közeli élet volt a, úgymond a gyerekkori otthonunk, a játszóterünk, tehát én olyan körülmények között nőttem föl, hogy nem volt áram, nem volt semmilyen tévé, rádió, úgymond kint egy erdészházba, és nekünk az volt a megszokott, meg most is jelen helyzetben itt a tanyán is azt mondom, hogy szinte teljesen van mindenféle internet kapcsolatunk, minden, de azért amit tudunk, azt most mi magunknak termelünk, magunknak állítunk elő, és így megpróbálunk. Most én legalábbis azt mondom, hogy azt próbálom meg a gyerekeimnek, meg ugye aki hozzánk ellátogat, hogy ezzel is fel lehet tartani a családot, és sokkal egészségesebb és sokkal nyugodtabb életet lehet így az állatokkal együtt eltölteni, mint mondjuk egy városi közegben.
0: Csodálkozom, mert itt rend van, úgy látom. Teljes rend, de nem úgy, mint egy állattartó telepen szokott lenni, hogy össze-visszaság, hanem itt mindennek megvan, úgy látom a helye. Ott van a széna, szépen bepakolva, a gépek itt oldalt állnak, az istállók, ha istállók, vagy hodá is lehet, hát ugye igen. Juhok is vannak, meg lovak is, meg hát nem, kettőt már mondtam, amit láttam, juhok, lovak, mi van még?
1: Hát elég sok fajta. Hát ugye vannak baromfiaink, ugye van itt pávától elkezdve mindenféle kacsák, akkor vannak mondjuk emujaink, akkor vannak kisebb állataink, mint a tengeri malac, akkor van vadászgörény, van degú, vannak teknősök, van egy nyuszi simogatónk, ahol a gyerkőcök be is tudnak menni a nyuszik közé, akkor vannak kecskéink, juhaink, akkor van egy tanyakörutunk, az ugye az épületek mögött helyezkedik el egy ilyen bekerített rész, ahol körbe lehet sétálni. Ott vannak muflonjaink, dámszarvasok, nagyon szelidek, készhez szokottak, lehet etetni a látogatóknak, aki hozzánk eljön, az tud vásárolni ugye ilyen tanyacsemegét, és akkor kézből tudják etetni itt az állatokat, de vannak csacsiaink, vannak nagymaráink, van lovaglási lehetőség itt, azt lehet mondani, hogy nálunk már olyan gyerkőc, aki meg tud ülni úgymond biztonságban a gyerekbe, az már tud lovagolni egy ilyen sétalovaglás egy homokos lovaspályán, van szakképzett lovasoktatónk, és akkor most is éppen lehet látni, most is egy olyan 3 éves volt, a gyerkőc élvezi a lovaglás rejteményt.
0: Hintáznak is, szépen ott leülnek az árnyékba falatozni, akár itt is lehet lángost is venni, hogyha jól láttam ki. Igen, tehát igen. Minden kényelem megvan, mint egy állatparkban.
1: Így van. Hát nagyon sokan úgy látogatnak el hozzánk, hogy hozzák a kis hátizsákot, a kis plédjüket, és akkor itt egy árnyékos helyen a falat le pakolnak, és akkor ugyanúgy el tudják az otthonról hozott elemózsiájukat is fogyasztani, vagy ugye helyben is van most lehetőségünk, van egy barátunk, vagy ez nem saját tulajdonú a büfénk, hanem az egyik barátunk jár hozzánk hétvégente, vagy amikor a rendezvény van, és akkor ugye a büfé szolgáltatást azt ő nyújtja itt nekünk a tanyába.
0: Mennyire ismerik már önöket? Mert azért, megmondom őszintén, az idevezető út, hogyha nem gyalog jövök, akkor zögykölődik, de sokan itt vannak, látok, hogy 3-4 autót itt valamennyire ismerik, ugye?
1: Igen, hát most a marketing legfőképp az elején csak szinte azt lehet mondani, hogy az interneten volt, a Facebookon, viszont most azt tapasztalom, hogy folyamatosan, ahogy jönnek a vendégek, az újabb látogatók, mert van, aki szinte már olyan szinten visszajáró, hogy szerintem 20-30-szor is volt nálunk, mióta megnyitottunk, de azt tapasztaljuk, hogy szájról szájra megy a hírünk, mert ellátogat hozzánk, mindenkinek tetszik, hál' Istennek, és elújságolják az emberek a baráti körökbe, hogy ugye itt jártak, nagyon sok a családos látogatónk, ahogy említett, és van a nagy játszóterünk, valamint most már bejön az az időszak, amikor jönnek hozzánk majd az osztálykirándulások, mert rá is van lehetőség, hogy osztálykirándulások, valamint nagyon sokszor volt már rá, hál' Istennek példa, hogy mondjuk ilyen gyerekotthonokat, mondjuk például már egy idősek otthona is ellátogatott hozzánk, és mondjuk például olyat, aki ilyen helyről érkezik, én azt teljesen térítésmentesen szoktam beengedni, mert most egy állami gondozott gyermekcsoport, azt gondolom, hogy nekik ez egy nagy lehetőség, nem biztos, hogy mindig van rá, megtehetik, hogy ilyen helyre jussanak, én akkor őket teljesen térítésmentesen be szoktam engedni, és hál' Istennek ennek is elment a híre az ilyen otthonokba, és ők is egyre többet látogatnak el hozzánk, és nagyon-nagyon örülnek nekik, és tetszik nekik a hely.

0: Hát, hogyha csak ez a hely lenne, anélkül, hogy bármi állatok, kiszolgáló létesítmények lennének, oda leülnék a dombódalba, azt hiszem, hogy jól érezhetném magam nyugodtan. Mert igen, ön is biztos jól érzi magát, igen, ha szétnéz, mert lefelé a Hórvölgyére, ott pedig, hát nem is tudom a kis csúcs az melyik, de gyönyörű hely.
1: Fehérjes oldal úgy hívják, és ugye a méztető van fölöttünk, ugye sokan például, akik ellátogatnak hozzánk, ugye mi belépünk az egésznapos, mert van például olyan család, aki eljön, bejön hozzánk, ugye megnézik az állatokat, itt hagyják az autót, ugye a parkolónkba, és akkor itt van fölöttünk, van a zöldöktorony nevezetű rész, itt vannak a kaptárkövek, akkor a szurdok, mögöttünk Cseréfalu felé, ott a Millennium kilátó, a Kis-Amerika, tehát itt közvetlen alattunk itt megy el az egyik legturistaorientált úgymond turistaút, vagy át lehet menni a Subbajuk felé, a Remete étteremhez, és akkor van, aki egész napos programban, hogy még kirándul is egyet, meg nálunk is eltölti az idejét, és akkor egy egész napos programot tudnak itt eltölteni ezen a környéken.
0: Ja, az ember megszokta, hogy Hórvölgye, és akkor ott régebben még autóbuszjárat is volt, és tulajdonképpen azt tekinti központnak. Hát ez, mondhatom azt, hogy ez is központtá válik, vagy már az is?
1: Hát egyre jobban azt látom, hogy már most ez is az egyik, tehát a cseréfalusi településnek egyik olyan turisztikai látványosságává kezdi kifejlődni magát, ami tényleg azt látom én is a hetek, hónapok alatt, hogy egyre több látogató jön el hozzánk, és már van olyan, hál' Istennek, hogy most már például a szálláshelyek is beletették az ő saját programjukba, hogy itt a környéken van egy ilyen hely, ahova ugye el tudnak látogatni erre a környékre érkező pihenni vágyó emberek.
0: Pincesorokat ismerjük, már tudjuk nagyon jól, hogy oda járnak szépen, illetve az itteni versenyeket is, a futóversenyeket, vagy hát inkább futóversenyek, mind gyalogló, bár az is túraversenyekről van szó, esetleg útba is kerülhetne nekik ez, ha visszafelé már leputották, vagy legyalogolták az utat. Kezd turista centrummá válni egyébként itt a környék.
1: Igen.
0: Is, mert ezt is mondtam, de tulajdonképpen az egészet most már érdemes idejönni.
1: Így van, ugye elég jó, úgymond már most turisztikailag ez a település, van két nagyon jó étterme a településnek, rengeteg szálláshely van, van mindenféle, tehát a falusi fogadótól elkezdve most már megnyílt Cseréfaluba egy sokkal komolyabb szálláshely is. Akkor itt vagyunk mi, akkor itt a Remete étteremtől fölfelé a Subbajuk, akkor ott van ugye a múzeum, kilátók, pincesorok, borkóstolási lehetőség, tehát nagyon sok mindenféle fajta lehetősége van a ide ellátogató embereknek.
0: Tehát aki a hegyvidéket szereti, az jöjjön ide. Egyébként is a bükk az óriási csoda, azt hiszem a világ egyik legnagyobb csodája, egy 20 kilométer hosszúságú, pár kilométer szélességű területről van szó, és ezernyi látnivaló. Na de hát ezt a látnivalót én nem tudtam, azért pedig egy pár éve itt kószálok már, de végül is nem kellett ehhez bátorság, hogy megindítsa.
1: Hát nem, mert a tapasztalatainkból kifolyólag, ahogy említettem is, hogy elég nagy a baráti kör, és hogy amikor itt jöttek hozzánk vendégségbe, akkor láttam, hogy itt mindenki jól érzi magát, és tényleg olyan dolgokba fejlődünk most, ami szinte így napi rendszerességgel növi ki magát. Sokszor van olyan például, hogy azzal keresnek meg, hogy a gyerkőcöknek nálunk szeretnék mondjuk a születésnapját tartani, és akkor ugye erre is van lehetőség, van egy kis privát részünk, amit ki tudunk adni akár egy nagyobb családnak, és akkor ott ők ugye úgymond elkülönítve a többi látogatótól akár egy születésnapot is tudnak tartani, meg tudják itt ünnepelni, ugye a szülők tudnak beszélgetni, miközben a gyerekek a játszótéren, vagy akár az állatok között el tudnak úgy lenni, hogy semmi probléma nincs vele, és akkor így felszabadultabban tud mindenki mulatni, ünnepelni.
0: Látom, szembe belünk egy kicsike szakadó part, leginkább nem igazából ide való, de hát itt van.
1: Így itt van.
0: Itt lehetne akár a gyurgyalogoknak is egy kis lyukat fúrni.
1: Hát igen, csak ugye mivel itt most elég sokan mozgunk, tehát emiatt nem hiszem, hogy ők itt úgymond otthon találnának, hiszen ugye nagy lenne a zavarás számukra, tehát ők egy kicsit föntebb a hidegkúti legelőn, ott van egy homokbánya, ott ők élnek is, és ugye az a rész ott fokozottan védett a számukra, de nagyon sokszor itt repkednek a tanya fölött is, és ugye halljuk a hangjukat. Most még nem hallottam őket, a kakuk viszont már megérkezett, azt már hallottuk, meg sok költözőmadár, úgyhogy már a fecskénk is megérkezett.
0: Hát tavasz is megérkezett, és télen nem nehezebb azért itt mocorogni?
1: Hát hál' Istennek nem okoz akadályt, mert az utat azt megtakarítjuk saját magunknak, hogyha szükség van rá, tehát vannak gépeink, úgyhogy hát annak is megvan a varázsa, hogy itt vagyunk. Itt valamikor van hátránya is azért egy kicsit, de én azt gondolom, hogy most ebben a rohanó világban ez a kis nyugalom, azért ez minden pénzt megér.

0: A tél az csendesebb, de hidegebb is, mint általában a bent a településen, valószínű.
1: Így van, így van. Meg hát ugye a telünk az arról szól, ugye most ez egy állattartó telep, ez 365 napos feladat számunkra.
0: Szökőhívbe 66.
1: Hát így van, így van. Tehát ugye a nyári időszakban nekünk úgymond több a feladatunk, mert ugye most van a látogatási időnek úgymond a kezdet, ez a tavaszi nyár elejé időszak, ugye a nyáron sokkal több vendégünk van, aztán az iskola kezdetével ugye ez elkezd visszafelé csökkenni, viszont nyáron kell betakarítanunk a szállastakarmányt az állatainknak, tehát az egy plusz feladat, hogy akkor ilyenkor megindulunk, és akkor még látogatási időn kívül még akkor a területeinket kezeljük, gondozzuk, és akkor onnan betermelt szállastakarmányjal ugye egész télen, vagy inkább egész évben azzal látjuk el a saját állatainkat. Télen meg viszont már nyugisabb egy kicsit, de télre is marad, mert akkor vannak a karbantartási munkák, meg az állatoknak a kezelése, a hodályoknak a kitakarítása, minden más egyéb. Tehát mindig van feladat.
0: Hatalmas nagy keverő van. Ez azt jelenti, hogy van mit enni az állatoknak, igen, vagy legalábbis adni kell nekik. Mert az mire elfogy? Egy fél év?
1: Á, nem. Az a baj, hogy sokkal hamarabb. Tehát azt lehet mondani, hogy most, amit látunk, azt a két tározót, az hát egy éve kettőször kell megtölteni mind a hármat.
0: Úgy hallom, hogy van egy kis mocorgás, hogy hamarosan jönnek, és akkor csak folytathatja a munkáját.
1: Aztán szét is nézhetünk az állatok között.
0: Mondat elmaradt tulajdonképpen, félkülle hallottam, hogy veszélyes állat befogó. Megkérdeztem, hogy mi kell hozzá. Hát nem értettem pontosan, de bátorság az biztos.
1: Hát igen, legfőképp az kell a bátorság, meg inkább azt mondom az állatokhoz való hozzáállás, mert ugye egy-egy ilyen állatbefogás azért nem veszélytelen, sőt, inkább azt mondom, hogy elég veszélyes, és azért itt azt lehet mondani, hogy szinte mindegyes alkalomkor fel kell készülni arra, hogy a testi épségünket ott a saját életünkkel is sokszor játszva próbáljuk ezeket a vagy megszökött állatokat, vagy olyan körülmények között tartott állatokat befogni, ami nem úgy lettek kezelve, hogy ugye kézhez szokatva, vagy legalábbis ridegtartásba, vagy épp bármi más oknál fogva nincsenek kezelve, és ezeket általában előbb-utóbb szállítani kell, vagy pedig túlszaporodnak, és akkor azért, hogy ne legyen beltenyészet, akkor ki kell venni azokat az egyeteket egy-egy ilyen telepről, ami ugye új otthont kell, hogy találjanak, és akkor nagyon sokszor hívnak ezzel kapcsolatban is, sőt, állatorvosok is egyre többen kérik a segítségemet, mondjuk egy marha állománynál, egy kötelező vérvételnél, hogy segítsek nekik, mert nem mindenki, főleg a hölgy állatorvosok azért egy-egy ilyen 800-900 kilós vízóbikával nem szívesen kezdenek el birkózni.
0: Tudom, legalábbis a szürke marha telepen, Bodnár Misiéknél, a Tiszatájnál, a Szamárháton, ott is vannak veszélyes dolgok, úgyhogy figyelni kell. De hát úgy látom, azért nem nagyon kényelmesedett el, napi edzés kell, vagy elég itt az állatok körül mozogni, mert az is munkám.
1: Hát igen, hát ez minden napi edzés, hiszen a szénázás, a vasvilla egész napos forgatása, meg ugye minden más egyéb a terménynek a ide-oda pakolása, zsákolása, azért itt a elég jó fizikai munkát vonz maga után, úgyhogy emiatt azért elég jó edzettek vagyunk. Úgyhogy ez meg visszatérve erre a vadbefogás, ugye nekünk van vadfarmunk, tehát mi vaddisznó tenyésztéssel is foglalkoztunk, csak ugye az afrikai sertéspest is, ahogy bejött az országba, föl kellett számolnunk a vaddisznó tartásunkat, és azért ott a vaddisznókkal elég sok rutint szereztem azért, akik a kezelésével, befogásával, ugye meg a másik az, hogy ugye ezek komoly eszközök kellenek, tehát külön befogó udvar, szállító eszközök, és ugye ez nem sok mindenkinek van itt a környéken, és ugye emiatt én elég jó felszerelt vagyok ebből a szempontból.
0: Ha nem lennék ebben tájékozatlan, akkor nem kérdezném, de az vagyok, és nagyon-nagyon jól tudom, hogy rendkívül veszélyes is lehet, és mindenki megkérdezi, hogy volt már olyan eset, amikor hát egy kicsikét szorosabban volt az abszent.
1: Hát azt lehet mondani, hogy ez szinte minden egyes ilyen előkészületnél inkább azt mondom, hogy sokkal jobban izgulok, mint mikor már benne vagyunk, de hála Istennek azért inkább azt mondom, hogy van, hogy többet sérülök én, mint az állatok, mert ugye rájuk próbálunk a legjobban vigyázni, hogy nekik semmi problémájuk ne legyen az egy-egy ilyen áttelepítésnél vagy befogásnál, de azért óvhatatlan az, hogy azért az ember sérül, mert azért szarvuk van, agyaruk van, nagyobb testet azért van, amikor tényleg ilyen 4-500, akár egy tonnás bikával is kell fogni, vagy be kell fogni, és ugye amikor azt gondoljuk, hogy mondjuk a bódító már pont annyi hatást elért, amennyire szükség van, hogy ezt az állatot meg tudjuk fogni, akkor pont mire a kötél rákerül az utolsó pillanatban még, akkor vesz egy lendületet, aztán úgy húz magával, mint a, mondják ezt a sárkányrepülőt körülbelül, aztán akkor ott már nincs mit tenni, akkor nem szabad megállni, akkor be kell fejezni azt, amit elkezdtünk, és akkor azért vannak izgalmas részek.
0: Közben ide jött a kisfiú, hát negyedikes nagyfiú már. Ő volt, mikor elkísérte?
1: Hát hogyne. Ő azt lehet mondani, hogy ugye mivel mi vadászatban is benne vagyunk, az édesapám által, ugye ő 22 év volt hivatásos vadász, tehát ő minden egyes nap azt lehet mondani, amikor terti velem van, ha traktorba kell ülni, ha épp a vadászat vagy befogáskor is, például most, ahogy hoztuk az új állatunkat, a Robint, az egy skót felföldi törpe marha, őt Pest fölül hoztuk, és pont ő is egy 10 hektáros kertbe volt bent, az is egy hasonló látogató központ, mint a miénk, és ott lakodalmakat is szerveznek, és ez a bika úgymond nem volt alkalmas már az ottani tartásra, tartottak tőle, hogy nehogy ott a vendégek között valami kárt tegyen, és akkor ugye mi megvásároltuk, és pont az ő befogásánál is jelen volt a fiam, és azt lehet mondani, hogy ugye mivel ő látja nap mint nap, hogy mi csinálunk, az ott lévő 10 felnőtt háromszor annyit tudott segíteni, mert minden pillanatban tudta, hogy mikor mire van szükségem, és mibe kell segítsen, mit hozzon, vagy mikor zárja az ajtót, vagy mikor nyissa, hogy biztonsággal tudjuk elhozni az állatot.
0: Tehát akkor egy megfelelő tanulás után akár az állatokkal is foglalkozhatsz, ugye? Innen már nem lehet kiszakadni, elszakadni. Az állatok szeretete az örök.
1: Igen, hát így van. Ugye van még egy lányom is, ő meg 13 éves most, például ők már a lovaglást elég jó szinten tudják, és például ők velük már terepen ilyen 10-16 kilométert is lovagolunk, úgymond ugye külön-külön saját lovuk van, és akkor ugye már a lovaglást is teljesen úgymond profi módon tudják.
0: Kis Lászlót a Kis Tanya Állatotthon, Vadfarm és állatsimogató tulajdonosát hallották.

0: Műsorunk folytatásában Palotásra megyünk, s a Népdalkör vezetőjével beszélgetünk.
1: Ambrus Nándorné.
2: Azt tetszett mondani, hogy nem lehet leülni ebben a szoknyában.
1: Vasalszoknyában nem lehet leülni.
2: Nem
1: bizony, ez ki van keményítve, ha én erre ráülök, az úgy összetörik, hogy utána már hogy sétálok benne. Hát azt nem lehet, hogy csúnyan áll a szoknya hátul. Nagyon szépen kereken kell állni neki.
2: Hallgatók biztosan rájönnének, hogy miről is van szó.
1: Gondolom.
2: Erről.
1: Arról van szó, hogy ugye a népviselet alatt nagyon sok keményített alsó szoknyát veszünk föl, hogy szépen nagyon rajtunk ez a ráncolt szoknya. És akkor, ha ezt a keményített szoknyát most például én leülök és összetöröm, tehát elhajlik alatta máshogyan, mint ahogy kellene a viseletbe, akkor hát én már nagyon csúnyan nézek ki. Régen ezeket a lányokat megszólták, így nem szabad volt a faluba végigmenni ilyen szoknyába, tehát a vasalt szoknyába, a keményített szoknyába nem szabad volt leülni.
2: Palotáson vagyunk, a viselet palotásig?
1: Igen, teljes egészében a régi palotási viseletet utánoztam, minden darabját én vartam, tehát ami rajtam van a zsebkendőig, mindent én vartam. Palotáson nagyon régóta nem hordják már a népviseletet, ezt fel kellett újítani, mivel hogy van egy nóta körünk, amiben ugye én is énekelek, azt palotási viseletbe adjuk elő mindig azokat a népdalokat, amit a színpadra viszünk, és ahhoz a palotási viseletet felvesszük, az egy, hát egy falunknak egy dicsősége, hogy ilyen viselet még legalább a színpadon van, ha máshol nincs is.
2: Ugye a rádióhallgató nem láthatja, de hát olyan szépen el tetszik tudni mondani, saját kézzel öltött vart utolsó szálig.
1: Így van,
2: múltkor beszéltem egy hölgyel, aki éppenséggel egy erdélyi viseletet mutatott be, megkérdeztem, honnan érdemes kezdeni?
1: Hát az alsó szoknyától.
2: Vagy pedig a fentről, a féketőtől, vagy főkötőtől?
1: Nem, alsó szoknyától. Alsó szoknyából fehér, singeltajú.
2: Az fehér.
1: Igen, itt van rajta a singelés. Ebből fel kellene vennem, hát ötöt.
2: És akkor van egy kis kerek.
1: Szép kerek forma van. Különösen ugye a ráncolt szoknyának, egy apró ráncú szoknya, annak nagyon szép formát kell adni, tehát az nem lötyöghet, lóghat össze-vissza rajtunk, hanem annak ez a sok alsó szoknya adja meg a formáját. Hát ötöt minimum, a nagylányok még hetet is felvettek, tehát azok ugye még szebbet, még jobban mutassanak, ma nekem nem kell annyira, mert én már nem vagyok olyan fiatal, és akkor én nekem kevesebb alsó szoknya is elég, de ez kell, ennyi kell mindenképpen.
2: Gazdagságot mutatott, hogyha több alsó szoknya van, vagy
1: nem.
2: Pedig,
1: vagy nem
2: pedig az, hogy éppenséggel is még nyabb, és szép kerekét tette.
1: Igen, hát ugye régen a nőknek előnyös volt, ha testalkatuk jó, erős, tehát tudnak dolgozni, tudnak gyereket szülni, tehát ezt mutatni is kellett. Hát ha nem volt elég a jó termetes asszonyka, fiatal hölgy, akkor vettek egy farit, az egy ilyen kis párnaszerű, a derekukra körbekötték, arra vették fel az alsó szoknyát, még testesebbek, még erősebbek néztek ki. Hát ugye ilyeneket választottak a legények is feleségnek, úgyhogy ez nem a gazdagságot jelentette, hanem inkább azt, hogy az asszony mennyire alkalmas a családi életre, ugye dolgozni a gazdaságban, a földeken, gyereket nevelni. Azért kellett, hogy mutassuk, hogy jó, erősek, jó, széles csípőjek vannak közöttük.
2: A szoknya fölött egy kötény vagy surc, attól
1: ezt hogy... mi szakácsnak hívjuk.
2: Mire?
1: Szakács. Kötény vagy szakács, ugyanazt jelenti mind a kettő. Tehát a ráncolt szoknya fölött ez van, van rajta egy kis piros csík, mondjuk ezen éppen, mert ez illik a szoknyához, egy szövött színes szalag, ez a dísze, elől egy szintén szövött szalag kis kötője, van keszkenőm, amit mondtam, hogy én hímeztem, benne van a monogramom is, itt van benne, Kovács Katalin vagyok, úgyhogy ezek a viselet részei.
2: El kell ejteni, és akkor a legény felvette?
1: Hát ilyet, ez régen nem, így volt, de volt ilyen, azért ez hát az, de tagadhatatlan, most már nincsen, de régen ez azért szokás volt, így ismerkedtek a fiatalok, és hát ebből lehet, hogy komolyabb kapcsolatházasság is lett, de most már azért ez nem. Ide van tűzve, tehát hogy még véletlenül se essen le. Meg van rajtam.
2: Fölötte
1: erősítve.
2: Ez a mellény.
1: Ez kis puszrik van rajtam. Puszrik. Alatta puszrik. Mi úgy hívtuk palotásiasan puszrik. Egy bugyosújú blúz van rajtam, aminek a alja csipkés, itt az új alja, és akkor piros sejem zsinórral vagy szalaggal van összehúzva, beráncolva, szép fodros legyen. Akkor a nyakamban 4 soros galár is van, palotáson 4 sorosat, és eléggé fölkötték a nyakra, tehát egész magasan volt. Igen, a nyakat díszítette, nem lelógott a blúzra, hanem a nyakom volt körbe. Akkor van rajtam egy főkötő, vagy itt féketőnek hívjuk. Hát alatta meg egy kifont, tehát előre font haj. Ez, ami rajtam van, megmondom őszintén, nem a saját hajam, mert már rövid hajú vagyok, de régen az asszonyok előre fésülték, 2 ágba fonták, hátra húzták, és arra tették föl a féketőt. Volt egy papír konyfogó van alatta, és arra van ez a díszes főkötő fölkötve.
2: Mikor került fel, mikor már nagylányá vált?
1: Nem. Főkötőt csak a férhez ment lány, tehát az esküvőjén az újasszonyt felkontyolták.
2: Akkor került. Kövertem a pártával, bocsánat.
1: Nem, a pártát azt a lányok hordták, a féketőt az asszonyok, az újasszony, mikor az esküvő estén, a lagzi estén az asszonytársak fölkontyolták, föltették a fékötőt, ezt a bodros fékötőt palotáson, tehát ilyen fehér bodor van körülötte, ezt csak addig hordhatták, míg az első gyermekük meg nem született. Utána ezt már le kellett venni, a fékötő maradhatott, de ez a pártás rész, ez a bodor rész, ezt már nem maradhatott rajta.
2: Mikor kezdett sötétedni a ruha? Mert ugye lánykorban még...
1: Persze, színes, tarka, így van. Hát hamar kezdett sötétedni, amikor már az asszonynak volt első gyereke, már még mindig szolidabb, akkor, ahogy a gyerekek száma, a kor is, ahogy növekedett. Tehát egy 40 éves nő, az már szinte teljesen sötét ruhában, barna, sötét, zöld, szürke, fekete, hát ugye legtöbbet, ha gyászoltak, akkor viselték a feketét, de bizony hamar a sötét tónusokat hordták.
2: Elég gyakran haltak meg egyébként is a gyerekek, utána meg, már valószínű.
1: Igen, meg a rokonokat is többet gyászolták, most már azért ez is elmaradt. Tehát elég sokat kellett feketébe járni, és különösen már olyan 50-60, akkor ők már csak fekete, vagy esetleg sötét, nagyon sötét szürkét hordtak. Tehát a színek elvesztek.
2: Templomba járó volt?
1: Ez a sejem brokát, ez templomba járó. Tehát az anyag is meghatározta, hogy hova veszik fel, egy olcsóbb anyagból, azt hétköznap, vagy egyszerűbben, tehát munkába, vagy mondjuk esetleg, hát bálba inkább marad drágábbat, hogy ugye ott is lássák, hogy szép ruhája van, meg módosabb anyag, igen, meg van rá pénz, de tehát a drágább anyagokat azt a templomba. Tehát a nagyon szép, nagyon drága anyagokat azt csak a templomba vették föl.
2: Le se ülhettek, ugye?
1: Hát a fiatal asszonyok álltak a padok mellett.
2: Igen.
1: Nem lehetett. Nem bizony.
2: Később már nem baj, összegyűrődött.
1: Hát akkor már nem szállt. Meg akkor már nem kellett ennyi alsószoknyát hordani, ahogy öregedtek. Nem kellett kikeményíteni így az alsó szoknyát, és akkor már egyszerűbb egy pendellyel felvették a felső szoknyát, tehát már nem kellett ezt a kerekformát mutatni, úgyhogy egyszerűbben hordták a viseletet, kényelmesebb is volt, mert azért ebbe állni egy visel volt, amikor 2 óra hosszáig is tartott, és addig állni a pad mellett, hát az nem volt egy nagy kihívás volt, hogy úgy mondjam mostani szóval.
2: És meddig volt a faluban? Nem divat, hanem használatban
1: a
2: ez
1: népviselet.
2: A fajta ruha. Igen.
1: Hát palotáson a népviselet már a 60-as években hát eltűnt. Az asszonyok kivetkőztek, ugye elmentek olyan helyekre dolgozni iparba, ahol hát ez nem volt már egy

0: akik készítettek viseletbe öltözött babákat itt Palotáson is. Nagyon sokat készítettek a faluban, nagyon sok meg is maradt, és én arról néztem le, hát meg fotókról is, hogy hogy nézett ki a palotási viselet.
1: Hát még egy 20 éve nem itt, de itt azért a Palóc földön láttam.
0: Vannak még vannak települések, ahol most is
1: járni kéne.
0: Persze.
1: De hát önök már itt akkor befejezték.
0: Itt hamar. Hát a TSZ-nek volt egy pávaköre, ők még a palotánsi viseletbe léptek föl, de ők nekik is ez már színpadi ruha volt tulajdonképpen, mint nekünk is most már.
1: És a pávak körük, vagy a körük már?
0: Na most ez nóta körük.
1: Hát
0: persze, megnevezés. Hát nem tudom, annak idején ezt adták, 2004-ben alakultunk. Nótakör, én még akkor nem voltam tagja, de a Nótakör akkor alakult, és az elődeink ezt a nevet adták, hogy Nótakör, holott népdalokat énekelünk. Jó, nem mondom, más. De azért Nótát is énekelünk, ha olyan helyen vagyunk, olyan hangulat van, tehát nem a színpadon, hanem hát mondjuk egy mulatásképpen, akkor azért Nótákat is énekelünk, de fellépés, színpadi fellépések a népdalokból tevődnek össze.
1: Hányan vannak jelenleg?
0: Hát jelenleg már nagyon kevesen, 5-en, hát valamikor nagy csoport volt 10-en felül, de hát kikopnak, elhalnak az emberek, utánpótlás nincs, úgyhogy 5-en énekelünk most jelenleg, ilyen vagyunk de a színpadon.
1: Palóc dalokat,
0: nem csak, tehát egész Magyarországról, Kalocsait is szoktunk énekelni, Palóc vidékét, Galgamente, tehát vannak így dalcsokrok összeállítva, tematikusak, de magyar népdalokat, az biztos.
1: Ki tanítja be ön?
0: Hát,
1: segítséget is kap.
0: Valamikor voltak népzenészek, akik jártak hozzánk, és ők tanítottak minket, de hát már nincsenek ők sem, és hát meghallgatjuk felvételről a dalt, és akkor elkezdjük magunk tanulni, ismételgetjük, addig még úgy nem gondoljuk, hogy ezzel színpadra lehet állni.
1: Hányszor lépnek fel egy évre? 5-10?
0: Hát annyi biztos, de hát ezt nem is tudom elmondani. Van olyan év, amikor még ettől is több, van, amikor éppen hát mondjuk maximum 10 alkalom, de ilyenkor ugye nyár, mikor beindul a szezon, akkor azért jönnek most is. Tegnap is kaptunk egy felkérést, a múlt héten is, tehát jönnek a felkérések, csak nem mindig tudunk azért mindenben részt venni. Vannak ugye elkötelezett helyeink most, ahova már évente visszajárunk, akkor oda, azokat azért nem hagyjuk, akik eddig hívtak minket, akik most is hívnak, akkor oda csak elmegyünk. Van, amit vissza kell mondani, mert mondjuk családi program, egyéb dolgok miatt nem tudunk mindig színpadra állni, de legtöbb meghívásnak eleget teszünk, megyünk és énekelünk.
2: Ambrus Nándornét, a palotási népdalkör vezetőjét hallották.

0: Végezetül a kazári Laska Fesztiválon a Bujáki asszonykórus szóvivőjét hallják.
1: Fintor, van nekem sok nevem, az Uramuton, meg Magamuton, ugye valamikor csúfnevek voltak, Szisko piros, Fintor piros, Piku piros, Fintor piros, négy nevem van, de mindre értek, mert én még haragszik, hogy a csúfnevi van, én nem bonom akar, minek mondanak.
2: A szóvivő fog megszólalni.
1: Én vagyok a legöregebb, az én vagyok ők, de én csak szóvivő vagyok, de többiek tudják, ők ma okosak, rendeznek mindent, még engem ma kormányítanak. Már ma én hány éves vagyok?
2: Hát, vagy 30 is.
1: Akkor még Amerika volt. 87 éves vagyok.
2: Gratulálok.
1: Még kimondani is sok.
2: Hát, ott még megélni?
1: De még megélni, még föllépni, meg még gyűnni, föllépni, meg még énekülni is.
2: Hány éve tetszik már lépkedni?
1: Én jánykoromban elkezdtem. Iskola, én azóta mindig.
2: De a Bujáki kórus.
1: A Bujáki kórusban is mindig először ugye táncoltunk a Jan csapat, ahogy öregettünk, úgy mentünk asszony csapatba. Úgyhogy most is, ma 40 évi a nyugdíjas csoportban vagyok. Ma 40 évi. Még az előtt is.
2: Hát a Bujáki népviseletet sokan ismerik.
1: Igen, igen.
2: De nem tudják ám megkülönböztetni, mert a Palócvidéken azért az egyik ilyen bácsi.
1: Igen, a Bujáki, ezt meg lehet különböztetni, mert mi palócok vagyunk.
2: Igen.
1: Palócok vagyunk, meg lehet különböztetni, mert ilyen sehol nincsen, csak nálunk van ilyen.
2: A Palócvidéken.
1: Igen, igen, a Palócvidéken Bujákon. Mm-hmm. Ez különösen Bujáki. Csinálni akarják, ma mások is utánozni akarok, de nem tudják, ugye, hogy mit ő van, ugye, minek mondok a szép fiatal asszonyoknak, minő szépen a szoknya, sok szoknya van rajta. Rajtam ma keves van, mert öreg és én vagyok. De bizony a fiatalok, meg a mennyasszonyok, alom szépek, gyönyörűk.
2: Hány asszó volt? 5-6?
1: Ha vér rajta, most 7 van. De valamikor ugye 4-5 volt a fehér, meg 5-6 a tárka. 12-13 szoknya volt rajtunk a fiatalkorunkban, jankorunkban.
2: De ez azért rövid szoknya.
1: Valamikor van rövid ült a szoknya, valamikor térgyen. Ennyi mondjuk nem. Nekem a jankori szoknya megvan, de még a térgyem nekem nincs ki, mert fiataloknak ki van. De nekünk nem szabad volt a térgyünknek ki lenni.
2: Tehát templomba járó volt ez?
1: Ez templomba járó, templomba járó, templomba. Amikor a hétköznap, akkor már az alsóba ilyekbe jártunk, de hát ez is szép, ugye? Mink megadtuk a módját. Megadtuk, akármilyen szegények voltunk, de minden megadtuk a módját. A főzésnek, a ruházásnak, mindennek. A hatalba is szépen mentünk. Nem akár, hogy mentünk a szalsból rissan. Szépen mentünk, fölöltözve.
2: És a galár is azt mondta, 24 sor?
1: 24-25 sor, gyöngy. Lehéri gyöngy, fényes gyöngy.
2: Ez muszáj volt, hogy ennyi legyen?
1: Persze, hát 25 sor kellett minden jannak. 25 sor, ha szegény volt, ha gazdag volt, 25 sor. Meg most is hat annyi van a fiatal asszonyoknak.
2: Ezt nem örököltik, vagy
1: ő? Örököltük, most már nem lehet ilyeket kapni, de ez már nagyon régi, még a anyámé volt, vagy a nagyanyámé. Minden törökölünk, meg ezeket is örököljük. Ez is még az én nagyanyámé volt, ez már úgy mondom, hogy lyuk. De akkor is a nagyanyámé volt, el nem hannom a világé.
2: Tehát akkor ez...
1: Ez örököljük.
2: Elég szép időt megjárt, sokszor még volt bizony. Már
1: szép. Sokszor.
2: Egyébként ez a fék...
1: Ennek fékető. Fékető, úgy mondjuk, hogy fékető. Fékető.
2: Ez mint a fiatalos lenne, nem annyira öreges.
1: Hát azért nem öregbe fékezőzünk, mink azért mutassunk, fiatalosítjuk magunkat azért.
2: 87 évesen azért lehet is.
1: Adja jó Isten, hogy megírtam a 87 évet.
2: Jó.
1: Nagyon sokszor fölléptem én.
2: Igen.
1: Nagyon, nagyon sokszor. Még szeretem is. Könnyűkat a táncba vinni, ha ő is akarja.
2: De ilyen palócnótákat is, meg mást is akar. Mindent. Felvidékieket is akar.
1: Nem csak a Bujáki, mink a hagyom a magunkról talját, csak igen.
2: De táncikálni már azért nem nagyon megy.
1: Hogy ne menne, csardos, hogy ne menne, ott nem lehet elhagyni magunkat.
2: Megy.
1: Megmacskosodik a lábunk.
2: Ja.
1: Palócország az én hazam. Itt születtem, itt nevelt föl apám, anyám. Palóc az én nemzetségem, de önálló a büszkeségem. Magyar Palóc, csak úgy vagyok, a hazamhoz hű maradok. Egy istenem, egy királyok, mind a kettőt én imádom. Hely, ha mindig cselekednénk, nagyon boldogan élhetnénk.
2: Ezt mikor tetszett tanulni?
1: Ezt iskolás koromban.
2: Azért, mert olyan nagyon iskolás hangja van.
1: Iskolás koromban nagyon sokat mondja a kezek, hogy jaj, Piri néni, mondok nekik valamit. Azt mondja, hát ezt mondja, ha ti nem tanultatok iskolába, én még ellen iskolába jártam. Még ma utó általánosban, de ma is 8 osztályt jártam. Nyolcosztályt jártam, bizony. Nyolcosztályt jártam. Mert ugye kellett valahol, ahol mentünk dolgozni, bölcsődébe vagy ilyen helyekre, kellett az iskola. De nekem mink voltunk ott Bujakba, Nagyfalu, mink voltunk az első csoport, aki nyolcadikot elvégezte. De sokat hiányoztam az iskolából azért. Mennyi kellett dolgozni, anyám, nem volt apom, közvegy anyánk volt, kellett menni a hatarba kapolni, babot szényi, mindent, tavaszon ültetni, akkor kimenni, nekünk kellett menni. Ha 25 nap lett volna az éppen, 25-ször hiányoztam volna. De nagyon jó tanuló voltam, nem buktam meg, meg jó tanuló voltam, nagyon.
2: De úgy látom azért a verset szerette.
1: Persze, mindent.
2: Dalokat
1: is tőlem tanítottam.
2: Végül is akkor ön is tanította úgy őket.
1: Persze, ezekre, mondom nekik a nótákat, igen, a ruhákat, meg ugye mondani, nem nagyon tudjuk. Itt van a mancika, ez még megvarja, ez még a varrónőnk.
2: Igen.
1: Ő megvarja az apkankot, a puszrinkot. Ez itt ilyen plokonok, meg karton, meg ilyen.
2: Jaha.
1: Látom, örököljük, még, mond, még van, aki most csinálja, igen, igen.
2: De ezen hímzések kevésbé vannak, csak a szegélyek, ugye?
1: Ez az, zajja neki, ezért ugye vannak asszonyok, hogy se emberek kivárja, akkor díszesebb legyen. De régén nincsen azon, csak szalszor szép van. De ma akarjuk díszesíteni, ma ilyet teszünk rá olyan.
2: Ez a szócs az a fehéres?
1: Itt van ilyeket, ez mond, ugye ez régi hagyományos. Ez mond díszesebb, mert mond, ez ugye ki van válva. Azért mondom, az apkalkot, puszrikokot, meg ilyeket, mancika, nekünk a varrónőnk.
2: És a cipellőcske az?
1: A cipelő, pangli cipő. Mondottam pangli, ezt tudja az Isten lyukas a talpamon neki.
2: Eltáncoltam
1: a bomba. Még ez a jankor, ami még anyámé voltam, még úgy maradt rám. Lyukas a talpa neki.
2: Jó, nem kell.
1: De ott van, nagyon kimítjük mink a cipőt.
2: Még minisztereknek is volt lyukas talpú cipő, amivel verte a
1: de ugye még megkimítjük mink a cipőt, úgyhogy csak a templomba hordtuk szépen, kitakarítottuk, betettük ruhába, beköttük, ugye abban csak a templomba mentünk, a másikba mentünk, a hatorba, vagy vasárnap délután, azért maradt meg. Meg a son táncba elkopott. Meg volt nekünk is csizma, is lagosszarú csizma. Télen meg azt hordtuk lagosszarú csizmát. Meg szarra cipőt.
2: Az asszonykórus már cipővel lépett fel?
1: Cipővel mindenki. Van csizmánk is. Van csizmánk is van. Van nekünk mindenünk. Van csizmánk is. Cipő is egyforma cipő mindenkinek. Ha nincs, adjék kutatnak, mennek az öregek, de azt kell, egyformának kell lenni. Azért hagyományőrző. Nem össze-vissza szedett, hogy egyik ide való másik oda, legyen bujalki, akar minő legyen, de bujalki legyen.
2: Otthon énekelget néha-néha azért magát?
1: É, mindig.
2: Felfrissíti
1: kínomba, a kínomba.
2: Kínomba.
1: Hát úgy van, hogy, hogy mondjam meg, na, van, baj is van, gyász is van, minden van, öröm is van, de az ember úgy felejt, hogyha valahogy mégis... Mégis esett egy nap az eső, lestem az ablakon, sűrűn esik az eső. Énekel egy gyűl a szomszéd, Pirinéni, mondom, szóval kínomba énekelek.
2: De egyébként akkor mindig jó kedvű?
1: Én nekem, hát nem élnék 80 évet, ha nem volna, sírálmas volna. Meg a bandon, kifogásol, nagyon jó bandon. Én Covid-ban voltam 2 hónapig. Gyarmaton kórházban voltam. És a bandon minden nap hít föl. Telefonon minden nap, meg Piri néni, hova megy, vezessetek, vagy akármi baj van, egy második családom. Második családom, de nagyon-nagyon szeressük is egymást, meg nagyon-nagyon tudnak isparolni, mert én vagyok a legöregebb. Valamit, Piri néni, hogy van? Piri néni, hogy van? Mondjam, hogy van mindig.
2: Köszönöm, egy kicsit tessék pihenni, akkor lesz még fellépés?
1: Nincs, ma most nincs. Jövő vasárnap még Bujalkon lesz Pünköst. Ott lesz nagy buli. Ott is láskot csinálunk. Menj asszony, oszlopokat csináltuk már a múlt héten, egész héten. Kalácsba, az öröm kalácsba.
2: Jó egészséget.
1: Nagyon szépen, köszönöm, Isten élte magot, csak csináljak tovább maguk is. Éltessenek mindenkit, köszönöm maguknak is. Mindenkit fedezzenek fel, ne halljunk ki. Nálunk a kisanyok is gyönyörű kisanyok zobonyba, még nálunk a kisanyok is zobonyba. Mindenkinek van bujókrőjön. Ez, vagy harmán vannak vidékiek, de mindnek vett szoknyat magon.
0: Piroska nénit, a bujáki asszonykórus legidősebb tagját hallották. Ezzel műsorunk véget ért. A munkatársak Kovács Kriszta zenei szerkesztő és a technikus Nátrán István nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Papp Péter. Viszont hallásra további kellemes rádiózást kívánunk. Felhívjuk figyelmüket, hogy műsorunkat megismételjük holnap hajnalban 3 óra 10 perctől és este 21 óra 10 perctől. Akkor is szeretettel várjuk Önöket a készülékek elé.
3: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
4: Tizenegy óra.
3: Hírek a Szent István Rádióban.
5: Európai szinten az egyik legalacsonyabb lesz a korrupció Magyarországon a kormányzati ciklus végére, közölte Magyar Péter. A miniszterelnök úgy fogalmazott, Magyarország elvégzi a házi feladatát a korrupció tekintetében. Azt tudja vállalni, hogy európai szinten az egyik legalacsonyabb lesz a kormányzati ciklusuk végére a korrupciós fenyegetettség, vagy bármilyen korrupciós dolog, ígérte. Kiemelte, világossá tette a saját kormánya tagjai, a magyar képviselők és a TISZA tagjai számára is, hogy bárki, aki csak egy forint közpénzt elemel, az nem fog jól járni. Először velem találja magát szembe, illetve a függetlenné váló magyar igazságszolgáltatással és a korrupció ellenes új szervekkel, fogalmazott, megjegyezve, ezt senki nem javasolja. Kitért arra is, nem csak Magyarországon probléma a korrupció és a politika összefonódása. Az aszbeszt szennyezéssel összefüggő kérdésre válaszolva elmondta, hogy benne is számtalan kérdés felmerült. Hogyan történhetett mindez évek óta? Tudtak-e erről a hatóságok, tudtak-e róla a döntéshozók, illetve van-e valamilyen korrupciós szál is az ügyben? A Fidesz és a KDNP képviselőcsoportjai nem támogatják a TISZA párt képviselői által benyújtott, az alaptörvény több ponton érintő indítványokat, közölte Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője. A TISZA párt az előterjesztett módosítási javaslatokkal nem épít, hanem rombol. A szigorú migrációs politika fellazításával, a visszamenőleges hatályú jogalkotás alkalmazásával, a felsőoktatásból való forrás kivonással Magyarország nem erősebb, hanem gyengébb lesz, írja a Fidesz frakció vezetője. Gulyás Gergely bírálta, hogy a módosítás törölni az alaptörvényből azt a passzust, miszerint Magyarország alkotmányos önazonosságának és keresztény kultúrájának védelme az állam minden szervének kötelessége. Szerinte ez a rendelkezés jelenleg a szigorú hazai migrációs politika alkotmányos védőbástyája, és ennek törlése csak azzal magyarázható, hogy a TISZA párt megkezdeni a migrációs paktum végrehajtását. A Fidesz és a KDNP képviselőcsoportjai a leghatározottabban elutasítják a korábbi szigorú migrációs politika feladását, szögezte le. Jövő szombaton lehetőség nyílik a Sándor Palota megtekintésére, közölte a köztársasági elnök Facebook oldalán. Súlyog Tamás azt írja, a 2025 márciusában indult program sorozatban már 7. alkalommal tárulnak fel vezetett séta keretében az érdeklődők számára a kora klasszicista stílusú épület reprezentatív termei. Egyúttal különleges fejezeteket is hallhatnak a résztvevők a palota történetéből, tette hozzá. Jelentkezni a szokásos helyen és módon a Sándor Palota honlapján lehet, áll a közleményben. Sport. A Magyar Olimpiai Bizottság megkezdte a sportági konzultációkat a 2028-as Los Angeles-i ötkarikás játékok előtt. A MOP honlapjának beszámolója szerint a sorta műugró és a kajakkenu szövetség szakemberei kezdték, majd érkeztek az evezős, a tékvandó, a kosárlabda, a kézilabda, valamint a birkózó szövetség képviselői. A sportági szakszövetségeket azok vezetői mellett a szövetségi kapitányok, szakmai igazgatók képviselik. Végül az időjárásról. Napos, száraz idő várható kevés fátyol és gomoly felhővel. Az északkeleti északi szelet többfelé érénk erős lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 28 fok között alakul. Kedves hallgatóink, híreket hallottak!
6: Kapcsolat.
4: Kisebbségekről másképpen.
6: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat! Mai műsorunkban a Szendrői Vitézlő túráról és a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Baleset Megelőzési Bizottság legutóbbi üléséről lesz szó. A hagyományoknak megfelelően újra benépesültek a Szendrő környéki dombok. 19. alkalommal gyűltek össze a mozgás szerelmesei az ébredő természetben, hogy próbára tegyék az erejüket. A Szendrői Természetjáró Szakosztály háromnapos rendezvényén a résztvevők különböző távokon futhattak, gyalogolhattak és kerékpározhattak. A vízisportok kedvelői sem maradtak program nélkül. Ők a Rakacai tavon hajózhattak, vagy éppen az úszóversenyen csobbanhattak. A programsorozatról az idei vitézlő túra előtt Antal Ferenc, az esemény főszervezője adott tájékoztatást. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János és a bemondó Berec Renáta.
7: 19. alkalommal népesítjük be Szendrőn a környékbeli dombokat és a Nemzeti Parknak a területét, a Rakacai víztározót és a környező településeket. Klasszikus értelemben a teljesítménytúraként indult a vitézlő, de ma már lehet az adott távokon futni, kenúzni a Rakacai víztározón, és kerékpáros programokat is hirdetünk a résztvevők számára. A programsorozat az igazából pénteken kezdődik. Pénteken reggel 8 órától várjuk az általános iskolás résztvevőket. A Szendrői kastélykertben egy felépített akadálypályán lehet kipróbálni a túra mellett a résztvevőknek, úgyhogy 5 kilométeres gyalogtúrán vesznek részt, a gyerekek is az úgynevezett OCR akadálypályán fognak menni. Péntek este már várjuk a felnőtteket is, egy jelmezes, beöltöző és középkori hangulatot idéző esti sétára invitáljuk a túrázókat. Az esti sétának a különlegessége, hogy a sportközpontban, ahol vagyunk, a főutcában, az elmúlt időszakban feltártunk a sportközpont alatt lévő pincét, úgyhogy ott lesz majd a pincében a végállomás ennek a jelmezes túrának. A szombati napon lesz a fő attrakció. A szombati napon 5 kilométeres, 10, 15, 25, 35, 50 és 60 kilométeres túrákra lehet jelentkezni a szendrőitúra.hu weboldalán, és lehet kajakozni is a Rakacai víztározón. Az előnevezést a kedden estig lehet megtenni, akik arról esetleg lemaradnak, azok pedig a helyszínen is tudnak jelentkezni. A programsorozatok szombaton nem térnek véget, hanem a vasárnapi napon is lesznek hirdetett események. Úgy gondoljuk, hogy ha esetleg mások távolról ide érkeznek hozzánk, akkor egy egész hétvégés programot kívánunk nekik biztosítani. Vasárnap kerül megrendezésre 10-én a Cserehátring elnevezésű program. Ez a ring sorozat egy országos szabadidős kerékpár esemény. Az országban több helyen ilyen köröket lehet, különböző dombságokat megkerülve teljesíteni. A Cserehátring ide már harmadik alkalommal látogat el hozzánk, tehát a ring sorozatban harmadik alkalommal veszünk részt. Itt egy 50 kilométeres és egy 100 kilométeres távot lehet választani. Vasárnap 10 órakor csoportos rajként indulnak a kerékpáros versenyzők. És akinek még ez mind nem lenne elég, a vasárnapi napon az Edelényi Városi úszodában egy kis úszásra, egy kis levezetésre, az izmok lelazítására is van lehetőség a programon résztvevőknek, úgyhogy úgy gondolom, hogy egy elég sokrétű programot kínálunk az ide látogatóknak. A gyönyörű természeti táj adott, a jó időjárás meg van rendelve, és az előrejelzések szerint nagyon kellemes túrázó idő lesz, úgyhogy már csak a kedves hallgatókon van a sor, hogy túracipőt, túrabakancsot ragadjanak, vagy éppen elővegyék kerékpárjukat, és jöjjenek Szendrőbe kirándulni, túrázni, kajakozni, biciklizni. Az esemény már sokadik éve az öt próba mozgalom része, tehát aki az öt próba pontokat gyűjti, azok itt különböző távokon különböző pontokat lehet bezsebelni. Itt gyakorlatilag a futás, a gyaloglás, a kerékpározás, az úszás és a kajakkenu, tehát mind az öt sportágban lehet, mind az öt próbát ki lehet próbálni, és mind az öt próbában lehet pontokat szerezni az öt próbázók számára. Ezen kívül ugye a hagyományainak megfelelően készülünk apró meglepetésekkel a túrázóknak, ugye a túra útvonali, azok körtúrák, tehát mindig a Szentendrei Általános Iskolából indul, és oda is érkezik vissza. Az út során ellenőrző pontokon lesznek különböző frissíté lehetőségek. Itt próbáltunk a helyi terméket, a helyi termelőket is egy picit bemutatni. Lesz például a helyi termelői mézkóstolására lehetőség, lesz helyi almatermelőnek a gyümölcslevét lehet majd megkóstolni. A helyi húsboltos által készített kolbászt is lehet majd fogyasztani, illetőleg egyéb meglepetésekkel készülünk. A túra végén pedig mindenkit a megszokott oklevél és nagyon aranyos kitűző mellett zsíros kenyérrel és hagymával, vagy vajas hagymás kenyérrel, meleg teával várunk, illetőleg aki szeretne, azoknak meleg ebédet is tudunk biztosítani, ezt is lehet a jelentkezésnél jelezni. Illetőleg készülünk kis szuvenír termékekkel, aranyos repoharakkal és vászontáskákkal lehet majd gazdagodnia azoknak, akik a legügyesebbek, a leggyorsabban teljesítik a egyes távokat, vagy éppen 13. befutóként érnek be az adott távon. Úgyhogy elég színes a kínálat, amit biztosítunk. A cserehátring versenyzőknek, ők ugye a vasárnap a kerékpáros túrán indulók, még akár vasárnap a helyszínen is tudnak nevezni. Őnekik a nevezési díj egy befutó csomagot is tartalmaz, ahol egy kékfestős levendulapárna, a helyi bódvölgyi pálinka háznak a terméke, és egy akácméz, egy helyi termelő akácméz lesz majd a jutalma, hogyha teljesíti a ring sorozatot. Ugye ez a befutó csomaga kerékpárosoknak jár a vasárnap folyamán, de ezekkel a termékekkel tulajdonképpen a szombati napon és az egyes ellenőrző pontokon tudnak találkozni a induló túrázók. A Bebek partjai jelvényszerű túra mozgalom, amit már több mint 20 éve indítottunk el, itt a környékbeli természeti és építészeti látnivalókat lehet felkeresni, egy túrafüzetben fölírni az ott lévő kódokat, és utána, aki ezt megküldi számunkra, akkor egy sorszámozott oklevél és egy kitűzővel lesz gazdagabb. Itt már több száz teljesítője van ennek a Bebek partja túramozgalomnak az elmúlt 20 évben, és a vitéző túra kapcsán is föl lehet ezeket a nevezetességeket, látványosságokat keresni. A túra egyes állomáspontjai, ellenőrző pontjai úgy találtuk ki, hogy mindenhol valamilyen építészeti emlék legyen, például az a Szentendrei Várhegy tetejét, vagy Szentendrében a református templom, egy-egy ilyen megállópont, vagy például olyan természeti értékek mentén, mint az Ördöggát, ugye ez a Telekesi völgynek egy szurdokföld, vagy például a Korláthegyi turista pihenőpadon gyönyörű panoráma van az egész Bódva völgyére. De ezeket a túra útvonalakat úgy állítottuk össze, és úgy találtuk ki, hogy ezeket a látnivalókat megcsodálhassák a túrázók út közben. Érdemes fölmenni a weboldalunkra, és végig lehet nézni, hogy melyik útvonal, melyik nevezetességet érinti, úgyhogy aki esetleg gondolkodna abban, hogy milyen hosszú távra induljon, vagy ugye vannak olyan lehetőségek, hogy például 15-25 kilométeresből A és B táv is van, hogy melyiket válassza, akkor meg tudja nézni, hogy melyik milyen látványosságokat érint, és ez alapján is lehet akár útvonalat választani. Mi úgy készülünk, hogy a pénteki nap nagyságrendileg ilyen 14 iskolából egy ilyen 1000 diákra számítunk az akadálypályán. Ugye a Madarak és Fák napjával egybeesik ez a túra, úgyhogy szerencsére itt is a környékbeli iskolák, de akár Miskolcról és Kazincbarcikáról is jönnek hozzánk a különböző általános és középiskolások. Egyre nagyobb számmal kedvelik ezt a programot, és jönnek az akadálypálya miatt és a túra miatt is. A szombati nap folyamán tavaly is az 1100 résztvevőt sikerült elérnünk. Én is ebben az évben is egy ilyen 1000 fős létszámot várnék a szombati nap folyamán. A ring sorozatnak az előző állomása az ősszel volt októberben, akkor ilyen 300 kerékpárost sikerült megmozdítanunk az eseményen. A vasárnapi napra a Ring sorozatra én egy ilyen 300-400 fő részvételére számítok, tehát úgy gondolom, hogy a közel 4000 fős Szendrő településen így a 3 nap folyamán egy ilyen 2500 embert fogunk tudni vendégül látni, és tudunk neki remélhetőleg egy emlékezetes élményekkel teli sportprogramot biztosítani. Akik felkeresnek minket és jelzik szállás igényüket, azoknak igyekszünk a környékben biztosítani szállás lehetőséget. A környező szállásokat összefogtuk, és próbálunk mindenkinek segíteni, hogy a túrázók eljussanak a számukra megfelelő árszínvonalú és megfelelő komfort fokozatot biztosító helyekre. Akik tömegközlekedéssel érkeznek, azoknak próbáljuk helyi szendrői szállásokat biztosítani, akik autóval érkeznek, azokat pedig a környező településeknek a szálláshelyére igyekszünk irányítani. Az étkezési lehetőséget pedig a helyi diákkonyha tudja megteremteni, tehát akár meleg étkezési lehetőségre is van jelentkezni a különböző napokon. Ugye Szendrőben sajnos nincsen csak gyors étterem, úgyhogy így a meleg étkezést így tudjuk biztosítani a jelentkezőknek, hogy akik ezt az igényét jelezi, akkor így a étkezésre is megvan oldva, és a szállásában is próbálunk neki segíteni, aki bejelentkezik hozzánk. Szerencsére az elmúlt években ez nagyon jól kialakult, tehát itt nem jellemző az, mint esetleg más ilyen nagyobb rendezvényeknél, hogy felverik az árakat a különböző szolgáltatók annak hatására, hogy egy nagyobb rendezvény valósul meg a településen, úgyhogy ezt azt gondolom, hogy ez a klasszikus értelemben vett vidéki vendégszeretet azért a térségben ez a rendezvénye még érezhető, hogy tényleg azt szeretnénk, hogy az ide látogató túrázók, kirándulók azok máskül is ellátogassanak, és esetlegesen, hogyha most marad ki a programból olyan látnivaló, amire kíváncsiak lennének, máskül is ellátogassanak hozzánk, és jöjjenek többször is a térségünkben kirándulni, a szabad időket eltölteni.
6: A biztonságos közlekedés volt a fókuszban a Miskolci Rendvédelmi Technikumban, ahol megtartotta rendes kihelyezett ülését a Borsodabaúj-Zemplén vármegyei baleset megelőzési bizottság. A tanácskozást Varga András, rendőralezredes nyitotta meg. A szakemberek a vármegye közlekedés biztonsági helyzetét elemezték és áttekintették a nyári szezon előtt álló legfontosabb megelőzési feladatokat, hogy csökkentsék a balesetek számát a régió útjain. A részletekről Varga János alezredes, közlekedés-rendészeti osztályvezető adott tájékoztatást.
4: A balesetmegelőzési bizottság éves szinten 2 alkalommal ülésezik, egyiket tavasszal, a másikat ősszel, és ezeken a értekezleteken mindig átbeszéljük a vármegyén közlekedés-biztonsági helyzetét. Ehhez nagyon sok segítőm van, akik különböző társszerveknek a vezetői, munkatársai, akik jelen vannak ezen, és egy interaktív értekezetet tartunk, ahol is felvetjük azokat a problémákat, amik jelenkeznek a vármegyénkben. Végül is én egy tájékoztatót adok mindig ezen a vármegyei ülésen azzal kapcsolatban, hogy milyen a közlekedés biztonsági helyzet a megyénkben, és hát a tavalyi évhez viszonyítva minimálisan, de romlott a baleseti helyzetünk. Ez abból adódó, hogy több baleset következett be, személyisérülési baleset a vármegyénkben. Nem számottevő az emelkedés, ez egy 21 darabbal több közlekedési baleset, ami egy 13%-os emelkedés, hisz tavaly 167 balesetünk volt, most 188 baleset. Viszont örvendetes az, hogy a halálos közlekedési balesete és a súlyos közlekedési balesetek tekintetében egy elég jelentős csökkenés tapasztalható, vagy állapítható meg, ami azt jelenti, hogy például a vármegyénkben tavaly 8 halálos közlekedési baleset történt, míg az idén, ez idáig a napig 3 közlekedési baleset végződött halálos eredménnyel. Na, egy azonos időszakot nézzük az előző évhez mérten, ez az idei adat, viszont ezeknél a balesetekben azért ebben a 3 közlekedési balesetben összesen 6 fő halt meg. Valószínű, a hallgatók emlékeznek rá a sajtóból, hogy az első halálos közlekedési balesetünk az január 1-én történt, Sátoraljaújhelynél egy vasúti átjáróba hajtott be egy személykocsi, amikor is ott közlekedő vonatot A tilos jelzésre behajtó gépkocsi egy ott érkező vonattal ütközött, és a sajnos a gépkocsiban tartózkodó 4 személy elhalálozott, tehát ennél a balesetnél 4-en haltak meg, a másik 2 balesetnél 1-1 személy szenvedett halálos sérülést. Ami nem változott, az, hogy 8 baleset volt, aminél ittas volt a gépkocsi vezető, tavaly is és az idén is, viszont ha az arányszámokat nézzük, a tavalyi és az idei számokat, akkor 100%-ban kedvező, viszont egy ittas vezető is sok, akik úgy közlekednek, hogy a vezetés megkezdése előtt szeszes italt, tehát alkoholt fogyasztanak. Ezért a bódult járművezetés is jellemző most már a közlekedésünk során. Ebbe a 8 ittasban van a bódult járművezetők is, tehát ez nem mind ittas, ebben ittas és bódult állapotban történő vezetés, azonban el kell mondani, hogy egyre többször találkozunk akár egy anyai káros balesetnél, akár sima közúti rendőri ellenőrzésnél, úgy, hogy a gépkocsi vezető bódult állapotban van, és úgy vesz részt a közúti forgalomba, vagy okoz anyai káros közlekedési balesetet, de személyisérős balesetet még nem, csak összesen a 2 ittas és a bódult állapotban 8 személy követett el. Amit még ennél az ittas járművezetésnél szeretném, továbbra is zéró tolerancia van, azért el kell mondani, hogy a vármegyénkben 5 kapitányság illetékesegély területén következtek be ezek az ittas és bódult állapotban történő vezetések, 5 kapitányságnál pedig egyáltalán nem volt, ez mondható Mezőkövest, Tiszaújváros, aztán Sárospatak, Edelény, de most pont a tegnapi és tegnap előtti napon volt 2 sérüléses baleset, az egyik Alsó-Zsolcán, a másik pedig a 26-os számú főúton, ahol mind a 2 esetben ittas volt a gépkocsi vezető, és súlyos, illetve könnyű sérülést eredményezett. Ez emberi felelőtlenség, a belátás hiánya ezeknél az embereknél. Persze utána már megbánják ezt a dolgot, csak hát késő ez már ilyen esetekben. Mindenki arra hivatkozik persze, hogy ő soha nem követett el ilyen dolgot, de bizony előre kell gondolkodni, mert 100-szor ezerszer elmegy, egyszer nem menjen, és mindjárt megtörténik a probléma. És például a hétfő reggeli ellenőrzések során nagyon sok gépkocsi vezető, most például legutoljára Encsen 3 ilyen ittas járművezetőt fogtak el, akik az előző esti italfogyasztásnak a mennyiségét nem dolgozta fel a szervezet, és még reggel volt, aki bűncselekmény értékre, de volt, aki közigazgatási érték határ mértékének megfelelő alkoholszondás ellenőrzést mutatott ki a szervezete. Tovább nem közlekedhet a gépkocsival, intézkednek a kollégáink a mintavételre, illetve a vezetőengedély bevonására, vagy közigazgatási eljárás esetében egy büntető pont, vagy mondjuk az hivatalosan közlekedési előjeleti pont kiszabására történik, abban az esetben nem kerül elvételre a vezetőengedély. Ittas járművezetés esetén, amikor az értékhatártól függően 6, illetve 8 pont jár ezért a cselekményét, viszont nem kerül a vezetőengedély elvételre, maximum 18 pontot lehet összegyűjteni, tehát hogyha valaki többször követi el, akkor hamar kibontozódik. A közlekedési baleseteknél mi úgy hívjuk, hogy főbb baleseti okok, ami azt jelenti, hogy van 3 olyan jogsértés, vagy kresszabályszegés, aminél a gépkocsi vezetőknek a baleseti okai visszavezethető. Ezek a sebességtúlépés, ez lehet relatív vagy abszolút sebességtúlépés, elsőbbség meg nem adása, a kanyarodás és szabályok megsértése, ez most jelenleg a baleseteink 74%-át teszik. Tehát a rendőri ellenőrzéseket arra próbáljuk fókuszálni, hogy ezeket a jogsértéseket szűrjük, vagy előzzük meg a baleseteket, ezeknek a jogsértéseknek a kiszűrésével. Tehát ez a 3 fő baleset jog. Ehhez csatlakoznak még az ittas járművezetők kiszűrése, illetve az ellenőrzést a biztonsági használatára is kitoljuk, azért, hogy igenis, hogy ha még esetlegesen baleset is következik be, ne szenvedjen személyi sérülést a gépkocsi vezetője, vagy akár az utasa. Az idei évben a 188 baleset esetében 63 volt a sebesség nem megfelelő választása, 59 esetben volt az elsőbség, illetve 30 esetben volt a haladás és kanyarodás. A többi az egyéb balesetekre vezethető vissza, ami érdekes, hogy 9 esetben volt gyalogos hibájából. Az elsőbbség megmondásánál azért azt el kell mondani, hogy az nem csak egyszerű, hogy a mondjuk jelzőtáblának tilos jelzés esetében nem adjuk meg az elsőbséget, hanem például a gyalogosok esetében is, a kijelölő gyalog átkelő helyen a gépkocsi vezető nem biztosítja az áthaladást a gyalogos részére, ebből Miskolc vonatkozásában vagy tekintetében elég jelentős baleset következik be. Ami szerintem drámai a növekedés az a sebesség túllépés miatt, de a többinél úgy nagyjából azonosan alakulnak a baleseti számai. Ez az emelkedés, amit mondtam is a legelején, igazán a sebesség helytelen megválasztásából következik, vagy az előtt sebesség megsértéséből, tehát a abszolút gyorshajtárból. És nem tartják be egyáltalán azokat a előírt sebesség határokat, ami egy adott útszakaszra vonatkoznak, és persze ezáltal megnövekszik a fékút, megnövekszik, elfogy az úta, mondjuk egy követési távolság esetében, vagy akár a gyalogos hirtelen lelépésénét, vagy pedig egy gyalogos megjelenik a mondjuk egy párhuzamos közlekedése alkalmas úton, ahol is későn veszi észre a gépkocsi vezetője, és akkor megtörténik a elütés. Főleg az ittas járművezetés kiszűrésében, illetve a biztonsági öv használatának a betartását tudjuk fokozatosan ellenőrizni. Többinél is például a sebesség túlépésekben is biztos tapasztalják a közlekedők, illetve a hallgatók, hogy nagyon sokszor mérünk sebességet. Vannak fix és mozgó ellenőrző készülékek. Ezt értem az autópályákon, különböző védekapuknál, mérünk sebességeket, valamint mobil eszközökkel, és nagyon sok gyors hajtót szűrünk ki a forgalomból. Ezáltal is próbáljuk azokat a notórikusan, gyorsan közlekedőket kiszűrni, akik a közötti forgalomban nem veszik figyelembe a szabályokat. Folyamatosan monitoringozzuk ezeket a helyszíneket, illetve az önkormányzatokkal egyeztetéseket folytatunk, hisz olyan innovációs eszközöket kell most már szerintem a közlekedésben bevonni, ami egyszer kiváltja a rendőri ellenőrzéseket, és ezáltal is a jogkövetésre helyezzük ezáltal a hangsúlyt, és most már több helyen trafiboxok kerültek kihelyezésre, amelybe belehelyezzük a készüléket, és állandó méréseket folytatunk különböző területeken, ezt értem Sajóbábonyba, vagy Miskolcon, a Kisernyő utcában, Felső Zsolcán, illetve megye több városában, településen van már trafibox lehetőség. Én vallom, hogy ez nagyon sok helyen megoldja azt a közlekedési anomáliát, vagy problémát, ami ott keletkezett. Én hiszem, hogy ez a jövő, és csak egy érdekes dolog, hogy nemrég Ausztriában voltam, és ott a szálláson kezembe adtak egy brosúrát, ahol fel volt tüntetve, hogy melyik településen hol vannak a trafiboxok, felhívták a közlekedő, hogy ne büntessük meg magunkat, figyeljünk oda a közlekedésre, mert hogy milyen szigorúan veszik ezeket a szabályokat. Remélem, hogy idővel Magyarországon is be fog ez következni, és én vallom, vagy remélem, hogy idővel az átlagsebesség mérés is meg fog valósulni a területünkön.
6: Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban a Szendrői Vitézlő túráról és a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Baleset Megelőzési Bizottság legutóbbi üléséről volt szó. További tartalmas időtöltést kíván a bemondó Berec Renáta és a műsor szerkesztője Grunda János. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, hamarosan kapcsoljuk Csíksomjót, ahonnan ünnepi szentmisét közvetítünk a csíksomjói búcsúról. Az ünnepi szentmise szónoka Székely János püspökatyám, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke lesz. A közvetítés az Erdélyi Mária Rádió segítségével valósul meg. Ha tehetik, imádkozzanak velünk!

Rövid időn belül elkezdődik a legszentebb áldozat bemutatása, a csíksomlyói pünkösdi búcsú ünnepi szent miséje, amelyet a Duna Televízió, a Mária Televízió, az EVTN Katolikus Televízió és az Erdélyi Mária Rádió, valamint a Kegyhely YouTube csatornája élőben közvetít. Kérjük a kedves híveket, fogalmazzák meg kéréseiket a szűzanyához, ajánlják fel örömüket, nehézségeiket, mert hiszünk abban, hogy kéréseink meghallgatásra találnak annál, akihez az út Márián átvezet. Megkérjük a ideje alatt segítsenek az áldoztatásban. Segítségüket előre is köszönjük.

0: Kedves zarándok testvérek, érsek és püspökatyák, paptestvérek, szerzetes testvérek és nővérek, népünk elöljárói és vezetői, és mindazok, akik a médián keresztül kapcsolódnak be a búcsú szentmisébe, Szeráfi atyánk köszöntésével köszöntelek benneteket, az Úr adjon nektek békességet. Búcsúra jöttünk, elzarándokoltunk-e szent helyre, amely nem emberi szervezés eredménye, hanem isteni hívás. A búcsú nyerés, a búcsú, a szentek közösségébe való belépés az üdvösség vágyával, amely vágy szükséges a búcsú elnyeréséhez. Nem csak a rossz munkál a világban, hanem a jó is. Az ima, az áldozat, a szeretet és az önfelajánlás ereje. Ezért vízhangzannak különös erővel Szent Pál apostol szavai, testemben kiegészítem, ami hiányzik Krisztus szenvedéséből az egyház javára. A megfeszített helyet hagyott maga mellett. Nem lezárta a megváltás művét, hanem az egyházat és annak tagjait is részesévé tette annak. Amit hitből és szeretetből teszünk, imáinkat, áldozatainkat, önfelajánlásainkat, az nem vész el, gazdagítja az egyház lelki kincseit, amelyből mások is részesednek. Kedves zarándok testvérek, ezt a titkot szemléljük a 800 éve égbe költözött Assisi Szent Ferenc életében, aki az egyszerűség, a testvériség és az evangéliumi szegénység útjára hív bennünket. Ugyanezt a tanúságtételt látjuk tiszteletre méltó Márton Áron püspök életében is, e táj szülöttében, aki az igazság védelmében és a szeretet szolgálatában maradt rendíthetetlen. És erre a tanúságtételre hív Krisztus minket is, aki a keresztségben már megelőzött bennünket, hogy mi, mint Isten népe, követhessük őt, és meghívott arra, hogy részt vegyünk az új emberiség patyolatfehér ruhájának szövésében, melynek szépsége éppen az egyszerűségben ragyog fel. Mi, a 21. század zarándokai, kezünkben okostelefonokkal, szívünkben sokszor kérdésekkel, de keressük az útat, hogy visszataláljunk belső forrásainkhoz. Ezekbe kapaszkodva élhetjük meg hivatásunkat és küldetésünket úgy, hogy élő tagjai legyünk egyházunknak és nemzetünknek. Hazajöttünk, megérkeztünk azért, hogy valóban mindannyian hazataláljunk.
1: Hazajöttünk, megérkeztünk, mert itthon vagyunk. 1949-ben tiszteletre méltó Márton Áron püspök így szólt itt a csíksomlyói búcsúba érkező hívekhez. Összegyűltetek, hogy tanújelét adjátok hiteteknek, és a boldogságos szűzanya által megerősödve továbbra is kitartsatok, minden megpróbáltatásotok ellenére a katolikus anyaszentegyházba vetett hitetekben. 7 évvel ezelőtt Ferenc pápa innen, ettől az oltárról így fogalmazott, ti minden évben pünkös szombatján elzarándokoltok ide, hogy eleget tegyetek őseitek fogadalmának, megerősödjetek az Istenbe vetett hitben. Kedves testvéreim, ünnepeljünk töretlen hittel, bizalommal és a búcsúhoz illő méltósággal.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagyon nagy szeretettel és nagy örömmel köszöntök minden zarándokot itt a csíksomlyói nyeregben, ahol az ég és a föld szinte összeér, ahol a nemzetünk szíve a legerősebben dobog. Nagyon nagy szeretettel köszöntöm érsekatyát, püspökatyákat, tartományfőnökatyát. Nagyon nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm mindannyiunk nevében köztársasági elnök urat. Nagy szeretettel köszöntöm paptestvéreket, ferences atyákat, kedves nővéreket, papnövendékeket, családokat, fiatalokat, időseket, gyermekeket. Nagy szeretettel köszöntöm azokat, akik gyalogosan érkeztek Gyergyó alfaluból, Gyergyóból, Csíkból, a gyímesekből. Köszöntöm a Szent Márton zarándok csoportot, akik a budapesti Szent Anna rétről a Mária úton 40 napon át gyalogolva érkeztek meg ide Csíksomlyóra. Köszöntöm a Boldogasszony zarándok vonattal érkezett zarándokokat, azokat, akik a Mária Rádió és a televízió

aki eljött a pünkösdi búcsúra, hogy újra átélhessük, hogy kinyílik a szívünkben az örömvirág. Vagy Márton Áron püspök szavaival átélhessük újra a szeretet örömfakasztó erejét. Igen nagy öröm végignézni ezen a nagy sokaságon. A pünkösdi búcsú arra hív mindannyiunkat, hogy nyissuk ki a szívünket az ég felé, hogy erőt merítsünk és reményt odafentről, hogy összekapaszkodjunk, újra megtaláljuk egymás kezét, és az ember újra megtalálja a teremtője kezét. A történelem viharait csak akkor tudjuk kiállni, és az egyén életünk kihívásainak is akkor tudunk megfelelni, ha vannak testvéri kezek, amelyekbe kapaszkodhatunk, és csak is akkor tudunk igazán összekapaszkodni, ha mindannyian kapaszkodunk annak a kezébe, aki ma is tenyerén tartja a világot, akinek a kezében az idő és az örökké valóság. Akkor tudunk a történelem sokszor váratlan fordulatokat vevő lovának nyergében megmaradni, ha legalább lélekben évről évre eljövünk ide a csíksomjói nyerekbe, ahol az ég és a föld összeér. Hozzuk most mennyei atyánk elé fájdalmainkat, örömeinket, népünk gondját és reményét, családjainkat, egyházunkat, és kérjük a boldogságos szűz közbenjárását, kérjük a pünkösdi lelket. Most a szentmise kezdetén tekintsünk magunkba, s valljuk meg Isten előtt, hogy vétkeztünk.

Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vedessen el az örök életre.

Könyörögjünk! Mindenható és irgalmas Istenünk, Te a boldogságos Szűz Mária anyai pártfogásában hathatós segítséget rendeltél keresztény néped védelmére. Engedd jóságosan, hogy a Szent Szűz oltalma alatt élhessünk, és egyházat szüntelen békének örvendhessen.

Olvasmány Zakariás próféta könyvéből. Ezt mondja az Úr, újjong Sion leánya, zengjéneket Jeruzsálem leánya. Íme közelek királyod,

Elpusztítja Efraimban a harci szekereket, és Jeruzsálemben a lovakat. Széttöri a harci íjakat, és békét hirdet a népeknek. Uralkodik tengertől tengerig, a folyótól egészen a föld határáig.

Abban az időben a 11 tanítvány elment Galileába, fel arra a hegyre, ahová Jézus rendelte őket. Amikor meglátták őt, leborultak előtte a földre. Egyesek azonban még mindig kételkedtek. Jézus oda ment hozzájuk, és ezt mondta nekik: én kaptam meg minden hatalmat az égen és a földön. Ezért most menjetek el, és tegyetek tanítványommá minden nemzetet. Kereszteljétek meg őket az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Tanítsátok meg őket.

Kedves testvérek, kedves zarándokok, milyen érzés van bennünk, amikor eljövünk ide Csíksomjóra? Mi van a szívemben, amikor Erdélybe érkezem? Engedjétek meg, hogy fölidézzek két személyes emléket. Papnövendékként a 80-as években voltam először Erdélyben. Nagyváradon egy református család fogadott be minket. Az esti imánál elővettük a nagy, teljes magyar szentírásunkat, a Bibliát. Az édesapa szeme megcsillant. És reggel, ahogy búcsúzkodtunk, hirtelen elhatározással odaadtuk neki a Bibliánkat. Eleredtek a könnyei. Óriási kincs volt a számára. A Biblia, a magyar szó, ősei hite. Néhány nappal később Kolozsvárot voltunk, és a házsongárdi temetőben keresgéltük a híres magyarok sírjait. Egy ottani idős ember látta, hogy nehezen találjuk őket, és felajánlotta, hogy segít. Megmutatott sok-sok sírt. Mindegyiknél fölidézte a nagyjaink életét, a költőink verseit. A tenyerében, a szívében volt a magyar történelem. Ebbe kapaszkodott, ezekbe az életadó gyökerekbe erőt merített belőlük. Kedves erdélyi testvéreink, köszönöm, köszönjük nektek azt a hűséget, amellyel ragaszkodtok őseink hitéhez, az anyanyelvünkhöz, és amellyel kitartotok Krisztus mellett. Köszönjük, hogy néha tisztában látjátok, mi az igazi érték, mint mi anyaországiak. Köszönjük nektek a jéghátán is megélő talpra esettséget, a bajok között is megőrzött derűt, a bölcsességet és vendégszeretetet. Mindannyiunk számára nagy példa és erőforrás ez a hűség, egyenesség, derű, kitartás és hit. Egy régi híres fafaragó mester mondta egy alkalommal, hogyha egy szobor kifaragásához készülődik, általában elmegy az erdőbe, sétálgat a fák között, és néhány perc alatt megtalálja azt a fát, amelyből a szobrot ki tudja faragni. Ám, ha egy különleges szobrot kell kifaragnia, amelynek nagyon finom, gyönyörű, nemes arcvonásai kell, hogy legyenek, akkor nem ilyen egyszerű kiválasztania a megfelelő fát. Ilyenkor fel kell másznia a hegyre, ahol egy szikla szélén álló, a viharnak állandóan kitett fát tud találni. Egy ilyen fa törzse tömör és erős, szinte olyan, mint a márvány. Abból a legfinomabb arcvonásokkal rendelkező szobrot is el tudja készíteni. Kedves erdélyi testvéreink, a mennyei atya nehéz helyre állított benneteket a világban. A történelem sok viharát ki kellett állnotok a múltban és ma is. Azért állított benneteket a szikla szélére, a sok viharnak és szélnek kitett helyre, mert remek művet akart belőletek faragni. Szép arcvonásokat. A mai napon ezért is, értetek is, hálát adunk. Kedves zarándokok, a pásztor volt, amit a csíksomjói búcsúra magammal hoztam, egy gyergyó szentmiklósi fafaragó mesternek, Kozma Áronnak az alkotása. A különlegessége az, hogy Márton Áronnak, Erdély püspökének pásztorbotja mintájára készült. A díszítése a csónakban, az egyház hajójában levő Krisztust ábrázolja,
aki lecsendesíti a vihart, aki átvezet minket a történelem s az egyéni élet viharain. Mennyi vihar nehezíti ma is az emberiség életét? Rettenetes háborúk, természetpusztítás, aggódásunk a nemzetünk megmaradásáért a szórványvidékeken, a család és az életszentségét támadó ideológiák, gazdasági nehézségek, társadalmi feszültségek, a híd meggyengülése sokakban, családok szétesése. Az életünk csónakjában, az egyház hajójában azonban ott van Krisztus, a történelem ura. Az evangéliumban az ő szavait hallottuk. Íme, én veletek vagyok minden nap, a világ végéig. Az Úr, aki elküldi egyházát, hogy hirdesse az evangéliumot és kereszteljen, az Úr velünk van. Nem hagy magunkra, az életünk s a történelem sokszor háborgó tengerén. Az olvasmányban pedig a próféta jövendőlését hallhattuk a Messiás királyról, aki alázatosan Szamárháton érkezik, a szeretet királyaként jár előttünk. Az idei csíksomjói búcsú mottója ugyanerre figyelmeztet. A keresztséggel Krisztus előttünk jár, hogy a keresztény nép hűségesen kövesse őt. Ez a mondat Szent Maximosztól való, aki arra tanít, hogy a Jordánban megkeresztelkedő Krisztus előttünk halad, mint valaha a választott nép előtt a tűzoszlop. Átvezet minket a vörös tengeren, ahogy valaha Mózes az Egyiptomból szabaduló népet. Kedves zarándok testvéreim, Krisztus ott van a viharos tengeren hánykolódó bárkában. Nem hagy el, előttünk jár, ő beléje kell kapaszkodnunk, belőle kell erőt merítenünk, őt kell követnünk. Ragaszkodjatok ma is a régi és örök értékekhez, az evangéliumhoz, amely nem modern, de nem is elavult, hanem örök. Kedves zarándokok, Krisztus adott nekünk prófétákat, útjelzőket, szenteket, akik segítenek bennünket, hogy követhessük őt, hogy megmaradhassunk a helyes úton. A mai búcson három ilyen nagy prófétát, útjelzőt szeretnék a szemetek elé állítani. Márton Áront, Erdély nagypüspökét, akinek a születése 130. évfordulóját ünnepeljük. Szent Ferencet, akinek a 800 évvel ezelőtt bekövetkezett áldott halálára, tranzitusára emlékezünk. S akit itt Csíksomjón különlegesen is tisztelünk. Hallgassuk el.

akkor többek között ez a liberalizmus szemében a legnagyobb érték a független emberi ész. Az igazságokat az állapítja meg, s nem a valóság. Az erkölcsöket a korlátlan szabadság szabályozza, s nem az isteni normák. Kedves zarándokok, mennyire fontos volna megértenünk, hogy az igazi szabadság nem a valóságtól elszakadó önkény. A zsidó rabbik fölfigyeltek arra, hogy a teremtés elbeszélésében 10-szer halljuk ezt a mondatot, és Isten szólt. És azt mondták, Isten 10 igével alkotta a világot. Ezzel utalni akartak a 10 parancsolatra, amelyet a zsidóság szintén így nevez 10 ige, 10 kijelentés. Azt akarták ezzel elmondani, hogy a teremtés igéje és az erkölcs, a 10 parancs igéje ugyanaz. Az erkölcs nem az ember találmánya, nem szubjektív vélemény, nem az emberi fejlődés esetleges történelmi és kulturális mellékterméke. Az erkölcs lényegét tekintve objektív. A világba bele van teremtve egy gyönyörű isteni rend. Bele van teremtve az atomokba, a galaxisokba, a fákba, a madarakba, a felhőkbe, a sejtjeinkbe, a lelkünkbe. Az ember nem tesz mást, mint a történelem folyamán a kinyilatkoztatás fényénél lassan fölismeri, kiolvassa a világból ezt a gyönyörű isteni harmóniát. Ahogy Vörös Marti írta, a természet örök könyvét forgatni ne szűnjél, benne az Istennek képe leírva vagyon. Áron püspök szavai szerint a földi élet acélbordázatát, földön túlról származó erkölcsi törvények alkotják. Szeressük a gyönyörű isteni rendet, az ökológia rendjét, a teremtett világ rendjét, és az erkölcsi rendet, az isteni szeretett törvényt, amely nem ellensége a szabadságunknak, hanem pontosan útmutatója, kiteljesítője. Tanítsuk erre a gyönyörű isteni rendre a következő nemzedékeket. Hányszor beszélt Márton Áron az iskola, a nevelés szent küldetéséről. Arra tanított, hogy az iskola az egész embert hivatott nevelni, nem csak az értelmét. Arra tanított, hogy ha az iskola nem templom, akkor barlang lesz. Ha nincs meg benne az emberi szellem természet feletti távlata, akkor nem lesz képes lelkeket bontakoztatni. Vajon ilyenek-e az iskoláink, ahol nem csak a gyermekek értelmét töltögetjük a tananyaggal, hanem valóban embert nevelünk. Áron püspök buzdított arra is, hogy ne veszítsük el a reményünket a történelem viszontagságai ránk mért csapásai alatt. Azt mondta nem sokkal az első világháború után, ahogy a történelem rohanó vasas szekere elütött, azon mód fekszünk az útszélen. Mutogatjuk sebeinket, panaszoljuk sérelmeinket, koldus módra nyújtogatjuk kezünket a járókelők felé, de még nem szedtünk össze annyi önérzetet és erőt, hogy fogunkat összeszorítva felálljunk, az útporát leverjük, és megmutassuk, hogy gyöngeségünk ellenére tudunk a saját lábunkon járni. Kedves zarándokok, ez a történelmi feladat áll előttünk, hogy összekapaszkodjunk. Kapaszkodjunk Krisztus kezébe, talpra álljunk, és reménnyel teli szívvel újraépítsük a jövőnket. Nem mások ellenében, hanem mindenkinek a jogait és kultúráját tiszteletben tartva, ahogyan szintén Áron püspök tanított búcsúzó körlevelében. Tiszteljetek és szeressetek minden embert, elsősorban azokat, akikkel együtt éltek.
Igen, itt a Kárpát-medencében össze van kötve a sorsunk. Ahogy Ady Endre írta, Dunának, Oltnak egy a hangja. Csak együtt boldogulhatunk. Kedves zarándokok, hallgassátok, és kövessétek ma is, amit Erdély nagy profétája, Áron püspök tanított. Azután nézzük és kövessük Szent Ferencet, akinek fiai itt a csíksomlyói kegyhelyen évszázadok óta szolgálják Erdély hívő népét. Szent Ferenc megtérésének a nagy fordulata akkor következett be, amikor egy szórakozással, de üresen eltöltött fiatalság után, betegségből lábadozva, szembe jött vele egy leprás kódus. Ferenc mindig iszonyodott a leprásoktól, rettegett attól, hogy ezt a szörnyű betegséget megkaphatja. De akkor egy titokzatos hangot hallott, amely így szólt hozzá: Ferenc, öleld meg ezt a beteg embert. Akkor azt érezte, hogy talán egy utolsó lehetőséget kapott arra, hogy az addig üres életét valami igazi tartalommal megtöltse. Átölelte, megcsókolta a sebekkel borított arcot, és akkor, ami addig keserűnek tűnt a számára, édessé vált. Ami nehéznek tűnt a számára, könnyűvé lett. Addig a szórakozás örömét ismerte, most megismerte a szeretet boldogságát. Kedves zarándokok, Szent Ferenc tanít és hív minket a szeretet útjára. Ez a világ Atya, Fiú és Szentlélek örök szeretetéből lett. És mi emberek arra születünk, hogy megtanuljunk szeretni, hogy az életünket ajándékká tegyük, odaadjuk, és majd a halál kapuján át a szeretet örök országába, a hatalmas szimfóniába, Isten világába hazaérhessünk. Erre a szeretetre van mindennél jobban szüksége a világnak, és benne a mi sok szenvedést megért magyar népünknek is. A hit és a szeretet országát kell felépítenünk. A szeretet országát nem lehet gyűlölettel építeni. A jogállamot nem lehet a jog áthágásával építeni. Erre is tanít, erre is hív minket Szent Ferenc, a szeretet útjának hírnöke. 5 éves kis minisztráns voltam. Téblábóltam a sekrestjében, nem vettem észre, hogy kibomlott a cipőfűzöm. Az idős ferences plébános atya, akit nagyon tisztelt, nagyon szeretett mindenki, nehezen mozgott már, észrevette, és igazi ferences lelkülettel lekuporodott, és elkezdte kötni a cipőfűzőmet. Döbbenetes volt ezt átélni. Egy idős atya egy 5 éves gyerek cipőfűzőjét köti. Egyetlen mondatára se emlékszem már, de ez a mozdulata kitörölhetetlenül bennem van. Kedves paptestvérek, köszönöm, hogy itt vagytok a tieitekkel. Köszönöm az Istennek és az emberekért odaadott életeteket. Legyetek közel az emberek szívéhez. Legyetek ott a betegágyak mellett, amikor meg kell fogni egy idős ember kezét. Legyetek ott, amikor ennivalót, tüzelőt kell adni a szegénynek. Legyetek ott, amikor be lehet kötni egy kisgyerek cipőfűzőjét. Legyetek ott a fiatalok között. Engedjétek, hogy kérdezzenek, vitatkozzanak, de mindenek előtt lássák az életeteket, a bennetek levő titokzatos tüzet. Legyen nyitva a plébániátok,
és a szívetek kapuja rátok bízottak előtt. Legyetek hiteles, szolgálatkész, szorgalmas, tüzes lelkű apostolok. Szent Ferencről azt is olvassuk, hogy ha betért egy templomba, mindig térdre borult, imádta a jelenlévő Krisztust. Ha piszkot látott egy templomban, azonnal kitakarította, megszépítette. Kedves zarándokok, tanuljuk Szent Ferenctől az eukarisztia nagy-nagy szeretetét. Időzzünk gyakran az Úr előtt, enélkül nincs igazi megújulás, enélkül hiányzik a missziónk aranyfedezete, ahogyan Jézus mondta, nálam nélkül semmit sem tehettek. Legyenek a plébániáink újra az imádság helyei, az imádság iskolája. Legyen a szentségimádás mindennapi kenyerünk. És végül tekintsünk egy pillanatra a Szent Szűzre. Az ő igénye által léphetett be a világba az örök ige, az élő Isten fia. Amikor most a búcsú jelmondatának szellemében a keresztségünkre emlékezünk, és meg akarjuk újítani azt, akkor mondjuk ki újra a szűzanyával együtt, az ő példája szerint a mi életünk nagy igényét Istenre, és az ő szeretett tervére. Újítsuk meg ma a lelkünk mélyén a keresztségi fogadalmunkat. Mondjuk ki újra, hogy hiszünk. Hiszük és tudjuk, hogy emögött a hatalmas, gyönyörű, csodaszép világ mögött az élet csodája, az emberi gondolat és szabadság mögött valami végtelen bölcsesség, szépség, erő, a Teremtő Isten rejtőzik. És mondjunk újra igent Isten törvényére, a szeretet útjára. Kedves házastársak, a mai napon itt a csíksomlyói nyerekben, ahol az ég és a föld szinte összeér, mondjátok ki újra a lelketek mélyén a házastársi igent. A házastársi szeretet lényege szerint ingyenes és feltételek nélküli. Ahhoz hasonló, ahogyan a szülő szereti a gyermekét. Újítsátok meg ma ezt a feltételek nélküli igent. Kedves férjek, édesapák, ne felejtsetek el egy életen át udvarolni, energiát és fényt vinni a házasságotokba, a feleségetek életébe. Kedves feleségek, édesanyák, legyetek a családotok szíve, a szeretet tűzhelye, amely mindig kedvességet, jóságot sugároz a férje felé, és amelyből táplálkozhatnak a gyermekeitek. Ne a megsértődés, a bezárulás útját válasszátok, hanem a probléma megoldásának útját, amit csak is szeretettel, hűséggel, őszinte szóval, irgalommal és megbocsátással lehet elérni. Édesanyám minden este akkor tájt, amikor édesapám haza szokott érkezni, izgatottan várta őt. Ahogyan megcsörrent a kulcs az árban, édesanyám gyorsan megtörölte a kezét, szaladt ki az ajtóhoz, és ott átölelték, megcsókolták egymást. Gyönyörű volt látni, minden este így kezdődött. Édesanyám, ha csak tehette, minden nap szent misére ment. A mise második felét mindig végig térdelte. Én kis minisztránsként a szemem sarkából gyakran őt néztem, és lassanként megértettem, hogy a családunk békéje, boldogsága, szeretete elsősorban az édesanyám mély, nagy és erős hitén, szeretetén nyugszik. Kedves édesanyák, legyetek a családi tűzhely, s merítsetek nap mint nap az örök szeretet forrásából. Édesapám nagyon okos ember volt, sok nyelvet tudott, nagyon tetszett ez nekem.
Kisgyerekként elhatároztam, hogy ha megnövök és sikerül, szeretnék okos ember lenni, sok nyelvet tudni. Később azonban édesapám egy másik, nagyon fontos dolgot is tett az életemben. Volt egy távoli rokonunk, aki gyermekbénulásban szenvedett. Csak a feje növekedett. A teste kicsi maradt, mint egy csecsemő teste. Kezét, lábát nem tudta megmozdítani. Sokáig a szüleim úgy gondolták, hogy nekünk gyerekként nem kell ezt látnunk. De talán 8 éves lehettem, édesapám egyszer odajött hozzám, azt mondta, menjünk el együtt meglátogatni ezt a rokonunkat. Elsőre, ahogy végigmentünk a kórházon, és láttam sok sérült fiatalt, gégemetszéssel, vastüdőkben. Annyira szörnyű volt, hogy 1-2 napig alig tudtam megszólalni. De ettől kezdve gyakran édesapámmal együtt mentünk ezt a rokont meglátogatni. Aztán annyira fölbátorodtam, hogy néha egyedül is elmentem, hogy őt és a többi ottani fiatalt meglátogassam. És amikor onnan a kórházból kijöttem, a lelkem mélyén olyan hatalmas békesség, öröm volt, hogy legalább valami kicsi jót tehettem. Lassanként rájöttem, hogy az életemben nem az a legfontosabb, hogy okos legyek, hanem az, hogy szeressek és adjak. Végtelenül hálás vagyok édesapámnak, hogy erre az útra rávezetett. Kedves édesapák, legyetek a családotok papjai. Legyen időtök a feleségetekre, a gyermekeitekre. Kedves szülők, ne felejtsétek el a házasság és a család közös asztalát, szentélyét, a közös imát és az ünnepek meghitt pillanatait. Kedves gyermekek, fiatalok! Tiszteljétek és szeressétek szüleiteket. Adjatok vissza valami keveset abból a sokból, amit tőlük kaptatok. Nem az a dolgotok, hogy kritizáljátok, vagy ítélkezzetek fölöttük, vagy a tanáraitok fölött, hanem, hogy kiválasszátok a gyermekkorotokból azt, ami szép és értékes, és arra építsetek, legyen nyitott a szívetek. Fogadjatok be minden igazi értéket. Kedves fiatalok, házastársak, tiszteljétek az életet. Adjátok tovább bőkezűen. Minden ember élete végtelen kincs. Ti is ingyen kaptátok az élet kincsét. Adjátok hát tovább magától értetődő nagy lelkűséggel. Csak is általatok lehet ez a föld, szülőföld. Kedves zarándokok, újítsuk meg a lelkünk mélyén ma itt a csíksomlyói búcsón a keresztségi ígéretünket. Mondjuk ki ezt az igent a szűzanyához hasonlóan egész lényünkkel. Igent Istenre, a családra, az élet ajándékára, a szeretet útjára. Legyünk ízig vérig keresztények, ahogyan Áron püspök ezt gyakran a lelkünkre kötötte. Kövessük Szent Ferencet a felebaráti szeretet útján, s tanuljuk tőle az eukarisztia iránti nagy-nagy szeretetét is. A történelem háborgó tengerén kapaszkodjunk Krisztusba, s kövessük azokat a prófétákat és szenteket, akik igazi útmutatóink, a hit és a szeretet nagy tanúi. Ha ezt tesszük, akkor lesz igazi jövőnk, akkor megújul egyházunk, akkor kinyílik szívünkben az örömvirág, akkor megtapasztaljuk a szeretet örömfakasztó erejét. Úgy legyen, amen.

Testvéreim, örömmel jöttünk ide össze, hogy kifejezzük tiszteletünket a mi égi pátrónánk, a szűzanya előtt. Imádkozzunk most közösen Istenhez, aki nekünk Máriát anyánkul, s a keresztény élet példaképéül adta. Terjesszük eléje kéréseinket.

Urunk és Istenünk, tekints jóságosan népedre, amely örvendezik, hogy anyja és pártfogója a boldogságos Szent Szűz. Hálát adunk szereteted minden megnyilvánulásáért, amelyet irántunk kimutattál. Neked legyen dicsőség és magasztalás mindörökkön örökké.

Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Urunk és Istenünk, fölajánljuk neked a dicséret áldozatát, egyszülött fiad édesanyja emlékezetének örvendezve. Engedd éreznünk, hogy az ő hathatós segítségével minden viszont

A Szentlélek által szented meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan föltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel fölajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára, ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve egy test és egy lélek legyünk Krisztusban.
1: Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, Szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanúkkal és minden szenttel együtt. Az ő közben járásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket.
2: Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat Leó pápánkat, Gergely érsekünket, segédpüspökeit, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet.
3: Teljesíts kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vonn magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet.
4: Elhunyt testvéreinket pedig, és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk, Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot.

0: Jézus Krisztus elküldte a szentelket, hogy egyházában minden népet összegyűjtsön, és szeretetben egyesítsen. Ezért kérjük, ne vétkeinket nézd, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a lelkedben.
2: Engesztelődjetek ki szívből egymással.
1: Legyen békesség köztünk mindenkor.

0: Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj,
1: hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul a szívem.
0: És teste és vére, őrizzen minket az örök életre.
2: Megkérjük a paptestvéreket, a diakónusokat és a kispapokat, hogy segítsenek az áldoztatásban. Segítségüket előre is köszönjük.

Könyörögjünk! Urunk Istenünk, részesedtünk mennyei lakomádban, a boldogságos Szűz Mária segítségében bízva, alázatos szívvel kérünk, hogy levetve a régi ember tökéletlenségét, magunkra öthessük,

hirdetem a kedves testvéreknek, hogy aki nem tudott szent áldozáshoz járulni, a szektorokban található 4, illetve itt az oltár mellett az 5. áldoztató sátor, a szent mise után ott is lehet szent áldozáshoz járulni, vagy pedig lent a kegy templom előtt a Szent János kápolnánál. Délután 5 órakor csángó mise lesz a Szent Péter és Szent Pál plébánia templomban, utána ugyanitt reggelig tartó virasztás lesz az Élet a lélekben ima közösség szervezésében. Este 6 órakor pünkösdi vigília Szent Mise lesz a kegy templomban, ugyanitt virasztás lesz reggelig. Pünkösd vasárnapján a Szentlélek eljövetelének ünnepén a kegy templomban a szentmiség sorrendje a következő: reggel 7-8, délelőtt 10:30 és este 6 óra. Pünkösd másodnapján a szentmiség sorrendje a következő: reggel 8, délelőtt 10:30 és este 6 óra. Pünkösd vasárnapi ünnepi szabadtéri szentmise lesz holnap reggel 9 órakor Gyergyószent Miklóson. A Gyergyószent Miklósi főesperesség és a Boldogasszony zarándokvonat szervezői, valamint Gyergyószent Miklós városa szeretettel vár mindenkit holnap reggel 9 órára Gyergyószent Miklós főterére.

Jézus Krisztus, aki a szűzanya méhéből sértetlenül született erre a világra, és a sírból is teljes sértetlenségben jött elő,

0: Kedves hallgatóink, ünnepi szentmisét közvetítettünk a csíksomlyói búcsúról. A szentmise ünnepi szónoka Székely János püspökatya, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke volt. A közvetítés az Erdélyi Mária Rádió segítségével valósult meg. A technikai munkatársak Tar Gábor, főtisztelendő Karácson Tibor és Nátrán István voltak. Köszönjük az Erdélyi Mária Rádió közreműködését, és köszönjük azt is, hogy velünk tartottak, velünk imádkoztak. Most visszakapcsolunk a Szent István Rádió EGRI stúdiójába.
1: Délidőben.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Május 23-án szombaton szeretettel köszönti a kedves rádióhallgatókat a mikrofonnál a műsorvezető Farkas Erzsébet, munkatársaim, a zenei szerkesztő Kovács Krisztina, a hírszerkesztő Kriston Tamás és a technikai munkatárs Nátrán István nevében is. A mai nap pozitív gondolatát Herbert George Wells, angol regényíró és publicista fogalmazta meg, szerinte a nevetés az a fűszer, amely ehetővé teszi az élet ízetlen főszkét. Valóban, legyen ez a mai napunk pozitív gondolata, kedves hallgatóink! Ma a Dezsők ünneplik névnapjukat. Műsorunk folytatásában most ismertetem önökkel, hogy milyen programokkal várjuk kedves hallgatóinkat egészen 20 óráig. Nos, íme a kínálat. Hamarosan 13 óra 35 perckor egyházi híreket mondunk, majd Szólj Uram címmel 13 óra 45 perctől meghallgatjuk a mai nap evangéliumát. 14 órakor híreket mondunk. Ezt követően kezdődik Nosztalgiázzunk Laci atyával című műsorunk, amelyben ezúttal is zenei időutazásra invitáljuk kedves hallgatóinkat, Széles László Lőrinci plébános és én a műsorvezető. Tovább folytatjuk beszélgetésünket a régi idők dalairól, az Illés együttes és más magyar együttesek felvételeiből válogatunk. Következzen most műsorunk rövid ajánlója. Azt figyeltem meg, kedves Laci atya, hogy számtalan sláger címében ott szerepel egy-egy női, általában női, vagy néha férfi név, és erre majd jó néhány példával is szolgálunk. Például most, a hamarosan hallható dalunkkal, az Express együttes dalával, amelynek mi is a címe, és mit mondhatunk el róla?
2: A címe, ez alapján már sejthetik a kedves hallgatók, Pekhes nő a sári. Bevallom bőbe, hogy amikor ezt a dalt beszerkesztettem, nekem nem jutott eszembe az, hogy egy női név szerepel benne, hanem a miniszoknya, mert erről szól a dal.
0: 14 órától Tokai frekvenciánkon Lélekműhely című műsorunkban kulturális válogatásunkat hallják. Nos, ennek témái pedig a következők. Megnyílt az amazóniai indiánok életét bemutató fotókiállítás a Néprajzi Múzeumban. Máté Gábor rendezésében látható az Orlai produkció legújabb előadása, a Könnyű nekem a föld. Meghirdettek 2026-os és 2027-es évadát a Nemzeti Filharmonikus Zenekar. A Filharmónia Magyarország május 23-án tartja az Orgonák éjszakáját, és a Fesztivál Akadémia Budapest a pünkösdi hétvégén rendezi meg az Őrségben a Spring Festet. Nos, ezek tehát a mai kulturális válogatásunk témái. 14 órától lesz szó ezekről a témákról Tokai frekvenciánkon. 14 óra és 15 óra között Törökszentmiklós és Kisújszállási adóinkon Szülőföld című összeállításunkban. Ezúttal egy pódiumbeszélgetés részletét idézzük, amelyben Gyurta Dániel, többszörös világ, európai és olimpiai bajnok úszó és Kornagy Miklós, világbajnok vízilabdázó beszélgetnek. 15 órától azonban már azonos mind a 9 adónk műsora, tehát a híreket követően megismételjük a pénteki Zöld Hullám című természet- és környezetvédelmi magazinunkat. Az adásban a Miskolcnak nemzetközi elismerést hozó élményprogramot mutatjuk be. 15 óra 30 perctől 7 nap címmel válogatást hallanak régiónk eheti híreiből, eseményeiről. A 16 órai híreket követően kezdődik Kávéház című műsorunk, amelyben ezúttal Máté Gábor színész rendezővel beszélget Farkas Éva. 17 órakor regionális híreket mondunk, majd regionális sporthíreket ismertet önökkel Kriston Tamás. 17 óra 30 perctől pedig Kapcsolj rá címmel zenei összeállításunk szól fiatal hallgatóinknak Bilincsik Márton válogatásában. 18 órakor május lévén Lorettói litániát közvetítünk az Egri Bazilikából. Majd visszakapcsolunk rádiónk a Szent István Rádió Egri stúdiójába, és ezt követően egyházi híreket mondunk. Majd Csepelényi György boldoggá avatásáért is imádkozunk. 18 óra 45 perctől esti mesét, majd altatódalt sugárzunk a minket hallgató gyerekeknek. 19 órakor híreket mondunk, majd ezt követően kezdődik az ökumené, a testvéregyházak fél órája. Ma a református egyház műsorát sugározzuk. 19 óra 35 perckor Karitász percek című műsorunk szól. Tokai vételkörzetünkben 19 órától találkozás című összeállításunkban különleges ízesítésű eper, cseresznye és megy dzsemek elkészítését ismerteti Süye Károlyné Klárika. Majd Hegyaljai látkép című műsorunk szól. Török Szent Miklós és kisújszállási frekvenciáinkon Életünk című összeállításunkban kulturális válogatásunk következik, amelyben Klézvált a kolléganőmmel a következő témákkal várjuk önöket. Összeállításunk elején a Szent István Rádió és Televízió szervezésében megvalósult Szent Land elnevezésű versmondó versenyről számolunk be, majd a Bródi Sándor könyvtár és a Gárdonyi Géza Színház aktualitásairól, jövő évadának bemutatóiról szólunk. Érdemes lesz velünk tartani. Rövid ajánlónkban dr. Lisztóczky László, irodalomtörténész beszél.
1: A korábbi egyházi költők túlságosan is elvonatkoztatva, tehát a túlvilágon, Istent az égi trónján közelítették meg, ezek a költők pedig nem az égi trónon találkoztak Istennel, hanem a hétköznapokban, a földi lét hétköznapjaiban, és a saját emberségük, egyéniségük legmélyebb bugyraiban, titkaiban, és hoztak egy a korábbinál sokkal bensőségesebb, egyszerűbb lírát, követve azt a költészeti forradalmat, ami a népiesség egyében zajlott le Petőfi Aranytompa jóvoltából. Tehát ez az egyházi költészetben hajtott végre olyan fordulatot, mint a Petőfi Aranytompa triász a világi költészetünkben.
0: 20 órától azonban már azonos mind a 9 adónk műsora, tehát a legfrissebb híreket követően kezdődik majd Beszélő könyvek című irodalmi sorozatunk. Ebben pedig Szabó T. Anna Senki madara című írásának második részét sugározzuk. A 20 órai híreket követően jelentkezem majd újabb műsorismertetéssel. Nos, így hangzik ma délutáni és kora esti műsor kínálatunk. Ha tehetik, maradjanak velünk. További jó rádiózást és kellemes időtöltést kívánok önöknek a Szent István Rádió valamennyi hullámhosszán.
3: Egyházi hírek a Szent István Rádióban.
4: Kedves hallgatóink, hallgassák meg az egyházi híreket. Benjamin Bakovszky pálos generális június 1-i hatállyal Vízi Gábor András Mária Nosztrai pálos házfőnököt nevezte ki a Magyar Pálos Rend új tartomány főnökévé. Vízi Gábor András a szlovákiai Nagykürtösön született 1971. július 13-án. 2001-ben lépett be a pálos rendbe, ahol 2006-ban tett örök fogadalmat. A Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskolán végzett tanulmányait követően 2012. június 23-án szentelték pappá a pálosok Petőfi Szállás Pálos Szentkúti egyhelyén. Ezt követően a Mária Nosztrai Pálos Kolostorba került, ahol előbb káplánként, majd plébánosként és házfőnökként szolgált, tartományfőnöki kinevezéséig. A Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem és a Katolikus Karitász együttműködésének köszönhetően 15 ezer paprika, paradicsom, uborka, cukkini és tök palánta indult el országszerte rászoruló családokhoz. Az adományozási program célja, hogy elősegítse az öngondoskodást, támogassa a családok megélhetését, valamint erősítse a fenntartható szemléletet a mindennapokban. A palánta adományozási ünnepségen dr. Herceg Anita, a Katolikus Karitász jószolgálati nagykövete, Zagyva Rihárd, a Katolikus Karitász országos igazgatója, és Szabó István, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem digitalizációért és mesterséges intelligenciáért felelős rektorhelyettese is részt vett a budatétényi rózsakertben. Első helyen végzett az Erasmus Plus hazai rangsorában a nyíregyházi Sólya Miklós görög katolikus iskola. A Huszár telepen működő, mély szegénységből érkező, többségében roma gyermekek felzárkóztatásával foglalkozó Sólya Miklós görög katolikus általános iskola a napokban tartotta meg annak a nagyszabású nemzetközi projektnek a záróeseményét, amelyel az intézmény az országos Erasmus Plus pályázati rangsor első helyén végzett. A Tempusz közalapítvány szakmai bírálatán elért eredményt ünneplő rendezvényen Szocska Ábel megyés püspök köszöntötte a résztvevőket, hangsúlyozva az élmény megosztás és a közösségépítés fontosságát. A három évet felölelő nemzetközi projekt segítségével az iskola 18 hátrányos helyzetű diákja, valamint tanáraik juthattak el Máltára, Németországba, Görögországba és Horvátországba, hogy életre szóló tapasztalatokat és módszertani tudást gyűjtsenek. Az élet szent. Szent Gianna Beretta Molla, vagyis Szent Janka, feleség, édesanya, orvos, az édesanyák, az orvosok és a meg nem született magzatok védőszentjének életét bemutató kiállítás az Egri Bazilikában augusztus 30-áig látogatható. A tárlatról Lukács Krisztinát, a Szent Janka imakör egyik alapítóját és a Magyarországi Billings Központ vezetőjét kérdezzük.
5: A kiállítás mögött több éves kutató munka van és lelki élet is, mondhatom. Többünknek a Szent Janka imakör tagjai közül, többünknek személyes érintettsége és személyes kapcsolata fűződik Szent Jankához. Ezért nagyon sokszor tapasztaltuk az ő közbenjárását, ima meghallgatás

0: hallgatók, csendéletek is. Ezért valójában azt szoktam mondani, hogy ez egy picit több, mint kiállítás, elmélkedésre, imádságra, gondolkodásra is késztet. Végül is ez egyfajta, akár sétánynak is nevezhetjük, körbe lehet járni, meg lehet állni egy-egy molinól áll. Azt fontosnak tartom elmondani, hogy mivel mi Szent Janka családjával kapcsolatban vagyunk, ezért az ő lányától és hát a rokonaitól kaptunk fotókat, nagyon jó minőségben, jó felbontású képeket, amelyekkel díszítettük a molinókat. Úgyhogy itt eredeti fényképek vannak Szent Jankáról. Az installációk, a csendéletek pedig korabeli tárgyakat tartalmaznak, és ezek is segítik egy picit az ő életében való elmélyedését.
1: A Szent Janka kiállítást Egerbe a Szent Orsolya Bencés Iskola Központ kollégiuma vezetősége hívta meg. Bíró Péterné, Illés Virág kollégiumvezetőt hallják.
2: Mert hogy a kollégiumban évek óta van egy női példaképek program, és idén ennek a keretében édesanyák életét dolgozták fel, a lányok szent életű édesanyák életét. És az egyik ilyen édesanya, akit a lányok választottak, a Gianna Beretta Molla, vagy hát most már magyarul Szent Janka élete volt. Úgyhogy a lányok készítettek róla egy posztert, egy PPT-t, amit egy estéma keretében bemutattak, és így került a kollégiumunk kapcsolatba Szent Jankával. És Bestes Erzsébet tanárnőnk pedig, amíg segítette a lányok munkáját, ő is utána nézett Szent Janka életének, és rátalált a Szent Janka imakörre, és a honlapon látta, hogy van egy ilyen Szent Jankás kiállításuk. És innen jött az ötlet, hogy hát akkor milyen jó lenne nálunk is egy ilyen Szent Janka kiállítás, vegyük fel velük a kapcsolatot. És így jött az ötlet, hogy akkor egy Szent Janka kiállítást kellene hozni. Eredetileg mi a kollégiumban gondoltuk, de hát aztán kiderült, hogy azért ez egy nagyobb szabású kiállítás, és hogy úgy lenne igazából illő és üdvös, méltó és üdvösséges, hogyha ettől egy szebb teret találnánk neki, és így került a bazilikába Szent Janka. Csizmadia István plébános atyával felvettem a kapcsolatot, és ő segített, és örömmel fogadta ezt a kiállítást a bazilikába, a Jézus szíve kápolnába.
3: A lányok hogy vélekednek Szent Jankáról? Milyen visszajelzéseket kaptál tőlük, amikor mondjuk ők is megismerték az ő életét?
2: Én azt gondolom, hogy Szent Janka éppen egy olyan szent, aki közel kerülhet a fiatal lányok szívéhez is, hiszen nem egy középkoria, vagy akár a legendák homályába tűnő szent, hanem nagyon modern. Azt gondolom, hogy ő már a modern nőnek a képe valahol, hiszen igazából az ő életében pontosan azok a dilemmák jelennek meg, amikkel majd lassan ők is fognak a saját életükbe találkozni, a hivatás, az anyaság, férjhez menetel, a Szent Janka igazából nem olyan fiatalon ment már férjhez. Úgyhogy nagyon is megtalálhatják azokat a pontokat, ahol az ő kis életükbe tudnak azonosulni a Szent Janka életével. És hát mi is biztatjuk őket a Szent Janka példájának a nyomán, hogy ahogy a Szent Janka is tudatosan készült a házasságra, az anyaságra, hogy ez az út előttük is nyitva áll, hogy imádkozzanak a jövendőbeliekért, hogy készüljenek arra, hogy édesanyák legyenek, hogy egyszer méltó párja legyenek a férjüknek, az életük társának.
1: Megkezdődött a Nyíregyházi Magyarok Nagyasszonya Társszékesegyház 1904-ben épített Angstel orgonájának teljes szétszerelése és felújítása. A feladatot az Ócsai illetőségű Süveges István orgonaépítő és csapata végzi, akik már számos jelentős hangszer felújításán dolgoztak országszerte. Korábban új orgonát készítettek Kaposvárra, emellett a budapesti Szent István Bazilika Angstel orgonájának rekonstrukcióját is ők végezték. Süveges Istvánt hallják.
4: Igazából most az első lépcsőt, amit láthatunk, a sípokat kiemeltük belőle, ezeket hazavisszük, felmérjük, ekkor kiderül minden pontosan, hogy mi az, ami eredetire megmarad belőle. A méreteik alapján utána egy rajzot elkészítünk, ugyanis a hangszer bővülni is fog új regiszterekkel, de azért a szekrényének a mérete az nagyon sok mindenben behatárol. Én nagyon sok olyan orgonát tartok karba, ahol a regiszter számot tették a legelső helyre, nem szabad. Tehát azt látom a munkám folyamán, hogy a karbantarthatóságot

0: kell az elsődleges helyre tenni, a hangja mellett persze, de azok a hangszerek, amiket nem lehet karbantartani, azokat nem is fogják egy idő után karbantartani, majd leromlik nekik az állapotuk annyira, hogy inkább akkor megválnak tőlük. Tehát a hangszer befogadó képessége az a határ.
1: Különleges tárlat nyílik május 27-én a Nyíregyházi Görög Katolikus Múzeumban. Petrasovszky Manó a 20. századi magyar görög katolikus művészet egyik meghatározó alakja előtt tisztelegve. A Petrasovszky Manó egy görög katolikus festő sorsa 20. században című kiállítás, a művész gazdag életművén keresztül mutatja be a magyar szakrális művészet egyik fontos fejezetét. Petrasovszky Manó neve szorosan összefonódik a görög katolikus egyházművészettel. A papcsaládból származó alkotó már fiatalon a templomfestészet világában találta meg hivatását, munkásságát pedig a hit, a hagyomány, a művészeti megújulás egysége határozta meg. A kiállítás célja, hogy a látogatók közelebb kerüljenek ahhoz a spirituális és művészi gazdagsághoz, amely Petrasovszky Manó több évtizedes munkásságát jellemzi. Július 16-a és 19-e között rendezik meg idén az Egerszalóki ifjúsági találkozót és lelki gyakorlatot. A motto a naphimnuszból: dicsérjétek az Urat és áldjátok. Az online regisztráció elkezdődött, akik az első 800 között jelentkeznek az eseményre, egy szalókos pólót kapnak ajándékba. A találkozó és lelki gyakorlat önkénteseket keres. A feladatok, amikben számítanak rájuk: regisztráció, infópont, technika, logisztika, kreatív és dekorcsapat, étkeztetés, takarítás és minden, ami a háttérben zajlik, hogy a résztvevők jól érezzék magukat. Amit kínálnak, egy összetartozó közösséget, lelki feltöltődést, sok nevetést és új barátokat, közös imát és szolgálatot és önkéntes igazolást, ha szükség van rá. Május 30-án lesz a Bélapátfalvi apátsági templom megáldása. A beruházás során az apátsági templom épületének külső és belső felújítása mellett megújult környezettel és a zarándokok, turisták fogadására szolgáló két új épülettel várja majd a látogatóit. A templom felújítás utáni ünnepélyes megáldására május 30-án a szombaton 10:30-kor kezdődő szentmise keretében kerül sor. A szentmisét Ternyák Csaba egriesek mutatja be az egyházmegye papságának, híveinek és a meghívott vendégeknek részvételével. Az egri főegyházmegye területét érintő rendelkezésekről, hírekről és eseményekről a www.eger.egyházmegye.hu oldalon, valamint a szentistvánrádió.hu oldalon tájékozódhatnak. Kedves hallgatóink, egyházi híreket hallottak.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, most hallgassák meg az evangéliumot és a mai nap szentírási részletéhez tartozó elmélkedést.
2: Evangélium Szent János könyvéből. Amikor feltámadása után Jézus még együtt volt övéivel, Péter látta egyszer, hogy utána jön az a tanítvány, akit Jézus szeretett. Az, aki a vacsorán odahajolt hozzá és megkérdezte, Uram, ki az, aki téged elárul? Ennek látára Péter Jézushoz fordult, Uram, hát ő vele mi lesz? Jézus így felelt, ha azt akarom, hogy így maradjon, amíg el nem jövök, mit törődöl vele? Te csak kövess engem. Így a tanítványok között elterjedt az a vélemény, hogy ez a tanítvány nem hal meg. Jézus azonban nem azt mondta, nem hal meg, hanem ha azt akarom, hogy így maradjon, amíg el nem jövök, mit törődöl vele? Ez az a tanítvány, aki tanúságot tesz mindenről, és ezeket írta. Tudjuk, hogy igaz az ő tanúsága. Jézus még sok mást is cselekedett. Ha egyenként mind megírnák, azt hiszem az egész világ sem tudná befogadni a könyveket, amelyeket írni kellene. Ezek az evangélium igéi.
3: Áldunk téged, Krisztus! Te csak kövess engem! Akik a Szent Lélekben az Úr iránti szeretet teljességére jutottak, azok Szent Pálhoz hasonlóan bilincset viselnek, ha láthatatlanul is, s bizonyos értelemben egészen egyedül, kizárólag az Úrral vannak. Szent Pál hiába tisztázta magát a római zsidó keresztények előtt, mégis erről számolt be Timóteusnak. Első védekezésem alkalmával senki sem állt a pártomra, mindenki cserben hagyott. Szent Péter kíváncsiságára, mellyel a szeretett tanítvány sorsa iránt érdeklődik, az Úr ezt válaszolja. Most már nem kell senkivel és semmivel törődnöd, csak azzal, hogy követésemben kitartva egészen hasonulj hozzám. Az ilyen bilincset viselő, magára hagyott és mindenkitől elszakított keresztény lélek kitartása és áldozata, Jézussal megélt magánya, mely előbb embertelen, később azonban édessé válik, új pünköst berobbanása lesz a világba, a Szentlélek sajátos eljövetele. Ez a magány, az Úrhoz való kizárólagos tartozás azonban nem jelent bezárkózást és elszigetelődést. Az Úr követésének egyre bensőbbé válásával párhuzamosan egyre szélesebbre kell tárnunk szívünk kapuját, ahogy Pálról olvassuk. Rómában kétálló esztendeig maradt bérelt szállásán. Mindenkit fogadott, aki csak fölkereste. Hirdette nekik az Isten országát, és bátran, akadálytalanul tanított Urunkról, Jézus Krisztusról. Miközben mozgástere fokozatosan szűkült, cselekvési lehetőségei egyre korlátozottabbak lettek, belülről egyre szorosabban és kizárólagosabban kapcsolódott Krisztushoz, és annál bátrabban és akadálytalanabbul tanított Jézusról, egyre nagyobb belső szabadságban. Többé már nem jár kell a világban, hanem őt keresik fel, ő pedig fogadja, elfogadja, befogadja azokat, akik hozzájönnek, s Krisztussal való azonosságának egyre nagyobb mélységével ajándékozza meg őket. Halálának pillanata pedig ahhoz hasonlít, mint amikor a nárduszolajat tartalmazó edényt összetörik, s a ház, az egyház betelik a kenet illatával, a Szentlélek jelenlétével. Pál megtérése is titokzatosan egy ilyen edény összetörése által indult el. Szent István diakónusnak, az egyház első vértanújának halálából kapta meg a Szentlélek világosságát és erejét. Az ő halála viszont a már világméretűvé vált egyháznak szül új és új apostolokat.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
2: 14 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
3: Eredményesen működött az utóbbi több mint egy évben az alapfeladatai ellátására összpontosító Magyar Nemzeti Bank, mondta Varga Mihály jegybank elnök. Az MNB elnöke szerint a forint erősödése, az infláció csökkenése, a deviza tartalék gyarapodása egyaránt azt mutatja, hogy helyes döntés volt az irányváltás, ahogy a szükségtelen tevékenységek beszüntetése is. A monetáris politikának jelentős szerepe volt az árstabilitás elérésében, hozzájárulva a jövedelmek értékállóságához. A kamatszintek csökkenése támogathatja a növekedést, a stabilitás jót tesz a gazdasági szereplőknek, ezért a forintnak kiszámíthatóságban kell maradnia, fogalmazott. Varga Mihály hangsúlyozta, az eredményes működés alapfeltétele a jegybanki függetlenség. Kármán András pénzügyminiszterrel az alapkérdésekben összhangot lát, és a következő időszakban kedvező gazdaságpolitikai összhangra számít, továbbá nyitott a találkozóra Magyar Péter miniszterelnökkel is, tette hozzá. Az euró bevezetéséről a jegybank elnök úgy nyilatkozott, hogy a 2030-as céldátum ambiciózus, de a feltételek teljesítése önmagában is kedvező a gazdaságnak, és ha a kormány elkötelezett az uniós valuta mellett, számíthat az MNB-re a bevezetéshez vezető folyamat során. A Tisza kiiktatná az alaptörvényből a keresztény kultúra védelmét, ezért a KDNP online aláírásgyűjtést indít, mondta Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője. Az ellenzéki politikus kiemelte, az indoklás egyetlen szót, egyetlen betűt nem tartalmaz, hogy miért akarja a Tisza párt eltörölni az alaptörvényből a keresztény kultúra védelmét. Úgy fogalmazott, számunkra, kereszténydemokraták számára minden, ami minket körülvesz az épített környezetben, a művészetben, az etikában, mind a keresztény kultúra része. Éppen ezért a KDNP online aláírásgyűjtést indít petíció.kdnp.hu címen, és kér mindenkit, aki velünk együtt tiltakozik a keresztény kultúra kiiktatása ellen az alaptörvényből, írja alá a petíciót még ma, fogalmazott Rétvári Bence. Több parlamenti bizottságban is tagokat cserél a Fidesz frakció, közölte a párt. Azt írják, az országgyűlés alakuló ülésén elfogadottakhoz képest kisebb változásokat kezdeményez a Fidesz, a többi között az egészségügyi bizottságban Kovács Sándor helyét Vitányi István veszi át, aki emellett megtartja tagságát a digitalizációs és technológiai bizottságban is. Utóbbi testületből távozik Lezsák Anna, aki az oktatási bizottságban folytatja munkáját, ahonnan Radics Béla ül át Lezsák Anna megűrült helyére. Horváth László képviselő, korábbi drogügyi kormánybiztos, a Nemzetbiztonsági Bizottságban is tagságot kap, Kocsis Máté helyén. Emellett megtartja tisztségét az egészségügyi bizottságban, és júliusig a művelődésiben is, amit akkortól várhatóan Szekeres Pál tölt majd be, aki a párt döntése értelmében Orbán Balázs európai parlamenti mandátuma miatti lemondás okán kerül majd az országgyűlési képviselői székbe. Vizsgálatot rendelt el Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter, az állami tankönyvellátás egyik legfontosabb szereplője, a könyvtár ellátó non-profit Kft. 45 milliárd forintos nyomdai keret megállapodása ügyében, amelyet április végén írt alá az Alföldi Nyomda ZRT-vel, jelentette be a politikus. A miniszter azt írja, a közpénzek felhasználásával kapcsolatban nincs helye automatizmusoknak, és nincs helye megválaszolatlan kérdéseknek sem. Hozzátette, egy ekkora értékű 48 hónapra szóló szerződés esetében tisztázni kell, hogy miért érkezett csak egy ajánlat, ami indokolta a gyorsított eljárást, hogyan épülhet egy szállítóra hivatkozó konstrukció több alvállalkozóra, és milyen szakmai, pénzügyi és vezetői döntések alapozták meg a kötelezettségvállalást. Közölte, hogy amennyiben a vizsgálat jogi, pénzügyi vagy közbeszerzési problémát tár fel, meg fogják tenni a szükséges lépéseket. Sport. Közel állnak a megállapodáshoz az új edzővel a labdarúgó Fizz Ligában, negyedik helyezett DVSC labdarúgó csapatánál, emellett lesznek távozók és érkezők is. Bogdán Ádám, a DVSC sportigazgatója, az új edzővel kapcsolatban elmondta, sok hazai és külföldi szakember jelentkezett, ami jelzi, hogy mit képvisel a klub, és milyen lehetőség rejlik ebben a pozícióban. Hangsúlyozta, a távozó Sergio Navarro által alkalmazott emberséges stílust szeretnék megőrizni, ugyanakkor olyan vezetőt látnának szívesen, aki nyitott az újdonságokra is. Végül az időjárásról. Napos száraz idő várható, az általában kevés fátyol és gomoly felhő mellett. Estére a legtöbb helyen kiderül az ég. Az északkeleti északi szél sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik. A hőmérséklet délután 23 és 29, késő este 15 és 21 fok között alakul. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
2: Reklám.
4: Transzcendens erő nélkül a színészet sem működik. Blaskó Péterrel olvashatunk címlapinterjút a legfrissebb képmásban. A májusi számból megtudhatjuk, miként zárjuk le rossz kapcsolatainkat, hogyan és kivel érdemes együtt enni, és milyen kulcsokat találhatunk a boldogsághoz. Megismerhetjük a Tabán meséjét, vagy eltévedhetünk az utazószerzővel Málta szigetén. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
5: Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem ismét felvételt hirdet kántor alapszakra. A képzés az EGRI Hittudományi Főiskolával együttműködésben 2026. szeptemberében indul nappali és levelező tagozaton. A cél olyan kántorok képzése, akik képesek a kántori szolgálat ellátására, az evangélium üzenetének átadására énekben, zenében, felkészültek az egyház zenéért felelős szolgálatra. A képzés 6 fél éves, nappali és levelező tagozaton kerül meghirdetésre. A jelentkezést az egyetem www.felvi.uni-eszterhazy.hu oldalról letölthető jelentkezési lapon a 3300 Eger Eszterházy tér 1 címre kell benyújtani 2026. május 31-ig. A szakkal kapcsolatban további információ az alábbi elérhetőségeken kérhető. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Zenei Intézet, Eger Eszterházy tér 1, Líceum, Földszint 123. Telefonszám 36-os körzet 520-400 2031-es mellék. E-mail felvi@uni-eszterhazy.hu vagy EGRI Hittudományi Főiskola tanulmányi osztály Eger Foglár György utca 6. Telefon 36-os körzet 312-916 130-as mellék. E-mail hivatal@eghf.hu.
4: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
2: Reklámot hallottak.

0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Nosztalgiázzunk Laci atyával. Zenei időutazás a 60-as, 70-es évekbe.
2: Kedves hallgatóink, közeledve a 100. adáshoz, a mai műsorban ezúttal olyan dalok közül válogatunk, amelyek korábbi adásaink egyikében már elhangzottak. Ha tehetik, tartsanak velünk!
3: Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál a műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallják. És szeretettel köszöntöm kedves stúdió vendégemet, beszélgető társamat, a Nosztalgiázzunk Laci atyával című műsorunk zenei szerkesztőjét, Széles László, Lőrinci plébánost. Isten hozott kedves Laci atya rádiónk egri stúdiójában.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Mindörökké, amen!
4: Köszönöm szépen a köszöntést! Arról, hogy újra itt vagyok, megint egy emlék jutott eszembe. Engedd meg, kedves Böbe, hogy elmondjam a hallgatók felé. Többször szóltam már arról, hogy Debrecenben tagja vagyok egy zenei klubnak. Olyan tagokból áll, akik mind ezeket a klasszikus régi, könnyű zenei felvételeket gyűjtik. Mindig péntektől vasárnapig volt a találkozó, ezért én nagyon sokszor nem tudtam elmenni. A vezetőm sokszor kért, hogy valahogy oldjam meg a helyettesítést, egyszer legyek már én is ott közöttük. Hála Istennek egyszer ezt aztán összetudtam úgy hozni, hogy elmentem közéjük első alkalommal. S jól emlékszem, hogy egy kollégiumban tartottuk mindig a találkozókat, mert a vezetőnk ott volt középiskolai tanár. Barabás Attila a vezetőnk, aki ezt mindig szervezte, és jól emlékszem, hogy először is azt kértem Attilától, hogy én egy külön szobát kapjak, mert éjszaka nagyon horkolok, és mellettem nem lehet aludni. Mondta, hogy oké, megteszi. A szobából, ahogy bementem, ott is volt egy stúdióhelyiség a kollégiumba, már ott volt Tari Viktor, akit én többször emlegettem. Amikor Viktor meglátott, szó szerint így reagált: hát te mit keresel itt? Otthon meg elmaradnak a misék? Rögtön reagáltam: nem, Viktor, nem maradnak el, mert hála Istennek van helyettesem, meg tudtam oldani. Az jutott eszembe erről, hogy rendszeresen járok ide a rádióba vonattal, és így mindig a szabadidőmből jövök föl, azt mondhatom, hogy szinte szabad napom ez a nap, amikor ide jövök, és így, ahogy vonattal járok, mindig örömmel jövök ide a Szent István rádióba. Egyfajta pihenést is jelent számomra, az, hogy itt Böbével mindig felvesszük a következő adást.
3: Mi pedig örülünk, hogy eljössz hozzánk a Szent István Rádióba, és elkészíthetjük együtt ezt a műsort. Azt figyeltem meg, kedves Laci atya, hogy számtalan sláger címében ott szerepel egy-egy női, általában női, vagy néha férfi név, és erre majd jó néhány példával is szolgálunk. Például most, a hamarosan hallható dalunkkal, az Express együttes dalával, amelynek mi is a címe, és mit mondhatunk el róla?
4: A címe, ez alapján már sejthetik a kedves hallgatók, Pekhes nő a sári. Bevallom, Böbe, hogy amikor ezt a dalt beszerkesztettem, nekem nem jutott eszembe az, hogy egy női név szerepel benne, hanem a miniszoknya, mert erről szól a dal. Egy olyan lányról szól, akinek nagyon csinos alakja van, nagyon formásak a lábai, és abban az időben nagy divat volt a miniszoknya. Ebből adódóan nagyon sok fiú megnézte őt, de itt jött a pech, mert divatba jött újra a hosszú szoknya, és ebből adódóan ez eltakarja a lánynak a lábait. Csak egy-két sort hadd idézzek a szövegéből. Pekhes nő, sári, hogy a divat, a hosszú szoknya lett. Pedig hát tudjuk, ezért sári szegény egyszer rosszul lett. Pekhes nő, mert neki a rövid sokkal jobban áll. A lába most is remek, ám bár lehet, nem kislány ma már. A Váci utcán nejlon harisnyába, hogyha végig tipeg, egészen biztos az, hogy nyomában ezer éhes férfi lót fut liheg. Hagyna folytassam, megint csak egy olyan dal, hogy önmagáért beszél. Közben itt Böbével nagyon nehezen álltuk meg, hogy ne nevessük el magunkat, hiszen egyfajta humor is van ebben a dalban, ebben a szövegben. Megint hadd térek vissza ahhoz, amit már többször hallottak tőlem a kedves hallgatók, hogy ezek a szövegírók valóságos költők is voltak egyúttal.
3: És milyen jó, hogy elmondod, hogy mi a szövege, mert teljesen másképp hallgatja ezután az ember, miután oda tud figyelni a szövegre, értelmezi, és utána már csak a dallamra kell figyelnünk.
4: Igen, hogy még egy emlélet elmondjak, én gyermek voltam, mikor ez a jelenség volt, hogy még nagy divat lett a miniszoknya. És arra emlékszem, hogy a nővéremész jött két barátnője, mindkettő miniszoknyában. Természetesen kérték, hogy a nővérem is ilyet vegye fel, és így menjenek a bálba. Azt hiszem, nem kell mondanom, hogy anyukámnál, meg azt hiszem, hogy a többi idősebb anyukánál is, ez nem mindig adatott sikert a lányuknál. De azért az is megmaradt az emlékeimben, hogy ezek az idős szülők, édesanyák elmentek a bálba, ők is ott ültek, énekelték a dalokat, és figyelték, hogy ki kit kér fel táncolni.
3: Igen, hát annak idején gardedámmal jártak a lányok a bálokba. Elkísérték őket a szüleik, nagyszüleik, keresztanya, keresztmama. Bizony volt ilyen idő is, és az is szép idő volt, annak is megvolt a maga szépsége.
4: Igen, most erről itt a stúdióba eszembe jutott a nővérem egy esete. Ezt ő mesélte el nekem későbbiekben. Mesélte, hogy egy olyan fiú akarta felkérni táncolni, akit ő nem nagyon akart. Azt tette, hogy nem ment el a fiúval táncolni. Látszott a fiú arcán, hogy nagyon rosszul esett neki. Elment tőle, aztán a nővéremhez adott egy másik fiú, akivel az első szóra elment táncolni. És mesélte, hogy a kor szokása szerint oda ment hozzá az édesanyám, és közölte vele, hogy most azonnal itt vége, és megyünk haza a bálból, mert ezt a fiút te vérig sértetted. És elmondta az anyukám neki, hogy amikor én voltam fiatal lány, és egy lány ilyet megmert tenni egy fiúval, akkor szinte megszégyenítették a többiek előtt, és úgy kellett a bálból hazamennie. Hogy ez csak helyi szokás volt-e, vagy máshol is élt, azt nem tudom, de bevallom, amikor ezt nekem a nővérem elmesélte, nem tudtam, hogy sírjak vagy nevessek, de jó volt hallani.
3: Ezek után meghallgatjuk a Pekhesnő a Sári című dalt az Express együttestől. Szóljon a felvétel 1971-ből.

0: Hamarosan az Illés együttes dala szól, amely szívemre teszem a kezem, kedves Laci atya, nekem az egyik kedvenc dalom az Illés együttestől.
1: Közbevágok, nekem is.
0: Annyira jó a szövege, és annyira jó a dallama. Ha ezt a dalt hallja az ember, akkor mindig jó kedre deríti ez a felvétel. Remélhetőleg így lesznek ezzel a kedves hallgatók is hamarosan néhány perc múlva, amikor meghallgatjuk itt a Szent István Rádióban. Nem csigázom tovább a kedves hallgatók érdeklődését és kíváncsiságát. Az Ész a fontos, nem a haj című dalról beszéltem az elmúlt percekben. Neked mi jut eszedbe erről a dalról, kedves Laci atya?
1: Emlékszem a gyerekkoromból, hogyha egy fiú hosszú hajat növesztett, arra igen furcsa szemmel néztek annak idején.
0: Mennyit változott a világ? Ma már mennyire nem így van ez?
1: Igen. Nincs kizárva, hogy az Illés együttes erre reagálva írta ezt a dalt. Bródi János a szövegíró, és ő, hogy szokták mondani, telibe találta a szöveget erre a problémára. Hogy milyen profi volt ez az együttes, most hadd mondjuk el egy esetet, ami úgy a gyerekkoromból jutott eszembe róluk, hogy ők milyen igazi zenészek voltak. Igaz, ez nem ehhez a felvételhez kapcsolódik, de velük kapcsolatos is önmagukért beszél.
0: És neked most jutott eszedbe.
1: Igen, ez pedig a emlékeim szerint az 1968-as Táncdal Fesztiválon történt, ahol az Amikor én még kisrác voltam című dalt adták elő, és amellyel nyertek, ez már elhangzott az adásunkban. Ahogy emlékszem rá, Levente olyat nyilatkozott a fesztivál után, hogy ebben a dalban volt egy olyan ritmus képlet a dobosnál, amit a keleténél nehezebb leütni. Ahogy készültek a fesztiválra és gyakoroltak, a dobosuk, Pásztori Zoli, többször eltévesztette. És mesélte, hogy amikor a fesztiválon már az élő adás ment, akkor az együttes többi tagja nem is azon izgult, hogy tudják előadni, hanem azon, hogy Zolinak majd ezt a ritmusképletet sikerül-e hibátlanul leütnie. És csodák csodája, hogy szokták mondani, hibátlanul leütötte. És ezt egy ismerősöm mesélte el, hogy ő arra is emlékszik, hogy ő zenei végzettségre rendelkezik, hogy ennél a résznél Levente hátra nézett a dobosra, Pásztori Zolira, hiszen ő is tudta, hogy a felvétel egyik legnehezebb része ez. De hibátlanul sikeredett, ez is mutatja, hogy ők milyen profi zenészek voltak. Ez a profizmus nyilvánul meg a most következő felvételben is. Csak egy rövid kis szövegrész, amit én is tudok fejből. Kétszer voltam kopasz életemben, először, mikor megszülettem. Másodszor is kopasz lettem, na de semmi baj, az ész a fontos, nem a haj. Hadd ne idézek belőle többet, figyeljék a kedves hallgatók ennek a ragyogó találó szövegét.
0: Meg is hallgatjuk akkor a folytatásban az Illés együttes, az Ész a fontos, nem a haj című slágerét 1969-ből, amely a Nehéz az út című lemezükön jelent meg.

0: la.
1: Ha már szerelem, akkor ezzel az örök témával folytatjuk mai nosztalgiai műsorunkat, mert hogy a most következő dal címe így hangzik, szerelemben nincs szimultán. Mit lehet tudnunk erről a dalról?
2: Egy olyan együttes adta elő, a Pannonia együttes, akinek összesen egyetlen egy kis lemeze jelent csak meg, az összes többi daláról csak a Magyar Rádió készített felvételt. A kis könyvecskémben, a Ki kicsoda a magyar rockzenében címűben nagyon röviden a következőt találtam róluk. 1967-ben alakult, slágerzenét játszó együttes. A legismertebb dalaik Sose halok meg, Busójárás, Egri csillagok, Gyere öltöz bohóc ruhába. Zárójelben mondanám, hogy amit itt a kis könyv felsorolt, ez mind meg is van a gyűjteményemben.
1: Akkor majd egyszer az egri csillagokat is beleszerkezted a műsorba, hiszen ha már Egerben, a Szent István Rádióban beszélgetünk, akkor ez a dal sem hiányozhat majd a sorozatunkból.
2: Már meg is van az ötletem, hogy hová fogom szerkeszteni. Támadt egy olyan ötletem, hogy utazzunk a zenével a világban. De ez nem csak a földi világot jelenti, hanem akár az űrutazást is, tehát majd olyan dalokat fogok válogatni, amelyek a címe alapján valahová elvisznek bennünket. Úgy gondoltam, hogy ebbe a témába igazán kell a történelmi magyar város Eger, tehát ez az Egri csillagok című daluk ott mindenképpen el fog hangzani. De most térjünk vissza a most említett dalhoz. Ezt is elsőként a bátyám kazettás magnójáról hallottam, és onnan tanultam meg a szövegét. Szimultán úgy tudom, az annyit jelent, hogy a sakkban egyszerre több partnerrel történő játék. Úgy rémlik nekem, a szerelemben ilyen nincs. Figyeljék meg a kedves hallgatók annak is a pazar szövegét. Felből idézem. A szerelemben nincsen szimultán, egyszerre csak egyel jársz. Belezavarodsz így, cicuskám, s egyszer pórul jársz. Te is lehetsz még szerelmes, megunod a kalandot. Egy valakinél nyerni szeretnél, s ott kapod meg a mattot. A másik strófa, negyed négykor még velem vagy, négyre más fiú várt rád. Szíved úgy látszik elég nagy, szerettél kívülem még egy néhányt. Azt hiszem, hogy ez a dalszöveg is az életből lett véve. Figyeljék majd meg a kedves hallgatók, hogy egy nagyon-nagyon kellemes gitárszóló szerepel majd a dalban. Ezeknél a régi daloknál, hogy emlegettem, egy zeneakadémiát végzett ismerősöm mondotta, hogy ezeknek még jellemzője az igényesség. Ez ilyenben is megnyilvánul, hogy a kristálytiszta ének és a nagyon nívós pazar hangszeres kíséret. Millió egy hangszerrel a háttérben. Azt hiszem, hogy ettől többet nem is kell ehhez a dalhoz hozzátennem.
1: Igen, ennyi információ után meghallgatjuk a Pannonia együttes Szerelemben nincs szimultán című dalát 1969-ből.

0: Ismételten egy női név a főszereplő. Rozi 69, ez a hamarosan hallható dalunk címe, melyet a Juventus együttestől hallgatunk meg, és mit lehet róla tudnunk.
1: Ez is egy olyan dal volt, hogy országvilág énekelte. Megint elmondhatom a szüleimről, nem egyszer hallottam főként apukámtól, hogy énekelte és dudorázta. Szokták mondani azt a közmondást, vagy szólásmondást, hogy haladni kell a korral. A dal szövege egy olyan lányról szól, aki nem ezt teszi, és nem akar a fiatalok világában úgy élni, hogy az ő táncaikat táncolja, hanem a régieket akarja elővenni. Majd itt a szövegén böbet tőle kérek egy kis segítséget magyarázatként. A dalnak a szövegét már gyerekkoromban tudtam fejből, hadd idézzem most is. Így hangzik, ezelőtt 40 évvel egy nyári napon született meg egy népszerű dal. Ezelőtt 40 évvel sok villamoson énekelte öreg s fiatal. Ezelőtt 40 évvel még nem éltem én, mégis ezt a dalt jól ismerem, jól lehet egy kicsit öreg, mégis ezt a nótát kedvelem. Épp ezért sej, Rozi, utcun neki, na utcun neki, hagyd a polkát, táncolj séket. Sej, Rozi, utcun neki, hallgasd inkább bitliszéket. Sej, Rozi, ma másodivat, jobb ez, mint a Charleston vagy a swing, megváltozott ez a világ, s egy mai ember rá se hederít. A másik verszaka is nagyon szellemes. Szombaton este voltam egy suli bulin, ott játszott egy jó kis zenekar. Meglepő az volt nékem, láttam Rozin, minden áron polkázni akart. Hiába mondtam neki, ma másodivat, a polkát már csak filmről ismerik. Beat a zene, én erre táncolok, mert polkázni még veled sem tudok. Újra jön a refrény és a csattanója a végén, hogy beat a zene, én erre táncolok, mert polkázni még veled sem tudok, és megtanulni nem is akarok. Nagyon jó, bőve abba kérek, hogy segítsél, hogy mi az a shake, az is talán valami tánc, meg mi az a Charleston, meg a swing, mert ezeket én nem tudom.
0: Charleston az egészen biztosan, hogy egy tánc, és a swing is egy tánc. Ugye swingelni szoktak az emberek, de ugyanakkor egy zenei műfaj is, tehát swing műfaj, a Charleston egy tánc, és a shake szerintem az a mixelő valami, amit szoktak mixelni. Shake, shakelnek. Ebből adódóan szerintem lehetséges úgy, mint a twist is, ugye, hogy a törölközőt, ahogy a hátunkon úgy kell táncolni a twistet, mint hogyha törölköznénk és a hátunkat törölnénk egy törölköző segítségével. A shake is, mivel ott is mixelve van, összekeverve van, minden, ami finom, minden, ami jó. Itt valamilyen szinten itt is akkor össze van mixelve, és egyben van minden, ami jó.
1: Ezt nem tudom mai napig ezeket a fogalmakat, de ennek ellenére a dalt nagyon szeretem, és most is bőbe a tanulja jó Isten után, hogy elmondtam a dalszövegét fejből itt a stúdióban, mutatja, hogy mennyire szerettem ezeket a dalokat, és valóban, hogy micsoda slágerek voltak ezek. És egy érdekes életmit hadd mondjak ezzel kapcsolatosan, a dal zenei részéről. Emlegettem már többször, hogy amikor Tószegen működtem papként, a negyedik falumban egy családi háznál miséztem egy házaspárnál. Baráti kapcsolatban vagyok azóta is velük. A férj, Szűcs Csaba, ő pedig a 60-as években szólógitáros volt egy falusi együttesben, tehát zenei végzettséggel rendelkezik. Majd figyeljék meg ebben a dalban, hogy milyen különleges színhang lesz benne végig, és a Csabától kértem szakmai segítséget, hogy mit lehetne erről mondani. E-mailbe írtam meg nekem, ezt most felolvasom a kedves hallgatók felé, így hangzik. A dal zenei érdekessége a ritmikájában rejlik, amit a dobos irányít. Gyakorlatilag egy polka ritmusról van szó, amit kissé érdekessé tett a dobos. A lábcín és a nagy cintányér váltott használata idéz elő, miközben a lábcint a dobos ritmikusan nyitja és zárja a lábával. Ez adja ezt a sziszegő hangot. Ez a szakmai háttere a zenének. Ez is mutatja azt, hogy ezek a zeneszerzők, ezek a zenészek milyen profik voltak.
0: Ezek után pedig akkor meghallgatjuk a Rozi 69 című dalt a Juventus együttes előadásában. 1969-ből szól a felvétel.

0: nosztalgiázzunk Laci atyával. Zenei időutazás Széles László Lőrinci plébánossal. Egy igazi örök zölddel, a Hungária együttes igazi nagy slágerével folytatjuk mai nosztalgia zenei időutazásunkat, amelynek címe a Csavart fel a szőnyeget. Mit tudhatunk erről a dalról, kedves Laci atya, mind amellett, hogy az én egyik kedvenc dalom?
1: Bevallom, hogy amikor ezt a dalt választottam, és kiírtam a gyűjteménybe, a listába, rögtön te jutott el erről eszembe, Böbe. Elmondtam már ezzel a dallal kapcsolatban, hogy amikor ide kerültem Lőrincibe, és elmentem a középiskolába a jótékonysági bára, akkor ez a dalot felcsendült. Egy helyi tanár úr szolgáltatta a zenéket, és akkor történt az, hogy megfogalmazódott bennem, hogy oda kell mennem hozzá, és megnézni, milyen zenéi vannak. Szóltam róla, hogy akkor történt az, hogy lefotózott engem az alpolgármester, mondván, hogy nem gyakori látvány egy papa DJ pultnál. Hát erről a dalról pluszként ez is eszembe jut. A szövegéből csak egy részt idézek, mert önmagáért beszél. Csavart fel a szőnyeget, még ma éjjel, csavart fel a szőnyeget. A bútorokat gyorsan told szerte széjjel, ne félj, baj nem lehet. Oldd el a lámpát, nyisd fel a zongorát, a zene szóljon, szálljon az éjjen át. Tüntesd el a rendet, megtörjük a csendet, csavart fel a szőnyeget.
0: De jó hallgatni még így is, szinte vers formájában, ahogy előadod.
1: Hát ez így is íródott, úgy tudom, hogy Esnagy István a szerzője, a szövegírója. Egy házi buliról szól gyakorlatilag a dal, azt hiszem, hogy ettől többet nem is lehet erről elmondani. Hozzá társul a ragyogó zenei kíséret és az ének.
0: És most meg is hallgatjuk, hogy mennyire ragyogó ez a dal. A Hungária együttes Csavart

0: Nosztalgia zenei időutazásunkban most érdekes módon azt kell, hogy mondjam, hogy Móricz Zsigmond szerzeménye következik hamarosan, mert hogy az ő szerzeményét, az ő versét zenésítette meg Varannai István. A dal címe pedig nem lesz más, mint Mehemed. Erről szól az Echo együttes dala. Amelyről még mit mondhatunk el, kedves Laci atya?
1: Emlékszem, hogy általános iskolás koromban valamik osztályban az olvasókönyvben szerepelt ez a mese, még rajz is volt a mese után, arra is határozottan emlékszem. Volt egy hasonló témájú felvétele ennek az együttesnek, amit már lejátszottunk, a Kis Bence. Ez abban a sorozatban hangzott el, amikor nagy külföldi slágereket választottunk, és utána ugyanezt magyar előadóval, ugyanis én sokáig nem tudtam, mint akkor ezt elmondtam, hogy ez eredetileg Rolling Stone sláger volt, és arra írtak magyar szöveget. Itt is egy hasonló dolog történt, itt a magyar írónak, Móricz Zsigmondnak a művét vették alapul is. Ez annyira tetszett, hogy gyerekkoromban is tudtam a dal szövegét, és amikor felhangzott, mindig énekeltem velük. Azért egy kicsit hadd mondjak belőle, mert annyira szeretem. Volt egy török Mehemed, sose látott tehenet. Nem is tudta Mehemed, milyenek a tehenek. Egyszer aztán Mehemed lát egy csomó tehenet. Csodálkozik Mehemed, ilyenek a tehenek. Én vagyok a Mehemed, mi vagyunk a tehenek. Hadd ne folytassam tovább, figyeljék meg a trejős hallgatók, hogy mi a mese végének a csattanója. Ez dalban is nagyon-nagyon szépen kifejezéssel mondja az Echo együttes.
0: Meghallgatjuk akkor most a Mehemed című dalt az Echo együttestől 1966-ból.

0: Kedves Laci atyám, nagyon örülök a most következő dalnak, mert amikor az Illés együttes, az Omega együttes és a Metro együttes dalai gyűjtötted egy csokorba, konferáltuk fel egymás után a dalokat, és nekem úgy hiányzott ez a dal. Gondoltam is magamban, Laci atya megfeledkezett erről a dalról? De nem. Nem felejtetted el ezt a dalt. Ez is egy igazi klasszikus. Nem más ez a dal, mint az Illés együttes Sárika című slágere, amely szerintem örökzöldnek mondható.
1: Osztom a véleményedet. Ennek is érdekessége, hogy a szerző énekli. Bródi János írta a szövegét, és ő is énekli. 1969-ben a második lemezükön, az Illések és Pohonok című lemezen szerepel ez. Hadd mondjak egy esetet, egy fiatal lányról van szó. Nagykökényes volt az egyik falu, és ott, aki könyvelt nekünk, őt is Böbének hívják. Az ő férje kántori végzettséggel is rendelkezik, illetőleg egy társával szoktak fellépni lakodalmakban is zenélni. Amikor szerveztünk keresztény bálokat, farsangi bálokat, akkor Gabiék a társával mindig vállalták, hogy ingyen bérmentve eljönnek, és a zenét ők biztosítják. Két nagyfiúk van, és a 31 kislány. Ő is olyan, mint amilyen én voltam a mi családunkban, hogy a kislány jó sokára született a két fiú után. Egész kicsi volt még, és elmesélte nekem az édesanyja, hogy az egyik bál előtt a kislány odament az édesapjához, és ezt mondta neki: apa, azt játszod, hogy Sárika egy kicsi két butácska. De aztán elmondta nekem az édesanyja Böbe, hogy most már nagy lány lett a Sárikából, és most már ezt nem nagyon szereti hallani, de abban az időben nekem ez nagyon tetszett, amikor elmesélték. Még az jutott eszembe róla, hogy akkor még ilyen pici lány volt, és nagykökényesen Havas Boldogasszony a templom búcsúja. És gyönyörű, szép, ilyen rózsaszín ruhába volt a kislány, derékig érő hosszú hajjal. A mise után, hogy a plébánián találkoztam vele, oda mentem hozzá, és mondom neki így szó szerint: Sárika, nagyon csinos vagy ebbe a ruhába, mondták már ezt neked? Idézem a hangsúlyával, amit válaszolt: mondták. Azt hiszem, hogy a hasamat fogtam a nevetéstől, és amikor ezt úgy többször elmondom neki, mindig azt mondja, hogy hát, atya, én erre már nem emlékszem. Mondom, látod, bennem nagyon megmaradt. Hát Sárikáról ilyen emlékem is eszembe jut. A bátyának megvolt rozettás magnóján ez a dal gyerekkoromban, és emlékszem, hogy rongyosra hallgattuk azt a szalagot.
0: És most mi is meghallgatjuk a Sárika című Illés dalt 1969-ből.
2: 1, 2, 3, 4, 1, 2,

0: De van!
1: Egy óra múlva Sárika az enyém lesz, mert tudtam én, hogy nem hiába beszélek.
2: Kedves hallgatóink! Ezzel mai nosztalgia zenei időutazásunk végéhez értünk. Köszönjük szépen, hogy ma is velünk utaztak, és a Szent István Rádió hullámhosszaira hangolódtak. Tegyenek így legközelebb is, hiszen találkozunk 2 hét múlva. Köszönöm szépen a beszélgetést és a jó zenék szerkesztését Széles László Lőrinci plébánosnak, mint ahogy köszönöm a technikai munkatárs Bilincsik Márton segítségét. További kellemes időtöltést, jó rádiózást és szép napot kíván önöknek a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
1: 15 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: A szeretet és az összetartozás erejéről beszélt dr. Székely János, szombathelyi megyés püspök, a csíksomlyói pünkösdi búcsú főszentmiséjén. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke a magyarországi zarándokokat és a búcsú résztvevőit köszöntve úgy fogalmazott, a pünkösdi ünnep arra hívja az embereket, hogy nyissák meg szívüket az ég felé, és újra találjanak rá egymás kezére és a teremtőre. A katolikus püspök Márton Áron erdélyi püspök szavait idézve hangsúlyozta, a szeretet örömfakasztó ereje segíthet megmaradni a történelem nehéz időszakaiban is. A szervezők előzetes becslése szerint mintegy 300 ezer zarándok érkezett a csíksomlyói nyerekbe, a hármas halomoltárhoz. 5 vizsgálóbizottság felállításáról dönthet jövő heti ülésén az új országgyűlés. Kedden és szerdán 8 előterjesztést tárgyalnak meg a képviselők, köztük az alaptörvény 16. módosítását, lesznek napi rendelőtti felszólalások, interpellációk is, továbbá megtartják az új ciklusban az első azonnali kérdések és válaszok óráját. A parlamenti honlapon olvasható napirendi javaslat szerint az ülés az ünnep miatt kedden kezdődik, 13 órakor napirend előtti felszólalások hangzanak el. A tervek szerint az ülésnap Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdődik. Az ülés napirendjének elfogadása után a képviselők először interpellálhatják az új kormány tagjait. A parlament dönthet 5 a Tiszapárt frakciója által kezdeményezett vizsgálóbizottság felállításáról. Ezek a végrehajtási visszaéléseket, a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket vizsgálnák, továbbá a spontán privatizációt és a közvagyon elvesztését, a kegyelmi botrány felelőseit, illetve a gyermekvédelem rendszer szintű válságát tárnák fel. Több parlamenti bizottságban is tagokat cserél a Fidesz frakció, közölte a párt. Azt írják, az országgyűlés alakuló ülésén elfogadottakhoz képest kisebb változásokat kezdeményez a Fidesz, a többi között az egészségügyi bizottságban Kovács Sándor helyét Vitányi István veszi át, aki emellett megtartja tagságát a digitalizációs és technológiai bizottságban is. Utóbbi testületből távozik Lezsák Anna, aki az oktatási bizottságban folytatja munkáját, ahonnan Radics Béla ül át Lezsák Anna megűrült helyére. Horváth László képviselő, korábbi drogügyi kormánybiztos, a Nemzetbiztonsági Bizottságban is tagságot kap, Kocsis Máté helyén. Emellett megtartja tisztségét az egészségügyi bizottságban, és júliusig a művelődésiben is, amit akkortól várhatóan Szekeres Pál tölt majd be, aki a párt döntése értelmében Orbán Balázs európai parlamenti mandátuma miatti lemondás okán kerül majd az országgyűlési képviselői székbe. Vizsgálatot rendelt el Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter, az állami tankönyvellátás egyik legfontosabb szereplője, a könyvtár ellátó non-profit Kft. 45 milliárd forintos nyomdai keret megállapodása ügyében, amelyet április végén írt alá az Alföldi Nyomda Zrt-vel, jelentette be a politikus. A miniszter azt írja, a közpénzek felhasználásával kapcsolatban nincs helye automatizmusoknak, és nincs helye megválaszolatlan kérdéseknek sem. Hozzátette, egy ekkora értékű 48 hónapra szóló szerződés esetében tisztázni kell, hogy miért érkezett csak egy ajánlat, ami indokolta a gyorsított eljárást, hogyan épülhet egy szállítóra hivatkozó konstrukció több alvállalkozóra, és milyen szakmai, pénzügyi és vezetői döntések alapozták meg a kötelezettségvállalást. Közölte, hogy amennyiben a vizsgálat jogi, pénzügyi vagy közbeszerzési problémát tár fel, meg fogják tenni a szükséges lépéseket. Sport. A Magyar Sí-szövetség tisztújító küldöttgyűlésén a tagság titkos szavazással ismét Kőrösi Krisztiánt választotta elnöknek. A szervezet sajtóközleménye szerint a sportvezető 56 szavazattal kapott bizalmat a Magyar Sportházában rendezett eseményen, míg a szintén elnöki posztért induló üzletember Váberer György 11 voksot szerzett. A harmadik elnökjelölt, a korábbi ügyvezető elnök Kaszó Klára a szavazás előtt visszalépett. Végül az időjárásról. Napos száraz idő várható az általában kevés fátyol és gomoly felhő mellett. Estére a legtöbb helyen kiderül az ég. Az északkeleti északi szél sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik. A hőmérséklet délután 23 és 29, késő este 15 és 21 fok között alakul. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
0: Reklám.
3: Transzcendens erő nélkül a színészet sem működik. Blaskó Péterrel olvashatunk címlapinterjút a legfrissebb képmásban. A májusi számból megtudhatjuk, miként zárjuk le rossz kapcsolatainkat, hogyan és kivel érdemes együtt enni, és milyen kulcsokat találhatunk a boldogsághoz. Megismerhetjük a Tabán meséjét, vagy eltévedhetünk az utazószerzővel Málta szigetén. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
4: Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem ismét felvételt hirdet kántor alapszakra. A képzés az EGRI Hittudományi Főiskolával együttműködésben 2026. szeptemberében indul nappali és levelező tagozaton. A cél olyan kántorok képzése, akik képesek a kántori szolgálat ellátására, az evangélium üzenetének átadására énekben, zenében, felkészültek az egyház zenéért felelős szolgálatra. A képzés 6 fél éves, nappali és levelező tagozaton kerül meghirdetésre. A jelentkezést az egyetem www.felvi.uni-eszterházy.hu oldalról letölthető jelentkezési lapon a 3300 Eger Eszterházy tér 1 címre kell benyújtani 2026. május 31-ig. A szakkal kapcsolatban további információ az alábbi elérhetőségeken kérhető. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Zenei Intézet, Eger Eszterházy tér 1, Líceum, Földszint 123. Telefonszám 36-os körzet 520-400 2031-es mellék. E-mail felvi@uni-eszterházy.hu vagy EGRI Hittudományi Főiskola tanulmányi osztály Eger Foglár György utca 6. Telefon 36-os körzet 312-916 130-as mellék. E-mail hivatal@eghf.hu.
3: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keressen minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
5: Zöld hullám. Felelősen együtt a földért.
6: Dicsertessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban a Miskolcnak nemzetközi elismerést hozó élményprogramot mutatjuk be. Világelső lett a Miskolci Ehető Erdő élményprogram, amely elnyerte a világ legjobb fenntartható turisztikai projektjének járó elismerést a Green Destinations nemzetközi versenyén. A rangos elismerés alkalmából Tócántai József, Miskolc megyei jogú város polgármestere ünnepélyes keretek között mondott köszönetet a projekt megálmodóinak és megalkotóinak. A város vezetője a Gastro Express létrehozóit is köszöntötte a rendezvényen. A meghívott vendégek különleges gasztronómiai élményben részesültek, ugyanis az eseményen az Ehető Erdő természetes alapanyagaiból készült finger food menüsort is megkóstolhatták. Elsőként Miskolc polgármesterének köszöntőjét hallják. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kívánunk.
7: Tisztelt hölgyeim és uraim, kedves vendégeink, és talán mondhatom azt, hogy kedves barátaim, mert nagyon sokan azok közül, akik itt vannak most velünk, azok talán azt mondhatom, hogy az elmúlt időben sok lendülettel, nagyon sok innovatív ötlettel és barátsággal álltak hozzá ahhoz, aminek a végeredményét tulajdonképpen itt látjuk. Ha megengednek egy-két személyes gondolatot, mindig minden nagy projekt embereken múlik, és az embereknek a kitartásán, és azt, hogy ezeket a projekteket mennyire tudják végigvinni. És ennek a mai napnak én azt gondolom két nagyon fontos szereplője van. Az egyik Gyula barátom, aki itt áll mögöttünk, a másik pedig Henny, aki ott áll, bár nem fönt a színpadon, de azt gondolom itt lenne neked is a helyed. Hiszen ha az időben egy kicsit visszamegyünk, akkor ez az egész valamikor a Covid idején indult el. Amikor egy ilyen kitűnő ember, mint a Gyula, aki járja az erdőt, és egy olyan nagyszerű vendéglátós, mint Henny, elkezdtek azon gondolkodni, hogy hogy lehetne hasznosan és jól kitölteni azt az időt, amit a Covid miatt leginkább otthon bezárva töltünk. És ennek az eredménye az lett, hogy most nagyon büszke városvezetőként és büszke miskolciként azt mondhatom, hogy Berlinben egy világsikert ért el ez a program. Kicsit sajnálom, hogy a kampány időszakban történt, mert nem tudtuk ezt kellőképpen megünnepelni, de meg fogjuk tenni nem csak a mai nap folyamán, hanem az elkövetkezendő időszakban is, ezt megígérhetem mindenkinek, mert egy olyan sikert ért el ez a város a közös munkátoknak, a közös együtt gondolkodásotoknak köszönhetően, aminek az eredménye azt gondolom, hogy az elkövetkezendő időszakban nem csak gasztronómiai szempontból, hanem turisztikai szempontból is nagyon-nagyon nagy lökést adhat ennek a városnak. Amikor feljövünk ide, és most alpolgármester asszonyikkal jöttem föl, arról beszélgettünk, hogy az ember akárhányszor jön föl az avasi kilátóba és néz körül, mindig egészen elképesztő az, hogy milyennek látja a Bükköt, Miskolcot, a Bükk városát és ezt a környezetet. Ha kisüt a nap, és látjuk a felhők közül a bükki tájat, a bükki részeket, a város részét, mindegyik minden nap és minden órában egy másik arcát mutatja, és igazából az a program, ami legfontosabb vezérhajónk, ez a Bükkvárosa program, ez nem véletlenül szól erről. És ha valaki ide feljön az avasi kilátóba és innen körülnéz, akkor meg fogja érteni, hogy miért gondoljuk mi ezt nagyon fontosnak az elkövetkezendő időszakban. És nem csak azért, mert a Bükk vesz minket körül, ahonnan gyakorlatilag mindent kapunk, a legfontosabbat a levegőt, ami ahhoz kell, hogy egyetlen életben maradjunk, azon kívül azt is, hogy olyan példátlan természeti gyönyörűsége van a város körülölelő tájnak, ami mindenkit, aki ebbe a városba megérkezik, akárhogy is éljen a világban, hát minimum elképeszti. Ugye, hogyha jól emlékszem, pénteken a barangolásnak az első napján jönnek hozzám nagykövetek, meghívtunk néhány nagykövetet Európából, hogy örüljenek itt velünk, legyünk együtt büszkék erre a hegyre és erre a vidékre. És én bízom benne, hogy az elkövetkezendő időszakban nagyon sokan viszik majd a jó hírét ennek a városnak, és annak, hogy milyen csodái is vannak Miskolcnak és a Bükknek. És ehhez egy nagyon fontos adalék és egy nagyon fontos dolog az, hogy az ember ne csak jól érezze magát valahol, hanem igyon egy pohár jó bort és egyen valami finomat. És igazából most meg is érkeztünk ennek a mai napnak az egyik legfontosabb részéhez és legfontosabb pontjához, az ehető erdőhöz, ahol bemutatkoznak majd kitűnő szakácsok, kitűnő ötletek és kitűnő gondolatok, de ahogy Henny mondta nekem itt a legelején, a legfontosabb az, hogy ezek finomak legyenek. Tehát nyilván nagyon lényeges, hogy jól nézzenek ki, meg szépen legyenek tálalva, de azért mégiscsak az ember ezt megkóstolja, és szeretne valami nagyon jó élménnyel távozni. Én még egyszer szeretném megköszönni mindenkinek a munkáját, aki ebben a programban az elkövetkezendő időszakban részt vesz még, és azoknak is, akik az elmúlt időszakban segítettek ebben. Enikőt nem említettem meg, pedig őt is meg kellett volna, úgyhogy neked is külön köszönjük. És bízom benne, hogy a Bükki Nemzeti Parkkal, a Lilafüredi Palota szállóval, csak most itt nézek körbe, hogy milyen ismerős arcokat látok, az elkövetkezendő időszakban meg tudjuk valósítani azokat a top pluszos fejlesztéseinket is, amik azt gondolom nagyon sokat hozzátehetnek majd ahhoz, hogy ez a környezet ez méltó és megfelelő legyen akár egy nyugat-európai turista számára is. Tényleg nagyon rövid leszek, amíg a pezsgőt átveszik, és csak annyit szeretnék mondani, hogy az egyik legfontosabb gondolat ennek a mai napnak. Egyrészt, hogy becsüljük meg ezt a díjat, ez egy tényleg egy világsiker. Én nem tudom egyébként, hogy ilyen turisztikai világsikert Miskolc érte el az elmúlt évtizedekben, szerintem nem. És erre hihetetlen dolgokat lehet építeni. Én mindenkinek, aki ebben a munkában részt fog venni az elkövetkezendő időszakban, kívánok nagyon sok erőt, nagyon sok derűt, és rengeteg olyan vitatkozós beszélgetést, ami ahhoz kell, hogy ebből az egészből egy ahogy Gyula is szokta mondani, meg ahogy te is mondtad, Éva, egy még nagyobb és egy még erősebb fa nőjön ki. Úgyhogy erre és a jövőre. Köszönöm mindenki munkáját, egészségünkre!

0: Az élményprogramról Bozsó Gyula erdész, a kezdeményezés ötletgazdája beszélt.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek, és hogy itt most Endüt ünnepelhetjük, a Green Destination díjat, ami egy világdíj, és egy picit rárántja a figyelmet Miskolc városára. De azt gondolom, hogy a legfontosabb egy kicsit ilyen intermezzóként, hogy én készültem polgármesternek egy személyes ajándékkal is, illetve majd lesz egy kis közösségi ajándék is, amit szeretnénk gyorsan átadni, mielőtt a beszédet megkezdeném. Aki volt már valaha életében Gastro Expressen, az tudja, hogy nagyon sokszor úgy kezdődik, hogy ez a Gastro Express, hogy én bemutatkozok, mint Bózsó Gyula erdész, és felszoktam tenni azt a kérdést, hogy tudjátok-e, hogy hogyan megkülönböztetni az igazi erdészt az álerdésztől. És erre nem egyszerű a válasz. Minden igaz erdésznek van saját sompálinkája és saját szarvaskolbásza. Innen lehet azt tudni, hogy én nem egy miskolci színész vagyok, hanem én tényleg az Észak-Erdő ZRT-nél dolgozok, hogy ezt bizonyításként átadnám polgármester úrnak egy saját
2: készítés sompálinkája.
1: És akkor lenne egy hivatalos átadó ajándék is. Ezt a kis ajándékot polgármester úrnak, ezt egyenesen Berlinből hoztuk, meg is van címezve szépen polgármester úrnak, illetve látszik is, hogy ez Berlinbe lett feladva. És majd meg is kérem polgármestert, hogy bontsa ki, ugyanis ez, és el is árulom, hogy mi van benne, bár ajándékot nem nagyon szokás, hogy előre leszpoilerezni, de mégis azt gondolom, hogy egy fontos információ. Amikor ott álltunk a színpadon, és itt jó pár olyan ember van most itt a teremben is, akivel Berlinben közösen vettük át ezt a díjat, akkor volt velünk egy magyar zászló, amire büszkén feszítettük ki ezen a színpadon, és amikor lejöttünk és átvettük a díjat, akkor pedig ezt mindenki aláírta, aki ott volt, és úgy gondolom, hogy ez a relikvia, vagy az erekje, ez polgármester urat illeti, illetve hivatalosan is Miskolc városát illeti, úgyhogy ezt szeretném most átadni polgármester úrnak. Nagyon sokféleképpen és sok oldalról meg lehet közelíteni magát a projektet, honnan indult. Én egy picit ettől most eltekintenék, hiszen szerintem az itt lévő szereplők mindenki úgy nagyjából tisztában van, hogy hogyan is született maga az Ehető Erdő, az Erdély Gastro Express. Az ugye egyértelmű, hogyha ha már születésről beszélünk, és akár mint gyerekként tekintünk erre a kis projektre, akkor egyértelmű, hogy a szülőszoba maga Miskolc és maga a Bükkhegység. Úgyhogy én azt gondolom, hogy itt újra hazatértünk, és egy ilyen gyönyörű tapét, amit mögöttünk van ebbe a teremben, és szerintem szintén azt jelképezi, főleg, hogyha jobbra nézek, hogy mennyire csodálatos helyen élünk, és mennyire csodálatos helyen tudjuk ezeket a projekteket megvalósítani. Alapvetően, hogyha megnézzük a projektet, akkor három fő pillérből áll, és nagyon sokszor szintén el szoktuk mondani, ez az élmény, tudás és gasztró. Ezt nagyon sokszor elmondjuk, de hogy Petőfi is mondta, a szavak csak szavak, hogyha megengeditek, nagyon röviden egy picit most kivételesen, ezt én kifejteném, ezt a három szót, és picit, mint a hagymának a rétegeit megnéznénk, hogy mégis mi áll ezen szavak mögött. Kezdjük az elsővel, élmény. Miért is ad ez élményt ez a program, és miért is emelhette a mi élményünk a világ első helyére ezt a programot? Van egy Lilafüredi állami erdélyi vasútunk az Észak-Erdő ZRT üzemeltetésében, itt ugye a Bükk városa mellett. Én azt gondolom, hogy aki valaha életében utazott már a Lilafüredi állami erdélyi vasúttal, az egy maradandó élményt visz magával. Szerintem mindannyian, és hogyha nem is csak Miskolcban gondolkozunk, hanem picit országos szintre is kivetítjük, azt gondolom, hogy szinte majdnem mindenkinek ismerősei, család vagy saját élménye kötődik mondjuk egy osztálykiránduláshoz, egy családi rendezvény, egy családi kiránduláshoz, hogy a Bükki Nemzeti Park szívében utazhatott a Lilafüredi állami erdélyi vasúttal. A maga nemében ezzel a kis 20 km/h sebességgel zakatoló, nyitott kocsikkal egy olyan atmoszférát ad. Én azt gondolom, ahogy egy 6 éves kisgyerek fogalmazott egyszer egy ilyen marketing videóban, nagyon tetszett, hogy besüt a nap, fúj a szél. Én szeretem. Szóval én azt gondolom, mi is nagyon szeretjük Miskolciként a Lilafüredi kisvasutat, és ha megnézzük az attrakciójot, tényleg úgy fűzi föl a gyöngyszemeket, a turisztikai gyöngyszemeket, mint valami füzér. Gondoljuk bele, tehát a Diósgyőri vár mellől indul, szinte szomszédságból, végállomás étterem. Elindulunk, zakatolunk felfelé. Ugye megérkezünk Lilafüredre, előtt áthaladunk Magyarország legnagyobb és leghosszabb kisvasúti mélyvölgyi viaduktján, két alagúttal, ott van a hámorító Lilafüredre megérkezve, vagy a két egyedülálló Bükki Nemzeti Park által üzemeltetett barlang, a Méztufa barlang, illetve a Csepkő barlangunk. Majd megyünk tovább Lilafüredről, így nyilván itt van még a vízesés, amit nem lehet kihagyni, vagy akár mondjuk a palotaszálló természetesen az ékkő, maga a függőkertjével. És ha megyünk tovább ezen a pályán, ebből az íből íbe közlekedő hegyi kis pályán, akkor elérkezünk Magyarország első számú ipartörténeti műemlékéhez, az Üskóhoz, majd pedig tovább haladva gasztronómiai szempontból is jelentős állomás, ugye a Pisztrángos, és végül ugye a célállomás Garadna. És hogyha még ezt hozzáveszük azt, hogy mindez a hátteret az erdő, a Bükkhegység biztosítja, akkor azt gondolom, ez egy olyan kombináció, ami turisztikai szempontból halálos, ha fogalmazhatok így, hogy tényleg lenyűgözi az embert, és nem lehet megkerülni. Tehát én azt gondolom, hogy ha valaki ezen az útvonalon végigmegy, hogy akár kijön hozzánk gasztroexpresszezni, és egy nem járt szájvonal ugyanezt megteszi, akkor azt gondolom, hogy csodát fog látni. A második pillére az a tudás. És de milyen tudásról van szó, erről is beszélünk két gondolatot. Itt van egy generációs tudás, ami az erdészek fejében létezik, és nekünk nagyon sokszor ez triviális, magától értetődő. Viszont mi azt látjuk, hogy amikor ezt mi tálcán átadjuk a nagy közönségnek, és ők rájönnek arra, hogy ők valójában használható tudást kapnak. Olyan tudást kapnak, amit utána be tud építeni a mindennapokban. Be tud építeni a családja, a saját maga egészségét megvalósító gasztronómiájában, a családi étkezésekben is. Én azt gondolom, hogy a mai világban, ebben a felfokozott rohanó világban azért ezt mindenkinek egyszer el fog jönni ez a pillanat, amikor tudjuk, hogy az egészségünk a legeslegfontosabb. És majd Zahér Gábort idézem, hogy a magyar ember később villávalása meg saját sírját. Tehát, hogy nagyon-nagyon fontos azt elmondani, hogy igenis figyelnünk kell arra, hogy amit megeszünk, illetve amit beviszünk a kis testünkbe, az tényleg egészséges legyen, és ráadásul fenntartható módon tegyük mindezt, tehát fenntartható forrásból származzanak ezek az élelmiszerek. Én azt gondolom, hogy ezt a tudást mi erdészfejjel átadjuk a nagy közönségnek, akkor a ide látogatók zsigeri szinten fogják azt megérezni, hogy ez nekik hasznos és fontos, és szívesen jönnek vissza. És az utolsó pedig a gasztronómia. Hát a gasztronómia, én azt gondolom, Miskolc városán, ha végigmegyünk itt a völgyön, akkor láthatjuk, hogy a gasztronómia az reneszánszát éli, új éttermek nyitnak, nagyon-nagyon-nagyon stabil bástyák vannak, végállomás étterem, akár a palotaszálló is, még sorolhatnám a jobbnál jobb miskolci éttermeket, ahol felismerték azt, hogy itt a bűk az a saját kis kertünk. És ez egy hatalmas lehetőség, és ha sztorit akarunk, akkor, ahogy szoktam mondani, nem madagaszkári vaníliát és nem tengergyümölcsei pizzát kell készítenünk, hanem itt van nekünk a bűk, és olyan alapanyagokat tudunk bevinni, az erdélyi tisztes füvet, amiknek gomba íze van, a szagos műgét, vagy a hagymaszagú kányazsombort, amivel a legtöbb ember nem is találkozott. És hogy ezt meg tudjuk nekik mutatni, hogy igenis tiszta forrásból származó egészséges alapanyagokat tudnak fogyasztani éttermi szinten, akkor azt gondolom, hogy ez egy igazi példamutatás, és én bízok benne, és teljesen hiszek abban, amit polgármester úr is mondott, hogy ez a befektetett munka előbb-utóbb valahol ki fog jönni, ki fog törni, és én biztos vagyok benne, hogy ezek az éttermek még nem érték el azt a minősítést, és nem kapták meg azt a díjazást, amit megérdemelnek, és én biztos vagyok benne, hogy ez meg fog történni előbb-utóbb, legyen ez egy zöld Michelin csillag, vagy bármilyen egyéb más formában. Úgyhogy én azt gondolom, hogy tudunk még hova menni ez ügyben is. És ez a hármas kombináció adja véleményem szerint azt a sikert, ami miatt, ha most a hétvégére tekintek, akkor azt látom, hogy teltházban a Bükki Nemzeti Park járatain, teltházban Miskolc város TDM által megszervezett járatokon is, és az emberek szívesen jönnek vissza, és amikor mi szondázunk azt, hogy a vendégek honnan érkeznek, akkor azt látjuk, hogy nem csak Miskolcról, hanem nagyon sok esetben még külföldről is eljönnek erre a programra. Nagyon sok példát tudnék erre mondani, akár Ausztriából, vagy Franciaországból is érkeznek hozzánk vendégek, vagy akár a klasszikus küldő országokból, ugye a V4-ekből, de az ország más részéről is nagyon szívesen jönnek erre a programra, és ez pedig segít nekünk arra, hogy töltsük a szálláshelyeket, töltsük a vendéglátó helyeket. Úgyhogy én azt gondolom itt zárszóként, hogy valójában ezzel a programmal tényleg egy ökoszisztéma lőtt létre, és hogyha így körbenézek akár a Génius könyvváruházra, Kondás Vilmosra, a Bükki Nemzeti Parkra, az Innotányra, a TDM-re, akik nagyon-nagyon köszönjük, hogy végig felkarolt minket és végigfogta a kezünket, ezért külön köszönöm Enikőjéknek, a palotaszálló minden egyes tagjának nagyon szépen köszönjük, hogy végig ott voltak mellettünk, és azt ne felejtsük el, hogy az első Erdély Gasztro Express is a palotaszállóból indult, úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönjük nekik, hogy ez most megvalósulhatott, és ez a díj is azt gondolom, hogy ennek egy folyamánya. Hogyha kicsit balra nézek, akkor a Visit Hungary-nek, aki szintén felkarolta a kezdeményezést, nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy támogatja ezt a kezdeményezésünket. A városnak minden formában, felsorolni sem tudom, hogy mennyire sok szereplő van, aki a mellénk áll, szintén Bükki Nemzeti Parknak, a Bona Agrikolának, és mindenkinek, én azt gondolom, a sajtómunkatársának, Észak-Erdő Zrt-nek természetesen, akik én azt gondolom, hogy úgy állnak hozzánk, hogy látják azt, hogy ez egy olyan projekt, ez egy olyan program, amit érdemes megmutatni, nem csak Miskolcon, hanem egy picit országos szinten. Én nagyon szépen köszönöm, hogy én is részese lehetek ennek a programnak, további jó, remélem kis konzultáció is kialakul, és tényleg kóstoljátok meg azokat a különleges alapanyagból készült csodákat, mert hogyha csak a menükártyákat valaki elolvassa, és így végigfuttatja a szemét, hogy milyen hozzávalóból készült, akkor ez tényleg nem a rántott hús, meg nem a palacsinta kategória, úgyhogy szerintem most egy picit, tényleg, ahogy a projekt is van, egy kicsit példát mutattunk a világnak, és erre legyünk büszkék. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok.

0: Végezetül rádiónknak Asztalos Dániel, a Végállomás Bisztró szakácsa mutatta be az étel különlegességeket.
1: Hogyan került bele ebbe a projektbe?
2: Én úgy kerültem bele, hogy most végeztem az iskolában, és volt egy nagyon jó lehetőségem, hogy oda kerültem a Végállomásba, és Darab Ádámmal, a séffel egy nagyon jó kapcsolatot tudtunk ezáltal ápolni, valamint az egész konyhával, és belecsöppentem hirtelen ebbe a Green Destinations-be, a Bükk városába, és most nekem volt szerencsém itt ezt az egészet bemutatni és ismertetni a kedves vendégekkel, valamint elmondani azt, hogy mi hogyan akarjuk az erdőt megjeleníteni a különböző ételeinkbe, különböző fogásokba, vagy akár a desszertjeinkbe.
1: Tehát mondhatjuk, hogy ezeket a fogásokat, amiket most itt az asztalon láthatunk, azt a Végállomás bisztróban is megkóstolhatják a vendégek.
2: Valamilyen formában igen, ugye mi szezonális étlappal dolgozunk, ezek mindig valamilyen szinten változnak. Ahhoz mértem, hogy mik az éppen finom, friss és üde termések, akár virágok, vagy akár kis növényeskék, amiket mi be tudunk építeni az adott ételbe. Valamilyen formában mindegyikkel lehet találkozni, gondolok itt például a madársóskára, ami most éppenséggel az egyik szezonális desszertükön van rajta, vagy akár a podagrafűvel, akár a csipkelekvárral, úgyhogy ezeket mind-mind megpróbáljuk jeleníteni az adott étlapon.
1: Be tudnám mutatni, hogy mit is látunk most?
2: Persze, balról jobbra haladnék, itt bal oldalt kezdenénk egy blinivel, ő egy orosz palacsinta, rajta van egy házi kistermelői szarvasgombás sajt, Sándor Tamásról, egy kis vadalma, benne a vadalmában jelenedik meg az erdő lényegében, valamint egy kis pirított fenyőmaggal. Készítettünk még egy medelint, egy kisebb édesség, ő rajta van egy házilag készített lucpúder, a fiatal rügyeket leszedjük, lényegében kiszárítjuk, és porrá őrőjük, valamint a madársóska, neki egy kicsit kellemes íze van, és ehhez a desszerthez nagyon jól illik. Mellette egyen jobbrán van nekünk egy rókagombahabunk, ő házilag fermentált spárgával van kicsit megbolondítva, valamint friss erdei zöldekkel, podagrafű, akár turboja, és a családnak a virága, ami egy ehető is nagyon feldobja ezt az egész kis falatkát, valamint készítettünk még egy őszterint, házi brióssal és házi csipkelekvárral.
1: A szakács oktatása közben gondolta volna, hogy ilyen magasságokba fog kerülni már rögtön a nagybetűs életben, a hivatásában, hogy növényekből állít majd össze ételkülönlegességeket.
2: Szerencsére nagyon jó mentoraim voltak, akik terelgettek ezeken az utakon, és így elég hamar el tudtam érni azt a szintet, amiben én igazán ki tudok teljesedni, és úgy érzem, hogy most ezt el is értük. Valamint én mindig azt vallottam, hogy a fenntarthatóság nagyon fontos eleme az egész vendéglátásnak, és igenis meg kell mutatni, hogy mit tudunk beleadni, mi az a hozzáadott kis érték, amit egy-egy ételbe bele tudunk csempészni, hogy a szakács is észrevehető legyen egy adott kis falatkában, vagy akár a térség, ahol vagyunk, megjelenjen a tányéra.
1: Mi kell ahhoz, hogy valaki séf legyen?
2: Hát ez egy nagyon összetett dolog, nagyon sokan azt hiszik, hogy ha valaki már beáll a konyhába és megcsinálgatja az ételeket, akkor ő séf, viszont ez nem így működik szerintem. A séfnek nagyon jól kell csapatba dolgozni, össze kell tartani az embereket, rendeléseket kell összeírnia, koordinálni kell lényegében az étteremnek a konyhai részét, úgyhogy ez egy nagyon összetett és nagyon nehéz feladat, erre igazából születni kell az embernek.
1: Ön mikor érheti el a séf kinevezést?
2: Hát igazából ezt nem tudom így meghatározni, hogyha egyengetem a kis utacskámat, amit én szeretnék elérni, akkor a saját céljaim szerint minél hamarabb, és remélem, hogy ezt akár egy ilyen 4-5 éven belül el is tudom érni, akár itt a térségben, vagy akár más olyan helyen, ahol ezt a fenntarthatóságot én meg tudom mutatni a tányéron.
1: És ez azt jelenti, hogy nem is feltétlenül kell külföldre mennie valakinek, hogy igazán jó szakember lehessen.
2: Igen, abszolút, hiszen Magyarországnak nagyon jó ilyen kincsei vannak, hogyha fogalmazhatok így. Nagyon sok helyen van a közelségben erdő, olyan alapanyagok, amit máshol nem jelennek meg. Úgyhogy abszolút, hogyha valaki Magyarországon marad, minden lehetősége megvan ahhoz, hogy ilyen magas színvonalon is elég szép eredményeket elérjen.
1: Végezetül a vendégek hogyan fogadták az ehető erdőnek az étlapját a Végállomás bisztróban?
2: Eleinte legjobb tudomásom szerint kicsit nehezen szoktak át a már megszokott stílusból erre a fenntartható gasztronómiára, viszont szerencsére most az a tapasztalatunk, hogy nagyon sok ember nyitott arra, hogy megkóstoljon új dolgokat, és szerencsére nagyon sokan is szeretik ezeket a dolgokat.
1: Nagyon köszönöm a riportot, és gratulálok a munkájához.
2: Köszönjük szépen!

0: Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban a Miskolcnak nemzetközi elismerést hozó élményprogramot mutattuk be. Köszönjük figyelmüket, további tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője, Grunda János nevében is, a műsorvezető, Farkas Erzsébet, a viszont hallásra.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.

0: Rangos elismerést vehetett át a Superszum Alapítvány a Miskolci Nemzeti Színházban a Városnapja alkalmából rendezett díszközgyűlésen. A civilek támogatásáért odaítélt díj után a szervezet már a következő nagy céljára koncentrál. Jelenleg egy saját kis busz beszerzésére gyűjtenek. A jármű létfontosságú az alapítvány működéséhez, hiszen segítségével még több rászoruló családhoz és gyermekhez tudják majd eljuttatni a támogatásokat. A részletekről Bernasconi Busz Katalint, a Superszum közhasznú alapítvány kuratóriumi elnökét hallják.
1: Nagyon szépen köszönöm a Superszum csapat és önkéntesei nevében a gratulációkat. Tényleg nagyon jól esett ez az elismerés, mert pont a legjobbkor jött, amikor én ugye megtudtam, hogy valaki titokban felterjesztett minket erre a díjra. Ez egy nagyon fekete pénteki nap volt, és én már a telefont sem akartam felvenni. De valamiért mégis felvettem így péntek késő délután a telefont, és Kovács Zsuzsa a polgármesteri hivatalból, ismerem Zsuzsát nagyon jól, és a csengő, barátságos, nagyon-nagyon-nagyon kedves hangjával árult el nekünk, hogy a felterjesztésre került a Superszum alapítványára a díjra. Először nem is akartam elhinni, de utána ugye tovább haladva az időben tényleg tudatosult bennünk, hogy ezt tényleg megnyerhetjük, és tényleg milyen lehet ez a díj. És amikor a közgyűlés mindenki által igenlő szavazattal elfogadta a Superszum közhasznú alapítványra való felterjesztést, akkor azért én magamban már nagyon-nagyon-nagyon örültem, de tegnap volt az, amikor ünnepelhettünk is. Úgyhogy én tényleg mindenkinek nagyon köszönöm, mert ez egy olyan díj, amit nem egy lájkgyűjtő poszttal, és kinek van több ismerőse gyűjtéssel és szavazással nyert a Superszum közhasznú alapítvány, hanem tényleg azért, amit tettünk, amit csinálunk, amiért minden nap küzdünk, és amiben hiszünk minden nap. Ez miattunk és értünk van ez a díj ebben az évben, úgyhogy én minden önkéntesemet piedesztára felteszek, és hálásan köszönöm az idejüket, energiájukat, és azt, amit beletesznek a Superszum munkájába. A civilekért végzett tevékenységünk az elmúlt egy évben én szerintem nagyon-nagyon-nagyon magasra ívelt, és ezért is küzdünk ezért az autóért most, amiért most belevágtunk ugye pár hónappal ezelőtt a gyűjtésbe, mert nagyon-nagyon-nagyon széles spektrumban és széles skálán mozog a tevékenységünk, a fogyatékkal élő emberek, fogyatékkal élő gyerekek, az intézmények, kórházak, valamint ugye a gyermekjóléti szolgálat, a meszegyi, a családsegítő szolgálat, ugye, akkor a gyermekek átmeneti otthon, a családok átmeneti otthon, tényleg mindenkivel együtt dolgozva, vidéken és Miskolcon, és ugye teljes Borsod megyében, sőt most már ugye Erdélyben is. Nagyon-nagyon-nagyon sok munkát és sok időt teszünk ebbe a tevékenységbe a Superszum alapítványnál, és látják azt az eredményt, amit elérünk. Úgyhogy én szerintem ez mindannyiunk érdeme, mert mindenki szívvel, lélekkel teszi azt, amit tesz nálunk, és nálunk mindenki önkéntes, tehát nem tudok egy olyan embert mondani, aki ezt fizetségért csinálná, hanem tényleg a szívvel, lélekkel önkéntesként. Idén ugye sok esemény és sok olyan információ, és ugye a díj is benne van ebben, hogy nekünk szükségünk van egy buszra, tehát eljutottunk arra a pontra, amikor már nem tudjuk megoldani a szállítást, a gyűjtést, a cégekhez való eljutást, a cégektől való adomány elhozatalát, mindig bérelni kellett egy buszt, vagy kölcsön kérni, vagy szívességet kérni valakitől, és itt nagyon sokszor az idő egy olyan tényező, amikor nem tudtunk állni, mert fullon volt a raktárunk, vagy éppen üres volt a raktárunk, és el kellett volna menni adományért, ahol vártak volna minket, de az autó hiánya az így nem engedte, úgyhogy úgy döntöttünk, hogy belevágunk egy autó vásárlásába. Pályázatokat sajnos nem nyertünk, úgyhogy eddig mindig negatív válaszokat kaptunk a pályázatainkra. De mindenki, akikkel én beszéltem, azt mondta, hogy nagyon-nagyon sokan támogatnak ebben minket majd, nagyon sokan mellettünk állnak, azok az emberek is, akiket eddig segítettünk, és azok is, akiket eddig nem segítettünk, mert látják a munkánkat, értékelik a munkánkat.

0: megkezdődött a Sárospataki Kispataki tájház felújítása. A tájház nem csak egy régi épület, hanem a helyi hagyományok, emlékek és közösségi történetek őrzője is. A felújításnak köszönhetően méltóbb környezetben maradhat fenn mindaz, amit elődeink ránk hagytak. Mózes Árpád alpolgármestert hallják.
1: Ez is egy olyan elhanyagolt örökségünk a városvezetésnek. Ez a Kispatak nevű városrészünkön van, ahol nem csak a város, hanem ugye ennek a városrésznek a közösség életében is fontos szerepet töltött be ez az épület. Ez egy hagyományos vályokból épült épület, nádfedéssel. Most itt nem figyeltek oda sajnos erre, és ugye ezek az épületek nagyon sérülékenyek. Itt sajnos elhanyagolták ezt, úgyhogy itt már a fal szerkezetet is pótolni kellett. Most sikerült erre forrást találni, csak ennek egy ilyen építménynek a tervezése, engedélyeztetése nem egy egyszerű eljárás. Nem úgy van, hogy lebontjuk a tetőt, hívjuk a mesterembert és újjáépítjük, tehát ezt meg kellett terveztetnünk, engedélyeztetni kellett, meg kellett találni hozzá a megfelelő szakembereket. De nagy örömünkre szolgált, hogy a kommunális szervezetben vannak olyan embereink, akik a falazásban, valamint a tetőszerkezet eltávolításában, illetve az új vászerkezetnek a felépítését meg tudták maguk valósítani, és csak a nád fedéshez kellett szakembereket hívnunk. Gyakorlatilag a tetőszerkezet nem nagyon tér el, ugye, mert gerendák vannak, a gerendákon tetőlecek vannak, csak a fedés más, ez ugye náddal történik. Most a tetőszerkezetnek a eltávolítását azt ácsok meg tudták valósítani. Itt a speciális feladat az a nád fedés. A nád az hál' Istennek Magyarországon elérhető, beszerezhető, és találtunk megfelelő szakembereket is. Hajdunánásról érkezett három fiatal ember, akik tényleg egyszerűen csodálatom méltó gyorsasággal és szakértelemmel helyezik fel a nádat a tetőre. Én magam is kimentem többször, is megcsodáltam a munkájukat, mert nagyon látványos, nagyon szép. Mindenféleképp közösségi szerepet szánunk ennek az épületnek. Szeretnénk ezeket a hagyományokat folytatni mi is, csak ugye mivel hosszú évekig nem volt használva az épület, így sajnos ezek a közösségek is kicsit el is öregedtek, elfáradtak, nem volt helyszín se, úgyhogy ezeket most újra felrázni, de megtesszük a kísérletet, megpróbáljuk felelevinníteni ezeket a régi hagyományos szokásokat, szalonnasütéseket, beszélgetéseket.

0: megjelent Csontos László újságíró, író és történész legújabb történelmi regénye, a Szikszó 1588, a Rákócziak csillaga. A kötet bemutatója alkalmából a szerző egy izgalmas író-olvasó találkozó hívta időutazásra az érdeklődőket a Miskolci II. Rákóczi Ferenc könyvtárban. A mű a 15 éves háborút megelőző korszak legnagyobb csatáját dolgozza fel, amelyet a törökök bosszú hadjáratként indítottak Szikszó ellen. A támadókat végül Rákóczi Zsigmond magyar és német egységekből álló serege egy ütközetben legyőzte. A könyv a harci részleteken túl bemutatja a korabeli vadászatokat, bajvívásokat, a végvári költészetet és a török fürdők világát is. Most Csontos Lászlót, a könyv íróját hallják.
1: Ugye megint írtam egy történelmi kisregényt, nevezetesen az itt látható Szikszó 1588, a Rákócziak csillagát. Ez pedig onnan jött, hogy körülbelül 2,5-3 éve elkezdtem rajta gondolkodni, hogy ugye a három nagy korszakot megcsináltam, a tatárjárást megcsináltam a kuruc időket, megcsináltam a 1848-49-es szabadságharcot, tehát még ugye valami hiányzik, hát én pontosan tudtam, hogy mi hiányzik, a török idők hiányzott belőle, amit még szerettem volna megcsinálni, még engem motivált, és akkor ez eszembe jutott, de ugye nem így van, hogy az ember csettint egyet és megcsinálja, hanem akkor csinálja meg, amikor megvannak a feltételek hozzá. Tehát a feltételek alatt elsősorban az anyagiakat értem, tehát hogy amikor van rá lehetőség, hogy ki tudom adni a kötetet. És akkor fontosnak tartja, és egy jelentősebb összeggel hajlandó volt a város beszállni. A többit meg már csak úgy mellé kellett gyűjteni, de az már egyszerűbb volt, hiszen láttam, hogy ez meg fog jelenni, és akkor elkezdtem rajta dolgozni. De fejben ez már, mondom, 2,5-3 éves történet, közben olvasgattam sok mindent, például az adott korszaknak a bajvívásáról, a magyar-török bajvívásokról, híres vitézekről, de egészen pontosan, ugye, hogy ment a levelezéstől kezdve a lebonyolításig, hiszen ennek meg volt a rituáléja pontosan megcsinálva, ugyanúgy nagyon sok minden más is benne van, hiszen a török fürdőtől a magyar verskultúráig mindent összeszedtem, ami volt időm, olvasgattam,

fogok fizetni, mert ha neki nem kell, akkor én miért fizessek? Alapon, tehát ugye a budai pasának ugye kénytelen volt valamit lépni, hiszen nem nyelhette le ezt a sértést, mert akkor szétesik az adórendszerre, és nyilván ebből indult az egész történet. Tehát van benne helyszínként Buda, a várpalota ugye, amit még a Mátyás királyféle várpalota, ami felrobbant, mikor visszafoglaltuk Budát, ugye, tehát az is benne van helyszínként, benne van Székesfehérvár, amit akkor nem is Székesfehérvárnak hívtak, hanem Isztócsni Belgrádnak, ugyanis a lakosságának jó része szerb volt, nem magyar nemzetiségű volt, nem betelepült szerb, és ez azért kerül bele a Székesfehérvár, mert hogy a Székesfehérvár Szandzsák Béget bízta meg a budai pasa, hogy verje meg a magyarokat. Mert ugye ő már túl nagy volt ahhoz, hogy személyesen úgymond vezesse a hadat, hanem megbízta az egyik beosztottját, aki egyébként a Kara Mustafa nevű nagyon híres vitéz volt, török vitéz, őt bízta meg ezzel, és akkor Székesfehérvár és az a vidék, tehát még a Dunántúl is benne van a szikszói történetben. És akkor ugye van ott ugye különböző még, ugye említhetem itt Füleket, mert Füleken keresztül jöttek, tehát benne van a Felvidék is, Putnok városa, mert ugye ott kanyarodtak le, mert arra jöttek a Sajó mentén, benne van a Sajó mente, benne van Szendrő, Szendrő nagyon fontos helyszín volt, hiszen a magyar sereg ott gyülekezett, magyar-német sereg ott gyülekezett, vagy átjöttek Edelényen keresztül, mert ugye Szendrőből jöttek le Edelény, és úgy mentek Szikszónak ugye a török után. És ugye ez csak a térség, mert benne van természetesen Miskolc is, hiszen miskolci vitézek is nagy számmal részt vettek a csatában, már csak azért is, mert Homonnai Druget István, aki a korszaknak egy nagyon híres személyisége volt, ő is nagy bajvívó volt, azon kívül főnemes, és a diózsőri vitézekkel jött, akkor még Diózsőr nem az ő tulajdonában volt, hanem haszonbérlője volt, amikor ugye a király tartozott neki, és akkor idatta neki Diózsőrt, hogy ami az uradalom hoz bevételt, az a tied, és akkor le tudjuk tehát így barteroztak. És akkor így került a Homonnai Druget a szikszói csatába a Diósgyőrből, és így benne van a diósgyőri vár, és ugye a diósgyőri vitézek, és maga a Homonnai Drugetnek a tevékenysége, vagy Eger is benne van, Eger a második fő helyszín benne egyébként, mégpedig azért, mert hogy a Rákóczi Zsigmond az egri főkapitány volt ekkor.

0: A Miskolci Állatkert izgalmas programokkal, gyermeknappal és zootáborral készül az előttünk álló időszakra. Mindkét rendezvény már régi hagyománynak számít a létesítmény életében, és évről évre hatalmas gyereksereget vonz. A különleges gyermeknapi mulatság május utolsó vasárnapján színes családi kikapcsolódással várja a látogatókat. A nyári táborok pedig a tanév végétől, június 22-től több turnusban kínálnak felejthetetlen élményeket a diákoknak. A táborozó gyerekek testközelből ismerhetik meg az állatvilágot, és bepillantást nyerhetnek a gondozók mindennapi munkájába is. A népszerű programokra a helyek gyorsan betelnek, ezért az intézmény javasolja az előzetes, időben történő regisztrációt. A részletekről Darvas Katalin adott tájékoztatást.
1: Május végén, május utolsó vasárnapján a gyerekeké lesz a főszerep itt az állatkertben, úgyhogy olyan programokkal készülünk, amikor itt a gyerekek eltölthetik akár az egész napjukat. Lesz arcfestő, ez a gyereknapon azt gondolom, hogy nem maradhat el, illetve egy bábelőadással és egy koncerttel is készülünk ezen a napon. Délelőtt az Egyszer volt mesezenekar látogat hozzánk, úgyhogy itt a kedvenc rajzfilmjeinknek a dalait lehet meghallgatni, és akár a mesefigurákkal is lehet majd találkozni. Délután pedig a Csodamalom Bábszínház jön el hozzánk, a Kiskakas Gyémánt Félkrajcára című előadásukkal készülnek. Ugye ezen a napon is egész nap lesznek látványetetések, úgyhogy tényleg akár reggeltől késő délutánig itt a gyerekek megtalálják a szórakozásukat. Idén nyáron is, ahogy véget ér az iskola, rögtön a nyári szünet első hetében kezdődik a zootábor, és egészen 6 héten keresztül tart, úgyhogy augusztus elejéig várjuk a táborozókat ide a Miskolci Állatkertbe. Rendkívül izgalmas és érdekes programokkal várjuk a táborozóinkat. Igyekszünk minden évben valami újat is kitalálni, mert nagyon sok táborozónk van, aki évről évre visszajár, van, aki akár 5-6 alkalommal is eljön hozzánk, úgyhogy nagyon szeretik a táborainkat, és tényleg nagyon közeli kapcsolatba kerülhetnek az állatainkkal, ugyanis van több olyan állatunk, akihez akár be is tudunk a gyerekekkel menni, meg tudjuk.

őket etetni, egy kicsit így az állatgondozók mindennapi feladataiba is bele tudnak kóstolni, úgyhogy nagyon szokták élvezni a gyerekek, és azt gondolom, hogy nagyon hamar eltelik nekik is, és nekünk is ez a 6 hét. Ugye a tavasz az jellemzően a születéseknek az időszaka, de most nem csak születések, hanem állatszállításaink is voltak, úgyhogy rengeteg új jövevényünk van. A sort ugye a kis Bennett kenguruk kezdték, akik elkezdték már a fejüket elődugdosni az erszényből elég korán tavasszal. Most már annyira nagyra nőttek, hogy nem csak a fejüket szokták kidugni, hanem ki is járnak az erszényből, úgyhogy aki most jön hozzánk, már az erszényen kívül is megnézheti őket, nem csak a kikukucskáló fejeket vagy lábakat lehet látni. De rajtuk kívül is jöttek még világra apróságok. Született egy két puputevénk, ő a harmat nevet kapta a látogatóinktól, ezt egy szavazáson választhatták ki az érdeklődők, hogy mi legyen a kis tevének a neve. Ő is hihetetlenül nagyot nőtt, mióta megszületett, tényleg nagyon gyorsan fejlődik, egyre nagyobb, és már most tényleg bebarangolja az egész kifutót, és nemrég jött világra két kis Dávid szarvas borjunk, akik már lassan egy hónaposak, és már ők is így ketten együtt, ugye pár nap különbséggel születtek, úgyhogy ők mindig így együtt mozognak, így járják be a kifutót, és ugye már sokszor a csordával együtt vannak. Az előző év végén sajnos elpusztult a már 18 éves vadmacskánk, és az ő helyére érkezett egy fiatal kis egyéves vadmacska Him, ő Németországból érkezett hozzánk, és hát már teljesen birtokba vette a kifutóját, én azt gondolom, hogy sikerült neki teljesen belaknia. Ugye a vadmacska egy Magyarországon is őshonos védett ragadozó, úgyhogy ezért is tartjuk nagyon fontosnak a bemutatását, hogy már vele is lehet találkozni, már akinek sikerül megpillantani a kifutójában, ugyanis nagyon jól tud rejtőzködni. A vadmacskák egyébként a természetben is ilyenek, hogy szeretnek nagyon elbújni, tényleg a legsűrűbb erdőségeket kedvelik, úgyhogy itt is türelmesnek kell lenni, hogyha valaki szemügyre akarja venni a kis vadmacskánkat.

0: Széphalomban tovább folytatódik egy különleges turisztikai attrakció kialakítása. Készül a Széphalmi mese út a Kazinczy Ferenc emlékkert területén. A meseterápiás elemekre épülő interaktív tanösvényen már készülnek a mesebeli házikók és az élményszerű állomások, amelyek játékos formában szólítják majd meg a családokat és a gyermekeket. Demján Ferenc múzeum pedagógust hallják.
1: A birtokon, tehát a Széphalmi birtokon, ezen az 5,5 hektáros területen tervezünk egy meseút tanösvényt készíteni. Gyakorlatilag a ihletet a 7 mérföldes meseút adta, ez Lilafüreden található, és ott voltunk egy tanulmányúton, megnéztük, hogy ez hogyan működik, ez a meseút, és hát nagyon jó tapasztalataink voltak, és úgy döntöttünk ezen az éven, betettük a projektbe azt, hogy létrehozzuk itt is ezt a meseutat, a Széphalmi meseutat. Természetesen igyekszünk majd úgy kialakítani a különböző állomásokat, hogy azok a magyar nyelv múzeumához kötődjenek. Tehát ezek a mesék, olyan meséket igyekszünk válogatni, illetve igyekeztünk válogatni, amelyekben nagy hangsúlyt kap a nyelv, ugye a magyar nyelvi fordulatok, a nyelvi leleményesség, és gyakorlatilag erre akarjuk felépíteni. Pici gyerekektől egészen a nagyokig, sőt, akár a felnőttekig várjuk majd a jelentkezőket erre a meseútra, úgy fogjuk felépíteni, hogy ez minden korosztálynak jó és megfelelő legyen. Ez konkrétan úgy fog kinézni, hogy lesznek állomások, ugye nálunk talán nem árulok el nagy titul, 6 állomás lesz összesen ennek a meseútnak, és ugye ezek a kis házikók lakattal zárhatók, de aki elindul majd ezen a meseúton, legyenek azok kiránduló osztályok, legyenek akár családok, akik jönnek hozzánk. Akik elindulnak, ők megkapják a kis kulcsokat. Természetesen lesz egy kísérő a múzeumból, aki végigvezeti őket ezen az úton, ugye megismerteti őket a különböző mesékkel. És az a lényeg, hogy nagyon érdekes, nagyon izgalmas feladatokat kell megoldani. Ezek a feladatok úgy nevezett nyílt végű feladatok, és az a lényeg, hogy egy kicsit önmagunkat is megismerjük majd a meseút során. Tehát egyfajta önfejlesztő, önmegismerő programnak ajánljuk majd mind a gyerekek, mind pedig a felnőttek részére. Az előkészületek most már jól haladnak, ugye nagyjából a házikók is készülnek, bár mi eddig csak képeket láttunk róla, de hamarosan majd meg fogjuk tekinteni a helyszínen is, hogy ezek hogyan készülnek. Nagyon jó a dizájn, tehát jó lesz a kialakítás, nagyon szépen kialakítják a grafikusok ugye ezeket a kis házikókat. És hát ki kell még jelölnünk azt, hogy konkrétan itt a birtokon, ugye, hol helyezkedjenek el ezek az állomások. Nagyjából már megvannak ezek a helyek egyébként, de nyilván majd a Meseút Egyesület, hogyha ellátogat hozzánk, akkor együttesen, közösen kialakítjuk ezeket a végső pontokat.

0: Kedves hallgatóink, ezzel heti regionális hírösszefoglalónk véget ért. Az elhangzott riportokat Fekete Gábor, Grunda János, Koleszer Krisztián és Molnár András készítette. Nevükben is köszöni figyelmüket a szerkesztő, Kovács Krisztina. Új adással legközelebb egy hét múlva ugyanebben az időben jelentkezünk. Addig is viszont hallásra!
1: Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Hírek a Szent István Rádióban.
1: A szeretet és az összetartozás erejéről beszélt dr. Székely János, szombathelyi megyés püspök, a csíksomlyói pünkösdi búcsú főszentmiséjén. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke a magyarországi zarándokokat és a búcsú résztvevőit köszöntve úgy fogalmazott, a pünkösdi ünnep arra hívja az embereket, hogy nyissák meg szívüket az ég felé, és újra találjanak rá egymás kezére és a teremtőre. A katolikus püspök Márton Áron erdélyi püspök szavait idézve hangsúlyozta, a szeretet örömfakasztó ereje segíthet megmaradni a történelem nehéz időszakaiban is. A szervezők előzetes becslése szerint mintegy 300 ezer zarándok érkezett a csíksomlyói nyerekbe a hármas halomoltárhoz. Öt vizsgálóbizottság felállításáról dönthet jövő heti ülésén az új országgyűlés. Kedden és szerdán 8 előterjesztést tárgyalnak meg a képviselők, köztük az alaptörvény 16. módosítását, lesznek napi rendelőtti felszólalások, interpellációk is, továbbá megtartják az új ciklusban az első azonnali kérdések és válaszok óráját. A parlamenti honlapon olvasható napirendi javaslat szerint az ülés az ünnep miatt kedden kezdődik, 13 órakor napi rendelőtti felszólalások hangzanak el. A tervek szerint az ülésnap Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdődik. Az ülés napirendjének elfogadása után a képviselők először interpellálhatják az új kormány tagjait. A parlament dönthet 5 a Tiszapárt frakciója által kezdeményezett vizsgálóbizottság felállításáról. Ezek a végrehajtási visszaéléseket, a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket vizsgálnák, továbbá a spontán privatizációt és a közvagyon elvesztését, a kegyelmi botrány felelőseit, illetve a gyermekvédelem rendszer szintű válságát tárnák fel. Több parlamenti bizottságban is tagokat cserél a Fidesz frakció, közölte a párt. Azt írják, az országgyűlés alakuló ülésén elfogadottakhoz képest kisebb változásokat kezdeményez a Fidesz, a többi között az egészségügyi bizottságban Kovács Sándor helyét Vitányi István veszi át, aki emellett megtartja tagságát a digitalizációs és technológiai bizottságban is. Utóbbi testületből távozik Lezsák Anna, aki az Oktatási Bizottságban folytatja munkáját, ahonnan Radics Béla ül át Lezsák Anna megűrült helyére. Horváth László képviselő, korábbi drogügyi kormánybiztos, a Nemzetbiztonsági Bizottságban is tagságot kap, Kocsis Máté helyén. Emellett megtartja tisztségét az Egészségügyi Bizottságban, és júliusig a művelődésiben is. Amit akkortól várhatóan Szekeres Pál tölt majd be, aki a párt döntése értelmében Orbán Balázs európai parlamenti mandátuma miatti lemondás okán kerül majd az országgyűlési képviselői székbe. Vizsgálatot rendelt el Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter, az állami tankönyvellátás egyik legfontosabb szereplője, a könyvtár ellátó non-profit Kft. 45 milliárd forintos nyomdai keret megállapodása ügyében, amelyet április végén írt alá az Alföldi Nyomda ZRT-vel, jelentette be a politikus. A miniszter azt írja, a közpénzek felhasználásával kapcsolatban nincs helye automatizmusoknak, és nincs helye megválaszolatlan kérdéseknek sem. Hozzátette, egy ekkora értékű 48 hónapra szóló szerződés esetében tisztázni kell, hogy miért érkezett csak egy ajánlat, ami indokolta a gyorsított eljárást, hogyan épülhet egy szállítóra hivatkozó konstrukció több alvállalkozóra, és milyen szakmai, pénzügyi és vezetői döntések alapozták meg a kötelezettségvállalást. Közölte, hogy amennyiben a vizsgálat jogi, pénzügyi vagy közbeszerzési problémát tár fel, meg fogják tenni a szükséges lépéseket. Sport. A Magyar Sí-szövetség tisztújító küldőgyűlésén a tagság titkos szavazással ismét Kőrösi Krisztiánt választotta elnöknek. A szervezet sajtóközleménye szerint a sportvezető 56 szavazattal kapott bizalmat a Magyar Sportházában rendezett eseményen, míg a szintén elnöki posztért induló üzletember Váberer György 11 voksot szerzett. A harmadik elnökjelölt, a korábbi ügyvezető elnök Kaszó Klára a szavazás előtt visszalépett. Végül az időjárásról. Napos száraz idő várható, az általában kevés fátyol és gomoly felhő mellett. Estére a legtöbb helyen kiderül az ég. Az északkeleti északi szél sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik. A hőmérséklet délután 23 és 29, késő este 15 és 21 fok között alakul. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
2: Reklám. Transzcendens erő nélkül a színészet sem működik. Blaskó Péterrel olvashatunk címlapinterjút a legfrissebb képmásban. A májusi számból megtudhatjuk, miként zárjuk le rossz kapcsolatainkat, hogyan és kivel érdemes együtt enni, és milyen kulcsokat találhatunk a boldogsághoz. Megismerhetjük a Tabán meséjét, vagy eltévedhetünk az utazószerzővel Málta szigetén. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
3: Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
4: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
3: Nem csak katolikusoknak.
4: Keresztényélet.hu.
2: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
5: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus heti lapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
3: Reklámot hallottak.

0: Üljünk le egy kávéra. Önök a Szent István Rádió Kávéház című műsorát hallják.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Farkas Éva vagyok. A mai kávéház vendége Máté Gábor. A Kossuth és Jászai Mari díja színész, rendező 15 év után 2026 elején adta át a budapesti Katona József Színház igazgatását Székely Krisztának. Az idei évadban ugyan még láthatjuk őt színpadon, de az évad végén a katonától és a színházi színészettől is búcsúzik. Szerencsére továbbra is rendez, és vannak előadó estjei. Beszélgetésünk apropója két idei rendezése. A frissebb az Orlai produkció előadása a Szkénében, aminek május 10-én volt a premierje. Ekkor Bíró Zsombor Aurél, fiatal drámaíró, Könnyű nekem a föld. Családi történet Magyarországtól 1307 kilométerre című darabját állította színre. Ezt megelőzően még februárban volt Alexandre Bisson, francia szerző fergeteges vígjátékának, az államtitkár úrnak a bemutatója a Pesti Színházban. Mindkét produkcióról szót ejtünk, s arról is, hogy milyen újabb munkák várják a jövő évadban. Elárulom, vidéki színházakban is fog dolgozni, köztük az Egri Gárdonyi Géza Színházban, ahol a 2000-es években sokszor megfordult rendezőként, hiszen a 2003-ban végzett színművészet is osztályának jó néhány tagja volt az akkori társulat tagja. Beszélgetésünk végén Máté Gábor kedvenc Kosztolányiának gondolatait fogja megosztani velünk a Kaláka együttes kíséretében.

0: Bíró Zsombor Aulér, Könnyű nekem a föld. A darab írója fiatal drámaíró, 27 éves, és ez a darab abszolút az ő perspektívájából, vagy az ő generációjának a perspektívájából láthatja mai életünket. Nagyon beszédes, hogy a darab Koppenhágában játszódik. Egy fiatal fiú a mi főhősünk, akihez megérkezik a családja. Nagyon sok ilyen fiatal főhős van szerte Európában, és a családok pedig itthon megélik azt, hogy szét vannak szakítva, és vajon mi van az ő gyerekükkel. Megérkezik a család ebbe az otthonba, és ez az otthon lesz a terepe annak, hogy egyébként mindenféle probléma, ami feszíti mai korunkat, előjöjjön.
1: A bevezetődben nagyon jól elmondtad, hogy mi az alapszituáció, és aztán az alapszituációból következtessen mindenki arra, amire akar tulajdonképpen. Kicsit bele kell helyezkedni hallgatóként, illetve az előadást nézőként bele kell helyezkedni ennek a családnak a helyzetébe, a fiatalok helyzetébe, egyáltalán az, hogy ki miért megy el, vagy kényszerül elmenni, vagy van, aki puszta kalandvágyból, mert lehetséges, van, aki anyagi okokból, van, aki pedig hát egyszerűen ilyen identitáskeresés miatt dönt úgy, hogy egyszerűbb lenne az élet egy olyan közegben újraindulni, mint sem, hogy Magyarországon, ahol mondjuk leélt 18 évet vagy 19 évet, itt magyarázkodnia bármiért is, hogy ő éppen miért ilyen vagy olyan, vagy változott meg, vagy tagadott le, vagy nem vallott be valamit az életében. Tehát tulajdonképpen ez az alapszituáció. Az összes nehézséggel együtt, az ott élő emberekkel való kapcsolat, tartása, kapcsolatok kialakulása, az ott élő magyaroknak a kapcsolatai is benne vannak ebben a darabban, és ugyanakkor egy teljesen önmagát boldognak definiáló országban, ami szintén nagyon vonzó lehet, de ez nyilván csak a felülete annak a dolognak, amit mondjuk az ember Magyarországról gondol, hogy milyen lehet kint élni, de hát ott
0: meg
1: élni
0: egészen más dánként élni, meg egészen más emigránsként élni. Az egyik fő probléma az emigráns, vagy migráns kérdés, ahogy szoktuk ezt mondani. Aztán van itt egy orosz srác is, bejön az egész orosz probléma. Van itt a nemek közötti problémás kérdések halmaza, ami a magyarországi politikában csinált problémát.
1: Ezzel együtt a család felé bármit képviselni, hogy az ember milyen, valójában ugye a gyerek milyen, az apa és az anya felé és a testvér felé ezt képviselni, kvázi coming out-olni, akkor se egyszerű feladat, egy megértő társadalomban zajlik ez a dolog. Mert az, hogy ezek a másságot képviselő, illetve elviselni kénytelen embereknek, ez akkor is egy belső erőt követelő gesztus, ha minden rendben van, akkor se egyszerű. Tehát ez különösen akkor nyilván van egy társadalmi nyomás, vagy egy politikai nyomás ezen a kérdésen, akkor természetesen még nehezebb.
0: A család maga egyébként tökéletesen leképezi azt, hogy a mai magyar társadalomban egy családban milyen elképesztő megosztottság van. Nagyon érdekes bárkinek a figuráját külön-külön elemezni ebben a darabban, hogy az apa hogyan képviseli az ügyeskedő, jól megélő, egzisztenciát teremtő, az adott körülményeket figyelembe vevő és azok mentén viselkedő vállalkozó. És azt kihasználó vállalkozót, és mindig megvan a magyarázat, hogy miért is kezdünk mi kihasználni bármit, és miért is megyünk bele a mindenféle játékokba, hát hiszen a család jólétéért. Az anyuka, aki próbál megfelelni, szereti a gyerekeit, de jól szereti-e, kvázi áldozatként látjuk. A lány, aki abszolút liberális, a papa konzervatív.
1: Igen, de hát ez is egy érdekes képlet, ugye, hogy egy konzervatív családból gyakran kinőnek olyan fiatalok, akik egészen mást képviselnek, mint a szüleik. Hát nyilván ez egy lázadás, ez egyébként mindig is jellemző. Mindenféle korban előfordul, hogy az első évek, az első 10-15-20 év, az mindig egy lázadással telik.

0: Én mindenképpen érzem, hogy ez egy kicsit generációs dráma is, mert hiszen a 6 szereplőből 4 fiatal, és mindegyiknek megvan külön-külön a maga sorsa és problémája, és ugye ott van a 2 szülő, akik képviselik a 50-es szülői generációt. Mindez Koppenhágában, ahol megpróbálnak szót érteni egymással, és nagyon szimbolikus erejű szerintem az, hogy a magyar mellett nagyon erősen jelen van az angol nyelv, de még a dán is, meg az orosz is. És amikor ezt így hallgattam, mondom, milyen nehéz megérteni egymást. Eszméletlen erős az üzenet ennek, hogy elbeszélnek egymás mellett, és nem értik egymást az emberek. És alapvetően ez egy nagyon komoly probléma, szerintem azért is tartunk ott, ahol.
1: Nyilván ebben a darabban ez azért is látszik ennyire, mert egy nagyon furcsa, szinte félreérthető helyzetbe csöppen bele a Dániába látogató, Koppenhágába látogató család, ugye meglátogatják a fiúkat, ahol az a szituáció már eleve egy többnyelvű szituáció, ami ott van ebben a lakásban, ahova ők betoppannak. Eleve van 2 magyar, és van egy orosz fiatalember, az orosz fiatalember többnyire angolul érteti meg magát, de ő például már van annyi ideje Koppenhágában, hogy már dánul is beszél valamennyire, és a lány is, aki szintén már 5 éve legalább kim van Dániában, ő is már valamelyest elsajátította a dán nyelvet, és ez tovább nehezíti, hogy az a fiatalember, aki ez a család tartozik, az a fiatalember még csak pár hónapja van itt, tehát ő például dánul sem ért. Tehát hiába van Koppenhágában, dánul még nem ért. Tehát ő fölötte is el tud beszélni az orosz fiú és a magyar lány, úgyhogy ő se ért se eleve. Tehát van egy olyan nyelv, amit ő biztos, hogy nem ért, és az a dán nyelv.
0: Ők együtt élnek így 3, tagból álló család. Nagyon komoly dialógusok vannak angolul, és pont azon gondolkoztam, hogy aki nem tud angolul, az lehet, hogy el is akad egy kicsit bizonyos mondatok megértésénél. Sok minden összerakható, persze a végére összerakható, de ilyen esetekben például feliratozás szokott lenni segítendő azokat, akik nem értenek angolul. De ezt én nem csináltátok.
1: Nem.
0: Miért nem?
1: Hát, kacérkodtam a gondolattal, de végül én annak idején kicsit több mint 10 éve csináltam egy előadást Szabadkán, koprodukciót a Vöröst, a Szabadkai Színháznak a Katona között, és ott a nagyon-nagyon sok jelenet, meg fél jelenetek szerbül zajlottak. És azt éreztem, hogy jó, nyilván Szabadkán sokan értenek szerbül, de amikor itt játszottuk Budapesten a kamrában, akkor nem okozott zavart a nézőben, hogy nem szó szerint ért bizonyos dolgokat. Hát itt eleve van a dán szöveg, amit senki se ért. Tehát lehet, hogy lesz egy vagy két néző, aki véletlenül valamelyest elmélyült már a dánban, de azt eleve úgy tekintettük, hogy ezt nem fogják érteni.
0: Na most az orosz sem nagyon érti.
1: Az orosz sem nagyon érti. Én még értem, már amennyire, pont annyira, amennyire a darab
0: szereplő. Amennyire én.
1: Igen, mondjuk, hogy lehet.
0: 12 évnyi orosz tanulás.
1: Igen, ez egy szégyen persze, de valamelyest emlékeink vannak erről, tehát össze tudjuk rakni, hogy miről lehet szó, meg hát azért itten vegyesen néha magyarul is lehet követni tulajdonképpen. Én szerintem lehet követni. Hát az angol az, igen, de a szituáció érthető. Ez most egy ilyen világ, ebben élünk, és ezt kell az emberiségnek megoldani.
0: Muszáj megtanulni angolul. Tehát ez is a korunknak az egyik kihívása. Az internet nyelve az angol. Az elején olyan sok olyan szó és kifejezés van, ami egyébként magyarul zajlik, hogy én alig értem, generációs nyelv nyilván,
1: abszolút,
0: ami abszolút keveredik az angollal. Benne vagyunk egy nagyon intenzív változásban, és nekem erről szól ez a darab, hogy hogy látja ezt egy Z-generációs fiatal író.
1: Szerencsére meg is tudja írni, tehát az egy dolog is, hogy látja, de van hozzá egyrészt kreativitása, tehát hogy ezt drámán keresztül akarja kifejezni, másrészt meg olyan jól mondható dialógokban tud gondolkodni, hogy a színészek számára tulajdonképpen egy jó lehetőség és jó szerepek ezek, amiket a színészek játszanak. Tehát mindenki egyformán el van látva jó szereppel is és jó mondatokkal.

0: Hat színész van a színpadon, hat egyenrangú szerep, és mindegyiknek nagyon fontos az önálló karaktere. Amikor találkoztál ezzel a darabbal, akkor úgy, hogy álltál neki rendezőként?
1: Miután nem készhez kaptam egy darabot, hanem a folyamatban részt vettem tulajdonképpen. Ezért, ahogy készült a darab, úgy értettem meg nyilván a darabnak a lényegét, meg a részleteit is természetesen. Benne van az én gondolkodásom is, vagy az én inkább úgy mondom a színházi gondolkodásom. Ugyanakkor Vörös Róbert, aki az előadás dramaturgia, az ő gondolkodása is benne van. És hát van ugye az író, aki egyrészt rendelkezik ezzel a képességgel, hogy magától is képes színdarabot írni, de ugyanakkor nagyon sok esetben hajlandó tanulni is a megírás folyamata alatt. Tehát ő nem letett elénk egy darabot, hogy csináltok vele, amit akartok, és akkor majd jövök, hanem hónapokig dolgoztunk azért ezen a szövegen. Tehát míg készült a darab, az alatt én olyan, mintha 80-szor elolvastam volna. De a rendezőnek az a dolog, hogy meg kell érteni az írói szándékot, ki kell bányászni az írói anyagból azt, ami színpadra jól tehető, és hát ez ilyen szempontból nem feltétlen generációs kérdés. Természetesen én ezt elutasítanám, ezt az egész kérdést, akkor nem foglalkoznék vele, de már amikor elhatározódott, hogy ez lesz a darab, tehát ez lesz az anyag, ez lesz a szinopszis, akkor én magam több variációból jeleztem a Zsombor felé, hogy ez engem érdekel. Mert megéreztem benne egy olyan erős drámai szituációt, amiről te is beszéltél, tehát nyilvánvalóan egy fontos anyagnak éreztem. És egy olyan anyagnak, amit ő például korosztályhoz tartozásánál fogva jól ismert. Tehát nyilvánvaló volt, hogy olyan dologgal kell foglalkozni, ami valamelyikünknek, főleg az írónak, persze nem árt nekem is, de otthonos tud lenni. Nekem meg, hát mint egy alkotó ember, aki ilyenekhez szokott, ez a dolgom, hogy színdarabokat rendezzek, ezért ez a mesterség, a szakma része.
0: A színészek tettek-e hozzá a végső darabhoz?
1: Persze, hát ez nem mondom, hogy folyamatosan alakult, mert ez nem igaz, mert ez szinte az a könyv, az a szöveg, mennyiség és minden, amit az olvasópróbán elolvastunk. Voltak apróságok, kis húzások, kis javaslatok, kiderült valami, hogy az így jobb, úgy jobb, amúgy jobb. És az író jelen volt az első héten tulajdonképpen, tehát a rendelkező próbák alatt végig itt volt, amikor fölmerültek kérdések, problémák. Én magam is szorgalmaztam, hogy legyen jelen, mert vannak olyan dolgok, amikről ő tud jól beszélni, mert én interpretálója vagyok ennek a műnek, nem pedig a szülő apja. De ő viszont az, aki minden ilyen kérdésre magyarázatot és választ tudott adni.
0: Azért mesélj még a színészeidről, légy szíves, mert egészen lehengelő alakítást nyújtanak.
1: Egyetértek, jó, hogy ezt mondod, de köszönjük szépen. Eredetileg úgy volt, hogy ez egy koprodukció lesz a Szolnoki Színház és az Orlai között. Az Orlai produkcióból adva volt Pataki Feri meg Péter Fibori, pluszban adva volt Bíró Panni, aki fél lábbal Szolnokon van. És akiről a történet szól, a Csongor nevű szereplő lett volna egy Szolnokon dolgozó színész, és a Vasili is egy Szolnokon dolgozó színész lett volna, de miután különböző okokból a Szolnoki Színház mégsem tudta bevállalni ezt a produkciót, ezért elkezdődött egy ilyen vadászat, hogy ki az, aki véleményünk szerint alkalmas lenne.
0: És honnan jöttek a színészek?
1: Katona Péter Dániel, a Radnóti Színház tagja, aki Csongort játssza, Márfi Márk, és szerintem egy magánzó. Végig kellett gondolni, hogy ki az, aki egy ilyen szerepre, mint ez az orosz fiú, ez a Vasili nevű fiú, egyáltalán alkalmas fizikai értelemben, tehát meg tud testesíteni valakit, aki valami olyasmit jelent, ami az én szememben elképzelhetővé tesz egy ilyen alakot, és akkor ráesett a választás, és szerencsére ráért. Gellér Dorottya pedig most végzett nemrég, a jövő szezontól ő is a Radnóti Színház tagja lesz, de amikor éppen még ez szóba került, akkor ő még szabadúszó volt.
0: Ez egy nagyon kritikus előadás a mai magyar társadalmi politikai életünket tekintve. Csak a remény van, hogy a kritikus éle egy kicsit fog tompulni, akkor is ugyanígy fog menni a későbbiekben is, hogyha látunk nagyon pozitív változásokat.
1: Persze. Változtatni ezen nem fogunk, mert mondom, a magánéleti szál az olyan erős, hogy egy fiatal embernek az identitás keresése annyira nyomatékos az egész darabon belül, hogy ez nem azt mondom, hogy politika független, mert mindig a társadalom, hogy milyen társadalomban, milyen megértéssel találkozik, az nagyon fontos dolog, de ugyanakkor az, hogy valaki mennyire tudja bevállalni önmagát a saját szülei a közvetlen környezetében, ez szerintem még nagyon sokáig komoly probléma lesz.

0: egy másik előadást láttam nem olyan túl régen, amit szintén te rendeztél, egészen más, a Pesti Színházban. Az államtitkár úr, és hogyha így rágondolok erre az előadásra, akkor mosolyra szalad a szám, hiszen ez egy annyira jó vígjáték, egy csodálatosan megírt, igazi, klasszikus vígjáték, egy francia szerzőtől, Bisson, ami a Vígszínháznak az első nagy sikere volt. Az 1896-os május 1-i megalakulása után volt egy jókai bemutató, de azt rögtön levették a színlapról, és ezt viszont, ezt az államtitkárulat óriási sikere játszották. Tehát lehet mondani, hogy nem egy mai darab, és mégis, nézve az előadást, elképesztően aktuális. A színészek pedig szerintem fürödnek azokban a lehetőségekben, amit ez a francia drámaíró megírt nekik. És közben erős szatirikus éle van, tehát lehet bíbelődni a hazai viszonyokkal, és mindenki fedezze fel azokat az aktualitásokat, amikkel szembesül, ha körülnéz a mai Magyarországon.
1: Igen, hát itt elsősorban azért nyilván arról van szó, hogy egy jó vígjátéki vénával rendelkező író írta annak idején, és általában a jó vígjátékokra jellemző az, hogy 100, 200, 300 év múlva is elő lehet venni, és ugyanolyan érvényes tud lenni, nem használnám az aktuális szót feltétlen, de érvényes tud lenni. Az egész drámaírói technikája annyira ügyes, hogy darabot nem, csak a fordítást kellett leporolni, igazából, mert meghagytuk az eredeti fordítást, nem fordítattuk újra, hanem Kovács Krisztina, az előadás dramaturgia készítette el az új színpadi változatot, amiben volt egy-két szerep, amit kicsit megvastagítottunk, meg logikussá tettünk egy-két dolgot, de amúgy én is, amikor végül is 3-4 darab közül kiválasztottam, hogy akkor én ezzel szívesen foglalkozom, amikor a Vígszínház felkért, akkor én már éreztem azt, hogy ez egy érvényes valami tud lenni, hogyha ezt eljátszunk.
0: Mondtam, hogy aktuális, te meg azt mondod, hogy érvényes.
1: Azért mondom, mert az érvényes az általánosabb érvény, mint az aktuális. Az aktuálisnál az ember mindig egy nagyon konkrét dologra gondol. Persze politikai értelemben, tehát pláne a választások előtt bemutatni egy olyan darabot, aminek a hőse egy korrumpálható államtitkár, akkor az emberek eleve már meg vannak csiklandozva, amikor bejönnek a nézőtérre. De ha kimondom, hogy aktuális, akkor az emberek eleve arra gondolnak, hogy az államtitkár az biztos a miniszterelnök, vagy egy konkrét magyar államtitkár. Tudod, én ezért nem szeretem használni, mert ez ugye nagyon szellemes, hogy tulajdonképpen nőket ajánlanak föl az államtitkárnak, tehát nem nagy pénzeket, tehát direkt nem olyan dolgok vannak ilyen szempontból beleírva, amik mondjuk a mai Magyarországra jellemzőek. Nem az a lényeg, hogy mi az, amivel valakit korrumpálni lehet, hanem az, hogy egyáltalán lehet korrumpálni. És ilyen értelemben inkább mondanám érvényesnek, mint aktuálisnak.
0: Wunderlich József játssza az államtitkárulat, és nekem egy nagyon kellemes meglepetés volt az ő személye, mert őt az igazi szép fiúkét ismerjük, aki mindig a főhős, és itt sem veti meg a női nemet, sőt ez a lényeg az ő motivációinak, de mégis egyáltalán nem a szép fiút látjuk benne, hanem egy olyan kis gírnyó alakot, aki milyen eszközökkel él már. És nagyon kiválóan hozza ezt a számára szerintem idegen karaktert, vagy lehet, hogy nem is idegen, de nem így szoktuk látni.
1: Hát igen, de nyilván, hát ő egy nagyon jó színész. És hát egy jó színész megérzi az anyagban a lehetőséget. Nem azt akarja, hogy ő minden szerepben csak ahhoz a valamihez hasonlítson, amiben mondjuk elfogadták, vagy szeretik. És ő egy számomra is igazán nagy élvezetet nyújtó próbaidőszakban. Ahogy dolgozott, vagy ahogy tudtunk egymással dolgozni, az egy nagyon-nagyon jó élmény volt számomra, és ráadásul, ugye miután ez mégis egy főszerep, majd csak a második felvonás közepén jelenik meg a színpadon, de mégis, ha egy címszereplő ilyen módon dolgozik, kapja el a figuráját, és tesz érte nagyon sokat, és odaadóan, hogy mondjam, diktálja a tempót, akkor az gyakorlatilag egy akkora nyereség egy előadásnak, hogy a rendező megnyugodhat, hogy van egy olyan területe a dolognak, ami biztos, hogy működni fog, és viszi a többieket is magával.
0: És az első felvonásban már ugyanezt a szerepet betölti, szerintem Feszbaum Béla, vagy Hegyi igen. Barbara, aki annyira kihasználják a komikai vénájukat, hogy döbbenetesen jó szórakozunk, igen. És persze egyfolytában az államtitkár úr beszélnek, igen. És itt látszik a drámaírónak a nagyon jó szerkesztési képessége. Molnárnak vannak hát, ilyen igen. Típusú igen. Dramaturgiai szerkesztés, hogy valakiről beszélünk, és majd egyszer megjelenik, és már nagyon kíváncsiak vagyunk rá. És az összes többi szereplő is remek jár. játékos. Ebben te választottad a színészeket?
1: Igen, hát nyilván az egy szereposztás, pláne egy olyan színházban, ahol az ember vendégként dolgozik, ott tudomásul kell venni bizonyos ráéréseket, egyeztetési dolgokat, az, hogy mik a párhuzamos a futódarabok, kinek mire van szüksége, és az anélkül zajlik, vagy kénytelen vagyok tudomásul venni, ahogy ezt közlik velem. Tehát ott van egy lista, hogy ezek a színészek érnek rá. És akkor ebből csakkozza ki a rendező a szereposztást. De semmiben nem voltam gátolva, Rudolf Péter igazgató által segítve voltam, és a Kovács Kriszta szintén, aki a dramaturgia, amit mondtam az előadásnak, ő is nagyon sokat segített abban, hogy én pontosan beletaláljak abba, hogy kinek mi lenne jó, de van jó pár olyan szerep, amiben ők nem arra valakire gondoltak volna, akire én, és mégis elfogadták, amit én szerettem volna, és beváltak ennek a döntések.

0: A jövőbeni munkásságodat is ilyen gyakorlat mentén látod, hogy meghívásokat kapsz mindenféle társulatokhoz, és egy-egy darabot megrendezel?
1: Igen.
0: A Katona, József Színház, ugye, aminek hány évig voltál?
1: 87 óta voltam, tehát majdnem 40 évig.
0: És igazgatójaként pedig?
1: 15.
0: Ott válasz munkát?
1: Nem.
0: Tehát teljesen befejezted a működésedet?
1: Igen, igen, igen.
0: Tudom, hogy erről adtál több interjút is. Én akkor is nagyon fájlaltam személyesen ezt, főképp, hogy például színészként nem lehet látni.
1: Az a saját döntésem, tehát én befejeztem a színházi színészetet.
0: És miért?
1: Ezer oka van, főleg azért, mert már nem tesz engem boldoggá igazából, sőt, inkább szorongóvá tesz. A színpadra lépés, a szövegtanulást, abba akartam már hagyni, nem akarok már miatt idegeskedni. És nem hiányzik egyáltalán.
0: Ez is a te döntésed, hogy a Katona József Színházban rendezőként sem mégy vissza?
1: Igen, igen.
0: És miért?
1: Én úgy látom, vagy az a félig meddig tapasztalatom, de mindesetre az én szememben, az, aki egy színházat vezetett, vagy egyáltalán bármit vezet, akkor utána nagyon nehéz egy másik szerepkörben megfelelni bárminek is, tehát nem tartom szerencsésnek.
0: Mondjuk a Mácsaipari egész másképp, ugyanez.
1: Másképp gondolja, mi erről beszéltünk is, én nem értek vele egyet, és hát, hogy mennyi ebből az őszinte része a dolognak, és mennyi az, amiben már esetleg ő is inkább azt gondolhatja, hogy nekem volt igazam, az legyen az ő titka.
0: Van még olyan darab, amiben részt veszel?
1: Még egy előadásom van, a Zseni, amit május 30-án játszom utoljára.
0: És akkor végképp bezárod akkor magad mögött bezárom. A Katona József Színházban?
1: Igen. Még fut majd egy előadása, most a többi előadás lekerül, még az Oktogon fut majd a jövő szezonban, nem tudom meddig, gondolom a szezon elején még fut.
0: Nem fog hiányozni a Katona?
1: Biztos fog valamelyes, de szeretek dolgozni másokkal is, meg is akarom őket ismerni, tehát ez jó dolog.
0: Azt tudod, hogy a jövő évadban, tehát a 2026-27-es évadban milyen munkák várnak rá?
1: Persze, tudom. Dolgozok Budaörsön, Bereményi Gézának a Magyar Copperfield című könyvéből készül egy színpadi adaptáció, akkor utána megyek a József Attila Színházba, ott az Ördög ügyvédjét rendezem, ami egy amerikai regénynek a színpadi változata, tehát nem pontosan a film, a híres Al Pacino, Keanu Reeves féle filmnek a színpadi átirata. Utána megyek Kecskemétre, ott az Én és a Kisöcsém című zenés játékot rendezem, és a végén megyek Egerbe, ahol egy improvizáción alapuló, egy érettségi találkozó szerű színpadi valamit fogok készíteni.

0: Máté Gábor kedvenc költője Kosztolányi Dezső, akinek költeményeiből egy albumot is megjelentetett, és akinek verseit és prózai írásait gyakorta színpadon is szívesen mondja. Ez utóbbiakból hallunk most egy csokrot, ami a Kaláka együttessel közös esten hangzott el.
1: Miért írunk? Minden írás, mely mögött nincs az egész élet titka, értelmetlen. Mit fecseg az, aki érti az életet? Az igazi költő nem érti az életet, és azért ír, hogy az írással, mint tettel megértse. Nem azért, hogy másokkal, mint valami tanítómester megértesse. Megjegyzés a rímről. Egyáltalán nem kell rímelnetek. A rímet egy francia költő barbár ékszernek, szerecsen csörgetyűnek nevezte. Gyermekes holmi, annyi bizonyos. Én sok olyan költőt szeretek, aki soha se rímelt, még kötött formákat se használt. De ha már rímmel éltek, ne szégyeljétek csengét.

Szintén megértem. De ha valaki nyakkendő helyett következetesen egy katánkkórót vagy egy törlőrongyot vigyezt a nyakára díszül, attól megkérdezem egyszer, nem többször, hogy miért viseli ezt. Victor Hugo, amikor még kisdiák volt, jegyezte tanárja magyarázatát. A tanár észrevette, hogy tanítványa gyötrődve figyel. Később értette meg miért. Ez a leendő költő, a szavak és hangok művésze úgy írta le a tanár mondatait, hogy a füzet minden oldala egy tetszőleges, előre meghatározott betűvel kezdődjék. G-vel, vagy V-vel, vagy L-lel, de azért a szöveg semmiben se változzék. Ő már akkor játszott. A tartalom és forma ketté hasadt lelkében, és mindegyik külön, szinte független életet élt. Mindezt azért említem, mert megpecsételi azt, amit az irodalmi alkotásról hirdetek. A költő, a művész a nyelvben nem szabadságra vágyik. Csak a kontárok hisznek ilyesmit, hanem ellenkezőleg, megszorításra, korlátra, akadályra, mely még nagyobb erőfeszítésre, még bátrabb lendületre kényszeríti képzeletét, s ha nem állítja eléje szigorú követelményét a hármas egység, vagy a szonett, a szótag számával és a visszatérő rímeivel, akkor ő rakja magára ösztönösen a forma nyűgét, a rímek és betűk aranybilincsét. Ő maga teremti meg, építi föl a dallamos börtönt, mely megóvja a szabadosságtól, a silány elkalandozástól és a pongyolaságtól. Kötés nélkül úgy látszik, nincs se erkölcs, se művészet.

A játék az különös, gömbölyű és gyönyörű, csuda szép és csuda jó, nyitható és csukható, gomb és gömb és gyöngy gyűrű, bűvös kulcs és gyertyalángja, színes árnyék, ördöglámpa.

Innyel, mely tova szárnyal. A tükörrel fényt hajtok a homoknak, a bokornak, a nap. Óriás aranypénz hirtelen ölembe roskod. Játszunk két színes szememmel, a két kedves pici kézzel. Játszom játszó önmagammal, a kisgyermek is játékszer. Játszom én és táncolok, látszom én, mint sok dolog. Látszom fénybe és tükörbe, játszom egyre körbe-körbe. Játszom én és néha este fölkelek, s játszom, hogy akik alusznak, gyerekek,

játszom én, és táncolok, látszom én sok dolog. Látszom fénybe és tükörbe, játszom egyre körbe-körbe. Játszom én, és néha este fölkelek, s játszom, hogy akik alusznak, gyerekek.

Kezdetleges állapotú népek költészete. Brazília őslakói több-kevesebb ritmussal olyan tárgyakat sorolnak föl, melyek hiányoznak nekik. Hajó, balta. Ha éheznek, akkor a táplálkozási lírához fordulnak, és ezt a verset mondogatják éhségük elűzésére. Szarvas, disznó, kecske. A prózai szavak megszépülnek a roppant vágytól. Amikor fáznak, így kiabálnak. Tűz, rőzse, láng, tüzecske. A szerelmes férfiak körbeülnek, tenyerükkel ütemesen tapsikolva a földet, órák hosszat kar.

0: Van éneklik, csók, csók, csók. Hát, a mi líránk milyen? Az is hasonló ehhez, de mi ravasz műveltségünk kacskaringóival és virágdíszeivel annyira el tudjuk tüntetni a vágy forrását, hogy sirámunk már majdnem anyagtalannak és anyagiatlannak tetszik. Akárhogy sűrjük, csavarjuk a dolgot, a költő őse az az éhes disznó, amelyik makkal álmodik. Ezen a héten szóról szóra a következő közlemény jelent meg. A kormány nincsen abban a helyzetben, hogy az állatállomány kiszolgáltatása iránt támasztott igény teljesítésének lehetőségét elismerje. A kalocsai meg a szolnoki paraszt azonban, ki csak arra kíváncsi, elviszik-e a marháját vagy sem, így sóhajt föl. A magyar nép nincsen abban a helyzetben, hogy az épp nyelvérzéke ellen elkövetett, kicirkalmazott és körülteremtettézett erőszakosság megérthetőségének körülményeit előmozdíthassa. A 10 legszebb szó. Egy francia folyóirat azt az oktondi bájos kérdést teszi az irodalmi elsőinek, hogy melyik a 10 legszebb szó. Erre komolyan nem lehet felelni, olyan, mintha azt kérdeznék tőlünk, hogy melyik a zongora legszebb hangja. Minden a hangok viszonyától és pillanatnyi lelkiállapotunktól függ. Ha azonban játéknak fogjuk fel a kérdést, akkor válaszolhatunk is rá játékosan. Ezt tette Paul Valéry is, aki az alábbi 10 szó mellett döntött. Pur, jour, or, lac, pic, seul, on, feuille, mouille, flûte. Ez a szócsokor így hangzik nyelvünkön. Tiszta, nap, arany, tó, hegyfok, egyedül, hullám, levél, csermely, fuvola. Mint hogy azonban a költő a szavaknak nem csak a jelentését tekintette, hanem nyilvánvalóan zenei idomát is, a lehetőleg hű és pontos hangtani fordításuk ez. Űr, úr, szór, csak, csík, föl, mond, főj, múj, süt. Tanulságos ez a két lajstrom, és érdemes kissé eltűnődnünk rajta, mit veszünk észre. Először is azt, hogy ez a 10 szó a maga lazaságában is olyan, mint egy költemény. Úgy látszik, a költő akkor sem tagadhatja meg magát, amikor egy szótárt állít össze. Ebben már ott van Paul Varelli költészete, a könnyűség és a tisztaság lebegő szelleme. Az első fogalmi fordítás magyarul is szép, hangzatos és kifejező, tiszta nap, arany, tó, hegyfok, egyedül, hullám, levél, csermely, fuvola. A második hangtani fordítás szintén nem hat rosszul fülünkre, űr, úr, szór, csak, csík, föl, mond, főj, múj, süt, de be kell vallanunk, hogy a hangzók egymás mellettisége bennünket már nem bűvöl el annyira, mint a francia költőt. Ez természetes. Minden nyelv egy külön hangszer. A hangszók elosztása és aránya más a franciában, mint nálunk. Aztán bármennyire is hangsúlyozzák a költészet öncélúságát és zeneiségét, kimutatható még Paul Valéry esetében is, hogy mindig olyan dallamos szavakat választott, melyek jelentésük szerint is emelkedettek és kellemesek, s hangzásukkal végzetesen kapcsolódik a fogalmi hátterük. Ez pedig még a hangzásuknál is döntőbb. Egy szó nem élhet külön a takaró fogalma nélkül. Ha valaki nem tud magyarul, esetleg gyönyörűnek és légiesnek érezheti ezt a szót is, disznó. S holmi tündéri hullámzást képzelhet bele mindaddig, míg nem értesül arról, hogy a disznó csak disznó. Egy új világ kezdődik minden nyelv küszöbén. A szépség új birodalma, új értelmi és érzelmi törvényekkel. Mi tehát a 10 legszebb magyar szó? Ezt felelném abban a tudatban, hogy válaszom merőben önkényes, és épp úgy jellemez engem, mint nyelvünket. Láng, gyöngy, anya, ősz, szűz, kard, csók, vér, szív, sír.
1: Játszótársam, mond, akarsz-e lenni? Akarsz-e mindig, mindig játszani? Akarsz-e együtt a sötétbe menni?

0: A mai kávéház vendége Máté Gábor színész, rendező volt. A zenei szerkesztő Kovács Krisztina nevében is megköszönöm figyelmüket. Farkas Évát hallották.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
2: 17 óra.
1: Regionális hírek a Szent István Rádióban.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Kriston Tamás. Adásunk tartalmából. 145 éves lett idén a Magyar Vörös Kereszt. A jubileum alkalmából ünnepséget tartott a Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei szervezet. A várandóság, a születés és a családdá válás legfontosabb kérdéseire irányítja a figyelmet a Születés Hete programsorozat évről évre. Zöld felületvédelmi és településképvédelmi adót vezetett be Kazincz Barcika. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! 145 éves lett idén a Magyar Vörös Kereszt. A jubileum alkalmából ünnepséget tartott a Magyar Vörös Kereszt Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei szervezete Nyíregyházán a Szindbád rendezvénytérben. Az eseményen felidézték a szervezet elmúlt évtizedeit, elismerték a dolgozók és önkéntesek munkáját, valamint megemlékeztek a Vörös Kereszt és a Vörös Félhold világnapjáról is. Gurály Edina vármegyei igazgató kiemelte, a 145 év a sok önkéntes és segítő kitartó munkáját, valamint az emberek bizalmát is jelenti.
4: Május 16-a a nap szerinti születésnapunk, ekkor alakult meg a Magyar Nemzeti Múzeumban a Magyar Vörös Kereszt. Ez azért nagyon fontos, hogy tudunk ilyen szülinapot ünnepelni, mert ez 145 évnyi nagyon kitartó munkát, hitelességet, egy emblémát is jelent, ami megbízható az emberek számára, a világ minden táján ismerik a Vörös Kereszt szimbólumát, a Vörös Keresztnek az emblémáját, és ez a világ minden táján ugyanazt jelenti, ugyanazt a hét alapelvet, ugyanazt az elköteleződést, ugyanazt a szolidaritást, és kiemelten fontos, hogy az emberi méltóság és az emberi életvédelme mellett letegyük a voksunkat.
3: A várandóság, a születés és a családdá válás legfontosabb kérdéseire irányítja a figyelmet a Születés Hete programsorozat évről évre. De hogyan változtak az elmúlt években a kismamák igényei, milyen kihívásokkal néz szembe ma a szülészet, és mire érdemes figyelniük a leendő szülőknek? A részletekről Rózsa Dorottya, szülész nőgyógyász szakorvost hallják.
5: A Születés Hete egy nagyon jó alkalmat biztosít arra az egész országban, hogy különböző programokon vegyünk részt, többet tudjunk tájékozódni a születéssel, gyermekvállalással, a családdal kapcsolatban. Ez egy nagyon jó alkalom, országszerte számos rendezvény van, interjúkat lehet hallani, különböző beszélgetéseket a szakmabeli emberekkel, úgyhogy ez egy jó lehetőség a családoknak, a szülőknek arra, hogy információkat gyűjtsenek erről a fontos időszakról. Már számos vizsgálat van a várandós gondozás során, amin kötelező részt venni a kismamáknak. Én úgy érzem, hogy nagyon sok várandós kismama elégedett is ezzel, hiszen számos alkalommal láthatják ultrahangvizsgálaton a magzatot, találkoznak a várandós gondozást végző orvossal, ami biztonságot, megnyugvást érzés nyújt nekik. És ez nagy segítség a szorongás csökkentésében, illetve ennek a nehéz időszaknak a leküzdésében is. A kismamák igényei is számos dologban változtak az elmúlt időszakban, ezzel teljes mértékben egyetértek. Sokkal több kérdésük van, sokkal érdeklődőbbek a kismamák, és így, hogy számos vizsgálaton kell részt venniük, sokkal jobban fel is világosultak szerintem már így a várandósággal és a különböző szüléssel, várandósággal kapcsolatos egészségügyi állapottal kapcsolatban. Hát természetesen az először szülők sokkal-sokkal nagyobb várakozással és izgalommal tekintenek erre az időszakra. Egy először szülő édesanyjánál minden új még, és azért ez a 9 hónap nagyon hosszú, számos kihívást rejt a családok számára. Azért egy másodszor, harmadszor szülő édesanyja már sokkal tapasztaltabb, sokkal jobban tudja, hogy mik a következő lépések, milyen vizsgálatokon kell részt venni, és talán már a szorongása is sokkal kisebb, mint az első szülő édesanyáknak. Szerintem a legfontosabb dolog a kommunikáció. Bármikor elbizonytalanodnak a várandóság során, nyugodtan lehet segítséget kérni a kollégáktól, várandós gondozást végző orvostól, a szülésznőktől, az ápolóktól, mindannyian nagyon szívesen segítünk, és elmondjuk azokat a fontos lépéseket, következő lépéseket, amik a várandós gondozásban következnek. Egy-egy probléma esetén szívesen adunk magyarázatot arra, hogy mik történnek, milyen változások mennek végbe az édesanya testében, a magzat hogyan fejlődik. Szóval szerintem a legfontosabb dolog a kommunikáció, és ezzel tudnak segíteni maguknak is, illetve a várandós gondozást végző orvosnak is, hiszen akkor nincsenek elcsúszások, és mindenki boldog ebben az időszakban.
3: Az élet szent, Szent Gianna Beretta Molla, vagyis Szent Janka, feleség, édesanya, orvos, az édesanyák, az orvosok és a meg nem született magzatok védőszentjének életét bemutató kiállítás az Egri Bazilikában augusztus 30-áig látogatható. A tárlatról Lukács Krisztinát, a Szent Janka imakör egyik alapítóját és a magyarországi Billings központ vezetőjét kérdezzük.
6: A kiállítás mögött több éves kutató munka van és lelki élet is, mondhatom. Többünknek a Szent Janka imakör tagjai közül, többünknek személyes érintettsége és személyes kapcsolata fűződik Szent Jankához. Ezért nagyon sokszor tapasztaltuk az ő közbenjárását ima meghallgatások kapcsán, és szerettük volna ezt közkincsé tenni, tehát az ő életszentségét szerettük volna megmutatni másoknak, és az a vágyunk született meg, hogy Magyarországon is ismerté váljon az ő életszentsége, az ő személyisége.
7: Nagyon képzeljék el a rádióhallgatók.
6: Tulajdonképpen ezt kiállításnak nevezzük, de ez egy érdekes műfaj, mert valóban molinókat látunk. A szövegekkel, az életéből vett történetekkel, imákkal, illetve fényképekkel, de a molinók mellett posztamenseken találhatók csendéletek is. Ezért valójában azt szoktam mondani, hogy ez egy picit több, mint kiállítás, elmélkedésre, imádságra, gondolkodásra is késztet. Végül is ez egyfajta, akár sétánynak is nevezhetjük, körbe lehet járni, meg lehet állni egy-egy molinól áll. Azt fontosnak tartom elmondani, hogy mivel mi Szent Janka családjával kapcsolatban vagyunk, ezért az ő lányától és hát a rokonaitól kaptunk fotókat, nagyon jó minőségben, jó felbontású képeket, amelyekkel díszítettük a molinókat. Úgyhogy itt eredeti fényképek vannak Szent Jankáról. Az installációk, a csendéletek pedig korabeli tárgyakat tartalmaznak, és ezek is segítik egy picit az ő életében való elmélyedését.
3: A Szent Janka kiállítást Egerbe a Szent Orsolya Bencés Iskola Központ kollégiuma vezetősége hívta meg. Bíró Péterné, Illés Virág kollégiumvezetőt hallják.
8: Mert hogy a kollégiumban, munkban évek óta van egy női példaképek program, és idén ennek a keretében édesanyák életét dolgozták fel, a lányok szent életű édesanyák életét. És az egyik ilyen édesanya, akit a lányok választottak, a Gianna Beretta Molla, vagy hát most már magyarul Szent Janka élete volt, úgyhogy a lányok készítettek róla egy posztert, egy PPT-t, amit egy estéima keretében bemutattak, és így került a kollégiumunk kapcsolatba Szent Jankával. És Beszedes Erzsébet tanárnőnk pedig, amíg segítette a lányok munkáját, ő is utána nézett Szent Janka életének, és rátalált a Szent Janka imakörre, és a honlapon látta, hogy van egy ilyen Szent Jankás kiállításuk. És innen jött az ötlet, hogy hát akkor milyen jó lenne nálunk is egy ilyen Szent Janka kiállítás, vegyük fel velük a kapcsolatot. És így jött az ötlet, hogy akkor egy Szent Janka kiállítást kellene hozni. Eredetileg mi a kollégiumban gondoltuk, de hát aztán kiderült, hogy azért ez egy nagyobb szabású kiállítás, és hogy úgy lenne igazából illő és üdvös, méltó és üdvösséges, hogyha ettől egy szebb teret találnánk neki, és így került a bazilikába Szent Janka. Csizmadia István plébános atyával felvettem a kapcsolatot, és ő segített, és örömmel fogadta ezt a kiállítást a bazilikába, a Jézus szíve kápolnába.
7: A lányok hogy vélekednek Szent Jankáról? Milyen visszajelzéseket kaptál tőlük, amikor mondjuk ők is megismerték az ő életét?
8: Én azt gondolom, hogy Szent Janka éppen egy olyan szent, aki közel kerülhet a fiatal lányok szívéhez is, hiszen nem egy középkoria, vagy akár a legendák homályába tűnő szent, hanem nagyon modern. Azt gondolom, hogy ő már a modern nőnek a képe valahol, hiszen igazából az ő életében pontosan azok a dilemmák jelennek meg, amikkel majd lassan ők is fognak a saját életükbe találkozni, a hivatás, az anyaság, férjhez menetel, a Szent Janka igazából nem olyan fiatalon ment már férjhez. Úgyhogy nagyon is megtalálhatják azokat a pontokat, ahol az ő kis életükbe tudnak azonosulni a Szent Janka életével. És hát mi is biztatjuk őket a Szent Janka példájának a nyomán, hogy ahogy a Szent Janka is tudatosan készült a házasságra, az anyaságra, hogy ez az út előttük is nyitva áll, hogy imádkozzanak a jövendőbeliekért, hogy készüljenek arra, hogy édesanyák legyenek, hogy egyszer méltó párja legyenek a férjüknek, az életük társának.
3: Zöld felületvédelmi és településkép védelmi adót vezetett be Kazincz Barcika. Az erről szóló rendeletet a képviselőtestület még tavaly fogadta el. Az adó nem összege jelképes, azonban fontos cél, hogy a város megőrizze és egyben növelje is zöld felületeit. Az adó nem mindenkit érint. Az építési szabályokat betartóknak nem kell megfizetniük. Az ebből befolyó bevételeket csak kötött célokra lehet felhasználni, így a szociális ellátásokat és többek között a parkok gondozását finanszírozná ebből a város. A részletekről Klimon István alpolgármestert hallják.
9: Kizárólagosan a klímatudatosságnak a szem előtt tartását célozza meg. Hiszen, hogyha valakinek van egy családi házas övezetben lévő telke, mindegy, hogy azon található-e lakóház vagy sem, ott az előírások vonatkoznak mindenkire, amit a helyi építési szabályzat, illetve a TÉKA, az országos építésügyi előírásoknak a halmaza tartalmaz. És ott, amikor a zöld felületi mutató egy fontos szempont, annak az az oka, hogy a klímatudatosság mindenki számára, így a magyar parlament számára is egy nagyon fontos mérföldkő, hiszen az egész globális világban a legnagyobb, legfrekventáltabb figyelmet kapja az elmúlt évtizedekben. A zöld adónál mindenki saját maga számolhatja ki azt, hogy mennyi az adófizetési kötelezettsége, hiszen ez egy önbevalló rendszerű adó. Ott a négyzetméterek számítanak. A rendeletünk mellékletét képezi egy olyan iránymutatás, amely területileg is leosztja a települést, valamint színskálának köszönhetően jól látszódik rajta, hogy hol kell 45%-osnak, 30-35%-osnak, vagy éppen csak 20%-os zöld felületet biztosítani az adó szempontjából. De itt is nagyon fontos hangsúlyozni azt, hogyha valaki szabályosan építkezett, akkor biztos, hogy adómentessé válik. A bevallásnál pedig gyakorlatilag a általános iskolában tanult területszámítási képleteket kell alkalmazni.
3: A képviselőtestület márciusban döntött arról, hogy versenytárgyalást ír ki Kazincz Barcikán a Hámán-Kató út 10-12 szám alatti önkormányzati ingatlan értékesítésére. A városvezetés olyan befektetőt keres, aki felújítja azt, és hosszú távon is rendezett, élhető lakókörnyezetet alakít ki a területen. A városvezetés a pletykákra reagálva elárulta azt is, hogy nem terveznek a területen kínai vendégmunkásoknak munkásszállást. Bukó Géza önkormányzati képviselőt hallják.
10: Én nagyon bízom benne, de nem csak én, mint az önkormányzati képviselő ezen a területen, hanem a képviselőtestület és a polgármester úr is, hogy sikerül ezen lépcsőházakat értékesíteni, mert hogyha ezen lépcsőházak értékesítésre kerülnének, és természetesen a későbbiekben is lakás funkcióként működnének, akkor annak a területnek egy olyan fejlődési lehetőséget biztosíthatna, egy olyan fejlődési útra tehetné, amire az ott élők, illetve a környéken élők már nagyon várnak. Különböző hírek, híresztelések mindig megjelennek a különböző sajtóorgánumokban. Nem ez a cél, sőt, egyáltalán nem. Semmilyen ilyen jellegű elképzelése nem volt az önkormányzatnak, és nem a kínaiak számára kerülne értékesítésre ez az ingatlan, illetve ezek az ingatlanok.
3: Végül az időjárásról. Sok napsütés várható fátyol és gomoly felhőkkel, csapadékra kicsi az esély. Az északias szelet helyenként élénk lökések kísérik. A legalacsonyabb hőmérséklet 7 és 14 fok között alakul. Kedves hallgatóink, Adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. május 23-án. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Itt a Szent István Rádió. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: régió sportja.
1: Várhatóan idén is 10 000-nél többen neveznek a Balaton átúszásra. Több mint 10 éve működik sikeresen a Sakkpalota program Nyíregyházán, a Bem József iskola Kazinczy Ferenc tagintézményében. A második egri főegyházmegyei kispályás labdarúgó torna döntőjét rendezték meg Karcagon. Harmadik alkalommal rendezett röplabda kupát az Irinyi János Technikum a Mozdulj Debrecen programsorozat részeként. Ennyit dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Várhatóan idén is 10 000-nél többen neveznek a Balaton átúszásra, közölték a legfontosabb részleteket az eseményről. A tervek szerint július 18-án tartják az idei átúszást, a végleges dátum ugyanakkor függ az időjárástól, az eseményt ugyanis csak biztonságos körülmények között rendezik meg. A nevezés elindult, az 5,2 kilométeres teljes táv mellett idén is lehetőség nyílik a féltáv leúszására, illetve szappal is áthúzhatják magukat a Balaton túlpartjára, ha vállalkozó kedvűek. Az átúszás díja a teljes táv esetén június 1-ig 20 000 forint, július 15-ig pedig 22 000 forint, féltávnál 16 és 18 000 forint az összeg, a szapposok szintén ezzel az árral számolhatnak. További részletek az esemény weboldalán érhetőek el. Több mint 10 éve működik sikeresen a Sakkpalota program Nyíregyházán, a Bem József iskola Kazinczy Ferenc tagintézményében, ahol ennek keretében Sakkpalota képességfejlesztő program néven regionális szakmai napot tartottak. Őriné Gombás Csilla, a Polgár Judit módszer alkotója, fejlesztője kiemelte, ezzel a programmal a gyerekek a való élet kihívásaira is felkészülhetnek.
2: Ez a személyiségfejlesztéstől kezdve az összes olyan képességet fejleszti, amire a ma felnövekvő gyerekeknek majd a jövőben szükségük lesz. És eznek az eszköznek a segítségével, ami most már 15 éve működik, és úgy tűnik számomra is, hogy ez egyre jobban fejlődik, és a gyerekek ennek az eszköznek a segítségével a figyelmüket sokkal tovább ébren tudjuk tartani, hiszen most mindegyik szort figyelemmel rendelkezik. Az együttműködést biztosítani tudjuk kritikusan. A bejövő információt, a rájuk ömlesztett információt rendezni tudják, hiszen ha egy saktáblára ránézek és rajta vannak a bábok, akkor a legjobb lépést meg kell találnia. Tehát ezen keresztül a való életet gyakoroltatjuk velük.
1: A rendezvény célja az volt, hogy bemutassák a sakkpedagógia szerepét a modern oktatásban, valamint betekintést nyújtsanak a Sakkpalota program mindennapi alkalmazásába. A nap folyamán a kiemelt Sakkpalota referencia intézményi címet is átadták, amely a Polgár Judit nevéhez fűződő sakkpedagógiai módszer magas színvonalú alkalmazását ismeri el. A Kazinczy iskolában 2015 tavasza óta működik sikeresen a Sakkpalota program, mely mára már gyermekek ezreinek segített a logikus gondolkodásmód elsajátításában. Az elmúlt 10 tanévben a tanulók játékos feladatokon keresztül sajátították el első osztályban a sakkszabályait, és alkalmazták azokat a magyar, a matematika, a rajz és az énekórákon. A sakk mint stratégiai játék vagy sport nem csupán a gyermekek számára izgalmas, mai napig népszerű a felnőttek körében is. Kirják Róbert, a Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei sakkszövetség elnöke szerint helyi szinten is sokan űzik hivatásos sportként.
3: Jelenleg is van MB1-B-s csapata Nyíregyházának, akik az elmúlt néhány évben még a feljutásért is többször versenyben voltak. De ami fontos, hogy a megye kisebb városaiban is találhatóak sakkcsapatok, amik nagyrészt természetesen felnőttekből állnak. Az utánpótlás nevelés mindenhol valamilyen formában működik, és hát amit a sakk gyerekkorban ad, az tulajdonképpen felnőtt korban is nagyon bőven kamatoztatható.
1: A rendezvény abból a szempontból is különleges volt az intézmény számára, hogy átadták a kiemelt Sakkpalota referencia intézményi címet. A díjat Udvarhelyi Attila, a Polgár Judit Sakk Alapítvány kuratórium elnöke nyújtotta át az iskola igazgatójának. Kiemelte, ez a cím a Polgár Judit nevéhez fűződő módszer magas színvonalú alkalmazását ismeri el.
4: Ennek a megalakítása igazából azt a célt szolgálja, hogy minél jobban ösztönözzük az intézményeket, akik ezt a Sakkpalota programot választották, hogy minél magasabb színvonalon folytassák ezt a munkát, minél jobban vigyék a hírét ennek a programnak, ami ugye 2012-ben kezdődött az országban, azóta folyamatosan fejlesztjük, fejlődik, és hát az iskolák nélkül ez nem működhetne. Nagy örömünkre ez most már országosan nagyon elterjedten használják az iskolák, de azok, akik igazán magas szinten űzik, azért még nem olyan sokan vannak. Az intézmény lesz a hetedik, aki ezt a kiemelt referenciaiskola címet elnyerte.
1: Tótné Buszlai Brigitta tagintézményigazgató úgy gondolja, a sok oktatásban alkalmazott módszerei kifejezetten jól működnek az iskolában.
2: Csak ha végignézzük az intézményt, kívülről is, belülről is látszik, hogy a mindennapjaink része. Tehát nem csak játszunk vele, meg oktatunk vele, hanem a folyosókon, ha végig megyünk, akkor ott vannak a saktáblák, ott vannak a játékok, tehát játszanak szünetben, félbe marad az állás, senki nem nyúl hozzá, és szünetben utána folytatják. Az, hogyha végigmegyünk az osztálytermeken, akkor ez mindenhol visszatükröződik az, hogy minden órára sakkasz beépül.
1: Az igazgató hozzátette, a gyerekek a programnak köszönhetően megtanulják elviselni a sikert és a kudarcot is. Az iskolában több játékos módszer is működik. A sakkot ötvözik a legóval és a robotikával is. Továbbá különböző felkészítőket tartanak, és segítik a gyermekek megfelelő tehetséggondozását. Kósa József a nyíregyházi városvezetés nevében gratulált az intézménynek az új cím elnyeréséért. És háláját fejezte ki a nevelőtestületnek, hogy a gyerekeket az életre is nevelik.
0: Én azt gondolom, hogy az önkormányzat számára az oktatáson kívül nagyon fontos az, hogy a gyerekeket az életre is neveljék, tehát az életre is megtanítsák. És ez a fajta játékos tanulás, amit a sakk és az oktatási tematika összegyúrásával össze lehet hozni, az gyakorlatilag egyértelműen abba az irányba mutat, hogy ezek a gyerekek talán egy kicsit többek lesznek, talán erősebben fognak tudni majd a hétköznapi életnek megfelelni, mint mondjuk azok az a gyerekek, akik ebben a tematikában nem vesznek részt.
1: A második Egri Főegyház megyei kispályás labdarúgó torna döntőjét rendezték meg május 7-én Karcagon. A 7. és 8. osztályosok körében meghirdetett verseny selejtezőjén 34 csapat indult. A döntő napján végül 16 együttes mérte össze erejét 4 helyszínen. Veres Zoltán iskola lelkész szervező sikeresnek értékelte a tornát.
5: Én gyerekkorom óta focizok, mert minden más sportot üztem, amióta eszemet tudom, a foci az mindig második sportként ott volt, és 20 évig játszottam a katolikus papok válogatottjába, és tavaly már azért visszavonultam a válogatottól, és akkor hát gondoltam, hogy ez mindjárt jó dolog, mert nagyon sok pappal ismerkedtem, és mindenki tényleg nagyon szereti a focit, és hát nyilván a világ legismertebb és a legkedveltebb sportja, ezt kimondhatjuk, a foci, és azt mondom, hogy iskoláinkban ezzel nagyon sok mindent el lehet kezdeni, építkezni a sporton keresztül is, a kapcsolatépítésben, az önnevelésben.
1: Az ivatalosra forduló idő a fedett helyszínre terelte a délutáni mérkőzéseket. A döntő összecsapáson végül a tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola csapata 3-2-es győzelmet aratott a jászberényi Nagyboldogasszony Katolikus Általános Iskola alakulata ellen. A torna bronzérmesei a Tenki Szent Imrés fiúk lettek, negyedik helyet pedig a szögligeti Assisi Szent Ferenc iskola csapata szerezte meg. A torna fő bázisaként a Györfi István Katolikus Általános Iskola, illetve a szomszédságában lévő városi sportcsarnok szolgált. Kovács Miklós Istvánné, a Györfi István Katolikus Általános Iskola és Szent Erzsébet óvoda főigazgatója felidízte a kezdeteket, elmondta, tavaly állt elő az iskola lelkésze a program ötletével, melyet örömmel támogattak.
6: Örömmel vettük, amikor Zoltán atya 3 évvel ide került a mi iskolánkba, és ő lett a lelki vezető, és megtudtuk, hogy ő egy nagyon sportos pap, kiválóan jeleskedik a fociban. Nem is váratott sokáig magára, így tavaly előjött az ötletével, hogy szervezzünk a mi segítségünkkel egyházmegyei labdarúgó tornát. Örömmel sorakoztunk fel a háta mögött, hiszen iskolánkban is támogatjuk a gyerekeknek a sportolási lehetőségét, és nagyon sok sportágban jeleskednek a tanulóink is.
1: Harmadik alkalommal rendezett röplabda kupát az Irinyi János Technikum a Mozdulj Debrecen programsorozat részeként. Szilágyi Lászlót, a Debreceni Szakképzési Centrum Irinyi János Technikum igazgatóját hallják.
7: A tanulóknak ez egy projektfeladat, amiben ki tudnak teljesedni, illetve a más iskoláknak, a tanulóinak a vendéglátása, a együttlét, a boldogsága, az iskolánknak nagyon fontos.
1: A sportesemény különlegessége volt, hogy a verseny lebonyolításában az intézmény sportszervező és sportedző szakos diákjai vettek részt. A kupán a Debreceni Szakképzési Centrum 6 intézményének csapatai mérkőztek meg egymással. A sporteseményt harmadik alkalommal rendezték meg az Irinyi János Technikumban, ahol a diákok minden évben nagy lelkesedéssel várják a megmérettetést. Az intézmény igazgatója szerint a sport nem csak a mozgás miatt fontos, hanem a közösségépítésben és a nevelésben is kiemelt szerepe van. A versenyen a Szakképzési Centrum 6 intézménye vett részt. A csapatok különböző korosztályú diákokból álltak, a szabályok szerint pedig minden csapatban legalább 2 lánynak kellett szerepelnie, és legfeljebb 2 igazolt játékos vehetett részt a mérkőzéseken. Szilágyi Sándort, a Debreceni Szakképzési Centrum főigazgatóját hallják.
8: Egyre több olyan rendezvény versenyt szervezünk, amelyben megteremtjük a lehetőséget ahhoz, hogy a gyerekek mozogjanak. Nagyon fontosnak tartom természetesen a szakmák tanulását is, az iskolapadban a matematika tanulást is, de egy ilyen rendezvény az mindig egy felüdülést az a diáknak.
1: Széles Diana, Debrecen alpolgármestere szerint a Mozdulj Debrecen program egyik legfontosabb eredménye, hogy az iskolák már maguk szervezik a sporteseményeket.
9: Nagyon szerettük volna Mozdulj Debrecenen keresztül fellendíteni a szabadidősportot, és azt a szabadidősportot, amikor nem a városnak kell mindent szervezni, hanem önszerveződő, öntevékeny csoportok alakulnak ki, akik alulról jövő kezdeményezésként támogatják a Mozdulj Debrecen mozgalmat.
1: Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.

0: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Kapcsolj rá! Zenei összeállítás fiataloknak.

Ez a Fiatalok zenei összeállítása itt a Szent István Rádióban. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Birincsik Márton. Kedves fiatalok, hamarosan kirándulást tippel folytatjuk, de addig is itt vannak a slágerek. Maradjatok velünk!

Itt is vagyunk a zenék után, mint ígértem, kirándulás tippel folytatjuk, mégpedig a kirándulástippek.hu írását osztom most meg veletek. Palócföld legnagyobb vára, Fülek impozáns váromja, a város közepén magasodó vulkáni bazaltkúpra épült. A nagy terjedelmű erődítmény néhány bástyája, egy nagy tornya és sziklába épült vastag falai maradtak meg az utókornak. A falakról csodás kilátás nyílik a 70%-ban magyar lakta kisvárosra és a környező hegyekre. A vár története. A valószínűleg már a tatárjárás előtt meglévő várat, írásos emlékek először 1246-ban említik, amikor is egy Fulkó nevű rabló lovaktól vette el a várat IV. Béla király. Ezután tulajdonosai sokszor változtak, a huszita majd a török időkben a magyar végvárat folyamatosan erősítgették, azonban 1554-ben mégis elfoglalta a török, sőt az egész Ipoly mentét magába foglaló török szandzsák közigazgatási központja is lett a füleki bég vezetésével. A várat 1593-ban sikerült a töröktől visszaszerezni, az 1600-as évek számítottak a vár fénykorának, több vármegye is tartotta gyűléseit. A várhoz fűződő legnevezetesebb esemény 1682-ben történt, amikor itt kiáltották ki királyá Thököly Imrét, miután a Habsburgok elleni felkelést kirobbantó fejedelem a törökök segítségével bevette Füleket. Sajnos röviddel ezután Thököly a várat felrobbantotta, nehogy a császáriak kezére kerüljön. A vár azóta is romokban van. Látogatás a várban. A vár bejáratánál alakították ki a modern nógrádi turisztikai információs központot. A szépen felújított épületben a városról és környékéről kaphatunk tájékoztatást magyar nyelven is. A vár bejáratánál a hatalmas, fedeles, ötszögletű bebekbástya emelkedik, amely a legépebben fennmaradt része a várnak. Szélső falában látni a félig behatolt, kőből készült ágyugójót, az 1682-es ostrom emlékét. A bástyában 2017-től a Füleki Vármúzeum megújult és korszerűsített állandó kiállítással várja a látogatókat. A felső várban megtalálhatjuk a palota maradványait, az őstornyot és a félkör alakú ágyúbástyát. A várból csodálatos kilátás kínálkozik a városra és környékére. És a várban belépő díjat kell fizetni, nem egy nagy összeg, a felnőtt 5 euró, és a kedvezményes ár, ami azt jelenti, 6 évtől 26 évig, valamint 61 évtől 70 évig 2,5 euró. 6 éven aluliaknak és 70 év felülieknek ingyenes a belépés. És ez volt a kirándulástippek.hu írása.

0: Ez volt a Fiatalok zenei összeállítása itt a Szent István Rádióban. Kövessétek rádiónkat Facebookon és Instagramon, illetve töltsétek le mobilos applikációnkat a Google Play áruházból vagy az Apple Store felületéről. A szerkesztő műsorvezető Birincsik Márton búcsúzik tőletek. Sziasztok! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kapcsolj rá! Zenei összeállítás fiataloknak!

0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, hamarosan 18 órakor május lévén kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Lorettói litániát közvetítünk. Ha tehetik, imádkozzanak velünk!

Add, Urunk, hogy mi a te szolgáid, folytonos lelki és testi jólétnek örvendjünk, és a boldogságos, mindenkor szűz Mária dicsőséges közbenjárása által a jelen szomorúságtól megszabadulunk.

Oltalmad alá futunk, Istennek szent szülője, könyörgésünket meg ne vesd szükségünk idején, hanem oltalmazd meg minket minden veszedelemtől, minden koron dicsőséges és áldott szűz. Mi asszonyunk, mi közben járunk, mi szószólónk, engeszteld meg nekünk szent fiadat, ajánlj minket szent fiadnak, mutass be minket szent fiadnak. Ámen. Szűszülője Istennek, engedd, hogy tied legyek, tied élet halálban, tied jó és bal sorsban, tied küzdve, szenvedve, tied most és örökre. Szűszülője Istennek, engedd, hogy tied legyek. Anyám, benned bízom és remélek, anyám, te utána depedek, anyám, te jóságos kegyelmezz, anyám, te hatalmas védelmezz. Anyám, ó, jöjj, segíts imádkozni, anyám, ó, jöjj, segíts küzdeni, anyám, ó, jöjj, segíts szenvedni, anyám, ó, jöjj, ne hagyj elveszni, hiszen tudsz segíteni, ó, hatalmas, akarsz is segíteni, ó, irgalmas, kell is segítened, ó, hűséges, fogsz is segíteni, ó, kegyelmes. Anyám, te vagy a kegyelmek anyja, szomorúak vigasztalója, bűnösök oltalma s menedéke, földreménye s mennyek ékessége. Kikérte még segélyedet hasztalanul, kitávozott tőled meghallgatatlanul. Ezért bizton mondom minden szenvedésben, Mária mindig segít minden időben. Biztosan állítom életben és halálban, Mária mindig segít minden balsorsban. Ezért hiszem, s meghalok ezen hitemben, hogy veled leszek, ó anyám, fenn az égben. Szűszülője Istennek, engedd, hogy tied legyek. Tied élet s halálban, tied jó és bal sorsban, tied küzdve, szenvedve, tied most és örökre. Szűszülője Istennek, engedd, hogy tied legyek. Ámen. Legkegyesebb szűzanya Mária, sohasem hallotta még senki, hogy te gyámolatlanul magára hagytad azt, aki oltalmad alá folyamodott, segítségedért esdekelt, vagy közben járásodat kérte. Én is hasonló bizalomtól lelkesítve sietek hozzád, szűzek szent szűze. Hozzád járulok, anyám, és mint szegény bűnös, sóhajtozva lábadhoz borulok. Ne vesd meg szavaimat, örök igének szent anyja, hanem hallgasd meg kegyelmesen. Ámen. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya, keservét a búnak bajnak, eloszlatni van hatalmad. Hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg. Hő imáid gyermekidnek, nem, te soha nem veted meg. Hol a szükség kénye nagy, mutasd meg, hogy anya vagy. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya. Amen.

0: Üdvözd légy, örökké áldott légy, az oltári szentségben jelenlévő isteni fölség. Isten és ember, Krisztus Jézus, minden áldás élő kútfeje, menj és föld, Ura Istene, kit az angyalok, mint odafenn az egekben, úgy imádlak az oltári szentségben. Én is méltatlan teremtményed, leborulva imádom szent fölségedet, és teljes szívemből hálát adok neked, hogy te mennyei fölség, lelkünk eledelére önmagadat adtad az oltári szentségben. Kérlek, Uram, ne vegyelek soha ítéletemre, hanem az üdvössége szentsége legyen nekem is üdvösségemre. Amen. Áldott legyen az Isten. Áldott legyen szent neve. Áldott legyen Jézus Krisztus, valóságos Isten és valóságos ember. Áldott legyen Jézus szent neve.
1: Áldott legyen Jézus szent neve.
0: Áldott legyen Jézus szentséges szíve.
1: Áldott legyen Jézus szentséges szíve.
0: Áldott legyen Jézus drága vére.
1: Áldott legyen Jézus drága vére.
0: Áldott legyen Jézus az oltári szentségben.
1: Áldott legyen Jézus az oltári szentségben.
0: Áldott legyen a vigasztaló szent lélek.
1: Áldott legyen a vigasztaló szent lélek.
0: Áldott legyen a szent szűz és Isten anyja Mária.
1: Áldott legyen a szent szűz és Isten anyja Mária.
0: Áldott legyen az ő szeplőtelen fogantatása.
1: Áldott legyen a szeplőtelen fogantatása.
0: Áldott legyen az ő dicsőséges mennybevétele.
1: Áldott legyen a dicsőséges mennybevétele.
0: Áldott legyen Szűz Mária szent neve. Áldott legyen Szent József a szent szűz jegyese.
1: Áldott legyen Szent József a szent szűz jegyese.
0: Áldott legyen Isten angyalaiban és szentjeiben. Amen.
1: Áldott legyen Isten angyalaiban és szentjeiben. Amen.

0: Kedves hallgatóink, Lorettói litániát közvetítettünk az Egri Bazilikából. Köszönjük, hogy velünk imádkoztak. Most visszakapcsolunk a Szent István Rádió Egri stúdiójába.
1: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége. Te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy Boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Egyházi hírek a Szent István Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, hallgassák meg az egyházi híreket. Benjamin Bakowski pálos generális június 1-i hatállyal Vízi Gábor András Mária Nosztrai pálos házfőnököt nevezte ki a Magyar Pálosrend új tartomány főnökévé. Vízi Gábor András a szlovákiai Nagykürtösön született 1971. július 13-án. 2001-ben lépett be a pálosrendbe, ahol 2006-ban tett örök fogadalmat. A pécsi püspöki hittudományi főiskolán végzett tanulmányait követően 2012. június 23-án szentelték pappá a pálosok Petőfi szállás pálos Szentkútik egy helyén. Ezt követően a Mária Nosztrai pálos kolostorba került, ahol előbb káplánként, majd plébánosként és házfőnökként szolgált, tartományfőnöki kinevezéséig. A Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem és a Katolikus Karitász együttműködésének köszönhetően 15 ezer paprika, paradicsom, uborka, cukkini és tökpalánta indult el országszerte rászoruló családokhoz. Az adományozási program célja, hogy elősegítse az öngondoskodást, támogassa a családok megélhetését, valamint erősítse a fenntartható szemléletet a mindennapokban. A palánta adományozási ünnepségen dr. Herceg Anita, a Katolikus Karitász jószolgálati nagykövete, Zagyva Rihárd, a Katolikus Karitász országos igazgatója, és Szabó István, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem digitalizációért és mesterséges intelligenciáért felelős rektorhelyettese is részt vett a Budatétényi Rózsakertben. Első helyen végzett az Erasmus Plus hazai rangsorában a nyíregyházi Sólya Miklós görög katolikus iskola. A Huszár telepen működő, mély szegénységből érkező, többségében roma gyermekek felzárkóztatásával foglalkozó Sólya Miklós görög katolikus általános iskola a napokban tartotta meg annak a nagyszabású nemzetközi projektnek a záróeseményét, amelyel az intézmény az országos Erasmus Plus pályázati rangsor első helyén végzett. A Tempusz közalapítvány szakmai bírálatán elért eredményt ünneplő rendezvényen Szocska Ábel megyés püspök köszöntötte a résztvevőket, hangsúlyozva az élmény megosztás és a közösségépítés fontosságát. A 3 évet felölelő nemzetközi projekt segítségével az iskola 18 hátrányos helyzetű diákja, valamint tanáraik juthattak el Máltára, Németországba, Görögországba és Horvátországba, hogy életre szóló tapasztalatokat és módszertani tudást gyűjtsenek. Az élet szent. Szent Gianna Beretta Molla, vagyis Szent Janka, feleség, édesanya, orvos, az édesanyák, az orvosok és a meg nem született magzatok védőszentjének életét bemutató kiállítás az Egri Bazilikában augusztus 30-áig látogatható. A tárlatról Lukács Krisztinát, a Szent Janka imakör egyik alapítóját és a Magyarországi Billings Központ vezetőjét kérdezzük.
2: A kiállítás mögött több éves kutató munka van és lelki élet is, mondhatom. Többünknek, a Szent Janka imakör tagjai közül többünknek személyes érintettsége és személyes kapcsolata fűződik Szent Jankához. Ezért nagyon sokszor tapasztaltuk az ő közbenjárását ima meghallgatások kapcsán, és szerettük volna ezt közkincsételni, tehát az ő életszentségét szerettük volna megmutatni másoknak, és az a vágyunk született meg, hogy Magyarországon is ismerté váljon az ő életszentsége, az ő személyisége.
3: Hogyan képzeljék el a rádió hallgatók?
2: Tulajdonképpen ezt kiállításnak nevezzük, de ez egy érdekes műfaj, mert valóban molinókat látunk. A szövegekkel, az életéből vett történetekkel, imákkal, illetve fényképekkel, de a molinók mellett posztamenseken találhatók csendéletek is. Ezért valójában azt szoktam mondani, hogy ez egy picit több, mint kiállítás, elmélkedésre, imádságra, gondolkodásra is késztet. Végül is ez egyfajta, akár sétánynak is nevezhetjük, körbe lehet járni, meg lehet állni egy-egy molinónál. Azt fontosnak tartom elmondani, hogy Mivel mi Szent Janka családjával kapcsolatban vagyunk, ezért az ő lányától és hát a rokonaitól kaptunk fotókat, nagyon jó minőségben, jó felbontású képeket, amelyekkel díszítettük a molinókat. Úgyhogy itt eredeti fényképek vannak Szent Jankáról. Az installációk, a csendéletek pedig korabeli tárgyakat tartalmaznak, és ezek is segítik egy picit az ő életében való elmélyedését.
1: A Szent Janka kiállítást Egerbe a Szent Orsolya Bencés Iskola Központ kollégiuma vezetősége hívta meg. Bíró Péterné, Illés Virág kollégiumvezetőt hallják.
4: Mert hogy a kollégiumban évek óta van egy női példaképek program, és idén ennek a keretében édesanyák életét dolgozták fel, a lányok szent életű édesanyák életét. És az egyik ilyen édesanya, akit a lányok választottak, a Gianna Beretta Molla, vagy hát most már magyarul Szent Janka élete volt. Úgyhogy a lányok készítettek róla egy posztert, egy PPT-t, amit egy estéma keretében bemutattak, és így került a kollégiumunk kapcsolatba Szent Jankával. És Bestes Erzsébet tanárnőnk pedig, amíg segítette a lányok munkáját, ő is utána nézett Szent Janka életének, és rátalált a Szent Janka imakörre, és a honlapon látta, hogy van egy ilyen Szent Jankás kiállításuk. És innen jött az ötlet, hogy hát akkor milyen jó lenne nálunk is egy ilyen Szent Janka kiállítás, vegyük fel velük a kapcsolatot. És így jött az ötlet, hogy akkor egy Szent Janka kiállítást kellene hozni. Eredetileg mi a kollégiumban gondoltuk, de hát aztán kiderült, hogy azért ez egy nagyobb szabású kiállítás, és hogy úgy lenne igazából illő és üdvös, méltó és üdvösséges, hogyha ettől egy szebb teret találnánk neki, és így került a bazilikába Szent Janka. Csizmadia István plébános atyával felvettem a kapcsolatot, és ő segített, és örömmel fogadta ezt a kiállítást a bazilikába, a Jézus szíve kápolnába.
5: A lányok hogy vélekednek Szent Jankáról? Milyen visszajelzéseket kaptál tőlük, amikor mondjuk ők is megismerték az ő életét?
4: Én azt gondolom, hogy Szent Janka éppen egy olyan szent, aki közel kerülhet a fiatal lányok szívéhez is, hiszen nem egy középkória, vagy akár a legendák homályába tűnő szent, hanem nagyon modern. Azt gondolom, hogy ő már a modern nőnek a képe valahol, hiszen igazából az ő életében pontosan azok a dilemmák jelennek meg, amikkel majd lassan ők is fognak a saját életükbe találkozni, a hivatás, az anyaság, férjhez menetel, a Szent Janka igazából nem olyan fiatalon ment már férjhez, úgyhogy nagyon is megtalálhatják azokat a pontokat, ahol az ő kis életükbe tudnak azonosulni a Szent Janka életével. És hát mi is biztatjuk őket a Szent Janka példájának a nyomán, hogy ahogy a Szent Janka is tudatosan készült a házasságra, az anyasságra, hogy ez az út előttük is nyitva áll, hogy imádkozzanak a jövendőbeliekért, hogy készüljenek arra, hogy édesanyák legyenek, hogy egyszer méltó párja legyenek a férjüknek, az életük társának.
1: Megkezdődött a Nyíregyházi Magyarok Nagyasszonya Társszékesegyház 1904-ben épített Angster orgonájának teljes szétszerelése és felújítása. A feladatot az Ócsai illetőségű Süveges István orgonépítő és csapata végzi, akik már számos jelentős hangszer felújításán dolgoztak országszerte. Korábban új orgonát készítettek Kaposvárra, emellett a budapesti Szent István Bazilika Angster orgonájának rekonstrukcióját is ők végezték. Süveges Istvánt hallják.
6: Igazából most az első lépcsőt, amit láthatunk, a sípokat kiemeltük belőle, ezeket hazavisszük, felmérjük, ekkor kiderül minden pontosan, hogy mi az, ami eredetileg megmarad belőle. A méreteik alapján utána egy rajzot elkészítünk, ugyanis a hangszer bővülni is fog új regiszterekkel, de azért a szekrényének a mérete az nagyon sok mindenben behatárol. Én nagyon sok olyan orgonát tartok karba, ahol a regiszter számot tették a legelső helyre, nem szabad. Tehát azt látom a munkám folyamán, hogy a karbantarthatóságot kell az elsődleges helyre tenni, a hangja mellett persze, de azok a hangszerek, amiket nem lehet karbantartani, azokat nem is fogják egy idő után karbantartani, majd leromlik nekik az állapotuk annyira, hogy inkább akkor megválnak tőlük. Tehát a hangszer befogadó képessége az a határ.
1: Különleges tárlat nyílik május 27-én a Nyíregyházi Görög Katolikus Múzeumban. Petrasovszky Manó a 20. századi magyar görög katolikus művészet egyik meghatározó alakja előtt tisztelegve. A Petrasovszky Manó egy görög katolikus festő sorsa 20. században című kiállítás a művész gazdag életművén keresztül mutatja be a magyar szakrális művészet egyik fontos fejezetét. Petrasovszky Manó neve szorosan összefonódik a görög katolikus egyházművészettel. A papcsaládból származó alkotó már fiatalon a templomfestészet világában találta meg hivatását, munkásságát pedig a hit, a hagyomány, a művészeti megújulás egysége határozta meg. A kiállítás célja, hogy a látogatók közelebb kerüljenek ahhoz a spirituális és művészi gazdagsághoz, amely Petrasovszky Manó több évtizedes munkásságát jellemzi. Július 16-a és 19-e között rendezik meg idén az Egerszalóki ifjúsági találkozót és lelki gyakorlatot. A motto a naphimnuszból: dicsérjétek az Urat és áldjátok. Az online regisztráció elkezdődött, akik az első 800 között jelentkeznek az eseményre, egy szalókos pólót kapnak ajándékba. A találkozó és lelki gyakorlat önkénteseket keres. A feladatok, amikben számítanak rájuk: regisztráció, infópont, technika, logisztika, kreatív és dekorcsapat, étkeztetés, takarítás, és minden, ami a háttérben zajlik, hogy a résztvevők jól érezzék magukat. Amit kínálnak, egy összetartozó közösséget, lelki feltöltődést, sok nevetést és új barátokat, közös imát és szolgálatot, és önkéntes igazolást, ha szükség van rá. Május 30-án lesz a Bélapátfalvi apátsági templom megáldása. A beruházás során az apátsági templom épületének külső és belső felújítása mellett megújult környezettel és az zarándokok, turisták fogadására szolgáló két új épülettel várja majd a látogatóit. A templom felújítás utáni ünnepélyes megáldására május 30-án a szombaton 10:30-kor kezdődő szentmise keretében kerül sor. A szentmisét Ternyák Csaba egriesek mutatja be az egyházmegye papságának, híveinek és a meghívott vendégeknek részvételével. Az egri főegyházmegye területét érintő rendelkezésekről, hírekről és eseményekről a www.eger.egyházmegye.hu oldalon, valamint a szentistvánrádió.hu oldalon tájékozódhatnak. Kedves hallgatóink, egyházi híreket hallottak.
0: Reklám.
7: Transzcendens erő nélkül a színészet sem működik. Blaskó Péterrel olvashatunk címlapinterjút a legfrissebb képmásban. A májusi számból megtudhatjuk, miként zárjuk le rossz kapcsolatainkat, hogyan és kivel érdemes együtt enni, és milyen kulcsokat találhatunk a boldogsághoz. Megismerhetjük a Tabán meséjét, vagy eltévedhetünk az utazószerzővel Málta szigetén. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
0: Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
8: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
0: Nem csak katolikusoknak.
8: keresztényélet.hu.
7: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátra derecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátra derecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
9: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
0: Reklámot hallottak.

Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1 és 60-ból a 94 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Esti mese.
1: Kedves gyerekek, hallgassátok meg Bálint Ágnes Már megint mazsolat című meséjének első részét. Felolvassa Fűr Anikó.
2: A tavasz hírnöke. Megenyhült az idő, lehetett megint turkálni. Legalábbis Mazsola így gondolta. Manócska azonban más véleményen volt.

0: körülnézett, mit is lehetne játszani. A réten a gyalogút mentén volt egy lefűrészelt fatönk.
1: Mazsola, játszunk színházasdit, ajánlotta Fülöpke. Az a tuskó lesz a színpad, amin én énekelek. Te leszel a közönség.
2: Én akarok énekelni,
0: mondta Mazsola, és már nyargalt is a tuskó felé. Fülöpke két ugrással utolérte, és mire Mazsola odaért, ő már fent is volt a tuskón.
1: Én énekelek előbb,
0: jelentette ki büszkén. Mazsola nagy nehezen fölmászott a tuskóra Fülöpke mellé.
1: Mit akarsz itt?
0: Nézett rá Fülöpke mérgesen.
1: Ez a színpad, és én most itt énekelni fogok.
2: Hogy is ne, én énekelek,
0: röfögte Mazsola, és gyorsan ledobta magáról a sálat meg a sapkát.
2: Először én énekelek.
1: Én találtam ki, hogy színházasdit játszunk,
0: érvelt Fülöpke. Mazsola egy pillanatra zavarba jött, azután kivágta magát.
2: De a mi házunkhoz van közel a tuskó.
1: Tessék innen lemenni,
0: kiabált Fülöpke.
1: Mondtam, hogy most én énekelek.
2: Úgy is lelöklek,
0: visította Mazsola. A nagy lármára Manócska is előjött a házból. Mi van itt? Kérdezte csodálkozva. Mazsola megörült.
2: Manócska, lögd le a Fülöpöt!
0: Kiáltott a torka szakadtából. Fülöpkének sem kellett több. Olyan sivalkodásba kezdett, hogy visszhangzott tőle az egész rét.
3: Azt a lobogós lidérces lángját neki!
0: Ripakodott rájuk a Manó.
3: Hallgattok el tüstént?
0: Váratlanul csend lett. Manócska elmosolyodott. Csak annyit akartam mondani, hogy mindig az okosabb enged. Azzal sarkon fordult, és visszament a tökházba. Mazsola csodálkozva nézett Fülöpkére.
4: Te, Fülöp, melyikünk az okosabb?
1: Amelyikünk előbb abba hagyja a vezekedést,
0: mondta Fülöpke.
4: Én már abba is hagyom,
0: jelentette ki Mazsola, és sietve kászálódott le a tuskóról. Fülöpke csak egy pillanatig gondolkozott, azután ő is leugrott, és azt mondta.
1: Én már réges-régen abba hagytam.
4: Akkor mind a ketten okosak vagyunk,
0: kérdezte Mazsola. Fülöpke egy darabig gondolkozott, azután megnyugtatta Mazsolát, hogy mind a ketten nagyon okosak. Ennek örültek egy darabig. Később Fülöpkének eszébe jutott, hogy meg kellene nézni, nem nyílik-e már a nyúldom tövében a hóvirág. Mazsola beszólt Manócskának.
2: Elmegyünk Fülöppel a nyúldomra.
3: Útközben kerülgess ki a tócsákat,
0: figyelmeztette Manócska.
2: Jó,
0: mondta Mazsola, és szaladt Fülöpke után. Mindjárt a kertajtónál belelépett egy tócsába, amit nem vett észre. A nyúldombig megszámlálhatatlan tócsába lépett bele, de egyet sem vett észre. A dombtetőn még hó volt, de a déli lejtőn már zöldelt a fű.
1: Nézd, Mazsola, mennyi hóvirág!
0: Mutatta Fülöpke a fűben fehérlő virágocskákat.
1: Gyere, szedjünk, majd meglátod, mennyire örül Manócska, ha viszel neki egy csokorral. A kis hóvirágok a tavasz hírnökei.
4: De olyan rövid a száruk,
0: röfögte Mazsola megvetéssel.
1: Ilyenkor a tavasszal még az is szép, hogy egyáltalán kibújtak a földből,
0: magyarázta Fülöpke, és szapora hajladozással szedni kezdte a hóvirágot. Mazsola csak immelámmal hajolt le egy-egy szálért. Hazafelé megszemlélték egymás csokrát. Fülöpké szép, dundi, tömött csokor volt, Mazsoláé mindössze néhány rövidke szálból állott. A keresztútnál elváltak. Fülöpke a káposztás dűlő felé ment, Mazsola pedig a tökház felé. Mazsola időnként az orrához emelte a hóvirágcsokrocskát, és megszaglázta.
4: Kesernyés szaga van,
0: állapította meg. Később felötlött benne az a gondolat, hogy hát ha ízre is keserű a hóvirág. Megállt, és rövid szaglálódás után megette azt a pár szálat. Megnyugodva ment tovább, mert ízre egyáltalán nem volt keserű. Manócska már ott várta Mazsolát a tökház ajtajában. A kismalac csodálkozott.
2: Jé, Manócska, honnan tudtad, hogy jövök?
0: A cuppogásból, magyarázta Manócska. Hallottam, ahány tócsa volt az úton, abban mind beleléptél.
2: Hóvirágot szedtünk Fülöpkével,
0: sietett Mazsola másra terelni a szót.
2: Fülöpke mondta, hogy a hóvirág a tavasz hírnöke.
0: Na, és hol a tavasz korai hírnöke? Nézett körül Manócska kérdőn.
4: Megettem,
0: mondta Mazsola. Manócskán

0: torkának adta szó. Nem is szólt semmit, hanem hozta a dézsát, és belekészítette a meleg vizet a fürdéshez.
1: Baj, hogy megettem a hóvirágot, Manócska?
0: Kérdezte Mazsola tanácstalanul.
2: De hogy baj, nevetett a Manó.
1: De most akkor, most te honnan tudod, hogy tavaszodik?
2: Onnan, hogy rád nézek, mondta Manócska. Ennyire csak tél végén, hóolvadáskor képes egy malac összesározni magát.
0: Mazsola csillogó szemmel fordult Manócskához.
1: Akkor egy sáros malac ugyanúgy, ugyanúgy
0: a tavasz hírnöke, mint a hóvirág, egészítette ki Manócska a félbeszakadt mondatot. Azután beledugta Mazsolát a melegvizes dézsába.
2: Mazsola visított és rukkapált.
1: De, ha lemosod rólam a sarat, akkor már majd hiába nézel rám, Manócska, nem fog eszedbe jutni a tavasz.
2: Hát legfeljebb nem jut eszembe, mondta Manócska határtalan nyugalommal, és hiába volt minden tiltakozás, tisztára súrolta a tavasz kis sáros hírnökét.

Kedves gyerekek, ma este Bálint Ágnes már megint Mazsola című meséjének első részével kívántunk nektek jó éjszakát, melyet Fűr Anikó olvasott fel. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket!

asszonyod. Fényed árnya, árnyam fénye, szíved boldog otthonom.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Múzsa. Kultúra és közösség.
2: 19 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
3: Sajtóértesülések szerint a magyar kormány jelezte az Európai Bizottságnak, ugyan elvben továbbra is elkötelezett a nyugdíj és adóreform mellett, amelyek a helyreállítási alap 10,4 milliárd eurónyi forrásához szükségesek, de a magyar költségvetés helyzete és az augusztus 31-i határidő miatt ezt rövid távon nem tudja teljesíteni. Az Európai Bizottság tisztségviselői szerint ugyanakkor az új magyar kormány hozzáállása több mint konstruktív, és mindenkinek az az érdeke, hogy a lehető legtöbb forrást megmenthessék a helyreállítási alapból, ám ennek mértéke még kérdéses. A katonák munkakörülményeinek javítására kívánja fordítani a volt hadtörténeti intézet és múzeum épületének felújítására az idei és következő évre előirányzott 18 milliárd forintot Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter. A tárcavezető azt írja, hogy amikor áttekintette a korábbi terveket, világossá vált számára, a volt hadtörténeti intézet és múzeum teljesen elveszítette korábbi funkcióját, mivel az a kaszinó miniszter arisztokratikus igényei alapján került átalakításra, hogy azt miniszteri székhelyként használja. Ruszin Szendi Romulus hozzátette, lehetőséget adnak a parancsnokoknak, hogy tegyenek javaslatot az általuk felügyelt objektumok infrastruktúrális fejlesztésére. A vezérkar szakmai állásfoglalása alapján döntenek majd arról, hogy mely laktanyákban és katonai objektumokban kezdődhetnek meg a szükséges felújítások, fogalmazott. Az Európai Unió támogatása nyomán csak nem 2 milliárd forintot használhat fel a készenléti rendőrség, nemzeti nyomozóiroda, illetve konzorciumi partnerei 2029. július végéig a határokon átnyúló kábítószerkereskedelem és az ezzel összefüggő bűncselekmények hatékony felderítésére és megakadályozására, jelentette be az NNI igazgatója a program nyitó rendezvényén Budapesten. Jenei Áron elmondta, a magyar állam társfinanszírozásával megvalósuló Delta elnevezési program megvalósításában a konzorcium vezető NNI-n kívül részt vesz az Országos Rendőrfőkapitányság, a Nemzeti Védelmi Szolgálat és a Nemzeti Szakértői és Kutatóközpont is. A Delta, amely a többi között eszköz- és szoftverfejlesztés megvalósítását, illetve nemzetközi nyomozó csoportok felállítását is magában foglalja, a készenléti rendőrség eddigi legkomplexebb programja, fogalmazott. Erős balatoni szezonra számít a rendőrség, hangzott el a Balatoni Közbiztonsági Koordinációs Bizottság szezonnyitó értekezletét követő sajtótájékoztatón Balatonlellén, ahol Somogy vármegye rendőrfőkapitánya ismertette a rendőrök előtt álló feladatokat. Monár Gábor Somogy vármegye rendőrfőkapitánya lesz a vármegyék rendőri munkáját összehangoló, június 1-től szeptember 15-ig működő Balatoni Koordinációs Bizottság soros elnöke. Molnár Gábor kitért arra is, hogy a buli turizmus ma már nem kizárólag Siófokra jellemző, egyre jobban áttulódik Balaton lellére, ahol az önkormányzat mintegy 300 kamera kihelyezésével és a vandál viselkedést meg nem engedő helyi rendeletek alkotásával készült fel a helyzetre. A rendőrfőkapitány a Balatoni Koordinációs Bizottság legfontosabb feladatának azt nevezte, hogy a látogatók és a lakosság szubjektív biztonságérzete megfelelő legyen. Hozzátette, minden kapitányságon áldozatsegítő is dolgozik majd, illetőleg terveznek munkaerő átcsoportosítást, továbbá idén is lesznek lovas, kutyás és kerékpáros rendőrök. A vízi rendészet pedig rendelkezik megfelelő hajóállománnyal, fogalmazott. Testi-lelki feltöltődést ígér Pünköst hétfőn Esztergomban a Közösségek Napja, írja a Magyar Kurír. Esztergomban a Bazilika előtti tér és környéke ad otthont május 25-én Pünköst hétfőn az Esztergom Budapesti Főegyházmegye szervezésében a Közösségek Napjának, melyre 10 és 17 óra 30 között várják az érdeklődőket. A programsorozat délelőtt 10 óra 30 perckor ünnepi szentmisével kezdődik a Bazilikában, ahol átadják az idei Szent Adalbert díjakat. Végül az időjárásról. derült vagy gyengén fátyol felhős száraz idő várható. Az északias szél többnyire gyenge vagy mérsékelt lesz. Csak néhol élénkülhet meg a légmozgás. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 10 és 16 fok között valószínű, de a szélvédett hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal hűvösebb is lehet. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
0: Ökumené, a testvéregyházak műsora.
4: Ökumené, a testvéregyházak félórája című műsorunk következik. Ma a református egyház adását sugározzuk.
5: Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
6: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Kojsza Péter. Hosszú idő után ismét ifjúsági találkozót szerveztek az Abaúji Református Egyház megyében. Május 9-én a Gönczi Református Egyházközség adott otthont az Imádság kapcsoló című ifjinapnak. A fiatalokat délelőtt igei köszöntés, előadás és dicsőítés várta, délután pedig a közös mozgásé és a játékoké volt a főszerep. Az alkalomról Kisnéveres Viktória készített összeállítást.
7: Május 9-én az Abaúji Református ifjinapon nagy tiszteletű Kusnyér Lászlót, az Abaúji Református Egyházmegye esperesét kérdezem, hogy miben látja ennek az alkalomnak a jelentőségét, milyen köszöntő gondolatokkal érkezett ma a fiatalokhoz.
8: Áldás békesség, köszöntöm a hallgatókat. Nyilván egy ilyen felvirat nap tartalmaz majd jó reménység szerint színeket, örömöket, színes kavalkádot, legalábbis a tervek szerint, és Pál apostoltól, a Filippi levélből hoztam hozzájuk igét. Nevezetesen az örüljetek az Úrban, mindenkor örüljetek. Gyermekkorban az embert még viszonylag nehezen kezdik ki a szomorúságok, nyomorúságok, de azzal együtt is megtalál történni, elmegy a minden élő kutyán közülünk valaki, egy szeretett nagyszülő, nagyisten szülő, vagy akár testvér, kis testvér, minden megtörténhet, de azzal együtt is mindeneknek fölötte hatalmasan tündököl az Úr dicsősége, ami visszafelé meg úgy kell, hogy hasonl ránk, hogy mindenféle élethelyzetben megpróbáljuk ezt az örömöt magunkévá tenni. Nem komolytalanság okán, nem azért, mert nem érzékelnénk, hogy az életnek van árnyoldala is, hanem azért, mert az Úrra tekintve az itteni földi pályaszakaszon túlra is tekintve, igenis kérhet, keletkezhet a szívünkben öröm, mégpedig azért, mert az Úr közel ugyanebben az igében megtalálható.
7: Göncről, a helyszínről, illetve ugye Károlyi Gáspárról, ha néhány gondolatban szólna.
8: Hát az élő ige forrásánál vagyunk. Ha nagyon mélyre ásnánk a történelemben, akkor még a mi számunkra is nyilván valami elő találna bugyogni. Éppen Károlyi Gáspár nagyon forogna várhatóan a sírjában, hogyha csak leragadnánk azoknál a hagyományoknál, amiket ő ránk hagyott, például a munkáját, a Biblia fordítását, azért kell újra és újra elvégezni, hogy ne legyen akadály az akkori archaikus nyelvezet, ne legyen akadály a viszonylagos, nehezebben való megérthetés a mostani időkhöz képest. Mind a mellett Károlyi öröksége valamennyiünket, akik abban újban szolgálunk, vagy hitben élünk gyülekezetekben, kötelez arra, hogy az igétől ne kerüljünk messzire. Olyan változatos időket élünk át, amelynek során mindig sokat elbizonytalanodhatunk, de azzal együtt is van egy nagyon komoly, stabil kapaszkodó maga az élő ige.
7: Az Abaúji Egyházmegye fiataljai gyűlnek össze. Hogy gondolja, nyilván még itt az alkalom előtt beszélgetünk most, mit adhat egy ilyen találkozás a jelenlévőknek, miben erősítheti meg őket az, hogy különböző gyülekezetek fiataljai találkoznak most itt?
8: Hát kicsit nagyobb gyermek lehetett a zsoltáros, amikor lelkendezve számol be, arról beszél róla, hogy hogy mentem én az ünneplő tömeg közepette. Tehát egy olyan találkozás élmény a többiekkel, ismerkedési lehetőség, és egy másik következő alkalommal már ismerősként köszönhetik majd jó reménység szerint össze a szeptemberben egymást, és a közös mód megélhetett hit nyilván nagyon sokat számít. A gyermek értelme, még kalandozó, nyilván nem lehet még olyan komolyan rábízni bizonyos dolgokat. Egészen furcsa a képzetük például kis gyermekkorban a halállal, örökké valósággal kapcsolatban, és pontosan az a váltó időszak közelít el rájuk a konfirmáció idején, majd pedig egy kicsikével később, amikor úgy az élet száraz realitásaival is kell, hogy találkozzanak, és hogyha van kapaszkodójuk, pláne ha jól bevágták a kártét, pláne az abaúi kártét esetleg, akkor abban az esetben az élet nagyon elnehezülhető helyzeteiben is találnak egy félmondatnyi eszükbe jutó kapaszkodót, és onnantól kezdve mégiscsak vissza tudnak hajolni arra, amivel Isten tulajdonképpen kezdettől fogva, gyermekkoruktól kezdve biztatgatta őket, ha ráéreztek a hitnek erre a csodálatos titkára, lehetőleg és jó esélyeket kapva már gyermekkorban vagy fiatalkorban, tulajdonképpen bőséges tartalék az egész földi pálya teljes hosszára számukra.
7: Az abaúji református ifinap délelőttjén nagytiszteletű Lovász Krisztián, a Debrecen Széchenyi Kerti Református Egyházközség vezető lelkipásztora tart előadást a fiataloknak. Hadd kérjem meg, hogy ennek felépítéséről és gondolatairól szóljon most hallgatóinknak is, mivel készült, hogy készült a mai napra.
9: Köszönöm a lehetőséget. Ilyenkor minden vendégnek, az előadónak is tiszteletben kell tartania a házigazda iránymutatásait, és az iránymutatás most abban fejeződik ki egészen konkrétan, hogy hogy készült el a plakát, mi szerepel a plakáton, és az imádság gondolatjel kapcsolódj címet adták ennek a mai napnak, és az internetes térerő szimbólumát tették fel a plakátra. Úgyhogy ha már innen indult el a kis szervező csapat, Jámári Béla nagytiszteletű úrral az élen, akkor ezen az úton kell mozognia az előadónak is, a dicsőítő csapatnak is, és abból a kis szimbólumból tesszük meg az első lépéseket, amelyek alapvetően mondjuk úgy, hogy nem ismeri az ország határokat, a társadalmi különbségeket, hiszen ez az internetes térerő, ez mindenkinek az okostelefonján, akinek ilyen készüléke van, jelen van, ott van, és hát nem is tudjuk alapvetően megúszni, hogy internet nélkül éljük az életünket, tehát mindenképpen a elrugaszkodó pontunk az, hogy az életünk részévé vált az internet, de hiába van az embernek a legújabb okostelefonja, vagy a legszuperebb tabletje, vagy laptopja, ha nincsen összeköttetés, hogyha nincsen egy router például, vagy jelerősítő, akkor nem tudja fogni a jeleket. Magyarul adatátvitelről beszélgetünk, hangok, képek, különböző tartalmak tekintetében, és ezt a térerő gondolatot elindítva szeretném elvezetni a fiatalokat az imádság fontosságára, és megmutatni nekik az imádság mindennapos használatának az áldásait, örömeit, hiszen úgy tekinthetünk a különböző kihívások között az életünkre, hogy fogy az erő, fogy a lelkesedés, fogy az emberből a hit, a jókedv, az öröm és sok minden, de ha tud imádkozni és rácsatlakozik az Isten kijelentésére, tanításaira, szent lelkével élő kapcsolatba kerül, akkor ebből támasz születik, megújulás lesz, megvigasztalódás lehet, döntésekben tiszta felismerések következhetnek. Magyarul ez a térerő kérdés nem csak az internet világában, hanem a lelki élet világában is fontos, és különböző képeket hoztam, amelyek lépcsőről lépcsőre segítenek, hogy milyenek voltak a korabeli régi adathordozók, akár a Walkman, a kazettás magnó, egy fonográf, és így tovább, és megérkezünk ebben az óriási informatikai forradalomban az internethez, de mindig az volt a cél, hogy adatátvitel, jeladás, jelfogás, begyűjtés történjen. De a lelkünk is így működik. Jelekről beszélgetünk, jeleket adunk a környezetünknek, jeleket adunk Istennek, ő is jeleket ad nekünk, és akkor leszünk áldott életű, nem csak a nevünkben, hanem az életünkben is krisztusi emberek, hogyha megértjük az Isten jeladását, és mi magunk is az életünkből jeleket adunk ő neki. Az imádság ebben segít, ez köt minket össze ő vele. Tehát, hogyha szeretnénk Istennel kapcsolatot létesíteni, nem lehet imádság nélkül.
7: Ugye most itt a technikai eszközöket néhány évtized távlatából idézte vissza, ha csak ugye itt a Walkmanre vagy kazettás magnóra gondolunk, de előadásában talán időben Ugye korábbra is visszanyúlva Károlyi Gáspárhoz is megérkezünk.
9: Igen, mert mindenképpen hangot kell adni annak, hogy vannak nagyon áldott ima életű elődeink, és ezt megnézhetjük persze a magyar református egyháztörténet szintjén, megnézhetjük az Abaúji Egyházmegye és a Gönci Egyházközségnek a tekintetében, és persze, hogy megkerülhetetlen, hogy az istenes vén embernek, Károlyi Gáspárnak ne nézzük meg az életét, vagy éppen hát Szenci Molnár Albertnek, aki akkor, ha csak a Biblia fordítás éveit nézzük, kisinasként szaladgált itt át a hegyen, és hordta a kézzel írott, lefordított bibliai lapokat, és segített ebben a nem akármilyen szolgálatban, és hát nagyon jól tudjuk, hogy azért ez az 1580-as éveknek a második fele a Károlyi családban is elképesztő nagy próbatételeket jelentett, családi életben tragédiák, elvesztése gyermekeknek, feleségnek, és így tovább. Hát ezt nem lehetett csak ugyan erőből végigcsinálni. Tehát ha már a térerő szót használtuk, akkor megint csak itt a létjogosultsága annak, hogy egy erőről beszéljünk, és ami hitben előttünk járt eleink tanítanak meg minket arra, hogy ezt 1590-ig csak is egy mennyei térerővel lehetett végigcsinálni. Károlyi Gáspárnak, a kis Szenci Molnárnak is elképesztő, fontos eme életkorszaka, hiszen jó lett Károlyinak az élete vége felé vagyunk, a kis Szenci itt indul, de mind a kettőben az a közös, idősnek és fiatalnak, hogy élő, mennyi térerős kapcsolatok volt Istennel. És az majd később megmutatkozik, ugyebár Szenci Molnár életében is, amikor ő maga csinálja a Biblia fordítást, amikor maga odafigyel a zsoltárokra, mint a Biblia imádságaira, tehát neki is a későbbiekben óriási jelentőségűvé vált, hogy a mindennapokban ott üljön egy jelképes asztalnál Jézus mellett, és letegye aranyalmáját egy ezüstálcán az Úr elé.
7: Itt az eddigi gondolatokat is összegezve, vagy kiegészítve, mi lenne még az a leghangsúlyosabb, amit ma a fiatalok szívére helyez nagytiszteletű úr, így az imádsággal kapcsolatban, hogy ugye itt a mai világnak a vívmányaival, ugye ön is, ahogy említettét, a technika fejlődését is összekapcsolva, a mindennapokban is életük részévé váljon az imádság, és olyan hittel tudjanak imádkozni, ami megerősíti őket életükben.
9: A mennyei térerő gondolat, mint egy aranyfonál végig vezet ezen az előadáson, és nyilván ennek a fontosságát kell kellőképpen hangsúlyozni, mégpedig olyan oldalról, hogy ha szeretnénk Istennek tetsző életet élni, és az ő mennyei erejéből meríteni, akkor először is meg kell tanulni elcsendesedni, leülni. Nem könnyű, tehát ez a legnehezebb dolog, és arra szeretném felhívni a fiataloknak a figyelmét, hogy legyen olyan minőségi idő, és nem mondom meg, hogy hány perc, hanem csak azt kívánni, hogy minden napban legyen meg egy ilyen lelki táplálkozós időszak, amikor nyilván az okostelefonjukról, applikáció segítségével, akár a Bibliaolvasó kalauzt letöltik, vagy éppen az igeidő sorozatnak egy magyarázatát, egy kis 5 perces videót néz meg, magyarul, hogy a lelküket táplálják, nehogy éhen haljanak.
7: Ugye a szakemberek szerint az embereknek, hogy mennyi ideig tud koncentrálni egy-egy területre, ez a felgyorsult világban leredukálódott. Ezt is figyelembe kell venni esetleg ez esetben is?
9: Hát igen, mert néhány percről beszéltem most is, és ha belegondolok, hogy én is voltam 10 éves, és hogy én sem tudtam mindig megállni, pedig én a Walkman korszakból származom, nem volt az olyan régen, tudjuk, hogy miről beszélünk, akkor sem volt alapvetően ez annyira mindennapos. Jó lehet, refis voltam, keresztény családban nőttem fel, és így tovább, de ez az a korszak, ami a magvetés korszaka, tehát jó, hogyha hallják ezek a gyermekek, ezek a fiatalok, hogy pályaválasztás, párválasztás, félelem, magány, nagy döntések, kis döntések nem történhetnek meg áldott és eredményes kimenetellel, csak is, ha Istennek kérik a segítségét. Ez pedig eme mennyi térerő segítségével történhet meg, és csak akkor, ha kapcsolatban vannak Istennel. Tehát ezek az igekártyák, ezek a napi bibliaolvasások, ezek fontosak lesznek, és hoztam nekik, ezt most én elmondhatom nyugodtan a kedves hallgatók előtt, hogy hoztam egy több mint 100 éves kis tárgyat, ami egy első világháborúból származó doboz, vas doboz, ami egy korabeli, kinti, valószínűleg olasz fronton, magyar katonai táborban a tea főzésnél használatos eszköz volt. Ebbe háztották be a tea filtert, tudnélik, jól megtömték tea filterrel és üstben. Ez egy elég komoly doboz. Na most ez a doboz tele van pakolva igéskártyákkal. Ez egy magyar katonáé volt, és minden nap húzott egy igét, elolvasta, és úgy imádkozott. És azt mondta annak, akinek odaadta majd később emlékbe ezt a kis dobozkát, ha nem lettek volna velem ezek az igék, akkor nem éltem volna túl a frontot, a háborút. Ezt elhoztam most a gyerekeknek, hiszen egy olyan idős embert temettem el előző szolgálati helyemen, akivel nagyon testvéri volt a viszonyom, és ő azzal tisztelt meg, hogy szerint a legjobb helyen nálam lesz majd ez az igés kártya tartó dobozzá alakult eszköz, akkor lesz jó helyen, ha nálam lesz, és én megteszek mindent annak érdekében, hogy ennek az üzenetét elmondhassam a fiataloknak békességes időszakokban, de lelki zivatarok között is, hogy megértsék, Isten igéje, ige kártyája nélkül naponta nem fogunk tudni megújulni, de vele mindenre lehetőségünk lesz.

0: az abói református ifi napon a Gönczi Református Egyházközség ifiseivel beszélgetek. Hadd kérjek először tőletek egy bemutatkozást.
1: Üdvözöljük a hallgatókat, én Rubi Réka vagyok, és itt Göncön vagyok ifis.
2: Én pedig Kukta Gréta vagyok, és én is ide járok ifire.
0: Mielőtt néhány szóban szólnátok a ifitekről, hadd kérdezzem meg, hogy ugye még halljuk itt a háttérben a dicsőítő éneket, és előadást is hallhattunk az elmúlt percekben Esperes úr köszöntőjét. Most így mik az első gondolatok, milyen érzések vannak most bennetek?
1: Hát őszintén én eléggé izgultam, hogy milyen lesz ennek a napnak a kimenetele. Pontosabban nem izgultam, hanem csak izgatott voltam. De nagyon jó, hogy így tudtuk elkezdeni, ilyen biztató szavakat hallhattunk több embertől is, és dicsőíthettük Istent is. Nagyon várjuk, szerintem mindenki várja a programokat, és nagyon jó így nekiindulni, és biztos vagyok benne, hogy mindenki tanul valamit, tehát hogyha csak egy szó ragad meg mindenkinek, már akkor is megérte.
2: Bennem az érzelmek közül az öröm az, ami most nagy részben jelen van, és hát nagyon örülök, hogy itt lehetek, és sok mindent tanulhattunk. Ezekből az előadásokból lesz mit magunkkal vinni, imádkozni sokat, próbálni imádkozni.
0: Azoknak a hallgatóinknak, akik ugye itt a ti korosztályotokat jelentik, mi lenne az imént hallottakból az az üzenet, amelyet átadnátok nekik?
1: Nagyon bátorító szavakat hallhattunk, és kaptunk egy képet arról, hogy hogyan kell imádkozni, de mint azt is megtanultuk, ez nem egy kötelező dolog, de nagy segítség volt nekünk, gyerekeknek, akiknek esetleg még nincsen olyan szókincse, mint a felnőtteknek, hogy pontosan hogyan imádkozzunk, és szerintem mindenki ezentúl már meg fogja találni azt a módot, ahogy ő közel kerülhet Istenhez.
2: Én azt szeretném üzenni, hogy legyenek bátrak, merjenek kérdezni, és nyitni Isten felé, nyissák ki minden nap a Bibliájukat, és járjanak gyülekezetbe is, és tényleg merjenek segítséget kérni, és lehetnek kételjeik, mert azok mindenkinek vannak, és próbáljanak ezekre válaszokat találni.
0: És mit kaptok itt Göncön az ifjúsági csoportotokban? Milyen a ti ifjútek, hogy látjátok? Hogy élitek meg itt a mindennapokban?
2: Hát szerintem a mi ifjünk csendes, de ugyanakkor izgalmas is. Járunk évente Jósafőre, ahol ez egy varázslatos hely. Mindig nagyon élvezük az ott töltött időt, és egyszerűen nem is vágyunk haza, mert annyira jó ott lenni, és Isten jelenlétét érezni. Hát ugye minden héten összegyűlünk, és hallgatjuk Béla bácsi szavait, és örülünk, hogy együtt lehetünk, és így élhetjük meg Istennel a közösségünket.
1: Úgy gondolom, hogy ez mindenki számára egy biztos hely, ahova bármilyen érzelmekkel jöhet, akár félelemmel, akár aggodalommal, vagy csak hálát adni, és olyan emberekkel vagyunk együtt, ugye egymással, akiknek hasonló a gondolkodásunk, de ennek ellenére mindig tanulunk egymástól valamit, és rengeteg biztató prédikációt hallunk a templomban, és ezek a programok is csak azt erősítik bennünk, hogy mi Istenhez tartozunk, és egymáshoz is.
0: Nagy tiszteletű Jánvári Bélával, a Gönczi Református Egyházközség lelkipásztorával beszélgetünk az abói református ifi napon, amelynek Gönc adott otthont május 9-én. Itt azért használtam ugye a két ige időt is, mert már a délelőtti programok után és a délutáni programok előtt beszélgetünk nagy tiszteletű úrral a napnak a céljáról, hogyha szólhatunk itt bevezetésképpen.
3: Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat! Kettős céllal vagyunk együtt ezen az ifjúsági találkozón. Egyrészt nagyon-nagyon hosszú idő óta nem volt az abói egyházmegyében ifjúsági találkozó, és nagyon fontosnak érezzük, tavaly ugye az ifjúság évét zártuk, idén az imádság évében vagyunk. Fontos, hogy a fiatalok nem a jövő egyháza, hanem a jelen egyháza, és szeretnénk olyan impulzust adni nekik ezen az ifjúsági találkozón, ifi napon keresztül, amin által ők is megérzik, hogy valóban ide tartoznak az egyházunkhoz, megtalálhatják a helyüket, és És a másik célunk az volt, hogy azt is lássák, hogy nem csak kis szigetekként működünk és létezünk. Hogy az Egyházmegye néhány településén van egy pár konfirmandus, vagy esetleg gimnazista korú fiatal, mint ifi csoport, hanem sokan vannak. Hála Istennek körülbelül 80 fővel vagyunk a mai napon. Nagyon várták, nagyon készültek. A helyi ifiseim számára egy szolgálati terület is, hiszen ők pedig azon túl, hogy részt vesznek és követik a napot, ők nagyon sokat segítettek az előkészítésben is, mert ez is fontos, hogy a szolgálatunkban is találjuk meg a helyünket. Egy kiemelt alkalom lehet éppen ezek miatt ez a kezdeményezés, amit majd ősszel folytatunk, szintén imádság témában. A mainak a témája kapcsolódj, az Istenhez való és az Istennel való kapcsolatunkat hangsúlyozva. Az őszi témánk pedig a természet temploma, az imádság háza, Jósafő és Aktelek környékére látogatunk el, az Egyházmegye másik végére, és bízunk benne, hogy ez az év el tudja úgy indítani, vagy be tudja úgy lobbantani ez a szikra az abaúi ifjúsági életet, fiatalokkal való foglalkozást, amire hosszú távon is lehet építeni és folytatni.
0: A mai napnak a felépítéséről, hogyha szólhatunk, itt hallgatóinkkal is osszuk meg, hogy milyen programokkal várják a fiatalokat a mai napra.
3: Számomra nagyon fontos volt a nap témájának, programjának a megválasztásában, hogy a helyi kötődésekre rá tudjunk mutatni. Nyilván beszélni sem kell Károlyi Gáspárról. A délelőtt az imádság és a Károlyi Gáspárhoz való kapcsolódás kapott kiemelt hangsúlyt, délután pedig Szent Simonár Albertnek azt a segítői, kicsit mozgalmasabb életét szeretnék megragadni a programok által, miszerint a Göncön elkészült, kézzel írott biblia lapjait, ő volt az, aki többségében lehordta itt a hegy lábánál Vizsolyba, nyomdába, és ezért a délutáni pedig a mozgás a főszerep. Délelőtt ugye volt egy nyitó áhítatónk Esperes úr részéről, Lovász Krisztián tartott előadást, nyilván az imádság és kapcsolódj kapcsolat témában, egy dicsőítő zenekar, akik délután majd még koncertezni fognak, pedig vezette a dicsőítés részét. Délután három programból választhatnak a fiatalok. Ha már Göncön vagyunk és írás és fordítás, akkor egy keresztény kalligráfia workshopba csöppenhetnek bele azok. Ahogy néztem a regisztrációs lapot, nyilván inkább a lányok világa a szépírás, amit egyébként feleségem tart, Melligraphy Design. A másik programunk, ha már mozgás, és nagyon szeretik, és a tévéből is követik a fiatalok az Exatlon című tévéműsort, egy Exatrun pálya érkezett Kisvárdáról, ahol versenyezhetnek és kipróbálhatják magukat a fiatalok. Harmadrészt pedig, ha már Göncön vagyunk, és imádság, az imádsághoz hozzátartozik talán a zarándoklat, hiszen a régiek azért, hogy imádkozhassanak a jeruzsálemi templomban, felzarándokoltak a fővárosba. A program harmadik eleme egy zarándoklat lesz a Gönci Pálos kolostorhoz.
0: Itt egy régi hagyományt is felelevenítenek e tekintetben.
3: Igen, nagyon sokáig hagyománya volt annak, hogy a gönci iskolások futóversenyt rendeztek Szent Simonár Albert emlékére. Volt, amikor ez egy egészen nagy távokat is felölelt, tényleg Gönci és Vizsoly között, aztán idővel sajnos beszűkült, de a verseny hangulatát, szellemiségét kicsit átemelve ezen az Exatlon pályán versenyezni tudnak majd a fiatalok egymás ellen. Akár ifi csapatok is összefogva összemérhetik erejüket.
0: Természetesen ugye az Egyházmegye különböző gyülekezeteiből érkeztek a mai napra a fiatalok. Ez ismerkedésre, közösségépítésre is lehetőséget biztosít. Ilyen tekintetben miben látja, vagy miben lehet megfogalmazni egy ilyen nap találkozásának, a kapcsolatépítéseinek a jelentőségét?
3: Fontos, hogy találkozzanak, ugye, ahogyan említettem is, és ebben az is benne van a jelentkezők javarésze konfirmáció utáni korosztály, akik gyakorlatilag a továbbtanulás küszöbén vannak. Később egy gimnáziumban nagyon egyedül tud lenni egy keresztény diák, hogyha nem talál társra. Ismerkedhetnek, és lehet, hogy kiderül itt a nap folyamán még, ahogy alakulnak a beszélgetések, még kicsit feszengőek a fiatalok, inkább, ahogy látom, a saját körével van el mindegyik csapat, de nyilván ez oldódni fog, meg hát az is a cél, hogy oldódjon. Később találkoznak, lehet, hogy osztálytársak is lesznek, ez nagyon sokat tud majd nekik segíteni, hogy igen, mi ahhoz az Istenhez tartozunk, akihez együtt is tudunk kapcsolódni, hiszen, mint kiderült, egy vallásban, egy hitben, egy céllal, egy megtartással tudunk együtt lenni majd a következőkben is. Én bízom benne, hogy kialakulnak ilyen kapcsolatok a fiatalok között.
0: az év többi napján hogyan élik meg az imádság évét az ifjúsággal?
3: Nyilván elsősorban, hogy a saját ifjúsaimről beszélek, szombatról szombatra ifjúóránk van, nyáron az ifjúsak szolgálnak a gyerektáborunkban, illetve készülünk most is két táborra, ahol kiemelt témánk az imádság lesz, illetve az évünket úgy indítottuk el, hogy az első két-két és fél hónap körbejártuk az imádságnak fajtáit, formáit, a kapcsolat fontosságát, az Istennel való kapcsolatnak a fontosságát. A többi ifi csoport is rendszeresen tart alkalmakat. Van, ahol több település jár össze a Bódva völgyieknél, van egy ideje, már egy próbálkozás, ők havonta találkoznak. Ők így érkeztek egy nagyobb csoporttal, egy busszal a mai alkalomra is.
0: A nap eddigi részéből mi az a legfontosabb gondolat, esetleg amit tovább visz ön is, vagy az az érzés, amit tovább visz ön is a mindennapokba, ha lehet egy ilyen személyes kérdés, amit beszélgetésünk végén?
3: Hogy ne, nyilván a kapcsolódj és a kapcsolat. Az egyikének nekem nagyon meghatározó volt, amit a dicsőítő zenekar választott. A gyerek és ifjúsági koromba repített egy kicsit vissza. A dögei ifivel egy nagyon nagy ifi csapatunk volt, mi kis utára jártunk mindig táborozni. Az egyik kedvenc kedvesének volt, mindig választhattunk, hogy ki melyiket szerete, melyiket énekeljük, nekem az Atyám két kezedben. És ennek a képe most a délelőtti előadások áhítatok dicsőítés folyamán többször is előkerült, és nekem ez a régi gyerekkori emlék villant fel, szinte magam előtt látom egy-egy tábornak a képét, ahogyan énekeltünk és vártuk tiszteletes bácsiknak az előadását, és nem beszéltünk össze.

0: ismertem még az unokatestvéreimet is, de az ő gyermekeikkel tartom a kapcsolatot. Hogy együtt vagyunk, igen. De én ilyen gyökereknek örvendhetek, és így hoztam magammal. Ez úgy természetes volt.
1: Milyen értékeket kaptál, amit tudsz kamatoztatni most a mai napon is?
0: Hát édesapámtól azt az egyenes gerincet kaptam meg. Mikor kérdezték kisgyermekkoromban, hogy mi akarsz lenni, mindjárt mondtam, hogy pap. Szóval nekem nem volt ez kérdés.
1: Akkor jól imádkoztak a szülők annak idején,
0: igen,
1: a gyermekáldás.
0: Szerintem azért nem gondolták olyan komolyan. Mert ugye, hogy azt gondolták ők egy időben, hogy majd kinövi ez a gyerek. De amikor aztán látták, hogy hát ez a gyereket tényleg nem, mert tényleg komolyan veszi, édesapám akkor azt mondta mindig, hogy fiam, én tisztelem és becsülöm mindig az elhatározásodat, én csak egyet kérek, amit elkezdesz, azt végig kell csinálni. 8-ig otthon voltam Hangonyban, ott végeztem a 8 általánost. Hát egy boldog gyermekkor volt. Nagyon-nagyon szerettem otthon lenni. Nekem az otthon az egy biztos támpont volt. Mindenben. Mert hiába mondták, hogy egy szem gyerek vagyok, úgy elkényeztetve nem voltam, mert nem azt tettem, amit akartam. Édesapám mindig azt mondta, hogy fiam, nem azt teszi az ember, amit akar, hanem mindig azt, amit kell.
1: Azért úgy gondolom, de lehet, hogy ez csak a mai fiatalokra jellemző, de valahol bennem az az érzés van, hogy ebből a fajta kötöttségből jön egy időszak, kamaszkor környéke, amikor az ember lázadni kezd. És azt mondja, hogy jó, fontosak ezek a kötöttségek, fontos ez az értékrend, de mégis jön egyfajta eltávolodás, akár a családtól, a szülőktől, akár a jóistentől. Volt a te életedben ilyen?
0: Nem mondhatom. Ilyen nem volt az életemben, mert biztos, hogy soha nem engedték azt, ami nem jó. Ha nem tetszett sem, mert persze volt olyan, amikor azt mondták, hogy nem, és az rosszul esett. De utána aztán később az ember belátta, már még gyerekfejjel is, hogy utána, hogy mert otthon édesapám szembesített vele, látod? Ha engedtem volna, ez lett volna. És akkor belátta az ember, ha nem is tudta még úgy olyan komolyan felfogni. Később nekem a kamaszkor az már ugye a gimnáziumba jelentkezett. Amikor már én távol voltam otthontól.
1: Hogyan jött az Esztergomi Ferences gimnázium? Hát, az azért elég nagy
0: távolság. Azt én mondtam, hogy mindig pap akartam lenni. Én úgy gondoltam, hogy ha én pap akarok lenni, akkor nekem egyházi gimnáziumba kell járni. Nekem mondták, édesapám is mondta sokszor, sőt, még a barátai is, a család barátok is mindig mondták, akik a családnak voltak nagyon jó barátai, ismerősei mindig, hogy ne menj olyan messze, maradj itt, Ózdon, elintézem neked, nem kell semmit se tenni, csak szólok, és már fel is vettek, gyere. És valahogy nekem az volt, hogy én nekem oda kell menni, én ez akarok lenni, és én ott, nekem ott kell lenni. És ez is egy olyan isteni gondviselés volt, mert később jelentkeztem, mint a többiek. És én már a pótfelvételére tudtam csak elmenni Esztergomba. Ez 1970 decemberében volt. Mert 71-ben volt a ballagás, és 71-ben kezdtem a szeptemberben a gimnáziumot. És érdekes volt, hogy december 20-a körül mentünk édesapámmal együtt vonattal Esztergomba. Unokatestvérünk ott lakott nem messze Nyergesújfaluba, ott szálltunk meg este, de be kellett menni felvételre. És ugye, ahogy én ott voltam, hát nem tudom, hogy miért a jó Isten úgy megsegített, hogy mi volt, vagy hogy volt, de nekem a kezembe adták a felvételt. Odaadták a kezembe, hogy fel vagyok véve.
1: Rögtön akkor, amikor mentetek.
0: Tehát nem akkor, amikor bementünk, hát nekem le kellett vizsgázni, meg minden, megkérdeztek, magyar nyelvből, irodalomból, akkor történelemből,
1: matematikából, minden. Tudtad.
0: Hogy én nem tudtam, hát én ezt nem tudtam, csak a végén, amikor összesítettek mindent, és összeültek ugye a tanárok, mert a pótfelvételére úgy volt, hogy egyenként hívták be az embereket, és akkor beszéltek, és akkor a végén, ugye a rektor atya, drága jó Ignác atya volt akkor, ő odajött, azt mondta, hogy Déneském, utoljára jöttél felvételizni, de te vagy az első, aki megkapod a felvételt. Hát én ezt boldog voltam nagyon, hát hogy ne, hát fel sem tudtam fogni.
1: Mit kaptál a ferences lelkiségből?
0: Hát a ferences nagyon sok mindent. Papi életem ott kezdődött formálódni. A mindennapi imádság, minden reggeli szent mise, nem volt kötelező, csak a vasárnapi, de minden reggel lehetett menni,

0: fél hétre vagy hétre a Szent Misére. Lehetett minisztránsnak is jelentkeztem, mindig jelentkeztem, amikor csak lehetett. 11-en lettünk abból az osztályból papok. Tehát ott volt egy olyan összetartó erő is, ami volt benne 2 szerzetes, volt benne 3 görög, és a többi latin pap. Prefektusom, osztályfőnököm egy áldott jó ember volt, nagyon szigorú embereket fogtam én ki mindig előjárónak, mindenhol. Édesapám is az volt, de a gimnáziumban is az volt a prefektusom, és szemináriumban is. Ugye Váradi atyával kezdtük, ugye, és Koncz atya lett a rektorunk. Nem kell mondanom, hogy ő milyen szigorú ember volt. És követelt is. De adott is. Mindenki. És mindenkit ő kaptam. De még az általános iskolában is ott voltak a tanáraim, akik olyan alapot adtak, meg olyan szigort mutattak, és gyakoroltak felénk, hogy úgy éreztük, hogy ez tényleg megéri. Tehát például csak egy érdekesség, hogy a matematika tanárom. Nagyon szerettem mindig a matematikát. És azt mondta nekem, hogy fiam, én neked soha nem adok ötöst, mert te ennyit nem csinálsz a tanul az ötösé. Te csak 4-est kapsz. És úgy is volt nekem, mindig 4-est adott, akármit csináltam a matematika általános iskolába. Elkerültem a gimnáziumba, ott is egy áldott jó ember, az Antal atya volt nekünk a matematika tanárunk. Soha nem könyvből tanított, mindig a fejéből. De ha egy 100-szor megkérdeztünk valamit, 100-szor ugyanúgy elmondta. Egy zseni volt. És ő meg 5-öst adott nekem matematikából. És akkor hazamentem első fél évben, meg kérte tőlem a angoli tanárom, hogy mutasd a fél év és bizonyítványodat. Szóval odaadtam neki, azt mondta nekem, na látod, milyen boldog vagyok. Ha fordítva lenne, akkor rosszabbul érezném magam. Én 4-est adtam, ott 5-öst kapta. Ha én 5-öst adtam, ott meg 4-est, akkor már azt mondtam, hogy nem tudsz annyit. Ez a keménység, ezt megkaptam ott a ferences lelkiségben is. Azt a Szent Ferenci engedelmességet. A Szent Ferencnek nekem ez a lelkülete, ez mindig előttem van, hogy bármi ér az életben, amikor nemet mondanak, vagy tudom, hogy jót akarok, és mégse fogadják el, mindig eszembe jut Szent Ferencnek a lelkülete.
1: Megemlítetted édesapádat, és több előjárót, akinek ez a fajta szigorúsága azért sokat jelent ma. De akkor hogyan élted meg ezt a szigort?
0: Hát nem mindig jól esett. Nem mindig jól esett az, amikor, ha emlékszem, egyik alkalommal, és úgy nem mertem hangosan visszaszólni a Teofil atyának, a ferenceseknél, de azért magamban morogtam. Duzzogtam meg, mondjam, majd ezt csinálom, meg azt csinálom. Hát, nem lett abból semmi, de azért persze, hogy az ember úgy önmagába úgy lázadozik. Amikor érzi azt, hogy neki lett volna igazad, de most azt mondták, hogy nem, mert szigorúan azt ez nem lehetett elfogadni.
1: És mikor jött el ez a pont? Vissza tudsz emlékezni az életedben, amikor azt mondtad, hogy mégis ennek a nagyon sok rétű, vagy hát az élet minden területén jelenlévő szigornak azért volt értelme?
0: Biztos, hogy ma papkoromba volt. Ez ma papkoromba volt, amikor az ember rájön arra, hogy hát, hogy az ember idősödik, úgy szokták mondani, hogy benő a feje lágya is. Nem mindig sikerül, de hogyha benő a fejünk lágy, és belátjuk azt, hogy annak a szigornak köszönhetem, amit én kaptam. Gondolom, ez másokkal is így van, mert sokszor beszéltünk már róla, hogy mindig azokra a tanárainkra, előjáróinkra emlékezünk szívesen, akik követeltek tőlünk valamit.
1: Ezt meg tudom erősíteni, ez abszolút így van, igen.
0: Aki úgy bedobta a gyeplőt, és azt csináltunk, de az elmúlt. Nem hagyott nyomot az ember életébe. Hát amikor az iskolapadból kikerült az ember, akkor utána rájön arra, hogy mégis csak nekik volt igazuk. Nagyon nehezen szoktam meg Esztergomot. Bár én szerettem ott volna oda menni. De nem tudtam, hogy nekem olyan nehéz lesz a kiszakadás a családból. Nekem az borzasztó volt. Teofil atyám később mesélte el, sőt, mikor primícián volt, akkor őt meghívtam előtte 3 nappal, hogy lelki gyakorlatot tartott a faluba. És többek között erről is szó volt, ezt is elmondta a népeknek is, hogy már azon gondolkodtak az első hónapban, hogy a hónap végén vissza kell küldeni ezt a gyereket, mert megszakad a szíve. Mert állandóan bőgtem minden reggel. Én minden reggel el voltam keseredve. Este nem, mert akkor az együtt volt, de reggelenként. De soha nem írtam meg oda haza. Édesapám pedig mindig azt írta, hogy fiam, hogy is volt neki mindig az a mondás, csak hogy mindig eszembe volt, hogy az erős akarat amely erős hitből fakad. És ezzel kell élnünk. Amit elkezdtél, azt végig kell csinálni. Soha nem mondta azt, hogy gyere haza. Pedig neki is fájt, de soha nem hívott. Mindig azt mondta, hogy ki kell tartanod. Amit az ember elkezdett, azt szokd meg, hogy azt végig kell csinálni. És így voltam Esztergomba, és végig kitartottam. Kitartottunk a katonaságnál is.
1: Igen, Esztergomot utána, még abban az időben a katonaság
0: követte. Esztergom után ugye érettségi megvolt, és utána abban az évben bejelentkeztünk, hogy a szemináriumban elkezdtük a szemináriumot, szeptember elején, és október végén már vittek katonának. Két évre.
1: Két év? Lenti?
0: Lenti. Ott voltam két évig. Hát tulajdonképpen én akkor találkoztam a emberi élet sűrűjével. Mert addig én ugye olyan, hogy mondjam,
1: burokban.
0: Csak... Mintha egy akváriumban éltünk volna, ugye, mert mindenhol a jó szándékú emberekkel, hívő emberekkel,
1: ugyanaz az értékrend, ami körülvett, igen.
0: Mindenki egyformán gondolkodott, egy Istenbe hittünk, a liturgiát, ugyanahogy készültünk ugye a többen az osztályból, meg akik nem papságra készültek, és azok is azért mégiscsak egy tisztességes katolikus emberek voltak, hívő emberek, együtt imádkoztunk, együtt énekeltünk, együtt szerepeltünk, mindig együtt volt, de a katonaságnál ott aztán jött a, hát nem azt mondom, a fekete leves, de számonkérés, meg aztán jött a próbatétel.
1: Milyen próbatételt kellett kiállnod a katonaságnál?
0: Már azt, hogy az a csúnya beszéd. Mert volt olyan, különösen amikor bekerültünk, ugye később aztán nagyon megszerettek bennünket, de amikor bekerültünk, akkor olyan idegenek voltunk. Mint hogyha ki tudja, melyik bolygóról tértünk volna le, mi ezek a papok. És akkor, ha valahol megjelentünk, ott már mindjárt a káromkodás, meg mindjárt a csúnya beszéd, meg aztán jöttek elő a pornóképek, meg minden, elkezdték nekünk ott mutogatni, ugye, hogy nézed, hát ugye nem lehetett ott semmit se tenni, legfőbb az, hogy nem lehetett, ha rá is néztél, de nem láttad. Nézted, de nem láttad, nem érdekelt. Na, de ezt nem mondhattad, mert akkor megint büntetés jött. Tehát ott a lentibe, ott az emberi életnek, az emberiségnek az aljával találkoztunk. Mert börtöntőtelékekkel voltunk együtt katonák. Az volt a büntető ezred. Lenti. Meg Nagyatád volt abban az időben. Utána aztán Nagyatádról átkerült Marcaliba. De a lenti az mindig megmaradt büntető ezred. Mindenki büntetésből volt. Emlékszem, hogy beszélgettünk egymással, hogy kik mié vannak itt. Hát mi tudtuk, hogy meg kispapok vagyunk, azért vagyunk itt. Hát a másik azért, mert hát ugye már nem tudom, hanyatszor elítélték, és most gondolták, hogy behozzák a börtönbe, és hát ha itt megjavul, azt nem kell a börtönbe vinni. A másik meg azt mondja, hát a nagybátyám miatt, vagy a nagymamám testvére miatt. Hát ki a te nagyanyád? Hát mondja, hogy Pem Mária. Mindszentinek a testvére volt, ugye, és Mindszenti Bíboros úrnak a testvérének az unokáját is megbüntették. Mert mi nem voltunk megbízhatók, azért nem mehettünk a határőrséghez, mi csivjákok voltunk, C-kategóriások voltunk. Ami el is jelent, hogy politikailag megbízhatatlan. És akkor ezt kellett kiállni. Na, most a második időszakra úgy fordult a helyzet. Valahogy úgy megszerettek bennünket. Többeket ugye felkészítettünk a 7.-8. elvégzésére, mert még az se volt még nekik, a legtöbbnek, ugye. Favágók voltak, meg mit tudom, ilyen. Nem az, hogy én lenézem ezeket, nem kell lenézni, csak ugye ezek olyan primitív gondolkodású emberek is voltak, és amikor segítettünk rajtuk, akkor már nagyon meghálálták.
1: Kivívtátok az elismerésüket. És akkor...
0: Utána aztán elkezdték, még kopaszkorban, első időszakos korban, hogy hívták, a kopaszoknak hívtak bennünket, és akkor kitalálta az egyik, hogy altassuk őket. Amikor lefekszik a körlet, mert körletnek hívtak ugye a hálószobát, akkor a kopaszok majd elkezdenek felváltva nótát, vagy éneket, vagy valamilyen. Hát én is elkezdtem szépen ezeket a szép magyar nótákat elővettem. Aztán én is, mikor rám költös, hogy egyet mondtam, utána ment a másik, rá kiabáltak többet, hogy hagyd abban! Nem. Hát úgy mondta, nem. Hogy hát nem élvezhető volt. És akkor rájöttek arra, hogy én még nagyon szeretem, mai napig szeretem a magyar nótát, és szeretem énekelni is, meg minden. És hát ugye elért ez oda a helyzet, hogy már csak nekem kellett énekelni. Úgyhogy engem felfektettek 9 órakor az ágyra, és 10 óráig nekem többször is elmondtam az nótákat, akkor már jött a kívánságműsor, hogy ezt mondjam. És annyira tiszteltek érte, hogy például nem engedtek, hogyha valaki meg akart büntetni valamiért bosszúból, nem engedtek. Felmosni küldtek volna, nem még. mondd meg neki, hogy nem engedlek. Szóval maguk közé fogadtak. És oda jött a második időszak, meg a harmad időszak, a öreg katona, akkor az már teljesen más dolog volt.
1: Katonasság 2 éve után, akkor elindult a
0: szeminárium. Vissza le a szemináriumba, akkor már folytattuk a szemináriumot, 77-ben szereltünk le, akkor folytattuk ott az első évből, abba hagytuk 2 évvel ezelőtt.
1: 77-től 82-ig, ugye 82. Igen. Júniusában szenteltek
0: 19-én, pappa. Igen. Június 19-én szenteltek pappa, igen. 81-ben lettem ugye a klerikus a diákonátussal, és utána az egy csodálatos egy év volt a diákon, aztán nagyon szerettem.
1: Mit adott az az egy évnek?
0: Hát én sok mindent végeztem, otthon is segítettem, eskedtem, például unokaöcsém, akit már sajnos eltemettünk, a feleségét is, meg őt is, most a tavaly júniusban halt meg az unokaöcsém. Ő azt mondta, hogy addig ő nem fog házasságot kötni, még én nem tudom őket megesketni. És a diákonos koromba volt nekik, 81. augusztus 15-én volt még az esküvőjük, az volt életem első esketése.
1: De még akkor nem volt ez a fél éves diakónusi gyakorlat, mint ami most van a szemináristáknak.
0: Nyári időszakban akkor már végeztük a diákonátusi szolgálatot, és akkor bementünk ugyanúgy, és akkor ott voltunk. Még akkor hétvégék se voltak meg. Csak egy alkalommal mehetünk ki a plebániákra, hivatás vasárnapon, tehát húsvét 4. vasárnapján, jó pásztor vasárnapján, akkor mentünk, de hát sokan voltunk, hát azt hiszem, hogy 60-valamennyien voltunk. Vagy
1: az egész szeminárium és az évfolyamon?
0: Mi évfolyamunk volt, ugye 2 voltak fönt a központiban, mi meg 7 voltunk itt, 9-en szenteltek, igen.
1: Az is egy nagy létszám ahhoz képest.
0: A maihoz képest, igen, hogy most meg 9 vannak összesen a szemináriumban, igen.
1: Szentelési elmondatod, puskázok, az Úr lelke nyugszik rajtam, mert az Úr kent fel engem, elküldött, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek.
0: Annyiba helyesbítenék, hogy nekünk még nem volt jelmondatunk. Tehát nem volt az, hogy jelmondatot kell választanunk. De mindnyájan a Szentírásból hoztunk egy életigét, ami nekem nagyon sokat mondott. Ezt nevezhetjük persze most már jelmondatnak is, de kifejezetten akkor nem így neveztük. Nekem az volt, amit mondta, olvastál is, hogy Izaiás prófétából, hogy az Úr lelke rajtam, ő kent föl engem. Hát ez nekem mindig olyan nagyon-nagyon sokat mondó szöveg volt. Sokszor elolvastam, nem csak akkor, amikor a perikópa előjött. Mindent az ember a léleknek köszönhetjük. Jó, nekem szükséges volt az én egyéni döntésem is.
1: Persze,
0: mint ahogy szűzanya döntésre is szükség volt. A Jóisten ugye azért adta a szabad akaratunkat, hogy szabadon választhatjuk meg, amit ő akar tőlünk, amit ő elvár tőlünk. Ne kényszerből, mert akkor nem sokat ér. És ez nagyon sokat mondott nekem mindig ez a jelmondat, most már így van, mert azóta én minden évben, mióta bemutattuk az ezüst misénket, minden évben szentképre ugyanezt nyomtatom ki. Addig is találkoztunk a osztálytársak minden évben, a szentelés évfordulója táján, meg vagyunk egyezve most mindig, hogy papszentelési hét első felében találkozunk.
1: Akkor egy most nagyon jó papi közösségetek
0: ez nagyon jó, milyen nagyon jó, összetartó. Úgy fogalmazott egyik idős papbácsi az ezüstmisénk alkalmával, az egyik ezüstmisénk, mert az ezüstmisét is közösen mondtuk. Először Egerbe, közösen, 2007-ben volt érsekatyának, akkor volt a leiktatása és minden, és utána következett a mi ezüstmisénk, úgyhogy 3 püspök volt ott, 4. Bosák püspök úr volt nekünk a spirituálisunk, és őt kértük meg, hogy előtte nap délután, meg aznap délelőtt egy kis lelki előkészítést tartott, és utána 10 órakor volt a szeminárium kápolnájában az közös ezüstmisénk, Ternyák Csaba érsek úr vezette, Seregi érsek úr prédikált, és Bosák Nándor püspök úr meg készített elő bennünket, de ott volt katona püspök atya
1: is, igen.
0: Így voltunk. Utána pedig mindnyájan a saját plebániánkon szerveztük meg, még mondtuk, hogy mikor lesz, és mindnyájan ott voltunk. Tehát mindenkinek ott volt az ezüstmiséjén. Azóta pedig minden évben találkozunk, és én azkor minden évben, ez az én ajándékom tulajdonképpen, nem más ajándékot nem viszek ilyenkor, hanem inkább azt a szentképet viszem, amit kiosztunk az jelenlévő embereknek, és meg azt odaadom a osztálytársaknak is. Ugyanez van rányomtatva.
2: Kedves hallgatóink, Székely Dénes Borsod Nádasdy plébánossal Papp Ildikó beszélgetett.
3: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
4: Úszóra.

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Sajtóértesülések szerint a magyar kormány jelezte az Európai Bizottságnak, ugyan elvben továbbra is elkötelezett a nyugdíj- és adóreform mellett, amelyek a helyreállítási alap 10,4 milliárd eurónyi forrásához szükségesek, de a magyar költségvetés helyzete és az augusztus 31-i határidő miatt ezt rövid távon nem tudja teljesíteni. Az Európai Bizottság tisztségviselői szerint ugyanakkor az új magyar kormány hozzáállása több mint konstruktív, és mindenkinek az az érdeke, hogy a lehető legtöbb forrást megmenthessék a helyreállítási alapból, ám ennek mértéke még kérdéses. A katonák munkakörülményeinek javítására kívánja fordítani a volt hadtörténeti intézet és múzeum épületének felújítására az idei és következő évre előirányzott 18 milliárd forintot Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter. A tárcavezető azt írja, hogy amikor áttekintette a korábbi terveket, világossá vált számára, a volt hadtörténeti intézet és múzeum teljesen elveszítette korábbi funkcióját, mivel az a kaszinó miniszter arisztokratikus igényei alapján került átalakításra, hogy azt miniszteri székhelyként használja. Ruszin Szendi Romulus hozzátette, lehetőséget adnak a parancsnokoknak, hogy tegyenek javaslatot az általuk felügyelt objektumok infrastruktúrális fejlesztésére. A vezérkar szakmai állásfoglalása alapján döntenek majd arról, hogy mely laktanyákban és katonai objektumokban kezdődhetnek meg a szükséges felújítások, fogalmazott. Az Európai Unió támogatása nyomán csaknem 2 milliárd forintot használhat fel a készenléti rendőrség, nemzeti nyomozóiroda, illetve konzorciumi partnerei 2029. július végéig a határokon átnyúló kábítószer kereskedelem és az ezzel összefüggő bűncselekmények hatékony felderítésére és megakadályozására, jelentette be az NNI igazgatója a program nyitó rendezvényén Budapesten. Jenei Áron elmondta, a magyar állam társfinanszírozásával megvalósuló Delta elnevezési program megvalósításában a konzorcium vezető NNI-n kívül részt vesz az Országos Rendőrfőkapitányság, a Nemzeti Védelmi Szolgálat és a Nemzeti Szakértői és Kutatóközpont is. A Delta, amely a többi között eszköz- és szoftverfejlesztés megvalósítását, illetve nemzetközi nyomozó csoportok felállítását is magában foglalja, a készenléti rendőrség eddigi legkomplexebb programja, fogalmazott. Erős balatoni szezonra számít a rendőrség, hangzott el a Balatoni Közbiztonsági Koordinációs Bizottság szezonnyitó értekezletét követő sajtótájékoztatón Balatonlellén, ahol Somogy vármegye rendőrfőkapitánya ismertette a rendőrök előtt álló feladatokat. Monár Gábor Somogy vármegye rendőrfőkapitánya lesz a vármegyék rendőri munkáját összehangoló, június 1-től szeptember 15-ig működő Balatoni Koordinációs Bizottság soros elnöke. Molnár Gábor kitért arra is, hogy a buli turizmus ma már nem kizárólag Siófokra jellemző, egyre jobban áttulódik Balatonlellére, ahol az önkormányzat mintegy 300 kamera kihelyezésével és a vandál viselkedést meg nem engedő helyi rendeletek alkotásával készült fel a helyzetre. A rendőrfőkapitány a Balatoni Koordinációs Bizottság legfontosabb feladatának azt nevezte, hogy a látogatók és a lakosság szubjektív biztonságérzete megfelelő legyen. Hozzátette, minden kapitányságon áldozatsegítő is dolgozik majd, illetőleg terveznek munkaerő átcsoportosítást, továbbá idén is lesznek lovas, kutyás és kerékpáros rendőrök. A vízi rendészet pedig rendelkezik megfelelő hajóállománnyal, fogalmazott. Testi-lelki feltöltődést ígér Pünköst hétfőn Esztergomban a Közösségek Napja, írja a Magyar Kurír. Esztergomban a Bazilika előtti tér és környéke ad otthont május 25-én Pünköst hétfőn az Esztergom Budapesti Főegyházmegye szervezésében a Közösségek Napjának, melyre 10 és 17 óra 30 között várják az érdeklődőket. A programsorozat délelőtt 10 óra 30 perckor ünnepi szentmisével kezdődik a Bazilikában, ahol átadják az idei Szent Adalbert díjakat. Sport. A névadó Póta Georgina vezetésével megnyitott a kapuit Zuglóban a Póta Pingpong asztali teniszcsarnok, amelyben a házigazda szándéka szerint professzionális szakmai háttér a közösségi élményközpontú pingponggal találkozik. Az ötszörös olimpikon kétszeres Európa-bajnok, 41 éves játékos a sajtótájékoztatóval egybekötött megnyitón felidézte, hogy 5 évesen kezdett el játszani. Mint fogalmazott, egész életét ebben a sportágban töltötte, sok pingpongtermet látott szerte a világon, és sok tapasztalatot gyűjtött. Végül az időjárásról, derült vagy gyengén fátyol felhős száraz idő várható. Az északias szél többnyire gyenge vagy mérsékelt lesz. Csak néhol élénkülhet meg a légmozgás. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 10 és 16 fok között valószínű, de a szélvédett hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal hűvösebb is lehet. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
0: Reklám.
2: Transzcendens erő nélkül a színészet sem működik. Blaskó Péterrel olvashatunk címlapinterjút a legfrissebb képmásban. A májusi számból megtudhatjuk, miként zárjuk le rossz kapcsolatainkat, hogyan és kivel érdemes együtt enni, és milyen kulcsokat találhatunk a boldogsághoz. Megismerhetjük a Tabán meséjét, vagy eltévedhetünk az utazószerzővel Málta szigetén. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
0: Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
3: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
0: Nem csak katolikusoknak.
3: Keresztényélet.hu.
2: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátra derecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keressen minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátra derecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
4: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
0: Reklámot hallottak.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Jó estét kívánok minden kedves Szent István Rádió hallgatónak! A mikrofonnál a műsorvezető Farkas Erzsébet köszönti Önöket, munkatársaim, a zenei szerkesztő Kovács Krisztina, a hírszerkesztő Kriston Tamás és a technikai munkatárs Somogyi Márton nevében is. A mai nap pozitív gondolatát Herbert George Wells, angol regényíró és publicista fogalmazta meg. Szerinte a nevetés az a fűszer, amely ehetővé teszi az élet ízetlen főztjét. Ma a Dezsők ünneplik névnapjukat. És a folytatásban kérem most hallgassák meg esti programkínálatunkat. Hamarosan kezdődik Beszélő könyvek című irodalmi sorozatunk, amelyben ezúttal Szabó T. Anna Senki madara című írásának második része szól. Majd ezt követően a Szerzetesek félórája című műsorunk múlt vasárnapi adása következik, amelyben Varga Kamil ferences szerzetessel beszélget Pap Ildikó. 21 órakor híreket mondunk, majd megismételjük Tudományról, kultúráról mindenkinek című műsorunk keddi adását, amelyben a miskolci születésű Tárkányi Béla életéről beszélgettek Gróf Lajos újságíróval. Majd bemutatjuk Csontos László Szikszó 1588 című könyvét, és végül Bozók Ferenc atya olvassa fel Kosztolányi Dezsőről írott esszéjét. 21 órától Tokaji vételkörzetünkben, Téka című összeállításunkban kulturális válogatásunk szól, amelyben a Szent István Rádió és Televízió szervezésében megvalósult Szent Land elnevezésű versmondó versenyünkről számolunk be. Majd a Bródi Sándor könyvtár és a Gárdonyi Géza színház aktualitásairól, jövő évadának bemutatóiról szólunk. Érdemes lesz velünk tartani. Rövid ajánlónkban most dr. Lisztóczky László, irodalomtörténész beszél.
1: A korábbi egyházi költők túlságosan is elvonatkoztatva, tehát a túlvilágon, Istent az égi trónján közelítették meg, ezek a költők pedig nem az égi trónon találkoztak Istennel, hanem a hétköznapokban, a földi lét hétköznapjaiban, és a saját emberségük, egyéniségük legmélyebb bugyraiban, titkaiban, és hoztak egy a korábbinál sokkal bensőségesebb, egyszerűbb lírát, követve azt a költészeti forradalmat, ami a népiesség egyében zajlott le Petőfi Aranytompa jóvoltából. Tehát ez az egyházi költészetben hajtott végre olyan fordulatot, mint a Petőfi Aranytompa triász a világi költészetünkben.
0: 21 órától török szentmiklósi és kisújszállási frekvenciáinkon Leltár című összeállításunkban is kulturális válogatásunk szól. 22 órakor híreket mondunk, majd ezt követően Kódex címmel csütörtöki adásunkat ismételjük meg, amelyben egy különleges dallam történetét és utóéletét ismerhetjük meg, egy zeneműjét, amely évszázadokon átívelve vált birodalmak, nemzetek és történelmi korszakok jelképévé. Dr. Molnár Szabolcs zenetörténész, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem és az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem adjunktusa beszél Joseph Haydn császár himnuszáról. 23 órakor híreket mondunk, majd kezdődik a Vatikáni Rádió esti adása. Utána Daloljatok az Úrnak című műsorunk szól. Nos, ezek a ma este műsorai. Műsorismertetéssel én legközelebb évfél előtt jelentkezem. Szép estét, további kellemes rádiózást kívánok mindannyiuknak.
2: Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
0: Kedves hallgatóink, Szabó T. Anna Senki madara című írásának második részét hallják.

A darut nem lelte a szokott helyén. Olyan világos volt, hogy tisztán látszottak a sárban a többi madárénál nagyobb, háromújú fekete nyomai. A fiú követte őket, be a zsombékba, egyre beljebb a mocsaras nád közé. Lassan, tágra nyílt szemmel lépkedett, mint az alvajárók. Egyszerre elfogyott a csapás, sűrűn átfalálta el az útját. Óvatosan félrehajtotta, és egy tisztás látott. A közepén, a nagy, fényes hold alatt, fekete nádbugák előterében, ott táncolt a fehér daru. Látott már darvakat táncolni, örömükben és bánatokban, szerelmükben vagy izgalmukban, de mindig többen voltak, vagy párban, sohasem éjszaka és egyedül. Ez a madár azonban magában táncolt. Ugrott, forgott, szárnyát tárta, nyakát ingatta, földre hajlott, ég felé nyúlt, egyszerre volt földön járó és égre vágyó, libegő láng és fodrozó víz, e világi test és más világi lélek. Tátos, aki mindig utánozta, ha szépet látott, most moccanni sem mert. Úgy érezte, neki táncol a madár, most neki, csak neki táncol, nem a holdnak, nem a szélnek, nem a közeledő télnek, szál egyedül neki táncol, csak is tőle búcsúzik. És ahogy a heves, mégis sima mozdulatok ritmusát figyelte, Tátos egyszerre rájött, hogy a madár az ő nótáját táncolja el, néma, átszellemült elszántsággal. Az első hó korábban húlt le a szokásosnál, és a darvak még aznap elindultak. Tátos is tudta, hogy sietnie kellene a téli szállásra, meg kellene már hajtani a nyájat, de csak állt a mezőn, subáját a hátára terítve, és fújta a nótáját, ahogy a szárnyak suhogtak felette. Várta a fehér darut. A hó egyre sűrűbben hult, a nagy síró szürke madarak már mind eltűntek az égen, de a fehérnek nyomát sem látta. Talán már éjszaka útnak indult, gondolta a fiú szomorúan, lassan leengedte a furuját, hóna alá dugta gémberedett ujjait. Nagy csend volt a pusztán. A juhok szuszogva próbálták olvasgatni a havat a tarlón, maradék kalászok gyomok után kutattak, utcú lassú farcsóválása járta körül őket, mintha sürgetni az indulást. Egyszer csak csaholni kezdett. Tátos is felnézett, és a puha kavargásban, fehéret a fehéren, megpillantotta a legutolsó darut. Nem repült. Állt. Mozdulatlanul. Messziről szinte csak a lába és a csőre látszott, mint a tüskés mácsonya magasra meredő csupasz fekete szára, és felette a piros folt, akár egy cseppnyi vér. Dermedten, fájdalmasan magasra tartott nyakkal áldogáltott, mintha csak a többiek után nézne. Mielőtt Tátos rászólhatott volna, utcu arrafelé iramodott. Ahogy észrevette, a daru megrebbent, kitárta a szárnyát, fel akarta rugni magát a levegőbe, de alig emelkedett fel, már is megrándult és visszaesett. A fiú is futásnak eredt, aztán lihegve rogyott élre a teljes testével földre zuhant madár mellett. Rögtön látta, hogy a baj kisebb, mint gondolta. Ahogy máskor is szokta, ha nyúlhurokba esett állatot talált, azonnal elővette a kését. Ne félj, mondta csendesen a vergődő madárnak. Mindjárt kiszabadulsz. Utcu, te meg erígy vissza a nyájhoz. Látta már, ahhoz, hogy a hurokba szorult lábhoz odaférhessen, előbb fel kell emelni a daru testét. Meg kell érintenie. Halkan mormolni kezdett mindenfélét, ami az eszébe jutott, nem figyelt a szavak értelmére, csak meg akarta nyugtatni. Közelről látszott csak igazán, mennyire hegyes és éles a csőre. A szeme egyszerre volt riadt és elszánt, mint aki felkészült rá, hogy megfogják. Tátos nagyon lassan kinyújtotta felé a kezét, és rátette a tenyerét a madár hátára. A tollruha hideg volt,
mégis lüktetően forrónak érezte, mintha áthevítette volna az állati test melege. Puhán simogatni kezdte a madarat, és közben a másik kezével alányult, hogy megnézze, eltörte a lába. A daru nem csapott oda, nem is mozdult, mintha beleszédült volna a beszédbe és az érintésbe. Tátos óvatosan megemelte, és odébb csúsztatta. Jól van, mondta, ahogy a hurkot meglátta. Csak madzag volt egy felcsapó ágon. Biztosan vadhúsra éhes bojtárok fabrikálták. Áthajolt a madár felett, és egyetlen gyors mozdulattal átvágta. A daru megrándult, és rugott egyet a levegőbe. Szabad volt. Tátos egy pillanatra még úgy maradt, a puha fehér testnek dőlve. Arra gondolt, hogy most kellene átölelni, a földre szorítani, végleg megtartani magának. Ha most rádobná a subáját, ha a hátára venné és hazavinné, érezte a madár szívdobbanását, vagy talán csak a saját gyors szívverését, a doboló, követelő vért, a birtoklás vágyának erejét. Enyém, enyém, enyém. És akkor a madár felsóhajtott. Egyetlen hangos, szinte emberi sóhajtás szakadt ki belőle, mint aki a magasságtól, a szabad levegő égtől búcsúzik. Nem, suttogta Tátos. Más nem is mondott, nem is gondolt, csak hirtelen felemelte és a talpára állította a madarat, aztán elengedte. Felállt és hátralépett. A madár megremegett, a szeme lázasan csillogott. Tátos nem bírta tovább nézni, inkább megfordult, és vissza se pillantva megindult a hóesésben a nyája felé. Már kemény hideg volt, csikorogtak a léptei a havon. Nem hallotta, mert nem akarta hallani, ahogy a fehér daru elrepül a többiek után, ha siet még utoléri őket. Utcu néha visszanézett, de Tátos csak a földet bámulta, ahogy mentek előre. A szél az arcába verte a havat, az olvat víz befolyt a ruhájába, a juhok szőre is csimbókosra fagyott. Ahogy egy-egy fa mellett elhaladtak és hallották az ágak közt fütyülő szelet, a juhok még jobban szedték a lábukat. Érezték, hogy jól jönne már a szélárnyék, és a juhásznak is elkélne már a fedél. Hosszú volt az út, sötétedett, mire Tátos téli kunyhóját meglátták. Utcu hirtelen vadul felugatott. A gondolataiba merült Tátos egy pillanatra azt hitte, van valaki a házban. Ám a kutya visszafele kezdett szaladni. Akkor már látta is, hogy a nyáj mögött jön valaki. Küszködve közeledett, beledőlt a felde hóesésbe. A kutya csaholva állt meg előtte, nem engedte tovább. A juhok nyugtalanul kapkodták a fejüket. Tátos felnyomta a kalapját a homlokára, és hunyorogva megindult visszafelé. Hökkenten torpant meg. Egy lány állt előtte. Gyönyörű, törékeny lány. Egészen különös öltözékben. Ragyogóan fehér, könnyű, hosszú ujjú, földig érő ruha volt rajta, vastag, párnás övvel összefogva. Fekete haja magas konyba tűzve, az arca világítóan sápadtnak tűnt a fogyó fényben. Tátos először azt hitte, kísértetet lát. De akkor a lány meghajolt előtte, és megszólalt. Gyönge hangon mondott valamit, egy idegen hangzású, érthetetlen nyelven. Halványan el is mosolyodott, és a fiú akkor már tudta, hogy eleven emberrel van dolga. A lány alig bírt beszélni, úgy vacogott a foga. Sötét mandula szeme lázasan csillogott. Tátos ösztönösen azt csinálta, amit egy kihűlő állattal tett volna. Lekanyarította a nehéz subát, a lányra terítette, és közben megdörzsölte a hátát. Semmi baj, mondta közben, semmi baj. Azzal átfogta a lány vállát a subán keresztül, és lassanként elvezette a kunyhóig. Sárral vert falu, fehérre meszelt, nádfedeles építmény volt. Tátos egyedül használta telente, mióta a ház régi gazdája meghalt. Leakasztotta a tető alól a kulcsot, kinyitotta az ajtót, és bevezette váratlan vendégét a sötét, doh és füstszagú kis szobába.
Kitapogatta a tűzhely szélén a lámpást, meg a tűzszerszámot, és világot gyújtott. Mindjárt lesz tűz is, mondta a lánynak, csak még dolgom van. Betette maga mögött az ajtót, mert nagyon csípett a szél. Kitámasztotta az akolbejáratát, körbejárta utcóval, aztán szólt a nyájnak, a juhokat se kellett sokat biztatni, betódultak a menedékbe. Mire visszatért a kunyhóhoz, Tátos egészen átázott fázott, nagyon kívánta a meleget. A lány már a földön ült, a sarkára telepedve, egyenes háttal. Látszott, hogy kezd magához térni, mert a subát szépen a fekhelyre tette. Köszönöm, biccentett felé Tátos, de nem terítette magára. A hátában érezte a lány tekintetét, úgyhogy eldíbelődött egy ideig a tűzgyújtással. Nem szóltak többet. Ahogy meglett a tűz, Tátos zsírt, tarhonyát vett elő, pergelt levest készített. Két csuporba töltötte, az egyiket a lány kezébe adta, aztán tett a tálba utcónak is a földre. Csak ekkor telepedett le ő is. Rámosolygott a lányra, de aztán mégsem tudott sokáig az arcába nézni. Intett, hogy egyen. Aztán ő is enni kezdett. Köszönöm, mondta a lány, és a csupor fölé hajolt. Tátos meglepődve nézett fel, hogy milyen tisztán ismételte meg az ő iménti szavát, holott látszott rajta, hogy csak most tanulta. Már biztos volt benne, hogy földi emberrel van dolga, bármilyen váratlanul keveredett is ide. Valami piros villant meg a lány kontyában, ahogy lehajolt, hogy letegye a csuprot. Elkapta a fiú tekintetét, és különös mosoly futott végig az arcán. A kontyához kapott, és kirántotta belőle. A haja egyszerre lebomlott, vizesen és sötéten zuhogott a vállára. A piros tárgy ott volt a tenyerében. Hosszú, hegyes hajtű, vérpiros gömbbel a végén. Tátos még sohasem látott ilyet. Tama, mondta még mindig mosolyogva a lány. Aztán a ruhájára mutatott. Kimono. Aztán az övre a ruhán. Obi. És te? Mutatott rá a fiú. Neked mi a neved? Tori, mondta a lány, és lesütötte a szemét. Tátos át akarta engedni neki a fekhelyét éjszakára, de a lány a fejét rázta, mindenképpen a földön akart aludni. Tátos a vizes felével lefelé a földre terítette a subát, aztán elővette a ládából a jobbik takarót, a rongyosabbat tartotta meg magának. Mielőtt elfújta a gyertyát, meglepődve látta, hogy Utsu nem hozzábújik, hanem a fekvő lány lábához kucorodik. Bármilyen fáradt volt, sokáig hallgatta a szuszogásukat a sötétben, és megnyugodva aludt el. Álmában repült. Üres hómező felett, üres fehér égen. Minden könnyű volt és fényes. Lélegezni se kellett, mozogni sem, már nézni sem, lenni sem. Mintha nem is madárrá, hanem víztiszta fényjé változott volna át. Tori nem csak éjszakára maradt. Bár eleinte nem értette a lány beszédét, és nem tudta az sem, honnan jött, Tátos annyit kivett a viselkedéséből, hogy nincs hová mennie. Mozdulatával, hangjával, szép ragyogó szemével, sápadt szelid arcával, egész lényével arra kérte a fiút, hogy ne kergesse el, hadd maradhasson nála. Utcot is úgy megbabonázta, hogy a kutya állandóan a nyomában járt. Tátos örült a társaságának. Úgy érezte, mintha nagyon régóta ismerné ezt a különös teremtést. Beszélj hozzám, kérte a lányt. És ő beszélt a maga dallamos, rebdeső, szenvedélyes nyelvén. Elmondott valamit, lassan és kedvesen, és mosolyogva elhallgatott. Aztán Tátos szólalt meg, de végre nem úgy, ahogy az állatokhoz szokott, mormogva, dünnyögve, hanem hosszú mondatokban. Nem bánta, hogy a másik nem érti, csak mesélt és mesélt. Minden emlékét, minden tudományát, minden bánatát megosztotta vele. Egyedül a fehér daruról nem beszélt egy szót sem. A lány úgy figyelte, fejét félre billentve hosszú fehér nyakán, mintha zenét hallana. Tátos meg annyira szerette nézni, hogy nem hagyta abba a beszédet. Magyarázni kezdett, szavakat tanított neki, mondatokat, amiket a lány ismételt és bólogatott hozzá. Olyan gyorsan, olyan könnyen tanult,
mintha tátos gondolataiban is olvasna. Alig telt el pár nap, és már kérdezni is tudott. A fiú ekkora már sok mindent kihámozott a beszédből és jelbeszédből, valahogy úgy, ahogy az állatokat is megtanulta érteni. Megtudta, hogy a lány otthon a Hokkaidó szigete. Széles mozdulattal mutatta, hogy az messze van, nagyon messze. Valami magasat is mutatott. Meakán dake, mondta. A fiú nem értette, hogy miért jött ide, és mit akar. De azt értette, hogy most, ezen a télen vele szeretne lenni. A lány folyvást a kedvét kereste. Főzött rá, megfoltozta a ruháját, takarított, vizet hozott a kútról. Tátos ilyen gyöngétséget és törődést csak egészen kiskorában tapasztalt. Megszédítette ez a meleg, nyugalmas együttlét, a lány jó illatú bőre, mindig tiszta ruhájának suhogása. De Tori olyan méltóságteljes volt, olyan finom és tartózkodó, hogy nem mert hozzá érintéssel is közeledni, nehogy elriassza magától. Az állatoktól megtanulta, hogy a bizalmat ki kell várni. Egyik este végre eljött az is. A tűznél ültek, tátos csendben nézte a lángokat. Mit nézel? Szólalt meg a lány, és tátos nem csodálkozott a kérdésen, pedig tudta, hogy Tori pontosan tudja a szót. A tüzet nevezte meg mégis. Mit látsz? Kérdezte a lány, és tátos ezen sem csodálkozott. Nem tudott felelni, pedig értette a kérdést. Tori nem a tűz nevét akarta tudni, hanem azt, hogy micsoda a tűz tulajdonképpen. Ha megfogod a tüzet, tudod? Kérdezett tovább a lány, és közelebb hajolt. Forró suttogása a fiú fülcimpáját érte. Már kipróbáltam, felelte tátos. Fáj, de a fájdalom nem a tűz. A fájdalom én vagyok. Azt hitte, Tori most megkérdezi tőle, ki vagy. Tátos soha nem nevezte meg magát, mert már maga sem tudta, mi a valódi neve. A lány azonban egészen mást kérdezett. És ha nincs te, és nincs tűz, ha te vagy a tűz? A fiú tiltakozva rázta meg a fejét, megpiszkálta a lángot egy ággal, aztán azt is beledobta az izzó gajak közé. Nem akarta saját tüzéről beszélni, a nyugalmát felkavaró forróságról, és arról sem, hogy úgy érzi, most puszta kézzel meg tudná fogni a lángot, hogy fájdalommal oltsa el a belső parazsat. Te mit látsz? Kérdezett vissza. Téged, mondta a lány, alig hallhatóan. Egészen odabújt hozzá, és puhán megcsókolta a nyakát. Együtt töltötték az éjszakát. Tátos úgy érezte, kilép a bőréből, kilép talán még a világból is, mint amikor tánc közben addig forgott, amíg elveszítette a saját középpontját, és egyszerre kipörgött belőle minden súly, minden gondolat, csak a határtalan, fényes semmi maradt, fájdalom nélkül, érzés nélkül, emlékek nélkül, olyan semmi, amiben ott van a minden. Most is nehéz volt a testébe visszatalálni. De nem émelgés támadt a mozgás helyén, hanem hálás és puha nyugalom. Csak feküdt, hallgatta a lány mély, egyenletes lélegzését, és lassan átvette az alvása ritmusát. Hajnal felé, amikor kialudt a tűz, de még meleg volt az apró szobában, mert odakint egyszerre elült az örökké süvöltő szél, Tori felriadt a sötétben. Hol vagyok? Kérdezte vadul dobogó szívvel. A fiú átölelte, érezte a lány puha, pihés bőrét, finom csontjait, hajának kesernyi és füstszagát. Itt vagy, velem? Igen, mondta a lány, és még mindig zihálva visszafeküdt mellé. Tátos a haját és a hátát simogatta. Nincs semmi baj, nincs semmi baj. A lány hosszan hallgatott, aztán megkérdezte. Tudod, ki vagyok? Igazából? Te vagy. Az vagy, akit ölelek. A lány még közelebb húzódott, a vállára hajtotta a fejét, meleg lehelete borzongatóan csiklandozta a bőrét, apró újbegyével alig érintve a fiút rajzolt valami tátos mellkasára. Mit csinálsz? Írok. A nyelvemen. Tátos nem kérdezte meg, hogy mit ír. A mozdulat hevéből érezte, hogy nem is szabad tudnia.
Gyöngéden Tori meleg arcára simította a tenyerét. Bízol bennem, szólalt meg a lány, és ez inkább felelet volt, mint kérdés. Tátos az újbegyével érezte a mosolyát. Bőröddel látsz, hiszel? Te tudod, hogy én ki vagyok? Kérdezett vissza Tátos megint. Te az vagy, aki lát. Most a fiú mosolyodott el. Nem is látlak. Nem baj, mondta Tori. A tűz csukott szemmel is melegít. Most már igen, mondta a fiú csendesen.

0: Elhangzott Szabó T. Anna Senki Madara című írásának második része, melyet a szerző előadásában hallottak. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette, a zenei munkatárs Vasvári Bernadett volt. Köszönjük figyelmüket! Most elhangzott műsorunkat holnap, azaz vasárnap hajnalban 0 óra 5 perctől megismételjük.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Szerzetesek félórája.
2: Szép napot kívánok, szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztő Pap Édikó vagyok. Azt szoktuk mondani, hogy a szerzetesek fogadalommal kötelezik el magukat az evangéliumi tanácsok követésére, tisztaság, szegénység és engedelmesség, és hát azt is mondjuk, hogy Isten látható jelei a világban. Mai vendégem, beszélgető társam valóban egy ilyen jel, mondhatom ezt, és ahogy így a riport előtt még így beszélgetünk, azért azon is elgondolkodtam, hogy mit jelent ma polihisztornak lenni, hogy sok-sok mindennel foglalkozni, meg hát mit jelent ma szerzetesnek lenni, egészen pontosan ferences szerzetesnek lenni. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm itt a stúdióban Varga Kamil ferences szerzetest. Isten hozott, dicsértessék a Jézus Krisztus.
3: Mindörökké, amen. Köszönöm a meghívást, én is köszöntöm a hallgatókat.
2: Kezdjünk innét. Polihisztor. Citeráztál, klarinétoztál, történelmi dokumentumokat, helytörténeti tanulmányokat írtál, érdeklődsz számos terület iránt, legyen az történelem, legyen az egyház, bejártad a félvilágot. Számodra az, hogyha azt mondom, hogy polihisztor is vagy, az mennyire áll közel?
3: Eddig nem tekintettem magamra, mint polihisztor. Azokkal a dolgokkal foglalkoztam, ami felettébb érdekelt.
2: Ferences szerzetes vagy, jelen pillanatban beszélgetés

0: augusztus 4-én Szita Imre Gergely, akkor egyházmegyés pap, előtte pedig Ference szerzetes megkeresztelt a Hajtai Szent István király kápolnába. Nyilván akkor én erről nem tudtam semmit, ezt csak egy későbbi jelként tartottam fontosnak a saját életemben. Nyilván a Gergely egy a fekete reverendába járt, és nem tudta róla senki, hogy Ferences volt 50-ig, de hát a feloszlatás miatt egyházmegyés papnak került, de nekem ez egy fontos élmény. Másik fontos élmény volt egy elődöm Kovács Kamil, aki Jászberény Homok nevű tanyavilágából való. Ő 1909-ben született, cipész volt, cipészmester, és történetét, ha jól emlékszem, az Eklézsi adta ki a 80-as évek végén, Kamil testvér kalandozásai a 20. században. Ő a feloszlatás után az aprítógépgyárban dolgozott, mint darus, ahol én is dolgoztam. Volt sekrestje és kisegítő a barátok templomában is, megbetegedett, fél oldalára lebénult, és az pannonhalmi szociális otthonba került. Ágyhoz kötözöttségét azért ajánlotta föl, hogy Jászberényből legyenek ferences hivatások. Még 93-ban, amikor írtam neki levelet, hogy jelentkeztem a rendbe, akkor örömmel nyugtázta, hogy akkor nem volt hiába való az ő feljelajánlása, mert akkor én már jelentkeztem, jelölt voltam, és 94. május 13-án a szűzanya napján halt meg. Ő nagy tisztelője volt a szűzanyának, zarándoklatokat is szervezett hozzá. Szüleim ott éltek, meg a nagyszüleim is Hajtán, Zömmel, mezőgazdasággal foglalkoztak, aztán 87-ben beköltöztünk Jászberénybe. Én a nagy templomnak lettem aktív tagja, még Farkas Mátyás apátúr és Bárdos Ferenc káplánok idejében.
1: Nagyjából egy 10 éves, jól gondolom, 10-12 éves voltál akkor?
0: 74-be születtem, és 87-be pedig 8. osztálynak éves. A felénél jártam, 13 éves körül.
1: Én maradnék még egy kicsit itt a gyerekkorodnál, a tanyavilágnál. Mi az, amit így szívesen felidézel? Mit adott a tanyavilág számodra?
0: Én büszke vagyok arra, hogy tanyavilágból származom. Nem olyan régen létrehoztuk öcsémmel a Puszta Hajta nevű Facebook oldalt, és könyvet írtunk a régen ott élőkkel, Jászberény Hajta Puszta címen. Az első kötet már meg is jelent, a második most van nyomdai előkészítés alatt. Én nekem minden fontos volt, ami ott volt, az a tanyavilág, az ottani élet, a mezőgazdaság, a templombúcsú Szent István királykor. Nagymamám a tejcsarnokban dolgozott, ott is elég sokat megjelentem. Ugye az ottani élet úgy beleégett az én eddig életembe, nem tudom, hogy kell ezt helyesen jól megfogalmazni, szóval az nekem fontos.
1: Milyen értékeket hozol a családodból, amire azt mondod, hogy most ma is büszke vagy, és esetleg a szerzetességedhez is hozzájárult?
0: Hát a családom olyan típusú volt, hogy a munkát szerették. Nyilván ez a mezőgazdaságnak is része volt, mert ott állandóan volt munka, és később, mikor Jászberénybe költöztünk, akkor is megmaradt ez a mezőgazdasághoz való kötődés és a munkának a szeretete, és az, hogy a munkát becsülettel is el lehet végezni. Ez abban az időben nem volt azért egyértelmű, nem mindenki így gondolta, talán ma sem mindenki így gondolja, de abban az időben még különösen így volt, hogy a munkát becsülettel el lehet végezni, ki mit tanult, vagy végzett, vagy ki mivel foglalkozik attól függetlenül.
1: 13 éves voltál, amikor beköltöztetek Jászberénybe, tanulmányaidat hol kezdted?
0: Ekkor még folytattam a Kossuth iskolába, felső tagozatos voltam, előtte tőtevényre jártam alsó tagozatba, ahol 1-4 évfolyam egy terembe tanult, és 12-en voltunk összesen. A tanári kar pedig egy főből állt. A Kossuth iskolába nyilván egy 30 fős osztályba kerültem, ott már osztott volt, hiszen csak 5., 6., 7., 8-osok voltunk együtt. Ezt követte a Klapka György Ipari Szakmunkás Képző Intézetben, ahol lakatosinas voltam, és az aprítógépgyárban voltam tanuló is, meg aztán végzett szakmunkás is a későbbi időben. Amikor már dolgoztam, akkor pedig esti iskolába jártam, ugyanebbe a Klapka György Szakmunkás Képzőbe, ott Jászberénybe, és ott 3 év alatt lehetett érettségit szerezni.
1: Leragadtam csak ennél, hogy 12-en voltatok alsó

0: tagozatosok, és mind a 4 évfolyam együtt, hogy ma, amikor így differenciált oktatásról, meg különböző alternatív pedagógiai módszerekről beszélünk, hogy hogyan lehet különböző korosztályokat is saját képességeik, készségük, tudásuk szintjén tanítani, ott azért egy pedagógusnak minden nap meg kellett küzdeni azért, hogy mindenki a saját tempójában tudjon fejlődni.
1: Hát igen, nyilván a mi nekünk negyedikeseknek, harmadikosoknak, másodikosoknak kiadta, hogy mit csináljunk csöndben, addig az elsőseknek elmagyarázta, hogy mi a feladat, utána jöttek a másodikosok, harmadikosok, negyedikes egymagam voltam, és akkor elmesélte azt is, hogy nekem mit kellene megtanulni. A legérdekesebb volt az orosz nyelvtanulásom, mert be voltam csukva a tanári szobába, és egy magnóról kellett volna megtanuljak oroszul. Először azt gondoltam, hogy a magyar szavakat és mondatokat ciril betűkkel kell leírni. Így aztán, amikor a Kossuth iskolába kerültem, és ott a 2 évfolyamból összevontak, hogy kezdők, haladók, meg profik, hát én természetesen a betűfelismerő csoportba kerültem, mert az idegen nyelvet az ember egymagában negyedikesen nem tud megtanulni. Később sem, amikor már tanárral kezd, nekem az nem állt hozzám közel egyetlen nyelv tanulása sem, de hát az úgy aztán végképp nem működött.
0: Említettem a bemutatásnál, hogy citeráztál, klarinétoztál, a zene szeretete az a gyerekkorodhoz kötődik?
1: Annak idején Jászberényben működött a 858-as Jász cserkész csapat, és nagyon sok népdalt énekeltünk mind az összejöveteleken, de még ettől még többet a nyári táborok alkalmával, főleg a tábortüzek alkalmával, különösen szerettem én a népdalokat. Volt ebben egy kis nehézségem, hogy ismertünk népdalokat, de a szövege nem ment. Ezután kezdtem el szerkeszteni egy saját készítésű népdalos könyvet, hogy amikor népdalokat tanítok citerával, akkor a szöveg legalább ott legyen, még akkor is, ha a kottát nem ismerik, de azt a dallamot a citera után meghallják. De a szöveget legalább lássák. Vannak olyan nagyon szép népdalok, amik akár 8-10-20 verszakkal is vannak, és bár én annyit gyakoroltam, hogy megtanuljam őket mindet kívülről, de a hallgatóságnak csak kellett egy szövegkönyv, hogy lássa, hogy mit éneklünk. Szóval én nagyon szerettem a népdalokat.
0: Igen. Mi a tapasztalatod, hogyha már népdalokról van szó? Ma mennyire élő még a népdal szeretete bármelyik korosztály életében?
1: Többször meghirdettem a plébánián ilyen népdalos összejöveteleket, vagy nyári táborokba is elmentem, akár a mi plébánián tábora volt, akár más jellegű tábor volt, ahova meghívtak. Általában az emberek szeretik a népdalt, ismerik is a népdalnak a dallamát, vagy felvetődik bennük, hogy ezt én gyerekkoromban hallottam, de amint említettem, a szövegeket már nem tudják, így nagy szükség van a szövegek támogatására, hogy azt lássák és el tudják olvasni. Egy ilyen plébániai rendezvényen körülbelül 40 ember vett részt.
0: És a fiatalabb generáció?
1: Hát abból is vett részt néhány, de nem annyira jellemző.
0: Népdalokkal hogy állnak a fiatalabbak?
1: Azok, akik például a plébániánkon vannak és tagjai a különböző néptáncos közösségeknek, azok szeretik, ismerik a népdalokat és tudják is, óriási repertoárral rendelkeznek, mások talán nem annyira.
0: Említetted azt, hogy lakatosnak tanultál és dolgoztál is, és amiről még eddig nem esett szó, az az egyházi közösség, az Isten hit. Ez mennyire gyermekkorodból hozott minta, példa? Szüleid, nagyszüleid révén, akár a tanyavilágból, vagy most említetted a cserkészetet, hogy mennyire a fiatalkorodhoz kötődik.
1: Egészen kicsi gyermekkoromban annyira vallásos voltam, hogy nagymamám imakönyvét szétszaggattam. Olyan 2-3 évesen ennyit értettem a világból, de megmaradt egy imádság, hogy valamelyikben van olyan, hogy gyümölcsfa. Aztán később, mikor már nem 2-3 éves voltam, akkor rájöttem, hogy áldottat a méhednek gyümölcse. Csak hát kisgyerekkoromból ennyi maradt meg. Nem jártunk templomba. 86-ba talán. Lemaradtunk húsvét hétfőn az autóbuszról, tanyavilágban 2 óránként jártak a buszok, nem úgy, mint más városokban, ahol 3 percenként jönnek, és bementünk szentmisére. És én azt tapasztaltam, hogy jó ebben a közösségben lenni. A szentmisét Vajka Tanáz Alajos, akkor egri egyházmegyés pap, korábban ciszterci szerzetes mutatta be, erről halvány fogalmam se volt akkor, csak később a cserkészeten keresztül ismertem meg, mert ő a Pécsi Nagy Lajos Gimnáziumban cserkész is volt, és nekem az volt a tapasztalat, hogy jó ebben a közösségben lenni. És akkor ez a közösségi egyház tapasztalat nekem mind gyerekkoromtól kezdve fontos volt. Amikor 87-be beköltöztünk Jászberénybe, akkor elkezdtem hetente misére járni a Nagyboldogasszony templomba, főplébániára. Tagja lettem a cserkész csapatnak, az ifjúsági közösségnek, és hát aktív tagja voltam az egyházközségnek. Ott alakult nekem az én hitem ebben az időben, 87-től kezdve 93-ig.
0: Nyilván a kamaszkor az egy nagyon fogékony időszak, de ebben családodtól meg volt az a támogatás, hogy nem csak te jártál akár szentmisére, hanem a szüleid, nagyszüleid is fontosnak érezték ezt?
1: Támogatás megvolt abból a szempontból, hogy engedtek mindig misére. Nagymamám a tanyán tejgyűjtőbe dolgozott, és neki vasárnap is kellett mennie dolgoznia, csak húsvétkor és karácsonykor, meg Szent Istvánkor engedték el a templom búcsúba, egyébként nem lehetett, szüleim pedig engedtek mindig a templomba.
0: Mikor érezted azt, hogy a Jóisten valami különlegeset szán számodra, és mikor körvonalazódott benned azt, hogy ez akár a papi szerzetesi hivatás lehet?
1: 1993. januárjában azt éreztem, hogy nekem papnak kell lenni, de nem egyházmegyésnek. Holott kiváló egyházmegyés papok vettek minket körül, akár a főplébánián. Hát a barátokhoz nem annyira jártam még a Kovács József atya idejébe, vagy a Sipos Zoltán idejébe, de a nagy templomban jó papokat ismertünk meg. Ezután imádkoztam tovább, hogy akkor milyen az, aki nem egyházmegyés pap, de pap. Jászberényben a ferences templomot barátok templomának nevezik mind a mai napig, de arról fogalmam se volt, hogy mi az, hogy barátok temploma. Márciusig imádkoztam, akkor jött egy újabb belső megérintés, hogy nekem ferences papnak kell lennie. Akkor hirtelen a televízióban megláttam Faddy Otmár és Hegedűs Kolos, valamiről beszéltek a televízióban 93. márciusában, és akkor már én tudtam, hogy nekem ferences szerzetesnek kell lennem. Hát ilyen belső sugallatnak a hatására.
0: Hos... De miért pont ferences? Annyi szerzetes rend van.
1: Én nem tudtam arról, hogy annyi szerzetes van. Azt sem nagyon tudtam, hogy ferences van. Ha hallottam Kovács Kamil testvérről, hogy jó ferences, nem tudtam én azt elhelyezni a világban, hogy az mit is jelent. Ahogy említettem, barátok templomát is hallottam, mert hogy nem Jézus szíve plébániának nevezték a városban, az biztos. Azt én csak később tudtam meg. De nem tudtam, hogy mit jelent az, hogy szerzetes. Aztán, mivel a Szent István Társulatnak könyvterjesztője voltam, kezembe került Puskári Máriának a Szerzetesek című barna színű kis kötete, azt végigolvasgattam, de akkor én már tudtam, hogy nekem ferencesnek kell lenni. És húsvét hétfőn elmentem Gyöngyösre, ahol Horváth Achilles és Marek Bernardin káplánok fogadtak, elbeszélgettünk egy kicsit velük, és úgy jött össze a találkozó, hogy a lelki atyám Kovács Gábor atya volt akkor Berénybe, és elvitt engem Gyöngyösre. Ő kapcsolatban volt velük, vagy csak megszerezte a telefonszámokat, nem tudom, de engem fogadtak, és akkor kaptam tőlük Szent Ferenc életrajzát, és akkor azt kezdtem el olvasgatni, és akkor jelentkeztem a ferences rendtartományba, és augusztusban a Porcinkola búcsú után már jelölt voltam Budán.
0: Ez 1993.
1: Januártól augusztusig terjedő időszak, amikor kik is rájösodott.
0: Mit jelentett, ha így fel tudod idézni, amikor már beléptél ebbe a közösségbe? Mit jelentett akkor számodra a ferences szerzetes rend?
1: Szent Ferenc egy egyszerű életet igyekezett megvalósítani. Előtte szeretett volna katona lenni, posztókereskedő, a városi ifjúságnak a vezetője, mint egy gazdag polgár. Az apja is úgy volt vele, hogy a pénzügyi hatalom mellé politikai hatalmat szeretett volna. Aztán Ferenc betegségei, imádságai, élettapasztalatai hatására mindezekről lemondott, és egyszerűségben igyekezett megvalósítani az életét. Sem rangban, sem pénzügyekben, sem hatalomban nem kívánt semmire, sem terekedni. Regulájában azt írja, hogy a testvérei legyenek mindenkinek alávetettjei, beosztottjai, ne vállaljanak vezető beosztásokat a világi intézményekben. Másik dolog, de ez csak Jászberényre jellemző, máshol biztos nincs ilyen, hogy van egy olyan szemlélet az emberekben, hogyha a szomszédom kerítése 50 cm magas, akkor a miénk 55 cm legyen. Ha a szomszéd plébániában 8 reflektor ég a templomba, akkor miénkébe 12
0: legyen. Sehol máshol nincs ilyen?
1: Ilyen sehol máshol nincsen, biztos, gondolom. De szóval ezt az életmódot én feladtam. Amikor egyes ferences kolostorokba költözök, akkor egy kis Peugeotba be tudom pakolni az összes holmimat úgy, hogy az ablakokon kilátok. Tehát, hogy minél kevesebb holmit gyűjteni. Nem szükséges nekem az, hogy bármit összegyűjtsek. Könyvtáros vagyok, és legalább 3 saját könyvem van. Többit a rendház könyvtárba, a városi könyvtárba, az országos Széchenyi könyvtárba, vagy az Arcanumon keresem ki. Jó, mondjuk ez a költözésekbe felettébb segít, mert akkor annyival kevesebbet kell dobozolni. De szóval Szent Ferencnek ez az egyszerűsége megmarad bennem. Egyszer valamiért elmentem Hortobágyra. Hortobágyon ott a 9 lukú hídnál a pásztoroknak egy nyári szállása ki volt állítva. 2 darab ilyen nádból készült sátorra emlékeztető valami volt elkészítve, volt benne egy ágyszerűség, meg 10 eszköz. Hát én nekem az egész kiállításból ezt tetszett a legjobban, hogy nem gyűjtögettek felesleges holmit. Az embereket a mai világban is arra igyekeznek ösztönözni, hogy minél több dolgot meg kell vásárolni, minél több dolgot össze kell gyűjteni. Nem olyan régen olvastam egy cikket az Újváros Online-on, aminek én is újságírója vagyok. Házszervező vagy lakásszervező? Olyan emberek kérik az ő tanácsait, akiket a tárgyak, a holmik elhalmoznak a lakásukba, és már nem tudnak tőlük életet folytatni, mert annyi mindent összegyűjtöttek. Akciós az egyik bevásárló központban valamelyik termék, akkor vegyünk 3.
0: Valahol az a hamis kép él ma az emberekben, hogy az identitásunkhoz, vagy a nem is tudom, hogy a saját önbecsülésünkhöz, vagy a mások felé szeretnénk azt mutatni, hogy mi azok vagyunk, amink van. Ez egy nagyon fals kép. Ki az ember valójában?
1: Igen, de szerintem, vagy Szent Ferenc atyánk alapján én onnan közelítettem ezt meg, hogy Isten szemébekénk vagyunk még. Ő pedig nagyon szeret minket. Van egy olyan szentírási mondat, Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta oda érte, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem üdvözüljön. És konkrétan azt jelenti, hogy az Isten úgy szeret engem, hogy értem, helyettem meghalt a kereszten. Ehhez képest hogy eszközeim vannak, vagy nincsenek, autón van, vagy nincsen, 10 könyvenyben, vagy bejárok könyvtárba kikölcsönözni, már lényegtelen.
2: Kedves hallgatóink, Varga Kamil, ferences szerzetessel Papildikó beszélgetett.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
2: 21 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
3: Sajtóértesülések szerint a magyar kormány jelezte az Európai Bizottságnak, ugyan elvben továbbra is elkötelezett a nyugdíj- és adóreform mellett, amelyek a helyreállítási alap 10,4 milliárd eurónyi forrásához szükségesek, de a magyar költségvetés helyzete és az augusztus 31-i határidő miatt ezt rövid távon nem tudja teljesíteni. Az Európai Bizottság tisztségviselői szerint ugyanakkor az új magyar kormány hozzáállása több mint konstruktív, és mindenkinek az az érdeke, hogy a lehető legtöbb forrást megmenthessék a helyreállítási alapból, ám ennek mértéke még kérdéses. A katonák munkakörülményeinek javítására kívánja fordítani a volt hadtörténeti intézet és múzeum épületének felújítására az idei és következő évre előirányzott 18 milliárd forintot Ruszin-Szendi Romulus honvédelmi miniszter. A tárcavezető azt írja, hogy amikor áttekintette a korábbi terveket, világossá vált számára, a volt hadtörténeti intézet és múzeum teljesen elveszítette korábbi funkcióját, mivel az a kaszinó miniszter arisztokratikus igényei alapján került átalakításra, hogy azt miniszteri székhelyként használja. Ruszin-Szendi Romulus hozzátette, lehetőséget adnak a parancsnokoknak, hogy tegyenek javaslatot az általuk felügyelt objektumok infrastruktúrális fejlesztésére. A vezérkar szakmai állásfoglalása alapján döntenek majd arról, hogy mely laktanyákban és katonai objektumokban kezdődhetnek meg a szükséges felújítások, fogalmazott. Az Európai Unió támogatása nyomán csak nem 2 milliárd forintot használhat fel a készenléti rendőrség, nemzeti nyomozóiroda, illetve konzorciumi partnerei 2029. július végéig a határokon átnyúló kábítószer kereskedelem és az ezzel összefüggő bűncselekmények hatékony felderítésére és megakadályozására, jelentette be az NNI igazgatója a program nyitó rendezvényén Budapesten. Jenei Áron elmondta, a magyar állam társfinanszírozásával megvalósuló Delta elnevezési program megvalósításában a konzorcium vezető NNI-n kívül részt vesz az Országos Rendőrfőkapitányság, a Nemzeti Védelmi Szolgálat és a Nemzeti Szakértői és Kutatóközpont is. A Delta, amely a többi között eszköz- és szoftverfejlesztés megvalósítását, illetve nemzetközi nyomozó csoportok felállítását is magában foglalja, a készenléti rendőrség eddigi legkomplexebb programja, fogalmazott. Erős balatoni szezonra számít a rendőrség, hangzott el a Balatoni Közbiztonsági Koordinációs Bizottság szezonnyitó értekezletét követő sajtótájékoztatón Balaton-Lellén, ahol Somogy vármegye rendőrfőkapitánya ismertette a rendőrök előtt álló feladatokat. Molnár Gábor Somogy vármegye rendőrfőkapitánya lesz a vármegyék rendőri munkáját összehangoló, június 1-től szeptember 15-ig működő Balatoni Koordinációs Bizottság soros elnöke. Molnár Gábor kitért arra is, hogy a buli turizmus ma már nem kizárólag Siófokra jellemző, egyre jobban áttulódik Balaton Lellére, ahol az önkormányzat mintegy 300 kamera kihelyezésével és a vandál viselkedést meg nem engedő helyi rendeletek alkotásával készült fel a helyzetre. A rendőrfőkapitány a Balatoni Koordinációs Bizottság legfontosabb feladatának azt nevezte, hogy a látogatók és a lakosság szubjektív biztonságérzete megfelelő legyen. Hozzátette, minden kapitányságon áldozatsegítő is dolgozik majd, illetőleg terveznek munkaerő átcsoportosítást, továbbá idén is lesznek lovas, kutyás és kerékpáros rendőrök. A vízirendészet pedig rendelkezik megfelelő hajóállománnyal, fogalmazott. Testi-lelki feltöltődést ígér pünköst hétfőn Esztergomban a Közösségek Napja, írja a Magyar Kurír. Esztergomban a Bazilika előtti tér és környéke ad otthont május 25-én pünköst hétfőn az Esztergom budapesti főegyházmegye szervezésében a Közösségek Napjának, melyre 10 és 17 óra 30 között várják az érdeklődőket. A programsorozat délelőtt 10 óra 30 perckor ünnepi szentmisével kezdődik a Bazilikában, ahol átadják az idei Szent Adalbert díjakat. Sport. A névadó Póta Georgina vezetésével megnyitott a kapuit Zuglóban a Póta Pingpong asztali teniszcsarnok, amelyben a házigazda szándéka szerint professzionális szakmai háttér a közösségi élményközpontú pingponggal találkozik. Az ötszörös olimpikon kétszeres Európa-bajnok, 41 éves játékos a sajtótájékoztatóval egybekötött megnyitón felidézte, hogy 5 évesen kezdett el játszani. Mint fogalmazott, egész életét ebben a sportágban töltötte, sok pingpong termet látott szerte a világon, és sok tapasztalatot gyűjtött. Végül az időjárásról. Derült vagy gyengén fátyol felhős, száraz idő várható. Az északias szél többnyire gyenge vagy mérsékelt lesz. Csak néhol élénkülhet meg a légmozgás. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 10 és 16 fok között valószínű, de a szélvédett hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal hűvösebb is lehet. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
2: Tudományról, kultúráról mindenkinek. A Szent István Rádió magazin műsorát hallják.
4: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, szerkesztőtársam Farkas Erzsébet, valamint a zenei szerkesztő Túri Sarolta és a technikai munkatárs Birincsik Márton nevében is. A mikrofonnál Tikovics Ernő. Néhány szó most arról, hogy miről hallanak, ha velünk maradnak. A mai műsor első felében Tárkányi Béla papköltővel foglalkozunk, utána bemutatjuk Csontos László Szikszó 1588 című nemrégiben megjelent könyvét, és végül Bozók Ferenc olvassa fel Kosztolányi Dezsőről szóló esszéjét. Ha tehetik, maradjanak velünk!

0: Gróf Lajos újságírót szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonja előtt. Néhány nappal ezelőtt Tárkányi Béla Papköltő és Biblia fordító címmel tartott ön előadást a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Miskolci csoportjának szervezésében a Mindszenty Plébánia milleniumi termében, és úgy gondoltuk, hogy mivel Tárkányi Béla Miskolc szülöttje, ezért a Szent István Rádió kedves hallgatói számára is elmondjuk és ismertetjük az ő életének fontosabb állomásait, az ő életének történetét. Hol kezdjük? A születésnél?
1: Hát igen, illetőleg még azzal inkább, hogy tudjuk, miskolciak gondolom legalábbis elég sokan, hogy van Miskolcon Tárkányi Béla utca. De azt már kevesen tudják, ki is volt Tárkányi Béla egyáltalán. Azt gondolom még kevesebben, hogy katolikus pap volt. Azt esetleg még kevesebben, hogy költő is volt. És aki ráadásul nem csak költeményeket, tehát verseket írt, hanem az úgynevezett népénekeknek a szövegét is, nagyon sok népénekünk szövegét ő írta. Gondolom sokan olyanok, akik rendszeresen hétről hétre, vagy akár napról napra éneklik ezeket a szövegeket, fogalmuk sincs arról, hogy ki írta. A szöveget ismerik, tudják, hogy énekelni kívülről tudják, nem kell az énekeskönyvet se elővenni, hogy ezt kiírta, arról már gondolom nem sok fogalmuk, vagy szinte semmi.
0: Pedig milyen találó ezeknek az egyházi énekeknek a szövege? Könnyen megjegyezhető, valóban, ahogyan is mondja, ha sokat énekeljük, szinte már kívülről tudjuk, ám a szerzőről jóval kevesebbet tudunk. De mi most ebben segítünk, mit lehet róla tudnunk?
1: Menjünk azért még tovább előbb, mert nem csak ezt nem tudják Tárkányiról, hanem azt sem, hogy nagy műgyűjtő is volt, és nem csak a irodalmat, hanem a képzőművészetet is nagyon szerette. Ismerősei volt nagyon sok festőnek, és majd később beszélünk róla, ha egy olyan festőnek is, aki nagyon-nagyon sok képet, templomi képet az őt, mármint Tárkányi megrendelésére festette. És hát ugye azon kívül még azt is tudni kell, és nem tudom, hogy nem mondjam ezt, hogy ez talán a legfontosabb, hogy Bibliát is fordított Tárkányi, mert hogy ugye tudjuk, hogy nagyon régen, éppen most idén, ebben az évben 600 éve annak, hogy elkészült az első magyar katolikus bibliafordítás, ami a Tárkányi idejében már, hát egy kicsit, hogy mondjam, abban az időben élő embereknek már egy kicsit idegen volt, tehát muszáj volt lefordítani, hogy értsék is, hogy miről van szó, és ezt Tárkányi végezte, megcsinálta. Az már egy más kérdés, hogy mi már nem a Tárkányi fordítást használjuk, mert ugye azóta is eltelt több mint 200 év, tehát még újabb fordítása van, de ez egy nagyon fontos dolog volt, hogy Tárkányi ezt a fordítást megcsinálta. Most ott kell elkezdeni, hogy Tárkányi Béla mint ilyen nem létezik, vagy létezett, mert hogy az eredeti neve Viperina József volt.
0: Akkor a Tárkányi Béla név az egy felvett név, művész név, vagy hogyan fogalmazhatunk?
1: Hát, így lehet mondani, igen, mindjárt mondom, hogy miről van szó. Tehát Viperina József volt az eredeti neve, iparos ember volt az édesapja, és ahogy már a bevezetőben szó volt róla, itt Miskolcon született méghozzá 1821. január 2-án. Itt az iskoláit is itt végezte Miskolcon, illetve ahogy veszük, mert egy nagyon érdekes dolog, 15 éves korában már fölvették a szemináriumba, természetesen 15 évesen még nem a hivatos kispapi tanulmányokat végezte, hanem a úgynevezett közismereti tárgyakat folytatta tovább, csak mikor aztán már 17-18 éve felé volt, akkor már aztán a teológiai tanulmányait is folytatta, de már ezen a 15 éves korában is kezdett verseket írni. És hát ugye milyenek a gyerekek, milyenek a fiatalok, elkezdték miatt a piszkálni, és ahogy mondják, cikizni, ugye, és mit gondolt rá, hogy hogy pétheti ezt ki, hogy fölvesz egy nevet, hogy nem Viperina József írt ezt a verset, hanem Tárkányi Béla. De hát senki sem tudta, hogy ki az a Tárkányi Béla, hogy ő az. Úgyhogy itt indult el ez a név, de hivatalosan csak a papszentelés után már aztán megengedték neki, hogy ezt a nevet továbbiak, és mint pap is használhassa.
0: Bár a József nevet nem vette fel, hiszen teljes neve Tárkányi Béla József volt.
1: Igen, hát ezt a legalábbis ugye, mert ezt nagyon sok könyve megjelent, ima könyve, verses könyve, stb. Ezeket már így írta, mint szerző, hogy Tárkányi Béla József. Ugye aztán eredetileg a Bélát miért használta, azt ugye ő tudja, de erről nem találtam semmiféle adatot. Aztán, ahogy mondtam, már 17-18 éves korában már azt elkezdte a tanulmányait, és annyiból volt nagy szerencséje, hogy megkedvelték őt, megszerették őt, még mikor csak tanult, akkor is már elkezdett még fordítani is, nem csak verset írni, és Klopstock Mesiásából fordított részleteket, és akkor fölment Pestre, Toldi Ferenc, illetve Vörös Marti és Bajza, tehát őket is ismerte, ők adtak, főleg Vörös Marti adott neki tanácsot a további fordításhoz. De nem csak őket kell megemlíteni, hanem Petőfi Sándort is, aki nem csak hogy ismerőse, hanem így is lehet mondani, hogy barátja volt Tárkányinak, sőt, ugye nem tudom, hogy miért volt az, hogy 1844-ben Petőfi Debrecenből miért Egeren keresztül ment föl Pestre, a lényeg, hogy így történt, és Egerbe akkor találkozott Tárkányival, sőt a többi ott tanuló kispappal is, és hát mondjam így, hogy jó barátságba kerültek. Pappá szentelték utána, ahogy mondtam, hogy megkedvelték őt, és 1846-ban Pirker érsek magához hívatta udvari szertartójának. Ez hát nem tudom egész pontosan milyen beosztás, ez milyen munka, a lényeg az, hogy ott körülötte serte perfélt ez a lényeg, de nem is ez volt a legfontosabb benne, hanem az, hogy ahogy őt magam elérve, de másnap már elindultak egy külföldi körútra, Pozsonyba, Bécsbe mentek, és ott nem csak ugye természetesen templomba mentek idő, hanem nagyon sok múzeumban kiállításokat nézett meg Tárkányi, és akkor kezdett el igazán a képzőművészettel foglalkozni és érdeklődni iránta. Nagyon sok olyan festő művet ott ismert meg Bécsbe Pirker segítségével. De most hát annyival viszont nem volt túl nagy szerencséje, hogy nem túl sokkal később 1847-ben Pirker meghalt. Utána aztán elkerült először káplánnak, utána pedig plébánosnak is, de nem sokkal később ugye egy új érsek került az egyházmegye élére, Bartokovics érsek, aki szintén megkedvelte őt és maga mellé vette titkárának. És Bartokovics volt az, aki úgy gondolta, hogy épp ideje már annak, hogy egy új bibliafordítás készüljön, mert ugye ez, ahogy említettem is, ez a régi bibliafordítás már annyira az akkori időknek nem felelt meg, mindenféle így gondolta, hogy ilyet meg kell tenni. Most volt is korábban, már évekkel korábban az akkori püspöki karnak egy ilyen megbeszélése, hogy mit csináljunk. Legyen új fordítás, ne legyen. Nagyon érdekes, hogy az volt a vélemény, jó ez, a fele ez volt a püspököknek, maradjon, jó lesz ez. A másik fel az, hogy hát igen, de azért valamit javítani kéne, és egyetlen egy olyan püspök volt, hogy azt mondja, hogy fordítsak le az egészet, teljesen legyen más, mint ami most van. Hát ugye végül is aztán ez az lett belőle, hogy nem lett teljes, tökéletes fordítás, de nagyon sokat javított rajta, úgyhogy mégis azt lehet mondani, hogy igazából lefordította az egész Bibliát, csak nagyon sok mindent mégis úgy hagyott nagyjából, ahogy az korábban volt. Nagyon sok tanulmányokat írt, előadásokat tartott, és előbb-utóbb a Magyar Tudományos Akadémiának is tagja lett, fölvették oda, sőt, a Kisfaludi Társaságnak is tagja lett, úgyhogy aztán például egy nagyon érdekes dolog, hogy fölhívták Pestre, és nem tudom megmondani hirtelen fejből, melyik évben a Szent István napi ünnepségen az ünnepi beszédet vele mondották, ő tartotta. ugye nagyon-nagyon sok verset írt, és ahogy mondtam, hogy imakönyveket is írt, volt egy ilyen című imakönyv, Lelki Manna, ez 250 000 példányban jelent meg. Ez abban az időben ez egy óriási nagy példányszám volt, nem tudom pontosan, hogy az akkori költők, írók milyen példányszámban jelenhettek meg, de biztos, hogy jóval kevesebben.
0: Ha már verseket említett, akkor egy pillanatra álljunk meg, hiszen a Szent István Rádió Szent Land címmel egy versmondó versenyt is hirdetett. Most még az esemény előtt beszélgetünk, és készül ez a riport, amikor már adásba kerül az esemény után leszünk, de azért tartom fontosnak ezt a versmondó versenyt megemlíteni, mert a versenyen versenyző és versmondó diákok éppen Tárkányi Bélától is mondanak majd verseket.
1: Három költőből.
0: Tárkányi az egyik. Úgyhogy itt azt hiszem, hogy megemlítésre méltó, és meg kell említenünk vele kapcsolatosan ezt a szép 21. századi programot is, ahogyan már a fiatalokkal is megismertetjük az ő költészetét. Menjünk akkor tovább.
1: A versekkel kapcsolatban, hogy föl van nekem sorolva, milyen folyóiratokban, évkönyvekben írt verseket jelent meg. Én, hogy rajzolatok, a remény, az Athénaum, nemzeti almanak, Árpádia őrangyal, honderű, országgyűlési almanak, divatcsarnok, pesti divatlap, stb. Hát ennyit talán most a versekről egyelőre. A másik, ami nagyon fontos dolog, hogy említettem, hogy a képzőművészet is nagyon érdekelte, és megismerkedett Kovács Mihály nevű festőművésszel, akit hát ugye mondhatom, hogy az elején azt mondtam, hogy nagyon sok minden nem tudnak Tárkányiról, ugye azt mondhatom, hogy nagyon sok mindent, hogy alig valamit tudnak Kovács Mihályról is. Ha csak annyit mondok róla, hogy a Mindszenti templom, itt a Miskolci Mindszenti templom összes oltárképét ez a Kovács Mihály festette, akkor már annyi, tehát nem csak a fő oltárképet, hanem a mellék oltárképet is, tehát 5 oltárképet ő festett, ami még külön plusz érdekes, hogy mind az 5-öt azért festette, mert Tárkányi rendelte meg, sőt, Tárkányi fizette ki az árát. Abban az időben már ugye olyan pozícióban volt, hogy gondolom volt rá pénze természetesen, és azért is tartott ezt fontosnak, mert őt annak idején, 2 hetes korában Mindszenten keresztelték, mármint Tárkányit. Tehát ugye úgy gondolta, hogy illik, hogyha már itt keresztelték, és van is módja rá, hogy ezeket az oltárképeket ő megrendelje, és ez a Kovács Mihály meg is festette. De nem csak Mindszenten található ennek a Kovács Mihálynak festménye, hanem nagyon sok-sok más templomba is. Azt mondja, hogy Domonkoson volt káplán Tárkányi, ott készített egy Szent Domonkos oltárképet, aztán itt sorolom tovább, miket festett a mellékoltárokra, ahogy mondtam, szintén Immakuláta, Szent József, Szent István és Szent László a Mindszenti mellékoltárokra, továbbá festett egy megváltót, Mózes, Ecehomó képet, Szent Alajost, Szent András, Szent Rozália barlangban, nem sorolom mindegyiket. Ugye itt aztán említettem meg, hogy egy részét még akkor rendeltem meg Tárkányi, amikor még titkára volt az érseknek, vagy úgy megjegyeztem, hogy vajon a mai érsek úrnak a titkára vajon mire van módja, hogy mit rendelje meg, és főleg mire van pénze, hogy ezt ki is fizesse. Hát gondolom, nem sok festő élne meg ma a mostani titkárnak a honoráriumából.
0: Előadásának címében szerepelt, hogy Tárkányi Béla papköltő és bibliafordító. Bibliafordításaival kapcsolatosan milyen ismereteket sikerült önnek összegyűjtenie?
1: Na most azt ugye tudjuk, hogy az első teljes magyar nyelvű bibliafordítás az nem katolikus, hanem protestáns bibliafordítás volt, ez a úgynevezett Vizsói Biblia, vagy Károli, vagy Károlyi Biblia, ugye a fordító nevéről. Ez 1590-ben adták ki az első kiadás, akkor történt meg, de utána aztán az első katolikus bibliafordítás egy jezsuita papoz, a Kádi György nevéhez kapcsolódik, ugye, ő 1605-ben kezdte el a bibliafordítását, és 1626-ban, tehát magyarul ma 600 éve ezelőtt jelent meg ez a bizonyos Kádi fordítás. Abban az időben, ez 2000 példányban jelent meg, ez a Kádi-féle fordítás, ez abban az időben azt hiszem szintén elég nagy példányszámnak számított. Az érdekesség az, hogy ma ebből a 2000-ből 195 példány ma is megvan, ami hát elég érdekes dolog, elég ritka dolog, és hát nagyon örvendetes dolog. Aztán 1818-ban került szóba az, hogy na, hát akkor csináljunk egy új fordítást, és akkor mondtam, hogy végül is ez a Bartókovics érsek Tárkányit bíztam meg ezzel a fordítással, illetve, ahogy mondtam, nem tökéletes, teljes fordítás, hanem mondjuk korrigálása, inkább ez a helyes kifejezés. Hát 20 évig tartott, még az egészen elkészült, de közben elhelyezték előbb Káplánnak, aztán Plébánosnak is, úgyhogy hát közben más dolga is volt, nem csak ezzel foglalkozott, de végül is aztán elkészült vele. Mikor aztán elkészült, akkor egy Tárkányi a Tudományos Akadémia tagja is volt, ő tartott is ott egy előadást a Biblia fordításról, és hát nem tudom, hogy talán csak érdekességének pársor felolvasnék, hogy a Kádi-féle fordításban a Mózes első könyvének első részében a 9. vers így hangzik: mondá pedig Isten, gyűjjenek egybe a vizek, melyek az ég alatt vannak egy helyre, és tessék ki a száraz, és úgy lőn. És nevezi az Isten a száraz földnek, és a vizek gyülekezetét nevezi tengernek. Ezt így fordított a Kádi. Tárkányi pedig: mondá pedig Isten, gyűjjenek egybe a vizek, melyek az ég alatt vannak egy helyre, és tűnjék ki a száraz, és úgy lőn. És nevezi Isten a szárazat földnek, és a vizek gyüleményét nevezi tengernek. Hát ugye érezzük, hogy olyan borzasztó nagy különbség nincs köztük, de mégis azért a
0: finom hangolású különbség van. De azt mondjuk el, hogy milyen nyelvről fordította magyarra ő a Bibliát?
1: Hát
0: a
1: latinról, hiszen abban az időben ugye nem csak, hogy a Biblia volt latinul, hanem latinul is észt egy természetesen, sőt mi gyerekkorunkban is, vagy nem tudom ki hány éves koráig latinul hallgattuk a misét, úgyhogy ez volt a természetes dolog, persze. Tehát latinból fordította, igen. Beszéltünk korábban nem csak a versekről, hanem az egyházi énekekről is, hogy milyen sok olyan ének van, amit Tárkányi írt. Én úgy gondolom, hogy ezekből csak érdekesség kedvéért is felolvasok már csak a címeket, természetesen nem az egészet, és meg fognak lepődni, azt hiszem, a hallgatók. Azt mondja, sok strófás miseénekek közül e négy hangzik meg szüntelen templomban: áldozattal járul hozzánk, egybe jutunk, ó nagy Isten, kegyességért hív szó Jézus, szeretettel jönnek hozzá, stb. Stb. Aztán karácsonykor: Krisztus Jézus született, örvendezzünk. Pásztorok, pásztorok, örvendezve. Aztán nagybőjben: a keresztfához megyek. Buzgó szívvel ünnepeljük, stb. Stb. Oltári szentség előtt Tárkányi szavával így énekelünk, hogy ó égből szállott kenyér, ó szeretett szent emléke, zálogáttát adó Jézus. Aztán: Uram Jézus, légy velünk. Az eszendőt így buztatjuk, Isten, ki az időnek határát kimérted. És hát végül, kedves halottainkért is, ismét az ő szavaival imádkozunk: adj irgalmat, adj nyugalmat, ó atyánk a lelkednek. Hát gondolom, ezeket a temezési énekeket is mindenki, vagy majd mindenki ismeri. Mind ő írta, természetesen nem ennyit, hanem sokkal többet. Kiadták ezeket az énekszövegeket több kiadásban is. 143 ének van csak az első kötetben, és 147 a másodikban. Most azt még azért tudni kell, hogy ezeknek egy része fordítás, tehát nem okvetlen saját műve mind, németből vagy más latinból fordította, de mondom még egyszer, ezeknek a nagy többsége is az ő saját költeményei.
0: A keresztény hírek jól ismerik ezeket az énekeket a Hozsanna énekeskönyvből, és tudják, hogy éppen melyik kezdősorhoz, melyik énekszám tartozik. Javaslom, hogy ne csak beszéljünk idézőjelben Tárkányi Béla költészetéről, hogyan is formálta ő a szavakat, hanem most illusztráljuk is, akár az egyik versével. Melyik versére esett az önválasztása?
1: A versnek két korona a címe. Ki látta szebbet, mint a szűz, ha testi kellemén e két nagy eszme lett az Úr, az Isten és erény. Felrakta drága gyöngyeit, királyi bíborát, angyal fejére feltevé a legszebb koronát. És Erzsébet így induló el a szép királyleány, hogy hőn imádja Istenét az oltár zsámolyán. Bement. A templom ívei és a bámuló szemek a most belépő ajtatos szépséggel csüktenek. A szűz elérte vája szent célját, oltárhoz ért, s kereszt előtt buzgón hajolt meg a királyi térd. Kérjük meg, mint imádkozik Szeráf az ég felett, s ehhez hozat jőle válaszul, tekintsd Erzsébetet. A szűz most a keresztre felveti pillantatát, megdöbben, s földre tette letüstént a koronát. Arany csillogjon s drága gyöngy a szolgáló fején, mikor tövis korona van az Isten emberén. Szólt, s újra földre süllyedett a szent kereszt előtt. Szerény leányzójában az Istennek kedvet ölt. Ki lát a szebbet, mint a szűz, ha a kincsén s kellemén a két nagy eszme lett az Úr, az Isten és erény.
0: Nagyon szép ez a vers, és köszönöm szépen önnek, hogy megosztottuk a Szent István Rádió kedves hallgatóival, annak pedig külön örülök, hogy Szent Erzsébetről, védőszentemről szólt ez a szép vers és ez a szép versidézet. A folytatásban pedig, ha már bibliafordítást is említettünk, akkor legyen olyan kedves, egy zsoltár fordítással is illusztráljuk. Igen, Tárkányi Béla munkásságát.
1: Igen, ez pedig legyen a 22. zsoltár, amit ugye tudjuk, hogy nagyon sok zsoltárnak dupla számozása van. Van, aki 22-nek, van, aki 23. zsoltárnak mondja, még papról is hallottam, de hát 22. zsoltár. De a lényeg nem ez, hanem az, hogy gondolom az eredetit, a mostani fordítást többsége hallgatóknak ismeri. Most a Tárkányi féle fordítást hallgassuk meg. Pásztorom a jó nagy Isten, nem leszek szűkölködő, szírt patakhoz a virányok pamlagára fektető. Imádandó szent nevért földeríti lelkemet, az igazság és az üdvnek boldog ösvényén vezet. Járjak bár a zöld halálnak árnyas földje éjjelén, miért remegjek, vélem Isten, vélem a vigasz remény. Megvendégelsz, terve áll a serleg ellenim között, és fejemre az olajnak illatárját öntözött. Így valóban a kegyesség kísér át az életen, csarnokodban lesz lakásom, mindörökre Istenem.
0: Nagyon szép példa volt ez is. Köszönöm szépen önnek, hogy ezekkel a példákkal is illusztráltuk Tárkányi Béla munkásságát, irodalmi tevékenységét. Vele kapcsolatosan meg kell még említenünk, hogy Egerben hunyt el 1886. február 16-án, és egri kanonokként fejezte be életét? Mit lehet tudnunk életének utolsó éveiről?
1: Manapság, mikor ilyen erősen megnő az emberek átlag életkora, kell mondani, hogy elég korán meghalt 62 éves korában. Tehát ugye nem élt túl sokat. Az édesanyjával együtt van eltemetve az egri bazilika a templomában, úgyhogy van egy olyan vers is, amit az édesanyjához írt. A lényeg az, hogy viszonylag fiatalon halt meg, és hát ugye akkor már mondom még egyszer, hogy miután Tudom és Akadémiának is tagja volt kisfordításra, nagyon sokszor megemlékeztek róla, külön megemlékező emlékülést tartottak a Tudományos Akadémián, az egyik akadémiai társa mondta emlékbeszédet róla, hogy ki is volt Tárkányi, tehát nagyon megbecsülték őt, nem csak egyházi berkekben, hanem mondom még egyszer az akadémia is például. Hát természetes nem volt Petőfihez, Vörösmartihoz hasonlítható költő, ezt ugye el kell ismerni, de azért én úgy gondolom, hogy aki hallgathatta ezeket a verseket, fordításokat, azért el kell ismerni, hogy azért méltán emlékezünk meg róla, és befejezésül azt is elmondom, hogy ezen a bizonyos előadáson, ami a Mindszenten volt, végén megemlítettük, hogy van Tárkányi utca Miskolcon, de Egerben van Tárkányi emléktábla is. Miskolcon nincs ilyen. És ugye Mindszenten keresztelték, Mindszenten az ő megrendelése alapján készültek az oltárképek, illő lenne talán Tárkányiról legalább egy kis emléktáblát állítani, és ez az előadás után talán nem is lehetetlen, elképzelhető, hogy lesz Tárkányinak emléktáblája Miskolcon.
0: Végezetül nagyon belásta magát az ő életében. Hogyan látja ön, mi lehet az ő üzenete a 21. század embere számára? Mit tanulhatunk tőle? Miben lehet ő példakép a mai kor embere számára?
1: Az, ahogy mondtam, hogy iparos szülei voltak, tehát viszonylag egyszerű emberek, és hát ugye lett, ami lett, ugye tudjuk előzőekből, hogy mi lett belőle. Ugye mindenkinek megvan az esélye, akármilyen származású, hogy vigye valamire, hogyha képes rá, akarja és csinálja, és tanul is, meg dolgozik is, és azzal foglalkozik, ami az igazán tehetsége van, amit kapott a jó Istentől.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést Gróf Lajos újságírónak, köszönöm szépen, hogy összefoglalta nekünk Tárkányi Béla papköltő és bibliafordító életének fontosabb állomásait. További életéhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
1: Köszönöm szépen.

0: Csontos László újságírónak, írónak ez a negyedik történelmi témájú regény, amit a kezemben tartok. Szikszó, 1588. Foglalkoztál már a tatárjárással, a kuruc időkkel, a szabadságharccal, és most talán hiánypótlásként visszakanyarodtál a történelemben, visszaforgattad a történelem kerekét a török időkbe. Mit akar a cím?
1: Hát ez egy csatát jelent, egészen pontosan ugye Szikszónál volt egy nagy csata 1588. október 8-án, ez egyébként Szikszó városnak a napja is. Nem véletlen, hiszen a Rákóczi Zsigmond egri főkapitány később egyébként Erdély fejedelemként fejezte be földi pályafutását, tehát a főkapitány által vezetett magyar és jelentős számú német sereg legyőzte egyébként a 3-4-es túlerőben lévő törököket, ami a maga korában egy óriási dicsőség volt, Európa hírű győzelem, csak idővel kiment a köztudatból.
0: Tehát ez még a török időknek jócskán a dereka.
1: Igen, hát ez a kódoltság kora, mert Szikszó nem volt török megszállt terület, mint Buda, vagy mondjuk Szeged, vagy Kecskemét.
0: Vagy Eger.
1: Eger ebben az időben nem volt, csak később foglalták el, ugye a 90-es években. Egyébként nem lehetett volna Rákóczi az egri főkapitány, de a hódoltság az olyan volt, ugye, hogy a magyarhoz is tartozott, meg a törökhöz is, tehát mind a kettő adóztatta.
0: Ez volt a legrosszabb.
1: Ezért néptelenedett el, és akkor az egész csetepati abból kezdődött, hogy Szikszó nem akarta a töröknek kifizetni az adót, nyilván azért nem akarta kifizetni, mert egyben sok volt, kettő meg azért, mert a magyarok biztották, hogy ha török jön, akkor majd megvédik címmel. És akkor így felbátorodott, a város megtagadta, tárgyalgattak csökkentésre, a török meg nem akart engedni, mert ha azt mondja, hogy ha a Szikszónak elengedi az adót, akkor jön a másik 200, hogy akkor ő se akar fizetni. A török meg ezért a budai pasa személyesen rendelt el, de ő maga nem jött egyébként, hanem a sereget a fehérvári, akkor Isztolni Belgrádnak hívták egyébként, és jól és szerbek lakták Székesfehérvárt. Tehát a fehérvári Szandzsábéket bízta meg, aki egy híres vezér volt, a Karali nevű úriember, hogy ő vezesse a seregét, és ez a sereg jött bosszút állni Szikszón. Nyilván a magyarok meg a németek a másik oldal pedig összegyűltek, hogy ugye megakadályozzák ezt, és ebből volt a csata. Egyébként Szikszó jelentősen megsérült, leégett. Azt nem tudni egész pontosan, vélhetően a templom egy része az megmaradt, tehát olyan szinten megmaradt, hogy ott még a magyarok voltak, tehát hogy nem győzték le őket, hanem időben jött a felmentő sereg. A török sereg az egy nagyon nagy volt. A 15 éves háború előtti időszakban ez volt a legnagyobb török sereg, ami Magyarországon mozgott, tehát ez egy komoly jelentős csata volt, olyan 10-12 000 fő volt a török sereg, volt tüzérségük, minden. A magyarok és a németek olyan 2500-3000 voltak, és tüzérség nélkül. És ennek ellenére megverték a töröket, de nagyon hosszú ideig tartott a csata egyébként, mert hát a kevés embernek azért sokáig tartott a sok törököt legyőzni, és úgy sikerült egyébként a
0: végén. Bocsáss meg, de a sok töröknek nem tartott volna sok ideig a kevés magyart legyőzni.
1: Hát,
0: mi múlott?
1: Hát a vitézségen. A vitézségen elsősorban, illetve a szemfülességen, és azon, hogy éjszaka volt, már sötétedett, mikor a csata elkezdődött. Török nem látta, senki nem látta, hát ugye nem voltak kivilágítva a mezők, tehát nyilván csak ami a holdfény volt, annyiban látták az ellenségen, tudja, hogy mennyien vannak, akkor körbeveszik és legázolják. De hát nyilván nem tudták egyszer, másodszor pedig nagyon vitézül harcoltak, harmad részben pedig jött egy zseniális húzás, elfoglalták a török ágyúit, a tüzérséget a magyarok és a németek, utána megfordították az ágyukat, és saját ágyújával, tüzérségével lőtték a török tábort, és ez volt az, ami beadta a törököknek a kulcsot. Egyébként, hogyha még akarjunk, a csatában volt egy nagy trükk, ami megtévesztette a törököket, nevezetesen már sötét volt, és már voltak, akik azt mondták a Rákóczi, hogy vissza kellene vonulni, mert kevesen vagyunk, fogyunk, stb. Két tisztje egyébként ezt javasolt neki, de Rákóczi azt mondta, hogy ő innen nem vonul vissza, hanem harcolnak tovább, és kitalálta az, hogy volt egy német trombitás vele, ugye, és régen a csatában a seregek hogy mozogtak, trombitán vagy dobon adták nekik a parancsokat, hiszen kiabált volna, az nem hallja senki a csatazajba. Tehát és akkor mondta a trombitásnak, hogy eredj el a szomszéd dombra, és fújd azt a jelzést, mintha új friss német sereg jönne. És akkor a törökök megijedtek, hogy ez már így is nem bírnak semmit, és akkor egy teljesen friss német erősítés érkezik a magyarokhoz, és akkor közben még elfoglalták az ágyúikat is, amit megfordítottak, és a demoralizált török sereg teljesen megfutott. Tehát hogy olyan szint, hogy a tábort is ott hagyták. Tehát minden, ami a tábor volt, a sátraik, a felszerelésük, minden a magyar zsákmány lett.
0: Többet észszel, mint erővel.
1: Igen, hát a Rákóczi egyébként híres vitéz volt, tehát ő egy igazi katonaember volt, a Rákóczi Zsigmond, aki előtte Szendrővárának volt a kapitánya, és akkor a nagyságokat betartva, mert Eger az sokkal jelentősebb volt, mint Szendrő, és akkor utána lett Eger főkapitánya, tehát az egész Észak-Kelet Magyarországnak a egyik legfontosabb várát, hiszen Kassa volt a kamara székhely és az uradalmi központ, ugye, de a legfontosabb vára a török vidéken pedig Eger volt, és ennek lett a vezetője egyébként pár hónappal korábban Rákóczi Zsigmond.
0: És a törökök mit csináltak, miután lefőtt a kávé? mi volt az utóélete, a hatása?
1: Hát a mi volt a következménye, az, hogy jól megkergették őket, fülekig szaladtak, Putnoknál is, mert ugye idefele jövett, Putnok az egy ilyen palánkvár volt kis kővár részekkel, néhány ágyúval, és akkor jött ez nagy török sereg. Egyébként meg tudta volna ostromon simán be is tudja venni, csak az időt nem akarták tölteni. Hát majd hazafele, mikor fel vagyunk pakolva, ráérünk, akkor egy-két napot elszórakozunk, de ugye idefele jöttek, hogy a példás statuáljanak. Visszafele viszont kijött a putnoki magyar kapitány a lovasaival, aztán visszafele vert sereget, a törököket, mert ugye akkor nem egy alakzatba mentek, hanem össze-vissza jöttek, akkor jól megkergette, meg levágott belőlük, amennyit tudott. Tehát még Putnokon is megkergették őket. Ráadásul a Szandzsák béget a csúfvereség miatt leváltották pár hónappal később.
0: Akkor Selyem Zsinór.
1: Nem Selyem Zsinór, már csak leváltották, áthelyezték. Azért Selyem Zsinór nem volt olyan gyakori, mert akkor nem lett volna török vezető. Az nagyon ritkán volt, és általában csak a fővezéreknek. Ezt egyszerűen áthelyezték máshova a török bizalom, csak egy alacsonyabb polcra. Azóta a büntetése, mert Magyarországon jó volt lenni, mert jó az éghajlat, kellemes a környezet, ugye akkor nagyjából békesség volt, tehát különösebben nem kellett megszakadni. Voltak a bajvívások, ugye, tehát úgy a szórakozás, ugye, hogy a magyar meg a török vitézek vívtak egymással, de különösebb háborúskodás akkor nem volt, mert elméletileg béke volt, csak a békében is voltak ilyen csatározások. Tehát ehhez képest, hogy áthelyezték mondjuk Szíriába, vagy ne adj Isten a perzsa határot, sokkal rosszabb volt, hiszen 40 fok, sivatag, stb. Tehát ahhoz képest a magyar

0: Társa egyébként többen is támogatták, de Szikszó volt a legnagyobb támogató benne, hogy megjelenhessen a kötet. Azt mondtam, hogy a többit összeszedem mellé, és akkor elkezdtem dolgozni rajta, meg közben a pénzen is, és mire megírtam a könyvet, meg lett a pénz is.
1: A kötet alcíme, hogy a Rákóciak csillaga. Ez mire utal?
0: Ugye Rákóczi Zsigmond, mint mondtam, ugye ő volt a főkapitány, de eddig a Rákóczi család az egy nemes család volt, de birtokos is volt, de egy olyan jelentősebb vidéki birtokos család. Rákóczi Zsigmonddal kilőttek, mint a rakéta, mondhatnám mai szóval, hiszen addig főleg itt Borsodban meg Abaújban voltak birtokaik, a Sajó mentén itt ott, ugye, hát így innen származik a család is, és akkor ugye a Rákóczi Zsigmond volt még szentendrei kapitányként, aki szerencs haszonbérletét megkapta a királytól, mivel járt neki bizonyos összeg ugye fizetség. Most a királynak nem volt készpénze, és akkor adta neki a szerencsi haszonbérletet, hogy amíg ugye azt a pénzt az adókból, királynak járó adókból vissza nem szedte, az addig járt neki, ugye az igaz ő birtoka volt. Na most itt két dolog történt. Az egy, Rákóczinak megtetszett szerencs, kettő volt pénze, és akkor megváltotta a várat a királytól, és akkor már szerencs az saját jogon, saját tulajdona lett, tehát elkezdett felfele menni a Rákóczi család, ugye, tehát elkezdett birtokot szerezni, útközben Egernek a főkapitány, de előtte nem sokkal megházasodott egy özvegyasszonyt, egyébként 26 éves özvegyasszonyt vett feleségül, de nem ez volt benne az igazán lényeg, az, hogy özvegyasszony hozott rengeteg birtokot. És a birtokkal a Rákóczi birtok megduplázott, megtriplázódott, főleg Zemplén és Hegyaljai birtokokat hozott, és akkor ugye egyszer rengeteg birtokot szerzett a Rákóczi, másodszor pedig, mikor Szikszón győzött, ez olyan nagy dolog volt, bekerült a főnemesek közé. És akkor utána az már csak egy következő ugrás volt, hogy Egerből elkerült, hogy a végén erdélyi fejedelem lett. Tehát azért mondom, hogy indult egy átlagos vidéki jómódú nemesből, és a ország egyik legnagyobb embereként, ugye erdélyi fejedelemként fejezte be földi létét.
1: A kötet annyira friss, hogy most jött ki csak a nyomdából. Hol lehet megvásárolni?
0: Már két könyvesboltban lehet Miskolcon megvásárolni, az egyik a Génius a főutcán, a másik pedig a görög katolikusoknak, ami a Búzatéren van a boltja, a ikon és kegytárgybolt, ugye a templom mögött, tehát ott személyesen is meg lehet nézegetni, meg lehet vásárolni, illetve Szikszón nincs könyvesbolt, de az én könyvem mégis kapható. Hát ez egy kis ügyességgel történt, a Városháza melletti butikba, ugye én nem ismerem Szikszót annyira, de egyik ismerősöm, Szikszó ismerős ajánlott, amikor kérdeztem tőle, hogy ajánlom már nekem valakit, aki szerinte hajlandó lenne foglalkozni vele, vállalkozó és jó helyen van a boltja, meg olyan is, ahol még a könyv elmegy, és akkor a divatáruban ott meg lehet venni ezt a kötetet a szikszóiaknak, vagy a környékbelieknek.
1: Az elmúlt percekben Csontos László író és történész legújabb könyvéről, a Szikszó 1588, a Rákócziak csillaga című kötetről hallottak. A történelmi regényt május 12-én kedden mutatták be a Miskolci II. Rákóczi Ferenc könyvtárban.

0: Most Bozog Ferenc atya olvassa fel Kosztolányi Dezsőről szóló eszéjét.
1: A kávézás élménye Kosztolányi Dezső lírájában. Mióta török hatásra a kávézás szokása megjelent Magyarhonban, a kávés verseknek se szeri, se száma a magyar lírában. Nem indult azonban diadalmasan a kávé térhódítása a magyar közgondolkodásban, mivel eleinte a magyarság a fekete levest, a hódító oszmán törökök rossz ízű, ármányos, pogány italának tekintette. Később a 18. század elején aztán a balkáni kereskedelmi forgalom kikerülhetetlensége okán, mint kivéthetetlen import cikk, ismét megállíthatatlanul terjedt és divatba is jött a honi kávézás. Az első feljegyzett kávézót a Rász Kávezíder Blázius, vagyis kávéfőző Balázs nyitotta meg. Kezdetben utcán úgynevezett vándorkávésként árult a kávéit, majd meggazdagodván 1714-ben

0: állandó kávémérést nyitott. A magyar irodalomban már konkrétan a kávéház kifejezést lelhetjük fel, Mikes Kelemen 1738. április 11-én keltezett törökországi levelében. Zrínyi szigeti veszedelmében, a harmadik énekben már mint szokott italt kávét szürsölgetnek a vitézek. Amade László rokokó költő a 18. századból már azzal henceg a Tallala, Fallala, Jókedven vagyon című versében, hogy 10 kávét is képes meginni. Versegi Ferenc már kávézásra kijelölt, külön szobát említ a Rihóti Mátyás 4. dalában. Csokonai hideg télies időben kávét, meleg nyárias időben pedig limonádét javasol fogyasztásra a Krisztina Napra című versében. Talán Tompa Mihály a legelső poétánk, aki a kávé és szivar együttes jótékony hatását dicséri az Ebéd után című költeményében. Már a közismert szállóige lett Arany János török bálintjából a Hátra van még a fekete kávé idézet. Karinti kávét iszik és olvassa a lapokat a Nihilben. Dzsida Jenőnél a Sötétség versében a kávé éjfekete sarában elsüllyedő kockacukor a fekete sírnak, halálnak allegóriája. Somjó Zoltán számos versét lehetne citálni, és hosszan sorolhatnánk a példálózást. Gazdag antológia születhetne a magyar kávés versekből. A reggeli ébredés első igazi impulzív materiális élménye a kávézás. Kosztolányi Kávéval és kacajjal jő című versében természetesen a koffein a reggel első életjele, az új nap örömével és izgalmával. Az éjszaka mindig egy kis meghalást hoz, a reggel mindig egy kis feltámadást a testnek és a léleknek. Minden megélt új reggel a megújulás és újrakezdés reményét hordozza. A reggeli kávé segíti az ébredőt áthúzni az éjszakai dermedtségből a délelőtti mozgásba. Ha van reggeli ébredés és reggeli kávé, akkor van miért felkelni, és van folytatás. Más szavakkal, de ugyanezt meghozza a Reggeli áldás című versében is. Most kávé kellene, pillés és enyhe kávé, és egy nyugalmas fekete szivar. Hogy oly lázzal, mely ezer éjszakáé, azt mondjam a kellő reggelnek, ávé, az ébredés lázadt szavaival. Ez a kávé, ávé rímpár megjelenik a New York Te Kávéház, ahol oly sokszor ültem című versében is. Meginnék asztalomnál egy langyos esti kávét, és mint hívő keresztény elmondanék egy ávét. Nem gondolnám direkt hatásnak, de felfedeztem, hogy a kávé-ávé kínálkozó rímpárjával Kosztolányinál jóval korábban már Csokonai is élt, a Köszöntő Lengyel József Szenior úr neve napján című költeményében. Évák eledele kávé, idézhetjük a megmosolyogtató palindrom mondatot. Az imént idézett Kosztolányi versben szerepel a jellegzetesen kosztolányis keltő óra kifejezés is, amely itt is felcsörömpöl, miként talán legismertebb kosztolányi versben, a hajnali részegségben szintén. Ám ez utóbbiban a kávé koráncsem a reggeli bársonyos remény, hanem az éjszakai aludni képtelenség nyugtalanító metaforája, párhuzamosan a nap során elszívott 40 szál cigarettával és a költői alkotói tevékenység lázas izgalmával. Az éjszakának kávészaga van a Bolonya című versében. A cigaretta és a kávé megjelenik a költő a 20. században című versében is. Az Ihlet perce című versében szintén feltűnik az elmaradhatatlan kávé és dohány. Unokatestvérének, a tragikus sorsú Csát Gézának halálára írt nekrológ versében szintén megjelenik a koffein és a nikotin együttese. Lásd, itt leülhetnél. Nincs bontva még az asztal, kávé, dohány és rumvár mérgező malasztal. Vladimir Holán a Világ végét úgy képzeli feltámadás című versében, hogy először a mama kel ki a családi sírból, felteszi melegedni a vizet, és előveszi a kávédarálót. Kosztolányi ilyenkor a Szobánk, mint a sziget című versében a családi együttlét meghittségének egyik hangulatteremtő járuléka a közös családi kávézás. Az Innen a szobámból című versben így ír: csend, béke, kávé és lámpás idill. Elhunyt édesanyjának gyengéd, otthon teremtő emlékét így idézi fel az Anya című versében: rád gondolok, kávédra, könnyeidre. A családi életképeknél maradva, feleségéről írott sorai is az asszony által a férfi elé hozott reggeli kávé gyengéd hangulatával válnak bensőségessé a Repülő című versben. A Régi pincér címűben a megőszült pincért, a régi törzsvendég minden óhaját, gondolatát értő, érző családtagnak nevezi, aki otthonos rutinnal, szótlanul és gondolatolvasó módjára hozza a kávét, a cigarettát és a képes lapokat a vendég elé. Az otthoni családi intimitás mellett természetesen gyakorta megjelenik a kávé a társas kapcsolatok világában, az irodalmi közéletben is, hisz a 20-as, 30-as évek magyar irodalma voltaképp a kávé orákulumának gőzölgésében élt. De ne feledjük, hogy már a 19. század közepén is voltak legendás és a történelmi tudatba beépülő kultikus kávéházak. Gondoljunk csak a Pilvaxra, Petőfi, Jókai, Vasvári törzshelyére. A kávéházak igazi nagy áttörése azonban a kiegyezés követően ment végbe, főként Bécs hatására. A 20. század elején már megközelítőleg 500 kávézót tartottak számon Budapesten. A kávéházi közeg számos magyar költőt megihletett, gondolhatunk számos Somlyó Zoltán versre, Babicsra és sokakra. Reményik Sándor a Kávéház poézise című költeményében kvintesszenciáját adja ennek a varázslatos közegnek. Hasonlója jelentős téma azonos vers Heltai Jenőtől a kávéházi elégia is. A New Yorkba, a Centrálba, a Hadikba, a Japánba, a Háromhollóba, az Abbáziába járt a 20. század első felének szinte minden jeles magyar írója, művésze, szellemi embere, arról nem is szólva, hogy a New Yorkban egyebek közt még Thomas Mann és Moritz Ravel zeneszerző is megfordultak. Köztudott, hogy Kosztolányi az egyik leginkább kávéházi költő a magyar irodalomban. A kávégőze illanát forogva a téli reggel füstjén szerte szét, és otthol zabáltunk hajda négy gyomorra dicsőséget, dohányt és feketét, nők villanyok közt tombolva nyersen, a lehetetlent érzem én magát. Szeszét, kalandot, sok-sok régi versem és ifjúságom, vad éterszagát. Szellemidézés a New York kávéházban. Természetesen Kosztolányi nem csak versekben tiszteleg a kávéházak világa előtt. Az Esti Kornél novelláinak is állandóan visszatérő helyszínei a kávéházak. A Hét 1914. március 15-i számában jelent meg a Budapest Kávéváros című tárcája. Azt vallja, hogy a magyarság nemzeti karakteréhez szorosan hozzátartozik a kávéházi kultúra. Irodalom és kávé olyan szoros kölcsönhatásban vannak egymással, hogy ha gyöngül az irodalom, akkor a fekete kávé is gyöngül. Cikke zárósoraiban ezt írja: az angol hallatlan göggel mondja, az én házam, az én váram. De a Pesti sem kevesebb önérzettel vetheti vissza: az én kávéházam, az én váram. Örömmel tapasztaljuk, hogy a szocializmus eszpresszós évtizedei után ismét régi pompájukban kacérkodnak a legendás kávéházak. Annak viszont kevésbé örülünk, hogy az árak és a kiszolgálás már nem olyan költő barátok, mint voltak hajdanán Kosztolányiék idején.
1: A kávézás élmények Kosztolányi Dezső lírájában című eszéjét Bozók Ferenc piarista szerzetes olvasta fel, és ezzel mai összeállításunk véget ért. Búcsúzom szerkesztőtársam Farkas Erzsébet, a zenei szerkesztő Túri Sarolta, valamint a technikai munkatárs Bilincsik Márton nevében is. Mindannyiuknak további szép napot és tartalmas rádiózást kívánok. Tikovics Ernőt hallották.

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
1: Huszonkét óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Sajtóértesülések szerint a magyar kormány jelezte az Európai Bizottságnak, ugyan elvben továbbra is elkötelezett a nyugdíj és adóreform mellett, amelyek a helyreállítási alap 10,4 milliárd eurónyi forrásához szükségesek, de a magyar költségvetés helyzete és az augusztus 31-i határidő miatt ezt rövid távon nem tudja teljesíteni. Az Európai Bizottság tisztségviselői szerint ugyanakkor az új magyar kormány hozzáállása több mint konstruktív, és mindenkinek az az érdeke, hogy a lehető legtöbb forrást megmenthessék a helyreállítási alapból, ám ennek mértéke még kérdéses. A katonák munkakörülményeinek javítására kívánja fordítani a volt hadtörténeti intézet és múzeum épületének felújítására az idei és következő évre előirányzott 18 milliárd forintot Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter. A tárcavezető azt írja, hogy amikor áttekintette a korábbi terveket, világossá vált számára, a volt hadtörténeti intézet és múzeum teljesen elveszítette korábbi funkcióját, mivel az a kaszinó miniszter arisztokratikus igényei alapján került átalakításra, hogy azt miniszteri székhelyként használja. Ruszin Szendi Romulus hozzátette, lehetőséget adnak a parancsnokoknak, hogy tegyenek javaslatot az általuk felügyelt objektumok infrastruktúrális fejlesztésére. A vezérkar szakmai állásfoglalása alapján döntenek majd arról, hogy mely laktanyákban és katonai objektumokban kezdődhetnek meg a szükséges felújítások, fogalmazott. Az Európai Unió támogatása nyomán csak nem 2 milliárd forintot használhat fel a készenléti rendőrség, nemzeti nyomozóiroda, illetve konzorciumi partnerei 2029. július végéig a határokon átnyúló kábítószer kereskedelem és az ezzel összefüggő bűncselekmények hatékony felderítésére és megakadályozására, jelentette be az NNI igazgatója a program nyitó rendezvényén Budapesten. Jenei Áron elmondta, a magyar állam társfinanszírozásával megvalósuló Delta elnevezési program megvalósításában a konzorcium vezető NNI-n kívül részt vesz az Országos Rendőrfőkapitányság, a Nemzeti Védelmi Szolgálat és a Nemzeti Szakértői és Kutatóközpont is. A Delta, amely a többi között eszköz- és szoftverfejlesztés megvalósítását, illetve nemzetközi nyomozó csoportok felállítását is magában foglalja, a készenléti rendőrség eddigi legkomplexebb programja, fogalmazott. Erős balatoni szezonra számít a rendőrség, hangzott el a Balatoni Közbiztonsági Koordinációs Bizottság szezonnyitó értekezletét követő sajtótájékoztatón Balatonlellén, ahol Somogy vármegye rendőrfőkapitánya ismertette a rendőrök előtt álló feladatokat. Molnár Gábor Somogy vármegye rendőrfőkapitánya lesz a vármegyék rendőri munkáját összehangoló, június 1-től szeptember 15-ig működő Balatoni Koordinációs Bizottság soros elnöke. Molnár Gábor kitért arra is, hogy a buli turizmus ma már nem kizárólag Siófokra jellemző, egyre jobban áttulódik Balatonlellére, ahol az önkormányzat mintegy 300 kamera kihelyezésével és a vandál viselkedést meg nem engedő helyi rendeletek alkotásával készült fel a helyzetre. A rendőrfőkapitány a Balatoni Koordinációs Bizottság legfontosabb feladatának azt nevezte, hogy a látogatók és a lakosság szubjektív biztonságérzete megfelelő legyen. Hozzátette, minden kapitányságon áldozatsegítő is dolgozik majd, illetőleg terveznek munkaerő átcsoportosítást, továbbá idén is lesznek lovas, kutyás és kerékpáros rendőrök. A vízirendészet pedig rendelkezik megfelelő hajóállománnyal, fogalmazott. Testi-lelki feltöltődést ígér pünköst hétfőn Esztergomban a Közösségek Napja, írja a Magyar Kurír. Esztergomban a Bazilika előtti tér és környéke ad otthont május 25-én pünköst hétfőn az Esztergom Budapesti Főegyházmegye szervezésében a Közösségek Napjának, melyre 10 és 17 óra 30 között várják az érdeklődőket. A programsorozat délelőtt 10 óra 30 perckor ünnepi szentmisével kezdődik a Bazilikában, ahol átadják az idei Szent Adalbert díjakat. Sport. A névadó Póta Georgina vezetésével megnyitott a kapuit Zuglóban a Póta Pingpong asztali teniszcsarnok, amelyben a házigazda szándéka szerint professzionális szakmai háttér a közösségi élményközpontú pingponggal találkozik. Az ötszörös olimpikon kétszeres Európa-bajnok, 41 éves játékos a sajtótájékoztatóval egybekötött megnyitón felidézte, hogy 5 évesen kezdett el játszani. Mint fogalmazott, egész életét ebben a sportágban töltötte, sok pingpongtermet látott szerte a világon, és sok tapasztalatot gyűjtött. Végül az időjárásról, derült vagy gyengén fátyolfelhős száraz idő várható. Az északias szél többnyire gyenge vagy mérsékelt lesz. Csak néhol élénkülhet meg a légmozgás. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 10 és 16 fok között valószínű, de a szélvédett hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal hűvösebb is lehet. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.

0: Kódex. A tudás öröksége.
1: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Mai műsorunkban egy különleges zenetörténeti utazásra hívjuk Önöket. Kevés dallam járt be olyan különös és fordulatokban gazdag utat Európa történelmében, mint Joseph Haydn császár himnusza. Joseph Haydn Ferenc császár felkérésére angol mintára írta meg a Gott erhalte Franzen Kaiser szövegkezdetű zeneművet, mely csak hamar az osztrák császárság, később a magyar királyság, majd meglepő fordulatként újabb és újabb szövegváltozatokkal Németország nemzeti himnusza lett. Ma is ezt játsszák az olimpiákon az aranyérmes német sportolók tiszteletére. De mire használták ezt a pompásan metszett dallamot Haydntől Bartókig? Miként változik egy zenemű jelentése az évszázadok során? Mit fejez ki egy himnusz? Uralkodói hűséget, nemzeti identitást, politikai eszmét vagy közösségi emlékezetet? Vajon szabad egy himnusz dallamával játszani, új értelmet adni neki a zenetörténet különböző korszakain át? Erre keresi a választ mai műsorunk előadója, dr. Molnár Szabolcs zenetörténész, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem és az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem adjunktusa. Az előadás Csak a dallam, változatok Haydn császár himnuszára címmel 2025. április 1-én hangzott el Egerben. Műsorunkban az előadás szerkesztett változata következik.
2: Szeretettel köszöntök mindenkit. A mai előadásom témája az annyiban kapcsolódik a német tematikához, hogy az a dallam, aminek a zenei és eszmetörténeti utótörténetéről fogok beszélni, ez Haydn által komponált dallam, ami a Weimári köztársaság ideje, tehát hogy 1920 óta a német himnusz különböző szövegekkel éneklik, de hogy az elmúlt 100 évben ezt fejezte ki Európában Németországot. Na most az a korszak, amiről most én fogok beszélni, még nem Németországot fejezte ki ez a dallam, hanem az osztrák-magyar monarchiát, tehát bizonyos értelemben minket is. 1867-ig a kiegyezésig ez volt Magyarország hivatalos himnusza is, és a királyság területén pedig nem a császár himnusz volt érvényben, hanem egy másik himnusz. Nem kérdezem meg, hogy annak ki írta a szövegét és ki írta a dallamát, mert azt mindenki tudja, de az alkotmányba egyébként jóval később írták be, vagy rögzítették, hogy ez a szöveg Kölcsey Ferenc himnusz című verse, illetve ez a dallam Erkel Ferenc kompozíciója fejezi ki a magyar államiságot. Na most ugye ezzel mindjárt el is jutottunk egy nagyon fontos kérdéshez, hogy egy himnusz dallamnak vannak úgymond zenei természetű tulajdonságai, amit zenészként, előadóművészként, énekesként, karmesterként, tehát bármilyen módon tudok ezekhez a tulajdonságaihoz viszonyulni. Hogyha én egy zeneszerző vagyok, akár variációk tárgyává is tehetem ezt a dallamot. És van egy másik tulajdonsága a himnuszoknak, hogy van egy zenén túlmutató, vagy a zenén túl értelmezhető jelentése, hogy egy bizonyos területen együtt élő embereknek a közösségét fejezi ki, és ebből a szempontból teljesen mindegy, hogy milyen zenei kvalitásai vannak ennek a dallamnak. Szerintem, aki nézi a világversenyeket, az olimpiákat, a világbajnokságokat, tehát azokat az eseményeket, ahol nagyon sokféle országnak a himnuszát meg lehet hallgatni, akkor biztos, hogy ha nem is mondjuk ki hangosan, de azért elő-elő fordul az az érzés, hogy hát ennek a Gánának azért nem sikerült annyira jól a himnusza. Például, ugye? Vagy az angoloknak milyen jó himnusza van? Vagy milyen jó a német himnusz? És akkor el lehet mesélni, hát persze, hogy jó, hát hogy Haydn írta, hát miért írt volna rossz zenét. Igen, ám, de az, hogy a Gánának milyen a himnusza, vagy éppen Uruguaynak milyen a himnusza, az teljesen, hogy mondja, egy rossz kérdés, tehát zeneileg nem érdemes föltenni ezt a kérdést, mert nem az a funkciója egy himnusznak, hogy zeneileg is érdekes legyen. Tehát, hogy ez a dallam, ez 1797-ben született, akkor komponálta Haydn, és a kompozíció motivumai, azért mondom többes számba, mert hogy többféle zeneszerzői ambíciót is sejthetünk e dal megkomponálása mögött. Az egyik ambíció az volt, hogy A megelőző években, 1791-92-ben, aztán 1794-95-ben Haydn hosszabb időt eltöltött Angliában. Angliában megcsodálta azt, hogy az angoloknak van egy olyan közös dallamuk, egy olyan közös énekük, ami valamiképpen kifejezi azt, hogy ők angolok. Tehát, hogy bár az egyik az Yorkshire-ban él, a másik az meg mondjuk London külvárosában, tehát nem ismerik egymást, de a himnusz dallam az valamiféle módon mégiscsak összekapcsolja őket. Ugye ez lenne az egyik funkciója ezeknek a közösen énekelt dallamoknak. Ez a funkció egyébként a templomban énekelt himnusznak is, tehát ugye a himnusz eredetileg egy templomi liturgikus műfaj, tehát ott is a közösség a közös éneklésen keresztül fejezi ki azt, hogy mi közösség vagyunk, bármennyire is furcsán hangzik, és hogy az angoloknak már a 18. században volt egy olyan szövegük, ami kifejezte azt, hogy valamennyien az angol király alattvalói vagyunk, és ennek a királynak minden jót kívánunk, mert ha neki jó, akkor nekünk is jó. Körülbelül ez a lényege az angol himnusz szövegének. És akkor ugye lehet változtatni, hogyha éppen királynő uralkodik, akkor Queen-t énekelnek, God save the Queen, ha meg király uralkodik, akkor God save the King, Isten óvd a királyt. Erre a dallamra egyébként Beethovennek van egy nagyszerű zongora variáció sorozata, tehát hogy a 18-19. Században ez a dallam, ez a zenei értékei mentén is népszerűvé vált, nem csak azért, mert kifejezte az angoloknak az összetartozását. Na most a Haydn azt gondolta, hogy milyen jó lenne, ha nekünk is lenne ilyen. Mármint nekünk, akik a Habsburg császár fennhatósága alatt él. Született is egyébként egy olyan szöveg, ami szinte azt lehet mondani, hogy szinte a tükörfordítása az angol himnusz szövegének. Lorenz Leopold Haska írta, Gotter hatte Franz den Kaiser, unser guten Kaiser Franz, lange lebe Franz der Kaiser, ugye aki tanul németül, az már mindjárt az első három sorból meg tudja tanulni azt, hogy a határozott névelőnek is van ragozása. Ugye ez a német nyelvnek egyébként ez egy nagyon jó tulajdonsága, de valakik pont emiatt nem szeretik. Isten óvja Ferencet a császárt, ami jó Ferenc császárunkat, éljen soká Ferenc a császár, a boldogság legfényesebb ragyogásában, babérágak nyíljanak neki, a becsület koszorú újjaként bármerre is jár. Isten óvja Ferencet, a császárt, ami jó Ferenc császárunkat. Ugye annyira bugyuta a szöveg, hogy csoda, hogy ennek van szerzője, de van szerzője, tehát bármelyikünk tudna egyébként egy ilyen szöveget írni. Na most ez a szöveg, ez nagyon jól illik Haydn kompozíció alá, amit majd gyorsan meg is hallgatunk ebben az eredeti formájában, amikor énekelték.

Ez a dallam, ez annyira kedves volt Haydn számára, hogy egyrészt az, hogy feldolgozta egy vonós négyesben variációs formában, azt majd mindjárt meg fogjuk közelebbről nézni, hogy akik élete végén közel laktak, közel éltek hozzá, az ő beszámolóiból tudjuk, hogy ugye az utolsó években már nagyon elgyengült, elkedvetlenedett, magába süppedő, depressziós, időskori problémák tömegével kellett Haydnnek megküzdenie, és akkor azt mondják ezek a szemtanúk, hogy amikor vigaszt keresett, akkor oda ment a zongorához, és ezt játszotta. Tehát, hogy ez jelentett számára valamiféle fajta megnyugvást, és még azt is mondják, hát nyilván nem voltunk jelen, nem tudjuk ellenőrizni, hogy ez volt az utolsó zene, amit ő a saját zongoráján elpötyögött. Tehát, hogy ilyen értelemben van egy ilyen nagyon erős személyes kötődése. Na most ez a Ferenc császár, akit a szöveg is megénekel, ő pedig ezt ilyen születésnapi ajándékként kapta a Haydntól, ő nagyon megszerette, és onnantól kezdve minden születésnapján ezt játszották, de ez még nem jelenti azt, hogy ez himnusz. Ahhoz még el kellett tenni egy pár évnek, vagy két évtizednek, hogy a Habsburg család, a Habsburg császári család ezt a dallamot úgy kezelje, mintha ez valami fajta címer lenne, hogy minden fontosabb ünnepségen, amikor ők megjelennek, akkor ez a dallam jelzi azt, hogy ezek mi vagyunk. Ez valamikor az 1820-as években történt meg, és ugye csak annyit kellett tenni, hogy egy ilyen általánosabb szöveget kellett írni, tehát hogy a Ferenc ne legyen megnevezve benne, hanem általában a császár szerepeljen a szövegben. A következő, amik szintén kifejezi azt, hogy ez a császári család önreprezentációjának a fontos eleme, hogy Habsburg Otto temetésén, vagy a temetési szertartáson a templomban újra elhangzott. Napjaink időszakához tartozik ez az esemény, és senkinek eszébe nem jut, hogy miért a német himnuszt éneklik ezen az eseményen, teljesen evidens, hogy ez a Habsburg családhoz tartozó dallam. Na most ugye, hogy lett ebből német himnusz? Ez a mai előadásunknak csak egy ilyen mellék ága. Az 1840-es években egy Fallersleben nevezető német költő, mint régen akár a Tinódi, vagy akár a Balassi Bálint korszakában, ad notam, tehát erre a dallamra gondolva, írt egy teljesen más szöveget, ami nem az osztrák császárnak a dicsőségét zengi, hanem azt az igényt, hogy a németeknek egyesülniük kell. Tehát ez az 1840-es években ez egy forradalmi gondolat volt, a német egységnek a gondolata, és hogy ezzel a Fallersleben-féle szöveggel ez a dallam nagyon gyorsan elkezdett folklorizálódni, ami azt jelenti, hogy emberek énekelték, katonák énekelték, laktanyákban, annélkül egyébként, hogy biztosak tudták volna, hogy ennek a dallamnak már mi is az eredete. Azt gondolták, hogy ezzel a Fallersleben szöveggel, hogy mindig is ezzel a dallammal énekelték. Summa summarum, az első világháború után, amikor ugye megszűnt az osztrák-magyar monarchia, és ez a himnusz úgymond már nem semmilyen országot nem fejezett ki, ez a dallam, ez szabad vegyértékűként, ott lógott a semmiben, és a Weimári köztársaság himnusszá tette. Ugye erről beszéltünk, és akkor onnantól kezdve már a német népet fejezi ki. Na most a magyar szöveggel, ugye, mert hogy ezt, hogy ahhoz, hogy magyarul is tudjuk énekelni, mert hiszen ez a mi himnuszunk is volt egy idő,

Maga Haydn erre a dallamra komponált egy variációs sorozatot, most ezt fogjuk kicsikét részletesebben megnézni. Ez a Erdődi József grófnak dedikált 6 vonós négyes közül a harmadik vonós négyes, a C-dur vonós négyes, és annak is a lassú tétele, hogy bemutatja ugye az első témát 4 hangszeren, és az első hegedűben fönt van maga a Kaiserlied, a császárdallam.

És az első variációban a dallam az lekerül a második hegedű szólamába, és az első hegedű ezeket a dallam hangokat vagy körülírja szomszédos hangokkal, mint például itt a második ütembe, vagy pedig azokat az harmóniákat, amik kísérhetnék ezt a dallamot, ezeket a harmóniákat ilyen hárfa-szerűen fölbontja, ugye ezt hívják arpeggiónak, tehát hogy ez egy hegedűn is létező technika, tehát hogy a négy húron nagy töréseket játszva szólaltatja meg az akkordokat. Erre azért hívom fel külön a figyelmet, mert ezekre az arpeggiókra majd még a későbbiekben mutatok példát. Na akkor hallgassuk meg ezt az első variációt.

Most ugye zeneszerzői szemmel nézzük, vagy ismerve a 18-19. Század fordulójának a variációs technikáit, hogy hogyan lehet egy dallamra újabb és újabb, érdekesebb, még érdekesebb változatokat készíteni, hogy ez tulajdonképpen ez az első variáció, ez bizonyos értelemben egy konvencionális. A második, az viszont már nem, a dallam most ugye lekerül a csellóba, és amit az első hegedű játszik, az nem variáció ennek a dallamnak, hanem egy önálló ellenszólam, egy olyan dallam, amire lehet, hogy most már elég sokat hallottuk magát a császárhimnusz dallamát, hogy lehet, hogy a főső szólamra érdemes figyelni, hogy ezzel a dallammal egy időben egy másfajta karakterű, egy másfajta érzelmi töltéssel bíró dallam is meg tud szólalni. Ez már egy olyan variáció, ami azért keveseknek jut már eszébe itt ebben az időben, a Haydn-nek még eszébe jut, hát ő azért Haydn. Ugye ezen a nyomvonalon haladunk tovább, mert most ugye kvázi a dallam az lekerült a brácsába, ugye mindegyik hangszeren legalább egyszer elhangzik a dallam majdnem, hogy érintetlenül, és hogy ez a másik dallam, ez ott marad az első hegedűben, de ha most figyeljük a második hegedűt, akkor az megint csak egy önálló értékű harmadik dallam. Nem csak egyszerűen variálja, nem csak földíszíti, hanem újabb és újabb melodikus ötleteknek lesz úgymond a tartó gerendája ez a császárhimnusz dallam. Nyilván akár ezt ilyen metaforikusan is lehet érteni, hogy a jó császár hatalmára arra mindenféle egyéb dolog is rá tud épülni, és hogy akkor jó a császárnak a hatalma, ha nem veszük észre. Ugye ez is akkor jó, hogyha nem is arra a dallamra figyelünk már, ami maga a kiinduló pont. Második

És ami most következik, a negyedik variáció, ez megint ebben a korszakban egy kötelező eleme a variációs sorozatoknak, hogy ugye az alapdallamunk, az alaptémánk az G-durban volt, most nem kell belemennünk, hogy mit jelent az, hogy G-dur, de hogy van egy másik variáció, ami egy másik hangnembe helyezi a dallamot, ez lehetne egyébként G-moll, és most Haydn azt választja, hogy a úgynevezett párhuzamos mollba, E-mollba rakja a dallamot, ami azzal a praktikus következménnyel jár, hogy más harmóniák, más ellenszólamok vannak, de itt látjuk azt, hogy az első hegedűben tulajdonképpen maga a dallam érintetlenül marad, tehát moll variáció, miközben a dallam az ugyanaz, ennek majd még a későbbiekben lesz jelentősége, mert hogy ezt a dallamot ezt át lehet tenni valóban mollba, de akkor teljesen más jelentéssel fog bírni. Na most nézzük meg, hogy milyen ez a variációnk a párhuzamos mollba. És ez majd visszakanyarítja a tétel végén az alaphangnembe.

Ja, maga ez a zárlati formula, ez a két utolsó akkord, ez már nagyon a 19. század, tehát a romantika felé mutat előre, hogy nem egy ilyen hagyományos, klasszikus mesterekre jellemző zárlat, hanem szakkifejezés, azt szoktuk mondani, hogy ez egy molból kölcsönzött alteráció plagális környezetben, tehát hogy, de hogy ez nem a Mozartnak és nem a Haydn korszakának a nyelve, ez már inkább Schubertnek a zenei gondolkodása. És akkor ugorjunk vissza ennek a darabnak az első tételére. Ugye németül úgy hangzik az első sora ennek a himnusznak, hogy Gott erhalte Franz den Kaiser. A Gott az G betűvel kezdődik, és ugye itt egy G hangot látok az első hegedűben. Gott erhalte, ugye az meg E betűvel kezdődik, ez a szó, ott meg egy E hangot látok. F mint Franz, Ferenc, D mint Dén, és a Kaiser az pedig azért C, mert a Kaiser szó az a Cézár németes változata, tehát hogy ez egy zenei anagramma, vagy akrosztikon, attól függ, hogy hogyan nézzük, tehát mindenképpen valahogy le van kódolva, át van kódolva zenei hangokká a császár himnusz szövegének a nyitó mondata. Na most az az érdekes, hogy erről a 18-19. Században erről senki nem beszél, még a 20. században sem nagyon. Egészen egyszerűen azért, mert nem vették észre, hogy itt van egy ilyen kis trükk a Haydn részéről, és hát én személy szerint nagyon büszke vagyok arra, hogy ezt Somfai László, az én egyik zeneakadémiai tanárom fedezte fel ezt a érdekes haydni játékot, és akkor innentől kezdve, bár az első tétel is úgymond értelmezhető a császár iránti hódolat zenei megnyilvánulásaként. Most nem fogjuk meghallgatni az egész tételt, csak azt akarom megmutatni, hogy önmagában ez a dallam, ez önmagában nem lenne érdekes, ez attól lesz érdekes, hogy Haydn így ritmizálja. Ez a ritmus, ez annyira karakteressé teszi ezt a tulajdonképpen nem túl izgalmas dallamot, hogy bárhol bukkan fel a zenei anyagban, mindig hallom, hogy jelen van, és ezt a ritmus biztosítja, ezt a karakteres megjelenést.

ez a pregnáns ritmika, ez azért is nagyon hasznos zeneszerzőileg, mert olyankor is azt hiszi a hallgató, hogy azt hallja, hogy Gotthard Hartl Franz Dr. Kaiser, amikor nem azt hallja. Tehát nem azokat a hangot hallom, nem azokat a hangokat, nem is azt a dallamot hallom, de mégis minden ritmus figura, minden tippám, pappappam figura mögé automatikusan ezt értem. Tehát ugye valahogy mindig jelen van a zenei szövetben. Na most ugye Haydn teljesen egyértelmű, hogy ennek a dallamnak, és érdekes módon magának a szövegnek is a zenei konzekvenciáit kutatja ebben a darabban. Tehát, hogy igazából nem az a fontos neki, hogy ez mit fejez ki, hát hiszen még 1797-ben nem is azt fejezi ki, amit az előbb mutattam, hanem ez tényleg önmagában egy jó zenei ötlet, amiből nagyon sok mindent ki lehet hozni. Mutatnék egy zongora kompozíciót, ez Kár Csernyinek a kompozíciója, ez egy zongorára és zenekarra írt variáció sorozat, az a cím, hogy Variációk a Gotthard Hartl Franz Dr. Kaiser dallamára, ez 1830-as években keletkezett, és egy nagyon hosszú bevezetője van, hogy itt kezdődik el a téma, itt mutatja be a témát. Nem fogjuk meghallgatni az egész művet.

Ugye Kár Csernyi ennek a kornak egy nagyon jelentős zongoristája és zongorapedagógusa volt, Beethoven tanítványa volt, és Liszt Ferenc tanára. Akkor azt hiszem, ezzel mindent elmondtunk a jelentőségéről. Tehát ő egy ilyen nagyon fontos kapocs a romantikus zongora stílus és a klasszikus zongora stílus között. Hát ez a műve, ez nyakig a romantikus zongora stílusban áll, tehát egészen elképesztően virtuóz zenei anyag, és hogy ennek a kompozíciónak most egy olyan dallamot választott Cserny, amelyik dallamra már 1830-as évek Bécsében már nem kell különösebben figyelni, helyette mire tudok figyelni? A virtuózitásra, a zongoristára. Ugye minden ilyen variációs sorozatnak az a lényege, hogy a figyelmet az úgy irányítja, úgy fókuszálja a zeneszerző, hogy az éppen abban a pillanatban fontos elemre derüljön fény, és ebben az esetben a zongorista technikai képessége, és akkor így néz ki az első variáció.

20. század első évtizedeinek az első számú hegedű virtuóza volt, és neki van ez a Maestosa Sonata Sentimentale című tulajdonképpen ilyen, már-már ilyen hegedű versenyszerű darabja, és ennek a közép része egy variációs sorozat, amiben a császárhimnusz dallamát dolgozza fel.

ahogy azt illik, a teljes dallamot bemutatják, a zenekar és a szólista, és ugye hogy teljesen egyértelmű, hogy a dallam az slágerként él a 19. század elején, hogy közkincs, bárki hozzányúlhat zeneszerzőként, és újabb és újabb feldolgozásokat lehet írni. Ami ebben a darabban számomra különösen érdekes, az a 1258-nál kezdődik, mert Paganini szemmel láthatóan nem csak a dallamot ismeri, hanem ismeri a Haydn variációs sorozatából a moll hangnemű szakaszt is, és erre egy egészen csodálatos variációt ír. E-durból átrakta A-mollba, és ezek a mellékszólamok, ezek egyértelműen a Haydn kvartettből származnak.

Csak egy gyorsan zárójeles megjegyzés, hogy azért az is nagyon érdekes, hogy ennek a Paganini kompozíciónak a legjobb részét azt a Haydn írta. Tehát, hogy tényleg ez az ámulba áthelyezett változat, ez zeneileg ez a legérdekesebb. Hogy itt fölírtam néhány címet, hogy ez a nyugodtan nevezik úgy, hogy Schlager dallam, ez milyen művekben bukkan föl. Philipp Jakob Riotte darabja, ez a Die Schlacht bei Leipzig, ugye ez azt jelenti, hogy a lipcsei csata, ez cirka 1814 körül keletkezett ez a kompozíció, ez volt az a nagy ütközet, ahol a végső vereséget el kellett szenvednie Napóleonnak, és ennek a csatának, úgymond a zenei reprezentációja, ez a bizonyos értelemben csata szimfóniának nevezhető kompozíció, amiben elhangzik nyilván az osztrák erőket, az osztrák tábort szimbolizálandó ez a dallam. A Rossininak a Rimszi utazás című operája az 1825-ből, azt megtalálták, találják így a záróképét, külön a YouTube-on is meg lehet találni. Ez egy ilyen opera, olyan vígopera, aminek az a cselekménye, tulajdonképpen nincs cselekmény, az a cselekménye, hogy elmennek valahová, ahol királyt koronáznak, és egy helyen, amikor megállnak, akkor mindenki, aki erre a koronázásra siet, úgymond a saját nemzetiségét, a saját országa mellett tesz hitet, és ott elhangzik, érdekes módon németeket reprezentálandó, elhangzik ez a császárhimnusz dallam. Donizettinek a Stuart Mária című operája, ez nem a dallamot idézi, csak nagyon hasonlít a dallamra. Ez a harmadik felvonás 8. jelenetében egy ilyen közös imára hívja Stuart Mária a hozzá közel álló hölgyeket, egy ilyen búcsúszertartás, egy ilyen közös ima, hogy miért énekelné egy skót királynő a halála előtt, és Haydn előtt 400 évvel a császárhimnusz dallamát. Nyilván, hogy nem idézett, hanem Donizettinek, ennek a dallamnak a lelkülete tetszett meg, mert van benne valami emelkedett áhítatosság, és ezért szerepel ebben a jelenetben. És akkor ez egy nagyon izgalmas, ez 1838-as Souvenir de Vienne, azaz Bécsi Emlék című Clara Schumann darab. Itt tulajdonképpen még nem szabadna Clara Schumannak hívni, mert még Schumann nem vette feleségül. Tehát, hogy Clara Wieck Souvenir de Vienne című zongora kompozíciójának a közép része az a császárhimnusznak az idézete, és nagyon szép, nagyon, nagyon romantikus akkordokkal öltözteti fel ezt a dallamot.

darabot. És akkor itt van a nagy cseh hazafi Smetana ünnepi szimfónia című kompozíció 1853-ban, ami némileg ellentmond az ő cseh hazafiságának, mert hogy ez egy monumentális, több mint 40 perces darab, és minden tétel az osztrák császár dicsőségét zengi, és természetes módon minden tételben valamilyen módon jelen van ez a dallam. És amit meg is fogunk nézni, az újabb idők Paganiniének, Henrik Mnyavskinak az L'École Moderne című etüd sorozata, tehát hogy ez tulajdonképpen ezt nem is kéne nagyon nekünk zeneként hallgatni, mert ezt a hegedűsöknek kell otthon gyakorlásképpen játszani, és ennek a kompozíciónak a 9. tétele egy arpeggio etüd, tehát hogy azt tanítja meg a hegedűsöknek, hogy hogyan tudnak a 4 húron akkord felbontásokat játszani, és hogy ne kelljen törődnie azzal se a zeneszerzőnek, se a hegedűsnek, hogy egyébként, hogy mi a dallam, hogy akkor a dallam az legyen a császár himnusz. Említettem azt, hogy a Haydn első variációjában az első hegedű tulajdonképpen arpeggiókat játszik, és hogy ezt az arpeggio gondolatot egy olyan bő 50 évvel később maximálisan kihasználja Vinyavsky.

És akkor jönnek a variációk az akkordokra. Hát ez egy bitan nehéz mű. És miért jó, hogy egy olyan dallam van a háttérben, amit mindenki ismer, mert én is tudom követni, hogy éppen hol tart a hegedűs, és ő is tudja követni, hogy éppen hol tart. Az nagyon fontos.

Teljesen egyértelmű, hogy egy közkézen forgó zenei tárgynak tekinti ezt a császárhimnuszt, hogy semmiféle olyan gátlás nincs a zeneszerzőben, hogy hát azért mégsem illik egy ország állami szimbólumával ezt a fajta, tulajdonképpen bizonyos értelemben öncélú játékot játszani, hiszen ez mégiscsak egy etüd, egy gyakorlat, ami a hegedülés technikájára vezeti rá a játékost. És akkor elérkeztünk az utolsó példánkhoz, ugye ez a határán van annak, hogy még zeneként, vagy pedig szimbólumként nyúljunk hozzá a dologhoz. Bartók Bélának a 1903-ban komponált Kossuth szimfóniájának van egy szakasza, ugye maga a szimfónia, tudjuk, hogy miről szól, mert beírta a sorok közé Bartók Béla, hogy az első ütem, ahogy elindul, az Kossuth Lajos portréja. Aztán három oldalra később megszólítja őt a felesége, hogy mi baj, uram, mi nyomja vár. Álladat. És akkor még lapozunk kettőt, veszélyben a haza. Régen jobb időket éltünk, nem akarom elmondani az egészet. Tehát valamiképpen egy ilyen idealizált Kossuth portré a fiatal Bartók Béla részéről, ami egyben ugye a 19. századi magyar történelemnek egy ilyen kritikus időszakát mutatja be, 1848 és a 49-es szabadságharc és a forradalom időszakát. Na most ez a bizonyos tétel, aminek nem adott címet Bartók Béla, hanem két zárójel között három pont van. Ugye azért nem kellett megnevezni, mert teljesen egyértelmű, hogy ez egy csata jelenet, amiben a magyar huszárok összecsapnak az osztrák erőkkel. Na most az osztrák erőket mi szimbolizálja? Hát a császárhimnusz. De nem abban a formában, ahogy megismertük, hanem a nagy tercet kis tercre változtatja, magyarul átrakja mollba, de nem úgy, ahogy a Haydn, hanem hogy tényleg mollba rakja, és ezáltal a dallam egyszerre lesz picit groteszk, kicsit karikatúraszerű, de ugyanakkor félelmetes is. Ugye a groteszknek, a magyar órán majd a fiatalok fogják tanulni, hogy a groteszknek az tulajdonsága, a groteszk hatásnak, hogy nem tudjuk eldönteni, hogy nevessünk vagy féljünk. Ugye ez a két élmény, ez egy időben jelentkezik az emberben. Kicsit olyan, azt szoktam mondani, amikor az ember a plakáton egy szép nőt lát, és akkor bajszot rajzol neki, és az milyen vicces, meg milyen félelmetes is, hogy ilyen értelemben ez egy ilyen gesztus tulajdonképpen a Bartók részéről,

0: Lesz Kossuth. Ugye ez a Kossuth dallam, onnan tudjuk, hogy ez a Kossuth dallam, hogy ezzel kezdődik a darab, tehát hogy ez egy portrészerű dallam. Na most ugye ez az 1903-as dátum, ez a, aki picit is ismeri a Bartók pályáját, tudja, hogy ez az 1903, ez még minden előtt van, tehát hogy még Bartók nem volt szerelmes, a Bartók még nem találkozott népdallal, a Bartók még bizonyos értelemben még nem fejezte be a Zeneakadémiát, tehát hogy még sok minden van áll előtte, és ez egy 19. századi romantikus, szimfonikus költemény, ő maga is zenekölteményként határozza meg ezt a kompozíciót. Azt gondolom, hogy Bartók nem nagyon ismerte azt az 1814-es csataszimfóniát, hogy ott is ez a dallam egy csataszituációt jelenít meg, mint itt is, hogy 100 évvel később ez a gondolat, ez valahogy újra aktuálissá vált a Bartók fejében, és itt nehéz eldönteni, és akkor ez legyen a mai előadásunknak az utolsó mondata, hogy itt nehéz eldönteni, hogy a dallamban lévő zenei lehetőségek a döntőek, vagy pedig az ideológiai kérdés, hogy egészen egyszerűen ez a dallam, ez hordoz egy zenén kívüli jelentést, hogy ezek bizony azok a osztrák csapatok, akik leverték, vagy akikkel mi szemben álltunk a 48-49-es szabadságharcban.
1: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban dr. Molnár Szabolcs zenetörténész előadásának szerkesztett változatát hallották, amely Csak a dallam, változatok Haydn császár himnuszára címmel hangzott el 2025. április 1-én az Egri Bródy Sándor könyvtárban. Az előadás József Haydn császár himnuszának különleges utóéletét mutatta be, miként vált egyetlen dallam birodalmak, nemzetek és történelmi korszakok meghatározó zenei jelképévé, és hogyan élt tovább Haydntől Bartókig a zenetörténetben. Köszönjük figyelmüket, további szép napot kívánunk minden kedves hallgatónknak!
2: Kódex. Művelődés történeti műsorunkat hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk. Hírek a Szent István Rádióban.
1: Sajtóértesülések szerint a magyar kormány jelezte az Európai Bizottságnak, ugyan elvben továbbra is elkötelezett a nyugdíj és adóreform mellett, amelyek a helyreállítási alap 10,4 milliárd eurónyi forrásához szükségesek, de a magyar költségvetés helyzete és az augusztus 31-i határidő miatt ezt rövid távon nem tudja teljesíteni. Az Európai Bizottság tisztségviselői szerint ugyanakkor az új magyar kormány hozzáállása több mint konstruktív, és mindenkinek az az érdeke, hogy a lehető legtöbb forrást megmenthessék a helyreállítási alapból, ám ennek mértéke még kérdéses. A katonák munkakörülményeinek javítására kívánja fordítani a volt hadtörténeti intézet és múzeum épületének felújítására az idei és következő évre előirányzott 18 milliárd forintot Ruszin-Szendi Romulus honvédelmi miniszter. A tárcavezető azt írja, hogy amikor áttekintette a korábbi terveket, világossá vált számára, a volt hadtörténeti intézet és múzeum teljesen elveszítette korábbi funkcióját, mivel az a kaszinó miniszter arisztokratikus igényei alapján került átalakításra, hogy azt miniszteri székhelyként használja. Ruszin-Szendi Romulus hozzátette, lehetőséget adnak a parancsnokoknak, hogy tegyenek javaslatot az általuk felügyelt objektumok infrastruktúrális fejlesztésére. A vezérkar szakmai állásfoglalása alapján döntenek majd arról, hogy mely laktanyákban és katonai objektumokban kezdődhetnek meg a szükséges felújítások, fogalmazott. Az Európai Unió támogatása nyomán csak nem 2 milliárd forintot használhat fel a készenléti rendőrség, nemzeti nyomozóiroda, illetve konzorciumi partnerei 2029. július végéig a határokon átnyúló kábítószerkereskedelem és az ezzel összefüggő bűncselekmények hatékony felderítésére és megakadályozására, jelentette be az NNI igazgatója a program nyitó rendezvényén Budapesten. Jenei Áron elmondta, a magyar állam társfinanszírozásával megvalósuló Delta elnevezési program megvalósításában a konzorcium vezető NNI-n kívül részt vesz az Országos Rendőrfőkapitányság, a Nemzeti Védelmi Szolgálat és a Nemzeti Szakértői és Kutatóközpont is. A Delta, amely a többi között eszköz- és szoftverfejlesztés megvalósítását, illetve nemzetközi nyomozó csoportok felállítását is magában foglalja, a készenléti rendőrség eddigi legkomplexebb programja, fogalmazott. Erős balatoni szezonra számít a rendőrség, hangzott el a Balatoni Közbiztonsági Koordinációs Bizottság szezonnyitó értekezletét követő sajtótájékoztatón Balatonlellén, ahol Somogy vármegye rendőrfőkapitánya ismertette a rendőrök előtt álló feladatokat. Monár Gábor Somogy vármegye rendőrfőkapitánya lesz a vármegyék rendőri munkáját összehangoló, június 1-től szeptember 15-ig működő Balatoni Koordinációs Bizottság soros elnöke. Molnár Gábor kitért arra is, hogy a buli turizmus ma már nem kizárólag Siófokra jellemző, egyre jobban áttulódik Balaton lellére, ahol az önkormányzat mintegy 300 kamera kihelyezésével és a vandál viselkedést meg nem engedő helyi rendeletek alkotásával készült fel a helyzetre. A rendőrfőkapitány a Balatoni Koordinációs Bizottság legfontosabb feladatának azt nevezte, hogy a látogatók és a lakosság szubjektív biztonságérzete megfelelő legyen. Hozzátette, minden kapitányságon áldozatsegítő is dolgozik majd, illetőleg terveznek munkaerő átcsoportosítást, továbbá idén is lesznek lovas, kutyás és kerékpáros rendőrök. A vízirendészet pedig rendelkezik megfelelő hajóállománnyal, fogalmazott. Testi-lelki feltöltődést ígér Pünköst hétfőn Esztergomban a Közösségek Napja, írja a Magyar Kurír. Esztergomban a Bazilika előtti tér és környéke ad otthont május 25-én Pünköst hétfőn az Esztergom budapesti főegyházmegye szervezésében a Közösségek Napjának, melyre 10 és 17 óra 30 között várják az érdeklődőket. A programsorozat délelőtt 10 óra 30 perckor ünnepi szentmisével kezdődik a Bazilikában, ahol átadják az idei Szent Adalbert díjakat. Sport. A névadó Póta Georgina vezetésével megnyitotta kapuit Zuglóban a Póta Pingpong asztali teniszcsarnok, amelyben a házigazda szándéka szerint professzionális szakmai háttér a közösségi élményközpontú pingponggal találkozik. Az ötszörös olimpikon kétszeres Európa-bajnok, 41 éves játékos a sajtótájékoztatóval egybekötött megnyitón felidézte, hogy 5 évesen kezdett el játszani. Mint fogalmazott, egész életét ebben a sportágban töltötte, sok pingpongtermet látott szerte a világon, és sok tapasztalatot gyűjtött. Végül az időjárásról. Derült vagy gyengén fátyolfelhős, száraz idő várható. Az északias szél többnyire gyenge vagy mérsékelt lesz. Csak néhol élénkülhet meg a légmozgás. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 10 és 16 fok között valószínű, de a szélvédett hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal hűvösebb is lehet. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.

A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, szombati adásunk tartalmából. Leó pápa a lelkipásztori látogatása a Cserrában. Találkozó Campania régió püspökeivel, papjaival és szerzeteseivel a Székesegyházban, valamint a környezetszennyezés által sújtott családokkal. Az Úr lelke eloltja a pusztító tüzeket és életet fakaszt. Választjuk az életet, szolgáljuk az életet. 14. Leó pápa beszéde a Cerra városában a térség polgármestereihez és híveihez.

0: Leó pápa beszéde a Cserrában az egyháziakhoz. Az Úr lelke eloltja a pusztító tüzeket és életet fakaszt. Félnapos kampániai látogatásának első állomásán a Szent Atya szombat délelőtt a Cserra városának Nagyboldogasszony székesegyházában találkozott a térség püspökei, papsága, szerzetesei közösségével és a környezet szennyezés áldozatainak családjaival. Leó pápa beszéde kezdetén örömének adott hangot, hogy néhány nappal a Pompei kegyhelyének és Nápoly városának meglátogatása után visszatérhetett Campania térségébe. Mint ismeretes, Ferenc pápa már korábban is szeretett volna eljönni arra a helyre, amelyet sajnos a tüzek földjének hívnak, de ez végül nem volt lehetséges számára.
1: Oggi vogliamo realizzare il suo desiderio, riconoscendo il grande dono che l'enciclica Laudato Si ha rappresentato per la missione della Chiesa in questa terra.
0: Ma Leó pápa szeretné megvalósítani az ő kívánságát, megköszönve egyúttal azt a nagy ajándékot, amelyet a Laudato Si enciklika jelentett az egyház missziója számára ezen a földön. Itt ugyanis a teremtés és a helyi szegények kiáltása drámai módon hallatszott a sötét érdekek és a közjó iránti közöny sűrű összefonódásából, amely megmérgezte a természeti és társadalmi környezetet. Ez a kiáltás megtérést követel, állapította meg Leó pápa. Elsősorban azért jöttem, szólt a pápa, hogy felfogjam azok könnyeit, akik elvesztették szeretteiket, akiket a környezet szennyezés ölt meg, amelyet gátlástalan emberek és szervezetek okoztak, akik oly sokáig büntetlenül működhettek. De azért is jöttem, hogy köszönetet mondjak azoknak, akik a rosszal szemben jót tettek. Köszönetet elsősorban az egyháznak, amely felmerte vállalni a leleplezést és a prófétai szót, hogy remény töltse el és fogja egybe az embereket. Leó pápa megvallotta, hogy a pünkös vigíliáján tett látogatása tudatában a Szentírásban olyan szöveget keresett, amely értelmezi és inspirálja is az útját. Így talált rá Ezekiel próféta nagyszerű látomására, akit az Úr olyan élménnyel töltött el, amely a számüzetésben élő nép számára a feltámadás hathatós üzenetének bizonyult. Az Úr keze fölöttem volt, és lelke által az Úr kivezérelt és a síkságra vitt, amely tele volt csontokkal. Körbevezette köztük mindenfelé, és tömérdek volt belőlük a mezőn, és teljesen kivoltak száradva. Isten a kezdetkor, folytatta a pápa, egy kerbe helyezte a férfit és a nőt, hogy műveljék és őrizzék azt. Az egész élet szépség és termékenység volt. Ezt a vidéket régen Campania Felixnek, boldog vidéknek nevezték, mert termékenységével, termékeivel és kultúrájával oly varázslatos volt, mint egy himnusz az életről. És mégis íme a halál, a föld és az emberek halála. Ezzel a valósággal szemben kétféle hozzáállás lehetséges, a közöny vagy a felelősségvállalás.
1: Voi avete scelto la responsabilità. E con l'aiuto di Dio avete iniziato un cammino di impegno e di ricerca della giustizia.
0: Ti a felelősséget választottátok, és Isten segítségével elindultatok az elkötelezettség és az igazságosság keresésének útján, szólt elismerőleg a pápa. Ferenc pápa Laudato Si enciklikájában, miközben elítélte a halál paradigmáját, egyértelműen bejelentette az új élet csendes betörését. Az igazi emberség, amely új szintézisre hív, szinte észrevehetetlenül lakozik a technológiai civilizáció közepette. Vajon ez lesz-e mindenek ellenére egy olyan állandó ígéret, amely az igazi dolgok makacs ellenállásaként virágzik ki? Leó pápa ennek nyomán arra kérte a térség egyházi embereit, hogy legyenek ennek a makacs ellenállásnak a tanúi, amely újjászületése válik ott, ahol az evangélium megvilágítja és átalakítja az életet. Az Úr új kérdéseket tesz fel nekünk arról, hogyan élünk a környezetünkben, mit tartunk az emberek és intézmények közötti együttműködésről, az oktatás iránti szenvedélyünkről, a munkában tanúsított becsületességről, a hatalom és a gazdagság igazságos elosztásáról, az emberek és minden teremény iránti tiszteletről. Újra élethetnek-e ezek a földek? legyetek ti magatok a válasz, egy hitben és elkötelezettségben egyesült közösség, akkor az élet megsokszorozódik, állapította meg a pápa. Ezekiel próféta könyve az Úr parancsolatával folytatódik. Jövendőj ezekről a csontokról, így beszélj. Ti kiszáradt csontok, halljátok az Úr szavát. Ezt üzeni az Úr, az Isten ezeknek a csontoknak. Nézzétek, éltető leheletet adok belétek, és megelevenedtek. Ezekiel engedelmeskedik. Jövendőltem, amint az Úr parancsa szólt. Slám, amint jövendültem, zaj keletkezett, majd zörgés támadt, és a csontok egymáshoz közeledtek. Aztán láttam, én és hús került rájuk, és bőr vonta be őket, de éltető lehellet még nem volt bennük. A csoda tehát nem egyszerre történik meg. A próféta bizonyára megdöbben attól, amit lát és hall, de ez még nem elég, még hiányzik valami. Ez ránk is vonatkozik. Továbbra is bízni kell, továbbra is hallgatni kell, továbbra is hinni kell. Azok a döntések, amelyeket hoztatok, az egyházi út, amelyet bejártatok, azok a kicsi és nagy újrakezdések, amelyekkel szembenéztetek a fájdalommal, még nem jelentenek mindent. Ha megállunk, visszafordulunk. Ám az Úr újra szól Ezekielhez. Jövendőj az éltető leheletről, jövendőj emberfia, és mondd az éltető leheletnek. Ezt mondja az Úr, az Isten. Gyere elő a négy szél hazájából, és fúj ezekre a halottakra, hogy megelevenedjenek. Ekkor jövendőltem, amit megparancsolta nekem, és éltető lehelet száll beléjük, életre keltek, talpra álltak, mint egy nagy sereg.
1: Lo Spirito Santo vi conceda di vedere un esercito di pace che si alza in piedi e guarisce le ferite di questa terra e delle sue comunità.
0: A Szentlélek adjon nektek erőt, kérte a pápa, hogy lássátok felkelni a béke nagy seregét, amely meggyógyítja földi és közösségeinek sebeit. Ne legyen többé pusztító tűz, hanem újra éledő és melegítő tűz, a Szentlélek tüze, amely meggyújtja több ezer férfi és nő, gyermek és idős ember szívét és elméjét, és gondoskodásra, vigasztalásra, figyelemre és igazi szeretetre inspirálja. Különösen ti, akiket a halál sújtott, teremtsetek új életet azzal, hogy gyermekeiteknek, unokáitoknak és szomszédaitoknak átadjátok azt a felelősségérzetet, amely eddig oly sokszor hiányzott. Hagyjátok meghalni a haragot. Legyetek ti az elsők, akik gyakoroljátok az igazságosságot, amelyet követeltek. Tanúskodjatok az életről, tanítsatok a gondoskodásra. Ti pedig felszentelt papok, szerzetesek és szerzetesnők, legyetek ennek a népnek élő tagjai. Mutassátok meg nap mint nap a szolgálat hatalmát, amely lehajol és közeledik, amely megteszi az első lépést és megbocsát. Zárta beszédét Leó pápa az acerrai székesegyházban.
2: Válasszuk az életet, szolgáljuk az életet. 14. Leó pápa beszéde Acerra városában a térség polgármestereihez és híveihez. A Szentatya a szombat délelőtt 10:30-kor a Piazza Caliparin találkozott a térség polgármestereivel és híveivel. Beszédében a teremtett világ védelméről, a közjó elsőbségéről, a felelősségről és az erkölcsi megújulás szükségességéről szólt. A pápa a jelenlévő hatóságokat és híveket köszöntve háláját fejezte ki mindazoknak, akik előkészítették a találkozót, majd külön hangsúlyozta, hogy örömmel tér vissza egy olyan vidékre, amelynek szépségét semmilyen igazságtalanság nem tudja eltörölni. Már beszéde elején világossá tette látogatásának fő üzenetét.
1: Nella vita comprendiamo che più una bellezza è fragile, più chiede cura e responsabilità.
2: Az életben megértjük, hogy minél törékenyebb egy szépség, annál inkább gondoskodást és felelősséget kíván. Majd így folytatta. Ez, kedveseim, jelenlétem fő oka ma Acerrában. Megerősíteni és bátorítani azt a méltóságból és felelősségből fakadó belső megmozdulást, amelyet minden becsületes szív érez, amikor az élet sarjadni kezd, de azonnal a halál fenyegeti. Rámutatott arra, hogy a terredei fuoki elnevezés ugyan nem tükrözi a térség valódi értékeit, mégis hozzájárult ahhoz, hogy széles körben tudatosuljon a bűnözés és a közöny súlyossága, amely teret adott a bűncselekményeknek. Külön köszönetet mondott azoknak az egyházi személyeknek és világi híveknek, akik meghallották Ferenc pápa a Laudato Si kezdetű környezetvédelmi enciklikájának felhívását. Majd hangsúlyozta, együtt járni, legyőzni az önmagunkba zárkózást, és vállalni a proféciát az ellenállások és fenyegetések ellenére is, ezt kéri tőlünk az Úr. A Szent Atya reménnyel telve szólt a térségről. Ezen a földön jelen van az élet és szembeszáll a halállal. Létezik az igazságosság és érvényre fog jutni. Ugyanakkor világosan figyelmeztetett arra, hogy ehhez döntésekre van szükség. Az életet kell választani, és meg kell szabadulni a halál kötelékeitől. A pápa élesen bírálta a közönyt és a beletörődést. Mindig van valamilyen rejtett érdek a beletörődésben, a kompromisszumokban és a szükséges, bátor döntések halogatásában. Majd hozzátette, a fatalizmus, a panaszkodás és a másokra hárított felelősség az illegalitás táptalaja és a lelkiismeret elsivatagosodásának alapelve. Ezért határozott felhívást intézett mindenkihez, vállaljuk mindannyian a saját felelősségünket, válasszuk az igazságosságot, szolgáljuk az életet. És kijelentette, a közjó előbbre való kevesek üzleténél és részérdekeinél legyenek azok kisebb vagy nagyobb méretűek. Ez a föld súlyos árat fizetett, oly sok gyermekét eltemette, gyermekek és ártatlanok szenvedésének volt tanúja. Ennek a fájdalomnak az értéke és súlya arra késztett minket, hogy együtt törekedjünk egy új egyesség tanúságtételére. Ti az újjászületés ideje felé haladtok, amely nem az elfojtás, hanem az etikus cselekvés és az aktív emlékezés ideje, emlékeztette a jelenlévőket a Szent Atya. Beszéde jelentős részében Ferenc pápa Laudato Si kezdetű enciklikájára épített. Idézett egy figyelmeztetést a dokumentumból. Az ökológiai kultúra nem redukálható sürgős és részleges válaszok sorozatára. Majd folytatta. Másfajta tekintetre, gondolkodásra, politikára, nevelési programra, életstílusra és spiritualitásra van szükség, amelyek ellenállást formálnak a technokratikus paradigma előretörésével szemben. A pápa szerint a technokrata szemlélet ma is uralkodó.
3: E all'origine del moltiplicarsi dei conflitti, dietro ai quali c'è la corsa all'accaparramento delle risorse.
2: Ez áll a konfliktusok sokasodásának hátterében, amelyek mögött az erőforrások felhalmozásáért folytatott verseny húzódik meg. Minden alkalommal látjuk, hogy a politikai és intézményi hatalomban lévők túl gyengék az erősekkel szemben. Ezután Leo pápa rámutatott. Aktívnak találjuk ezt az olyan technológiai fejlődésben, amely néhányak hatalmas profitját keresi, miközben vak az emberek, munkájuk és jövőjük tekintetében. Ezért hangsúlyozta. Ha a változásra vagyunk hivatva, azt mindenek előtt a tekintetünk megváltoztatásával kell kezdenünk. A pápa különösen fontosnak nevezte a nevelés kérdését. Egy rendkívül erős mondatban így fogalmazott. Lehet, hogy túl nagy ambíciónak tűnik jobb világot hagyni gyermekeinkre, de nem lehet túl nagy ambíció jobb fiúkat és lányokat hagyni a világra. Majd hangsúlyozta. A nevelés mindenki számára elsődleges feladat. Mindannyiunknak van még mit tanulnunk, és hozzátette. Továbbra is tanulni, ez tesz bennünket közösségé. A keresztények számára ez azt jelenti, hogy járják az utat Krisztussal. Minden életkorban egyre inkább és egyre jobban az ő tanítványaivá válni. Leo pápa szerint valódi változás csak mély átalakulással lehetséges. Valódi változás a gazdasági, a társadalmi, illetve a vallási mentalitás megújulásából születik. Majd kijelentette. Őriznünk kell a teremtett világ egészségét úgy, ahogyan saját házunk ajtaját őrizzük, és utasítsuk el a hatalom és a meggazdagodás kísértéseit, amelyek a földet, a vizet, a levegőt és az együttélést szennyező gyakorlatokhoz kapcsolják. A fogyasztói szemlélet kritikájaként így fogalmazott. Mennyi hulladék, mennyi pazarlás, mennyi méreg származott egy olyan növekedési modellből, amely szinte megbabonázott bennünket, és betegebbé, valamint szegényebbé tett minket. Ezért 11. Leó új gazdagság felfogásra hívott. Tanuljunk meg másként gazdagnak lenni. Majd részletezte.
3: Più attenti alle relazioni, più tesi a valorizzare il bene comune, più affezionati al territorio, più grati nell'accogliere e integrare chi viene a vivere con noi.
2: Legyünk figyelmesebbek a kapcsolataink iránt, elkötelezettebbek a közjó iránt, hálásabbak földünkért, és nyitottabbak azok iránt, akik közénk érkeznek. A Szent Atya rámutatott, hogy ebből a megtérésből kiindulva lehet jó közösségi gyakorlatokat építeni. Olyan embereken és vállalkozásokon keresztül, amelyek tudatában vannak a határoknak, a korlátoknak, nem pedig a felelőtlen jogsértést élik, amelyek a helyrehozatal, nem pedig az invázió logikájára épülnek, amelyek az igazságosságra vágynak a birtoklás helyett. Kiemelte, hogy az emberi szívhez kell közel lenni, és így Istenhez is, aki teremtette. Ami azt jelenti, hogy egy befogadóbb, egységesebb közösségre vágyunk, amelyet kevésbé érint a peremre szorulás és a polarizáció. De a követendő út keskeny, mert bennünk kezdődik ott, ahol találjuk magunkat, nyomatékosította a pápa. Az, hogy képesek vagyunk korrigálni az irányt, minden nap tenni valamit a megszokott szokásaink és előítéleteink kapcsán, amelyekbe belekényelmesedtünk, túllátni a saját kerítéseinken, ami azt jelenti, hogy valóban találkozunk egymással. Ez néha egy emelkedő és rosszul kitáblázott út, állapította meg a Szent Atya. A peremre szorulás mindig bizonytalanságot szül. A felfelé vezető út a marginalizáció elleni küzdelem, nem a peremre szorultak elleni küzdelem. Az egész lánc megszakítása, nem csak az utolsó láncszem megtámadása. Ti jól tudjátok ezt, hangsúlyozta Leó pápa. Beszéde végén Assisi Szent Ferenc jubileumi évére utalva a béke üzenetét hangsúlyozta. Assisi Szent Ferenc arra emlékeztet bennünket, hogy a béke a másik emberről való gondoskodásra és a testvériségre épül. Majd így zárta gondolatait. Az a feladatunk, hogy örködjünk, mint az éjszaka őrszemei. Mi lehetünk azok, akik meglátják az új hajnalt.

Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szombati adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus!

Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Kedves hallgatóink, Daloljatok az Úrnak című műsorunk következik, melyet a Magyar Katolikus Rádió készített. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kívánunk!
1: Daloljunk az Úrnak! Énektanítás a Váci Székesegyház Szent Cecília kórusának vezetésével. Karnagy, Varga László atya, az OMCE központi igazgatója.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Tisztelettel üdvözlöm a rádióhallgatókat Vácról. Köszöntöm a Székesegyház Szent Cecília kórusának énekeseit, valamint Bednarik Anasztázia orgonaművészt és Pál Amandát Dézsi Bernadettel egyetemben, akik mostani műsorunkban az ének tanításban segítségünkre lesznek. A Jöjj Szentlélek Úristen című éneket tanuljuk ma, a Hozsanna énekeskönyv 259-es számú énekét, amely az éneklőegyházban a 126-os szám alatt található meg. Hallgassuk meg először énekünk szövegét.
1: Jöjj, Szentlélek, Úristen, árazd reánk teljesen, mennyből fényességedet, mennyből fényességedet. Jöjj el, Jöjj, Szentlélek, Úristen.
2: Most énekeljük el az első verszakot.

0: Tanuljunk meg ugyanígy még két verszakot.
1: Jöjj el árvák gyámola, jöjj el szívünk orvosa, oszd ki égi kincsedet, oszd ki égi kincsedet. Jöjj el, jöjj el, jöjj el, jöjj el, jöjj Szentlélek Úristen.

Jöjj el, lelki vigaszunk, testi, lelki támaszunk. Érezzük bőségedet, érezzük bőségedet. Jöjj el, jöjj el, jöjj el, jöjj el, jöjj, Szentlélek, Úristen!

A Veni Sancte Spiritus kezdetű pünkösdi szekvenciához készítettek egy fordítást a 17. században. Maga a szekvencia eredeti Gregorián dallama így hangzik. Veni Sancte Spiritus, et emitte Cilitus, Lucis tui radium, jöjj Szent Lélek,

Ehhez a szöveghez készült egy újabb dallam, amelyet a Zsaskovszki énektárból vett át a Szentfagyuram, onnan pedig az Éneklő Egyház. Ezeket megelőzően azonban már a Cantus Katoliciben, amelyet 1651-ben adtak ki, és a Szent Mihály Mihályféle énekeskönyvben is szerepel. Hallgassuk meg most Dézsi Bernadett énekművész előadásában, utána pedig énekeljük el közösen.

A Szentlélek a harmadik isteni személy, az Atyát és a Fiút összekötő, megszemélyesült szeretet. Az isteni végrehajtó, megvalósító erő különleges hordozója. Ezért méltán játszik kiemelkedő szerepet a Krisztus által megszerzett megváltás érvényesítésében, az emberekhez való közvetítésében, vagyis a megszentelés művében. Imádkozzuk most orgonakísérettel először a harmadik verszakot, aztán pedig a székesegyházi hívekkel az első verszakot.

0: Kedves hallgatóink, elhangzott Daloljatok az Úrnak című műsorunk, melyet a Magyar Katolikus Rádió készített. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, további tartalmas rádiózást kívánunk!
1: Napbúcsúztató.
0: Kedves hallgatóink, pár perc múlva éjfél, szombati adásunk végéhez érünk. Éjszaka is érdemes bennünket hallgatni, hiszen óránként hírekkel jelentkezünk, és megismételjük néhány napközben elhangzott műsorunkat. Rövidesen a Beszélő könyvek című irodalmi sorozatunkat, amelyben Szabó T. Anna Senki madara című írásának második része szól. Majd a Szerzetesek félórája című műsorunkban Varga Kamil ferences szerzetessel Papildikó beszélgett. Egy óra 5 perckor 7 nap címmel válogatást hallanak régiónk eheti híreiből, eseményeiről, majd Líceumi krónika címmel az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem műsora szól. 2 óra 5 perctől a Kávéház mai adásában Máté Gábor színész rendezővel Farkas Éva beszélget. 3 óra 5 perctől Itt élünk címmel szombat délelőtti műsorunkat hallgathatják meg újra, amelyben palotási, kazári és cserépfalui riportjaink hangzanak el. 4 óra 5 perctől pedig Nosztalgiázzunk Laci atyával című műsorunkban ezúttal is zenei időutazásra invitáljuk kedves hallgatóinkat, Széles László Lőrinci plébános és én a műsorvezető. Tovább folytatjuk beszélgetésünket a régi idők dalairól, az Illés együttes és más magyar együttesek felvételeiből válogatunk. Érdemes lesz velünk tartani. Műsorismertetést legközelebb, holnap hajnalban hallanak. A mai adás elkészítésében munkatársaim voltak Bilincsik Márton, Farkas Éva, Fekete Gábor, Grunda János, Molnár András, Klész Beáta, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Koleszár Krisztián, Kriston Tamás, Nátrán István, Pap Péter, Papildikó, Somosári Eszter Anna, Somogyi Márton, Tikovics Ernő, Varga Ildikó és Hasvári Bernadett. Köszönjük megtisztelő figyelmüket az igazgató, főszerkesztő Bércesi András és a rádió elnöke Buda Péter atya nevében is. A mikrofonnál a mai nap műsorvezetőjét, Farkas Erzsébetet hallották. Nyugodalmas jó éjszakát és szép álmokat kívánok önöknek. A viszont hallásra!

Jézus feltámadása után a 11 tanítvány elment Galileába, arra a helyre, ahova Jézus rendelte őket. Jézus odalépett hozzájuk, és így szólt: Menjetek, tegyétek tanítványommá mind a népeket. Tanítsátok meg őket mindannak a megtartására, amit parancsoltam nektek. Olvasom a Máté evangéliumban. Ha te most diák lennél, és véletlenül megtudnád az érettségi tételeidet, hogy örülnél, és milyen alaposan megtanulnád? Ám Isten előre megmondta az élet záró vizsgájának tételeit. Ilyenek vannak közte: éheztem, és ennem adtatok. Szomjaztam, és innom adtatok. Az irgalmasság cselekedetei lesznek a nagy vizsgálat kérdései. Ezekből a cselekedetekből méri fel az Isten, hogy valóban szereted-e őt, szolgáltál-e neki. Bármi legyen is hivatásunk, közvetve vagy közvetlenül mindig táplálhatjuk az éhezőket, taníthatjuk a tudatlanokat, elviselhetjük egymás hibáit. Olyan gondolkodásmódra van szükségünk, amely mindig a fele barát javának előmozdításában keresi és találja meg Isten szolgálatának a területét. Így életünk minden napja arra segít, hogy jól felkészüljünk az örök élet záró vizsgájára. Uram, nekem nincs időm, hogy olyan szent legyek, aki éjszaka virraszt, vagy virradatkor elmélkedik rólad. Tégy hát szenté, miközben az ételt készítem, és a tányérokat mosogatom. Kezem ugyan Márta kéz, de a kedélyem Máriáé. És a cipőt tisztítok, próbálom megtalálni a te saruidat, Uram. Miközben padlót dörgölök, arra gondolok, hogyan vándorolt a te lábad a földön. Uram, fogadd el ezt az elmélkedést, többre nem telik nekem. Melegítsd be otthonomat szereteteddel, és világítsd meg békességeddel.

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Sajtóértesülések szerint a magyar kormány jelezte az Európai Bizottságnak, ugyan elvben továbbra is elkötelezett a nyugdíj és adóreform mellett, amelyek a helyreállítási alap 10,4 milliárd eurónyi forrásához szükségesek, de a magyar költségvetés helyzete és az augusztus 31-i határidő miatt ezt rövid távon nem tudja teljesíteni. Az Európai Bizottság tisztségviselői szerint ugyanakkor az új magyar kormány hozzáállása több mint konstruktív, és mindenkinek az az érdeke, hogy a lehető legtöbb forrást megmenthessék a helyreállítási alapból, ám ennek mértéke még kérdéses. A katonák munkakörülményeinek javítására kívánja fordítani a volt hadtörténeti intézet és múzeum épületének felújítására az idei és következő évre előirányzott 18 milliárd forintot Ruszin-Szendi Romulus honvédelmi miniszter. A tárcavezető azt írja, hogy amikor áttekintette a korábbi terveket, világossá vált számára, a volt hadtörténeti intézet és múzeum teljesen elveszítette korábbi funkcióját, mivel az a kaszinó miniszter arisztokratikus igényei alapján került átalakításra, hogy azt miniszteri székhelyként használja. Ruszin-Szendi Romulus hozzátette, lehetőséget adnak a parancsnokoknak, hogy tegyenek javaslatot az általuk felügyelt objektumok infrastruktúrális fejlesztésére. A vezérkar szakmai állásfoglalása alapján döntenek majd arról, hogy mely laktanyákban és katonai objektumokban kezdődhetnek meg a szükséges felújítások, fogalmazott. Az Európai Unió támogatása nyomán csak nem 2 milliárd forintot használhat fel a készenléti rendőrség, nemzeti nyomozóiroda, illetve konzorciumi partnerei 2029. július végéig a határokon átnyúló kábítószer kereskedelem és az ezzel összefüggő bűncselekmények hatékony felderítésére és megakadályozására, jelentette be az NNI igazgatója a program nyitó rendezvényén Budapesten. Jenei Áron elmondta, a magyar állam társfinanszírozásával megvalósuló Delta elnevezési program megvalósításában a konzorcium vezető NNI-n kívül részt vesz az Országos Rendőrfőkapitányság, a Nemzeti Védelmi Szolgálat és a Nemzeti Szakértői és Kutatóközpont is. A Delta, amely a többi között eszköz- és szoftverfejlesztés megvalósítását, illetve nemzetközi nyomozó csoportok felállítását is magában foglalja, a készenléti rendőrség eddigi legkomplexebb programja, fogalmazott. Erős balatoni szezonra számít a rendőrség, hangzott el a Balatoni Közbiztonsági Koordinációs Bizottság szezonnyitó értekezletét követő sajtótájékoztatón Balatonlellén, ahol Somogy vármegye rendőrfőkapitánya ismertette a rendőrök előtt álló feladatokat. Molnár Gábor Somogy vármegye rendőrfőkapitánya lesz a vármegyék rendőri munkáját összehangoló, június 1-től szeptember 15-ig működő Balatoni Koordinációs Bizottság soros elnöke. Molnár Gábor kitért arra is, hogy a buli turizmus ma már nem kizárólag Siófokra jellemző, egyre jobban áttulódik Balatonlellére, ahol az önkormányzat mintegy 300 kamera kihelyezésével és a vandál viselkedést meg nem engedő helyi rendeletek alkotásával készült fel a helyzetre. A rendőrfőkapitány a Balatoni Koordinációs Bizottság legfontosabb feladatának azt nevezte, hogy a látogatók és a lakosság szubjektív biztonságérzete megfelelő legyen. Hozzátette, minden kapitányságon áldozatsegítő is dolgozik majd, illetőleg terveznek munkaerő átcsoportosítást, továbbá idén is lesznek lovas, kutyás és kerékpáros rendőrök. A vízirendészet pedig rendelkezik megfelelő hajóállománnyal, fogalmazott. Testi-lelki feltöltődést ígér Pünköst hétfőn Esztergomban a Közösségek Napja, írja a Magyar Kurír. Esztergomban a Bazilika előtti tér és környéke ad otthont május 25-én Pünköst hétfőn az Esztergom Budapesti Főegyházmegye szervezésében a Közösségek Napjának, melyre 10 és 17 óra 30 között várják az érdeklődőket. A programsorozat délelőtt 10 óra 30 perckor ünnepi szentmisével kezdődik a Bazilikában, ahol átadják az idei Szent Adalbert díjakat. Sport. A névadó Póta Georgina vezetésével megnyitotta kapuit Zuglóban a Póta Pingpong asztali teniszcsarnok, amelyben a házigazda szándéka szerint professzionális szakmai háttér a közösségi élményközpontú pingponggal találkozik. Az ötszörös olimpikon kétszeres Európa bajnok, 41 éves játékos a sajtótájékoztatóval egybekötött megnyitón felidézte, hogy 5 évesen kezdett el játszani. Mint fogalmazott, egész életét ebben a sportágban töltötte, sok pingpongtermet látott szerte a világon, és sok tapasztalatot gyűjtött. Végül az időjárásról, derült vagy gyengén fátyolfelhős száraz idő várható. Az északias szél többnyire gyenge vagy mérsékelt lesz. Csak néhol élénkülhet meg a légmozgás. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 10 és 16 fok között valószínű, de a szélvédett hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal hűvösebb is lehet. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
0: Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
2: Kedves hallgatóink, Szabó T. Anna Senki madara című írásának második részét hallják.

A darut nem lelte a szokott helyén. Olyan világos volt, hogy tisztán látszottak a sárban a többi madárénál nagyobb, háromújú fekete nyomai. A fiú követte őket be a zsombékba, egyre beljebb a mocsaras nád közé. Lassan, tágra nyílt szemmel lépkedett, mint az alvajárók. Egyszerre elfogyott a csapás, sűrűn átfalálta el az útját. Óvatosan félrehajtotta, és egy tisztást látott. A közepén, a nagy, fényes hold alatt, fekete nádbugák előterében, ott táncolt a fehér daru. Látott már darvakat táncolni, örömükben és bánatokban, szerelmükben vagy izgalmukban, de mindig többen voltak, vagy párban, sohasem éjszaka és egyedül. Ez a madár azonban magában táncolt, ugrott, forgott, szárnyát tárta, nyakát ingatta, földre hajlott, ég felé nyúlt, egyszerre volt földön járó és égre vágyó, libegő láng és fodrozó víz, e világi test és más világi lélek. Tátos, aki mindig utánozta, ha szépet látott, most moccanni sem mert. Úgy érezte, neki táncol a madár, most neki, csak neki táncol, nem a holdnak, nem a szélnek, nem a közeledő télnek, száll egyedül, neki táncol, csak is tőle búcsúzik. És ahogy a heves, mégis sima mozdulatok ritmusát figyelte, Tátos egyszerre rájött, hogy a madár az ő nótáját táncolja el. Néma, átszellemült elszántsággal. Az első hó korábban húlt le a szokásosnál, és a darvak még aznap elindultak. Tátos is tudta, hogy sietnie kellene a téli szállásra, meg kellene már hajtani a nyájat. De csak állt a mezőn, subáját a hátára terítve, és fújta a nótáját, ahogy a szárnyak suhogtak felette. Várta a fehér darut. A hó egyre sűrűbben hult, a nagy síró szürke madarak már mind eltűntek az égen, de a fehérnek nyomát sem látta. Talán már éjszaka útnak indult, gondolta a fiú szomorúan, lassan leengedte a furuját, hóna alá dugta gémberedett ujjait. Nagy csend volt a pusztán. A juhok szuszogva próbálták olvasgatni a havat a tarlón, maradék kalászok gyomok után kutattak, utcú lassú farcsóválása járta körül őket, mintha sürgetné az indulást. Egyszer csak csaholni kezdett. Tátos is felnézett, és a puha kavargásban, fehéret a fehéren, megpillantotta a legutolsó darut. Nem repült. Állt mozdulatlanul. Messziről szinte csak a lába és a csőre látszott, mint a tüskés mácsonya magasra meredő csupasz fekete szára, és felette a piros folt, akár egy cseppnyi vér. Dermedten, fájdalmasan magasra tartott nyakkal áldogáltott, mintha csak a többiek után nézne. Mielőtt Tátos rászólhatott volna, Utsu arrafelé iramodott. Ahogy észrevette, a daru megrebbent, kitárta a szárnyát, fel akarta rúgni magát a levegőbe, de alig emelkedett fel, már is megrándult és visszaesett. A fiú is futásnak eredt, aztán lihegve rogyott élre a teljes testével földre zuhant madár mellett. Rögtön látta, hogy a baj kisebb, mint gondolta. Ahogy máskor is szokta, ha nyúlhurokba esett állatot talált, azonnal elővette a kését. Ne félj, mondta csendesen a vergődő madárnak. Mindjárt kiszabadulsz. Utsu, te meg erígy vissza a nyájhoz. Látta már, ahhoz, hogy a hurokba szorult lábhoz odaférhessen, előbb fel kell emelni a daru testét. Meg kell érintenie. Halkan mormolni kezdett mindenfélét, ami az eszébe jutott, nem figyelt a szavak értelmére, csak meg akarta nyugtatni. Közelről látszott csak igazán, mennyire hegyes és éles a csőre. A szeme egyszerre volt riadt és elszánt, mint aki felkészült rá, hogy megfogják. Tátos nagyon lassan kinyújtotta felé a kezét, és rátette a tenyerét a madár hátára. A tollruha hideg volt,
mégis lüktetően forrónak érezte, mintha áthevítette volna az állati test melege. Puhán simogatni kezdte a madarat, és közben a másik kezével alányult, hogy megnézze, eltörte a lába. A daru nem csapott oda, nem is mozdult, mintha beleszédült volna a beszédbe és az érintésbe. Tátos óvatosan megemelte, és odébb csúsztatta. Jól van, mondta, ahogy a hurkot meglátta. Csak madzag volt egy felcsapó ágon. Biztosan vadhúsra éhes bojtárok fabrikálták. Áthajolt a madár felett, és egyetlen gyors mozdulattal átvágta. A daru megrándult, és rugott egyet a levegőbe. Szabad volt. Tátos egy pillanatra még úgy maradt, a puha fehér testnek dőlve. Arra gondolt, hogy most kellene átölelni, a földre szorítani, végleg megtartani magának. Ha most rádobná a subáját, ha a hátára venné és hazavinné. Érezte a madár szívdobbanását, vagy talán csak a saját gyors szívverését, a doboló, követelő vért, a birtoklás vágyának erejét. Enyém, enyém, enyém. És akkor a madár felsóhajtott. Egyetlen hangos, szinte emberi sóhajtás szakadt ki belőle, mint aki a magasságtól, a szabad levegő égtől búcsúzik. Nem, suttogta Tátos. Más nem is mondott, nem is gondolt, csak hirtelen felemelte és a talpára állította a madarat, aztán elengedte. Felállt és hátralépett. A madár megremegett, a szeme lázasan csillogott. Tátos nem bírta tovább nézni, inkább megfordult, és vissza se pillantva megindult a hóesésben a nyája felé. Már kemény hideg volt, csikorogtak a léptei a havon. Nem hallotta, mert nem akarta hallani, ahogy a fehér daru elrepül a többiek után, ha siet még utoléri őket. Utcu néha visszanézett, de Tátos csak a földet bámulta, ahogy mentek előre. A szél az arcába verte a havat, az olvat víz befolyt a ruhájába, a juhok szőre is csimbókosra fagyott. Ahogy egy-egy fa mellett elhaladtak és hallották az ágak közt fütyülő szelet, a juhok még jobban szedték a lábukat. Érezték, hogy jól jönne már a szélárnyék, és a juhásznak is elkélne már a fedél. Hosszú volt az út, sötétedett, mire Tátos téli kunyhóját meglátták. Utcu hirtelen vadul felugatott. A gondolataiba merült Tátos egy pillanatra azt hitte, van valaki a házban. Ám a kutya visszafele kezdett szaladni. Akkor már látta is, hogy a nyáj mögött jön valaki. Küszködve közeledett, beledőlt a felde hóesésbe. A kutya csaholva állt meg előtte, nem engedte tovább. A juhok nyugtalanul kapkodták a fejüket. Tátos felnyomta a kalapját a homlokára, és hunyorogva megindult visszafelé. Hökkenten torpant meg. Egy lány állt előtte. Gyönyörű, törékeny lány. Egészen különös öltözékben. Ragyogóan fehér, könnyű, hosszú ujjú, földig érő ruha volt rajta, vastag, párnás övvel összefogva. Fekete haja magas konyba tűzve, az arca világítóan sápadtnak tűnt a fogyó fényben. Tátos először azt hitte, kísértetet lát. De akkor a lány meghajolt előtte, és megszólalt. Gyönge hangon mondott valamit, egy idegen hangzású, érthetetlen nyelven. Halványan el is mosolyodott, és a fiú akkor már tudta, hogy eleven emberrel van dolga. A lány alig bírt beszélni, úgy vacogott a foga. Sötét mandula szeme lázasan csillogott. Tátos ösztönösen azt csinálta, amit egy kihűlő állattal tett volna. Lekanyarította a nehéz subát, a lányra terítette, és közben megdörzsölte a hátát. Semmi baj, mondta közben. Semmi baj. Azzal átfogta a lány vállát a subán keresztül, és lassanként elvezette a kunyhóig. Sárral vert falu, fehérre meszelt, nádfedeles építmény volt. Tátos egyedül használta telente, mióta a ház régi gazdája meghalt. Leakasztotta a tető alól a kulcsot, kinyitotta az ajtót, és bevezette váratlan vendégét a sötét, doh és füstszagú kis szobába.
Kitapogatta a tűzhely szélén a lámpást, meg a tűzszerszámot, és világot gyújtott. Mindjárt lesz tűz is, mondta a lánynak. Csak még dolgom van. Betette maga mögött az ajtót, mert nagyon csípett a szél. Kitámasztotta az akolbejáratát, körbejárta utcóval, aztán szólt a nyájnak, a juhokat se kellett sokat biztatni, betódultak a menedékbe. Mire visszatért a kunyhóhoz, Tátos egészen átázott fázott, nagyon kívánta a meleget. A lány már a földön ült, a sarkára telepedve, egyenes háttal. Látszott, hogy kezd magához térni, mert a subát szépen a fekhelyre tette. Köszönöm, biccentett felé Tátos, de nem terítette magára. A hátában érezte a lány tekintetét, úgyhogy elbíbelődött egy ideig a tűzgyújtással. Nem szóltak többet. Ahogy meglett a tűz, Tátos zsírt, tarhonyát vett elő, pergelt levest készített. Két csuporba töltötte, az egyiket a lány kezébe adta, aztán tett a tálba utcónak is a földre. Csak ekkor telepedett le ő is. Rámosolygott a lányra, de aztán mégsem tudott sokáig az arcába nézni. Intett, hogy egyen. Aztán ő is enni kezdett. Köszönöm, mondta a lány, és a csupor fölé hajolt. Tátos meglepődve nézett fel, hogy milyen tisztán ismételte meg az ő iménti szavát, holott látszott rajta, hogy csak most tanulta. Már biztos volt benne, hogy földi emberrel van dolga, bármilyen váratlanul keveredett is ide. Valami piros villant meg a lány kontyában, ahogy lehajolt, hogy letegye a csuprot. Elkapta a fiú tekintetét, és különös mosoly futott végig az arcán. A kontyához kapott, és kirántotta belőle. A haja egyszerre lebomlott, vizesen és sötéten zuhogott a vállára. A piros tárgy ott volt a tenyerében. Hosszú, hegyes hajtű, vérpiros gömbbel a végén. Tátos még sohasem látott ilyet. Tama, mondta még mindig mosolyogva a lány. Aztán a ruhájára mutatott. Kimono. Aztán az övre a ruhán. Obi. És te? Mutatott rá a fiú. Neked mi a neved? Tori, mondta a lány, és lesütötte a szemét. Tátos át akarta engedni neki a fekhelyét éjszakára, de a lány a fejét rázta, mindenképpen a földön akart aludni. Tátos a vizes felével lefelé a földre terítette a subát, aztán elővette a ládából a jobbik takarót, a rongyosabbat tartotta meg magának. Mielőtt elfújta a gyertyát, meglepődve látta, hogy Utsu nem hozzábújik, hanem a fekvő lány lábához kucorodik. Bármilyen fáradt volt, sokáig hallgatta a szuszogásukat a sötétben, és megnyugodva aludt el. Álmában repült. Üres hómező felett, üres fehér égen. Minden könnyű volt és fényes. Lélegezni se kellett, mozogni sem, már nézni sem, lenni sem. Mintha nem is madárrá, hanem víztiszta fényjé változott volna át. Tori nem csak éjszakára maradt. Bár eleinte nem értette a lány beszédét, és nem tudta az sem honnan jött, Tátos annyit kivett a viselkedéséből, hogy nincs hová mennie. Mozdulatával, hangjával, szép ragyogó szemével, sápadt szelid arcával, egész lényével arra kérte a fiút, hogy ne kergesse el, hadd maradhasson nála. Utcot is úgy megbabonázta, hogy a kutya állandóan a nyomában járt. Tátos örült a társaságának. Úgy érezte, mintha nagyon régóta ismerné ezt a különös teremtést. Beszélj hozzám, kérte a lányt. És ő beszélt a maga dallamos, rebdeső, szenvedélyes nyelvén. Elmondott valamit, lassan és kedvesen, és mosolyogva elhallgatott. Aztán Tátos szólalt meg, de végre nem úgy, ahogy az állatokhoz szokott, mormogva, dünnyögve, hanem hosszú mondatokban. Nem bánta, hogy a másik nem érti, csak mesélt és mesélt. Minden emlékét, minden tudományát, minden bánatát megosztotta vele. Egyedül a fehér daruról nem beszélt egy szót sem. A lány úgy figyelte, fejét félre billentve hosszú fehér nyakán, mintha zenét hallana. Tátos meg annyira szerette nézni, hogy nem hagyta abba a beszédet. Magyarázni kezdett, szavakat tanított neki, mondatokat, amiket a lány ismételt és bólogatott hozzá. Olyan gyorsan, olyan könnyen tanult,
mintha tátos gondolataiban is olvasna. Alig telt el pár nap, és már kérdezni is tudott. A fiú ekkora már sok mindent kihámozott a beszédből és jelbeszédből, valahogy úgy, ahogy az állatokat is megtanulta érteni. Megtudta, hogy a lány otthon a Hokkaidó szigete. Széles mozdulattal mutatta, hogy az messze van, nagyon messze. Valami magasat is mutatott. Meakán dake, mondta. A fiú nem értette, hogy miért jött ide, és mit akar. De azt értette, hogy most, ezen a télen vele szeretne lenni. A lány folyvást a kedvét kereste. Főzött rá, megfoltozta a ruháját, takarított, vizet hozott a kútról. Tátos ilyen gyöngétséget és törődést csak egészen kiskorában tapasztalt. Megszédítette ez a meleg, nyugalmas együttlét, a lány jó illatú bőre, mindig tiszta ruhájának suhogása. De Tori olyan méltóságteljes volt, olyan finom és tartózkodó, hogy nem mert hozzá érintéssel is közeledni, nehogy elriassza magától. Az állatoktól megtanulta, hogy a bizalmat ki kell várni. Egyik este végre eljött az is. A tűznél ültek, Tátos csendben nézte a lángokat. Mit nézel? Szólalt meg a lány, és Tátos nem csodálkozott a kérdésen, pedig tudta, hogy Tori pontosan tudja a szót. A tüzet nevezte meg mégis. Mit látsz? Kérdezte a lány, és Tátos ezen sem csodálkozott. Nem tudott felelni, pedig értette a kérdést. Tori nem a tűz nevét akarta tudni, hanem azt, hogy micsoda a tűz tulajdonképpen. Ha megfogod a tüzet, tudod? Kérdezett tovább a lány, és közelebb hajolt. Forró suttogása a fiú fülcimpáját érte. Már kipróbáltam, felelte Tátos. Fáj, de a fájdalom nem a tűz. A fájdalom én vagyok. Azt hitte, Tori most megkérdezi tőle, ki vagy. Tátos soha nem nevezte meg magát, mert már maga sem tudta, mi a valódi neve. A lány azonban egészen mást kérdezett. És ha nincs te, és nincs tűz, ha te vagy a tűz? A fiú tiltakozva rázta meg a fejét, megpiszkálta a lángot egy ággal, aztán azt is beledobta az izzó gajak közé. Nem akarta saját tüzéről beszélni, a nyugalmát felkavaró forróságról, és arról sem, hogy úgy érzi, most puszta kézzel meg tudná fogni a lángot, hogy fájdalommal oltsa el a belső parazsat. Te mit látsz? Kérdezett vissza. Téged, mondta a lány, alig hallhatóan. Egészen odabújt hozzá, és puhán megcsókolta a nyakát. Együtt töltötték az éjszakát. Tátos úgy érezte, kilép a bőréből, kilép talán még a világból is, mint amikor tánc közben addig forgott, amíg elveszítette a saját középpontját, és egyszerre kipörgött belőle minden súly, minden gondolat, csak a határtalan, fényes semmi maradt, fájdalom nélkül, érzés nélkül, emlékek nélkül, olyan semmi, amiben ott van a minden. Most is nehéz volt a testébe visszatalálni. De nem émelgés támadt a mozgás helyén, hanem hálás és puha nyugalom. Csak feküdt, hallgatta a lány mély, egyenletes lélegzését, és lassan átvette az alvása ritmusát. Hajnal felé, amikor kialudt a tűz, de még meleg volt az apró szobában, mert odakint egyszerre elült az örökké süvöltő szél, Tori felriadt a sötétben. Hol vagyok? Kérdezte vadul dobogó szívvel. A fiú átölelte, érezte a lány puha, pihés bőrét, finom csontjait, hajának kesernyés füstszagát. Itt vagy, velem? Igen, mondta a lány, és még mindig zihálva visszafeküdt mellé. Tátos a haját és a hátát simogatta. Nincs semmi baj, nincs semmi baj. A lány hosszan hallgatott, aztán megkérdezte. Tudod, ki vagyok? Igazából? Te vagy. Az vagy, akit ölelek. A lány még közelebb húzódott, a vállára hajtotta a fejét, meleg lehelete borzongatóan csiklandozta a bőrét, apró újbegyével alig érintve a fiút rajzolt valamit Tátos mellkasára. Mit csinálsz? Írok. A nyelvemen. Tátos nem kérdezte meg, hogy mit ír. A mozdulat hevéből érezte, hogy nem is szabad tudnia.
Gyöngéden Tori meleg arcára simította a tenyerét. Bízol bennem, szólalt meg a lány, és ez inkább felelet volt, mint kérdés. Tátos az újbegyével érezte a mosolyát. Bőröddel látsz, hiszel? Te tudod, hogy én ki vagyok? Kérdezett vissza Tátos megint. Te az vagy, aki lát. Most a fiú mosolyodott el. Nem is látlak. Nem baj, mondta Tori. A tűz csukott szemmel is melegít. Most már igen, mondta a fiú csendesen.

0: Elhangzott Szabó T. Anna Senki madara című írásának második része, melyet a szerző előadásában hallottak. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette, a zenei munkatárs Vasvári Bernadett volt. Köszönjük figyelmüket!
1: Szerzetesek félórája.
2: Szép napot kívánok, szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztő Pap Ildikó vagyok. Azt szoktuk mondani, hogy a szerzetesek fogadalommal kötelezik el magukat az evangéliumi tanácsok követésére, tisztaság, szegénység és engedelmesség, és hát azt is mondjuk, hogy Isten látható jelei a világban. Mai vendégem, beszélgető társam valóban egy ilyen jel, mondhatom ezt, és ahogy így a riport előtt még így beszélgetünk, azért azon is elgondolkodtam, hogy mit jelent ma polihisztornak lenni, hogy sok-sok mindennel foglalkozni, meg hát mit jelent ma szerzetesnek lenni, egészen pontosan ferences szerzetesnek lenni. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm itt a stúdióban Varga Kamil ferences szerzetest. Isten hozott dicsértessék a Jézus Krisztus.
3: Mindörökké, amen. Köszönöm a meghívást, én is köszöntöm a hallgatókat.
2: Kezdjünk innét, polihisztor. Citeráztál, klarinétoztál, történelmi dokumentumokat, helytörténeti tanulmányokat írtál, érdeklődsz számos terület iránt, legyen az történelem, legyen az egyház, bejártad a félvilágot. Számodra az, hogyha azt mondom, hogy polihisztor is vagy, az mennyire áll közel?
3: Eddig nem tekintettem magamra, mint polihisztor, azokkal a dolgokkal foglalkoztam, ami felettébb érdekelt.
2: Ferences szerzetes vagy, jelen pillanatban beszélgetésünk időpontjában még a Gyöngyös Alsóvárosi Római Katolikus Plébánia egyik szerzetese. Hogyan indult a te utad? Jászberényből, Jászberény mellől származol. Mi az, amit így szívesen megosztanál a hallgatókkal velem, családodról, gyerekkorodról?
3: Jászberény külterületén laktunk egy Hajta nevű tanyavilágban, Szolnok megye és Pest megye határán. Ott van a mind a mai napig a Jászberény Hajta, a Hajta mocsár, Hajta patak, azon a vidéken laktam én. A hivatásomban biztosan fontos elem volt, hogy 1974. augusztus 4-én Szita Imre Gergely, akkor egyházmegyés pap, előtte pedig ferences szerzetes megkeresztelt a hajtai Szent István király kápolnába. Nyilván akkor én erről nem tudtam semmit, ezt csak egy későbbi jelként tartottam fontosnak a saját életemben. Nyilván a Gergely atya fekete reverendába járt, és nem tudta róla senki, hogy ferences volt 50-ig, de hát a feloszlatás miatt egyházmegyés papnak került, de nekem ez egy fontos élmény. Másik fontos élmény volt egy elődöm Kovács Kamil, aki Jászberény Homok nevű tanyavilágából való. Ő 1909-ben született, cipész volt, cipészmester, és történetét, ha jól emlékszem, az Eklézsi adta ki a 80-as évek végén, Kamil testvér kalandozásai a 20. században. Ő a feloszlatás után az aprítógépgyárban dolgozott, mint darus, ahol én is dolgoztam. Volt sekrestés és kisegítő a barátok templomában is, megbetegedett, féloldalára lebénult, és az Pannonhalmi Szociális Otthonba került. Ágyhoz kötözöttségét azért ajánlotta föl, hogy Jászberényből legyenek ferences hivatások. Még 93-ban, amikor írtam neki levelet, hogy jelentkeztem a rendbe, akkor örömmel nyugtázta, hogy akkor nem volt hiába való az ő feljelajánlása, mert akkor én már jelentkeztem, jelölt voltam, és 94. május 13-án a szűzanya napján halt meg. Ő nagy tisztelője volt a szűzanyának, zarándoklatokat is szervezett hozzá. Szüleim ott éltek, meg a nagyszüleim is Hajtán, Zömmel, mezőgazdasággal foglalkoztak, aztán 87-ben beköltöztünk Jászberénybe. Én a nagy templomnak lettem aktív tagja, még Farkas Mátyás apátúr és Bárdos Ferenc káplánok idejében.
2: Nagyjából egy 10 éves, jól gondolom, 10-12 éves voltál akkor?
3: 74-ben születtem, és 87-ben pedig 8. osztálynak éves. A felénél jártam, 13 éves körül.
2: Én maradnék még egy kicsit itt a gyerekkorodnál, a tanyavilágnál. Mi az, amit így szívesen felidézel? Mit adott a tanyavilág számodra?
3: Én büszke vagyok arra, hogy tanyavilágból származom. Nem olyan régen létrehoztuk öcsémmel a Puszta Hajta nevű Facebook oldalt, és könyvet írtunk a régen ott élőkkel, Jászberény Hajtapuszta címen. Az első kötet már meg is jelent, a második most van nyomdai előkészítés alatt. Én nekem minden fontos volt, ami ott volt, az a tanyavilág, az ottani élet, a mezőgazdasága, templombúcsú Szent István királykor. Nagymamám a tejcsarnokban dolgozott, ott is elég sokat megjelentem. Ugye az ottani élet úgy beleégett az én eddig életembe, nem tudom, hogy kell ezt helyesen jól megfogalmazni, szóval az nekem fontos.
2: Milyen értékeket hozol a családodból, amire azt mondod, hogy most ma is büszke vagy, és esetleg a szerzetességedhez is hozzájárult?
3: Hát a családom olyan típusú volt, hogy a munkát szerették. Nyilván ez a mezőgazdaságnak is része volt, mert ott állandóan volt munka, és később, mikor Jászberénybe költöztünk, akkor is megmaradt ez a mezőgazdasághoz való kötődés és a munkának a szeretete, és az, hogy a munkát becsülettel is el lehet végezni. Ez abban az időben nem volt azért egyértelmű, nem mindenki így gondolta, talán ma sem mindenki így gondolja, de abban az időben még különösen így volt, hogy a munkát becsülettel el lehet végezni, ki mit tanult, vagy végzett, vagy ki mivel foglalkozik attól függetlenül.
2: 13 éves voltál, amikor beköltöztetek Jászberénybe, tanulmányaidat hol kezdted?
3: Ekkor még folytattam a Kossuth iskolába, felső tagozatos voltam, előtte tőtevényre jártam alsó tagozatba, ahol 1-4 évfolyam egy terembe tanult, és 12-en voltunk összesen. A tanári kar pedig egy főből állt. A Kossuth iskolába nyilván egy 30 fős osztályba kerültem, ott már osztott volt, hiszen csak 5., 6., 7., 8-osok voltunk együtt. Ezt követte a Klapka György Ipari Szakmunkás Képző Intézetben, ahol lakatosinas voltam, és az aprítógépgyárban voltam tanuló is, meg aztán végzett szakmunkás is a későbbi időben. Amikor már dolgoztam, akkor pedig esti iskolába jártam, ugyanebbe a Klapka György Szakmunkás Képzőbe, ott Jászberénybe, és ott 3 év alatt lehetett érettségit szerezni.
2: Leragadtam csak ennél, hogy 12-en voltatok alsó tagozatosok, és mind a 4 évfolyam együtt, hogy ma, amikor így differenciált oktatásról, meg különböző alternatív pedagógiai módszerekről beszélünk, hogy hogyan lehet különböző korosztályokat is saját képességeik, készségük, tudásuk szintjén tanítani, ott azért egy pedagógusnak minden nap meg kellett küzdeni azért, hogy mindenki a saját tempójában tudjon fejlődni.
3: Hát igen, nyilván a mi nekünk 4-eseknek, 3-osoknak, 2-osoknak kiadta, hogy mit csináljunk csöndben, addig az 1-eseknek elmagyarázta, hogy mi a feladat, utána jöttek a 2-osok, 3-osok, 4-es egymagam voltam, és akkor elmesélte azt is, hogy nekem mit kellene megtanulni. A legérdekesebb volt az orosz nyelvtanulásom, mert be voltam csukva a tanári szobába, és egy magnóról kellett volna megtanuljak oroszul. Először azt gondoltam, hogy a magyar szavakat és mondatokat ciril betűkkel kell leírni. Így aztán, amikor a Kossuth iskolába kerültem, és ott a 2 évfolyamból összevontak, hogy kezdők, haladók, meg profik, hát én a természetesen a betűfelismerő csoportba kerültem, mert az idegen nyelvet az ember egymagában 4-esen nem tud megtanulni. Később sem, amikor már tanárral kezd, nekem az nem állt hozzám közel egyetlen nyelv tanulása sem, de hát az úgy aztán végképp nem működött.
2: Említettem a bemutatásnál, hogy citeráztál, klarinétoztál, a zene szeretete az a gyerekkorodhoz kötődik?
3: Annak idején Jászberényben működött a 858-as Jász Cserkész csapat, és nagyon sok népdalt énekeltünk mind az összejöveteleken, de még ettől még többet a nyári táborok alkalmával, főleg a tábortüzek alkalmával, különösen szerettem én a népdalt.

0: tapasztalatot, hogyha már népdalokról van szó, ma mennyire élő még a népdal szeretete bármelyik korosztály életében?
1: Többször meghirdettem a plébánián ilyen népdalos összejöveteleket, vagy nyári táborokba is elmentem, akár a mi plébánián tábora volt, akár más jellegű tábor volt, ahova meghívtak. Általában az emberek szeretik a népdalt, ismerik is a népdalnak a dallamát, vagy felvetődik bennük, hogy ezt én gyerekkoromban hallottam, de amint említettem, a szövegeket már nem tudják, így nagy szükség van a szövegek támogatására, hogy azt lássák és el tudják olvasni. Egy ilyen plébániai rendezvényen körülbelül 40 ember vett részt.
0: És a fiatalabb generáció?
1: Hát abból is vett részt néhány, de nem annyira jellemző.
0: Népdalokkal hogy állnak a fiatalabbak?
1: Azok, akik például a plébániánkon vannak és tagjai a különböző néptáncos közösségeknek, azok szeretik, ismerik a népdalokat és tudják is, óriási repertoárral rendelkeznek, mások talán nem annyira.
0: Említetted azt, hogy lakatosnak tanultál és dolgoztál is, és amiről még eddig nem esett szó, az az egyházi közösség, az Isten hit. Ez mennyire gyermekkorodból hozott minta, példa? Szüleid, nagyszüleid révén, akár a tanyavilágból, vagy most említetted a cserkészetet, hogy mennyire a fiatalkorodhoz kötődik.
1: Egészen kicsi gyermekkoromban annyira vallásos voltam, hogy nagymamám imakönyvét szétszaggattam. Olyan 2-3 évesen ennyit értettem a világból, de megmaradt egy imádság, hogy valamelyikben van olyan, hogy gyümölcsfa. Aztán később, mikor már nem 2-3 éves voltam, akkor rájöttem, hogy áldottat a méhednek gyümölcse. Csak hát kisgyerekkoromból ennyi maradt meg. Nem jártunk templomba. 86-ba talán. Lemaradtunk húsvét hétfőn az autóbuszról, tanyavilágban 2 óránként jártak a buszok, nem úgy, mint más városokban, ahol 3 percenként jönnek, és bementünk szentmisére. És én azt tapasztaltam, hogy jó ebben a közösségben lenni. A szentmisét Vajka Tanáz Alajos, akkor Egri egyházmegyés pap, korábban ciszterci szerzetes mutatta be. Erről halvány fogalmam se volt akkor, csak később a cserkészeten keresztül ismertem meg, mert ő a Pécsi Nagy Lajos gimnáziumban cserkész is volt. És nekem az volt a tapasztalat, hogy jó ebben a közösségben lenni. És akkor ez a közösségi egyház tapasztalat nekem mind gyerekkoromtól kezdve fontos volt. Amikor 87-be beköltöztünk Jászberénybe, akkor elkezdtem hetente misére járni a Nagyboldogasszony templomba, főplébániára. Tagja lettem a cserkész csapatnak, az ifjúsági közösségnek, és hát aktív tagja voltam az egyházközségnek. Ott alakult nekem az én hitem ebben az időben, 87-től kezdve 93-ig.
0: Nyilván a kamaszkor az egy nagyon fogékony időszak, de ebben családodtól meg volt az a támogatás, hogy nem csak te jártál akár szentmisére, hanem a szüleid, nagyszüleid is fontosnak érezték ezt?
1: Támogatás megvolt abból a szempontból, hogy engedtek mindig misére. Nagymamám a tanyán tejgyűjtőbe dolgozott, és neki vasárnap is kellett mennie dolgoznia, csak húsvétkor és karácsonykor, meg Szent Istvánkor engedték el a templom búcsúba, egyébként nem lehetett. Szüleim pedig engedtek mindig a templomba.
0: Mikor érezted azt, hogy a Jóisten valami különlegeset szán számodra, és mikor körvonalazódott benned az, hogy ez akár a papi szerzetesi hivatás lehet?
1: 1993. januárjában azt éreztem, hogy nekem papnak kell lenni, de nem egyházmegyésnek. Holott kiváló egyházmegyés papok vettek minket körül, akár a főplébánián. Hát a barátokhoz nem annyira jártam még a Kovács József atya idejébe, vagy a Sipos Zoltán idejébe, de a nagy templomban jó papokat ismertünk meg. Ezután imádkoztam tovább, hogy akkor milyen az, aki nem egyházmegyés pap, de pap. Jászberényben a ferences templomot barátok templomának nevezik mind a mai napig, de arról fogalmam se volt, hogy mi az, hogy barátok temploma. Márciusig imádkoztam, akkor jött egy újabb belső megérintés, hogy nekem ferences papnak kell lennie. Akkor hirtelen a televízióban megláttam Faddy Otmár és Hegedűs Kolos, valamiről beszéltek a televízióban 93. márciusában, és akkor már én tudtam, hogy nekem ferences szerzetesnek kell lennem. Hát ilyen

0: belső sugallatnak a hatására.
1: De miért pont ferences? Annyi szerzetes rend van.
0: Én nem tudtam arról, hogy annyi szerzetes van. Azt sem nagyon tudtam, hogy ferences van. Ha hallottam Kovács Kamil testvérről, hogy ő ferences, nem tudtam én azt elhelyezni a világban, hogy az mit is jelent. Ahogy említettem, barátok templomát is hallottam, mert hogy nem Jézus szíve plébániának nevezték a városban, az biztos. Azt én csak később tudtam meg. De nem tudtam, hogy mit jelent az, hogy szerzetes. Aztán, mivel a Szent István társulatnak könyvterjesztője voltam, kezembe került Puskári Máriának a Szerzetesek című barna színű kis kötete, azt végigolvasgattam, de akkor én már tudtam, hogy nekem ferencesnek kell lenni. És húsvét hétfőn elmentem Gyöngyösre, ahol Horváth Achilles és Marek Bernardin káplának fogadtak, elbeszélgettünk egy kicsit velük, és úgy jött össze a találkozó, hogy a lelki atyám Kovács Gábor atya volt akkor Berénybe, és elvitt engem Gyöngyösre. Ő kapcsolatban volt velük, vagy csak megszerezte a telefonszámokat, nem tudom, de engem fogadtak, és akkor kaptam tőlük Szent Ferenc életrajzát, és akkor azt kezdtem el olvasgatni, és akkor jelentkeztem a ferences rendtartományba, és augusztusban a Porcinkola búcsú után már jelölt voltam Budán.
1: Ez 1993.
0: Januártól augusztusig terjedő időszak, amikor kikristályosodott.
1: Mit jelentett, ha így fel tudod idézni, amikor már beléptél ebbe a közösségbe? Mit jelentett akkor számodra a ferences szerzetes rend?
0: Szent Ferenc egy egyszerű életet igyekezett megvalósítani. Előtte szeretett volna katona lenni, posztókereskedő, a városi ifjúságnak a vezetője, mint egy gazdag polgár. Az apja is úgy volt vele, hogy a pénzügyi hatalom mellé politikai hatalmat szeretett volna. Aztán Ferenc betegségei, imádságai, élettapasztalatai hatására mindezekről lemondott, és egyszerűségben igyekezett megvalósítani az életét. Sem rangban, sem pénzügyekben, sem hatalomban nem kívánt semmire sem törekedni. Regulájában azt írja, hogy a testvérei legyenek mindenkinek alávetettjei, beosztottjai, ne vállaljanak vezető beosztásokat a világi intézményekben. Másik dolog, de ez csak Jászberényre jellemző, máshol biztos nincs ilyen, hogy van egy olyan szemlélet az emberekben, hogyha a szomszédom kerítése 50 cm magas, akkor a miénk 55 cm legyen. Ha a szomszéd plébániában 8 reflektor ég a templomba, akkor miénkébe 12
1: legyen. Sehol máshol nincs ilyen?
0: Ilyen sehol máshol nincsen, biztos, gondolom. De szóval ezt az életmódot én feladtam. Amikor egyes ferences kolostorokba költözök, akkor egy kis Peugeotba be tudom pakolni az összes holmimat úgy, hogy az ablakokon kilátok. Tehát, hogy minél kevesebb holmit gyűjteni. Nem szükséges nekem az, hogy bármit összegyűjtsek. Könyvtáros vagyok, és legalább 3 saját könyvem van. Többit a rendház könyvtárba, a városi könyvtárba, az országos Széchenyi könyvtárba, vagy az Arkánumon keresem ki. Jó, mondjuk ez a költözésekbe felettébb segít, mert akkor annyival kevesebbet kell dobozolni. De szóval a Szent Ferencnek ez az egyszerűsége megmaradt bennem. Egyszer valamiért elmentem Hortobágyra. Hortobágyon ott a 9 lukú hídnál a pásztoroknak egy nyári szállása ki volt állítva. 2 darab ilyen nádból készült sátorra emlékeztető valami volt elkészítve, volt benne egy ágyszerűség, meg 10 eszköz. Hát én nekem az egész kiállításból ezt tetszett a legjobban, hogy nem gyűjtögettek felesleges holmit. Az embereket a mai világban is arra igyekeznek ösztönözni, hogy minél több dolgot meg kell vásárolni, minél több dolgot össze kell gyűjteni. Nem olyan régen olvastam egy cikket az Újváros Online-on, aminek én is újságírója vagyok. Házszervező vagy lakásszervező? Olyan emberek kérik az ő tanácsait, akiket a tárgyak, a holmik elhalmoznak a lakásukba, és már nem tudnak tőlük életet folytatni, mert annyi mindent összegyűjtöttek. Akciós az egyik bevásárló központban valamelyik termék, akkor vegyünk 3.
1: Valahol az a hamis kép él ma az emberekben, hogy az identitásunkhoz, vagy a, nem is tudom, hogy a saját önbecsülésünkhöz, vagy a mások felé szeretnénk azt mutatni, hogy mi azok vagyunk, amink van. Ez egy nagyon fals kép. ki az ember valójában.
0: Igen, de szerintem, vagy Szent Ferenc atyánk alapján én onnan közelítettem ezt meg, hogy Isten szemébe kink vagyunk még. Ő pedig nagyon szeret minket. Van egy olyan szentírási mondat, Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta oda érte, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem üdvözüljön. És konkrétan azt jelenti, hogy az Isten úgy szeret engem, hogy értem, helyettem meghalt a kereszten. Ehhez képest, hogy eszközeim vannak, vagy nincsenek, autón van, vagy nincsen, 10 könyvenyben, vagy bejárok könyvtárba kikölcsönözni, már lényegtelen.
2: Kedves hallgatóink, Varga Kamil ferences szerzetessel Papildikó beszélgetett.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.
1: Egy óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Sajtóértesülések szerint a magyar kormány jelezte az Európai Bizottságnak, ugyan elvben továbbra is elkötelezett a nyugdíj és adóreform mellett, amelyek a helyreállítási alap 10,4 milliárd eurónyi forrásához szükségesek, de a magyar költségvetés helyzete és az augusztus 31-i határidő miatt ezt rövid távon nem tudja teljesíteni. Az Európai Bizottság tisztségviselői szerint ugyanakkor az új magyar kormány hozzáállása több mint konstruktív, és mindenkinek az az érdeke, hogy a lehető legtöbb forrást megmenthessék a helyreállítási alapból, ám ennek mértéke még kérdéses. A katonák munkakörülményeinek javítására kívánja fordítani a volt hadtörténeti intézet és múzeum épületének felújítására az idei és következő évre előirányzott 18 milliárd forintot Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter. A tárcavezető azt írja, hogy amikor áttekintette a korábbi terveket, világossá vált számára, a volt hadtörténeti intézet és múzeum teljesen elveszítette korábbi funkcióját, mivel az a kaszinó miniszter arisztokratikus igényei alapján került átalakításra, hogy azt miniszteri székhelyként használja. Ruszin Szendi Romulus hozzátette, lehetőséget adnak a parancsnokoknak, hogy tegyenek javaslatot az általuk felügyelt objektumok infrastruktúrális fejlesztésére. A vezérkar szakmai állásfoglalása alapján döntenek majd arról, hogy mely laktanyákban és katonai objektumokban kezdődhetnek meg a szükséges felújítások, fogalmazott. Az Európai Unió támogatása nyomán csaknem 2 milliárd forintot használhat fel a készenléti rendőrség, nemzeti nyomozóiroda, illetve konzorciumi partnerei 2029. július végéig a határokon átnyúló kábítószer kereskedelem és az ezzel összefüggő bűncselekmények hatékony felderítésére és megakadályozására, jelentette be az NNI igazgatója a program nyitó rendezvényén Budapesten. Jenei Áron elmondta, a magyar állam társfinanszírozásával megvalósuló Delta elnevezési program megvalósításában a konzorcium vezető NNI-n kívül részt vesz az Országos Rendőrfőkapitányság, a Nemzeti Védelmi Szolgálat és a Nemzeti Szakértői és Kutatóközpont is. A Delta, amely a többi között eszköz- és szoftverfejlesztés megvalósítását, illetve nemzetközi nyomozó csoportok felállítását is magában foglalja, a készenléti rendőrség eddigi legkomplexebb programja, fogalmazott. Erős balatoni szezonra számít a rendőrség, hangzott el a Balatoni Közbiztonsági Koordinációs Bizottság szezonnyitó értekezletét követő sajtótájékoztatón Balatonlellén, ahol Somogy vármegye rendőrfőkapitánya ismertette a rendőrök előtt álló feladatokat. Monár Gábor Somogy vármegye rendőrfőkapitánya lesz a vármegyék rendőri munkáját összehangoló, június 1-től szeptember 15-ig működő Balatoni Koordinációs Bizottság soros elnöke. Molnár Gábor kitért arra is, hogy a buli turizmus ma már nem kizárólag Siófokra jellemző, egyre jobban áttulódik Balatonlellére, ahol az önkormányzat mintegy 300 kamera kihelyezésével és a vandál viselkedést meg nem engedő helyi rendeletek alkotásával készült fel a helyzetre. A rendőrfőkapitány a Balatoni Koordinációs Bizottság legfontosabb feladatának azt nevezte, hogy a látogatók és a lakosság szubjektív biztonságérzete megfelelő legyen. Hozzátette, minden kapitányságon áldozatsegítő is dolgozik majd, illetőleg terveznek munkaerő átcsoportosítást, továbbá idén is lesznek lovas, kutyás és kerékpáros rendőrök. A vízirendészet pedig rendelkezik megfelelő hajóállománnyal, fogalmazott. Testi-lelki feltöltődést ígér Pünköst hétfőn Esztergomban a Közösségek Napja, írja a Magyar Kurír. Esztergomban a Bazilika előtti tér és környéke ad otthont május 25-én Pünköst hétfőn az Esztergom Budapesti Főegyházmegye szervezésében a Közösségek Napjának, melyre 10 és 17 óra 30 között várják az érdeklődőket. A programsorozat délelőtt 10 óra 30 perckor ünnepi szentmisével kezdődik a Bazilikában, ahol átadják az idei Szent Adalbert díjakat. Sport. A névadó Póta Georgina vezetésével megnyitotta kapuit Zuglóban a Póta Ping-Pong asztali teniszcsarnok, amelyben a házigazda szándéka szerint professzionális szakmai háttér a közösségi élményközpontú pingponggal találkozik. Az ötszörös olimpikon kétszeres Európa-bajnok, 41 éves játékos a sajtótájékoztatóval egybekötött megnyitón felidézte, hogy 5 évesen kezdett el játszani. Mint fogalmazott, egész életét ebben a sportágban töltötte, sok pingpongtermet látott szerte a világon, és sok tapasztalatot gyűjtött. Végül az időjárásról. Derült vagy gyengén fátyol felhős, száraz idő várható. Az északias szél többnyire gyenge vagy mérsékelt lesz. Csak néhol élénkülhet meg a légmozgás. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 10 és 16 fok között valószínű, de a szélvédett hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal hűvösebb is lehet. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.

0: Rangos elismerést vehetett át a Szuperszum Alapítvány a Miskolci Nemzeti Színházban a Városnapja alkalmából rendezett díszközgyűlésen. A civilek támogatásáért odaítélt díj után a szervezet már a következő nagy céljára koncentrál. Jelenleg egy saját kis busz beszerzésére gyűjtenek. A jármű létfontosságú az alapítvány működéséhez, hiszen segítségével még több rászoruló családhoz és gyermekhez tudják majd eljuttatni a támogatásokat. A részletekről Bernasconi Busz Katalint, a Szuperszum közhasznú alapítvány kuratóriumi elnökét hallják.
1: Nagyon szépen köszönöm a Szuperszum csapat és önkéntesei nevében a gratulációkat. Tényleg nagyon jól esett ez az elismerés, mert pont a legjobb kor jött, amikor én ugye megtudtam, hogy valaki titokban felterjesztett minket erre a díjra. Ez egy nagyon fekete pénteki nap volt, és én már a telefont sem akartam felvenni. De valamiért mégis felvettem így péntek késő délután a telefont, és Kovács Zsuzsa a polgármesteri hivatalból, ismerem Zsuzsát nagyon jól, és a csengő, barátságos, nagyon-nagyon-nagyon kedves hangjával árult el nekünk, hogy a felterjesztésre került a Szuperszum alapítványára a díjra. Először nem is akartam elhinni, de utána ugye tovább haladva az időben tényleg tudatosult bennünk, hogy ezt tényleg megnyerhetjük, és tényleg milyenk lehet ez a díj. És amikor a közgyűlés mindenki által igenlő szavazattal elfogadta a Szuperszum közhasznú alapítványra való felterjesztést, akkor azért én magamban már nagyon-nagyon-nagyon örültem, de tegnap volt az, amikor ünnepelhettünk is. Úgyhogy én tényleg mindenkinek nagyon köszönöm, mert ez egy olyan díj, amit nem egy like gyűjtő poszttal, és kinek van több ismerőse gyűjtéssel és szavazással nyert a Szuperszum közhasznú alapítvány, hanem tényleg azért, amit tettünk, amit csinálunk, amiért minden nap küzdünk, és amiben hiszünk minden nap. Ez miattunk és értünk van ez a díj ebben az évben, úgyhogy én minden önkéntesemet példesztára felteszek, és hálásan köszönöm az idejüket, energiájukat, és azt, amit beletesznek a Szuperszum munkájába. A civilekért végzett tevékenységünk az elmúlt egy évben én szerintem nagyon-nagyon-nagyon magasra ívelt, és ezért is küzdünk ezért az autóért most, amiért most belevágtunk ugye pár hónappal ezelőtt a gyűjtésbe, mert nagyon-nagyon-nagyon széles spektrumban és széles skálán mozog a tevékenységünk. A fogyatékkal élő emberek, fogyatékkal élő gyerekek, az intézmények, kórházak, valamint ugye a gyermekjóléti szolgálat, a meszegyi, a családsegítő szolgálat, ugye, akkor a gyermekek átmeneti otthon, a családok átmeneti otthon, tényleg mindenkivel együtt dolgozva, vidéken és Miskolcon, és ugye teljes Borsod megyében, sőt most már ugye Erdélyben is. Nagyon-nagyon-nagyon sok munkát és sok időt teszünk ebbe a tevékenységbe a Szuperszum Alapítványnál, és látják azt az eredményt, amit elérünk. Úgyhogy én szerintem ez mindannyiunk érdeme, mert mindenki szívvel, lélekkel teszi azt, amit tesz nálunk, és nálunk mindenki önkéntes, tehát nem tudok egy olyan embert mondani, aki ezt fizetségért csinálná, hanem tényleg a szívvel, lélekkel önkéntesként. Idén ugye sok esemény és sok olyan információ, és ugye a díj is benne van ebben, hogy nekünk szükségünk van egy buszra, tehát eljutottunk arra a pontra, amikor már nem tudjuk megoldani a szállítást, a gyűjtést, a cégekhez való eljutást, a cégektől való adomány elhozatalát, mindig bérelni kellett egy buszt, vagy kölcsönkérni, vagy szívességet kérni valakitől, és itt nagyon sokszor az idő egy olyan tényező, amikor nem tudtunk állni, mert fullon volt a raktárunk, vagy éppen üres volt a raktárunk, és el kellett volna menni adományért, ahol vártak volna minket, de az autó hiánya az így nem engedte, úgyhogy úgy döntöttünk, hogy belevágunk egy autóvásárlásába. Pályázatokat sajnos nem nyertünk, úgyhogy eddig mindig negatív válaszokat kaptunk a pályázatainkra. De mindenki, akikkel én beszéltem, azt mondta, hogy nagyon-nagyon sokan támogatnak ebben minket majd, nagyon sokan mellettünk állnak, azok az emberek is, akiket eddig segítettünk, és azok is, akiket eddig nem segítettünk, mert látják a munkánkat, értékelik a munkánkat,

0: megkezdődött a Sárospataki-Kispataki tájház felújítása. A tájház nem csak egy régi épület, hanem a helyi hagyományok, emlékek és közösségi történetek őrzője is. A felújításnak köszönhetően méltóbb környezetben maradhat fenn mindaz, amit elődeink ránk hagytak. Mózes Árpád alpolgármestert hallják.
1: Ez is egy olyan elhanyagolt örökségünk a városvezetésnek. Ez a Kispatak nevű városrészünkön van, ahol nem csak a város, hanem ugye ennek a városrésznek a közösség életében is fontos szerepet töltött be ez az épület. Ez egy hagyományos vályokból épült épület, nádfedéssel. Most itt nem figyeltek oda sajnos erre, és ugye ezek az épületek nagyon sérülékenyek. Itt sajnos elhanyagolták ezt, úgyhogy itt már a fal szerkezetet is pótolni kellett. Most sikerült erre forrást találni, csak ennek egy ilyen építménynek a tervezése, engedélyeztetése nem egy egyszerű eljárás. Nem úgy van, hogy lebontjuk a tetőt, hívjuk a mesterembert és újjáépítjük, tehát ezt meg kellett terveztetnünk, engedélyeztetni kellett, meg kellett találni hozzá a megfelelő szakembereket. De nagy örömünkre szolgált, hogy a kommunális szervezetben vannak olyan embereink, akik a falazásban, valamint a tetőszerkezet eltávolításában, illetve az új vászerkezetnek a felépítését meg tudták maguk valósítani, és csak a nád fedéshez kellett szakembereket hívnunk. Gyakorlatilag a tetőszerkezet nem nagyon tér el, ugye, mert gerendák vannak, a gerendákon tetőlecek vannak, csak a fedés más, ez ugye náddal történik. Most a tetőszerkezetnek a eltávolítását azt ácsok meg tudták valósítani. Itt a speciális feladat az a nádfedés. A nád az hál' Istennek Magyarországon elérhető, beszerezhető, és találtunk megfelelő szakembereket is. Hajdunánásról érkezett 3 fiatal ember, akik tényleg egyszerűen csodálatom méltó gyorsasággal és szakértelemmel helyezik fel a nádat a tetőre. Én magam is kimentem, többször is megcsodáltam a munkájukat, mert nagyon látványos, nagyon szép. Mindenféleképp közösségi szerepet szánunk ennek az épületnek. Szeretnénk ezeket a hagyományokat folytatni mi is, csak ugye mivel hosszú évekig nem volt használva az épület, így sajnos ezek a közösségek is kicsit el is öregedtek, elfáradtak, nem volt helyszín se, úgyhogy ezeket most újra felrázni, de megtesszük a kísérletet, megpróbáljuk felelevinníteni ezeket a régi hagyományos szokásokat, szalonnasütéseket, beszélgetéseket.

0: megjelent Csontos László újságíró, író és történész legújabb történelmi regénye, a Szikszó 1588, a Rákócziak csillaga. A kötet bemutatója alkalmából a szerző egy izgalmas író-olvasó találkozó hívta időutazásra az érdeklődőket a Miskolci II. Rákóczi Ferenc könyvtárban. A mű a 15 éves háborút megelőző korszak legnagyobb csatáját dolgozza fel, amelyet a törökök bosszú hadjáratként indítottak Szikszó ellen. A támadókat végül Rákóczi Zsigmond magyar és német egységekből álló serege egy ütközetben legyőzte. A könyv a harci részleteken túl bemutatja a korabeli vadászatokat, bajvívásokat, a végvári költészetet és a török fürdők világát is. Most Csontos Lászlót, a könyv íróját hallják.
1: Ugye megint írtam egy történelmi kisregényt, nevezetesen az itt látható Szikszó 1588, a Rákócziak csillagát. Ez pedig onnan jött, hogy körülbelül 2,5-3 éve elkezdtem rajta gondolkodni, hogy ugye a három nagy korszakot megcsináltam, a tatárjárást megcsináltam a kuruc időket, megcsináltam a 1848-49-es szabadságharcot, de hát még ugye valami hiányzik, hát én pontosan tudtam, hogy mi hiányzik, a török idők hiányzott belőle, amit még szerettem volna megcsinálni, még engem motivált, és akkor ez eszembe jutott, de ugye nem így van, hogy az ember csettint egyet és megcsinálja, hanem akkor csinálja meg, amikor megvannak a feltételek hozzá. Tehát a feltételek alatt elsősorban az anyagiakat értem, tehát hogy amikor van rá lehetőség, hogy ki tudom adni a kötetet. És akkor fontosnak tartja, és egy jelentősebb összeggel hajlandó volt a város beszállni. A többit meg már csak úgy mellé kellett gyűjteni, de az már egyszerűbb volt, hiszen láttam, hogy ez meg fog jelenni, és akkor elkezdtem rajta dolgozni. De fejben ez már, mondom, 2,5-3 éves történet, közben olvasgattam sok mindent, például az adott korszaknak a bajvívásáról, a magyar-török bajvívásokról, híres vitézekről, de egészen pontosan, ugye, hogy ment a levelezéstől kezdve a lebonyolításig, hiszen ennek meg volt a rituáléja, pontosan megcsinálva, ugyanúgy nagyon sok minden más is benne van, hiszen a török fürdőtől a magyar verskultúráig mindent összeszedtem, ami volt időm olvasgatni vele kapcsolatban, gyűjteni az információkat, és ugye benne van, mert már csak azért is, mert igyekeztem, hogy bemutatni a korszakot, tehát nem csak a csatát bemutatni, meg Szikszót, hanem magát az egész korszakot, a hódoltság idejét, és ugye, mint mondtam, ugye nagyon sok szálon futnak a történetek, hiszen az egész egyébként abból indult, hogy a Szikszó hódoltság is adót fizetett a magyaroknak, és adót fizetett a törököknek is. Akkor utána egy idő után Szikszó városa megtagadta a törököknek az adófizetést, amit a törökök ugye rossz néven vettek, mert hogy még egy város azt mondja, hogy nem fizet, az még hagyján, de hogyha van egy példa, aki nem fizet és nem turolják meg, akkor utána a többi is azt mondja, hogy akkor én sem fogok fizetni, mert ha neki nem kell, akkor én miért fizessek? Alapon, tehát ugye a budai pasának ugye kénytelen volt valamit lépni, hiszen nem nyelhette le ezt a sértést, mert akkor szétesik az adórendszerrel, és nyilván ebből indult az egész történet. Tehát van benne helyszínként Buda, a várpalota ugye, amit még a Mátyás királyféle várpalota, ami felrobbant, mikor visszafoglaltuk Budát, ugye, tehát az is benne van helyszínként, benne van Székesfehérvár, amit akkor nem is Székesfehérvárnak hívtak, hanem Isztósné Belgrádnak, ugyanis a lakosságának jó része szerb volt, nem magyar nemzetiségű volt, nem betelepült szerb, és ez azért kerül bele a Székesfehérvár, mert hogy a Székesfehérvár szandzsák béget bízta meg a budai pasa, hogy verje meg a magyarokat. Mert ugye ő már túl nagy volt ahhoz, hogy személyesen úgymond vezesse a hadat, hanem megbízta az egyik beosztottját, aki egyébként a Kara Mustafa nevű nagyon híres vitéz volt, török vitéz, őt bízta meg ezzel, és akkor Székesfehérvár is az a vidék, tehát még a Dunántúl is benne van a szikszói történet. És akkor ugye van ott ugye különböző még, ugye említhetem itt Füleket, mert Füleken keresztül jöttek, tehát benne van a Felvidék is, Putnok városa, mert ugye ott kanyarodtak le, mert arra jöttek a Sajó mentén, benne van a Sajó mente, benne van Szendrő nagyon fontos helyszín volt, hiszen a magyar sereg ott gyülekezett, magyar-német sereg ott gyülekezett, vagy átjöttek Edelényen keresztül, mert ugye Szendrőből jöttek le, Edelény is úgy mentek Szikszónak ugye a török után. És ugye ez csak a térség, mert benne van természetesen Miskolc is, hiszen miskolci vitéz is nagy számmal részt vettek a csatában, már csak azért is, mert Homonai Druget István, aki a korszaknak egy nagyon híres személyisége volt, ő is nagy bajvívó volt, azon kívül főnemes, és a diózsőri vitézekkel jött, akkor még Diózsőr nem az ő tulajdonában volt, hanem haszonbérlője volt, amikor ugye a király tartozott neki, és akkor idatta neki Diózsőrt, hogy ami a uradalom hoz bevételt, az a tiéd, és akkor le tudjuk tehát így barteroztak. És akkor így került a Homonai Druget a szikszói csatába a Diózsőrből, és így benne van a Diózsőri vár is, ugye a diósgyőri vitézek és maga Homonaid Lugetnek a tevékenysége, vagy Eger is benne van, Eger a második fő helyszín benne egyébként, mégpedig azért, mert hogy a Rákóczi Zsigmond az egri főkapitány volt ekkor.

0: A Miskolci Állatkert izgalmas programokkal, gyermeknappal és zótáborral készül az előttünk álló időszakra. Mindkét rendezvény már régi hagyománynak számít a létesítmény életében, és évről évre hatalmas gyereksereget vonz. A különleges gyermeknapi mulatság május utolsó vasárnapján színes családi kikapcsolódással várja a látogatókat. A nyári táborok pedig a tanév végétől, június 22-től több turnusban kínálnak felejthetetlen élményeket a diákoknak. A táborozó gyerekek testközelből ismerhetik meg az állatvilágot, és bepillantást nyerhetnek a gondozók mindennapi munkájába is. A népszerű programokra a helyek gyorsan betelnek, ezért az intézmény javasolja az előzetes, időben történő regisztrációt. A részletekről Darvas Katalin adott tájékoztatást.
1: Május végén, május utolsó vasárnapján a gyerekeké lesz a főszerep itt az állatkertben, úgyhogy olyan programokkal készülünk, amikor itt a gyerekek eltölthetik akár az egész napjukat. Lesz arcfestő, ez a gyereknapon azt gondolom, hogy nem maradhat el, illetve egy bábelőadással és egy koncerttel is készülünk ezen a napon. Délelőtt az Egyszer volt mesezenekar látogat hozzánk, úgyhogy itt a kedvenc rajzfilmjeinknek a dalait lehet meghallgatni, és akár a mesefigurákkal is lehet majd találkozni. Délután pedig a Csodamalom Bábszínház jön el hozzánk, a Kiskakas Gyémánt Félkrajcára című előadásukkal készülnek. Ugye ezen a napon is egész nap lesznek látványetetések, úgyhogy tényleg akár reggeltől késő délutánig itt a gyerekek megtalálják a szórakozásukat. Idén nyáron is, ahogy véget ér az iskola, rögtön a nyári szünet első hetében kezdődik a zótábor, és egészen 6 héten keresztül tart, úgyhogy augusztus elejéig várjuk a táborozókat ide a Miskolci Állatkertbe. Rendkívül izgalmas és érdekes programokkal várjuk a táborozóinkat. Igyekszünk minden évben valami újat is kitalálni, mert nagyon sok táborozónk van, aki évről évre visszajár, van, aki akár 5-6 alkalommal is eljön hozzánk, úgyhogy nagyon szeretik a táborainkat, és tényleg nagyon közeli kapcsolatba kerülhetnek az állatainkkal, ugyanis van több olyan állatunk, akihez akár be is tudunk a gyerekekkel menni, meg tudjuk őket etetni, egy kicsit így az állatgondozók mindennapi feladataiba is bele tudnak kóstolni, úgyhogy nagyon szokták élvezni a gyerekek, és azt gondolom, hogy nagyon hamar eltelik nekik is, és nekünk is ez a 6 hét. Ugye a tavasz az jellemzően a születéseknek az időszaka, de most nem csak születések, hanem állatszállításaink is voltak, úgyhogy rengeteg új jövevényünk van. A sort ugye a kis Bennett kenguruk kezdték, akik elkezdték már a fejüket elődugdosni az erszényből elég korán tavasszal. Most már annyira nagyra nőttek, hogy nem csak a fejüket szokták kidugni, hanem ki is járnak az erszényből, úgyhogy aki most jön hozzánk, már az erszényen kívül is megnézheti őket, nem csak a kikukucskáló fejeket vagy lábakat lehet látni. De rajtuk kívül is jöttek még világra apróságok. Született egy két puputevénk, ő a harmat nevet kapta a látogatóinktól, ezt egy szavazáson választhatták ki az érdeklődők, hogy mi legyen a kis tevének a neve. Úgyhogy ő is hihetetlenül nagyot nőtt, mióta megszületett, tényleg nagyon gyorsan fejlődik, egyre nagyobb, és már most tényleg bebarangolja az egész kifutót, és nemrég jött világra két kis Dávid szarvas borjunk, akik már lassan egy hónaposak, és már ők is így ketten együtt, ugye pár nap különbséggel születtek, úgyhogy ők mindig így együtt mozognak, így járják be a kifutót, és ugye már sokszor a csordával együtt vannak. Az előző év végén sajnos elpusztult a már 18 éves vadmacskánk, és az ő helyére érkezett egy fiatal kis egyéves vadmacska Him, ő Németországból érkezett hozzánk, és hát már teljesen birtokba vette a kifutóját, én azt gondolom, hogy sikerült neki teljesen belaknia. Ugye a vadmacska egy Magyarországon is őshonos védett ragadozó, úgyhogy ezért is tartjuk nagyon fontosnak a bemutatását, hogy már vele is lehet találkozni, már akinek sikerül megpillantania a kifutójában, ugyanis nagyon jól tud rejtőzködni. A vadmacskák egyébként a természetben is ilyenek, hogy szeretnek nagyon elbújni, tényleg a legsűrűbb erdőségeket kedvelik, úgyhogy itt is türelmesnek kell lenni, hogyha valaki szemügyre akarja venni a kis vadmacskánkat.

0: Immár 10. alkalommal kerül megrendezésre 60-ban a Népmese Fesztivál. A program május 28-án egy fotókiállítással veszi kezdetét, majd a június 6-ai héten végig programokkal várják az érdeklődőket a Grassalkovics kastély díszkertjében. A részletekről Pintér Zsolt fesztiváligazgatót Fekete Gábor kérdezte.
1: Menjünk vissza a kalendáriumba, egy évtized, egy kicsit értékelj.
2: Hát egy csodaszép évtized van mögöttünk, a maga nehézségeivel is természetesen, de 10 éve még turán megálmodtuk ezt a Népmese Fesztivál ötletét egy galgamenti népművészeti fesztiválon. Ott jött a gondolat, hogy szükség lenne egy olyan folklór fesztiválra, ahol minden a népmesékről szól. És így született meg a Népmese Fesztivál ötlete, aminek ugye most már lassan egy évtizede 60 ad otthont, így lett a 7-7-60.
1: Erről beszéljünk. Miért került 60-ba?
2: Eredetileg Turán szerveztük a Turai kastélyban, és amikor a Turai kastély eladásra került, akkor kerestünk olyan partner szervezetet, aki hasonló infrastruktúrát tud biztosítani, és igazándiból 60 városa így kellően közel volt, és tárt karokkal fogadt. Ugye az infrastruktúrát, a helyszínt, azért a Grassalkovics kastélynak a díszkertje hasonlóan impozáns, nagyon-nagyon jó a családoknak, mert hogy a gyerekek védett helyen vannak, biztos helyen vannak, kellően tágas is ahhoz, hogy legyenek árnyékos, napfényes részek, így nagyon-nagyon megkedveltük ezt a helyszínt, meg hát az együttműködést.
1: Van-e olyan eleme ebben az évben, ami a jubileum előtt tisztelet?
2: Igen, hát tulajdonképpen az egész 10. hetet, 7-60 az előtt tiszteleg, hogyha kilépve a folklórból akarnák ilyen szlogent használni, akkor best of hetet, 7-60, ami rá is került a plakátra, tehát hogy az elmúlt 10 év legkedveltebb programelemeit hozzuk el ide.
1: Konkrétan mikor lesz a Népmese Fesztivál, és nyilván, hogyha mondod a programeket, akkor helyszínek is vannak.
2: Így van, így 5 program, fő programcsomag köré szerveződnek a programok, amelynek most már több helyszíne is lesz. Május 28-án megnyílik a Szüzsé Fantázia nevű emlékfotókiállítás. Ez jövő héten csütörtökön, így van. Május 28-án az Ady Endre könyvtárban, és ott egy kis műsorral Ambrus Leventének a fotóiból, aki régóta fotózza a népmesemondókat. Június 6-án, hétfő reggel 8 órától megnyílnak a jurták ajtajai, és megkezdődik a 100+1 óra mesemondás, amikor hétfőtől szombat estig lehet élőszavas népmeséket 2 jurtában is hallgatni. 10-én és 11-én, igen, szerdán és csütörtökön lesz a tematikus mesenap, amikor osztályokat várunk, csoportokat várunk egy ilyen tematikus mesés foglalkozásra, kézműves foglalkozásokra. 12-én, pénteken pedig egy szakmai napot tartunk mesemondóknak és pedagógusoknak, és szombaton pedig egész nap, 13-án, június 13-án pedig egész nap a Grassalkovics kastély díszkertjében lesz a 10.

0: Szép Halomban tovább folytatódik egy különleges turisztikai attrakció kialakítása. Készül a Széphalmi Meseút a Kazinczy Ferenc emlékkert területén. A meseterápiás elemekre épülő interaktív tanösvényen már készülnek a mesebeli házikók és az élményszerű állomások, amelyek játékos formában szólítják majd meg a családokat és a gyermekeket. Demján Ferenc múzeum pedagógust hallják.
1: A birtokon, tehát a Széphalmi birtokon, ezen az 5,5 hektáros területen tervezünk egy meseút tanösvényt készíteni. Gyakorlatilag a ihletet a 7 mérföldes meseút adta, ez Lilafüreden található, és ott voltunk egy tanulmányúton, megnéztük, hogy ez hogyan működik ez a meseút, és hát nagyon jó tapasztalataink voltak, és úgy döntöttünk ezen az éven, betettük a projektbe azt, hogy létrehozzuk itt is ezt a meseutat, a Széphalmi meseutat. Természetesen igyekszünk majd úgy kialakítani a különböző állomásokat, hogy azok a magyar nyelv múzeumához kötődjenek. Tehát ezek a mesék, olyan meséket igyekszünk válogatni, illetve igyekeztünk válogatni, amelyekben nagy hangsúlyt kap a nyelv, ugye a magyar nyelvi fordulatok, a nyelvi leleményesség, és gyakorlatilag erre akarjuk felépíteni, pici gyerekektől egészen a nagyokig, sőt, akár a felnőttekig várjuk majd a jelentkezőket erre a meseútra, úgy fogjuk felépíteni, hogy ez minden korosztálynak jó és megfelelő legyen. Ez konkrétan úgy fog kinézni, hogy lesznek állomások, ugye nálunk talán nem árulok el nagy titul, 6 állomás lesz összesen ennek a meseútnak, és ugye ezek a kis házi kóklakattal zárhatók, de aki elindul majd ezen a meseúton, legyenek azok kiránduló osztályok, legyenek akár családok, akik jönnek hozzánk. Akik elindulnak, ők megkapják a kis kulcsokat. Természetesen lesz egy kísérő a múzeumból, aki végigvezeti őket ezen az úton, ugye megismerteti őket a különböző mesékkel. És az a lényeg, hogy nagyon érdekes, nagyon izgalmas feladatokat kell megoldani. Ezek a feladatok úgy nevezett nyílt végű feladatok, és az a lényeg, hogy egy kicsit önmagunkat is megismerjük majd a meseút során. Tehát egyfajta önfejlesztő, önmegismerő programnak ajánljuk majd mind a gyerekek, mind pedig a felnőttek részére. Az előkészületek most már jól haladnak, ugye nagyjából a házikók is készülnek, bár mi eddig csak képeket láttunk róla, de hamarosan majd meg fogjuk tekinteni a helyszínen is, hogy ezek hogyan készülnek. Nagyon jó a dizájn, tehát jó lesz a kialakítás, nagyon szépen kialakítják a grafikusok ugye ezeket a kis házikókat. És hát ki kell még jelölnünk azt, hogy konkrétan itt a birtokon, ugye, hol helyezkedjenek el ezek az állomások. Nagyjából már megvannak ezek a helyek egyébként, de nyilván majd a Meseút Egyesület, hogyha ellátogat hozzánk, akkor együttesen, közösen kialakítjuk ezeket a végső pontokat.

0: Kedves hallgatóink, ezzel heti regionális hírösszefoglalónk véget ért. Az elhangzott riportokat Fekete Gábor, Grunda János, Koleszer Krisztián és Molnár András készítette. Nevükben is köszöni figyelmüket a szerkesztő, Kovács Krisztina. Új adással legközelebb egy hét múlva ugyanebben az időben jelentkezünk, addig is viszont hallásra.
1: Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
1: Így szól Mikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
2: Üdvözlök mindenkit, én Tamás Virág vagyok, ez pedig a Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora, itt a Szent István Rádióban. A Romkeszt legújabb epizódjában az Egyetem Roma Szakkollégiumának tagja Gáspár Emília és Németh Viktória beszélgetnek Farmosi Andreával, a tutormunkacsoportért felelős mentorral. Az adásban mélyebben megismerhetjük a Roma Szakkollégium tutormunkacsoportjának világát, hogyan dolgoznak a hallgatók a hátrányos helyzetű és roma általános és középiskolások támogatásáért, milyen elvek mentén épül fel a mentorálás, és milyen élmények formálják a közösséget. Mindezelőtt viszont érkezzenek az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem hírei, maradjanak velünk!
1: Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
3: A mentorhálózat kialakításában történő segítségnyújtás és a komplex alapprogram támogatása is célja volt az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem és a Köznevelési Szakértők Országos Egyesülete együttműködési megállapodásának. Az ünnepélyes aláírást az egyetem konferencia termében tartották, ahol elsőként az EKKE rektora, dr. Pajtókné dr. Tari Ilona köszöntötte a résztvevőket. Elmondta, kiemelt feladatunknak tekintjük, hogy hozzájáruljunk a köznevelés támogatásához és a pedagógus képzés színvonalának emeléséhez. Boldizsár Bertalan Gyula, a Köznevelési Szakértők Országos Egyesületének elnöke elmondta, hogy az egyesület 1995-től működik, és az ország minden pontjáról vannak be szakértőket, akik segítik a köznevelés és az oktatás fejlesztését. Az esemény ünnepélyes aláírással zárult, ahol az EKKE rektora, dr. Pajtókné dr. Tari Ilona és Boldizsár Bertalan Gyula, a Köznevelési Szakértők Országos Egyesületének elnöke megpecsételték a szakmai együttműködés hosszú távú alapjait. A Szénrégió Bizottság titkársága a LIFE-i projekt keretében egy hétfős delegációt fogadott az észtországi Idavirú Szénrégióból. A találkozó fő célja az igazságos átmenettel kapcsolatos tapasztalatok megosztása volt. A delegációt az Idavirú megyei önkormányzati szövetség képviselői, polgármesterek és alpolgármesterek alkották. A program első részeként a delegáció a Mátrai erőműbe látogatott, ahol az MVM Mátra Energia ZRT vezérigazgatója Vécsi György ismertette az erőmű jövőképét, illetve az üzemlátogatás részeként betekinthettek az erőmű működésébe is. Az erőmű meglátogatása után a titkárság egy workshopot szervezett Visontán, mely az átmenetben leginkább érintett polgármesterek és az Energiaügyi Minisztérium képviselőinek részvételével valósult meg. A találkozó a LIFE-IP North Hood Trans projekt keretében valósult meg, melyben a Szénrégió Bizottság titkársága felelős a más szénrégiókkal történő kapcsolatok kialakításáért, a jó gyakorlatok becsatornázásáért és azok adaptálási lehetőségeinek feltárásáért. Olvasható az egyetem hivatalos oldalán. Az Oktáv projekt az Erasmus Plus program támogatásával valósul meg 6 közép-európai felsőoktatási intézmény részvételével. Ennek második állomásaként 4 napos képzést tartottak az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. Az oktatási világpolgárok nemzetközi szemlélet a tanító és tanárképzésben projekt célja, hogy a jövő pedagógusai felkészülten és magabiztosan tudjanak alkalmazkodni a globális kihívásokhoz. Elsőként Pilot 1 féléves kurzusokat tartottak a partnerintézményekben, amelyek során a hallgatók kipróbálhatták a fejlesztett tananyagot és módszereket. Az Oktáv Nemzetközi Tavasz Pilot 2 a program második állomása volt, egy olyan blended intenzív program, amely lehetőséget adott arra, hogy a hallgatók személyesen is találkozzanak, közösen dolgozzanak projekteken és megtapasztalják a nemzetközi együttműködés mindennapjait. A 4 napos eseményen a főszervező EKKE mellett a Milton Friedman Egyetem, az Újvidéki Egyetem, a Páciumi Keresztény Egyetem, a Sejé János Egyetem és a Szapiencia Erdélyi Magyar Tudomány Egyetem hallgatói és oktatói osztották meg egymással ismereteiket, tapasztalataikat. A hallgatók kisebb csoportokban 3 tematikus kurzuson vettek részt, emellett közösségi és kulturális programokra is volt lehetőségük, megismerkedtek az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem képzéseivel, bejárták a líciumot és Eger városának ikonikus helyszíneit. A híreket Pásti Blankától hallották.
1: Lícómi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
4: Ez a Romcast Podcast legújabb adása. Én Gáspár Emília vagyok, a szakkollégium egyik tagja, és sok szeretettel üdvözlöm.
3: Farmosi Andrea vagyok, üdvözlök én is mindenkit. Az EGRI Roma szakkollégium mentoraként és a tutor munkacsoport mentorvezetőjeként vagyok most jelen a mai Romcastben.
5: Sziasztok, üdvözlök mindenkit, Németh Viktória vagyok, az EGRI Roma szakkollégium tagja, valamint a tutor munkacsoport tagja.
4: Köszönöm szépen, hogy bemutatkoztatok. Ebben az adásban a tutor munkacsoportot fogjuk bemutatni. Ehhez kapcsolódóan az első kérdésem Andihoz szól. Andi, hogyan kerültél a tutor munkacsoportért felelős pozícióba? Mi a legfontosabb célod mentorként?
3: Én harmadik éve oktatok itt az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. Előtte a gyermekvédelemben dolgoztam nagyon hosszú ideig szakemberként, szociálpedagógusként, és amikor átjöttem oktatni ide a szociálpedagógia tanszékre, akkor merült fel az, hogy itt a tanszék gondozásában van egy nagyon szuper közösség, amit ugye EGRI Roma szakkollégiumnak hívnak, és hogy ebben a szervezetben mentorálásra is van lehetőség, és mikor ugye ez felmerült, akkor én természetesen örömmel csatlakoztam ehhez a közösséghez. Ebben a szakkollégiumban több munkacsoport működik, némelyiknek ugye akkor már volt gazdája, a tutor munkacsoportnak is volt egyébként, tehát dr. Hadnagy József igazgató, szakkollégium igazgató gondozta akkor ezt a munkacsoportot, de felmerült annak a lehetősége, hogy én átvegyem ezt a feladatot, úgyhogy én nagyon örömmel vállaltam ezt, főleg, hogy a korábbi munkáim is inkább gyerekekhez is kötődtek, óvodaiskolai szociális segítőként is dolgoztam, ahol nagyon sok gyerekkel foglalkoztunk, tehát a szakmámból adódóan is, úgyhogy mindenképpen ezt a munkacsoportot közelállónak tartottam magamhoz, úgyhogy nem volt kérdés, hogy szívesen csatlakozzak, és ezt a munkacsoportvezetői pozíciót elvállaljam, vagy kipróbáljam, úgyhogy azóta is vezetem mentorként ezt a munkacsoportot. Hogy mi a célom mentorként? Elsősorban így a tutor munkacsoporton belül szeretnék válaszolni erre, mert hogy ugye egyéni mentorálást is végzünk a szakkollégiumban, az egy kicsit ugye más célokat fogalmaz meg, de az, hogy a tutorban milyen célokat tartok fontosnak, azt gondolom, hogy a hallgatókkal, akik a tutor munkacsoportnak a tagjai, fontos megérteni közösen, tehát hogy segít hetek nekik abban, hogy ők megértsék, hogy a gyerekekkel végzett munkának milyen pedagógiai és milyen szociális háttere van. Mindenképpen jó, hogyha a hallgatóknak fejlődhet a reflektivitása. Szeretném őket támogatni a nehéz helyzetek feldolgozásában. Tehát vannak olyan viselkedési helyzetek, akár problémák, motiválatlanság, családi háttér a gyerekeknél, akiket ugye ők korepetálnak kint a Szalaváros részben, amelyekkel meg kell tudni küzdeniük, és fontos célom, hogy a tutorok tudatos, érzékeny és kompetens segítőkké válhassanak kint a terepen.
4: Köszönöm szépen. Én úgy gondolom, hogy mindez, amit felsoroltál, azok a célok, azok megvalósulnak, és a tutor munkacsoportban való tevékenységet így ez a szemlélet hatja át. Úgyhogy most Vikihez fordulnék. Először is miért csatlakoztál a Roma szakkollégiumhoz? Mi vonzott különösen a tutor munkacsoportba?
5: Hát én egy cigány

0: csoport kérdésem volt számomra, hogy na én akkor visszamegyek a cigánytelepre, ami hasonló ahhoz a cigánysorhoz, ahol én felnőttem. Ezek a gyerekek olyan gyerekek, akiket mi ott korrepetálunk, akik szenvedélyesek, és annyi szeretet van bennük, hogy ezt elmondani nem lehet, és mi is folyamatosan fejlődünk. Engem így ez vonzott így már az első, úgymond látogatás során ott a telepen kint, amikor mi kimentünk a szegregátumba, hogy annyi szeretet van a gyerekekben. Úgyhogy volt egy, azt hiszem, 3 hetes próbaidőnk volt, ami után eldönthettük, hogy véglegesen melyikünk a csoportba szeretnénk csatlakozni. Ott már egyértelművé vált számomra, hogy a tutor munkacsoportban fogok tovább tevékenykedni.
1: Én ehhez nagyon tudok csatlakozni. Én is, hát igazából már a szakkollégiumi tagságom előtt óta működök, dolgozgatok a tutor munkacsoportban. Nekem az első élményem az egy nyári tábor volt, amit akkor ott szerveztünk, és ott ilyen belépsz, és mély víz, ott vannak a gyerekek, eltöltesz velük igazából egy órát, és elvarázsolnak, aztán onnan nem tudsz nagyon kiszabadulni, úgyhogy most már én is. Hát ez már a negyedik év, hogy ott tevékenykedem, aztán most ezt kicsit kiszélesítettük, és most már a belvárosban található ifipontba is bejárnak ezek a gyerekek, ahol jelenleg ifjúsági koordinátorként működem. Úgyhogy igazából az, hogy miért, hogy mi vonzott, szerintem ezt egy ember csak úgy tudja csinálni, hogyha ez a társadalmi felelősség, ez a fajta társadalmi felelősségvállalás, amit egy-egy cigánytelepen, egy szegregált területen tud végezni, hogyha ezt így a szívügyének tartja, és az ilyen első pillanattól kezdve megtörténik ez a varázs. Úgyhogy, és rengetegféle támogatást kapunk a mentorunktól. Úgyhogy, Andi, hozzád szólok, milyen alapelvek mentén szervezed meg a munkacsoport tevékenységeit?
2: Hát több alapelvet is fel tudnék ide sorolni. Én azt gondolom, hogy az első ilyen alapelv az mindenképpen a gyermekközpontúság lenne, ugyanis a gyerekeknek a szükségletei a biztonságos fejlődésükhöz leginkább fontos körülmények lehetnek a legfőbb iránytűk. Ez azt jelenti, hogy az érzelmi biztonság megteremtése, a fejlődési szinthez igazított támogatás, a tiszteletteli elfogadó jelenlét, ezek mind nagyon fontosak. Egy másik alapelv lenne szerintem a kapcsolat és a bizalom elve. Tehát a tutor-gyerek kapcsolat minősége az nagyobb hatással van a fejlődésre, mint bármilyen módszer, én azt gondolom. És ez, hogy a tutoráló hallgatók stabilan jelen vannak ezeknek a gyerekeknek az életébe, ez megbízhatóságot, következetességet, illetve ítélkezésmentes kommunikációt biztosít számukra, ami véleményem szerint a legfontosabb ebben a munkában.
1: És ezek az alapelvek a gyakorlatban hogyan valósulnak meg? Itt igazából mindenkihez szólok, aki szeretné, az kezdheti. Tehát mik a tutor munkacsoport feladatai, és ehhez kapcsolódóan szerintetek miért fontos a hátrányos helyzetű és vagy roma fiatalok támogatása?
2: Jó, hát itt most én mondanék akkor a feladatokról először, utána pedig szerintem Viki nagyon jól el tudja majd ezt a gyakorlatban, hogy hogyan valósul meg, ők hogyan tapasztalják. Én azt gondolom, hogy a tutor munkacsoportnak a fő feladata az, hogy felelős, érzékeny és reflektív egyetemistáknak a segítségével támogatást nyújtson hátrányos helyzetű gyermekeknek, miközben ugye a hallgatók is szakmailag is és emberileg is fejlődnek, és egy megtartó közösséget tudnak alkotni. Az, hogy ez ugye hogyan valósul meg a mindennapokban, hogy például segítik őket a tanulásban, ezt ők maguk tudják a legjobban elmondani.
0: Hát ez egy több tényezős dolog, hogy ez hogyan valósul meg a mindennapok során, hogy mi miként tevékenykedünk ezekkel a gyerekekkel. Nyilván felkészülünk a korrepetálásra, beszélünk a szülővel, hanyadikos a gyerek, mire van szüksége, van-e valamilyen háttértényező, ami befolyásolhatja az ő tanulmányi akadályozottságát, vagy ami miatt le van maradva az adott gyermek. Erre felkészülünk minden egyes adandó alkalomra rendszeresen. Egyébként van, aki hetente kétszer jár ki az adott gyerekhez, ez szükség igényli. Attól függ, hogy

0: mennyire van lemaradva a gyermek, hány tantárgyból van szüksége korrepetálásra, és itt a korrepetálás mellett mennek ugye rendszeresen ezek a szabadidős programok is a gyerekeknek, aminek köszönhetően ők kikapcsolódhatnak, kiszabadulhatnak úgymond a mindennapi körforgásukból, amiben ők vannak, ilyenkor főzhetnek, kézműveskedhetnek, stb. Viszont szerintem ami a legfontosabb, amit mi a korrepetálás mellett csinálunk, az az egyéni mentorálás, mert ezt úgy, hogy észre sem vesszük, történik folyamatosan, és a gyerekekkel kialakul egy bizalmi kapcsolat, ami miatt elkezdenek hozzánk kötődni, hívnak minket a szabadidejükben, írnak nekünk messengeren, nem tudom, ez nagyon gyakori szokott lenni, és akkor észre se vesszük, és úgy válunk egy példaképpé, hogy leszünk egy olyan személy az ő életükben, akik ők is szeretnének lenni majd idővel, és ezzel motiváljuk őket.
1: Szerintem nagyon-nagyon fontos dolgokat is, szavakat fogalmaztatok meg, és szerintem ami a legfontosabb és közös ebben a két gondolatban, az az, hogy ott vagyunk, és hogy mi a feladatunk az, hogy ott legyünk, és ott vagyunk. Ha kell, akkor a tanulmányban segítünk, ha kell, akkor ha csak egy kis törődésre, beszélgetésre vágyik a gyerek, akkor abban segítünk, és az is nagyon-nagyon fontos, hogy ugye mostanában elkezdtük ezt a életre nevelős programsorozatunkat, ahol főzni tanítjuk őket, a kézügyességüket próbáljuk fejleszteni, és a többi, igazából rengeteg terület van, amit így megcélzunk, és azt gondolom, hogy sikeresen. Úgyhogy ha már itt a korrepetálás felmerült, akkor Viki, ismét hozzád szólok. Hogyan néz ki egy átlagos korrepetálás? Mi az, amire a leginkább szükség van? Mi az a tantárgy?
0: Hát általában egyébként a történelmet, a matekot, illetve a magyar nyelvtant és irodalmat szokták kérni a gyerekek, de ez tényleg osztálytól, gyerektől függ, ez minden alkalommal van, hogy hetente változik, hogy na most akkor én környezetet hozok be, én most irodalmat hozok be, és akkor most ezt segítsünk, van, hogy a szózatot kell megtanulni. Ez nagyon más minden alkalommal. Hogyan zajlik? Hát mi erre mindig felkészülünk. Nyilván van olyan alkalom, amikor nem tudunk, hogyha nem irodalomra készülünk, hogy most akkor verset tanulunk, de ő környezetet hoz be, mert hazavitt egy rossz jegyet, és veszekedtek vele otthon, tegyük fel. Hát akkor improzunk, és akkor környezetet tanulunk, vázlatot készítünk velük, nyomtatunk a közösségi házban, nekik feladatlapokat töltünk ki együtt. Ha szükséges, még online is korrepetáljuk őket, ezzel sose szokott probléma lenni. Mindig beszélünk a szülővel, hogy haladtunk, mire van még szüksége, van-e otthon szükség további korrepetálásra, hogy tanuljon vele a szülő otthon, vagy nincs, mert befejeztük az anyagot, és akkor a gyerek a következő alkalomra szintén hozza, ami volt, és ez így megy egy folyamatos körforgásban.
1: Igen, igazából nagyon egyet tudok veled érteni. Az, hogy nyilván ez idő és energia, hogy ha valaki ezt a munkacsoportot választja, viszont onnantól kezdve, hogyha ez átalakul egyfajta hivatássá, már igazából senkinek nem számít, és hogy nagyon fontos az, hogy mindig azt adjuk, amire szüksége van, és csak akkor adunk, hogyha kéri. Tehát szerintem ezek ilyen nagyon-nagyon fontos gondolatok, és még ehhez kapcsolódóan, ugye mindig vannak szupervízióink a munkacsoportunkon belül, ilyen szupervíziós gyűlések, ülések, vagy egyéni, ahol ezeket a, hogyha esetleges problémák vannak, vagy esetleg olyan dolog, ami nagyon meghatározó volt, akkor ezt kibeszélhetjük magunkból, és akkor ezekre megoldást találunk. És itt mind a kettőtökhöz szólok, hogy volt olyan élmény, ami különösen megmaradt. Andi, neked egy szupervízión elhangozva egy diáktól, egy hallgatótól, Viki, neked pedig egy mentorált diákkal kapcsolatban.
2: Én azt tudnám megemlíteni, ami így a leggyakrabban feljön ezeken a szupervíziós üléseken, hogy ezek a hallgatók nagyon-nagyon szívből végzik ugye a munkájukat, és tényleg nem csak ledolgozzák a feladatot, hanem úgy állnak hozzá, hogy teljes szívből jelen vannak, és érdekes, hogy annak ellenére, hogy sokat kint vannak, és odaadják az egész személyiségüket ebbe a munkába, mégis bizonytalanok szoktak lenni. Tehát, hogy a legtöbbször ez jön vissza, hogy jól csinálom-e. Ez a fő kulcskérdés szinte mindig mindegyik kölyükben, hogy nem vagyok még így sem abban biztos, hogy jól, hogy az, amit csinálok, amit adok a gyerekeknek, az nekik jó-e. Tehát, hogy ez az állandó önreflexió, és nyilván ez azért is merül fel, mert ugye ők hátrányos helyzetű gyerekek nehéz helyzetből jönnek, illetve ez a fajta tevékenység, ez nem egy azonnali visszacsatolást fog adni. Nyilván ott rögtön ők érzik, hogy jó élmény a gyereknek, ez el is hangzott már ma is, hogy feltölti kölcsönösen a tutort is, meg a kis diákot is egy-egy ilyen alkalom, de azért ennek a úgymond az kézzelfogható eredménye hosszabb távon szokott így megvalósulni, mondjuk egy jó évvégi jegy, vagy egy felvételi, vagy egy versenyeredmény, és hogy ezt velük elhitetni, hogy egyébként elég jónak lenni, tehát, hogy nem kell megváltani itt a világot feltétlenül minden alkalommal, és hogy ők nagyon jól csinálják. Tehát, hogy elég jó vagyok-e, jól csinálom-e, ezt tudnám kiemelni, mert ez nagyon visszatérő kérdés náluk.
0: Ami nekem nagyon meghatározó volt, és ami mai napig meghatározza így a gondolkodásomat, meg ami nagyban engem is meghatároz, az volt, hogy volt egy srác, én ugye 3 éve tevékenykedem a munkacsoportban, 3 éve járok ki korrepetálni, volt egy srác, és én őt kaptam, és hát nem beszélt. Én úgy jártam ki hozzá 2,5 hétig, hogy ő nem szólt hozzám, ültünk csendbe, és néztük egymást, majd kimentem a 3. hét elején, és akkor így megszólalt magától, hogy neki amúgy házia van, és akkor kezdjünk már el valamit. Úgyhogy én 3 hétig úgymond csendben ültem, és kijártam hozzá, és akkor az volt az a pillanat, amikor úgy megértettem, hogy mit is csinálunk mi, hogy miért is járunk mi ki, amikor úgy ott azt éreztem, hogy na jó helyen vagyok, és hogy nekem itt a helyem, és kellek ennek a srácnak, és kellek a többi 34-35-40 gyereknek is, és kellünk nekik, hogy ott legyünk, mert hogy megszokott is. Mindennapivá váltam az ő életébe, rendszeres lettem így egyik pillanatról a másikra. És nekem ez volt, hogy így megbízott bennem.
1: Nagyon fontos, és szerintem nagyon fontos ez a reflektivitás, hogy kapjuk a visszajelzéseket, mi is adunk folyamatosan, és ezért szakmai kézben van tartva, szóval szakmailag ez így tud, ilyen minőségben tud haladni. Amit én még hozzá szeretnék tenni, ez a biztos pont, a 4 év, 3 év, 4 év, 2 év, 1 év alatt megfordulunk a gyerekek életében, és ezek nem csak a gyerekeknek fontos időszakok, hanem számunkra is, mert minket is folyamatosan csak hogy hozzánk is folyamatosan csak ad, és hogy nem csak mi adunk, hanem nekünk is adnak. Mit tapasztaltok, hogyan változnak a gyerekek a rendszeres találkozások és foglalkozások hatására? És milyen kihívásokkal találkoztok?
0: Hát itt nekünk folyamatos kihívás ugye az elején, mikor még kimegy egy új tutoros tag, hogy eljön egyáltalán a gyerek. Ott lesz a gyerek, hozza-e a könyvet, hozza-e a füzetet. Hajlandó-e leírni? Vagy leírja-e órán a házit, hogy most ő akkor neki amúgy mit kell megcsinálni? Elengedik-e a szülőt? Nyilván itt nem bíznak még bennünk az elején, nem tudják, hogy mit is csinálunk. Hogy elengedik-e a szülők? És akkor ezek így, hát az idő elteltével változnak folyamatosan, meg azzal, hogy megbíznak bennünk, hogy rendszeressé, és ahogy te is mondtad, Mili, biztos ponttá válunk az ő életükben. Ez így változik az idő során, hogy ők kijönnek, igen, akkor látja, hogy basszus jobb jegyet kap iskolában, akkor az ott segít neki, hogy akkor ez a 2 óra, 2,5 óra, amit mi ott eltöltünk ott rendszeresen, az ott neki tényleg segít, és tényleg jó, és nem csak az van, hogy beül hozzánk és beszélgetünk. Úgyhogy gyakorlatilag ezt kezelnünk nem is nagyon kell szerintem, mert ezt így az idő hozza is az, hogy ott vagyunk rendszeresen, és akkor így megbíznak bennünk, és tudják, hogy ez nekik is kell. Így szerintem ezek.
2: Uh-huh. Én hozzátennék én is ehhez egy kicsit, tehát hogy azt gondolom, hogy a gyerekeknek a fejlődése az jól látható. Tehát, hogyha így kívülről megnézzük, ugye nagyon sok gyerek, tehát most is közel 30-37 gyerek jár vagy vesz igénybe ezt a tutorálást, tehát ez óriási szám szerintem, főleg úgy, hogy a tutor munkacsoportban 8-9 hallgató van, aki tevékenykedik, tehát ki tudjuk számolni, hogy egyébként mennyi, meg mekkora munkát végeznek a hallgatók, de most a gyerekekre visszatérve még, tehát, hogy ő bennük ez tehát mi látjuk, hogy az iskolai eredményeiken, a személyiségüknek a változásában nagy változások vannak, tehát növekszik a tanulási motivációjuk, jobb órai részvételeket jeleznek vissza a szülők és a pedagógusok, javul a kommunikációjuk, a viselkedésük, az önbizalmuk, ez mind a hallgatóknak köszönhetően stabilabban kötődnek ugye, a tutor hallgatókhoz, és akár apró, de jól felismerhető előrelépések is vannak, hogy például egy korábban visszahúzódó gyerek tényleg elkezd beszélgetni, amit itt most hallottunk is. Tehát mindenképpen siker, hogy a gyerekek érzelmileg és a tanulásban is kapnak valamit, ami nekik igenis nagyon sokat számít.
1: Most ennyi fért bele a mai adásunkba. Kövessetek minket a social media felületeken, Instán, TikTokon, Facebookon, és legközelebb jövünk a következő Romcast podcast adásával.
3: Lícó Mikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
4: Ezzel műsorunk végére értünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is, de addig is megtalálják híreinket, tudósításainkat az uniesterházy.hu oldalon és a Líceum Televízió műsorán.
3: Líceum Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
5: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.
6: Két óra.
5: Hírek a Szent István Rádióban.
7: Sajtóértesülések szerint a magyar kormány jelezte az Európai Bizottságnak, ugyan elvben továbbra is elkötelezett a nyugdíj és adóreform mellett, amelyek a helyreállítási alap 10,4 milliárd eurónyi forrásához szükségesek, de a magyar költségvetés helyzete és az augusztus 31-i határidő miatt ezt rövid távon nem tudja teljesíteni. Az Európai Bizottság tisztségviselői szerint ugyanakkor az új magyar kormány hozzáállása több mint konstruktív, és mindenkinek az az érdeke, hogy a lehető legtöbb forrást megmenthessék a helyreállítási alapból, ám ennek mértéke még kérdéses. A katonák munkakörülményeinek javítására kívánja fordítani a volt hadtörténeti intézet és múzeum épületének felújítására az idei és következő évre előirányzott 18 milliárd forintot Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter. A tárcavezető azt írja, hogy amikor áttekintette a korábbi terveket, világossá vált számára, a volt hadtörténeti intézet és múzeum teljesen elveszítette korábbi funkcióját, mivel az a kaszinó miniszter arisztokratikus igényei alapján került átalakításra, hogy azt miniszteri székhelyként használja. Ruszin Szendi Romulus hozzátette, lehetőséget adnak a parancsnokoknak, hogy tegyenek javaslatot az általuk felügyelt objektumok infrastruktúrális fejlesztésére. A vezérkar szakmai állásfoglalása alapján döntenek majd arról, hogy mely laktanyákban és katonai objektumokban kezdődhetnek meg a szükséges felújítások, fogalmazott. Az Európai Unió támogatása nyomán csak nem 2 milliárd forintot használhat fel a készenléti rendőrség, nemzeti nyomozóiroda, illetve konzorciumi partnerei 2029. július végéig a határokon átnyúló kábítószerkereskedelem és az ezzel összefüggő bűncselekmények hatékony felderítésére és megakadályozására jelentette be az NNI igazgatója a program nyitó rendezvényén Budapesten. Jenei Áron elmondta, a magyar állam társfinanszírozásával megvalósuló Delta elnevezésű program megvalósításában a konzorcium vezető NNI-n kívül részt vesz az Országos Rendőrfőkapitányság, a Nemzeti Védelmi Szolgálat és a Nemzeti Szakértői és Kutatóközpont is. A Delta, amely a többi között eszköz- és szoftverfejlesztés megvalósítását, illetve nemzetközi nyomozó csoportok felállítását is magában foglalja, a készenléti rendőrség eddigi legkomplexebb programja, fogalmazott. Erős balatoni szezonra számít a rendőrség, Hangzott el a Balatoni Közbiztonsági Koordinációs Bizottság szezonnyitó értekezletét követő sajtótájékoztatón Balatonlellén, ahol Somogy vármegye rendőrfőkapitánya ismertette a rendőrök előtt álló feladatokat. Monár Gábor Somogy vármegye rendőrfőkapitánya lesz a vármegyék rendőri munkáját összehangoló, június 1-től szeptember 15-ig működő Balatoni Koordinációs Bizottság soros elnöke. Molnár Gábor kitért arra,